0: hagytuk abba két órája, hogy a Helsinki Olimpia keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Az olimpia béke ünnepévé vált, és ha ez a törekvés külsőségekben ritkán mutatkozott is meg, annál erősebb volt a belső tartalma. Különböző országok sportolói között őszinte sportbarátság alakult ki, és külön győzelme volt a béke nagyügyének a Szovjetunió nagyszerű sikere, a szocializmust építő Magyarország dicsőséges harmadik helye, és a csehszlovákok kitűnő szereplése, akik Zatopek személyében a legnépszerűbb atlétát adták az olimpiának. Komoly fejlődésről tett tanúságot a sportmozgalmat nemrég építő többi népi demokrácia is. Nem csak megjelenésükkel domborították ki az olimpiai béke jellegét, hanem kiváló szereplésükkel is, amellyel azt mutatták meg, hogy milyen növekvő erővel védjük a békét. Az olimpia béke jellegének rendkívül fontos vonása ez. Az, hogy a Szovjetunió már az első olimpiai szereplése alkalmával is ilyen világra szóló sikert aratott, az, hogy Magyarország eddigi teljesítményeit messze felülmúlva 10 sportágban 16 bajnokságot szerzett. Újabb millióknak nyitja fel a szemét az egész világon, és elgondolkoztatja az egyszerű emberek nagy tömegeit. A Lenin csatorna építőinek hősies munkája mellett ott áll a szovjet sportolók nagy teljesítménye, és ott áll a Szovjetunió által felszabadult országok nagy fejlődése a sport területén is. A marsalizált és újra fegyverkező országokban kevés jut a sportra. A legtöbb nyugati állam sportolói emiatt panaszkodnak, hogy náluk a sport nem részesül megfelelő támogatásban, mert másra kell a pénz. Az egyszerű emberek 100 milliói újra elgondolkozhatnak azon, hogy a béketábor országaiban a sportkultúra milyen magas fokon áll, és a nagy békeépítkezések mellett ott vannak a sportkultúra békeépítkezései is. A Helsinki békeolimpia megmutatta, hogy a béketábor vezető ereje a Szovjetunió éppen azért fejlődött sportbeli téren is a világ minden más országáit messze meghaladó lendülettel, mert a békét építi, és szemben az imperialista államok nyomorba döntő fegyverkezésével a nép kultúráját emeli mind magasabbra. Büszkék lehetünk arra, hogy minden várakozást felülmúló nagyszerű teljesítményünkkel a mi országunk is nagy lépéssel vitte előbbre a béke ügyét a minden eddig idők legnagyobb olimpiáján. Minden olimpikunk első gondolata hazafelé száll, sikereink kovácsolója a mi hatalmas pártunk felé, és a mi forrón szeretett Rákosi Mátyás elvtársunk a magyar sport nagy barátja felé, akiről tudják, hogy nagy-nagy szeretettel kísérte figyelemmel a Helsinki eseményeket. Soha ilyen tudatosan még nem élt magyar sportemberekben az a felemelő gondolat, hogy a győzelmeikkel a hazát szolgálják és a haza ügyét viszik előre. Ezer és ezer jel mutatta meg ezt a nagy teljesítményekre lelkesítő kapcsolatot. Kis úttörők, üzemi munkások, traktorvezetők, bányászok, diákok, öregek, fiatalok levelekben, táviratokban lelkesítették az egész olimpia időszaka alatt versenyzőinket, hogy érezzék, az egész ország velük van, magukénak érzi őket, és amikor győztek, őértük is győztek. A Helsinki győzelmek a haza erejét fejezik ki. A 16 olimpiai győzelemben benne van az újjáépítés sikere, benne van Sztálinváros, a Kazincbarcika, a november 7-e erőmű és a többi új gyár, bánya, termelőszövetkezet és gépállomás. Benne vannak a sztahanovisták, a kiváló munkások, a művészet és tudomány kimagasló alkotásai, benne van egész társadalmunk fejlődése. Hát, azt hiszem, ennyi elég az 1952. augusztus 4-i népsportból. Egyébként a Helsinki olimpia alatt azért beszámolt a sport eredményekről is az újság. Szerencsére nekünk is maradtak itt a Nemzeti Sportrádióban hangképek arról az olimpiáról, és remélem örömmel hallgatták az elmúlt két órában. Ebben a reményben köszöni meg a figyelmet, a visszajátszást társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban Waltner Robertet, akivel majd nagyon sokat beszélgetünk futballról, de kezdjük azzal, hogy úgy látom az arcodon, hogy elég jól le vagy barnulva. Ma is tartottál edzést ebben a hőségben?
3: Én is köszöntök szeretettel mindenkit. Igen, volt reggel is egy edzés, de amúgy is nekem olyan a bőröm, hogy ha kimegyek a napra, akkor én rajtam, ha nagyon hamar meglátszik. Amúgy napallergiám van, úgyhogy én próbálok mindig a tehetem akkor a hűvösebb részre menni, de a pályán erre nincs lehetőség, úgyhogy elég meleg volt a mai napon is, pedig reggel 9-kor kezdtünk.
2: Kerestem a minap, hogy hol edzősködsz, most úgy lemaradtam egy kicsit a pályafutásodról, NB1-ben tudtam, hogy nem, NB2-ben sem találtalak, NB3-ban szintén nem, de aztán, ahogy beszéltünk telefonon, elárultad, hogy most felnőtt csapatnál nem jutott neked kispad.
3: Igen, hát teljesen kiszámíthatatlan egy edzőnek ilyen szempontból az élete, mert nekem volt olyan az edzői pályafutásomban, hogy az egyik csapattól kedden távoztam, és utána vasárnap már megegyeztem a másik csapattal, az Allegerszeggel. Most november óta nem volt csapatom, és megmondom őszintén, dolgozni akarok, és lett egy olyan lehetőség, hogy a fiam Kaposváron játszik az utánpótlásba, az U14-be, és nekem ez egy motiváció volt, hogy ezt a korosztályt elvállaljam a fiam miatt. Nyilván nem csak a fiamnak akarok segíteni, hanem az egész korosztálynak, a gyerekeknek segíteni szeretnék, de nekem, mint edző, ez egy nagyon jó kihívás, hogy a fiammal napi szinten együtt dolgozhatok.
2: Értem én ezt, hogy ez nagyon jó dolog, de hát azért már tettél le annyit itt edzőként is a magyar labdarúgásban, hogy az ember azt gondolná, hogy jut neked egy kispad.
3: Igen, remélem, hogy majd előbb vagy utóbb megtalál egy lehetőség, de addig is én nem otthon szeretnék ülni és várni, hanem dolgozni szeretnék, és hogyha megtalál egy lehetőség, akkor majd az ember elgondolkozik azon, hogy belevág-e a munkába, vagy nem. Én bízok benne, hogy majd előbb-utóbb megtalál, addig meg szeretnék minél jobban elfoglalni magam, és kihasználni ezt az időt munkával, és a gyerekeknek segíteni.
2: Gondolom, így jutott időd arra is, hogy nézd a világbajnokságot, és nem lennék meglepve, ha örültél volna annak, hogy az argentin válogatott lett a világbajnok, hiszen azért a pályafutásod során ott is megfordultál.
3: Igen, én az argentinoknak szurkoltam, sajnáltam is, hogy nem sikerült nekik újra világbajnoknak lenni, bár én azt gondolom, hogy végignézve az összes argentin meccset én megnéztem, nagyon nagy dolog volt ez is, hogy döntött tudtak újra játszani, mert azért nagyon sok jó csapat volt, és élmény volt őket látni, azokat a meccseket, ahogy a döntőig eljutottak. A döntő az nem úgy sikerült, ahogy mindenki várta, vagy hogy ők saját maguk elvárták volna saját maguktól. Jobbak voltak a spanyolok, de azért azt hozzá kell tenni, hogy aki nem focizott, az nem tudja, hogy milyen lehet például Messinek 39 évesen regenerálódni, 4 naponta meccset játszani, úgyhogy ebbe volt, ha jól emlékszem, 2 hosszabbítás, ahol ő végigjátszott azokat a mérkőzéseket, tehát ez már egy óriási csoda, hogy 39 évesen egy ilyen sorozatterhelést egészen a döntőig ezt így saját magát tudta regenerálni. Nyilván a végén nem volt annyira friss már, de 39 évesen még én se tudom megmondani, mert én csak 37 éves koromig játszottam, de azt tudom, hogy amikor játszottam 37 évesen, és szombaton lejátszottam egy meccset, akkor körülbelül olyan szerdára voltam olyan állapotban, hogy egy kicsit így frissnek éreztem magam. Na most a Messi meg nemzetközi meccset, egy világbajnokságon 4 naponta meccset játszani, tehát aki azt mondja, hogy csak azért játszik a Messi, mert hogy mekkora tehetség és mekkora zseni, a szervezetét föl kell készíteni erre a sorozatterhelésre, tehát nem csak a Ronaldo edz keményen, és nem csak a Ronaldo profi, hanem a Messi is az, csak nyilván a Ronaldónál ezt jobban előtérbe helyezik, tehát a Messinél nem csak ez a zsenialitás van, hanem kőkemény munka is van mellette.
2: bár sokak szerint most jobb formában volt, mint 4 éve, talán annak is köszönhetően, hogy most nincs olyan terhelésnek kitéve, hogy Amerikában játszott, és mondjuk nem egy spanyol bajnokságban.
3: Igen, erről lehetne többet beszélni, erről talán ő saját maga tudná elmondani legjobban az álláspontját, a véleményét. Nagyon nagyszerűen játszott, tehát élmény volt nézni, hogy hozzáért a labdához. Nem volt véletlen az, hogy az ő gólbasszával nyertek többször, akár az angolok ellen a két megmozdulása, de nem is tudom, melyik meccsen volt egy beindulása a védelem mögé a 16-oson belül, ahol bal külsővel úgy vette át a labdát, hogy nem vesztett ütemet, és a következő lépésnél meg felrúgta a rövidbe, tehát hogy én szerintem az egész világbajnokságon, ha talán 2 vagy 3 játékos meg tudta volna ezt csinálni, tehát óriási zseni, és én bátran kimerem így jelenteni, bár ezt csak hozzáteszem az én véleményem, nem hiszem, hogy valaha fogunk látni még egy ilyen labdarúgót, mint a Messi.
2: Hát persze ezen vitatkozunk folyamatosan, ugye azt mondja valaki, hogy Pelé volt a legjobb, Maradona volt a legjobb, az igazi Ronaldo volt a legjobb, és így folytathatnánk még néhány játékossal a sort, bár nem olyan sokkal. Viszont azt is mondják, akik mondjuk nem Messi rajongók, hogy azért a világbajnokságon nagyon védték őt, és segítették a játékvezetők. Te hogy láttad?
3: Én azt gondolom, hogy egy eset volt az, ahol lehet, hogy egy másik játékos van ott, akkor egy szigorúbb ítélet született volna. Talán az első mérkőzésen volt, amikor rálépett az ellenfélnek a Achilleszére, vádliára, ami elég csúnya volt, de ahogy én néztem, azt az esetet nem volt szándékos, meg ami Messire amúgy se jellemző az ilyen szabálytalanságok.
2: Magyarországon emlékezhetünk rá, hogy kiállították Vancák Vilmosról.
3: Igen, de amúgy nem jellemző rá az ilyesmi.
2: Mondjuk az első válogatott meccse volt.
3: Én mindig azt mondom, mint játékosként is azt mondtam, meg edzőként is, hogy igazságosnak kell lenni, hogy mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozzon, de tényleg sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Messi esetében, ha élettem volna a játékvezető, én ugyanígy döntöttem volna, mint az a játékvezető, és szerintem, hogyha a másik 9 játékvezető vezette volna azt a mérkőzést, mindegyik ugyanígy döntött volna. Ő az egyik legnagyobb zseni ebbe a labdarúgásba, és nem csak ebbe a korszakba, tehát össze lehet hasonlítani a Pelével is, meg a Maradonával is, szerintem mindegyiknél jobb, a statisztikája is mutatja meg. Tényleg ők is zsenik voltak, a legnagyobbak voltak, de szerintem Messi az csak egy van, és ez saját magának kivívta, hogy egy ilyen esetben, amikor szabálytalankozik, más elbírálás van nála, mint egy másik játékosnál, tehát egy nem is tudom, hogy olyan nevezem tiszteletnek, vagy az egész pályafutás, amit elért, hogy...
2: Mondta a játékvezetőnek, nem tisztelsz engem.
3: Volt ilyen is. Igen, de hogyan mondjam, ez tényleg ő megteheti, szóval, hogy én is teljesen másképp nézek ő rá így játékosként, tehát ő van a teniszben a Federer, a kosárlabdában ott van a Michael Jordan, mindenki mondja, hogy a LeBron James, hogy statisztikában, de hogy az összes régi, mert nagyon sok klasszis volt a Larry Bird-től elkezdve a kosárlabdába, és mindig azt mondja, hogy a Jordan, nem a LeBron James. Itt meg most pont ebben a generációban Messi, tehát nem a régi, hogy most már az argentinok is elismerik a Messit, hogy a nagy része most már a nagy százaléka azt mondja, hogy Messit előrébb helyezik a Maradonánál is.
2: Nekem van egy ismerősöm, aki egy hölgy, aki Argentinában született, és utána tanult meg magyarul, amikor Magyarországra került fiatalon, de élt utána többet Argentinában, és azt mondta neki, csak egy valami hiányzik, most jelenleg nem ott él, az argentin futballmeccseknek a hangulata. Ezek ennyire speciálisak?
3: Ezt mindig tőlem megkérdezik, és tényleg, tehát, hogy ez csak azt tudja, nem adja vissza a televízió egyáltalán. Tehát most a világbajnokságon is lehetett hallani, hogy szurkolnak az argentinok, egyik csapat se tud, még csak hasonlóan se, de nem adja vissza a televízió azt a szurkolást. Tehát ott tényleg, hogy aki teheti, és akar egy igazán hangulatos futballmérkőzést, az menjen ki, ha teheti, utazzon ki Argentinába, mert soha az életében nem fog látni sehol hasonlót, és egy életre szóló élmény lesz neki, Én voltam több mérkőzésen, válogatott mérkőzéseken, bajnokok ligája mérkőzésen, nemzetközi mérkőzésen voltam Olaszországban, tehát tényleg Németországban, Bayern München meccsen, nagyon sok helyen voltam, és láttam mérkőzést, tehát meg se közelítik az argentin bajnoki mérkőzésnek a hangulatát, és nem a Boca Juniorsra kell gondolni, vagy a River Plate-re, hanem egy másik csapatnál ugyanolyan, vagy hasonló hangulat van, tehát én talán úgy tudnám jellemezni, hogy van ez a szurkolótábor, és mint hogyha lenne egy koncert, és egy színházi előadás, és egybe a három, mert tényleg ott elkezdődik a mérkőzés, de ott a szurkolók már előtte egy órával, másfél órával már hangulatot csinálnak, és szinte félig tele van a stadion, háromnegyedik tele van a stadion, és fél órával a meccs kezdés előtt meg telt ház van, és amikor vége van a mérkőzésnek...
2: És ez nem 20 ezer néző.
3: Igen, 60 ezer néző mondjuk, attól függ, hogy mi a befogadó képesség, és amikor vége van a mérkőzésnek, nem egyből távoznak, vagy nem, még van hátra 5 perc a meccsbe, és akkor elkezdenek hazafelé indulni, hogy előbb kiérjenek a stadionból, a meccs után is még ott maradnak, és énekelnek. Tehát és rendezzenek.
2: És mi van akkor, ha veszít a csapat?
3: Hát igen, akkor azt nem nagyon boldogok, de én azt vettem észre, amikor kint voltam, hogy ott azért nem az van, hogy éles kritikát fogalmaznak meg a szurkolók, hanem akkor is a csapat mellett vannak. Tehát ők akkor is szeretik a csapatukat, hogyha egy rossz teljesítményt nyújtanak, bár hozzáteszem, hogy az argentin játékosoknak olyan a mentalitása, hogy nem lehet olyat mondani egy mérkőzés után, hogy ne adtak volna bele mindent, vagy rossz volt a mentalitásuk, mert mindegyiknek nagyon jó a mentalitása, egyénileg és csapatszinten is. Esetleg az egyik rosszabb napot fogott ki, vagy játékbeli különbség, minőségbeli különbség van a két csapat között, és nem lehet mindig nyerni, de hát nyilván a vereséget is méltóképpen el kell viselni.
2: Nyilván azért beszéltünk sokat ugye Argentináról, mert te is játszottál ott, voltál ott, de a spanyolok nyerték a világbajnokságot. Az ő játékukat milyennek tartottad? Hát mint edző.
3: Igen, hát nekem tetszik a spanyolok, pont hát a fiam az óriási spanyol szurkoló, és Barcelona szurkoló is, és mondtam, hogy fiam, hogyha nézzük együtt a döntőt, akkor nem szólhatsz, meg ne idegesíts fel apádat. De örültem a kisgyerek, hogy láttam, hogy örül. Egyébként szomorú voltam, mert szeretem Argentinát, de a Messit azt kimondottan. De tényleg egyszerűen itt taktikailag ez a labdabirtoklásra alapuló játék a spanyoloknak annyira fölé nőttek az argentinoknak, hogy valamikor szinte a félpályán nem tudtak kijönni. És
2: de ezt a franciákkal is megcsinálták.
3: Igen, igen, tehát ez mutatja azt a minőséget, és ez szerintem ez vissza lehet menni az utánpótlásig, hogy nevelik ki ezeket a játékosokat. És szerintem, hogyha most ebből a csapatból most kivennének 6 játékos, és 6 másikat hívnának meg, szerintem nem nagyon változna a minőség, mert ugyanúgy ezt a játékot tudnák játszani a spanyolok. Ami nekem tetszett a döntőbe, az a utolsó 5-6 perc, amikor megpróbáltak az argentinok mindent egy lapra feltéve, hogy talán megszerezzék az X-et, amire volt is 2 nagy lehetőségük. Én szerintem egy kicsit bátrabban kellett volna játszaniuk, bár ott van egy remek szövetségi kapitány, hogy könnyű innét véleményt formálni, de ott lenni és akkor egy döntést hozni, nyomja a felelősség a vállát, egy egész országért harcolnak, nyilván a legjobbat akarta az országának, saját magának, a csapatának, így döntött, mérlegelt, egyszerűen valamikor el kell fogadni azt, és el kell ismerni, hogy a másik csapat jobb volt.
2: Összességében ez a 48 csapatos világbajnokság, ez hogy tetszett neked?
3: Az elején megmondom őszintén, nekem annyira nem. Aztán utána egyre jobban. Tehát, hogy meglepetést tudtak okozni egy pár kis csapat, bár volt valamelyik, amelyik nem tudott fölérni ez a szinthez, de nagyon sok meglepetés volt, ami tényleg...
2: Például az argentinok jelen, hogy az Zöldfoki szigetek, hogy milyen remekül játszott.
3: Igen, tehát hát tényleg izgalmas, vagy nem gondoltam volna. Én gondoltam, hogy jó, akkor remélem, hogy a Messi majd rúg egy Mester 3-ast, és akkor még növeli az előnyét az örökös góllövő listán. Tehát tényleg voltak olyan meglepetések, és ezek a kisebb csapatok, hogy nem számít rá az ember, hogy minőségben is olyan futball tudnak, hogy bemutatni, hogy már nemzetközi szinten szinte nem lehet tutira menni egyik válogatott ellen se, mert akkor fog jönni a hideg zuhany, és erre már múltban is volt példa, de ahogy haladunk az időbe, most már egyre jobban azt veszem észre, hogy a csapatok között csökken a különbség, tehát hogy nehéz már megverni bármilyen csapatot. Tehát egy jó csapatnak is maximálisan föl kell készülni bármilyen válogatott ellen, mert ha egy kicsit kienged, akkor már meglepetést okozhat a másik.
2: Emlékszem rá, hogy beszélgettünk itt a Nemzeti Sportkörben kollégákkal, és sokan azt gondolták, hogy majd például a spanyolok a Curaçao válogatottja ellen megdönthetik akár a magyar csúcsot is, mert hogy ugye 10-1-jel mi tartjuk még mindig Salvador ellen 1982 óta, aztán lett egy nagy hatalmas döntetlen mondjuk egy ilyen mérkőzésen, tehát ezek biztos, hogy érdekes dolgok voltak, és 48 csapattal ment eddig a VB, mondom, hogy eddig, mert hogy augusztus 14-én most állítólag szavaz a FIFA arról, hogy felemelik a létszámot 64-re. Lehet ezt még bővíteni?
3: Nem tudom, hát most nyilván minden embernek megvan a saját maga elképzelése erről, meg a véleménye, meg nyilván vannak érdekek is, hogy most itt vagyunk például mi magyarok, mi is azt szeretnénk, hogy jussunk már ki a világbajnokságra és újra látni a magyar csapatot. A magyar csapat egyébként bizonyos válogatottaknál erősebb, és mégse tudott így kikerülni a világbajnokságra. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy jót tenne a magyar focinak, hogyha megemelnék, mert akkor valószínű, hogy kijutnánk, és akkor lehet, hogy ha jó teljesítmény nyújtanánk, hogy meglepetést csinálnánk, akár tovább jutnánk a csoportból, vagy tényleg egy jó teljesítmény nyújtanának a játékosok, több játékos kikerülne mondjuk külföldre, nevesebb csapatokhoz, és akkor ezáltal a magyar foci jobban ott lenne szem előtt. Ilyen szempontból azt mondom, hogy jó lenne. Minőség szempontjából azért tényleg régebben a legjobb csapatok voltak ott, és szinte majdnem mindegyik meccs ilyen nagyon izgalmas kiki meccs volt, így a 64-nél az eleje azért nem lesznek ilyenek, tehát ott azért valószínű, hogy aki játszik ilyen fogadásokat, sokat el fog találni, mert nem nagyon lesz meglepetés.
2: Igen, de hát valószínűleg nem európai csapatok jutnak még lehetőséghez, hanem a világ több tájáról inkább jutnak még be csapatok a 64-be, tehát nem biztos, hogy ez nekünk segít.
3: Hát ha nekünk nem segít, akkor viszont azt gondolom, hogy nem sok értelme van. Még így, ahogy volt, azt mondom, hogy ez még úgy belefér, de ha még több ilyen gyengébb minőségű válogatott, nem hiszem, hogy a szurkolók is erre a mérkőzésre lennének kíváncsiak, bár ők is megkapják a lehetőséget, de azt gondolom, hogy nem így kéne megkapni a lehetőséget. Biztos, hogy megvan ennek a marketingje, meg a, hogy miért akarja ezt a FIFA, de azt gondolom, hogy ami most volt, ennél tovább már nem kéne menni.
2: Ha már a FIFA-t emlegetjük, akkor nem mehetünk el szó nélkül két dolog mellett. Az egyik, hogy azért a VB első négy csapatából három európai volt, tehát nem történt meg az a nagyon nagy áttörés, mert Argentina, hogy bejutott a négybe, nyilván ez nem meglepetés, hiszen világbajnoki címvédőként érkezett. Illetve a másik, hogy most elterjedt a napokban, hogy a FIFA szeretné a marketing jogokat értékesíteni, kiadni egy külső cégnek, hogy még több pénz áramoljon be a labdarúgásba a világbajnokságon keresztül. Ehhez mit szólsz?
3: Én is olvastam, hogy nem tudom, hogy ebből mi fog lenni, de most egyébként pont most három csapat ugye európai volt, de azért a brazil válogatott például az nem úgy szerepelt, hogy az ember elvárná tőlük. Ráadásul még a stílusuk is megváltozott, ami jellemző volt a brazilokra. Ez is változott, de lehet, hogy a következő világbajnokságon ez az arány meg fog fordulni. A németek is biztos, hogy össze fogják magukat kapni, szerintem egy...
2: Az olaszok meg ott se voltak.
3: Igen, tehát, de már háromszor, szóval egy olasz válogatott, hogy elképzelhetetlen volt régebben, hogy ne lássuk az olaszokat a világbajnokságon, meg jó is volt nézni a meccseket, amikor az olaszok játszottak. Nem tudom, megmondom őszintén, nem is szeretnék ebbe így véleményt formálni, hogy a FIFA így kiadja ezeket a jókat, és nem is tudom, hogy mi lesz, mert így van a másik tábor, ami ellenzi.
2: Hát most állítólag ma kijött egy közlemény, hogy lehet, hogy egy kicsit visszakoznak, mert nagyon nagy volt az ellenállás ebben az irányba. Nem a 64 csapatra, hanem a kereskedelmi jogok.
3: Igen. Nem tudom, hogy nyilván vannak az érdekek, de én úgy érzem, ez én túl pici vagyok, hogy ebbe ilyenbe belemenjek és véleményt formáljak, meg nem is az én asztalom ez, úgyhogy nem is szeretnék ebbe véleményt formálni.
2: Hát valahogy úgy lenne jó a VB, ha már mi is ott lennénk, az viszont biztos, hogy megegyezhetünk.
3: Akkor azt mondom, hogy legyen 64, hogyha minket, magyarokat ez segít, mert én is nagyon szívesen szurkolnék a magyar csapatnak, meg az egész ország azt gondolom, hogy ki van erre éhezve, hogy a magyarok megint ott legyenek a világbajnokságon, bár azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a válogatott, és az egész magyar foci fejlődött, hogy talán még most se lehet azt kijelenteni, hogy nekünk teljesen realitás az, hogy mi kijussunk akár az EB-re is, szóval még most is azt mondom, hogy nekünk ez a bravúr kategória, hogyha kijutunk akár egy EB-re, vagy akár egy VB-re.
2: Azért a te idődben, amikor te voltál a válogatottnál, akkor nem volt ilyen nagy szeretet a közönség és a csapat között. Miért? Azért, mert nem voltak olyan jók az eredmények?
3: Teljesen más volt. Össze se lehet hasonlítani, és én is voltam egy párszor válogatott, de erre nagyon meg tudja adni a választ például a Gerazoli, vagy a Juhász Roli, aki ilyen százszoros válogatottak, és akik voltak már a mostani féle, hogy milyen rendszerbe készül egy válogatott telkibe, és milyen volt mondjuk x évvel ezelőtt mondjuk, amikor mi Dunavarsányba készültünk, vagy nem tudom, például Tatán, vagy helyett teljesen más voltak a körülmények, szóval az egész fejlődött, talán amikor elkezdődött ez a fejlődés, ha jól emlékszem, a Mateusznál kezdődtek-e bizonyos dolgok, amit behozott Mateusz, ő neki az teljesen természetes volt, itthon a magyaroknak meg luxus volt, amit ő elvárt, hogy hogyan kezeljék a válogatott, vagy milyen lehetőségeket kapjanak meg. Én azt gondolom, hogy ahogy így ment a fejlődés, ez azért kihatott a minőségre is, amit meglátunk a pályán. Meg lehet nézni a Puskás stadiont régebben, hogy nézett ki a Népstadion, meg most hogy néz ki, és még régebben voltak, hogy a Fradi pályán voltak válogatott meccsek, és volt 5000 néző, és én rendre ott vagyok a Puskásba teltház előtt, szinte az összes mérkőzés, fantasztikus hangulat, és még így, hogy nem is sikerült kijutnunk, sajnos ott voltam, vagyis nem, az nem sajnos, hogy ott voltam az írek elleni meccsen, mert a családom ott volt, két gyerekemmel folyamatosan szurkoltunk, és amikor Varga Barni berúgta a második gólt, ahogy láttam a fiamon, hogy örült, tehát hihetetlen öröm volt bennem is, és amikor nem sikerült, és kikaptunk, akkor körülbelül 3 órába telt a mérkőzés után, amire meg tudtam úgy nyugodni, mert én is nagyon-nagyon csalódott voltam. Tehát, hogy ez a fejlődés, amit akarok mondani, hogy ez óriási, hogy ezt el tudtuk érni, azt, hogy a magyar válogatott, ha pályára lép, az rendre telt ház előtt lép pályára. Tehát, hogy bizonyos fejlődést lehet így is mérni, úgy is mérni, játékminőségben, egyébként játékminőségben is fejlődött, de a mostani játékosoknak sokkal jobban megvannak adva a feltételek, mint a mi időnkben, ami feltételek voltak.
2: Te amikor így kint vagy a gyerekekkel a meccsen, akkor hogy szurkolsz, mint szurkoló, mint édesapa, vagy azért edző vagy ott is, a szemed az inkább edzői?
3: Hát én inkább edzőként nézem az ilyen mérkőzést, de hogyha rápillantok a fiamra, akkor egyből apa leszek. De edzőként nézem a mérkőzést, és akkor, amikor a fiammal szoktam beszélgetni, akkor próbálom neki úgy, mint apuka elmondani, de szakmai szemmel, amit látok, hogyha kérdez valamit, de lekopogom, értelmes kisfiam van, úgyhogy elég jól megérti ezeket a dolgokat.
2: Neki könnyű vagy nehéz az élete melletted? Mert azért sokan mondják, hogy futballista gyereke, azért mindig kapja, hogy mit hogy kell csinálni, mennyire szólsz bele a játékába, az életében, és nyilván edzője vagy, tehát más a helyzet egy picit, de korábban például.
3: Én egyáltalán nem. Tehát, hogy én, mint edző, A fiamnak soha nem adtam olyan tanácsokat, hogy mit csináljon a pályán, hogy így vegye át a labdát, vagy így induljon be, és ilyeneket nem. Ha ő kért valamit tőlem otthon, hogy apa, ezt hogy csináljam, akkor megmutattam neki, hogy tartsa a lábát egy kapura lövésnél, vagy egy passznál, hogyan kell a lábát tartani, de maga a játékában én nem szóltam bele. Én mindig azt mondtam neki otthon, amikor elmegy edzésre, vagy mérkőzésre, hogy fiam, adjál bele mindent, te fussd a legtöbbet, ne add fel soha, legyél bátor, cselezzél, lőjél bátran kapura. Ezeket mondtam neki, és soha ilyen szakmai tanácsokat nem adtam neki. Hála Istennek a kisgyerek ezeket így megfogadja. Én igazából azt szeretném, hogy a mentalitása nagyon jó legyen. Egy példa is van erre, amikor hazajött és mondta, hogy a 13, a 14 és a 15 egybe volt, hogy volt egy ilyen teszt, futóteszt, ahol inga teszt volt, elég kemény, és mondtam, hogy jó fiam, majd mindig, amikor hallod a sipot, akkor fordulnod kell, és akkor egy idő után azt fogod érezni, hogy már nehezebben jön a levegő, már savasodik a lábad, akkor össze kell szorítanod a fogadat, és nem feladni, és ameddig bírod, futnod kell, és ne adjad föl. És akkor hazajött, kérdeztem, fiam, mi volt? Apa, megnyertem.
2: Ilyen volt apuka is, ilyen? Szeretett futni?
3: Azt nem mondanám, hogy annyira szerettem, de amikor kellett, akkor versenyeztem, és nem csak a társaimmal, hanem saját magammal is. Tehát akkor próbáltam magamból kihozni a maximumot, és presztízst csináltam belőle, első akartam lenni. Tehát a futásoknál én ott voltam az elején mindig. Szeretni nem szerettem, viszont amikor ki volt adva, hogy munka van, azt profin megcsináltam, és mindig első akartam lenni.
2: Tehát akkor ezek szerint a fiad is csatár.
3: Igen, csatár. Eddig azt játszott, próbálgatták középpályán is, de azt mondják, hogy hasonlít a játék az enyémre. A mentalitása az biztos, hogy nagyon, mert tényleg csíp, harap, letámad, sokat fut, beindul, szerel.
2: Akkor tényleg, ezt is lehet örökölni.
3: Igen, hát remélem, hogy ha kívánhatok valamit, akkor azt kívánom, hogy a fiam sokkal sikeresebb legyen nálam.
2: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Waltner Róbert, akivel sokat beszélgettünk a világbajnokságról, meg a világfutballról, de térjünk egy kicsit vissza Magyarországra. Ugye azt tudjuk, hogy az U14-es csapatnál vagy jelenleg Kaposváron. Igazándiból, ha valaki rólad gondolkodik, akkor nem biztos, hogy Kaposvár ugrik be először a nevedről, hanem inkább Zalaegerszeg. Melyik a korábbi, melyik a nagyobb szerelem?
3: Hát mind a kettő. Kaposváron születtem, és még 12 évesen az volt az álmom, hogy egyszer a Rákóczi-ba játszhassak, ami sikerült is, aztán nagyon hamar elkerültem, mert a Videóton megvásárolt, másfél évet játszottam csak a felnőtt csapatba, és akkor így elindult az NB1-es karrierem. Zalaegerszegen azért 3 időszakot voltam, és hogyha oda veszem még az edzői karriert, akkor az a negyedik volt, sőt, edzőként 2-szer is voltam, mert amikor elkezdtem az edzősködést, akkor először az utánpótlásban dolgoztam egy évet, U19-es csapatnál, mint pályaedző, aztán utána már felnőttbe mentem az Zalaegerszegre, úgyhogy összesen 5 különböző időszakban voltam Zalaegerszegen. Én is kötődök Zalaegerszeghez nagyon, a feleségem is zalaegerszegi, nekem Zalaegerszeg az teljesen más, teljesen másképp fogadnak az emberek is, és itt nem a szurkolókra gondolok, hanem az emberekre, akik a városban élnek, nagyon szeretnek engem, és én is szeretem őket, és ezt érzem, ezt a szeretetet, hogyha én sétálok az utcán, akkor valamikor 50 méterenként megállítanak, hogy Robikám, hogy vagy, stb. Mindig kérdeznek, és természetesen ez egy jó érzés. Én próbáltam ott mindig a maximumot adni, nem mint hogyha máshol nem ezt tettem volna, mert máshol is próbáltam, de Zalaegerszegen az összes időszakomban nagyon-nagyon jó ment a játék, így sikerült a legtöbb gólt rúgnom ott ezen az örökös góllövő listán. Ezt most is erre büszke vagyok, hogy ezt vezetem. És
2: Sós István rekordját döntötted meg, 69 gólnál tartott ő.
3: Igen, és ezt ki is tűztem magam annak idején célnak, hogy ezt megdöntsem. Sikerült gólkirálynak lennem, magyar bajnoknak lennem, megválasztottak évjátékosának, ebbe a csapatba sikerült egyszer 5 gólt rúgnom, és 10-es osztályzatot kapni, ami ritka. Voltam az év megyei sportolója az összes sporták között, tehát, hogy így, és ez mind az a legerszegi időszakomhoz köthető, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sikeres időszak volt mindegyik, és az edzői időszak is sikeres volt, mert igaz, én fölmondtam szezon közben, de akkor per pillanat, amikor én elhatároztam, akkor negyedik helyen állt a csapat, úgyhogy nagyon sikeresek voltunk.
2: De akkor miért mondtál fel?
3: Hát ezt megtartom én inkább magamnak, hogy miért határoztam így, akkor megvolt rá az okom. Így már, hogy eltelt egy bizonyos idő, lehet, hogy most már másképp döntettem volna, vagy másképp döntenék, de akkor abban a helyzetben akkor azt gondoltam, hogy az a legjobb megoldás.
2: Ennek ellenére azért úgy tűnik, hogy nem kibékíthetetlen ellentét alakult ki a klub meg közted, mert ha lehet hinni a pletykáknak, akkor volt szó arról, hogy visszatérsz most is mostanában Zalaegerszegre.
3: Igen, én nem hallottam róla, de azért vannak ezek a pletykák, hogy lehet, hogy volt róla szó, de hogy velem nem tárgyalt senki, az biztos, és nem hallottam, most hallottam először ezt az információt. Nagyon remélem, hogy egyszer még lehetek a minimum, egyszer még lehetek az Zalaegerszegnek, a felnőtt csapatának a vezetőedzője. Ha jól emlékszem, Gele Imre bácsinak is ez kétszer megadatott, és jó lenne, hogy nekem is egyszer már sikerült, és hogy még egyszer, és jó lenne, hogyha ha sikerül, akkor ami hasonló sikeres időszak lenne, mint az első. Ez az a Zalaegerszeg, ez tényleg én szerintem, ameddig én élek, és remélem, hogy nem rövid életű leszek, hanem hogy minél tovább sikerül így a családommal közösen ezt élvezni az életet, hogy bízom benne, hogy Zalaegerszeg még össze fog velem kapcsolódni így a jövőbe, de hogy örökre a szívembe marad, az biztos.
2: Melyikre látsz nagyobb esélyt, hogy Zalaegerszegen kapsz hamarabb munkát, vagy hogy Kaposváron, már úgy értem a felnőtt csapatnál?
3: Hát ezek nem tőlem, hogy mi az esély, nem tudom, megmondom őszintén, nem is akarok így találgatni.
2: De most arról sem volt szó, hogy Kaposvár?
3: De volt róla szó, de megmondom őszintén, az első olyan tárgyalás volt a kaposvári, ahol nem éreztem azt, hogy engem akarnak, mint edző. Úgyhogy nem véletlenül nem engem választottak.
2: Pedig hát azért ott te sokat tettél az asztalra edzőként is.
3: Hát most valaki ezt mondja, de vannak bizonyos emberek, akik lehet, hogy nem így gondolják, vagy lehet, hogy más szempontok szerint döntenek egy edző kiválasztásánál, úgyhogy ezeket tiszteletbe kell tartani.
2: De hogy is volt ez a kaposvári történeted edzőként?
3: Hát én annak idején igazából lehet azt mondani, hogy a feleségem döntötte annó el, hogy merre vigyen a sors, mert...
2: Nem ismersz mást mondani, mert azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy itt hallgatja kint a beszélgetést a szerkesztőségben.
3: Őszinte ember vagyok, úgyhogy én mindig az igazat mondom. Zalaegerszegen dolgoztam pályaedzőként az U19-es csapatnál, és ezzel egy időben kijártam Ausztriába, mint játékos edző, egy alacsonyabb osztályú csapatnál, ahol játszottam is, de én voltam az edző, és ezt a kettőt egyszerre csináltam, és a családom az maradt Kaposváron, én Zalaegerszegen értem egyedül, és hétvégén találkoztunk. És vége volt az első évnek, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy ez így nem lesz jó, hogy külön vagyunk, hogy döntsük el, hogy akkor most hol telepedünk le, hogy vagy Zalaegerszegen, vagy Kaposváron. És akkor a feleségem mondta, hogy neki kialakult az élete ott Kaposváron, barátnők, barátok, gyerekek már, óvoda, stb. És mondta, hogy ő szeretne Kaposváron maradni. Anyukám ott élt. Nyilván a feleségemnek a szülei azok meg Zalaegerszegen élték, tehát, hogy de a feleségem döntötte, hogy akkor legyen Kaposvár, jó. És akkor ott elkezdtem dolgozni az U19-es csapatnál. Az első év az nagyon nagyszerű volt, mert bajnokságot nyertünk a csapattal, és rengeteg játékos utána fölvittem a felnőtt csapathoz, abból a korosztályból, meg még az egyen fiatalabb korosztályból is, sőt, még aki most játszik Szederkény, őt már 15 évesen fölvittem, vagy az Orsos Tomikát, az 16 évesen már fölvittem a felnőttbe, és hát a U19-es bajnokság megnyerése után, akkor kineveztek a NB3-as csapatnak a vezetőedző ének, és ott is megnyertük a bajnokságot, feljutottunk az NB2-be, kaptam egy új szerződést, és igazából ott az NB2-be úgy a bajnokság elején minket mondtak az egyik kiesőnek, ugye az elemzések szerint, úgy lebecsültek.
2: Érdekes, tavaly az ETR-rel mondták ezt, és aztán milyen jó teljesítményt jutott.
3: Igen. Amikor ott voltam, egyébként nálam is ezt mondták, szóval nem tudom, hogy valamikor nem mindig jön be ez az esélylatolgatás, de akkor Kaposvár az lebecsülték így az NB2-be, sőt a tulajdonos, az akkori tulajdonos mondta, hogy Robi, én annyira örülnék, hogyha ez a csapat, hogyha elérni a 10. helyezettet, az nekem felérne egy bajnoki címmel, és akkor ebből lett egy feljutás. Az ezetem mögött másodikként jutottunk föl, megelőzve olyan csapatokat, mint a Gyirmot, a Vasas, a Győr, tehát, hogy voltak jó csapatok, de nagyszerű társaság jött össze, keményen dolgoztunk, mindenki alázatos volt, megpróbáltam én is, amit lehetett ugye a munka részén tanulni, és mindent beleadni a munkába, és ugyanezt elvárni a játékosoktól, vagy az ott dolgozó emberektől, tényleg a lehetőségeinkhez mérten nagyon profin dolgoztunk, és a saját maga területén mindenki hozzátette a saját munkáját, és ebből lett az NB1. Nyilván az NB1-be, tehát az esélyét se kaptuk meg annak, hogy ott hogy bennmaradjunk, mert a költségvetésünk az ugyanannyi volt, mint az NB2-be, és a második legkevesebb költségvetés is több, mint a duplája volt, mint ami nekünk volt, tehát igazából...
2: Nem is volt esélyetek ott ezzel.
3: Hát most ezt nem is tudom, hogy hogyan tudjam hasonlítani, de most... Egy 125 köbcentis motorra próbáltunk versenyezni az 500 köbcentis motor ellen, tehát hogy szinte egy lehetetlen küldetés volt, ez volt az igazság. Sok játékos, ha jól emlékszem, az NB1-es keretben például 6 játékos volt, aki a megye 1-be játszott, mégis följutott az NB3, NB2, NB1, és amúgy se voltak olyan, tehát mi nem tudtunk ilyen nagy neveket igazolni, nem volt sok pénz,

0: elég jókat írt róluk, hogy hogy szerepeltek, és akkor összehasonlítottam az akkori Kaposvárnak a statisztikájával így eredményben, és nem volt nagy különbség a két csapat között, bár rólunk azért elég sok negatív vélemény volt akkor, viszont a játékos állományban, a Kazincz Barcikánál például nagyon sok NB1-es rutinnal lévő játékost igazoltak, a Mesák, az Ikoba, a Ferenci, a Berec, és még lehetne sorolni azért könyves, tehát NB1-et megjárt tapasztalt játékosok, és nekik se sikerült, de nekik sincsen szégyenkezni valójuk, mert a többi csapathoz képest az ő keretük is gyengébb volt, és ezért nem sikerült nekik a bennmaradás.
1: És neked ez mit ért ez a kiesés?
0: Mármint,
1: mi lett veled?
0: A Kaposvár után?
1: Tehát ott véget ért akkor?
0: Még elkezdtük az NB2-be, és az első hét fordulót, hogy lehet azt mondani, nagy része elment, sok játékos kicserélődött, össze kellett érni az új csapatnak. Első hét fordulóban játszottunk 5 döntetlent, és 2 vereség volt, és engem akkor menesztettek. Megmondom őszintén, akkor nem is volt bennem ilyen, hogy ilyen rossz érzés, hanem szinte ilyen megkönnyebbülés volt. Nagyon elfáradtam, nagyon sokat dolgoztam, és tényleg jó esett akkor a pihenés, és még arra jó volt, hogy igazából előtte csak siker volt, mert akár az U19-es csapatnál bajnokságnyerés, az MB3-as bajnokságnyerés, az MB2 feljutás, második hely, ez csak siker volt, és az első kudarc az MB1-es kiesés volt, de végig gondoltam az egészet, sokkal többet tanultam abból az egy évből, mint az előtte lévő 3-ból, az egy év kudarcból, mert ott lehetett látni a játékosok is a sikertelenségtől, hogy változtak bizonyos emberek, akár a taktikán keresztül, hogy hogy lehetett készülni a csapatok ellen, rengeteget lehetett a kudarcból is tanulni, úgyhogy azt gondolom, hogy az nagy hasznomra volt az utána lévő edzői szakmámra így kivetítve, hogy amit abból tanultam.
1: Persze a Kaposvár azóta, most már jó néhány év az MB3-ban szerepel, tehát nincs közel ahhoz a szinthez, ami ott voltatok.
0: Hát igazából én, amikor engem elküldtek abban az évben, ők ki is estek. Hozzáteszem, nyilván itt a vezető dönti el, hogy ő, a vezetők is jót akartak, hogy talán egy edzőváltással majd a csapat jó lesz. Én bennem már nem bíztak akkor annyira, mert hogyha bíztak volna, akkor nem cseréltek volna le, meg amúgy is sok időt voltam, tehát lehet, hogy ráfért a csapatra is egy frissítés, de például abban az 5x-be és 2 vereségbe a 70. percig, hogyha nézzük az eredményt, akkor elsők lettünk volna a tabellán. De az utolsó 20 percre X-re hoztuk a meccseket, vagy kikaptunk. Ez azt eredményezte, hogy ott voltunk a tabellának az alján, ezekkel az X-ekkel, mert nem sikerült győzni, és ezért kellett mennem. De ez valahogy a sors ezt így akarta akkor. Lehet aztán, hogyha én maradok, nem tudom, hogy mi lett volna. Én azt gondolom, hogy nem estünk volna ki, de az biztos, hogy nem tudtam volna azt az évet már ugyanazzal a energiával végigcsinálni, mert eleve nem volt nekem Kaposváron olyan stábom, mint például Zalaegerszegen volt, vagy akár Pakson, amilyen stábom volt. Ott a munkának a nagy részét, azt én csináltam meg. Nem volt videóelemző, nagyon sok olyan munkát, ahol máshol ki lehetett adni, és ami megkönnyítette az én feladatomat, az Kaposváron, azt mindent egyedül csináltam. Úgyhogy amikor én jártam akár a B, vagy az A, vagy a prolicenszes képzés, és volt a tankönyv. Emlékszem, amikor a B-licenszre jártam, és elolvastam, volt az egyik oldalon, hogy a kiégés, és annak a jelei. És amikor legelőször elolvastam azt, ha jól emlékszem, akkor ez az A-licensznek a felvételién volt, akkor mondtam, hogy ez milyen hülyeség, hát ez nálam egyik se. És emlékszem, hogy amikor a prolicenszre jártam, és elolvastam megint, mert benn volt a könyvbe, sajnos észrevettem, hogy mindegyik jellemző volt akkor rám, amit akkor elolvastam. Tehát, hogy egy idő után egyszerűen az ember fölördi ez az egész, ez a sok munka. Nyilván én egy olyan ember vagyok, egy maximalista, tehát, hogy én soha nem, az egyik hiba is ez, azt gondolom, hogy egy hibám ez, hogy nem tudok elégedett lenni. Tehát

0: hogy mindig jobb, meg jobbat kihozni a játékos, amikor játékos voltam, akkor is mindig a jobbra törekedtem, így meg edzőként mindig ki akarom egy magamból is hozni, meg minden egyes játékosból is a legjobbat, és hát ez sok munkával jár, és egy idő után ez a munka, és nyilván azért mindenki tudja, azért ilyen NB1 és NB2-es szinten ott van a nyomás, a stressz, ott van a sajtó, a szurkolótábor, stb. Tulajdonosok, sportigazgatók, jó, ki kell jönni mindenkivel, megtalálni a közös hangot, hogy mindenki egy irányba menjen, és azért ez sok energiát elvisz, és ilyenkor valamikor kell a pihenés. Bizonyos esetekben, amikor akár a Kaposvárnál, amikor menesztettek, nem azt mondom, hogy örültem neki, mert nyilván szomorú voltam, de nem bánkodtam annyira.
1: Említetted már Paksot. Az ottani időszakod, azt hogy értékeled?
0: Jobbra számítottam, mint amilyen volt, de nem volt rossz. Tehát igazából, amikor eljöttem, akkor 6. helyen volt a csapat, és pont egy olyan mérkőzésen voltunk a Debrecen ellen, kikaptunk 2-1-re, úgyhogy még a 92. percig mi vezettünk, és ha azt a meccset megnyertük volna például, akkor 3 pontra lett volna a 3. hely. Így meg 6. lettünk, hogy kikaptunk. Tehát, hogy valamikor egy-egy meccsek az eredménye azért a tabellán így mozoghatsz. Ami nekem problémám volt Pakson, az egyik az, hogy hát a legnehezebb időszakban mentem az Bognár Gyuri után átvenni egy csapatot. A Gyuri nagyon népszerű volt, jó is szerepelt a csapattal, és most is jó szerepel. Tehát őt szerették a szurkolók is, tehát bármelyik edzőnek nehéz lett volna a Gyuri után ugyanolyan népszerűnek lenni, ráadásul amit ő alkalmazott játékot, ő sikeres volt avval a filozófiával, avval a játékstílussal, amit játszott a csapattal. Én megpróbáltam egy másikat játszatni, amivel én sikeres voltam Kaposváron, sikeres voltam Zalaegerszegen, és próbáltam egy 4 védős rendszert az én filozófiám szerint, az én stílusom szerint játszatni a csapattal, ami nekik új volt, és egyre jobban csinálták már, de nyilván ez idő kellett volna, hogy teljesen átvegyék a három, mert teljesen más azért a 3 védős rendszerbe játszani taktikailag, mint egy 4 védős rendszerbe. Nekem azért más volt bizonyos dolgokban az elképzelésem, úgyhogy amit bánok, hogy rossz időszakba kerültem, azt gondolom Paksra, pedig nagyon szerettem volna egyszer a Paksnak az edzője lenni, ez sikerült is, de jobb eredményt szerettem volna ennél elérni. A másik meg ott volt a Böde Daninak az esete, ami igazából...
1: Erre rákérdeztem volna.
0: Igen, gondoltam, mert mindig megkérdezik, hogy de ennek sokkal nagyobb feneket kerítettek a sajtóba, nagy visszhangja volt, és nem is úgy jött le a sajtóba, hogy ez valójában volt ez az egész, mert sokszor ezt hozták le, hogy én elküldtem a Danit, ami nem volt igaz, mert nem küldtem el a Danit, soha nem tettem volna ilyet. A Daninak a saját döntése volt, hogy lemegy az NB3-as csapatba, nem akart velem együtt dolgozni, azért, mert 2-szer nem cseréltem be. Tehát igazából ez volt a bűnöm. Egyébként a klub érdeke volt, vagy a klub érdeke miatt nem cseréltem be a Danit. Akkor én egy centerre játszottam, 4-2-3-1-es felállási formába, és ez a Varga Barni volt a center, aki meg tudjuk, hogy milyen pályafutása volt a Barni, akkor is egy nagyon jó csatár volt. Hozzáteszem, a Dani is egy nagyon-nagyon jó csatár, előtte is, meg utána is bizonyította, de 2 olyan meccs volt Újpest ellen, ami nagyon meleg volt, mert 3-0-ra vezettünk, és behoztam fiatalokat, hogy menjenek a fiatal percek. Az Újpest talált egy gólt, és jött rá a második, belelkesedtek 3-2-n, és nem cseréltem csatárt, hanem hagytam a Barnit, mert a Barni többet tud futni a védekezésben, mint a Dani, nem cseréltem be. Nyilván ez a Daninak rosszul esett, megnyertük a mérkőzést, a következő mérkőzés meg egy Kisvárda elleni meccs volt, ami 3-1-re vezetett már a Kisvárda, és lehetett tudni, hogy elment az a mérkőzés, hogy valószínű, hogy elment, és ott megint nem cseréltem be a Danit, hanem bevittem inkább fiatal játékos, hogy vigye a fiatal percet, hogy ez legyen meg, azt mindenképpen teljesíteni kell, mert a klubnak az pénzt hoz, és én tudom, hogy milyen egy játékosnak, nyilván a Daninak az egóját is, ez nem esett jó neki, hogy nem cseréltem be. A Dani ezt úgy vette, hogy én szórakozok vele, pedig tiszteltem úgy, mint idősebb játékos még.
1: Megbeszéltétek ezt a dolgot esetleg nem, azóta?
0: Nem. Nem is találkoztam azóta a Danival. Tehát én nem haragudtam a Danira, soha elismertem mindig a képességeit, és játszattam is volna, de azt gondolom, hogy a Daninak is azért türelmesebbnek kellett volna lennie, tehát azért, mert kétszer nem cserélem be, nem kellett volna, azt gondolom, így viselkednie, de most nyilván nagy egójú játékos, sok mindent elért ő is a magyar fociba, úgyhogy én is voltam hasonló helyzetben, bár én nem így reagáltam le, de minden ember más, szóval én nem haragszok rá, de az biztos, hogy ez például befolyásolta az én paksi jövőmet.
1: Volt még egy sikeres időszakod, ugye a Zalaegerszeget említettük meg, a Kaposvárt ilyen szempontból, Szentlőrincen is.
0: Igen, Szentlőrincen egy kimondottan nagyon-nagyon jó év volt, ami sok ember számára nagyon nagy meglepetés volt. Igazából ott is ugyanaz volt a helyzet, mint a Kaposvára, hogy elkönyvelték a Szentlőrincet, mint feljutó az egyik kiesőnek. Ez egy nagyon kis csapat, hát szinte egy falu, egy kis város, a körülmények is nagyon szerények, tehát nincs ilyen új klubház, bár van egy jó minőségű pálya, de szerény körülmények vannak, azért mi is konténerbe öltöztünk, tehát, de nekem ez nem okozott problémát, tehát, hogy én amikor oda mentem, ott 16 új játékost igazoltak, abból talán 5 érkezett úgy, hogy 2 héttel a bajnokság kezdete előtt, és ebből kellett egy csapatot faragni, ami sikerült is, és jól szerepeltünk. Tavaszra meg már tudtunk egy olyan játékot is bemutatni, ami nem csak eredményes volt, hanem látványos is. Tehát, ha jól emlékszem, tavasszal csak 2 vereségünk volt, az egyik a Kisvárda ellen, a másikat nem tudom, talán a 2 vereségünk volt, a többi az vagy győztünk, vagy döntetlen volt, például a hazai pályán megvertük a Vasast is.
1: Okoztatik is ezzel neki nehézséget. Hát most, és hát még titeket titkos esélyesként tartottak, hogy feljuttok.
0: Igen, mert igazából vezettünk a Kazincz Barcika ellen is 2-0-ra, és sajnos mind a 2 jobb hátvéden megsérült, és be kellett cserélni egy középpályást, aki behibázott a jobb hátvéd pozícióban, az életében még nem játszott jobb hátvédet, és X lett a mérkőzés, pedig 2-0-ra még nekünk volt 2 olyan helyzetünk, hogy kapucsa szembe voltunk, és már a Kazincz Barcika is látszott, hogy érezték, hogy ez a meccs már elment, és 2-2 lett. Azért azt hozzáteszem, hogy nem volt reális az, hogy minket ott emlegessenek, hogy mi is feljutók lehetünk, de meg volt rá a lehetőségünk, mert a Kazincz Barcikától 6 ponttal lett kevesebbünk, mint a Kazincz Barcikának, és volt több olyan 11-es, akár a Kozár Misleny ellen, ahol ha berúgjuk, akkor megnyertük volna a mérkőzést, vagy a Soroksár ellen, ahol a 93. percben a Nagy Ricsi kiadta a 11-est, és maradt az 1-1. Ezek a kis 2 pontok, ha jönnek, akkor megint egy újabb csoda lett volna, de azt gondolom, hogy így is egy történelmi eredményt ért el a csapat, mert 5. helyen végzett, ugyanannyi pontja lett, mint a 4. helyezetnek, csak annyi, hogy nekik több győzelmű volt, és ez számít, nekünk több vereség volt, de ez is egy történelmi eredmény volt, és egy nagyszerű évet csináltunk, és ami még nagyon jó volt, hogy a játékosok annyira jól érezték magukat a közösségben, annyira szívesen jöttek edzésre, hogy például egy Port Patrik, aki azért több klubnál is megfordult Magyarországon, és ezt több játékos is mondta, nem csak a Patrik, hogy ennyire jó közösségbe, ilyen jó hangulatba és csapategységben még soha egy csapatánál nem volt.
1: De aztán a második év az nem sikerült ilyen jól.
0: Nem. Nyilván az már egy másik csapat volt, elment 10 játékos, igazoltak helyettük újakat, más minőségű játékosok voltak, amúgy is az átlag életkorban az első évi csapat is egy fiatal csapat volt, a második évi csapat meg a legfiatalabb csapat volt az MB2-be, és sajnos minőségben is nem tudták megközelíteni azt, ami az első évben volt a játékosoknál, ez mutatta a Szent Lőrincnek az egész évi teljesítményét, hogy egy gyengébb kerettel kellett dolgozni. Sajnos nekem nem tudom hány forduló után, november elején nekem megköszönték a munkát, és más folytatta.
1: És azóta tovább. Nincs most új csapat.
0: Őnek is megköszönték a munkáját, aztán igazából a végén egy óriási bravúrral csoda folytán sikerült nekik a bennmaradás, de igazából megmondom őszintén, nem foglalkozok azóta a Szent Lőrincen, mert igazából nekem ott befejeződött akkor a pályafutásom, ahogy eljöttem.
1: És akkor nem hiányzik most a kispad a felnőtt csapatnál valahol?
0: De hiányzott a munka, tehát azt hozzáteszem, hogy én nem akartam otthon ülni és unatkozni, eljártam mérkőzésekre, megnéztem a mérkőzéseket a televízióban, valamikor személyesen mentem el, de engem ez nem elégített ki, tehát én el akartam dolgozni, és ezért is vállaltam el ezt a munkát, hogy addig is dolgozzak, aztán én hiszek Istenbe, és remélem, hogy majd ő eldönti, hogy mikor lesz az az idő, amikor nekem megint lesz lehetőségem vagy NB1-be, vagy NB2-be, vagy akár NB3-ba dolgozni, majd megtalál egy új lehetőség, ha nem, akkor megpróbálom, hogy minél jobban, ugyanúgy vezetem egyébként ezeket a kisgyerekeket, ugyanazzal a lelkesedéssel és alázattal, mint hogyha egy NB1-es csapatot vezetnék, úgyhogy profinálok ez a munkához is, ennek is megvan a saját maga szépsége, tehát az, hogy a kisgyerekek, hogy ebbe a két hétbe lehet látni, hogy mennyit fejlődtek, és ahogy csillog a szemük, hogy ott van például a Vukán Nikolicsnak a kisfia, ő 2 éve fiatalabb enni a korosztálynál, de nagyon tehetséges, és 11 éves, és annyira ügyes a kisgyerek, és amikor csinál a dolgokat, most például rugott edzésen egy gólt, és oda szaladtam hozzá, és fölemeltem a levegőbe, mert annyira örültem neki, hogy láttam, hogy ő is örült, tehát, hogy ebbe az utánpótlásnak is megvan a saját maga szépsége. Nyilván valaki nem tudja elképzelni magát, hogy dolgozzon. Én meg nagyon szeretem a fiatal játékosokat, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy én szívesen dolgozok felük, de, és nem utoljára, de nem utolsó sorban, hát a fiam az meg a fiam, tehát, hogy így én viszem edzésre, én hozom edzésre, bár hozzáteszem, hogy ezt otthon én ezt elmagyaráztam mind anyukának, meg a fiamnak is, hogy, és ebben profi vagyok, hogy az edzés előtt az apukája vagyok, meg az edzés után az apukája vagyok, de az edzésen az edzője vagyok. És ebbe a két hétben is ez látszik, a gyerek intelligens, ezt ő tudomásul vette, én meg profinak tartom magam, és ezt nagyon jól tudom kezelni.
1: Hát köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióban, és kívánom, hogy ilyen lelkesedéssel tud végezni a munkádat, és hát remélhetőleg majd még azért beszélgetünk arról is, hogy milyen jó eredményeket értél el mondjuk egy NB1-es csapat kispadján.
0: Legyen úgy, ámen. Én köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Waltner Róbert volt mai vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá! I am still

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam róla szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
3: Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmúlttal függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
2: Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki itt bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
3: Igen.
2: Miért döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
3: Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korba elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már 1 éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbe bringázta a Balatont, úgyhogy bármi ilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
2: Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartad próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
3: Nem voltam boldog abban, hogy egy, nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
2: Nézzük még így a beszélgetés elején, a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények, pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
3: 23-ban? 24-ben.
2: Váltottál.
3: Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű, e-sportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
2: És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
3: Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezés által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
2: Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
3: Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
2: Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
3: 3 előtt egy kicsivel.
2: Mikor fekszel le?
3: Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az eddig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
2: Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risto Véva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés, és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
3: Ez csak szerintem...
2: És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli... Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Mindenki más is álmos.
3: Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában. Én már
2: nem.
3: Kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
2: Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
3: Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
2: Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
3: igen.
2: Egy jó
3: célpont. Városközpontban közel van mindenkinek, úgyhogy...
2: És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
3: A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
2: Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
3: Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
2: Tehát a komédi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment. Így, de úszni sem tanult meg.
3: És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
2: És ez egy mély víz, amiről én is igen. beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
3: 40
2: ez
3: évig.
2: Még a 80-as évek végén volt, de megtörtént.
3: Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolóé, az úszni tanulóé, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közben, tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
2: Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
3: igen,
2: sokáig tart.
3: Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebben bele is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
2: Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket, mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki annyira nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a komédi úszodában én átéltem, hanem, de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható, vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
3: A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és aki, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is víz ment a szájába. És az első órákon én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először, hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor, megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni, én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen, ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszás tanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nemben tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, azonnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
2: Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, hogy fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, ahogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
3: Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert...
2: Azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
3: A mellúszás a legnehezebb.
2: Az az egy, amit jól tudok.
3: Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangózni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem, tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, ezt muszáj rendesen beletenni a vízbe, tehát az a, nem is tudom én, kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve. Hát igen, de hogy az mi mindent ott, amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk, tehát hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
3: Sokan úsznak így. És egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
2: Én már ideig eljutottam, hogy ezen nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. De még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komjádi úszodába.
3: Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
2: Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszást minden orvos, mindenki javasolja.
3: Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami a mély izmokat a hátban erősíti.
2: Sőt, porckorong sér műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni háton.
3: Igen, van ilyen úszóm is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
2: Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Gyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
3: Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat a céljaik elérésében segítek nekik.
2: Tehát akkor nem változtál azért, mert olyan értem, hogy megmaradt a terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
3: Egyedül csinálom az edzéseket.
2: De ez akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
3: Úgy személyre szabottak.
2: A rádióban.
3: Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, őnekik több ismétlés számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy egyhetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikai javítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és

0: sokkal fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok, ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
1: Na, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is, ha reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján, a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszásról nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futással van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
0: Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szallakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjádiban tartott edzéseim után általában felmegyek a 3-as határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége, mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
1: Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval mondjuk, ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért bíztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek. De akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
0: Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
1: Ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
0: Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be, ez, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást, ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre, ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg, minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit,

0: ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat, próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kelek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
1: Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor azért hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál, ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni, most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban, ha minden igazott, hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni, tehát...
0: 2 nap alatt, de igen.
1: 2 nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
0: de minden stimmelt.
1: 2 nap. Hát nem mindegy, mert mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
0: Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint egy éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert... ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból, a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
1: És ebből most már meggyógyultál? Ebből igen. A gyulladásos betegségből?
0: Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett ezt élnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
1: Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni, sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
0: Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarokgyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy
1: kell... Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
0: Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
1: Tehát tulajdonképpen visszakaptál.
0: Rengeteget.
1: És ez igen. Adott neked erőt.
0: Igen.
1: Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
0: Ez tehát abszolút a megfizethetetlen.
1: Nem, pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban annál érezted magad. Meg többen. Erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad, az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük, ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is ez evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
0: Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Az a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
1: Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzés terv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikerei, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
0: Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most
1: de
0: már...
1: De terepen? Terepen, nem városban.
0: Terepen? Igen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
1: És nem kell lázcsillapító sem.
0: Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
1: Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
0: Köszönöm szépen, Zsolt.
1: Virányi Zsolt búcsúzik. Tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények,
1: a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszt hozta az előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, labdarúgással foglalkozunk az első órában, és azt kell, hogy mondjam, hogy elég ritka az, hogy aktív NB1-es labdarúgó vagy sportvezető, különösen a bajnokság ideje alatt el tud jönni ide a stúdióba, amit természetesen érthető is, de éppen ezért külön nagy szeretettel köszöntöm Fekete Tivadart, a Nyíregyháza Spartakus sportigazgatóját, és köszönjük szépen, hogy eljöttél Nyíregyházáról.
3: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye, amikor ezt a beszélgetést tervezgettük, akkor még nem zajlott le az NB1-es nyitó forduló, azt lehetett tudni, hogy a Nyíregyháza az Újpestet fogadja, és hallottunk elsősorban újpesti részről nagyon fogadkozó, nagyon bizakodó hangokat, éppen ezért szerintem sokakat meglepett az, hogy 2-1-re nyert a Nyíregyháza, és egy kicsit tartottam attól, hogy olyan eredmény születik, hogy vajon milyen hangulatban tudunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy így minden kerek jelenleg a Nyíregyháza klub házatáján, úgyhogy először arról beszélj, kérlek, hogy milyen volt a hétvége, ilyenkor szabad egy kicsit ünnepelni, tudom, hogy hosszú még a bajnokság, vagy úgy gondoljátok, hogy meccsről meccsre haladunk, oké, megállunk egy picit, az első győzelem megvan, szóval milyen volt például a te hétvégéd és a tegnapi első heti munkanap?
3: Hú, jó sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota, ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6 és fél ezer néző előtt.
2: Ugye, mondjuk el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban egyébként.
3: Van. Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk még kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpestit megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatás se lesz másképp majd.
2: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a 3 pontért.
3: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, én idestóva 4. éve, most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az NB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben a nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, korttól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországba, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. És ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokban, legyen az különböző stratégiákban, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokba ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
2: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
3: Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itt Magyarországon elég speciális közeg, amilyenk másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
2: Ugye akkor Szabó István
3: így
2: ült a kispadon.
3: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formában. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebbe a stílusba nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
2: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
3: Így van. Hát ugye ő korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de mi kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján választjuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
2: közösen kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
3: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok ezt kárszépíteni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését. Tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni. Úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van-e esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja, nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
2: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e ezek a hírek?
3: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom, bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
2: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
3: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek ingen nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzám mérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbort legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor MB2-be, az MB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított, a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
2: Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
3: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megnyertük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
2: És akkor ez motiválja őket, szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
3: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
2: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
3: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kiélezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabel alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart, pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jó jöttünk mi, mint Nyíregyháza, kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ő jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből, úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan, igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
2: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
3: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. Addig bármi előfordulhat. Sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a Fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
2: Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürt leigazolta egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
4: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával is, a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürt legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürtnek ugye vételi opciója van, ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábasként játékfelépítésbe is akár tudom segíteni a csapatot, úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
2: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
3: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt valahol az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az öt játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán, talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvércsapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem. Engem Révész Bájent, amikor annak idején megkeresett és megállapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt, és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van, a kívülállók nem tudják, de hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztába, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürt rendezett nekünk, rendez irányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket. Úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogy ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már más is, mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
2: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van, tehát te napra kész vagy. Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Timár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
3: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van. Tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg

0: én az MB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Én inkább azt választottam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni. Elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
1: Szeretett te összerakni?
0: Igen, igen, mondhatni talán modern szó, ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem titok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt valami résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
1: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
0: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet, de ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatoztatok ilyen téren, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szentőrincre oda kerültem az MB3 végén kullogó csapatból egy MB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
1: Vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán, én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
0: Hát személyesen mai napig, ugye most már azért közét 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik.

0: Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékelőjék ezek, ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyik pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak verességek, akkor is volt egy-egy fel a feje, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, majd Szabolcsba is említetted, hogy Szabolcsba is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsba azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Ő neki meg különösebben egy ilyen szavajárás, ez figyelj, öcsi, már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
1: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az NB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
0: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még, ha visszamegyek az időbe, Szentőrincen ott 7 szép évet töltöttem el, és azért talán ez is mutatja, hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásig kellett küzdeni, amikor az NB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még NB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
1: fásultak
0: a klubban, nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők, és ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
1: Tehát igazából nem tört meg téged az időszak
0: sem? Nem tört meg, mert akkor most ugye nem ülnék itt egy nyíregyháza vonatkozásba, de természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak annak, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat MB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
1: visszabontottatok.
0: Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységébe bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
1: A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edzőkben gondolkodtok. Ugye Timár Krisztián után jött Szabó István, most Bódog Tamás. Ez a vonal, ez tudatos-e? Illetve a másik kérdésem, itt a beszélgetés előtt én felvetettem, hogy amikor tavaly tavasszal például az Újpest ellen 7-2-re kikapott a csapatot, sokan már, ugye a magyar szurkoló ilyen győzelem után a mennybe emeli a csapatot, vereség után a földbe, tiporja szint. Te, szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Bódog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyházához köthető.
0: Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
1: És bocsáss meg, kiegészítésül 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
0: Úgy alakult már, hogy akkor már bennmaradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edző ellen fociztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, aki kim volt a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálba néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreértető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána rá napokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
1: Magyar edző kérdése?
0: A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak vagyunk a külföldi játékosokra is. Először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon, magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem szintén, akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval ő egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további érték, akkor mi le fogjuk őt szerzőtetni, független attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ez is esetre a választás.
1: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni, viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
0: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy ott 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban, aki egy kicsit is tehetségesebb, azon nyomban jönnek a kiemelt akadémiájú klubok, szülővel, gyerekkel leülnek, és elviszik, átigazolják, amivel még nem is lenne különösen probléma, mert az élet ma már ilyen, tehát, hogy akár a szimpla hétköznapi életben is ugye tanulni is nem mindenki az adott szülővárosába tanul, vagy mondhatnánk a munkát, hogy nekem ezzel szerint nincs problémám. Az van problémám, hogy az MLS ugyanazokat elvárja tőlünk, mint amiket mondjuk a kiemelt akadémiájú kluboktól is. És így nekünk sokkal nehezebb, mert ezek a korosztályokból kikerülő legtehetségesebb játékosaink elkerülnek innen, utána az utánpótlás edzőink alázatos, odaadó munkájából jutunk, amire jutunk, Persze elvárja a nyíregyházi közeg is, meg az MLS is, hogy igen, ám Nyíregyháza, te rak be a fiatal szabályos magyar fiúcskát is, és mi beraknánk. De nekünk figyelnünk kell az eredményességre is. És ahogy a Tamás említette az interjúban, igen, valahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt. Mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
1: Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
0: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó a Tamás hozzátette azt is az interjúban, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
1: Az ő teljesítmények.
0: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzáll ez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a 3 pont is.
1: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van egyáltalán hivatalos célkitűzés?
0: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye, azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrán fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
1: Nyerhető meccsek? Nem, nincs
0: úgy
1: ilyen.
0: Úgy megyünk ki, hogy az Újpest ellen is kimentünk. Tehát azt a védjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúban ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb., hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílt sisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást, a mi szurkolóink, mondhatom DNS-ébe ez van, a szenvedély van, a mindenáron való győzni akarás, tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk, csordogáljon a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is, az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszélünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis ne erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
1: Ehhez kívánunk az egész csapatnak, a vezetőedzőnek és a szakmai stábnak is sok sikert, neked pedig hasonlóan elhivatott és motivált munkanapokat. Fekete Tivadarnak nagyon szépen köszönjük, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója volt a vendégünk. Örülünk, hogy itt voltál.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Tisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
4: Make a trouble, make a

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 4 perc állunk 6 óra után, augusztus 1-2, és már is 4-ét írjuk. Ma reggel egy kellemes kedd, mint egy 40 fok várható ma is, remélem mindenki tudja, hogy mit kell tenni. Ilyen hőségben mindjárt megkérdezzük azokat, akikkel itt ma reggel vagyunk, és persze a hallgatókat is. Ha jó reggelt mindenkinek ma reggel, Szuper Leventével, hello Levi, jó reggelt!
2: Szia Levi, jó reggelt kívánok!
1: Erdei Márk, szia Márk, jó reggelt, neked is, hello, hello mindenkinek. 0630 55 55 605-ös az elérésünk témánkhoz, és leginkább ugye bár a meleg okozta, nem is tudom mi ez, átalakult életünkhöz is nyugodtan hozzászólhatok, akár ezzel is kérdezhetném, vagy ezzel is kezdhetnénk ezzel a felütéssel, hogy ki mennyire viselt meg, vagy alakított át a meleg, meg az ezzel kapcsolatos mindennapi tevékenységi rutin, hogy alszotok klíma nélkül, tudtok-e, mit tesztek azért, hogy megmentsük a
2: kint
1: földet,
2: a teraszon, a na. Szúnyog hálóval.
1: Figyelj, az nekem nagyon régi, ugye, hát ki az, aki nem aludt sátorban őszintén? Már otthon, kertben, terasz, nagyszülőknél, bárhol minden. Na, egy ilyet most be kéne vezetni, ezen én nagyon gondolkodtam.
2: De fontos, hogy ne sátor legyen, mert azért az tud meleg lenni, hanem ilyen kis, tényleg ilyen kis szúnyoghálót.
1: Figyelj, én nem meleg, én zuglóban élek, és van egy kis kert, és azért ott sündisznók, éjszakaját, mondtam, mondom, olyan macska jött be, a nyakában egy ilyen kis kolomb, valami csengettyű, és ráadásul fekete. És oldalt még akkor ugye a mozgásérzékelő lámpa nem kapcsolt fel, és ülök kint a kertben, tehát az rémijesztő, és ülsz, és azt hallod, hogy valami hang közeled, de nem látsz semmit. Nem kapcsolnak fel a lámpák. És egyre közeledik a hang. Gyorsan bementem, még volt egy kis prosecco, azt bedobtam, és akkor még közelebb jött a hang, és egyszer csak megjelentett egy macska.
2: Egy kolompal a nyakában?
1: Egy ilyen kis csengettyű, hogy mi ott a nyakában. Na azért mondom, tehát én azért nem mennék ott ki, meg eljön egy sündisztó, jön egy kolompos macska, szóval nem, de egy ilyet, egy kis sátrat felvenni a kertben, és ott kint aludni, ráadásul most olyan szúnyogok vannak, nem tudom, ezzel találkoztatok-e, hang nélküli.
2: Gyors, nagyon gyors.
1: Igen, egyet jól elkapni, és a nagyítólat megnézni, ez milyen, ezzel típust hall az ember, de most szerintem szúnyogírtással fognak a legkevesebbet foglalkozni az emberek meg a hatóságok, úgyhogy nehéz. Nyilván nyitott ablaknál, átszellőztetve, hát vagy nem tudom, ti mit, vagy
3: hát hogy... máshogy ezt nem lehet bírni szerintem, csak így, ahogy mondott, tehát ez a nyitott ablak, hát légkondi nélkül.
1: De most betartjátok? Most ezt nagyon komolyan kérdezem, hogy figyelünk
2: erre? Nincs légkondi otthon.
1: Hát nálam se nekem, hogy lenne.
2: De tényleg a kertben alvás.
1: A locsoló, az, hogy valaki azt hívesztetek, a locsoló rendszer közepén kell aludni, beállítani óránként locsoljon, kicsit felfrissülsz és alszol.
3: Kellemetlen lesz mondjuk óránként fölkelni.
1: Igen, rendes, hogyha valaki évre alvó, szóval minden, nem könnyű ez is, mondjuk a héten még ez lesz. Vagy az van, hogy azt néztem most tegnap, hogy keresztül kassú mentem a városba, azért vannak bent a városban emberek, de azért én szerintem inkább aki tehet, ez home office-ból dolgozik. Mondjuk egy asztalos nehezen tudja ezt megcsinálni, de azért lehet, hogy sokan meg tudják, szóval furán vagyunk. De hát ez ilyen. Ti bírjátok a meleget?
3: Nem, Isten ments. Nem, de azt kell, van állunk is. Ja, Máté felhív minket, így hármunkat.
1: Máté a technikusunk, csak igen, mondjuk el.
3: Bekapcsolódunk, és otthonról. Jó kávé mellett.
1: Figyelj, volt ilyen.
2: Jeges kávé mellett.
1: Volt ilyen, ez a Covid című történet volt. Én otthon felkeltem. Egyébként nagyon jó, de hogy ha kizárod a külvilágot, hogy itt is kizárjuk, mert ugye itt egy stúdióban ülünk, de azért ott láttam embereket elmenni, vagy nem tudom, ott ablak előtt, és a macskát, akkor is ott itt a kolompos macska, hogy akkor mi van, és oda jöttek vendégek, emlékszem még Szente Bajk, nem tudom, mint hogy most így.
3: Ez a kolompos macska, ez nem a tiétek véletlenül?
1: Nem, én nem tudom ki é, de hogy mindegy, ez
2: úton is üzened.
1: Nem, nincs, mert nyilván azért tudják, hogy merre jár, de én mondtam is ott az egyik szomszédnak, aki elvileg tudja, hogy ki, de ha elmegy otthonról, akkor nem mindegy, hogy ha távol van, úgyse hallja a gazda. A macskákkal az van, hogy ugye én kutyapárti vagyok, ti? Kutya, macska?
2: Mindkettő van. Igen. Kutya is, macska is.
1: De együtt élnek.
2: Ló is. Együtt.
1: Hol azt? Nagyon
2: jóban vannak.
1: Hol azt, drága Levike, mondja, hogy lóval él. Na mindegy. Szóval, hogy egyébként meg ha azt mondják, bár nekem ilyen nem volt, de édesemnek volt macskája, és imádta például a vaxot a hajamon, meg a hajzselét. Tehát ugye mindig éjjel, amikor aludtam, azt oda is nyalj az ember haját, vagy nem tudom, tudjátok-e. És reggel olyan hajakkal keltem mindig, hogy anyját, ki ilyen, milyen fodrász, hogy általában meg lehet szeretni a macskákat.
3: Én nem tudom elképzelni.
1: És én kérdeznék a hallgatókat, hogy a klasszikus kutya, vagy macska, vagy ló, tehát ezt a hármat nyilván, ha valaki nem úgy él, hogy a szuperlevi, akkor lóakkal nyilván ritkán találkozik. De azt mondják, hogy valami én aranyos állat lett a macska. Én nem tudom elképzelni.
3: Valahol biztos, hogy aranyos macskával még nem találkoztam. Szimpatikussal még nem.
2: Na, majd meghívlak, és akkor találkozhatsz a vienkel.
1: Elvileg. Nálunk van a gyermekeim édesanyjánál van két macska és egy kutya, egy mops, de tök jó vannak. De hogy néha odajönnek, aranyosan rátesz így a tappancsát a kezemre, hogy csimogassam. Tehát megvan ez a, ha már sportágyak, a sportértéke megvan, de nem tudom elképzelni. És azt csinálta még anyukámnak, ugye volt két macska, hogy mondtam, és reggelre, Gárdonyban volt a telkünk, és reggelre az ágya mellé odahozott ilyen egeret, békát, és kb. Mint a vadászok, tudod, a vadászt után
2: trófeákat megmutatta.
1: Kiteszi a trófeákat, és arra ébredt, hogy rálépett egy békára. És mondom, nem én voltam, nem úgy kisebb, hanem hogy itt volt egy még az ágy mellett. Na mindegy, szóval óvatosan a kis állatokkal, meg nyilván nagyobbakkal is.
2: Meg tudod, mi a fontos ebbe az időben még, hogy a sportolást, én arra vagyok kíváncsi a hallgatóktól, hogy a sportolást hogy oldja meg ilyenkor az ember. Tehát, hogy vagy nagyon korán kell, vagy későn kell csinálni a dolgokat.
1: Hát, nem, van egy ilyen online edzés.
2: Vagy inkább kihagyod.
1: Ilyen csütöt. Mostában ki, tehát sajnos, tehát igazoltam vagyok távol, mert hullafáradt vagy, de hogy csütörtök és vasárnap van online edzés, ezt sokan nevetnek, kiteszük telefonba, egy Teams-ben mindenki ott van, ráadásul több olimpiai bajnok is a csapat tagja, úgyhogy kötelező menni velük, tehát például Gergely Pisti, de otthon Császár Gábor is többek közt, például akivel a kéz is, és toljuk, egy Balázs nevű barátom, aki ilyen irány végzettség is, ő konkrétan egy 50 percet tolat velünk, és ilyen 6-700 kalóriás veszteséget toljuk, nyomjuk. Súlyzó van, kézisúlyzó, és
3: ha most ugyanezt csinál ebben az időben, szerintem 1200 kalória lecsúszna.
1: Hát nem, a kérdés ma az a büféggel tudok-e menni. Tehát most ma ilyen állapotban vagyok, tehát hogy az nagyon kemény. De meg a tisztességgel megcsináltam most vasárnap. Képzeljétek. Van egy teniszt, tegnap nyomtunk egy teniszt, az brutál volt.
2: De mikor?
1: Kettő és négy között minden hétfőn. Tatai úton, és nem.
3: Vagy kicsit később.
1: Köszönjük szépen már, tehát délután kettő és négy között. És a fedett részen, és ott még nincs klíma. És nem mondom, hogy átszellőztettük, mert hogy nem. Ugye, ott is mindenkiről szakadt a víz. De ennek tegnap volt egy ilyen sportértéke. Úgyhogy ma nem tudom, lehet egy kicsit a futógépen kellene, szerintem olyan helyen, ahol most mondanám, hogy klímás helyen fusson az ember, de az nyilván az megint nem lehet, ventilátorral tudsz dolgozni.
3: Én elmegyek egyet sétálni egyébként, én azt szeretem. Oké, nagyon meleg van, de hát kell. Jól megizzadok, nekem az most jót tesz, úgyhogy.
1: De a ventilátort bedugod, akkor is használod az áramot, szóval ez így...
3: Nem viszem magammal bedugva.
1: Figyelj, hát nincs rá, hogy egy mini agregátor, vagy nem tudom. Figyelj, én annak nagyon örülnék, ha lenne egy ilyen. Hát volt mikor tavaly, utána Barcelonában egy nap vagy fél napig nem volt semmilyen. Nettől kezdve minden áramszolgáltatás megszűnt. És azt vették észre az emberek, hogy lemennek a térre, az utcára, figyeld, beszélgetnek, előkerült egy-két gitár, egy-két harmonika, amihez nem kell áram, és az emberek nevettek, átölelték egymást, iszogattak. Szerintem ráférne az emberiségre egy ilyen, nyilván ne így, ahogy most itt nálunk van, ez az energiahelyzet, de hogy picit ránk férne, hogy visszatérjünk emberi önmagunkhoz, azt én nagyon adnám.
2: Vagy ugyanez, amit mondasz, csak 25 fokba.
3: Igen, úgy sokkal szimpatikusabb.
1: Igen, jó lenne, lenne egy ilyen nagy ilyen hőfok szabályzó beállító, és van egy hely, tehát nem Alicante, de valahol Spanyolország környékén ismerősöm vett ott most házat, és mondom, mi volt a motiváció? Spanyolos tenger, meg ne, kaja, ne, csajok, ne. Azt mondja, hogy megnézték, hogy mindig konstans 20-21 fok van. Tényleg nyáron? Uh-huh. 20, nem egy se magasabbra, se jól lehet egy-két fokkal.
2: Madeira szigete hasonló egyébként.
1: Lehet, hogy az.
2: Tehát ott is az állandó ilyen késő tavaszi, koranyári.
3: Ott is mindig jó idő van.
2: Igen.
3: De egyébként már csak két napot kell kibírni, mert egy hete, amikor még néztem, akkor még a hétvégén is 38 fokokat írtak, most már péntekre csak 31-et, és lehet, hogy eső is lesz. Hát szombat is 27.
1: Tegnap valaki kitette valami közösségi felületre, hogy esik. és kap egy 500 üzenet. Mi? Színvonal? Élet? Te? Hol? És, ja nem, csak jó volt még leírni is. Nem, hogy csak úgy leírni. Na, nézzük egy kicsit sporttal kapcsolatos történetet, és hogy itt van most levő, mert a Nagy Krisztián egy éve Ferencvárosi kitérőt követően visszatért nevelő klubjához a Magyar Bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC-hez, és azt a HC-t kéne tudni, ez mi?
3: Hoki klub.
1: Már figyelj, annyira jó, hogy jöttél, köszönjük szépen. Ez milyen típusú bejelentés?
2: Hát igazából érdekes, mert ugye a Fradival Krisztián az ICHL-ben játszott, még a tavalyi szezonban, most pedig visszatér a hazai bázisú Erste Ligába. Egyébként egy nagyon érdekes pályafutás az övé, tehát még csak mindig 32 éves, de ilyen örök ifjúnak tartom a Krisztiánt.
1: Az még csak az mit jelent? A hokiban hogy állunk a 32 éve? Mert a fociban,
2: azért... Ereje teljébe vagy. Igen? Akkor még igazából, hogyha vigyáztál magadra addig is, akkor...
1: Hát az a csúcs, hogy 35, mert ott meddig futnak ki? Meddig csúsznak ki a játékosok?
2: Hát van még 40 fölött is. Na, játékos, aki úgy játszik, de ilyen 30 közepe vége az tűnik úgy igazából reálisnak és átlagosnak. Krisztián volt egyébként az utolsó szobatársam világversenyen.
1: És milyen emlékeid vannak róla?
2: Nagyon csöndben volt, és nagyon tiszteletteljes volt, és mindent úgy csinálta, hogy ahogy én egy szerettem volna. Hogy állítsam be az ébresztőt, jó az neked, stb. Abszolút rendben volt, tiszteletteljes, és a világbajnokságon a sztória nagyon érdekes neki, tehát ő ugye az A-csoportos VB-nek az utolsó olyan játékosa volt, akit kihagyott a keretből Majoros Gergely szövetségi kapitány, de ott maradt ugye a csapattal Svájcba, és Bartalis István megsérült az első mérkőzésen, és utána bekerült Krisztián, akiről nem úgy ismerjük, mint egy gólvágót. Tehát ő egy letámadó, sokat ütköző munkás játékos, de a britek ellen lőtt kettőt. Tehát igen, azon a mérkőzésen, ahol gyakorlatilag a legfontosabb meccs volt, hogy behúzzuk a bemaradás miatt, és azon lőtt két gólt, és az egyik legjobb játékosa lett a magyar válogatottnak ezen az elmúlt A-csoportos világbajnokságon. Úgyhogy...
1: Ha hiszünk a sorszerűségben, akkor ez az, nem? Tehát, hogy nem tesznek be a keretbe, de mégis elmész, valaki lesérül, bekerül.
2: Nem vagy góllövő, és úgy lősz kettőt.
3: De tényleg egyébként meglepett Levi, hogy visszament a Fraditól? Mert azért nem volt meggyőző idén a Fradiban, szerintem rengeteg meccsen kint voltunk közvetíteni is. Mindig negyedik sorban volt ugye a Krisz, annyira nem ment neki, én azt éreztem, és talán jobb, hogyha visszatér a BL-hoz. Én nekem ez a véleményem, de kíváncsi vagyok, te hogy gondolod?
2: Hát a játék idejét illetően, és a szerepkörét illetően talán mindenképpen.
3: Tehát ebből a válogatott is még profitálhat.
2: Abszolút, és azért az sem egy titok, hogy a Kangyal Balázs Marton Tibor párosnak Nagy Krisztián mindig is az egyik kedvenc játékosa volt. Tehát, hogy tényleg az a stílus, amit ők képviselnek, mint edzői stáb, oda nagyon beleillik a Krisz, és hát ugye ő MAC nevelés, tehát a BIA-nak a saját nevelésű játékosa, ő ott kezdett el játszani, úgyhogy abszolút egy jó döntésnek tűnik. Bár ugye a színvonal a mindennapi mérkőzésekben az kicsit alacsonyabb lesz, de valószínűleg sokkal több játékideje lesz.
1: Ha az edzők szeretik, akkor szerintem ott komoly jövője van, és ugye erről már beszéltünk sokszor, hogy van egy játékos, van egy csapat egy edzővel, és mennek úgy, ahogy, vagy jön egy másik edző, ugyanaz a csapat, ugyanaz a játékos, tehát teljesen más arcát, és sokkal jobb arcát tudja mutatni, tehát sokat tud hozzátenni egy edző egy játékos karrierjéhez. Sok sikert kívánunk neki. Aztán, ha már edzők, akkor a következő ciklusban is Pochettino, nem is tudom, hogy egy argentin barátomat kérdeztem, hogy kell ejteni, ő azt mondta, hogy Pochettino vezeti az amerikai válogatottat, az argentin szakember 2030-ig marad az Egyesült Államok nemzeti csapatának az élén. Itt most nagy változások vannak úgy szövetségi kapitányi fronton. Éppen múltkor láttam egy képet, a Jürgen Klopp és Zidane beszélget önfeledten. Ugye kiderült, van Zidane, ugye a francia válogatott szövetségi kapitánya lehet, Jürgen Klopp pedig ugyebár a német szövetségi kapitány. Újra kezdődik meg. Pochettino is egyébként kvázi egy nagy túlélőt. Az amerikai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként, az, amit az amerikai alelnök, tehát most semmit nem kell csinálni, másrészt jó értelemben, és mégis el vagy. Jó pénzért, jó helyen.
3: Úgy látszik, hogy Donaldnak is szimpatikusan maradhatott. Ezért legyünk őszinték.
2: De most azért kibővített lesz a hatásköre és a feladatai, tehát sokkal kiterjesztettebb feladatkört fog kapni. ugyanis ugye az amerikai utánpótlás nevelési rendszerért is felelnie kell.
1: Na, tehát ezt én nem tudtam, hát
2: ő fogja felügyelni, akkor az edzőképzést meg kell reformálja, valamint ugye az MLS-nek és a Nemzetközi Szövetség közötti szakmai együttműködést is felügyelnie kell, úgyhogy, de hát azért egy potom évi 6 millió dollárért, amit az amerikai labdarúgó szövetség egyik mecénása Ken Griffin áll, mert egyébként nem tudnák az ő fizetését.
3: Én a felejét elvállaltam volna, hogyha esetleg hallgat minket Donald, vagy bárki ott a környéken, tehát én a felejét...
1: Számolok egy 6 milliót, ha a West Endnél váltom, akkor...
2: De szóval... amit mondasz, Levi, egyébként az Amerika válogatott szövetségi kapitánynak lenni, most felsorolva ezeket az őszintén. Új feladatköröket, most ő, igen, tehát járni fogja az országot.
1: Én mindig azt mondom, inkább őszinte vagyok, mint alacsony, és ez kb. Igaz is, de hogy ezek, szerintem vannak szerintem ilyen, hogy mondjam, ilyen jutaló, tehát egyébként szövetségi kapitányi poszton, ha éppen nem tudom, német, mondjuk argentin, francia, spanyol, ahol kötelezően elvárt a jó eredmény, de úgy, hogy ha nem nyersz EB-t vagy VB-t, nem tudom, akkor na, fiam, azért ez így nem jó. Szóval egy amerikai vágatott élén...
2: A brazilról is azt hittük, de már nem.
1: Hát már nem. Hát most már brazilról ők is kérdeztek, de hogy a legnagyobb egyszer Urbányi Pistivel beszéltünk, egykori kiváló játékossal, és most nem akarok hülyeséget mondani, vagy a Maldiv, vagy nem tudom, melyik vágatott szövetségi kapitánya volt, rádióban hívtuk, mert kerestük a legjobb munkakört a világon, és valami lakatlan szigeten egy ilyen, nem is házfelügyelő, hanem szigetfelügyelő volt, ő vezetett, arra hirdettek állást, és akkor láttam a Pistit, hogy valami ilyen, azt hiszem a Maldiv szövetségi kapitányi posztolt az övé, és azt mondja, hogy egyrészt idilli a környezet, meg hát van, mikor le kellett a meccset, mert ott száll le a gép a pálya felett, mert hogy bezavar, de hogy amikor játszott, tényleg a Bora Bora, meg a Butatú szigetekkel, és ilyen 14-2, mert nem tudom még mi, meg azt mondja, hogy azt úgy gondolta és értékelte, hogy az tényleg egy ilyen megtiszteltetés, a szó minden értelmében. Mert tényleg, hogy önfelett játékot játszanak ott a focisták. Azért nagy szakmanságot azért vajon őszintén nem tudsz bevinni egy ilyen Maldiv válogatott szintjén, de aztán lehet, senkit nem akarok megsérteni, most már lehet, hogy változott a helyzet.
2: De most azért... szerinted ez a helyzet?
1: Nem, csak az összes többi felsorolt nagy csapathoz képest.
2: De úgy igen, persze.
1: Az USA azért tök őszintén.
2: De az is egy jó állás, nem?
1: Igen, azért mondom, nagyon, tehát pont ezt, akkor örülök, hogy átjött, szóval, hogy tényleg ez a lényeg, hogy azt jó elvállalni, mert nincsenek nagy igények, elvárások. Nyilván van, jussanak, nem tudom, 4-8 közé, de hát arra az esély nem
3: sok. Kérdés most, hogy az USA kvázi ennyire jól szerepelt, hogy 8-a döntős volt otthon a VB-n, ez... Vajon ez elvárás jelentett a következő
2: négy évre? Rekordot döntöttek, ugye a csoportmeccsen soha nem szereztek még 6 pontot, igen. Tehát mindenféle rekordot megdöntött ez a csapat.
1: 6 pontot, hát óriás, hát ugye legyen egy csöcsök, és akkor két meccset
2: nézett. Nagyon jó a kommunikáció.
3: Volt olyan játékos, akit kiállítottak, aztán játszhatott, tehát azért volt ez furcsa dolgok.
1: Na én ezért vállaltam volna, én ezért, mert olyan azért a világon nincs, hogy kiállítanak, és akkor jön valaki, egy ember, aki szerepelt egy filmben, és elintézi a másikkal, akiről majd beszélünk, majd 7-8 között, akit lehet, köszön. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség éléről leköszöntetik itt szépen magyartalanul. Szóval igen, ilyen szempontból jó. Meg én mindig azt gondolom, hogy azt látom, hogy a környezet, mikor itt például átigazolásokról beszélünk például a labdarúgóknál, akkor nagyon sokat például Gulácsi Péteren is kiderült, ott a feleség is nagy hatása volt arra, hogy igenis Péter, vagy drágám, vagy szívem, vagy kincsem, mindegy, hogy vállaljuk el Spanyolországban a Villarreal-hoz a igazolját, mert hogy jó idő, közel van az ara, tenger, és a többi, és a többi.
3: Igazán nem megbántva Lipcsét, mint város, de hát azért egy ilyen hívogatóban, amikor a Villarreal azt mondja, hogy
1: hát már azért szintén.
3: Tehát azért elég is csak.
1: Hogy akkor egy kis gámbászos reggeli ott, vagy pedig a tényleg fantasztikus lipcsei kőrengetekben.
2: Peter Kahn, vagy Pedro Vamos.
1: Most már Pedro Vamos. Na úgy, igen, Pochettinóról ennyit. Aztán, na furcsa, de mégis hír sportvilágából hajbeültetésen esett át az argentin válogatott sztárja, tehát ma már ez hír, Szoboszlai Dominik csapattársa Alexis McAllister.
3: Lehet, hogy azért van benne Szoboszlai ebben a mondatban, mert neki most ugye óriási haja van, lehet, hogy tőle kapott kölcsön. McAllister.
1: Na, az már úgy hír lenne, hogy látom a két cégben ülő embert, és kiveszik Szoboszlai hajhagymáit, ha van ilyen, és azt átpattintják McAllisterhez. Ez gyerek, nem tudom, férfiaknak elindul ez a kopaszodás téma, akkor ott vége a világ. De hát semmi gond. Szerintem pont. Inkább, olyan jó lenne inkább McAllister játékáról beszélni. nem a hajáról. Elnök szemete Korda Gyurit kérdeztem, hogy, hogy nem zavar, hogy itt hajad, meg, meg mindennel hülyéskednek meg a hangod, és mondta, hogy nem baj, amíg a hangomat nem éri kritikát, nem érdekel semmi, és tök igaz. Tehát, hogy egy focistánál most a hajával kell foglalkozni. De azt vágjátok a szobusz, hogy mekkora haverja a Hollandnak? Az megvan nektek?
3: Persze, persze. Csapattársak voltak.
1: Hát jó, de én is dolgoztam 4 millió emberrel az életemben, és nem vagyunk ennyire összenőve. Nézzetek meg, ezt a hallgatóknak is mondom, a Holland Insta oldalát. Figyelj, csak, szinte csak szoboszlai is képek. Rengeteg. Azért az, az, és ha már Lipcsét beszélünk, a Lipcséből, még a Lipcsei közös játékai
3: kapján. Nem, az még Salzburg volt. Az még korábban volt. Az még Ausztriában játszottak
2: együtt. Az akadémiáról.
3: Igen, a Lipcsében, a Holland nem volt már Lipcsében.
1: Ja, bocsánat, igen, Salzburg, igen. Fél tele, legalább 10-20 szoboszlai is kép.
3: Meg állandóan kommentel, mindenhova, minden szoboszlai poszt alá, hát.
2: De egyébként a focistáknak a haja az mindig téma volt nagyon régóta. Tehát
1: hát persze.
2: Nálam először az amikor Ronaldónak a fenoménak, ugye ott maradt az a kis...
1: Akkora hibát.
2: Az a kis háromszög.
1: Ez a tipikus, meg a divatot teremted, vagy követelés. Ők kitalálták.
2: Nem, ő azért volt, hogy ide adjátok, és majd ezzel befejelem.
3: De az igaz, hogy ott merült le a hajvágó hajnyíró, vagy az kamu?
1: Hát nem tudom, de valami kenyek.
3: Elvileg nagy melegek voltak, ki kellett húzni az áramból, és abban a pillanatban.
2: És akkor megkérdezte a fodrász, jó lesz így? Maradhat?
1: Hát egyébként tényleg, hogy a Bundesliga frizura onnan indul, aztán én nem tudom, most Kukureldet megtudtuk, ugye, hogy a kisfél, ugye autista, és azért úgy ismeri fel, szóval most azért
2: hát, vagy
1: azért
2: nem szó. Emlékszel?
1: Abszolút, én még
2: tehát sajnos. Kukurelja elbújhat Vádenrám mögött még.
1: Gyerekek, szóval igen, hajra figyelni. De hát most ők is most megint beindult ez a fonat, hogy mindenki befonatja a haját, hogy akkor azt mondjuk, hát biztos jobban tudnak fejelni, de azon ne csúszom meg szerintem egy ilyen sztori. Na jó, úgyhogy örülünk, hogy McAllister új hajjal érkezik, reméljük a játékán is majd meglátszik mindez. Na, a már elővezetett, mi lesz ma témán között, ugye beszélünk ma arról, hogy egyrészt az időpontváltozások az NB1-ben a hőség miatt, nagyon fura, hogy tovább hozták a VB-ről ezt a hidratációs szünetet, de ez van. Egy picit beszélünk majd, ha van kedvetek arról, hogy lehet úgy egy labdarúgó meccsen döntetlent elérni, hogy valaki bedobja a labdát a kapuba. Ugye volt egy ilyen Honvéd és MTK mérkőzés, ezt mindig nem hagy nyugodni ez a kérdés, ez mi? Aztán persze, ugye említettem az előbb, az UEFA bizalmatlansági harcot indít a FIFA elnöke ellen, az örökös harc az UEFA és FIFA közt, mindegy, Dénes Ferenc sportközgazdást is felhívjuk a témában, és 9 és 10 óra között majd Marosán Gyurit is hívjuk, egyrészt ugye alapvetően kézlabda, de érintjük majd a teniszt és a labdarúgást is. Úgyhogy ez fér bele, már várunk mindenkit szeretettel, gyertek, 0630 55 55 605 az SMS számunk, az elérésünk. 2 perc múlva lesz 6:30, mindjárt folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem lesz szükség szigorú beavatkozásra a jelenlegi energiatakarékosság mellett. Ingyenesen látogathatók a debreceni kulturális intézmények. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben, mondta a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint reggel óta 3 cm emelkedett a folyó vízszintje. Az előrejelzések csütörtökre várnak nagyobb mennyiségű esőt a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, ami becslések szerint több 10 cm emelhet a vízszinten, ha a csapadék valóban megérkezik. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolojan felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. A környező országokat sem kíméli a hőség. Rekordhőmérsékletet mértek Bécsben és Pozsonyban, Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak. Szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is. Angliában és Walesben az idei volt a legszárazabb július a mérések csak nem 2 évszázaddal ezelőtti kezdete óta. Az ilyenkor szokásos csapadéknak alig 10%-a esett. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában, a német határ közelében is. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a Hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Egész héten ingyenes belépővel várják idehaza a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben.
0: Közlekedés.
2: Szakaszos sávlezárásra kell számítani Budapesten mától augusztus végéig a Nagykörúton, a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően. Napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon.
3: Budapesti Sportkrónika.
4: Hét gólos mérkőzésen nyert a Zalaegerszeg a Paks ellen. Spanyolországban folytatja pályafutását Gulácsi Péter, és ezüstérmes lett a magyar női öttusaváltó az Európa-bajnokságon. Jó reggelt kívánok! Önök a Nemzeti Sportkrónikát hallják, a mikrofonnál Környei Bence. Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skribek Alen 3 gólpasszt is kiosztott. Az ETE támadója értékelt a találkozó után Péter Ágostonnak.
5: Gundel Takács szemed gyönyörködtető indítása után átvetted az előkészítő szerepét. Három közül ki volt a leghálásabb?
6: Nem tudom, ugye Calderónnak tavaly is adtam gólpasszokat, de szerintem az ETE a garai, mert meg tudta rúgni első gólját az NB1-ben.
5: Mitől működött ennyire hatékonyan most az zalaegerszegi támadó gépezet, különösképpen összevetve a múlt héti teljesítménnyel?
6: Hát igen, múlt héten nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna. Az MTK ellen általában nem úgy szokott kijönni sajnos, nem tudom, hogy mi az oka. De ez, amit ma csináltunk, ez hasonlított arra, amit mondjuk a felkészülés alatt csináltunk minden mérkőzésen.
5: A nagy hőség ellenére kifejezetten intenzív első fél időt láthatunk, az egész biztos, te is nagyon élvezted a játékot, legalábbis úgy tűnik. Milyen volt belőle?
6: Igen, hát nyilván tudjuk. Én is fociztam Pakson, hogy milyen focit játszanak. Nincs megállás, intenzív az egész. Fel kellett vegyük nekünk is ezt a ritmus, de hála Istennek sikerült, úgyhogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
5: Az előző szezonban talán egy harmatosabb kezdés után sikerült nagyon szép kis tavaszi szezont nyújtani. Most mennyire érzed azt, hogy hamarabb meg lehet fogni?
6: Nyilván mi se szeretnénk úgy kezdeni ezt az évet, ahogy tavaly kezdtük, ugye 8 meccsig nem tudtunk nyerni, de remélem, hogy ez a győzelem előre lendít minket, aztán ugyanúgy tudjuk folytatni, ahogy mondjuk ma.
4: Paksi részről az első egyenlítő gól szerzője, a 11-esből eredményes Szalai József önkritikusan értékelt a mérkőzés után Péter Ágostonnak.
5: Kétszer sikerült felállnotok, harmadszorra viszont már nem, sőt, pedig benne volt a játékban, hogy érezted?
7: Azt gondolom, hogy igen, felálltunk kétszer, viszont nem érdemeltünk volna se győzelmet, se döntetlent. Rosszul védekeztünk, elő se voltunk annyira fittek, úgyhogy ezt meg kell beszélni, aztán ki kell javítani hibákat, mert ez így nem lesz jó.
5: Hogy érzed, mi okozhat ezt? Inkább a sorozat terhelés, vagy a szerkezeti összeállítás? Azért voltak újdonságok és nehézségek.
7: Most nyilván volt hétközben is meccsünk, de nem mondanám erre, nem keresnék kifogásokat. Meleg se, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést.
5: Tudom, és látszik rajta, hogy kevésbé vigasztal, hogy megvan a harmadik gólod is a bajnokságban. Eldöntötted előre, hogy hova rúgod?
7: Igen, eldöntöttem, mindig eldöntöm. Nyilván a harmadik gólomat szereztem, viszont nem vagyok most boldog, mert kikaptunk.
4: Nem vár könnyű ellenfél a Ferencvárosra, sem az Európa Liga, sem pedig a Konferencia Liga rájátszásban. Tegnap este ugyanis kisorsolták a magyar csapatok lehetséges nemzetközi kupa ellenfeleit, és amennyiben az FTC tovább jut a Gornik Zabrze ellen, akkor a török Trabzonsporral játszik az Európa Liga főtáblájáért. Ha viszont elveszíti párharcát, akkor a Konferencia Liga alapszakaszáért a Monakóval találkozik Borbély Balázs együttese. A zöldfehérek holnap 20 óra 15 perckor játsszák a lengyelek elleni párharc első felvonását a Groupama Arénában. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport. A magyar csapat EL-selejtezős keretében pedig két változás is történt. A múlt héten igazolt Nagy Ádám és Alexander Csirkovics került be Elton Akolace és Franco Kovácsevics helyére. A harmadik számú európai kupasorozatban a magyar bajnok Eto a Lech Poznan Kiklaksvik vesztesével, míg a DVSC az Inter-Turku Vaduz párharc győztesével találkozhat a rájátszásban, amennyiben tovább jut a selejtező harmadik köréből. Tegnap este hivatalossá vált, hogy Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja pályafutását. Az 58-szoros magyar válogatott kapus 2 éves szerződést kötött a spanyol bajnokság legutóbbi idényének bronzérmesével. Gulácsi 11 év után klublegendaként hagyta el a német Lipcsét, és a következő szezonban akár újra a Bajnokok Ligájában is védhet. További 2 magyar válogatott játékos átigazolása is küszöbön áll Vitális Milán kapcsán. Tegnap késő este a görög Sport 24 nevű oldal azt írta, hogy az AEK Athén szóban megállapodott az Etóval az átigazolásról. A cikk szerint a Varga Barnabást is foglalkoztató görög bajnok 2,5 millió eurót fizet a győriek csapatkapitányáért, akit Athénba várnak, hogy aláírja 4 éves szerződését új klubjával. Markgráf Ákos pedig a sajtóértesülések szerint már át is esett az orvosi vizsgálaton, és 5 éves megállapodást írta le a dán Köbenhávennel. Az egyszeres válogatott védő 1,5 hónap után hagyja el az Újpestet, és a hírek szerint 1,5 millió euróért kerül a 16-szoros dán bajnokhoz.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Az 5 tusa Európa-bajnokság nyitónapján megszületett az első magyar érem. A Rancsák Diana Varga Orsolya kettős ezüstérmet szerzett a váltóban. A páros számára nem indult jól a nap, hiszen a körvívásban 7. helyen zárt a 8 duót felvonultató mezőnyből. Az akadálypályán és az úszásban már eredményesebben szerepelt a Rancsák Varga kettős. Előbbiben a leggyorsabb volt a magyar páros, a medencében pedig a 3. legjobb időt érte el. A duó így a kombinált számnak a 2. helyről vághatott neki. A Rancsák Varga párosnak sikerült megtartania a pozícióját, így ezüstérmet szerzett a svájci váltó mögött. Az idei évben nagyot sikerült előrelépnie a magyar triatlonnak, és szépen lassan a legjobbak közé tartozunk. Többek között erről beszélt Léman Csongora a hétvégi vegyesváltóval elért Európa-bajnoki cím után a Nemzeti Sportrádiónak. A 27 éves triatlonos Szilágyi Dórának elmondta, hatalmas öröm volt a lengyelországi kontinens tornán elért aranyérem. Egyúttal egy kis teher is lekerült róluk. Léman Csongort hallják.
3: Azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
8: Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
3: Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapattársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
8: Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa-bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
3: Úgy gondolom, hogy már az előző teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az 5.-6. helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
0: Nemzeti Sport Krónika.
4: Rasovszky Kristóf 2 évvel ezelőtti olimpiai arany, míg Betlehem Dávid a bronzérem után ma ismét Párizsban, a Szajnába ugrik vízbe. 10 órától ott rendezik ugyanis a nyílt vízi úszók férfi 10 kilométeres számát a vizes Európa-bajnokságon. Rasovszky EB címvédőként, míg Betlehem Dávid a világkupa összetett győzteseként várja a magyar szempontból ígéretesnek tűnő versenyt. A várakozásokról, helyszíni információkról a korábbi világ és Európa bajnoki bronzérmes magyar úszót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét Gyurta Gergelyt kérdezte, Erdei Márk.
9: Jelenleg a helyszínről az a hivatalos információm, amit egyébként Gellért Gábor szövetségkapitány úr tájékoztatása szerint elmondott, hogy 5 darab cégtől vettek különböző mintákat, és mind az 5 cég szuper excellent minőséggel itt lette, tehát kiváló a vízminőség. Hát a képek tanúbizonysága arról tesz szert, hogy igen, nagyon úgy tűnik, hogy tiszta a víz, hiszen egyébként valóban a párizsi olimpiához képest most 300 méterrel egy kicsit lejjebb van a pálya, tehát nem ugyanott van, mint a párizsi olimpia, úgyhogy egyébként a sodrás sem olyan vészes, sőt, mondhatjuk, hogy majdnem, hogy áll a víz. Egyébként a roppant keskeny részén rendezik meg ezt az Európa-bajnokságot a Szajna folyójában, úgyhogy bízunk benne, hogy hihetünk ezeknek az információknak, és valóban jó a vízminőség. Ezt egyébként alátámasztja az is, hogy az a német válogatott, akik korábban azt mondták, hogy ők sem hajlandóak elindulni, ha a Szajnában rendezik meg az Európa-bajnokságot, ők most ott vannak. Sőt, mi több edzéslátogatás során is beugrottak a Szajnába, és megmérettették magukat, beúzták a pályát, úgyhogy ez is arra enged következtetni, hogy valóban úgy tűnik, hogy itt a nagy hőség miatt nincs csapadék, és ezáltal nyilván a szennyvíz nem ömlik be a Szajnába, és ez lehetővé teszi, hogy akár tényleg hihetünk annak, hogy kiváló a vízminőség.
10: Szerintem nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy nekünk azért messzeföldön híresen gyors versenyzőink vannak. Ez, amit említettél, hogy szűkebb szakaszon versenyeznek. Ez alapvetően segíthet a magyar versenyzőknek, hogy ezek szerint akkor nem lesznek nagy hullámok, hanem inkább kvázi nyilván nem medence-szerű lesz az egész, de azért feszítettebb víztükrű lesz vajon ez a szakasz, amit kijelöltek a Szajnában?
9: Nagyon jól fogalmaztál, mondhatjuk, hogy kvázi medencés körülmények fogják fogadni majd a versenyzőket. Bízunk benne, hogy semmilyen csapadék nem fog érkezni az utóbbi napokban, bár nyilván szükség lenne a környezetnek, de ha a versenyzőket nézzünk, akkor számunkra ideálisak a körülmények, hiszen minden versenyző, aki ott van a helyszínen, nagyon jó medencében, nagyon szép technikával úszik, és az ő tudásuk, az ő kvalitásuk ebben is van, hogy egyszerűen az ő technikájuk annyira szép és annyira jó, és annyira hatékony, ami nagyon sok másik versenyző nem biztos, hogy rendelkezik ezzel. És hát ne felejtsük el, hogy a 10 kilométeres párizsi olimpián, mint a Saszki Kristóf olimpiai bajnokunk, mint Bethlen Dávid olimpiai bronzérmes úszónk már ismeri a Szajnát, tudja, hogy milyen körülmények fogadják, a hölgyek esetében pedig Fábián Bettina, aki olimpiai 5. helyen zárt 2024-ben, szintén ismeri a pályát, úgyhogy ez nekünk egy nagy előny lehet. Ugye az urak kezdik kedden 10 órakor a versenyzést, egyből az olimpiai bajnok úszónkat láthatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nagyon bízható és nagyon jó előjel, és bízunk benne, hogy a felkészülés is zavartalanul működik. Egyébként Rasoszki Kristófról láttam egy képet, elképesztő jó formában van. Szerintem soha korábban ennyire szálkás és ennyire vékony nem volt, úgyhogy remélem, hogy tényleg ez a magaslati edzőtábor ez számára hatékonyan zárult.
4: Pucsovics Márton 2 szetben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányban kapott ki a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Éva Liss ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta. A döntő felvonásban pedig a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább, ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben. Bondár Anna pedig 2 szoros játszmában győzte le az ukrán Ahelina Kalinyindátát, szintén Torontóban. A világranglistán 77. helyezett magyar játékos 6-4-7-5-re nyert, következő ellenfele a 20. helyen kiemelt belga Elis Mertens lesz. Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita is indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztúító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Matek GEAC szakosztály vezetője jelezte, hogy megméretteti magát a tisztségért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet éléről, majd távozott 2 elnökségi és egy felügyelőbizottság 3 tagja, így ez a testület működésképtelenné vált. Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzeti Sportkrónika, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon, most pedig hamarosan folytatódik majd a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
11: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Sporttörténelmi Európa-bajnoki címet nyert a magyar triatlonváltó. Erről Szilágyi Dóra kolléganőnk Kropko Mártával beszélgetett.
2: Hát először is gratulálok az Európa-bajnoki címhez is a világbajnoki ezüstérem után, és azt olvastam veled kapcsolatban, hogy azért rossz kezdeni egy versenyt, mert hogy utána idegeskedhet még az ember a versenyen, hogy a három társa küzd a pályán. De mi kell egy jó kezdéshez, hiszen gondolom már szempontból is nehéz elkezdeni egy versenyt, ugye te indítottad most is a sort, mint ahogy a világbajnokságon is.
3: Igen, azt hiszem a legnehezebb feladat az az, hogy mivel nagyon sokan vagyunk a pályán, és rövid maga a verseny, így nem is tudom megtalálni azt az egyensúlyt, ahol nem kockáztat az ember túl sokat, mondjuk kerékpáron, vagy akár úszáson, vagy bárhol, viszont mégiscsak be tudja hozni a váltót egy jó helyen a következő társának. És igazából itt ezt is tűztem ki célul, mert nagyon sok helyen rossz minőségű volt az út, rengeteg vasúti sín volt benne, vagy villamos sín, akkor ugye hosszú macskaköves részek voltak a bringában, így mindenképpen azt akartam, hogy ne hibázzak, és úgy tudjam átadni a következő, vagyis a másnak a váltót, hogy az egy jó helyezés legyen. Úgyhogy igazából az első dolog, amit ki tudnék emelni, az az, hogy ezt az egyensúlyt megtalálni, hogy hol nem kockáztatok túl sokat, és a másik pedig az, hogy hát nyilván ugye első emberként hatalmas a nyomás, mert azon nagyon látszik, hogyha valamit elrontanék, de azt hiszem most már én világéletemben vagy elsőnek indítottam egy váltót, vagy amikor a sorrend 4 évente változik, akkor mindig utolsó szoktam lenni. Úgyhogy azt hiszem ez a két hely így a specialitásom, amikor a lányok kezdenek, akkor mindig kezdek, és amikor a fiúk kezdenek, akkor meg mindig utolsó vagyok. És hát nyilván az a másik nehézség, ami igazából csak az első embernél van, szintén az, hogy az úszáson baromi nagy a verekedés, hiszen 20 pár fő indul el 100 méterre az első bójához, és hát nincsenek akkora különbségek, hogy ott ne legyen verekedés. A junior váltóban a húgom kezdett, és őt annyira megverték, hogy felszakadt az orra. Úgyhogy ez nem a gyengéknek való, hiszem, a kezdés, de már hozzászoktam ez a feladathoz.
2: Mondhatjuk, hogy az oroszlán része a te részed, hiszen ott kell kiverekedni magát az embernek az elsők közé, és nem lepecsülve a többi társ teljesítményét, hiszen valahogy meg kell tartani ezt a helyet, de hogy idézőjelben nekik már csak ott az elején meg kell tartani azt a pozíciót, vagy egyébként behozni a lemaradást.
3: Hát talán azt nem mondani, amúgy a váltónak, ugye négyen vagyunk, és mind a négyünk munkája tényleg kell ahhoz, szóval igazából négy oroszlán rész van, ha így tetszik, de igen, nyilván az, hogy az elején milyen pozícióba hozod meg a váltót, az nagyon meghatározza a későbbi teljesítményt. Természetesen voltak már olyan példák, hogy valakik idézőjelesen, mert más országok így a verseny hátuljáról valahogy visszajöttek, de ez nagyon-nagyon ritka szokott lenni, szóval alapvetően ott kell lenni a legelejétől kezdve a tűzhöz közel, és mi pont így is csináltuk, szóval a legelejétől kezdve igazából az első és a második pozíció között váltogattunk, meg voltunk, úgyhogy azt hiszem stabilan hoztuk, amit célul kitűztünk eleinte.
2: Mennyire volt nehéz egyébként ezt a taktikát hozni, amit az elején elterveztetek, hogy aztán ugye erős úszással nyitottál, majd a brit szökevény mögött ott tekertél az üldöző csoportban, és végül a futásban a lengyellel elhúztatok.

0: életemre. Alapvetően nekem leszakadt mind a két cipőm felszállás előtt, és így nem sikerült úgy sajnos a depóm, ahogy szerettem volna, de aztán nem teljesen értettem, hogy a brit lány miért megy egyedül. Én úgy voltam vele, hogy eleve én húztam le egyébként a bringát, de nem akartam nagyon túlságosan szétlőni magam, mert úgy is tudtam, hogy mindenki egy bolyba van, és utána majd futni kell nagyon gyorsan. Úgyhogy én tudtam, hogy a brit lányt úgyis visszafogjuk futáson, így is lett. Úgyhogy igazából nem nagyon tartottam tőle, csak próbáltam a saját tempomra figyelni bringán, nem túl sokat kockáztatni, a technikásabb részeken én húztam, meg elő voltam a bolyt. Úgyhogy azt hiszem egyébként ezt sikerült tök jól megcsinálni, a depóm is tök jól sikerült, utána meg tényleg próbáltam csak tapadni a Roxánára, ő a lengyel lány, és hát én tudtam, hogy ő baromi jól fut, szóval ő a világviszonylatban is ilyen nagyon rövid távokon az egyik leggyorsabb.
1: És mi történt aztán a cipőddel?
0: Ja, a biciklicipővel úgy van, hogy elég magas volt a depórács, ahol fel kellett akasztani a bringát nyereggel, és túlságosan lejtettem valószínűleg, mikor mentem, futottam volna ki, és a biciklis cipő az fel van gumizva ilyen befőttes gumival, hogy egyből bele tudjunk bújni, és azzal, hogy lejtettem a bringámat, leszakadt mind a kettő, így értékes és fontos másodperceket veszítettem, de így is azt hiszem másiknak mentem ki a depóból egyébként, csak veszettem ott időt.
1: Aha, értem. És aztán utána ugye beértél a célba, átadtad a képzeletbeli stafétát, és, és itt jött az a része, az idegeskedés része, amikor még van három csapattársad. Melyik volt a legidegeskedősebb része, amikor végig kellett nézni a csapattársaidat?
0: Egyébként a mai napig nincs hangom, szóval nekem nem ilyen hangom van, és azt hiszem, ez tényleg sokat elárul arról, hogy mennyire sokat üvöltöttem.
1: Egy kicsit hallani, hogy bereket.
0: Egyébként az összes nagyon izgalmas volt, de az biztos, hogy mindenki tényleg maximumot nyújtott, és nagyon-nagyon odarakta magát, és fejben is tényleg rendben voltak mind a hárman, szóval én nagyon örülök, hogy össze tudtuk végül rakni ezt a csapatot. Hát nyilván nagyon izgalmas volt a végső, mert leesett az eső, nem is kicsit, hanem baromi rossz, ez szakadt. Mindenki, aki néző volt, teljesen vizes lett, szóval, hogy nem tudtál hova menekülni, ez volt az eső. És ez ugye az utolsó fiúknak elég sok nehézséget okozott, és többen is elestek, meg kicsúsztak. Azért volt probléma, mert hogy ez volt az első nagy eső nagyon sok ideje, így a rengeteg por azokban a percekben kezdett el nagyon csúszósá válni, és nem volt ideje lemosódni. Tehát, hogy tényleg abban az első pár percben, amikor ezek a fiúk, az utolsó fiúk pályán voltak, akkor volt a lehető legcsúszósabb az út, és emiatt tényleg sajnos több baleset is volt.
1: Csongi is kicsúszott egy kicsit.
0: Igen, és annyira gyorsan állt fel, hogy mi egyébként észre se vettük a live-on, hogy ő elesett, vagy történt volna. Szóval ezért hálás vagyok, hogy ezt nem is láttam, mert biztos, hogy szívinfarktust kaptam volna, de tényleg nagyon profi volt, szóval amilyen gyorsan visszaállt, és konkrétan egyszer se lehetett venni, de így az emberek is utána a verseny után kérdezgették, hogy tényleg elesett, mondom, igen, kiszakadt szegénynek a meze, meg vérzett a könyöke, meg minden, és akkor én is meglepődtem, miután beért, hogy tényleg elesett, pedig olyan gyorsan visszaszállt, és hát nagyon.
1: De akkor bocsánat,
0: dolog, hogy...
1: mit, mikor tudtátok meg, hogy ő elesett?
0: Én biztosan akkor, amikor beért tőle. Szóval igen, és hát azért ahhoz nagyon nagy, nem is tudom, profizmus kell, hogy valaki megőrizze egy ilyen után a hidegvérét, és mégis teljesíteni tudjon, és utána is elsőként szállt le, lefutotta őket, és hát volt kis idő utána ünnepelni, szóval, hogy természetesen nagyon izgalmas volt mind a három utánam következő embernek a része, de hát nyilván a legutolsó az mindent itt.
1: Júliusban 3 hét alatt 3 érmet szereztek a magyar triatlonosok a legmagasabb szinten. Ugye a hamburgi mixmátó ezüstéremmel kezdődött, majd folytatódott a te világkupa ezüstérmeddel, és most pedig jött egy Európa-bajnoki cím. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy ez 2026-ban ez most így sikerült?
0: Ez egy baromi jó kérdés, de azt tényleg elvitathatatlan, hogy szerintem a magyar triatlonnak most az egyik legerősebb júliusa volt. Mert ezen kívül még nyert a Fanni is egy aranyérmet, ugye Tiszaújvárosban, meg a Csongi is.
1: Igen, a világkupán.
0: És még volt egy VTCS bronz a Csonginak. Szóval, hogy azt hiszem, ez tényleg egy elég erősrekes sikeredett július volt. Ilyenkor én mindig azon gondolkozom, hogy ez hogyan lehet majd jövőre überelni.

0: És ilyenkor, mikor bármilyen sikerben van részem, akár egyéni, akár váltó, akár bármi, tényleg ezt a kérdést vetem fel magamnak, és mindig arra jutok, hogy hát ezt már nem lehet biztosan, ez nagyon-nagyon durva. És most tényleg nem tudom, hogy ezt már hogyan lehet, azt hiszem tényleg ennek az eredmények a többsége, ez teljesen ilyen történelmi siker. Tényleg nem tudom, de most nagyon jó, hogy mind a négyünknek így összejött a formája, és össze tudtuk kétszer hozni ezt a váltót.
1: De azért meg tudtok állni egy picit megveregetni a vállatokat? És nem mondja a következő célra gondolni, hogy hova lehet még ezt fokozni?
0: Egyébként voltunk utána, verseny után bowlingozni, így együtt. Én teljesen utolsó lettem, szóval folyamatosan csak ledobáltam a lyukba a labdát. Nagyon ügyes voltam. De egyébként én, ha jól tudom, most mindenki alapvetően egy pár könnyebb napot tart, kicsit kikapcsolódik. Én biztosan, én nagyon picit, és utána viszont úgy tudom, hogy szintén mindenki megy fel magaslatra, ki hova, és hát készülünk a következő versenyekre, mert a szezonnak még bőven nincs vége.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra kolléganőnk Kropko Mártával beszélgetett a triatlonváltó Európa-bajnoki címéről.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Jó reggelt kívánok! Bocsánat, mindenkinek 7 óra. 8 perc van, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, ma reggeli Szuper Leventével, Erdei Márkkal. Sziasztok, fiúk!
5: Jó reggelt kívánok! Sziasztok. És Harsányi Levivel.
4: És időpontváltozások, csak szólok ugye előre, hiszen megyek ma a fogászatra, és megváltozott az időpont, de ez az én dolgom. Most nem is erről fogunk beszélni, hanem időpontváltozások az NBA lebonyolítását illetően 06-30-55-55 és 6-05-ös az elérésünk. Kérdést, hogy tudjátok megoldani? Egyébként a hőség okozta változást az életetekben. Ki mit tesz az ügy érdekében? Örülök, hogy visszatért a csapat, jobban indul a nap. Még hűvös jön az ablakon, üdv Marcsi, írta nekünk. Köszönjük szépen, hello Marcsi. Na, szóval igen, a kérdés az, hogy milyen hatással van, és éppen mire ez a nagy meleg most éppen a magyar labdarúgó NB1 a következő, illetve gondolom nagyon sok területen változást hoz. Az MLS versenybizottsága jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelemvételével módosította az OTP Bank Liga harmadik fordulójának kezdési időpontját. Itt tartunk most. Az energia megtakarítás érdekében hozott szombati döntés alapján a bajnoki mérkőzések olyan időpontban kezdődnek, melyek az energiafogyasztást jelentősen mérséklik, különösen tekintettel, vagy különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. Ennek megfelelően az MLS versenybizottsága a jogtulajdonos televíziók kéréseit is figyelembe véve a következőképpen módosította a kezdési időpontokat. Forduló az MTK Puskás Akadémia összecsapásával indul, vasárnap a Debrecen-Nyíregyháza derbivel zárul, míg az Eto Ferencváros mérkőzést későbbre halasztotta a versenybizottság, írja az MLS. Azt mondja, a labdarúgók, a sportszakemberek a mérkőzésen közreműködők, illetve a nézők egészségének védelme érdekében az MLS versenybizottsága augusztus 12-ére halasztotta az NB3-as bajnokságok második fordulóját is, például július utolsó hétvégén rajtoló NB3 második fordulóját augusztus 5-én szerdán rendezték volna, de szerdára várható rendkívüli hőségre tekintettel az MLS versenybizottsága elhalasztotta a mérkőzéseket, melyeket egy héttel később augusztus 12-én rendeznek majd meg a kezdési időpontok kijelölésekor, pedig az energiafelhasználási csökkentés érdekében hozott intézkedéseket is figyelembe kellett venni, így a találkozók, na végre eljutottunk ide, 17 óra 30-kor kezdődnek. Hát?
5: Mi helyett?
6: 19.30. Nem kezdjük ott, hogy rosszul van ez az egész, rosszul volt az egész kommunikálva. Tehát azt írták
4: szerintem is
6: a címben, hogy a hőség miatt időpontokat változtatunk. Ha a hőség miatt változtatunk akkor időpontokat, nem akkor nem előrébb hozzuk, hanem későbbre tesszük.
4: Vagy nagyon, nagyon előbbre. Igen. Tehát ha reggel.
6: Igen. Aztán a hőhullám most cikre, mikor rányomtál, akkor az első szó már nyilván az energia megtakarítás volt, hogy ne villanyfénynél kelljen megrendezni ezeket
7: lehet,
6: a meccseket.
7: A játékosok energia megtakarítása.
6: Hát az biztos, igen, 15-30-kor.
4: Az lehet, hogy kimarad. Jó, mindegy, nem egy egyszerű feladat, ezt most megoldani, ez maradjunk annyiban. Igen. Hát vagy nagyon későbbre kell, akkor viszont sajnos kell használni a lámpát. Az energia felhasználással jár, vagy nagyon korábbra hozni. Egyébként most őszintén, ha mi reggeli rádiósok, és most hát ti is azok vagytok, fel tudunk kelni ilyen korán, akkor ilyen helyzetben lehetne reggel 6-kor, 8-kor egy meccs?
7: Hát 6-kor azért nem, mondjuk.
4: De 8-tól 10-ig le lehet azt nyomni. Még akkor azért az elviselet.
7: 6-kor is kéne világítás. Tehát...
6: Egy 35 éves sportoló hogy tudná ehhez adaptálódni? Szerinted, akinek be van állva az izomzata arra, hogy este edzek, este meccselek, jó. Vagy délután, és akkor én nekem most azt mondják, hogy figyelj, 8-tól 10-ig.
7: Na de várjál, azért kiindulva mondjuk a jégkorongból, egy világbajnokságot nézzünk csak, tehát ott vagy van olyan időpont, hogy 12:30 kora délután, vagy van egy 20:30. Igen. Tehát ugye ott is azért elég nagy a különbség. Tehát egy profi sportoló meg tudjon alkalmazkodni. Tehát igazából ez az ismérve egy nagyon jó sportolónak, hogy minden körülményhez tud alkalmazkodni.
4: Meg kell is alkalmazkodni.
7: Kell is alkalmazkodni.
4: Hát gyerekek, volt ilyen nem olyan rég, ugye, amikor nagy derbiket, például elklasszikot is, azt hiszem 11-kor, vagy délben, deles kezdéssel, nem tudom, vasárnap délben. Mi
6: volt ilyen?
4: A piac érdeklődésének, és nyilván befizetett összegnek megfelelően a nem tudom, a kínai, vagy nem tudom milyen befektetők miatt elhozták az elklasszikot. Vagy volt, hogy elvitték, azt hiszem, olasz meccseket talán? Döntőket, szuperkupát, Szaúd-Arábiában. Más körülmények közé, más időpontban, más viszonyokat figyelembe véve, és mégis el tudtak menni a játékosok, mert nyilván dupla vagy tripla annyi pénzt kaptak, és ilyenkor az emberek elmennek. Vagy pedig ez, most hogy most figyelni kell tényleg egymásra, meg bárhogy is értjük, azért az országunkra is kell most figyelni, az energiafelhasználást nagyon be kell osztani, azért nagyon körültekintően kell tekintetben gondolkodnunk. Én azt gondolom, hogy egy délelőtti, kora délelőtti meccseket tudnék én elképzelni. Most azt, hogy fél...
6: Igen? Mi lenne, hogyha elraknák, és mondjuk mint az európai topligákban, ahol 3 naponta játszanak meccset, mondjuk 2 fordulót elhalasztva, lenne 2 olyan hét majd novemberben, meg januárban, vagy februárban, amikor játszanak szerda-szombat ritmusban.
4: Sok esetben van így, igen.
6: Szerintem azért el tudnák viselni. Van néha azért magyar kupa is, a képen nem hullik ki korán, tehát azért ez is egy megoldás lehet.
4: Igen, azt nem tudom, hogy ilyen helyzetben hogy mennyire tudsz jó döntést hozni, ami mindenkinek megfelel. Szerintem nem igazán, mint általában nem mindig tudsz. Ugye a demokráciák alapja ugye a diktatúra, tehát azt kell mondani, hogy ez lesz, és akkor van, akinek tetszik, van, akinek nem. Mert ha ezt kidobnám, most őszintén, ha ezt kidobnád egy ilyen kérdőivel, a játékosok, a szurkolók, és a szakági vezető, mindenki ugyanazt a diplomamunkát kapja, hogy be kell X-elni. Mikor legyen meccs? Én nem
7: 4 különböző X.
4: Azért mondom, tehát itt kellene egy olyan döntést hozni, hogy mondjuk, viccen kívül, reggel 8-kor van a meccs.
6: Hát a nézők meg a szurkolók, vagy a szurkolók meg a játékosok szerintem egyébként egyetértenének.
4: A reggel 8-as, vagy
6: később? Nem, hogy lenne egy kérdőív, ott lehet, hogy inkább a jogtulajdonosnak lenne ugye más, mert neki ugye alkalmazkodnia kell mondjuk a többi már jogában, vagy a hozzátartozó sporteseményhez, és úgy kell ugye alakítani például az NB1-es menetrendet.
7: Szerintem meg óriási marketing fogás. Most gondold el, hogy egy ilyen kuriózumot valaki meglépne tényleg, hogy mondjuk legyen egy forduló, reggel 8-as kezdés, tehát házak lennének szerintem, hogy mindenki ott akarna lenni, hogy ilyen csak egyszer fordul elő az életben. Jó, nyilván nem folyamatosan lesz 40 fok, de mondjuk egy reggel 8-as kezdés, egy Fradi Eto reggel 8. Hát az mekkora?
6: Igen.
7: Nem?
4: És micsoda? És nem hidratációs születem, kávé, reggeli szünet, betalálják egy kis croissant, egy kis narancsnével, és valakinek késne a meleg szendvicse, mert hogy ilyen is van, és akkor kicsit várni kell, hogy el tudjanak indulni. És azon, hogy ezen nevetünk, de hogy nem, tehát azon, hogy az élet adja az ilyen lehetőségeket. Én ezt nagyon el tudnám fogadni, és szerintem a nézők is, amit mondasz, hogy annyira kirívó meg egyedi, hogy egyszer, te elmenj.
7: Azért is ott lennének.
4: Reggel 8-kor megnéznék egy meccset, hogy egyébként, mikor kezdik a foci edzés? 10?
6: Én nem fociztam.
4: Ott tudom, hogy esed át.
7: De hát reggeli órákban.
4: Azt szoktam nézni, amikor főleg a Liverpool edzésközpontját nézem, amikor megérkeznek reggel 10-kor, kopogós toprisba, embertel ruhákba, 10 milliós neszeszerekbe, tehát nagyon nagy. És hát azt nem tudom, láttátok, az az edzésközpont, gyerekek. Hát az,
6: nem tudom, egész nap.
4: Ha lenne 7-8 csillag egy szállodában, akkor körülbelül külön szakács mindenkinek főz. Nevetgélnek. Aztán persze nyilván kell, hétvégén teljesíteni kell, de tegyük hozzá, de az egy milyen közeg. És amikor látom ilyen délelőtti érkezések, ilyen 8-9-10, és készíted ez úgy hoznád előre, hogy már 8-kor kellene meccselni. Tehát az egy 6 órás kelést minimum. Előtte edzés.
6: 6-kor már ott kell lenni? Sőt. Yeah.
7: És még az alkalmazkodáshoz, hogy azért én emlékszem arra kisgyerekként, amikor a kis stadionban mondjuk egy felnőtt bajnoki mérkőzés, Fradi Újpest jégkorong meccs, és teljesen mindegy volt, hogy most akkor kellemes -2, -3-ban, hogy -2, -3, de volt olyan, amikor -25-be,
6: szakadó hó, nem?
7: Szakadó hóba is, persze, tehát akkor egyel több jégkészítés volt, vagy nem tudom, átjáték, de alkalmazkodásod nem volt olyan, akkor halasszuk el, tehát -2 vagy -30, tök mindegy. És igaz, akkoriban azért voltak nagy hidegek.
4: Igaz, ideális azért így is, úgy is beleszól, hogy hát csak azt nézzük most pont, milyen jó lenne most havaznap, például egyébként akár is nézzük, de jó lesne, azért, amikor, akkor is lejátszák a meccseket, most gondoljátok bele, a vonalaknál ugye felhúzzák, ott eltolják a havat, bedobnak egy narancssárga labdát, és még ha estnek, kelnek, csúsznak, szinte korival kellene focizniuk, azért megoldják valahogy.
6: Jó, de az egészségükre nincsen rossz hatással a hőségben, meg hát azért többen rosszul. Hát... kevésbé lesz rosszul -2-ben, mint... Oké, ott olyan sérülések jöhetnek, hogy elcsúszol, meghúzódsz, elszakad.
4: Nem tudom, mi a jobb rosszabb, a nagyon meleg, vagy a nagyon hideg?
6: Szerintem a nagyon meleg.
7: Nagyon meleg.
4: Képzeljétek, volt szerencsém ismerni Zsütit, ugye Gédenes György, az évszázad szövegírója. És hát azért ott a második világháborúban azért komoly táborokban volt, és ahol nagyon kellett gondolkodni, tehát így koncentrálni. És elvitték szegényt oda, és én beszéltem, egy tényleg egy tünemény ember, és képzeljétek el, hogy kérdeztem, egy veszélyes ember, aki volt koncentrációs táborban, ez nem egy gyenge életpillanat és történet, és mondta is, mondom, és az éhezés, és Zsütibe, hagyjad, nem érdekes, és bezárva meg semmi, nem. És a verés, mert fizikai, a hideg. Azt mondta, és képzeljétek el, hogy annyira benne maradt, és annyira fáztak, hogy utána, nyilván amikor vége volt ugye a háborúnak, és élt normálisan, akkor az öreg koráig mindig úgy foglalt asztalt az éttermekben, hogy a radiátor mellé, de nyáron is. Tehát azért mondom, hogy mi azt gondoljuk, hogy persze a nagyon, nagyon hideg is olyan gondot okozhat, most egy ilyen exakt történet volt, elnézést, de hogy és valahogy az ember mégis megpróbál alkalmazkodni, még hogyha ilyen nagyon fura és szörnyű most helyzet is
7: gondoljál
4: van.
7: Gondoljál egy olyan sportra, mint a tenisz, mondjuk egy Ausztrál Openen,
4: ott,
7: ahol baromira nem mindegy, hogy ki játszik mondjuk egy nappali programba, vagy az esti programba. Nagyon nem mindegy, hogy mondjuk délután 2-kor kezded a mérkőzést, mert akkora van kiírva, vagy egy esti 9 órás.
6: Vagy a behúzható centerpályán.
7: Vagy a behúzható centeren, tehát itt azért nagyon komoly előnybe és hátrányba tudnak játékosok kerülni.
4: Oké, erre szokták mondani, jó, ugye az idei Wimbledonban volt minden idők egyik legnagyobb, legmagasabb pénzdíja, ugye közel 3 milliárd forintnak megfelelő összeget kapott Jannik Sinner, a győztes, de hogy azért az odavezető út azért az így van kikövezve, néha 35 fokokkal, és ilyen szinten játszanak, ha valaki látott már ilyet élőben, hogy játszanak a legmagasabb szinten, és izzó fokon, hőfokon a játékosok, azért itt lenyomni egy 4 órát, 30 fokban.
7: Ráadásul mondjuk, hogyha kemény pályán játszol, ami még ontja is a meleget, mert a fű az valamennyire azért elszívja, és ott
4: az
7: azért...
4: döbbenet.
7: Most majd a US Open lesz érdekes ebből a szempontból, mert nagyon nagy melegeket várnak New Yorkba is. Tehát azért a labdarúgóknak fűből más játszani, mint mondjuk kemény pályán.
4: Jó, oké, de mondjuk a teniszben mondjuk annyi, hogy mondjam, előnyük van, hogy azért ott mondjuk játszad, attól függ, mert ott is lehet egy game, egy 10-15-20 perc.
6: De egyértelmű, amit mondani akarsz, igaz, ott azért leülnek.
4: Legalább közte. Leülnek, ott kicsit legyezik, rájuk teszik, ugye nyakukba teszik ezeket a jeges, nem tudom.
7: De játszhatnak 5 órát is. Akár. Egy labdarúgó mérkőzés, az 2x45.
4: Aztán nem tudom, te vagy, ti tudjátok, hogy melyik a jobb a 45 vagy 15 perceket, mennyit nyomnak most 20-akat a hidratáció szünetik, 20 perc körülbelül?
6: Hát 20, az nem is igazi hidratációs, mert ugye csak 1 percig állnak meg, tehát a klasszikus magyar ivószünet van igazából, tehát nincs az a 3 perces reklámszünet, ami volt a VB-n.
4: De azért a VB-n azért már tették a nyakukba, ugye azokat a jeges törőközőket, meg ittak, nem tudom, szóval úgy elviselni, még Pickford mutatta is két többször a bírónak, hogy mennénk inni, spori, ja jó, na akkor viszont menjenek inni.
8: De nem azért, mert szokás volt, hanem azért, mert bajban volt.
4: Persze.
6: De hát a VB-n azért bohózatba fulladt, amikor nem tudom, 20 fok volt, szakadt az eső, vagy 15 fok, szakadt az eső, és mutatja a spori, hogy akkor ivószünet van, és akkor magyarázza utána a FIFA, hogy ez nem a reklámokról szólt.
4: Ja, persze, hogy majd beszélünk Infantinóról, persze, hogy miről szól neki a reklám és a hidratáció szünet. Szóval van ez a változás, nem tudom ki, hogy ért vele egyet, ez jelenthet-e megtakarítást mindenféleképpen, ha úgy veszük, mert ugye kimaradnak ezek az esti meccsek, és akkor ugye az energia megtakarítás ilyen szempontból az jelen van. Ez, ha egy picivel hozzá tudunk tenni az ügy érdekében, akkor azt szerintem jó ilyen helyzetben, igen. És szerintem pont az az időpont a fél hatra való, ugye fél hatra való áthelyezés, ami a játékosok szempontjából viszont ugyanaz. Jó, energiát megtakarítunk, oké, de ott van az emberi tényező is, hogy ők viszont hát egyébként most ilyen szempontból...
8: Ez kellemetlenebb sokkal.
4: Igen, nekünk kell egyfajta áldozatot hozni, tehát lakosoknak, meg állampolgároknak, hát majd jobban izzadnak. Vagy tényleg lesz egy olyan hidratációs szünet, ahol nem csak egy percen mondjuk, na például azt is meg tudnám érteni, erről nem szólt a rendelkezés, vagy legalábbis mi nem olvastunk, hogy nem egy perc, hanem három perces lesz. És még akkor...
6: De akkor már túl akarnak inkább lenni rajta. Legyen egy perc, menjünk vissza, hogy eljünk túl ezen a meccsen. Egyébként eszméletlen, hogy mennyi gól esik egy-egy találkozón itt az NBA-ben a hétvégén. Azt hinnéd, hogy dög meleg van.
4: Hát tegnap mi volt?
6: Hát a hét gól, az Újpesten is 6 gól volt, ugye a Kispest meccsen is 6 gól volt. Tehát eszméletlen, hogy mennyi gól esik közben. Meg azt gondolnád, hogy most mindenki inkább úgy beáll, ugye el van, nem fut annyit, nem véde, vagy ő nem támad annyit, és akkor
8: de én meg pont, hogy vártam ezt. Mert ugye nagy meleg, ott egy kicsit lankad a koncentráció.
4: Meg inkább ellőm a labdát, mint hogy nálam legyen gól. Ja, oké, jó. De...
8: És védekezni mindig nehezebb, azt azért ne felejtsük el. Tehát, hogy azért itt eltolódnak a védelmek, sok hiba van, ott ugye láttunk kapus hibát is bőven a fordulóban.
4: Úgy, az
8: azért
4: véletlen, nagy, ami a nagy melegben is volt.
6: Hát a szappanosnak megint szappanos volt a keze, úgyhogy igen, az a másik. Tehát az
8: nagy melegben elmegy a koncentráció sokkal könnyebben.
4: De aztán védett nagyokat is, tehát tegyük hozzá, tehát azért
6: az oké, ott helyre hozta. Az úgy nézett ki a stadionban, amikor ugye mi közvetítettük, ott voltunk, kint néztük, aha, hát és beadták oldalról a legelső gól a meccsen, beadják oldalról, látom, így lenézek a papírjaimra, visszanézek, kibattal róla. Mondom, ez mi az Isten csinál? Berúgja a felsőbe.
4: Van, én bírom azért, legalább utána helyre hozta, tehát ezzel nincs gond.
6: Igen.
4: A kis Pest
6: inkább a társak hozták neki helyre azzal a 4 lőtt góllal.
4: Igen, de jó, de 3-2-n azért volt voltak nagyon nagy vérés a 9, nem tudom, 2. percben. Igen. Én inkább a Kispest meccsen időznék, de most erre már sajnos nincs idő, pedig megérdemelnék, hogy lehet bedobni úgy egy labdát, és egyszerűen...
8: Ezt majd Marozsán Gyulitól kérdezzük meg.
4: Na, majd megkérdezzük, igen. Abszolút, de, és pont állam teniszeztünk, ugye, és kérdez az egyik társunk, ott az egyik játékos társunk, hogy bocsánat, de hogy utána még éltette a kispesti közönség. Igen. A kapus, nem mint a
6: szemben.
4: Újvel. Igen, nem, hogy még tapsoltak, hogy nem baj, semmi gond. Nem baj, semmi gond. Tehát azért én erős kispesti érzetű vagyok, szóval ezeket én majd nagyon nehezen tudom elfogadni. Azt meg pláne nem, hogyha ennyire látványos valami, és nekem mindenki, szóval én meghallgatok mindenkit örömmel, tisztelettel, alázattal, tehát oké, de ez na, így nem véd egy kapus. Azt láttunk már egy-két védést.
6: De a kisbogás szabadrugásai mindig veszélyesek. Azt hittem máshol fog jönni, meglepte, hogy a keze közé jött.
4: Hát
6: nem egyszerű azt védeni
4: hát azért. De még a kisbogás is azt mondta, hogy jó, oké, nem érdekes.
6: Ja, abban azért igazad vagyok, a kézilabdánál nagyobb, de a kosarlabdánál azért kisebb a focilabda, tehát azért azt nem könnyű kijutni.
4: Én értem, de egy ilyen erős szabadrugást... Na, ez ne viccelődjük, ez egy komoly pénzt kapnak a játékosok, már a fizetést értem ez alatt. Nos, 4 perc van, lesz 7:30, hamarosan jövünk vissza, még mindig az időpontváltozásokkal az NB1 házatájáról.
9: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Gólgazdag mérkőzésen verte a Zalaegerszeg a Paksot. Megállt Budapesten a Duna apadása. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
12: Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen. A labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén. Tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skribek Allen három gólpasszt is kiosztott. Így már nincs hibátlan csapat az NB1-ben. Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja pályafutását. Az 58-szoros magyar válogatott kapus két éves szerződést kötött a spanyol bajnokság legutóbbi idényének, bronzérmesével. Gulácsi 11 év után klublegendaként hagyta el a német Lipcsét, és a következő szezonban akár újra a Bajnokok Ligájában is védhet. Fucsovics Márton két szedben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Lisz ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta, a döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Stabil a hazai áramhálózat, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jelentősen alacsonyabb a vártnál, számolt be róla Magyar Péter. Aki elmondta, Paksnál a Duna vízszintje stagnál, hamarosan eldőlhet, fenntartható-e a termelés a paksi atomerőműben. Biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segíteni Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság miatt. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Hőség tombol a környező országokban is, rekordhőmérsékletet mértek Bécsben és Pozsonyban. Ausztriában és Szlovákiában 40 fok körüli rekordokat regisztráltak. Szokatlanul meleg van Nagy-Britanniában is, Angliában és Walesben az idei volt az egyik legszárazabb július. Emelkedett Venezuelában a júniusi földrengések halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Még tart a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. A kettős földrengésben 190 épület dőlt össze, további 856 megrongálódott. A katasztrófa mintegy 24 ezer érintettje él jelenleg táborokban. Budapesten a Dunába menekült késes támadója elől egy férfi, akit holtan találtak meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi szóváltásba keveredett. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben, feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberről is gyanújával indult nyomozás. Szalmonella miatt osanos vöröshagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt ételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Selyei János diáktábor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet.
0: Közlekedés.
12: Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé Budapest felé. Habár még rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
12: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És 5 perc van, ez 3:48, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elérésünk 06 30 55 55 605, Nemzeti Sport Rádió. Benne pedig a Sportreggel, ugye Szuper Leventével és Erdei Márka ma reggel is. Hello fiúk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Jött ez a meleg, és ugye ennek kapcsán azért sok-sok megvonás van, sok-sok átalakult pillanat, ugye főleg ez a hét nagyon kiemelten, nagyon fontos. Ugye energia megtakarítása cél, és ennek érdekében sok mindenre kért, éppen a kormány kérte a lakosokat, a lakosságot, minket állampolgárokat, és ugye ennek hatása is például a sportban érezhető, mert az MLS versenybizottsága a jogtulajdonos televízió kéréseinek figyelembe vételével módosította az idei OTP Bank Liga a harmadik fordulójának kezdési időpontjait. A lényeg az, hogy az esti meccseket ugye előbbre hozták 17:30-ra, hogy ne világításban kelljen ezeket megrendezni, bár azt mondják, az igazi nagy meccsek, a nagy derbik, azok ugye lámpafénye vannak, de most ettől tekintsünk el. Szerintük ennek jó hatása lehet, minden apró pici segítség jól jöhet, mint például ez is, ugye erről beszéltünk itt az előző időszakban. A kérdés, hogy ilyen melegben ugye mit lehet sportolni, milyen sportágnak tesz jót ez a meleg egyáltalán, hogy lehet ezt valahogy úgy kihasználni, hogy ez a sportot is elősegítse, ugye? Hát ez a nagy kérdés. Nem csak a kiemelt versenysportot, mondjuk az is akár fontos lehet, de a szabadidősport esetében is. Mi tegnap egy tenisszel jöttünk, klíma nélküli helyszínen, meg is izzadtunk. 2-4-ig.
3: Abszolút ideális.
1: Meg is, hát figyelj, nagyon kemény. Meg is izzadtunk, hát egyébként úgy lehet, hogy sporton ebben a melegben az ember lemegy. Mondjuk, ha nem a nagy melegben vagy, hanem mondjuk mi egy csarnokban játszottunk, tehát nem sütött rád a nap, de azért mégis melegben játszottál, akkor azért az úgy valahogy ki lehetett vinni. A nagyon melegben egészségedre, a nagyon nagy melegben, hát úszni például. Ugye ezt is felvethetnénk, hogy ilyen melegben egy úszás biztos, hogy jót tesz, és az is sport. Lehet, hogy át kell egy kicsit nekünk is konvertálni a gondolkodásunkat, át kell alakítani egy picit, hogy olyan sportágat válaszunk, ahol megjelenik valamilyen hűtési funkció. Adott esetben.
3: Hát, vagy megválasztani úgy az időt. Tehát el lehet menni futni, tenisz, tehát nagyon sok mindent amatőr sportolóként. Okay, meg tudod csinálni korán reggel, vagy elmehetsz futni, biciklizni késő este.
1: Hát napközben biztos, hogy nem ajánlott, de amikor én de reggel jövök, ugye 5 óra 10-6 körül indulok, akkor én rendszeresen látok futókat már a pályán, ami azt jelenti, hogy ebár a hozzáértő szakemberek azt mondják, hogy mielőtt elkezded a futást, az legalább 1 órával előtte már legyél rá készen, de most ha egy ilyen korán reggel futást látsz 5 vagy 6 órakor, én inkább azért 5:30 körül, ahhoz a 4:30 körül fel kell kelni.
2: És mikor tudsz elaludni a nagy hőség miatt? Itt akkor megint bejön ez a kérdés, hogy 4-5 óra alvás mondjuk.
1: Ez egy ilyen perpétum mobile itt most az esetben, egy örök mozgás, hogy nem nagyon tudsz aludni, mert ha nem használsz klímát, higgyük azt, hogy az emberek ezt tényleg betartják, átszellőztetett, nem tudom, szobában, megváltott körülmények között keveset, izzadva, nyilván alacsony púzussal felkezd, és már egyből futnál, úgyhogy keveset aludtál, utána mennyi dolgozni.
3: Vagy ez a szálkásításnak a nagyon jó időszaka.
1: Az mindenkem az, hogy azt kellene.
3: Persze, kimész a napra, ott sportolsz, abszolút, meg hát készülsz valami extrém dologra, és azért ne felejtsük el, hogy viszont az élsportolóknál nincsen olyan, hogy akkor most megállunk, nem edzünk, nem készülünk, ott is egy kicsit át kell alakítani esetleg a ritmust, de meg kell oldani a
2: felkészülést. Nehéz, mert még este 9-kor is 30 fok van.
3: Abszolút, tehát pont a lányomnak van most ugye alapozás, röplabdázik, és futnia kell. És hát azt este 9-re alakítjuk most. És akkor már
1: nem
3: teljesen,
1: szeretik a futást,
3: teljesen kellemes.
1: Egy sportban sem szeretik, hogy ha futni kell. Még a sakkozók is kivannak, pedig ők mindig mondják, hogy de hát nekünk minek. És oda is kell a fizikális jelenét, az nem felejtsük el. És mi van akkor, teszem az, bocsánatot kérek, hogyha éppen úgy játszunk esti meccset, megint az érdekesség szempontjából, eladhatóság szempontjából gondolom, hogy egyrészt köszönöm, de konkrétan erről van szó, és valahogy megjelölni ugye a kapukat, azért vannak már ilyen, ugye kiteszel napelemes lámpákat, és este az világít, tehát akár így, az oldalvonalakat, a partvonalat, a 16-ost, minden néző telefonnal, ne csak a koncerten a majkát vegyük, hanem
3: sok telefont is fel kell ám tölteni.
1: Már nem akartam szólni, hogy ez a borzasztó rossz ötlet.
2: Nem használok most telefon, csak kölcsöltem, hogy beugratok-e.
1: De nem, hát a Levi, figyelj. Szóval napelemes feltöltött láthatósági vonalak, 16-os, 11-es pontja, még a kaput is, a kapufát is végig lehet tenni ilyen nappal, napelemen feltöltött állapotra, és aztán így a labda is világító. A labda is világító, a mezek is foszfereszkálnának, igen, amit kiteszel nappal feltöltöd, érted? És este pedig mindenki
3: én
1: hordja.
3: Én biztos kimennék egy ilyen meccsre.
1: Most őszintén, egy ilyet, tudjátok, van ez a milyen színház, amikor tudjátok, ilyen UV meg neon cuccba öltöznek, és ott mozognak sötét háttérben.
2: Nem tudom, hogy mire gondolsz.
1: Na mindegy is, igen. Magyarok is értek el nagy sikereket. Igen. Na mindegy, hogy tehát azt látnád, hogy valahogy repül a labda a sötétben, láthatósági mellényben játszanak a játékos. Most nyilván ez nem tart örökké, ez az áldatlan állapot, de hogy ezt valahogy megoldani, és akkor már szerintem oldjuk meg úgy, hogy ez látványos legyen.
3: És emlékezetes.
1: Hát ez az biztos, tehát, hogy az. Az biztos, hogy az.
3: Én még mindig a reggel 8-as kezdést preferálnám.
1: Jó, hát jól lenne feljönni egy játékost, hogy mit szól ahhoz, hogyha reggel 8-kor lenne egy jó derbi. De hát, ha a tegnapi meccset is nézzük, ahol 7 gól született, és kiderült, hogy a Zete akkor jobb, mint a Panathinaikos például. Azt én nem tudom, valahogy nem tudom egyszerűen helyre tenni, hogy játszik a Paks Panathinaikosszal egy ilyen kemény oda visszavágó meccset. Még sokáig állt is neki a visszavágón a továbbjutás esélye, utána pedig jön és kap egy ötöst a Zetétől, úgyhogy fél idő volt, azt hiszem 3-2, tehát az valami bőd. Na mindegy, szóval, hogy valahogy meg kell oldani ezt a helyzetet. Most lehet, hogy csak már ez a hét, de ki tudja, hogy az energiaellátás szempontjából én nem gondolom, hogy ezt 4 nap alatt meg lehet oldani, de...
2: De ha már a telefont mondtátok, hogy feltölteni, akkor itt most gyanús, hogyha valaki elektromos autóval érkezik? Egyébként? Vagy megy valahova? Tehát azért azt is hogy töltik föl? Szerre is oda kell figyelni, hogy működik?
1: Hát úgy nincs ötlet. Úgy lehetne ezt megoldani, hogy egy-két autóban már próbálják, csak ugye a napelemnek nagyon nagy súlya van.
2: Igen.
1: Hogy ezt egyrészt az alján, a padozatban, az alvázat teszik, alulra a visszatöltő aksi részt, és a magát a napelemeket beépítik a tetőbe.
3: Van már ilyen egyébként.
1: Most ezen nagyon gondolkodnak, és akkor napközben tölt, annál jobb,
2: nap hogy nem plusz tudni. Ultra.
1: Az nap plusz ultra, így van. Az lenne a legjobb. Mert egyébként, ha simán feltöltöd az elektromos autót, akkor azért ott akár lehet probléma. Na, szóval, hogy nem tudom ebben a melegben, hogy tudjuk megoldani. Jó kis alternatív lehetőségek, és tényleg a hallgatókat is kérdezzük, hogy ők ezt, hogy tudnak ilyenkor ebben a melegben sportolni. Nyilván a hűvös pince, ide valaki az megoldás, igen, nálam is az van, én a pincébe szakosodtam. És
2: úgy tudom, hogy oda nem oda sportolni vittük. Jársz le és ott van, nem?
1: De a kazán mellett van, és ott beálltam a kazánt, és egyben futok. Figyelj, abból a szempontból, tudjátok, hogy lent azért mindig melegebb van, mint fent. Emlékszem, hogy a Kossuthajon dolgoztam, akkor az emeletről jöttünk le, és ahogy beálltunk a konyhára vinni ki az ételeket, azon nagyon meglepődtem, egyszer lépek be, és azt látom, hogy ott van 3-4 guggoló pincér kollégám. Na, mit csináltok? Hát itt hidegebb van lent. Itt. És az a magasság különbség, az a másfél méter is sokat jelentett, és én is legugoltam, és lent melegebb van. Tehát magyarul le kell menni a lakás legalsó részébe aludni, kell sportolni a lakás szintén, legalacsonyabb, legmélyebb részében, és akkor talán így lehet segíteni a dolgot. De hát tényleg nagy kérdés ebben a melegben. Meg hogy bírja, az őszintén, a szervezetre sincs túl jó hatással ez a meleg.
2: Nem, többen is rosszul lettek egyébként a focipályán is, ha már itt tartunk. Tehát ha már az Újpest meccset mondtam, hogy ott kint voltunk, közvetíteni ott azért a Matija Jujic is, ugye ő volt talán, aki a leginkább rosszul lett az összes játékos közül, ami nagyon látványos volt, hogy hirtelen térdre rogyott, és akkor ott ápolni kellett. De volt több olyan edző, aki mondta, hogy a fél időben nem azért eszközölt cseréket, mert hogy nem tetszett neki a saját csapata éppen abban a 45 percben, hanem egyszerűen rosszul lettek a játékosok.
1: Hát, nem tudom, rendes, ha nem kapust veszünk, mert szerintem kapus használ a sapkát. A rendes játékosok, mezőnyjátékosok viselhetnek sapkát meccs közben?
3: Meg tudnák oldani fejkendővel, vagy bármivel. Tehát...
1: Fejkendőt? Tehát, hogy valahogy védekezzenek a meleg ellen, most akkor az a gondolkodom.
2: Érdekes, mert sose láttunk még ilyet, de nem tudjuk, hogy erre van-e szabály, nem?
1: Fogalmam sincs.
2: Nem, a sapkára nincs, mert a fejelés miatt az veszélyes lenne. Én azt gondolom, hogy hátra van hajtva...
1: És a svájci sapkot ott csak a bízló sapka hátra felé fordítva.
3: Vagy a Nagassi féle fejkendő, nem? Tehát az simán.
1: Én adnám, csak nem tudom, hogy maga a szabály.
2: Megnézem, hát várok valamit tesszél, róla.
1: Közben nézd meg, mert kíváncsiak vagyunk, mert, ugye ezt, mert valahogy át kell hidalni ezt a nagy meleg adta lehetőséget, azért csak úgy nézni nem lett meg. Vannak ilyen sapkák, meg, amiben vannak ilyen kis propeller, és aztán az hűt, de azt nem tudod használni ilyenkor. Nem, hát nyilván zárt térbe mennek az emberek, de ha azt veszik alapul, hogy az energia megtakarítás miatt, hogy ott nem használják, vagy nem ajánlott használni, ugye már.
2: Hát ilyenkor a hő, vagy a hűtéssel is vigyázni kell. Hát. Tehát azért a hidegtörölköző sem feltétlen tesz jót a 40 fokban, amikor a nyakadba teszik, így hirtelen a szívednek. Ha most a focistákról beszélünk, így mondjuk a hidratációs szünetben.
1: Bocsánat, akkor vegyük ki a sportot ebben a melegben? És legyen az, hogy akkor, mint mindig az életben egy kicsit pauza, egy kicsit álljunk meg egy picit. Mondjuk akkor legyen egy-két hét, amikor kicsit visszaveszünk? Vagy nagyon lazán? Vagy tényleg megvárjuk a késő estét, amikor tudunk egyet futni, vagy bármi.
3: Most az lehet, sporttal nem valakozik. Üzenet társadalmilag. Tehát a versenysportot is egy kicsit
1: lehet a jóisten
3: körülmények között.
1: Én ezt el tudom abszolút képzelni.
3: Abszolút, hogy ilyen extrém körülmények között egy jó példa a versenysporttól, hogy igen, társadalmilag is figyeljünk erre.
1: Tegnap a Tatai úton játszottunk, a BVFC egyik ugye, edzésközpontjában, és az egyik K1-es edzővel beszélgettünk Miklóstól, és mondja, hogy jönnek a gyerekek, de most mindenki kértek is ilyen egy szünetet, hogy azért bemenni egy csarnokba, és ott a tatamin vagy a szőnyegen edzeni gyerekek, az főleg küzdősportban. Nem tudom, mi a jó megoldás, hogy mi lehet erre a jó megoldás. Valamit persze nyilván sportoljunk, vagy lehet egy kicsit a pihenést kell előtérbe helyezni a tekintetben. Ezt nem tudom.
2: Azt írják egyébként, bocsánat, itt a kapus sapkáról, hogy ezeknek a feltételeknek kell megfelelni, hogy feketének kell lenni, vagy meg kell egyeznie a mez alapszínével. Hát a fekete az nem tudom mennyire jó választás ebben az időben, de mondjuk a mez alapszínével, akkor tegyük fel, az jó. Kivéve a kapusnak, ő bármilyen színűt viselhet. Ezen felül összhangban kell lenni a játékos felszerelés professzionális megjelenésével.
1: Nem de lehet. Ki dönti el, bocs?
2: Nem tudom, fogalmam sincs.
1: Ott van egy stylist?
2: Nem lehet.
1: ez csíkos, nem kockás.
2: Nem lehet a messzhez rögzítve csatolva. Nem jelentett veszélyt a viselőjére vagy más játékosra. Például nem lehet nyak körüli nyitó-záró mechanizmusa. Mondjuk meg ez a sapka, aminek van így bukós isakban lenne valaki, vagy ezt mi gondolják?
1: Na, az például, itt tartunk, az megint csak egy nagyon látványos dolog lenne.
3: Bukóban?
1: 22 bukós isakos ember.
2: Amiben ilyen propellerek
3: lehetne összefejelni, nem lenne probléma.
1: De az nagyon meleg, szó szerint nagyon meleg, így is, úgy is. Szóval akkor elvileg
2: lehet. És nem lehet kiálló rész, bocsánat, ez még az utolsó.
1: Akkor baseball sapka nem lehet. Akkor fejkendő lehet, bocsánat, tehát az lehet, mint amit egy-két sportákban
3: használnak.
1: Hát, igen, kik szok, de, ja, persze, vannak hajráfokat tolnak, tehát azzal nincs gond. Tehát ha hajráf lehet, akkor nyilván lehet egyfajta ilyen, nem tudom, kendő, fejkendő. Na, akkor ez a megoldás, gyerekek. Fejkendőben lehet játszani. Azt, amikor mondjuk valami csere van, akkor leveszik, kicsavarják, megkötik a négy sarkára a csomót.
2: Csak az, hogy vízhiány van, aztán megint be kell vizezni, úgyhogy ez megint csak necces.
1: De magára csavarják, tehát hogy a megíz, tehát így újra hasznosítják magukat.
3: Cserélik.
1: Ja, elnézést kérünk, szóval, de valami megoldás kellene találni, és ilyenkor azért persze nyilván legjobb, ez egy picit elmékedett, de mégis azért humor oldaláról megközelíteni. Szóval 10:30-ra hozták előre a következő M1-es mérkőzéseket, meg MB2, MB3-ban is lesz majd időpontváltozás, úgyhogy ezt is majd vegyék figyelembe azok, akik ilyen melegben, bocsánat, és nagyon nagy taps a szurkolóknak, akik ilyen melegben kimennek. És amikor arról beszéltünk például a Győr esetében, ugye már a visszavágón, hogy ott azért, szóval ki kell szolgálni a közönséget ilyen helyzetben, még ilyen melegben is. Azok, akik kimennek ilyenkor pénzt, energiát áldozva, és nem egy hűvös szobában, ahol kereszthúzatban nézik a meccset, lábfelrak, nagyon hideg üdítők mellett, szerintem megérdemlik azt, hogy a legmagasabb szinten kiszolgálják őket. Szóval ezt okozta most a meleg ilyen szempontból, a magyar labdarúgásban is, élvonalában.
2: Meg ezzel kapcsolatban még egy, hogy ugye a szervezőket meg a rendezőket is ki lehet emelni, mert ők meg most ahelyett, hogy ugye rászólnának, hogy ki miért mászkál a nézőtéren, elvileg engedik azt, hogy nyugodtan menjenek be árnyékba a nézők, szurkolók, tehát hogy nem odaszól egy ilyen, mint tudom én, a B-teraszra, akkor nyugodtan bemehet a D-be, mert akkor üljön a tárnyékban nyilván ebben az időben, úgyhogy azért pozitív. Lepróbál mindenki tenni az ügy érdekében.
1: Pozitív, így van. Na, úgyhogy ennyi fér bele ebbe a témába, és mindjárt folytatjuk azzal, hogy az UEFA bizalmatlansági harcot indít a FIFA elnök ellen, mondjuk a FIFA elnök ellen, most, hogy mindenki egyfajta kisebb-nagyobb támadást eszközöl, kivéve az Amerikai Egyesült Államok elnökét, vele nagy jóban vannak, úgyhogy beszélünk majd erről, és aztán a következő órában még terveink szerint hívjuk Dénes Ferenc sportközgazdást, akit ebben a témában kérdezünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy picivel 8 óra után vagyunk, 6 perc elmúlt 8 óra, augusztus 4-én, kedden köszöntünk mindenkit, a későn kellőket, akik izzadva érkeztek meg ebbe a napba, hiszen ugye bár klíma nélkül aludtak, nekik is nagyon kellemes napot kívánunk. Ma is mintegy 38 fok lesz, ezt kell valahogy kibírnunk. Beszéltünk az előbb arról, hogy a meleg milyen hatása van a sportra, a sportolásra, valami megoldást kell találni, vagy ilyen telefon emelés, kiejtés, vagy pedig futás, vagy úszás, mindegy, hogy mi a lényeg, hogy volt régen ilyen, sziasztok, hello Levi, hello Márk.
3: Jó reggel, jó reggel.
2: Ilyen feleség, vagy anyós cipelő, vagy milyen?
3: Volt, a telefon haigáló, mindenféle
2: van. Igen, azért mondom, hogy minden történik itt. Akár azt, ilyen melegben csak legyen víz, meg tudjuk vagy lehűteni magunkat és a kedélyeket. Hozzánk való csatlakozás klasszikus módon SMS formában történhet, hogyha vagytok annyira telefon közelben, hogy küldtök nekünk üzenetet, örömmel veszük és olvassuk. 0630 55 55 605. Feri írt nekünk, hello, az én orvosságom 30 perc torna, 1 óra biciklikával, 30 perc úszás, naponta szép nyarat mindenkinek. Mindent bele Magyarország. Megvan? Tehát 30 perc torna, 1 óra bicaj, és 30 perc úszás naponta. Ez mi egyébként? Hát,
3: ez a triatlonnak hívja.
2: Mit? A tornát? Hát nem, hát ne. Bicikli úszás, a torna az nem futás.
3: Újfajta triatlon.
2: Igen, akkor ez a valamilyen fajta. Feri, gratulálunk, az egy, ha ezt minden nap megcsinálod, akkor le a kalap. Ti mennyi sportoltok per nap?
3: Per nap?
2: Ha?
3: Én az egy órás sétámat, azt vállalom minden
2: de
3: nap.
2: Ez nem sport a séta, hát, már.
3: Mit nevezünk sportnak?
2: A biciklis sportgyerekek, az megúszás. Aki biciklire ül és biciklizget, olyan nincs. Van egy nagyon kedves barátom, de úgy biciklizik, hogy elektromos biciklivel.
3: Ja, hát az nem. Jó, hát
2: és mondja, hogy most mentem megint ennyit, és én nagyon szeretem őt, oké, de mivel csak azt csinálja, ezért fogyás nyilván másképp alakul. És
3: mondom, de a sétáltam, mert tök jól tudsz fogyni, úgyhogy ebben most nem értünk.
4: Ez sport, hát elmegyek motorozni, az is sport.
2: Miért? De hogy sport, a motor, meg a bicikli, meg a sétáltam. De kikerülök én egy asztalnál. Aktív sportot mondjatok, ami erős kalóriavesztéssel jár, és tényleg sporthoz. Tehát nem ráülsz egy szerkezetre.
4: De komoly kertészkedés is kalória. Lába.
3: Igen.
2: Na, a ugye? Gyomlálás, az ugye? Már sport. Na,
4: azért mondom. Harc akkor az, minden nap.
2: Levi, harc az ecetfával, az más.
4: Meg a pitypanggal.
2: Gyerekek, ha egyébként tényleg, na, tessék, ecetfát szedjetek, ha valami sport, az nem tudom, próbáltatok már ecetfát kiszedni a földből?
4: Mindenfélét próbáltam kiszedni a földből.
2: Gyerekek, az a legkeményebb. Na, az már sport. Hát ne, azt mondom. Séta, adjuk már ezeket, a bicikli. Hát a legalja. Hát ráülsz valamire, és csak így a lábad így tekered, komolyan mondom. Hát a cirkuszban ilyen, hoznak egy kis állatokat, kis biciklivel, még a kutya is, majom és a biciklizget. Hát ne gyerekek, nem, meg séta. Hát, na, Levi,
4: ebben nem értünk most egyet.
3: Ebben most nagyon nem.
2: Na, de hát nincsen ellen.
4: Le vagy szavazva.
2: De gyerekek, ez nem úgy működik, hogy akkor nem, és akkor leszavaztuk. Várom az észérveket, indokokat.
3: Csomó kalóriát vesztesz ezekkel.
2: De miért nem futsz, ha már sétálsz? Ja, mert az megerőltető. Ja!
3: Ez nem feltétlenül
2: hát
3: igaz
2: akkor
3: egyébként.
2: Miért nem veszel egy ilyen szúrit,
3: ez abszolút nem igaz, amit most mondasz. Azt mondják például, hogy az izületekre sokkal jobb hatással van.
2: Ki mondja ezt? A sétáló,
3: az orvosok.
2: A sétáló orvos,
3: nem,
2: persze.
3: De hogy is, hát az,
2: meg a Johnny Walker barátod.
3: Sokkal jobban megviseli az, hogy a futca. Hát a futca kemény betonon. Hát nem
4: sokkal rövidebb ideig tudsz futni, mint mondjuk sétálni. Igen. Egy intenzív séta az azért elég jó.
3: Levi, múltkor 3 órát sétáltam. 17,5 kilométer. Az futás, vagy az
4: a sport, vagy
3: sport, nem?
2: De hogy sport, hát eleve mondani. Sétáljon az na. Nem részletezzem. Nem. Tehát amikor meg akarod úszni azt, hogy aktívan sportolj, az, hogy izzadj, az, hogy kalóriát veszíts, igencsak komoly kalóriát, az persze, sétálsz 7 évig, és akkor az a
3: de
2: sport...
3: Hát, hogyha, de hát, hogyha 30 percet kocogsz, vagy futsz, az mondjuk megfelel egy óra sétának kalóriaveszteségben. Hát de a séta is séta között is van különbség. Tehát az, hogy úgy városnézve sétálsz, Az de megint más, mint ha intenzív tempóba sétálsz.
4: És akkor a pingpongot meg a tenisz se hasonlítsuk össze már, nem? Tehát csak ott állsz egy asztalnál, a pingpongnál ütöd a pici labdát, miközben hát, a tenisznél meg
2: futsz kilométereket. Levi, pingpongozunk majd együtt, mert ez az tényleg sport. Ha jó emberre pingpongoz, akkor az sport.
3: Gyere, emberem sétálni.
2: Amikor...
4: De ha jó emberrel sétálsz, elmész a márkkal sétálni, lehet, hogy nem fogod bírni.
2: Gyerekek, sétálj veletek Infantino, és pontról szól a következő sztori egyébként. Na, vele sétálni.
4: Vele sétálni.
2: Ott kapnék információkat. Na, az a helyzet, hogy tulajdonképpen egymásnak feszülnek a felek, és bár nem szeretem a háború szót semmilyen helyzetbe használni, de háború robbant ki a világ futball vezetésében. Az UEFA kész szembefordulni FIFA elnökével, Gianni Infantinoval, és akár bizalmi szavazással is eltávolíthatja posztjáról, ha nem hajlandó önként távozni. Ezeket nem szeretem, mert a Mognole, ki volt az igen, tortyám, nem tudom ki, Mognole, a konfliktus középpontjában a FIFA milliárdos üzleti átalakítási terve áll, mely a kritikusok szerint alapjaiban változtathatná meg a világbajnokságok jövőjét, miközben egyre mélyül a szakadék az európai futballvezetés és a nemzetközi szövetség között. Na most az a helyzet, hogy a konfliktus hátterében ugye Gianni Infantino FIFA elnökének vitatott üzleti terve áll, ez nem csak az övé, szerintem ez a sportágra is jó hatással lehet, mely szerint a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét egy új magántőkével létrehozott vállalatba szervezték volna ki. Hát Infantino. A The Times szerint évente 30 millió eurós fizetéshez jutott volna a FIFA Forward Enterprise révén Gianni Infantino, ha a tagszövetségek támogatták volna a hatalmas kritikát kiváltó privatizációs törekvéseit a futballvilágbajnoksággal kapcsolatban. Még azért van a hírből, a FIFA által felvázolt 20 milliárd dolláros alaptőkével működő konstrukció jelentős bevételt ígért volna a tagszövetségeknek, figyelem, ugyanakkor az európai és több más kontinentális szövetség attól tart, az üzleti érdekek túlzottan háttérbe szorítsák a sport szakmai szempontjait. A kritikusok szerint az elképzelés megnyithatná az utat a világbajnokság további bővítése és gyakoribb megrendezése előtt, ami tovább növelni a futball naptár terhelését. Hát kb. Röviden ennyi, de hát megint Infantino körül zajlik az élet. Az, hogy az UEFA és a FIFA egymásra szemben van, és nem egymás mellett, az én ezt sose értettem, hogy miért nem segítik egymást, mindegy. De Infantino helyzete, meg jelenléte, meg regnálása, és az egész azt hiszem, hogy vezetési stílusa nagyon sok esetben kivette a biztosítékot.
4: Tudod, melyik a kedvenc mondatom? Na. Az, hogy ugyanakkor az európai és több más kontinentális szövetség attól tart, hogy az üzleti érdekek túlzottan háttérbe szorítanák a sport szakmai szempontjait. Hagyjuk már.
2: Konkrétan,
4: de ugye? Tehát ez arról szól, hogy egy csoport el akarja őt távolítani, aki a helyére akar ülni, és ők megkötni a jó kis szerződéseket.
2: Az, hogy az ő bankszámlájuk, vagy az ő
4: érdekük. Az ő érdekeltségük, így van.
2: Én szerintem, hogy alapvetően Infantino biztos nagyon sokat tesz, vagy tett magáért a sportágért. Az, hogy ő ilyen kapcsolatokkal rendelkezik, és próbál valamit változtatni, ez folyamatos örök mozgásban van, ez is akár jó, csak pont szerintem a labdarúgás az, amit ez mindig egy vitatott helyzet. A labdarúgás szabályzata az, amihez olyan ritkán nyúlunk. A több évtized volt, amire bevezettek egy nem tudom mit, hogy kapusnak ne lehessen hazadni, igen. Most a csere, a var bevezetése is most. És igazából belegondoltok, azért egyik sem hozta a várt sikert. Vagy nem hozta? Vagy a VAR-t sikert.
3: Nem hozta?
2: Én szerintem nem.
3: Gólvonal technológia esetleg, nem? Ha megegyezhetünk, az egy...
2: Az egy, de azt nem említettük az előbb, de az
4: hazaadás. Hát az milyen béna volt, hogy haza lehetett adni bármikor, megfogta a kapus kézbe. Tehát sokkal dinamikusabb lett szerintem a játék attól.
2: Az még talán
4: nem lehet.
3: Vagy ha megsérült valaki, és akkor le lehessen cserélni előtte, ott
2: most az lenne a jó, végig. Most az lenne a jó, hogyha ha megsérül valaki, akkor de aztán ezt most be is vezették, és oda megy a bíró, utána a VB-n látható volt, oda megy a bíró, és megkérdezi, hogy minden rendben, mert ha tényleg fáj, akkor vigyük le, de akkor nem jön be egy 3-4 percig vagy 5. Csak a csomóinkon felállnak. Jó, már mint a gyaloggalóban visszük a hullákat, nagyon jó vagyok, de hogy is, de én jó vagyok, köszi, onnan már nem kell ápolást kérni. Na, szóval nem tudom, ti hogy látjátok a Gianni Infantino helyzetét, hát, sokan támadják, mindig is támadták, szerintem a helyébe akarnak lépni, és semmi más.
3: Hát Olaszországban azt írják a lapok, hogy Infantino visszavonulót fújt, a fordulat hátterében az UEFA, vagyis az Európai Szövetség, továbbá az Ázsia és az Amerikai Szövetség ellenállása áll. Hát szerintem, akit nem támogat az európai, az ázsiai és az amerikai szövetség, ott ez eldőlt.
4: Hát amerikai? Ez... Na, az mondjuk érdekes.
3: Az nagyon furcsa.
2: De ők elutasították, igen, ahogy mondod, de, igen, szóval ők elutasították.
3: De ez kérdéshez vajon az Észak-Amerikára vonatkozik inkább, mert ugye itt látjuk a hírnek a folytatását, hogy Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség is elutasította a javaslatot. Én az Észak-Amerikairól ilyet nem tudnék elképzelni.
4: Nehezen én is.
3: Azért Balogun is csak játszhatott, tehát azért...
2: ott jó, ott meg tudott állapodni. Igen, azért mindenki támogatását kell hoznia egy ilyen elnöknek, és azért, amikor azt láttuk, hogy ugye az elnökválasztás előtt, egyrészt ugye ezt minden választás előtt látjuk, tudjuk, főleg itt aztán a fociban is, tehát ígérni mindenki, és valami őszintén, és nagyon. Aztán, amikor utána megválasztják, nem tudom, Infantino ezekből mit tartott be, vagy mit nem tartott be, de egy tény, hogy azért van ennyire szétszórt, szerintem jelentkezési lehetőség, például ugye a világbajnokság kapcsán azért kap ennyi terület meg régió indulási jogot, mert hogy szerintem ezeket ő megígérte, és ha megígérte például Óceániának és környékének, hogy valaki, akkor be kell tenni éppen valamelyik hát, vagy Batu szigetet, vagy az afrikai, igen.
4: Tehát ők azért kiemelt figyelmet kaptak mindig Infantinótól.
3: És ez megint csak alátámasztja a FIFA-UEFA ellentétet, mert az európai csapatok ugye nem kaptak sok helyet a VB-re pluszban.
2: Ezért nem is örülnek ennek. Ja, hát ne, hát bőven
3: 20-21 csapatnak ott kellett volna lenni Európában.
2: És innentől már nem volt érdekes az egész, legalábbis a lebonyolítási szempontból, meg nekünk nézőknek, mert tök őszintén, tehát mennyire kötött le titeket egy, nem tudom, egy Németország-Haiti mérkőzés? Hát nyilván semmennyi.
3: A német Curaçao a legjobb meccs, ott 7-1.
2: Német Curaçao. Jó, ilyen egészségem.
4: De egyébként ilyen szempontból... Nagyon le kell egyszerűsíteni szerintem ezeket a dolgokat. Tehát egy ilyen fajta vezetőnek... De abszolút, tehát neki bevételt kell generálnia, neki el kell adnia azt az eseményt, azt a sportágat, amit ő első emberként képvisel. Na most azt hogy lehet megcsinálni? Jó kapcsolatokkal, jó üzleti szemlélettel, és ezeket az embereket általában mindig utálják. Tehát hozunk példákat mondjuk az amerikai major sportágokból. Gary Bettman az NHL-be 33 éve komisszár. Az összes díjátadón kifütyülik, fújolják, tehát nem kap egy pozitív visszajelzést, mégis ott van 33 éve, mégis a liga több csapattal bővült az ott léte alatt, a világkupa beindult, olimpián most már részt vehetnek ugye az NHL-esek, fizetési sapka folyamatosan nő, újabb és újabb milliárdos tévészerződések, akkor mit csinál rosszul? Hát azt, hogy valaki a helyére akar lépni. De ugyanezt elmondhatnám John Silverről az NBA-be, John Goodellről az NFL-be. Tehát
3: Silver,
4: azért itt mindenkinek céltábla van a hátán, igen, ahogy oda kerül.
2: Addig vagy talán, nem tudom, kedves, meg szerethető, amíg körülbelül a többiekkel egy szinten vagy, kb. Azt mondtam nektek itt az előbb, elmondom a hallgatóknak is, hogy volt olyan kedves barátom, együtt kezdtük a szakmát, és ugyanúgy műsorvezető volt, mai napig is a szíve legmény szerintem ott, és aztán hirtelen kinevezték az egyik rádióba vezetőnek. Addig a pillanatig úgy mindenki szerette, és onnantól már jött egy-egy ellenérv, egy-egy...
4: És akkor mondják, hogy figyelheted, megváltozott.
2: Igen. És pedig nem, és emlékszem, hogy csomót beszéltünk, mert én úgy jobban voltam vele, azt mondom, hogy tényleg megváltoztam. Hát figyelj, azért igazából ne, semmi az égvilágon. Csak onnantól már nem mondjuk a kollégád, hanem feletted van egy az általozott döntések, biztos, hogy nem mindenkinek tetszenek. Főleg egy ilyen FIFA-nál. Hát gyerekek, hát aki itt azt mondja, itt az van, aki Infantinóval jóban van, mint amikor volt, ment a Barca nagyon. Azért ment Jordiába, azért ment nagyon jót, mert valahogy oda hízelte magát a Messi mellé. Aki Messivel jóban volt, neki jó volt a Barcában. Akik nem, ők meg szépen eligazolt mindenki. Zlatan Ibrahimovicot kell említenem, hogy álom volt, mielőtt oda ment volna a Barcához, és azt mondja, hogy odaért, és ott volt Messi, és lát az egészet belülről, és szerintem itt ezekre a rendszerekre igaz, ha belülről látod, akkor rájössz igazából, hogy működik, és akkor látta belülről, és tök szeretem Ibrát, és azt mondja, és az álomból rémálom lett. És el is kellett igazolni úgy, hogy Zlatan Ibrahimovic első 11 meccsén a Barcelonában 11 gólt lőtt. Nem annyira rossz mutató, nem biztos, hogy ezt mi tudnánk hozni. És mégis eligazolt, mert nem érezte jól magát. Tehát meg tudom érteni itt a FIFA-nál, meg az UEFA-nál, hogy nem az ő érdekeiket szolgáló döntések jönnek, sőt, akár anyagilag ebben nem veszi őket bele Infantino, akkor az sokaknak szemet
3: szúr. És most egyébként az UEFA-FIFA párharcot vagy háborút, azt az UEFA nyerte ezzel, hogy Spanyolország lett a világbajnok? És olyan 4-3 európai csapat is volt?
2: Szerintem magasan. És ez egy nagy elvárás az európai csapatok részéről, válogatottok részéről, hogy igenis És én ezzel nagyon egyetértek, sokkal több indulási jogot és kvótát kellene.
3: És abban az esetben, hogyha mondjuk Argentina nyerte volna, akkor Infantino azt tudta volna mondani, hogy ott nyilván nem a szurkolók meg nézők felé, hanem mondjuk ott a belső körökben, hogy na megmondtam, vagy
2: hát most mind a kettő ezt mondtam, ott ültek, a Cseferin, meg ő, és akkor na, a végén ki fogod a szólni.
3: Igen.
2: Egész meccset néma csend, és a végén, na, ugye megmondtam, hogy európai csapat nyeri. Úgyhogy nem, én ennek ellenére most szimpatikus, nem szimpatikus, most őszintén, ha belegondoltok, hány főnök szimpatikus?
4: Egy ilyen, nem, tehát pont ezt akartam mondani, nem lehetsz az, nem tudsz az lenni.
3: Nem is szabad elvileg, hogy szimpatikus legyél.
2: Oda azt mondják, főnöknek menjen, aki most nem tudom mondani, hogy milyen, tehát vér, és tegyünk hozzá egy jelzőt, mert oda nem lett rendes ember. Én is szó most jó értelmében nyilván, hogy tehát emberi, hogy ott meg kell hozni a döntést. Ha valakit, bocsánat, ki kell rúgni, akkor ki kell rúgni azt egy, hogy mondjam, egy kemény vagy kegyetlen lelkű ember tudja meghoz ezeket a döntéseket, és nem mindig jó döntést hozol, nem mindig fizetésemelésről beszélsz, nem mindig szabadságokról beszélsz, hanem estek többségében arról, hogy bővíteni kell, szűkíteni kell, nem tudom, ami minden egyes változás, ha megnézitek, azért minden ember életében hoz, tehát valami reakciót kivált.
4: És te föntartasz egy olyan rendszert, legalábbis olyannak vagy a vezetője, aminek folyamatosan fejlődnie kell, prosperálnia kell, tehát, hogy a nemzetközi labdarúgás vagy egy világbajnokság már hova tud fejlődni? Tehát a nézettséget, a tévés közvetítéseket, mindent egybevéve. Tehát nagyon nehéz most már olyat mondani, hogy na akkor most valaki jön és újítást hoz. Nem, hát ez arról szól, hogy minél több pénzt behozni.
3: Ez, amit a Levi felolvasott, hogy világbajnokság további bővítése és gyakori megrendezése. Tehát behozták a nemzetek ligáját az UEFA-nál, most akkor lesz egy világliga.
2: Nem, majd aztán becserélik, megint szerintem az érdekek, az érdekszövetségek előtérbe helyezése, hogy ez itt a cél, legalábbis ezen a szinten, ezt tudom elképzelni. Nézzétek meg az előző FIFA elnökkel is, mi történt. Hát ott is tett korrupciós ügyek, hát nem tudom, tömkelege zúdult rá, nem vagyok abban biztos, ha Infantinot egyszer leváltják, már pedig egyszer lefogják, akkor felé sem fognak dobálni ilyen
4: $100. De akkor majd jön a következő, aki ellen úgy szintén fognak, meg a következő, tehát nem tudsz itt olyan maradni, hogy makulátlan. Tehát valakikkel kezet kell fogjál, valakikkel meg kell állapodjál.
2: Nem tudom, milyen pozícióban tiszta tud-e maradni bárki is, de beszéljünk majd erről Dénes Ferenc sportközgazdásszal, egykori mentoroddal, tanároddal, aki tanároddal, majd elmondja, hogy milyen lehet ennek a belső rendszere, mert ezt mi csak itt találgatjuk, meg beszélünk erről, és kíváncsiak vagyunk az ő véleményére Infantino ügyben. 5 percünk lesz, 8:30, mindjárt folytatjuk.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem! Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Spanyolországban folytatja Gulácsi Péter. Biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, közölte a miniszterelnök. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen, a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén, tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skripek ellen 3 gólpaszt is kiosztott. Így már nincs hibátlan csapat az NB1-ben. Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja pályafutását. Az 58-szoros magyar válogatott kapus 2 éves szerződést kötött a spanyol bajnokság legutóbbi idényének bronzérmesével. Gulácsi 11 év után klub legendaként hagyta el a német Lipcsét, és a következő szezonban akár újra a bajnokok ligájában is védhet. Fucsovics Márton 2 szetben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Liss ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta, a döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segíteni Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság miatt. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, hogy a beruházás a Zala-Szentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el 12 milliárd forintból. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője, Hajdu Gábor, műsorvezetője, többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Mészáros Simonetta lesz. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben.
0: Közlekedés.
2: Telítettek a sávok a főváros felé az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Napközben 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a kánikula. Enyhülés a hétvégén várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, hamarosan 3/4-9 augusztus 4-e keddet írunk, egészen éjfélig így lesz, nagy meleg is lesz, ugye erre is készülünk. Beszéltünk itt a hő és a meleg hatásáról, a versenysport területén, meg tulajdonképpen az amatőr sportot is meg, tulajdonképpen megviseli. Itt van velünk ma reggel Szuper Levi és Erdei Márk, sziasztok, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, és Pastányi Levente is.
1: És erősödjünk szakmailag, Dénes Ferenc is itt van velünk, sportközgazdász, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szervusztok!
1: Szervusz, köszöntünk! Na, itt igazából nem tudom, mennyire hallgattál minket, de Infantino ügy kapcsán beszéltünk itt a vezetői státuszokról, mennyire lehet őt szeretni, ezek az ügyes, bajos és szerte ágazó ügyek, amik őt körülveszik, de tulajdonképpen minden FIFA elnök így járt, úgyhogy nála sem csodálkozunk, de most erős UEFA általi támadást kapott Infantino, ugye a FIFA elnöke, mert nagyon szeretné megreformálni a labdarúgást, és ehhez nagyon sok pénzt hozna, sok támogatót, sok változást ígér, és ez sok embernek nem tetszik. Mennyire lehet szerinted őt megmozgatni? Mennyire ördögtől való ez, hogy ennyire át akarja az egész rendszert alakítani, és emögött komoly anyagi bázis van?
3: Bevallom őszintén, azt nem láttam, hogy esetleg most terembe játszanák a futballt, vagy kézilabdapályán, esetleg kosárra, vagy golfon. Amiben ő gondolkozik, és tehát hogy is mondjam, ha visszaemlékeztek, ez hosszú évek folyamatában nem csak a FIFA-nál, hanem ugye a Real Madridnál is felmerült, az UEFA már évek óta csinálja, vagy őnek is vannak tervei, vagy kiszivárogtak tervei. Arról van szó, hogy azt a futball bürokráciát, amely történetileg alakult ki a 19. században egy sajátos angol döntéssel, amikor egy kocsmában megalapították az akkori angol MLS-t, a Football Association-t, tulajdonképpen egy bürokráciák irányítják a világ futball rendszerét. Ami meglehetősen furcsa egy olyan világban, ahol rengeteg pénzt termel a szórakoztatóipari ágon a labdarúgás, de a szabadidő ágon is nagyon sok pénzt termel egyébként. És akkor az van egy természetes ellentmondás, hogy most bürokratikusan, vagy pedig pénzügyi, piaci alapon szerveződjön a labdarúgás. És azt gondolom, hogy Infantino egyébként helyesen felismerve a potenciális lehetőségeket, hiszen az amerikai VB-ben bizonyította, hogy még annál is több pénz van, mint amit gondolunk a labdarúgás rendszerébe. Hozunk be egy professzionális vállalati rendszert, üzleti gondolkodást, és stabilizáljuk a világ vezető szerepét, a labdarúgás világ vezető szerepét, és még több pénzt termeljen.
4: Hát mint az első számú embere, ugye a FIFA-nak neki ez a dolga. Tehát, hogy mindig fejlődni kell, mindig nagyobb figyelem, nagyobb bevétel, és azért ez mostanában nem egy egyszerű kérdés. De kik lehetnek, tanár úr, az ellenlábasok nyilván, de milyen kommunikációs eszközök vannak arra, hogy valaki ne értsen egyet ezzel a vezetői felfogással, hogy tényleg több pénzt behozni, nagyobb figyelmet kapjon a sportág. Tehát mi lehet az alternatívája annak, aki mondjuk Infantino ellen elindulhat majd?
3: Gonoszkodó a megjegyzésem, de van valóságtartalma és komoly része is, de mindenki szeretne FIFA elnök lenni, te is szeretnél FIFA elnök lenni, bevallom, kicsit én is szeretnék lenni.
1: Hát ha már FIFA így mondod, elnök, akkor egy picit bennem is felmentődött.
3: Senki nem keresett ez, hogy Dénes úr akar-e FIFA elnök lenni, de hát nem most tényleg mindenki, nem csak a pénzről van szó, figyelemről, a tényleg arról a presztízsről, meg nem ragozom. Ez az egyik, tényleg van egy ilyen emberi oldala. Másrészt vannak ellenérdekelt csoportok is, hiszen nem ez az első ötlet a FIFA részéről, hogy üzleti tőkét vonjon be. Pár évvel ezelőtt volt, én ezt eléggé követtem, nagyon érdekes volt, hogy elsősorban ázsiai tőkére, kínai tőkére alapozva egy 25 milliárdos összegre lebegett itt a fejünk fölött, hogy önálló válogatott versenyrendszert hozzon létre a FIFA, tehát nem bajnok, vagy nem kuparendszer, mint a világbajnokság, hanem bajnoki rendszerben, és akkor azt mondjuk, hogy minden évben van a válogatottaknak egy futball bajnoksága, ami az egész világot átszabta volna. 25 milliárd dollár azért az a FIFA-nál is komoly pénz. De hát miért a kínai? És akkor azt mondod, ha ebben üzlet van, akkor szeretnék én is beszállni. És szerintem itt van az alapvető hiba, amit elkövetett az Infantino. Először is ugye sógorunkat sógorúnak a bátyát, ízeit rokon nem vonunk be ilyen bizniszbe. Tehát, hogy nem csak erkölcsön, ez egy olyan támadási felület egy normális országban, ami azonnal tényleg hát azonnal bukáshoz vezet, és látszik is, hogy efelé tart az elnök. Kettő, egyeztetek a főszereplőkkel. Ő azt gondolta, én ez a hipotézisem, erre lehet, hogy alus is, akkor tőle kéne húzzak, hogy ő azt gondolta, hogy az a pénz, amit ő mond, hogy háromszor annyit fogtok kapni, mint eddig, ez önmagában egy akkora ér, hogy mindenki meghajol a tervelől. Nyilván a szegényebb országok jobban elgondolkoztak ezen a kérdésen, de a gazdag országok meg azt mondják, hogy ők is elgondolkoztak, meg azt mondják, hogy hát a többjük nekünk, ha mit csinál. Az mondjuk, bocsánat, eszembe jutott egy fontos dolog, amit el akarok mondani, hogy azt kérdeztük, vagy arról beszélgetünk, hogy ez mennyire példanélkül, milyen gondolat lehet. Hát 1992 óta létezik Angliában a Premier League nevezetű részvénytársaság. Tehát az angol futball, első osztályú futballbajnokságot most már 24 éve, tehát a 25. éve egy részvénytársaság, egy profitorientált részvénytársaság szervezi. Köszönjük szépen, mindenki nagyon jól el van, annyira jól el van, hogy a világ leggazdagabb labdarúgó bajnoksága, top 5-ös liga a Forbes szerint is. Tehát nem példa nélküli ez a dolog. Bocsánat.
5: Sőt, csak azt mondom, hogy sőt, gyakorlatilag a legtöbben az első helyre tagsálják az angol Premier League-et, tehát messze azt mondják, hogy messze a legmagasabban van.
3: Én is, mert angol futballrajongó vagyok, a stílusát tekintetet. Tehát benne van ez a levegőben, szerintem nagyon szerencsétlenül nyúltak hozzá, nem először, ugye, hiszen az előbb említettem a Real Madrid Pérez úrnak is volt ugye javaslata ugyanez a klub szinten Európában, egy pán-európai bajnokságot szervezni, az is megbukott. Nagyon könnyű ráhangolódni erre, de hát mi így szeretjük a futballt, 150 éve így működik, most minek kell változtatni rajta, csak ugye, amikor mi így gondolkozunk, azt se szeretjük, ha esetleg az MTK Paks mérkőzésre 28.000 forint lenne a jegy, mert azt mondjuk, hogy annyiból térülne meg, ha tele lenne a stadion, akkor 28.000 forintot kéne fizetni, mert egyébként nincs máshonnan bevétel. Azt se szeretjük. De az, hogy jó játékosaink legyenek az MTK-ba, vagy a Paksba, azt szeretnénk, de őket meg kell fizetni. És akkor ott vannak a tulajdonosok, az akkor uraknak fő a feje, hogy eredmény is kéne, jó játék is, jó játékosok is kéne, meg lehet pénz is kéne, mi legyen. És szerintem egy kicsit közvéleménynek megértőbbnek kéne lennie, hogyha mi ennyire szeretjük a futballt, és élvezzük azt, hogy nem piaci áron, vagy nem valós áron fizetjük meg ennek a javadalmát, hanem a figyelmünkkel, a szabadidőnkkel fizetünk, ha igazából, akkor el kéne fogadjuk azt, hogy itt erőteljesebben jelenjen meg az üzleti tőke.
5: Érdekes az egész szituáció, ami itt a FIFA és az UEFA körül van, hogy én laikusként azt gondolnám, hogy nekem az, hogyha mondjuk FIFA elnök lennék, akkor az első és legfontosabb feladataim között lenne, hogy valahogy az UEFA elnökével egy jó kapcsolatot ápoljak, mert mégiscsak a futballnak a legfontosabb részvevője. Hát a legfontosabb részvevője azok Európában vannak, azért mégis.
1: Csak nem egymás érdekét szolgálják, szerintem.
5: De akkor mi lehet a megoldás, vajon?
3: Hát... Azért ez nem ugyanaz a matematika, mert ugye ez a FIFA elnök egy választott tisztség, és az UEFA erős kisebbségben van. Neki, a FIFA elnöknek a legfontosabb érdeke, hogy a többségi szavazatokat megszerezze, és azokat a szervezeteket legyen jóba, akikkel tudja biztosítani a szavazat többségét, azaz a hatalmát. Ez furcsa nekünk talán megérteni, hogy elfogadni, de ez sem racionális. Tehát egy más racionális, ez is racionális, csak más racionalitás alapon működik. Egyébként az UEFA, és nagyon érdekesek ezek a mintázatok, ugyanivel jelentős versenyelőnyben van, és szeretné ezt megőrizni, rendszeresen opponálja azokat a javaslatokat, amely valamilyen típusú szolidaritás vagy pénzelosztási nem tudom. Ilyenkor mindig eszébe jut az UEFA-nak, hogy hát itt érdem alapon kéne ezt a pénzt elosztani, tehát valóban a legtöbbet hozzáteszik. És amikor becsukják az ajtót, hogy kinyitnak egy másikat, hogy akkor a bajnokok ligáját is érdemes alapon kéne, tehát akkor minden pénzt a nagy csapatoknak, akkor meg akkor előjönnek a morális érvek, az nem helyes, mert a kis csapatokat is kell támogatni, meg szolidaritás, meg ilyesmi. Szóval ez egy más világ, azt gondolom, hogy a nagy nemzetközi szervezeteknek a belső világa, meg életben ez más világ, de nem tudom, ismeri ezt is a jégkorongból, hasonlóképpen működnek a dolgok szerintem.
1: Hát én azt gondolom alapvetően igen, ez a furas fránya pénz megjelenés és megjelenítése akár Infantino oldaláról egy nagyon erős adó, amit ő azért erőteljesen játszik, és ez, ahogy mondtad, a kis csapatok elkezdenek gondolkodni, de szerintem a nagyok is, mert mindenki a pénzből működteti a saját szervezetét, legyen az saját színpenceli sporták, vagy mondtad a Premier League ZRT, vagy RT, teljesen mindegy, hogy ezt másképpen nem, ő ezzel tud operálni, hogy ezzel tartja tulajdonképpen sakban meg maga mögött a szavazóbázist, és ezzel ez idáig, hogy láttuk a VB-t, már nem tudom, arról kíváncsi hallgatnál, hogy mi a véleményed, nekem ez nagyon üzleti alapon működtetett világbajnokság volt, és hogyha ezt akarja továbbvinni Infantino, akkor ez lehet, hogy anyagilag sok mindenkinek jó. A nézők, a fogyasztók szempontjából nem biztos, hogy a legmegfelelőbb.
3: Nem, de én élveztem a világbajnokságot. Hm? És ugye, ha visszakérdezel, hogy akkor de most tudom, a zöldfoki szigetek valamit, élveztem, azt nem élveztem, de nem is néztem.
1: Hát ugye, ez az.
3: De miért kéne nekem minden 48 csapat, minden meccsét megnéznem? Hát mégis volna egy kis munkahelyem is, meg más szabadidőnök család is, ilyesmi. Lehetett választani. Azonban, jó, nézd, elfogult vagyok, mert az amerikai sport vezetett meg a sportnak ezt az amerikanizálódást, tehát én nagyon, nagyon híve vagyok és támogatom. De hát a számok azt mutatják, hogy rendkívül sikeres volt. 6,8 millió ember volt a stadionokban, minden nézettség megdöntött, óriási bevételek teremtődtek a FIFA-nál, de a világon egészen. Tehát tényleg, tényleg senki nem kérdőjelezi meg, hogy üzletileg mennyire volt jó. Az, hogy futballban mennyivel volt jó, az meg mindenki egyénileg döntsen. Ugye én egy angol sportdöntőt szerettem volna, ez nem jött össze, utána nekem már mindegy volt.
5: De érdekes egyébként, hogy ez futballszakmailag is 2,96 gól esett meccsenként, majdnem 3-as gól átlag volt, amire azért azt mondanánk így évközben, hogy szerintem aláírnánk, hogy minden jó meccsen legyen 3 gól. És mégis bennünk van ez a hiányérzet. Ez vajon ez az újdonság varázsa, ez a 48 csapat, és azt, hogy mi európaiként nem kaptuk meg azt a plusz pár helyet, ami mondjuk eredményezhette volna akár a magyar kijutást? Ez lehet a háttérben szerintetek?
3: Most ahogy szerettünk volna ott lenni, aztán jött egy ilyen hírember a 90-valahelyi percbe, aztán szomorúságba döntött ezt az országot. Ez nem volt tisztességes tőle, de hát ez így történt. Nem, figyeljétek, ez is hozzá kell szokjunk, hogy hát a világ olyan értelmes megváltozott és kinyílt, hogy már nem csak Európa körül forog. Igen, legyünk kevesebb helyünk van, valószínűleg a ranglisták alapján nekünk európai több járna, de hát azért ez egy világbajnokság, és azért tényleg kell szerintem is, tehát azt mondani, hogy csak tényleg globalizált sportágat akar szépíteni, másoknak is lehetőséget adni. Azért ne felejtsük el, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztoria az a zöldfoki szigetek voltak, tehát mindig van valami, amit lehet hozzátenni. Az lenne a legjobb, ami normális úton, saját magunktól, a rendelkezésre álló csatornákon és lehetőségen keresztül kijutnánk, és részesei lehetnek ennek a nagy bulinak.
1: Te azt látod annak a lehetőséget, hogy itt komoly változásokat érjen el Infantino? A behozott, vagy ígért legalábbis financiális tőkeinjekciók és más tőkeerős cégek és támogatók esetében, és ez befolyásolhatja az ő jövőbeli szerepét, a stabilizáltja a FIFA élén?
3: Nagyon érdekes, amit felvetsz, mert ugye, hogyha azon az alapon kezded el támadni, hogy minek még több pénz, így szenved veleszt egyet Infantino, az szerintem rosszat tesz a futballban, mert mindenki tudja, hogy pénzt kell, jót beszélgetünk, hogy mindenki tudja, hogy ide be kell hozni pénzt, ha ezt a színvonalat akarod tartani. Na most az nem lenne jó, mert az szerintem egy kicsit visszavetne a labdarúgást egy pár évre. Ha nem ezt támadom, a személyét támadom, azért sokkal inkább látom azt, hogy azt mondani, hogy így nem lehet vezetni egy szervezetet, így nem lehet a nagy szereplők háta mögött megegyezni potenciálisan befektetőkkel ezt egy egész a más. Az szerintem az rendben van. Mert abban van is igazság. Én most úgy látom, hogy vesztésre áll Infantino, de mondom még egyszer, és lehet, hogy tévedek. Tehát nem a Facebookot kell megnyerni, hanem a szavazatokat. hogy a Facebook és a szavazatok között milyen összefüggés van, ezt én is most tanulom, mint ahogy szerintem az egész világ, mert lehet, hogy azt mondja a szavazós, hogy direkt nem akarok országot mondani, hogy egyébként én Infantino mellett lennék, de hát a lányom, a barátaim, az én közösségem, mindjárt most azt látom, hogy mindenki lehülyézett embert, akkor mégsem több. Az én érdekem az lenne, hogy Infantino legyen, de nem vállalom ezt a közösségi nyomást, hogy én rászavazok, és akkor én legyek a világ hülyéje. Szóval szerintem vesztésre áll, de mondom, még egyszer a szavazókat kell meggyőzni, nem minket.
4: És még egy kérdés tőlem, hogy vesztésre áll az UEFA-val szemben, vagy ugyanez a helyzet úgy a világ többi részével is, akár Ázsiával, Afrikával, tehát ahova azért nagyon nagy figyelem kísérte a munkásságát. Tehát vannak olyan még kiaknázatlan piacok, mint akár ugye Ázsiában a kínai vagy az indiai piac, tehát hogy őket is bevonni. Tehát itt azért Európán kívül nagyon sok hely van még, ahonnan viszont elég nagy támogatást remélhet Infantino.
3: Az, hogy az ázsiai, engem egy kicsit az meglepet, az, hogy az ázsiai szövetség végülis ellenem szavazott, vagy kiállta, hogy ne így legyenek ezek a reformok, az engem egy kicsit meglepet, mert én is úgy gondoltam, hogy úgy tippeltem, hogy Ázsia a legbiztosabb bázisa Infantinónak, ez azért egy jelzés érteki, nem először, tehát először az UEFA mondta vissza, aztán ugye az amerikai
1: szövetségek,
3: és utána jöttek az ázsiaiak, tehát nem elsőnek, de az harmadiknak a bejelenteni, nem kellett volna, meg nem is kellett volna nyilván, de állást foglaltak, tulajdonképpen Infantino terve, és most már ugye ez rászárad Infantinóval szemben. Szerintem Ázsia nagyon sokat köszönhet a FIFA elmúlt évek beli politikájának. De ne felejtsük el, hogy Szaúd-Arábia is ilyen világbajnokságot fog rendezni, hogy Katar is rendezett. Tehát egy erős bázisnak tűnt ez a térség, de aztán most úgy tűnik, hogy meggyengült, mondom. Ez egy olyan matematika, ami nem az én világom, nem látok bele, én is csak kívülről tudom követni.
1: Most először vége a VB-nek, egy záró kérdés, csak most PNC annyira nem kötött le ennyi meccs, vagy mennyire érezted ezt egy kicsit, hogy mondjam, soknak, mert ez mindig ez kérdés, nem csak a meccsek, hanem az elhúzott idő a VB ideje, tehát ez majdnem másfél hónap volt.
3: Valószínűleg én egy nagyon nagy kisebbség vagyok, ugye nekem pont befejeződött a vizsgai időszakom az egyetemeken, és leültem egy kicsit kifújni magam, és pont ebben az időszakban volt a világbajnokság.
1: Szerencsés.
3: Igen, nekem ebből a szempontból szerencsésebb volt. Viszont próbáltam felépíteni, ha még ennyi belefér, alkalmazkodni az új világhoz, és egy közösségi, baráti társaságok, csoportokban nézni, amely csak egyedül ültem valahol, de egyébként mindenfajta kommunikációs formában részese voltam, vagy csoportosan kommunikáltunk ebbe a dologba. Kis összegekkel kipróbáltam ezt a fogadóiparos dolgot, ami tényleg nagyon izgalmas dolog. Tehát próbáltam alkalmazkodni ehhez, és én nekem ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy én nagyon élveztem ezt a világbajnokságot, és azok az újítások, amiről beszélsz, nekem tetszenek.
1: Hát várjuk a következő VB-t, biztos, hogy ott is lesz, ha csak addig nem lesz egy előrehozott VB-t.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Meg

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így van, és 6 órától. Most már 9 óra után is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Mindegy, 29 óra tesszük mindazt, hogy köszöntjük hallgatókat 9 óra után. De lesz itt ma még 38-40 is, úgyhogy jó reggelt a Sportrádió minden teljes és a lelkes legénysége nevében. Úgy, mint Szuper Levi. Hello, Levi.
2: Erdély jó Márk. Reggelt, hello, jó Márk. Reggelt.
1: És itt van Marosán Gyuri is velünk. Jó reggelt. Hello, Gyuri.
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
1: Hogy bírod te ezt a nagy meleget és a sportot összehozni? Erről mi próbáltunk értekezni. Nagyon nem jött senkitől igazán jó megoldás.
2: De most a Gyurinak jobb a hangja, olyan, mintha most ilyen üde lenne. Friss.
1: Medencébe vagy?
3: Mindig üde és friss a hangom, csak ezt nem mindig hallod már. Hát ugye én ugyanúgy próbálom átvészelni ezt a meleget és a sportot, hogy ugye télen sem sportolok, így nyáron sem sportolok.
1: ha már itt tartunk, nem tudom, mondani neked az a név valamit, hogy Fazekas Nándor.
3: Igen, valahonnan ismerős. Na, és író, költő, vagy?
1: Szerintem egy fantasztikus esztéta, és úgy hozta a sors, hogy vele kerültem egy párba, pádeleztünk a hétvégén, és mondom, de jó, hogy itt vagy, Nándi, akkor így legalábbis megleszünk. És azt mondja, hogy figyelj, én egy éve az égvilágon semmit nem mozogtam, és nem sportoltam. Mondom, hogy lehet ezt így? Aztán velünk szemben Éles Józsi volt, aztán összeálltam, a kettőknek lehet, vagy 500-szoros válogatottsága kb.
2: Szanszos.
1: Na mindegy, de nem kell azért annyit sportolni, szóval ezt Nándi is mondta, de azért ilyen melegben azért jó, hatásos, de te télen sem sportolsz, meg most sem, akkor most már ne veszítsd el ezt a lehetőséget.
3: Tiszteltem természetesen, most is konditerembe megyek majd a telefonhívás után.
2: De azért nagyon fontos kérdés,
1: hogy és nem szakad le a plafon.
2: Hogy a csapatodat hogy tartod motiváltan és frissen? Ugye elkezdődik az alapozási időszak, vagy már elkezdődött ugye Békés Csabán. Hogy tudod a csapatodat motiváltan és frissen tartani ilyen körülmények között?
4: Együtt járnak kondizni a lányokkal.
3: Igen. Hát azért nyilván ilyen melegben sokkal nehezebb a regenerálódás, és hát a terhelhetőség is. Most ugye itt vannak szerencsés és kevésbé szerencsés csapatok. Ha visszaemlékezek, pont tegnap beszéltünk a csapatommal erről, olyan csarnokokról, ahol brutálisan meleg van ilyenkor. Nekünk szerencsénk van Békés Csabán, mert bent a teremben nincsen olyan elviselhetetlen meleg. De például múlt héten játszottunk idegenben edzőmérkőzést, ahol tényleg emberpróbáló volt az időjárás, tehát ki kell bírjuk. Én erre mindig félig viccesen azt szoktam mondani, hogy amikor szakad az eső, akkor nincsenek jó helyzetben a focisták, és nekünk könnyű dolgunk van, hogy fedett. Talán még ebben az esetben is jobb helyzetben vagyunk, mint a labdarúgók, akik napsütésben kell a szabadban játszanak, nekünk még újra fedett tér jól jön ilyenkor.
4: És Gyuri, átmentél például Romániába pár kilométerrel arrébb a jó kis U18-as női kézi VB-re, gondolok itt mondjuk egy Egyiptom-Fidzsi-szigetek, tehát az ilyen meccsek nem vonzottak, hogy ki kellene nézni arra a világeseményre?
3: Kifejezetten vonzó, főleg a Fidzsi-szigeteknek a gólgazdag játéka mind támadásban, mind védekezésben.
1: De mit hoznak ők? Mik a statisztikai adatok?
3: Nem tudom, ilyen 72-4-es eredményeket játszottam.
4: 83-17 Egyiptom, és három meccsen több mint 200 gólt kaptak. Fantasztikusan védekeztek, csak mi nem érett össze a fal.
3: Az év munkatársa díjat megkapta a jegyzőkönyvezető, tehát az ennyi volt, hogy
1: hát most kórházban indul egy gyulladás, mert egyébként nagyon rendesen be.
3: Igen. Nem, inkább dolgoztam, és Békés Csabán edzést tartottam, nem jártam Romániába ezen a rendezvényen, ahol egyébként a magyar utánpótlás újra jól szerepel. Ugye két verseny is van, egy a lányoknak Romániában, ahol a Kínával fogunk játszani, és gyakorlatilag szinte biztos már a legjobb 8-ba kerülés. A pikantériáját az adja meg ennek a Magyarország-Kína mérkőzésnek, hogy Kínában egy magyar szakember dolgozik. Ezzel a konkrét csapattal nem, az U20-asokkal dolgozott, de az U20-asok játékosaiból áll ez az U18-as, tehát az ő szakmai sikere is. És a fiúk pedig szerepelnek, nekik ma fontos mérkőzésük lesz Horvátország ellen, de hogyha ott győznek, akkor ott is szintén tovább jutottak a csoportból.
1: Már a győzni. Győzhetnek?
3: Szerintem igen, szerintem győzni fognak.
4: És mit szólsz a női kézilabdához, ha visszatérünk egy picit a felnőtt vonalhoz? Ugye a Ferencváros női kézilabda csapatánál a második évét kezdte meg most Jesper Jensen, és szerintem most összejöhet akár a Bajnokok Ligájában az a bizonyos hőn áhított négyes döntő a Fradinak, ami nem is tudom, még Elek Gáborral 3 éve volt talán? De hát az óriási eredmény volt akkor.
3: Abszolút, tehát az egy hatalmas meglepetés volt, ugye emlékezhetünk, meccs ellen idegenbe vívta ki ezt a jogot a Fradi, talán 7 vagy 8 góllal nyert. Minden esélye megvan a Fradinak, tehát itt mielőtt elkezdődik bármilyen sorozat, azért is jó, mert lehet álmodozni, és minden realitásnak tűnik. Tavaly is ugyanígy gondoltuk, majd jött a start, amikor úgy elég erőteljesen elbizonytalanodtunk, viszont tavaszra már szerintem úgy nézett ki ez a Fradi, ahogy a Jesper Jensen is szerette volna, most még kiegészítette azokkal a játékosokkal, akik az ő igénye alapján lettek szerződtetve, és abban a rendszerben, amit ő szerette játszatni, biztos, hogy hasznos tagjai lesznek a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy esélyes és realitás az, hogy a négybe jusson a Ferencváros ebben a szezonban.
4: És a Győr? Ott ugye érkezett egy klasszis beálló, Szarabuktit személyében már be is mutatkozott, már teljes mértékben Győrben van, és ő is azt mondta, hogy nagyon sok trófeát szeretne nyerni a klubbal.
3: A Győrnek az, hogy Final Four-ban legyen, az alapelvárás szerintem, és ott kár arról beszélni, hogy esélyese, természetesen fő esélyese. Tehát, hogyha elképzelhetetlen a négyes döntő a Győr nélkül, múlt szezonban beálló poszton azért bőven akadtak problémáik, olyannyira, hogy volt olyan szakasz, hogy nem is volt beállójuk, és a Dörfer kellett játszani azon a pozíción, majd most érkezett a világ legjobb beállója, Szerebuktit. Nem, hogy a négybe jutásra a legnagyobb esélyes a Győr, hanem a végső sikerre is szerintem a lehető legnagyobb esélyes.
4: És az uraknál mi a helyzet egyébként? Szeged-Veszprém fronton azért láttuk, hogy a Szeged rendkívül sok fiatal tehetséges játékost igazolt, akár nemrég ugye bejelentették Csörgő Kristófot, irányító poszton azért Lukács Péter is ott van, Fazekas Máté is nyilván most a 20-as világbajnokként tér, illetve Európa bajnokként mi is volt, most hirtelen elfelejtettem.
1: Most annyi minden van.
4: Annyi minden van, igen, az Európa bajnokként. Igen, bajnokként. Elég lett volna annyi, valóban. Hú, igen. Belekavarodtam már. Nem. Igen, tehát Európa bajnokként tér vissza.
3: A téli olimpiát kizárhattuk, maradt az EBVB-ig.
4: Attól függ, meddig, mert ugye azt felhozták fél évvel, hogy majd a téli olimpiára beviszik, igen, a kézilabdát.
3: Igen, ebből is ki tudtál jönni, és ebből is ki tudtál jönni. Jó, ügyes vagy.
1: Így akartad, hogy eljátszottam, mintha nem. Én várom a téli olimpián, hogy megjön a kézilabda.
4: Na de, Szeged fronton, ott mi lehet a cél szerinted idén azért? Látva a csoportkört, meg utána a középdöntőbe kik jöhetnek, talán azt azért erős lenne mondani, hogy a négyes döntő lehet a cél, de mondjuk a, nem tudom, szerinted mi lehet a realitás náluk?
3: Hát igen, fiatal csapat, talán túl fiatal is ahhoz, hogy realitásként gondolhassunk a Final Four-ra jutásra, tehát tényleg tele vannak fiatallal, most megint csak humort belecsempész, vagy akkor az utazási költség az nagyon nagyot tud csökkenni, hiszen diákigazolvánnyal tud szinte mindenki utazni az NB1-es mérkőzésekre. Ez jövőt tekintve biztató, mind a magyar kézilabdát, ha nézzük, mert ezek a fiatal játékosok tudnak épülni nemzetközi szinten. A PIK Szeged esélyeit nem növelte Szöveny irányába, de meglátjuk természetesen. Tehát ezeknél az ilyen fiatal átlag életkorú csapatoknál előfordulhat az is, hogy olyan lóba kerülnek, ami megállíthatatlanná teszi őket. De nem beszéltünk realitásról, hogyha a környi esélyeket latolgatjuk, hogy ott legyen a keretben a szezonban.
4: És nem rátéve a terhet senkire, de azért most már így kimondhatjuk pár év után, meg hát Csavi Pászkválnak már nem az első éve Veszprémben, hogy azért ezzel a kerettel ciki lenne, nem bekerülne négyes döntőbe, már ami a Bajnokok Ligáját illeti a Bakonyiaknál?
3: Bátran kimondhatjuk, világ legjobb kapusa érkezett nézően személyében, ami hiányposzt volt Veszprémben. Mellette azért a védekezéssel eddig sem volt gond, de azért jönzem bele, ez tovább erősödik. Szerintem jól fogalmaztál, a ciki lenne nem bejutni, de hát a sportban minden előfordulhat, tudjuk, viszont teljesítenie kell most már a Veszprémnek ezt a célt, amit évek óta nem sikerül megvalósítsa.
4: Na de beszéljünk most már akkor fontos dolgokról, Gyuri, hát mégiscsak azért ott a viharsarokban a feljutásnak kell, hogy cél legyen jövőre, nem? Tehát a feljutás most már azért, mert oké, te egy évig ellébe szóltál ott Békés Csabán, az a bronzérem az azért az erősen csalódás volt innen Budapestről nézve, de te hogy értékeled?
3: Hát Budapestről nézve és információhiányban szenved vele, hát ez csalódás.
1: Innen minden másnak tűnik, tudod, tehát ez kudarc, miközben ugye micsoda fantasztikus eredmény.
3: Igen, hát ugye a 3 éves projekt, amiről beszélünk, a második évben része a célrendszerünknek a feljutása, ennek megfelelően vágtunk neki a szezonnak, nem mondom, hogy hullámok nélkül, szörfözni kellett itt azért a megváltozott gazdasági körülmények között, de talán kijelenthettem igen, hogy van realitás annak, hogy első osztályba szerepeljünk jövőre. 30 meccs, ez a kézilabda premiershipje. Biztos, hogy nehéz lesz, de hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy újra ragyogjon a csabai kézilabda.
1: Ebben biztos vagyok, hogy a csapat minden játékosa megtesz mindent, és reméljük, hogy az edző is megy velük, mert ugye ez a szövetség, ez így működik. Nagy szerencsé, hogy nem szabad téren játszotok, mert most itt a nagy melegben azért lehetne nátok is újítást, nem tudom mennyire hallottad, láttad, de most beszéltünk már erről, az MLS versenybizottsága egy döntést hozott, mi szerint előrehozzák ugye 17:30 kezdésre az NB1-es meccseket, hogy ne kelljen lámpafényen játszani, ezzel is energiatakarékosságot tartják szem előtt. Azért nektek ilyen nincs, nem? Tehát azért szerencsére a kézilabdában nem kell, vagy kell a meleggel küzdeni? Hát nyilván.
3: Nem, ez ahogy az előbb is említettem, a csarnokja válogatja. Nekünk szerencsénk van, mert jó szigetelés, a Békés Csaba és Pocsonok is nincs az a nagy kánikula, de természetesen azért nem könnyű nekünk, se annyira nem nehéz, mint a labdarúgóknak. Tényleg minden elismerésem nekik, és közönség szórakoztató meccsek voltak. Tegnap is 7 gól volt, mellőtte hétvégén is volt 3-3-as eredmény.
4: 4-2.
1: Az mit szólsz? Pont ezt meg is akartuk kérdezni, köszönöm, hogy bedobta ezt a 3-3-at. A Kispest MTK mérkőzésről van szó, akkor a 96. percben egy bombaerős beívett lágy löbből, és után a Kispest kapusa.
2: Mint a kínai figura lett volna kézibe, nem?
1: Kb. Kispest. Igen, mondta Bognár István, hogy nem élete szabadrugása volt, de ezt higgyük is el, hiszen láttuk, semmi baj. De hogy a kapus így reagáljon, vagy megijedt a labdát, hogy hirtelen maga mögé bedobta a kapuba, hogy mennyire hihető ez szerinted? Most tényleg nem akarom ezt elbagatellizálni, mert szerintem nem hihető, de utána még ugye ott a helyi, nem tudom, Kispest szurkolók mindannyian értették és tapsoltak, hogy
4: azért nem, ebben nem. A melegben azért nem szép dolog behozni a bundát. Hát, tehát azért mégiscsak.
1: Szóval véleményes.
3: Nem hiába értették Tújvelt, rengeteget köszönhet a Kispest Tújvelnek, és mennyi jó meccse volt, mennyi pontot mentett a csapatának. Most ez egy hiba volt. Hát a kapusoknak ez de a
1: ilyet,
3: nagyon nagy...
1: Hát ilyet. Hát kézlabdában te is szólsz a kapusodnak, ha ilyet csinál, hogy ne dobd már be.
3: Persze, de őket nincs ki megvédje, tehát a 16. percben luftot rúg a csatár, és a 17. még nevetünk rajta, a 18. már senki nem emlékszik rá. Még a kapus csinál egy ilyen lepkét, akkor annak eredményben igen komolyan megjelenő hatása van, mert az ő hibáját már nincs ki kiadja.
1: Hát meg itt tehát... sokkal kevesebb gól esik azért a fociban, mint a kézlabdában, tehát ott igen, egy ilyen hibát lehet azonnal javítani.
3: Igen, és hát lehet, hogy is a fáradtság, tényleg amiről beszéltél, a melegben,
1: Gyuri.
3: És a fókusz már elvesztette a
1: meccségére. De én az a bajom, hogy igen, azt mondjuk, hogy a meleg, a fáradtság, nyilván új kezdő, lehet, hogy csúszott a labda, vagy éppen megrázta hirtelen feltöltődött. Tehát annyi minden eset van, miközben nem. Tehát ilyet nem csinálunk, hogy vagy ha csinálunk, akkor azt csináljuk már úgy, hogy
4: profil.
1: Így kösz.
3: Nem ez volt a terve. Tehát egyetlen egy kapus van a sporttörténelemben, aki nem követett el ilyen hibákat, a Szuper Levent, hogyha nem csalnak.
1: Egyébként igen, teljesen jogos. Igen. Levi nem is akar reagálni, mert az ő statisztikai adatai azt gondolom, tehát észbontóak. Tehát ezek kiragasztják ilyen különböző iskolákban a tornatermek oldalára. Tessetek játszani a Szuper Levitette. Jó, neked mi a feladatod mára a nagy hőségben? Mit csinálsz, Gyuri, hogy óvod a környezeted és földünk egészségét, épségét?
3: Hát én a hidratációs szünetet átvettem a FIFA-tól, viszont kicsit átalakítottam, én péntek délutántól vasárnap délutánig tartok hidratációs szünetet. Előtte muszáj dolgozni és megállás nélkül, úgyhogy most a telefonhívástán valóban elmegyek konditerembe, majd megyek Békés Csabára edzést tartani.
1: Jó utat kívánunk neked, jó óvatos ebben a nagy melegben, és aztán majd beszélünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, szevasz Gyuri!
3: Köszönöm!
1: Hello, Marosán Gyurival beszéltünk, és 9 óra 23, 7 perc, ez fél 10. Hamarosan jövünk vissza, együnk könnyes búcsúra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Fucsovics Márton kikapott, Udvardi Panna tovább jutott a torontói tenisztornán. Megállt a Dunaapadása, biztonságosan üzemel a Paksi erőmű. Tovább fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Egy rendkívül golgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen, a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén, tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skribek ellen 3 gólpasszt is kiosztott. Így már nincs hibátlan csapat az NB1-ben. Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja pályafutását. Az 58-szoros magyar válogatott kapus 2 éves szerződést kötött a spanyol bajnokság legutóbbi idényének bronzérmesével. Gulácsi 11 év után klublegendaként hagyta el a német Lipcsét, és a következő szezonban akár újra a Bajnokok Ligájában is védhet. Fucsovics Márton 2 szettben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Lisz ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta, a döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a Paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltés és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segíteni Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság miatt. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót, a csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett működhet. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán a 74-es jelű Kecskemét észak csomópontban mindkét oldalon munkavégzés folyik egy sávzárása mellett, így a főváros és a határ felé is kisebb torlódásra kell készülni. Sávlezárás lassítja a forgalmat a fővárosban, a Budakeszi úton befelé az Árnyas út előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a kánikula. Enyhülés a hétvégén várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió Sportreggel. Búcsú percei jönnek, nem tudom ki mennyire bírja a búcsúzást, nem csak itt, hanem egyébként úgy általában, ha el kell köszönni, akkor az mennyire rígatja meg. Nem mennyire jó, oké, jó. Nem is kell, mert nagyon jó meccsek lesznek ma, és ha már itt vagyunk, akkor ajánljunk egy-egy sport lehetőséget, hiszen...
2: Azt ha már mondja, rögtön 10-szel, akkor ajánljuk ezt a sport lehetőséget. Vizes Európa-bajnokság.
1: Természetesen.
2: 10 kilométer nyílt vizen, magyar éremesélyekkel a férfiaknál, aztán 14:30-tól jönnek a hölgyek. Komoly éremességek vannak, kérem
1: szépen. Vízben történik mindez, ugye?
2: Abszolút, igen. Most a nyílt vízket kivételesen vízbe vitték.
1: Azért mondom, hogy pont a melegre való tekintet, akkor legyen most ez egy ilyen helyzet. Szóval akár ajánljuk ezt is, meg aztán az egész napra, ha rátekintünk, akkor azért lesz itt Bajnokok Ligája selejtező, lesz Európa Liga, és lesz Konferencia Liga. A Fradi holnap játszik, ugye? Igen, úgyhogy nem. A Bajnokok Ligában is talán lehet, már selejtező szinten vagyunk még, de azért lesz egy Royal Union és egy Bodø meccs, lesz a Sparta Praha Lyon, amit egyébként mind a kettő este 8 óra, vagy 8 óra. Igen, Levszki Szófia, hát Kajra Támátyi nem annyira, nézem, mi lehet még érdekes, talán.
2: Az Olimpiákos, amit néztünk, az Amazon Imehennel.
1: Igen.
2: Holland párharc,
1: az még jó lett, igen, Olimpiakos meccs is itt lesz. Mjálbi és Slovan Bratislava is egy svéd és egy szlovák parti, aztán Európa Liga, ott hát egy északír és egy grúz, ugye, és aztán lesz még egy Semluk Rovesz és egy albán meccs, hát ez talán annyira nem borzolja a kedélyeket, én azt hiszem, de legalább már kicsit közelebb kerülünk a komoly meccsekhez, aztán persze holnap majd jön a Fradi.
3: És hát drukkolni, ugye a fiúknak U18-ba kézilabda Horvátország ellen, az 19:30-as
1: kezdés. Na igen, ez hozható meccs, de erről beszéltünk Marosán Gyurival.
3: Abszolút. És ugye a lányoknál pedig Kína ellen, ugye a 8-ba kerülésért.
2: Az pedig
3: egy délutáni meccs, de este játszik ugye a montreali ezres versenyen. Marozsán Fábián is bemutatkozik. A japán Mochizuki ellen.
2: Reméljük jobban, mint Fucsó.
3: Igen, Fucsovicsnak nem sikerült az első fordulós mérkőzés. Ugyanitt Montreálban, igen, Marozsán Fábián is pályára lép ma.
1: Na, akkor gratuláljunk, megszurkoljunk a magyaroknak, és jön majd akkor utánunk most, ugye, a vízesport, ezt is ajánljuk mindenkinek, meg persze nyilván az elbemített labdarúgó meccseket is, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes napot, valahogy ezt a meleget bírjuk, kibírjátok, kilehetek víz közelben, ha lehet, vagy pihenjetek, és valahogy figyeljünk arra, hogy ha tudjuk, akkor minél kevesebb, ugye, energia felhasználással.
2: Ami ez a legjobb sport, a séta.
1: Ezt nem akarom, tehát tényleg, oké, sapkában sétáljatok, nézzétek a lépés számlálót, de lehet, akkor inkább fussatok egy kicsit ebben az időben, hogy megizzadjatok. Na, de minden is a lényeg, hogy valamilyen aktív sportot valahogy üzzetek ma is, hiszen az ugye hozzájárul az egészséges életetekhez, a longevityhez. Na, viszont mi búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Erdei Márk nevében, a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a Visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Szó szerint idézett a Sportnapi Lap augusztus 4-i számából. A cím: Dicsőség a hazának. Forró szeretetét, harcos üdvözletét és köszönetét küldi az otthonnak a magyar olimpiai csapat. A hazái a dicsőség, amit a magyar sportolók legjobbjai a 15. olimpiai játékokon arattak. Szabad hazánk adott lehetőséget ahhoz, hogy Helsinki-ben megszülessék az eddigi idők legnagyobb magyar sportgyőzelme. 16 olimpiai bajnoksággal, nagyszerű helyezésekkel bizonyították be sportolóink a magyar népköztársaság erejét, a dolgozó nép hatalmas fejlődését. Bebizonyították, hogy milyen roppant alkotásokra képes egy felszabadult nép. Megmutatták, hogy méltóak vagyunk a szabadságra, amelyet a hős szovjet hadsereg nagy véráldozattal vívott ki számunkra. Megmutatták a sportterén is, hogy hazánk erős bástya a béke arcvonalán. Erőnk egyre gyarapszik az 5 éves terv megvalósításáért folyó harcban aratott munkagyőzelmek mellé, méltán sorakoznak az olimpián kivívott nagyszerű győzelmek. A Helsinki olimpia is keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Hát ezt a lelkesítő zöldséget olvashatták napra pontosan 54 évvel ezelőtt, augusztus 4-én a Népsportban az erős idegzetű előfizetők. A visszajátszás viszont egyelőre félredobná Feleki László vezércikkét, mert ennél felemelőbb dolgokat szeretne prezentálni önöknek a mai délelőttön, 2026. augusztus 4-én. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz

0: Továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1952. július 19-e és augusztus 3-a között rendezték Helsinkiben a 15. nyári olimpiai játékokat. A következő két órában eredeti közvetítések és régi beszélgetések segítségével idézzük fel azt a csodálatos 16 napot, amely 16 magyar aranyat hozott. Az ezredfordulón készült a Magyar Rádióban egy műsor, egy évszázad olimpiai aranyérmesei címmel, most ezen műsor segítségével állítunk emléket a helsinki hősöknek, mert akkor még sok olyan sportolónk nyilatkozott, aki azóta sajnos itt hagyott minket. Kezdjük a sort az 1912-ben született 6-szoros olimpiai bajnok vívóval, Kovács Pállal, aki már 1936-ban olimpiai aranyérmet nyert, majd 24 évvel később, 1960-ban is. 5 játékokon a kart csapat tagjaként lett aranyérmes, míg Helsinkiben az egyénit is megnyerte, túl a 40. életévén.
1: 4-4-re áll a küzdelem, gyerünk vele, Pali, kell az az utolsó találat, 5-4-re le kell győzni az amerikait, meg kell nyerni ezt a mérkőzést, hiszen ez újabb további értékes győzelmet jelentene, és újabb további értékes pontot a helyezésre. Remek volt Kovács, ragyogóan ment át ellentámadásba, tisztán ült a melvágása, 5-4 arányban legyőzte az amerikai vorszot, és így újabb értékes győzelmet szerzett.
2: Kovács Pál igazi csapatember volt, és ez a csapat, a magyar kardvívó válogatott, Berlintől Rómáig veretlennek bizonyult az olimpián. És mindegyik olimpián persze ott vívott az együttesben Kovács Pali bácsi, akivel Radnóti László már akkor beszélgetett, amikor a Nemzetközi Vívószövetségben töltött be fontos sportvezetői tisztséget.
3: 16 aranyérmem van, csapat és egyéni, valamint olimpiai és világbajnokságokon nyert érmek ezek. Ebből 3 egyéni, 1 olimpiai és 2 világbajnoki egyéni aranyérem. Kétségtelen, hogy sokat számít az, mondjuk, hogy az ember eredményes vívó volt valamikor, és ez ad egy bizonyos tekintélyt is az embernek már a sportdiplomáciához is.
4: Mint igazi diplomata, rengeteget utazik, tárgyal, reprezentál, kezet fog, barátkozik. Melyik ezek közül a foglalatosságok közül, amit legszívesebben csinál?
3: Megmondom őszintén, nem a reprezentálás, amit legszívesebben csinálok. Sokkal inkább az, hogy a vívósport érdekében tényleg valami újat hozzunk, vagy a vívósport fejlesztése érdekében tudjunk valamit tenni.
4: Tehát dönteni.
3: Dönteni, határozni és fejleszteni.
4: Minden diplomatának vannak egyéni sikerei is. A Nemzetközi Vívószövetség legutóbbi döntései közül melyek azok, amelyek Kovács Pál nevéhez fűződnek? Tehát amit joggal érezhet úgy, hogy önverekedte keresztül.
3: Kardvívásban én indítottam be a kardgépnek a elfogadtatását a bíráskodás vonalán. Mint tudjuk, két fegyvernemben, tehát a törben és a párbajtörben már régóta gépzsűriskedés folyik, csak az egyetlen a kardban nincs még bevezetve. És ennek következtében a kardvívás hát meglehetős hátrányba szorult a másik két fegyvernemmel szemben, mert a fiatalok oda vonzódnak, ahol kevésbé szubjektív a bíráskodás. Ezért indítottam el én jó néhány éve azt, hogy a kardvívás is bevezessük a gépesítést, az elektromos találatjelző rendszeresítését. Ma már ott tartunk, hogy 1-2 éven belül valószínűleg be fogják vezetni a kardvívás területén is a gépzsűriskedést.
4: És akkor oda az a szép cirkusz, aminek a kedvéért nagyon sokan kimentek a kardversenyekre.
3: Hát a cirkusz azért bizonyára megmarad, mert hiszen jól tudjuk, hogy a párbaj törnél például, ahol már azt mondhatnám, hogy 50 éve körülbelül gépzsűriskedés van, ott talán a legnagyobbak a cirkuszok, úgyhogy nincs egészen szorosan kapcsolat a kettő között, tehát mondjuk csak igazságosabbá fogja tenni a bíráskodást.
4: A sportdiplomáciában létezik olyan, hogy valakinek az arcára kiüljenek az indulatai? Őszintén szólva, én ismerem Pali bácsit 30 éve, mert akkor csöppentem bele a vívóberkekbe. Én még hangos szavát nem hallottam.
3: Hát az bizonyára nem jó, hogyha az indulatok kiülnek az ember arcára, ugye, és ez egy diplomatánál, sportdiplomatánál nem is szabad, hogy... De semmilyen diplomatánál az nem szabad, hogy ez megtörténjen, mert hiszen ha valakit az indulatai vezérelnek, ugye ott már nem lehet valaki elfogulatlan, igazságos, ez pedig alapvető fontosságú szerintem.
0: Kovács Pál Helsinkiben egyéniben a 12. magyar aranyat nyerte, míg a kardcsapat tagjaként a 10. A mai napig és talán örökre legsikeresebb olimpiánkon az aranytermelés egyébként a tornateremben kezdődött. Korondi Margit felemás korláton aratott sikere volt az első aranyunk, és Keleti Ágnes 5 olimpiai győzelméből az első lett a második.
5: Korondi Margitban azt hiszem az 1952-es Helsinki olimpia igazán mély nyomokat hagyott, elég csak a szoba egyik falára nézni, ami tele van érmekkel és az 52-es olimpiai taplóval.
6: Igen, 1952 az egy óriási élmény volt az életemben. Nem csak azért, mert beválasztottak az olimpiai csapatba, és kivehettem Helsinkibe, hanem 5 napos várakozás után én voltam az első olimpiai bajnok, és én szereztem meg az első aranyérmet a magyar csapatnak, és Magyarországnak.
5: Itt olvastam éppen az egyik nemzeti sport, ezt így, hogy így kezdődött az első olimpiai aranyérmet, Korondi Margit nyerte felemás korláton. Emlékszik meg a gyakorlatára, hogy mit csinált?
6: Végeredményben szerencsés voltam, hogy egyáltalán elindultam a versenyen, és főleg azon, hogy a felemás korlátot megnyertem, ugyanis a edzőtáborban 3 hónappal a olimpia előtt én szerettem lemenni, hogy külön a fiúkkal ugrálgatni, és Pataty mondta, nem lesz egy kicsit frikkezni, meg szaltozni? Mondom, dehogy nem. És lementem a tanaterembe, és az egyik házasszik szakkozás közben, mondjuk én is 3-at éget egymestem, ledobtam, alá ment a nagy ujjam a kezem alá, és elrepett a közben. Akkor még mindig versenyeztem, még Csehszlovákiába és Lengyelországban megnyertem a versenyt, de akkor már úgy fájt az ujjam, hogy mikor az öntek, akkor muszáj volt elmenni megöngyezni. És akkor mondták meg, hogy el van repedve, én csak azt hiszem, hogy meghúztam. Úgyhogy azt, hogy én a felemás korláton ezt a gyakorlatot végigcsinálni, csak még előtte egy héttel 10 közül 8-szor leestem. És olyan szerencsés voltam valahogy, hogy minden nap egyet többet csináltam, nagy, nagy izgalom volt, hogy sikerülni fog. Nagy volt a tét. Sőt, olyan nagy volt a tét, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt most már meg van nyerve. És a Szepesi oda jött hozzám, hogy meg közben kislekedések voltak a versenyben, voltak gyakorlatok, ahol a pontozók órákat átvitatkoztak, és így közben 2 óra hosszat ott kellett ülni a padon, és várni, mikor kerül ránk a sor. És Szepesinek pedig már Budapest rakődött a vonala, és azt mondta, most már nem lehet várni, és úgy várják az első olimpiai bajnokságot, mint a tudom mit, és mennyi pénzt tettek bele, és hát ez létezik, hogy mert 5 nap eltett, és még nem volt, nincs aranyérem. És hogy mondjam be az ünnepi beszédet, vagyis hogy hát a küzdelmi beszédet. Hát én nem tudtam, mit mondjak, mondom, oké, bemondom, de hogyha nem nyerek, akkor te hívád lesz a Szepesinek. És hát szóval, és képzeld el, hogy úgy kellett a gyakorlatot elkezdenem és megcsinálni, hogy muszáj megnyernem, mert már bemondták Magyarországon, hogy úgy nyertem meg az első aranyérmet. Erre úgy döntöttem, hogy volt 1-2 mozdulat a gyakorlatomban, ami nem volt olyan 100%-os, és volt 1-2 olyan mozdulat, mert nagyon mutatós, de már nem csináltam évek óta, de tudtam, hogy ezt biztosan meg tudom csinálni. Úgyhogy a gyakorlatomat gyakorlat közben megváltoztattam, és beletettem ezt a régi mutatós mozdulatot és minden, és csak arra koncentráltam, hogy ne csináljak semmi hibát, és hogy a végén beleálljak a leugrásból. És ez sikerült is. A végén csak az volt az érdekes, hogy ahogy oda néztem a drukkoló gárdárhoz és a tornalányokhoz, azok azt mondták, atya úristen, Réti megbalogult, elfejtette a gyakorlatot, stb. De a végén minden jó volt, mert szóval belálltam a gyakorlatba, és én kaptam a legnagyobb pontszámot.
2: Keleti Ágnes következik, aki 1952-ben a Helsinki olimpián a női talajtorna bajnoka, 31 évesen. 4 évvel később Melbourne-ben, 4 évvel idősebben megnyerte a felemás korlátot, a gerendát, a talajtornát és az aranyérmes kéziszer csapat tagja is volt.
7: Tulajdonképpen roppant balszerencsés volt, hiszen már a 48-as
8: londoni olimpia utolsó edzésén lesérültem. Chelsea-ben egy nagyon öreg tornatrendben rossz szőnyegre ugrottam le a lengőgyűrűről, és elszakadt a bokámon egy icsana. És akkor bizony nagyon szomorúk volt, és mindenki mondta, hogy ha én voltam a legjobb ember a csapatnak, hogyha érzhettem volna, akkor első helyen végeztünk volna, itt pedig másodikak lettünk a csehek után. De aztán még folytattam.
7: Én azt akartam mondani, hogy szerintem sokan abba hagyták volna, sokaknak a kedvét szekte volna a dolog, öntől ezek szerint más fából faragták.
8: Igen, mert akkor már 27 éves voltam, mert másodszor, mikor elkezdtem tornászni, akkor 24 éves voltam.
7: Mi az, hogy másodszor ezek szerint egyszer abba tetszett már hagyni?
8: Persze, a háborúban akkor abba kellett hagyjam, mert zsidó létemre nem vehettem részt semmilyen klubban. Nem sportolhattam. És azután, mikor átvészeltem hamis papírokkal a vészkorszakot, akkor 45-ben újra kezdtem, és kerestem egy tornateremet, és találtunk egy vaskályhát, betettük a tornatart, a Mária Terézia gimnázium közepére egy vaskályhát, kesztyűben, mindenhez jól fölöltöztünk, és találtam egy másik tornát, és ahol elkezdtünk ott tornázni, és akkor másodszor kezdtem tornázni.
7: Aztán utána következett ugye bár ez a bizonyos Helsinki olimpia.
8: Talajgyakorlatban első lettem, az volt a legnagyobb élményem. A verseny előtt egy olyan kétség fogott el, hogy ennyi évet dolgoztam, és talán nem lesz ebből semmi, hogyha ugyanezt belefektettem volna más tanulmányba, vagy munkába, ott biztos lenne el, biztos eredmény lett volna, ha kisebb vagy nagyobb, de a sportban az nagyon kétséges. És akkor elhatároztam a Helsinki erdőben, hogy akárhogy is lesz, mégis csak szép volt ez a sportoló élet, mégis csak sok világot láttam, sok élményem volt, úgyhogy nyugodtan mentem a versenyre.
7: 1956 Melbourne, amikor egy napon, ha én jól olvastam a dolgot, 3 aranyérmet is nyert, ugye?
8: Igen, ottan pedig az volt a helyzet, hogy mondhattam, majdnem apatikus voltam, mert ugye itt hagytam az országot, itt hagytam az anyámat, és kétségeim voltak, hogy egyáltalában visszajöjjek ebbe a turmolyba, ebbe a szörnyű fölfordulásba, ami itt volt. És úgy éreztem, hogy minden elveszett. Nem is törődtem avval, hogy mit csinálok. Mm-hmm. És talán ezért sikerült. Nem volt időm izgulni.
7: Amikor át tetszett venni a harmadikat, megfordult a fejében már, hogy máshol fog élni majd?
8: Dolgoztak rajtam a testvérem, a családja, hogy ne menjél vissza. Azt mondták, hogy most megint ott háború van, megint ölik az embereket, megint nehéz világ van, maradjál itt mi nálunk, majd meglátod, mi lesz. És akkor telefonáltam azzal.
7: Ők hol értek akkor?
8: Sydneyben. Sydney-ben. Az egyetlen rokonom, az anyámon kívül, aki életben maradt a vészkorszak után. Nehéz döntés volt, mert tudtam, hogy a pályámon nem fogok tudni úgy tovább haladni, mert testem is itt főiskolán voltam, akkor docensként hagytam ott a 6 évi munka után, és az edzésben is, ugye Ausztráliában akkor nem volt torna, nem lehetett dolgozni, de nekem is elegem volt abból a feszültségből, amiben akkor éltünk. Ott hagytam Ausztráliát, egy pár hónapi ott tartózkodás után, mióta az anyámat is kihozottam, és én Izraelbe barátokat találtam, és olyan körülményekre, ahol jól éreztem magamat.
0: A két tornász hölgy, Korondi Margit és Keleti Ágnes után jött az a kalapácsvető, Csermák József, aki a történelemben először dobta 60 méternél messzebbre ezt a sportszert.
9: Akkor hallott már Németh Imréről arról, hogy végülis 48-ban már
4: lett egy olimpiai bajnokunk?
9: Hát annyit hallottam róla, hogy van egy német Imre, aki kalapácsvetésben olimpiai bajnokságot nyert, de el nem tudtam kérdezni, azt se tudtam, hogy mekkorát dobott, azt se tudtam, hogy a világcsúcs mennyi, mert az összes olyan dolog, ami tudtam már róla, vagy egyáltalán az atlétikáról, az az volt, amit a doktor Pappál nekünk elmesélt. Mert én vidéken egy kis falu volt, Tapolc abban az időben még, nekünk nem volt sajtónk, nem volt pénzünk arra, hogy megvegyünk egy sportújságot, nem láttunk semmit.
4: Elkezdte ugye 49-50-ben, és 52-ben pedig már a világ legjobbja lett. Ez nagyon-nagyon rövid idő alatt.
9: Rövid idő alatt ment, igen. Mindig is ilyen voltam, hogy adj uram Isten, de mindjárt. Valamit elkezdtem, akkor aztán éjjel-nappal én álmomba is kalapácsot dobtam, de állandó jelleggel. Úgyhogy nekem minden mozdulatom, amikor dolgoztam, amikor a csillébe beledobtam a nagy követ, akkor arra gondoltam, hogy a kalapácsot emelem, és azt kell beledobnom. Helsinki olimpiát azt úgy nyertem meg, hogy ott már gyakorlatilag alig izgultam. Nem azért, mert én biztos voltam a sikeremben. Az év elején, tehát 52 kora tavasszal, amikor edzésre kijártunk, mondom a papdoktornak, egyszer eszembe jutott, hogy hát Helsinki olimpia, talán kijutok, megyek ki a pályára, ezen gondolkoztam, hogy hogyan, s mint, mit lehetne csinálni, hogy én nagyobbat dobjak, hogy biztos, hogy bekerüljek a magyar válogatottba. Azt vettem észre, hogy elkezdtek remegni a lábaim. Továbbítottam papdoktornak, és mondom neki, hogy Doki bácsi, nem bírok már állni a lábamon, annyira legyengültem. Hát mitől, fiam? Elmeséltem neki. Azt mondja, fiam, ez jó dolog, mert ezt majd föl fog téged serkenteni, most csináljuk azt, hogy minden egyes edzésen, míg Helsinkibe mész, addig minden egyes alkalommal előtt az első 3-4 dobásra gondolj arra, hogy most nem vagy a stadionban a Helsinkibe. Másfél hónap múlva észrevettem, hogy már nincsen hatással rám. Egyre jobban próbáltam különböző szituációkat kitalálni, hogy lázba hozzam magamat, és nem ment.
4: Akkor már csak más volt, amikor ott morajlott, nem tudom én, 60 ezer ember.
9: Ki tudtam kapcsolni. Edzéseken 53-54 méternél akkor nem dobtam nagyobbat. Hát a 55 métert edzésen a Helsinki olimpiáig nem értem el egyetlen egyszer se. Ugyanakkor már 58 méter fölötti versenyeredményem volt, de edzésen 55 méternél, mint a falra dobáltam volna, és kimentünk Helsinkibe. Kijelöltek nekünk az olimpiai falutól néhány kilométerre egy kis pályát, oda mindig átvittek bennünket valamilyen kocsival, ugye ketten voltunk Németh Imrével, edzőnk nekünk nem volt, ketten voltunk és azt csináltunk, amit akartunk, megmondták, hogy mikor jönnek értünk, kész, ennyi. Bemelegítő dobást, nézem, 57 méter fölött. Megkezdjük a dobálást, 58, 58, 59. Hát az lehetetlen, hogy 60 méter legyen, amikor én 60 métert még versenyen se dobtam. Az utolsó nap ez ott odáig fokozódott, hogy 59 alatt nem volt dobásom. Németh Imre csóválta a fejét, és azt mondta, ez lehetetlen, hogy 60 méter, itt valamit elszámoltunk, vagy valami, ha 10-szer nem lépte le a 60 méteres távolságot egyszer se, de mindig ugyanannyinak mérte, csodálatos képen, de én akárhogy dobtam, ha rosszul dobtam, ha jól dobtam, hogy mindig 59 méter fölött volt.
4: A versenyről ugye tudjuk, hogy 60 méter, 34 centiméter világcsúcs és Csermák József olimpiai bajnok lett, de hát én azt hiszem, hogy először ott sem hitték el, hogy ilyen hatalmasat tudott dobni.
9: Nem bizony. Nem, először kihúzták a szallagot, majd futott be egy versenybíró egy másik szallagért, föltették a 60 métert, ugye akkor még nem komputeres írások voltak, hanem ilyen táblákat raktak föl, de aztán jó hamarosan leszették, mert én magam sem akartam elhinni, hogy 60 méter a dobás, vagy a fölött van. Mert hát ugye látni nem lehetett, mert domború lévén a pálya, csak azt láttam, hogy a 60 méteres szallag megmozdul. Mondom, hát persze megmozdulhat, mert 59 méterben már bíztam, az biztos, hogy a kalapásnak a nyele elérte a szallagot, és az megdobta egy kicsit. De nem tudtam elképzelni, hogy 60 méter fölött legyen az a dobás.
0: A negyedik Helsinki magyar aranyat a Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételű öt tusa csapat szerezte. Természetesen a negyed századdal ezelőtt készült műsorban róluk is szó volt. Először Benedek Gáborról.
2: Benedek Gábor a magyar öttusa sport legdrámaibb sorsú egyénisége. 1959-ben politikai okok miatt eltiltották, 10 évvel később kivándorolt Németországba.
10: Várendorfban az öttusa központban voltam tulajdonképpen végig, most már nyugdíjas vagyok itt Bonn mellett. Fiunkat kicsempésztük. A fiunkat nem akarták kiengedni utánunk, és aztán én itt eladósodtam, ugye, itt nem volt semmi pénzem, mi alatt a kislányunkat még gyógykezeltük, és aztán kisfiunkat nem engedték ki, és hát nagyon el voltunk keseredve, és aztán őt, hát az egy külön történet, 11 éves volt.
11: Kalandok közösség?
10: Hát beépítve autóba, igen.
11: Mikor tudott úgy először hazajönni Magyarországra?
10: Hát az egy külön történet, mind soha nem engedtek persze, vissza, 87-ben mentünk először. Kemény volt, mert én azóta is jártam mindig oda a határa, csak átnézni.
11: Igen, Ausztriában?
10: Bizony, és ez csak nézni, hogy lássam azt az országot.
11: És ott állt Ausztria felség területén mondjuk 1 méterre vagy 10 méterre a magyar határtól?
10: De hányszor bizony. Én most mindig járok, mi járunk haza.
11: Akkor most már jó érzésekkel?
10: Most már igen, én erről nem is nagyon beszélek, valahogy úgy próbálom ezt az időszakot kiiktatni. Én itt a magyar protestáns gyülekezetnek vagyok a kurátora, és mi szervezünk állandóan segélyakciókat Magyarország, de főleg Erdélybe.
11: Szereti ezt csinálni?
10: Hát ez a mostani nyugdíjas koromban nagy örömmel, hát persze.
11: Mondhatom azt, hogy Németországban az öttusát azt gyakorlatilag ön hozta olyan szintre, amilyen szintre?
10: Hát egy kicsit hozzájárultam, de hát sajnos most már ez itt teljesen visszaesett.
11: Az nem jutott eszébe, hogy hát lehet, hogy a kérdés persze rossz, hogy fogja magát a családjával együtt és hazaköltözze?
10: Mi most már megkértük újra a magyar állampolgárságot, és azt meg is fogjuk majd kapni, de itt vannak már az unokáink. És az unokáinkat viszont mi állandóan visszük, most is megyünk Tiszafüredre, mert én ott születtem, és minden évben vagyunk Tiszafüreden, Szilvásváradon, Hortobágy, minden, állandóan visszük a gyerekeket, minden nyáron.
11: De a hazaköltözésről akkor nincs?
10: Hát fixen nem, szóval, mert hát az unokákra itt vigyázunk is közbe. Vannak ilyen nagyszülői kötelezettségeink, de hát majdnem, hál' Istennek, ugye ma ez nem probléma, úgyhogy én télen nem szeretek hazamenni, mert hideg van, de a feleségem megy, de nyáron mi mindig egy hónapot otthon töltünk.
11: Szóval csak egyet tessék elárulni, amikor hazajön, mindenki bele tud az ön szemébe nézni?
10: Hát én nem is nagyon keresem azt, aki nem tudna. Én beszéltem talán azzal is, aki talán azt az újságcikket írta, de hát azt mondta, hogy arra parancsot kapott. Én nem haragszom senkire úgy, én mindenkit úgy megértek. Elmúlt és idősebbek lettünk. Nem, sokkal nagyobb áldozatokat hoztak emberek, mint én, és én nem is hoztam a végeredményben áldozatot. Csak egyike voltam, akit kisemmisztek.
2: Úszott, vízilabdázott, vívott és lovagolt külön-külön. Aztán rájött, hogy ha ezt összevegyíti, kiváló öttusázó lehet belőle. Az is lett. Németországban élt testnevelő tanárként dolgozott, majd nyugdíjba ment. Egyéniben olimpiai bronzérmes Helsinkiben, csapatban pedig olimpiai bajnok. Szondi Istvánnak hívják.
12: Hol csöngött? Melyik városban ez a telefon?
13: Altenstadt. Ez Hessenben van, Frankfurt és Gießen között.
12: Meglehetősen allround sportembernek ismert meg a világ, és itt tart számon a sporttörténelem is. Majdnem katona lettél, ugye?
13: Igen.
12: És ez kötött tulajdonképpen ez a katonai sportákhoz? Mert ugye hadapród iskolába jártál, és ha nem jönnek az oroszok, akkor nyilván magasrangú katonatiszként mentél volna nyugdíjba.
13: Ennek két oldalával van valószínű, de hogyha az oroszok nem jöttek volna, akkor meg nem mentem volna ki az olimpiára. Nagyon érdekes kérdést tettél föl, mert ennek két oldala van. Mert mindig azt mondom, hogy a dicsőséges Szovjetuniónak, persze ezt a dicsőséges Szovjetuniót, ezt időzőjelbe vedd, azoknak köszönhetjük, hogy tulajdonképpen az olimpián részt vettünk.
12: Hát 48-ban Londonban is ott voltál.
13: 17. lettem, de utána az jött a fordulat éve, és a vezetőnket, a Csáti Dénes, az tüzérszázados volt, azt elvitték Recskre, Karácsony Laci az huszárfőhadnagy volt, kirúgták a Honvédelmi Minisztériumból, aztán a Benedek Gábor hadapródiskolás volt, a Benedek Ferenc hadapródiskolás volt, Szondi István hadapródiskolás volt, Hegedűs Frigyes tüzértiszt volt, úgyhogy nem nagyon jól álltunk, és ez mind természetesen akkor az úgynevezett Horthy hadseregnek a tagjai voltunk.
12: Te az úttörők közé tartozol, mert ugye 52-ben Helsinki-ben te voltál az első öttusa olimpiai bajnokcsapat tagja, amelyben Benedek Kovácsi Szondi szerepelt.
13: Igen, igen.
12: Aztán utána úttörő voltál abban is, hogy 54-ben Budapesten az első világbajnok csapat tagjaként ismertünk és tartottunk számot.
13: Igen.
12: Persze nem csak csapatember voltál, mert Helsinki-ben volt egy harmadik helyed, 53-ban a világbajnokságban, Santo Domingo-ban egyéniben ezüstérmes vagy.
13: Igen.
12: Tehát nem csak csapatban domborítottál.
13: Nem, nem. És hát ugye utána Budapesten is harmadik lettem.
12: 55-ben pedig Makolentben volt, ugye, a világbajnokság.
13: Igen, igen, igen.
12: Akkor szintén világbajnok voltál.
13: Igen. Majdnem megnyertem. Ha a futásom nincs, hogy a rövid lábaim hosszabbak lettek volna, akkor...
12: Volt életen... a Német Szövetségi Köztársaság öttusa csapatának kapitánya is.
13: Igen, 69-70-ben én voltam a...
12: Ezt hogy nyelték le a németek? Hogy egy idegen, egy jött-ment, már ez idézőjelben mondom, de hát mégiscsak egy külhoni ember a egyes számú szakvezetője az öttusázóknak.
13: Hát kérlek szépen, hát úgy nyelték le, hogy már akkor vívás volt, már elég jó tanítványaim voltak, úgyhogy... meg itt Hessen tartományban ismertem, úgyhogy elkezdtem az öttusával foglalkozni, és a mostani Nemzetközi Öttusa Szövetségnek az elnöke és tanítványom
12: Sorman.
13: Volt. A Sorman, igen. És az Öttusa Szövetségnek, a női Öttusa Szövetségnek a főnöknője, a Hiltrud Mór, ma úgy hívják, hogy Frau Réder, az is a tanítványom volt, úgyhogy így aztán volt valami kis összekötetésem is.
12: Érdekesen alakult az életed, amikor 56-ban dobbantottál, ugye előbb, jól tudom, hogy pincérként kezdted az életed.
13: Ez is egy a csodák közé tartozik, mert pár nappal, kérlek szépen, az forradalom előtt kapok egy telefont, hogy hozzak be, nem tudom, az Andrássy út 60-ba ennyi és ennyi okmánybélyeget, mert kész az útlevelünk a feleségemmel együtt. 5 napra mentünk ki, és hát 50 év lett belőle.
12: Később aztán a pincérkedés után testnevelő tanár lettél, feltételezem, amikor jól megtanultad már a nyelvet.
13: Hát ezt a nyelvet, kérlek szépen, ezt nem lehet megtanulni, pláne aki Berettyóújfalvon született, úgyhogy.
12: Mondják, hogy az ember a pénzét, a feleségét, a tisztességét is elveszítheti külföldön, de a magyar dialektusát soha.
13: Azt nem. A nejem az, hogy énekes volt, ő neki a fülébe jobban benne van, de én inkább szemmel tanultam. És a kiejtésemen bizony érzik a Berettyóújfalvi szólás, vagy a szeglédi.
12: Aktív pályafutásod végén Frankfurtban a Goethe Egyetemen testnevelő voltál, egy vívóedzőként is dolgoztál. Ma hogy telnek Szondi István olimpiai bajnok napjai?
13: Nyugalmasan. Már 4 szögletes a szemem, annyit nézem a televízió. Pláne most, hogy a nejemnek van ez a kartörése, nem tudjuk elhagyni a lakást, és csak a televíziót nézünk.
12: De a sporthoz már nem köt semmi.
13: Most ebben az évben már abba hagytam, mert már minden csontomat, ugye 2 súlyos operációm volt, 2 műcsípőm van, úgyhogy amikor a repülőgéppel utazunk valahova, akkor én még mindig zakatolok, amikor már pucéron vagyok, de még mindig zakatolok azon, ahol vizsgálják, hogy van-e nálam fém, mert a csípőmbe benne van.
12: A fémdetektoron keresztül.

0: Hallottak már önök a törpenövésűek társaságáról? Nem tudják, mi az? Én is csak akkor hallottam erről először, amikor látogatást tettem egyik olimpiai bajnokunknál, mert hogy ő az egyik alapítója ennek a társaságnak. Alacsony növésű emberek találják meg egymás társaságát, és jól érzik magukat. Olimpiai bajnokunk nyugalmazott szülésznő gyógyász Budapesten. Csapattársa volt Szondi Istvánnak Helsinkiben, 3 évvel később világbajnoki aranyérmes. Kovácsi Aladárnak hívják.
1: Nekem mindig a sport volt a másodlagos, és a hivatás volt az első. Első éves medikus voltam, amikor olimpiai bajnok lettem. Előtte eszem ágában sem volt, hogy én bármit is a sportért feláldozok, és később sem. Sőt, volt olyan esztendő, hogy kimaradtam világbajnokságról, olimpiai bajnokságról, mert a tanulás, a vizsgák fontosabbak voltak.
2: Hát azt mondja, hogy amikor Helsinkiben ott a többiekkel együtt küzdött az első helyért, akkor is inkább az járt az eszében, hogy nem sokára orvos leszek?
1: Na ne! Hát erről szó sincs, nem, nem. Hát ott nagyon küzdöttünk, és akkor valóban nem lebegett más előttünk, csak az első 1-2 nap akkor az volt a jelszavunk, hogy valahogy de jó lenne felkucorodni a dobogóra, akárcsak a legalacsonyabb fokára, és aztán evés közben jön meg az étvágy, azt a vége felé már azt mondtuk, ezt meg fogjuk nyerni.
2: Tulajdonképpen nagyon nagy szenzáció is volt az, hiszen a svédeknek 26 éves veretlenségi sorozatát törte meg ez a magyar csapat.
1: Na hát ez egy olyan mitosz, amit szeretnék eloszlatni, szóval.
2: Nem igaz?
1: Persze, hogy nem igaz. Nem megtörtük a hegemóniát, hanem mi csináltunk egy hegemóniát, mert mi vagyunk az első csapat, amely olimpiai aranyérmet szerzett. 1952-ben írtak ki első részben csapatbajnokságot. Előtte nem volt, csak egyéni.
2: De akkor miért mondják mégis azt, hogy ezért nagy dolog ez az olimpiai bajnoki cím, mert ez a 26 év?
1: Ez az 50-es éveknek a propagandájához hozzátartozott, hogy íme mi, a szegény, a szerény, kis Magyarország, legyőztük a 300 éve békében és jólétben élő imperialista, kapitalista svédeket, ráadásul akik egy ilyen katonai nemzet, mert ez valóban igaz volt, hogy az olimpián az 53 vagy 54 egyéni indulóból 4 versenyző volt, aki nem katona volt. Ebből 3 magyar, tehát mi nem voltunk katonák. Na most ez valóban egy katonai sportág volt, és mi magyarok voltunk az elsők, akik civilként betörtünk a világ élvonalában.
2: Érdekes dolog ez a csapat, mert egyedül itthon él ebből a trióból, hiszen Benedek Gábor is és Szondi István is új hazát keresett és választott magának.
1: Eszem ágában nem volt soha, hogy én úgy mondjam lelépjek. Nagyon jól éreztem magam itt, és én, ha ki is mentem egy világversenyre, én a 7. napon már olyan csillapíthatatlan honvágyat éreztem, holott tudtam, hogy 2 nap múlva hazautazunk, úgyhogy én belegondoltam magam abba a szituációba, hogy elmenni, elvárni magam mögött mindent, és na nem, szóval ezt én nem tudtam volna megoldani.
2: Ön nem csak a budapesti mondjuk 89-es, vagy 99-es, vagy mondjuk 79-es világbajnokságon volt ott, hanem fogta magát, és elment más országok ötöse világbajnokságaira is, igaz?
1: Így van. Jó néhány világversenyen kint voltam valóban, mint turista. Hát persze ez úgy működött, hogy a fiúkkal együtt utaztam, mondjuk Mulemba is, úgy mentünk, hogy egy társas busszal, és hát ott velük voltam, majd, hogy nem reggeltől estig.
2: Olimpián járt egyébként azon kívül, hogy sportolóként szerepelt?
1: Igen, a müncheni olimpián szintén, mint turista.
2: Sydney nagyon messze van. Elmegy oda?
1: Nem, nem, nem, nem. Nekem az messze. Szóval az ember, ha kimegy egy olimpiára, az 52-es olimpián, és jó, akkor ott voltam. És az aranyérem volt a belépője az összes sporteseményre, nem tudom, ez manapság már
2: nem igazán így működik.
1: Nem így funkcionál, de hát a finn-magyar barátság, meg hát eleve a magyar melegítő, ami rajtunk volt, és valóban megtettük azt a hetszet, hogy a zsebünkbe volt az aranyérem, és így időnként felmutattuk, és akkor szabad utat mutattak nekünk. Óriási varázsa van ott lenni. Az a hangulat, az a millió, az utolérhetetlen. De én azt tudom már, hogy milyen. Úgyis, mint aktív résztvevő, úgyis, mint egyszer, mindössze egyszer voltam kint Müncheni olimpián. Nem, nincs szándékomban, és nem is lenne kedvem. Szóval, hogyha most én azt mondja, meghív engem, menjünk el, hát lehet, hogy meggondolnám, de amúgy nem.
3: A magyar sporttörténelem legsikeresebb olimpiáján az első 4 aranyérmet Korondi Margit nyerte tornában, Felemás korlátban, Keleti Ágnes torna műszabad gyakorlatban, Csermák József atlétikában, kalapácsvetésben, illetve a férfi öttusa csapat Benedek Gábor, Kovács Aladár, Szondi István összeállításban. Hamarosan a többi 12 aranyérem is szóba kerül, de most rövid időre 1952-ből 2026-ba repülünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban.
7: Minden hétköznap 12 órától.
6: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Dániában folytatja pályafutását Mark Graf Ákos. Továbbra is fontos az energiatakarékosság, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
10: Mark Graf Ákos hivatalosan is a Köbenhavn játékosa. Amint azt már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő. Az egyszeres magyar válogatott Mark Graf 5 éves szerződést kötött a Köbenhavn együttesével, és akár már csütörtökön Magyarországon mutatkozhat be új klubjában, a Debrecen elleni konferencialiga selejtezőn. Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen, a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén, tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skribek Allen 3 gólpasszt is kiosztott. Így már nincs hibátlan csapat az NB1-ben. Fucsovics Márton 2 szedben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói kemény pályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Liss ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta, a döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. Péntekre enyhülést és a Duna felső vízgyűjtő területeire csapadékot jelez a meteorológia. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is 3-fokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta, Az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. A kerékpárszállítás is jelentősen 6,5%-kal növekedett a balatoni vonalakon, ismertette az adatokat a miniszter. Vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kirándulóhelyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést, online, valamint a 1358-as telefonszámon.
4: Közlekedés.
10: Az M0-as autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 21-es kilométernél a külső sávot zárták le, közel 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
10: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. Napközben 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A magyar sporttörténelem legsikeresebb olimpián az első 4 aranyérmet Korondi Margit, Keleti Ágnes, Csermák József, illetve a férfi öttusa csapat szerezte Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összeállításban. Az ötödiket Hódos Imre birkózó nyerte kötött fogásban 57 kg-ban. A hatodikat Szilvási Miklós, szintén birkózó, szintén kötött fogásban, csak egy nagyobb súlycsoportban, 73 kilóban. A hetediket a sportlövészet ötalakos sportpisztoly számában Takács Károly nyerte, aztán jöttek a fantasztikus győzelmek az uszodából, és mi 2026-ban ismét elővesszük az ezredfordulón készült egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsort, amelyet Lantos Gábor vezetett.
11: Most pedig jöjjenek az úszó lányok, 52-ből, Helsinkiből. Ha figyelik a következő beszélgetéseket, csupa jókedv, csupa mosoly, csupa kacagás. Elsőként Gyenge Valéria, a Helsinki Olimpia női 400 méteres gyorsúszásának bajnoga.
12: Minket olyan mély szálak fűznek össze, és a fiatal éveinket együtt töltöttük, amit nem lehet kitörölni.
13: Mikor szakadtak el ezek a szálak, amik ennyire összekötötték önöket? Hiszen én csak azt hallottam, hogy a sportuszodának csodálatos hangulata volt. Aztán tulajdonképpen megváltozott az ön élete is többek között.
12: Hát igen, megváltozott az életem, mert elkerültem most már több mint 40 éve, de azokat az éveket nem lehet elfelejteni, és nem lehet kihagyni, mert együtt nőttünk fel, együtt sírtunk, együtt nevettünk, és nagyon sok élményünk volt eddig. Úgyhogy ha én találkozom például a Katival, akkor...
13: Szőke Katóról van szó, csak a hallgatóknak mondom.
12: Igen, a Szőke Katival találkozom, akkor ott hagyom abba a beszélgetést, ahol pár évvel ezelőtt elkezdtük.
13: Én mindig azon csodálkoztam, hogy önök tulajdonképpen egymás ellen harcoltak, egy úszodában harcoltak egymás között. Manapság talán már elképzelhetetlen lenne, hogy ne legyen ellentét önök között. Voltak viták, voltak veszekedések, vagy pedig mindig ilyen baráti volt a kapcsolat?
12: Hát ez természetes, ellenfelek voltunk, és voltak dühös napok, és viták, és veszekedések, de az természetes, mert az ember egymás ellen úszott, akkor abban a pillanatban nem a legjobb barátnők voltunk, de elmúlt a verseny, és minden rendben volt.
13: Ez már a verseny után, vagy pedig kellett hozzá 40 év?
12: Nem kellett 40 év, ez a verseny után már megtörtént.
13: Egy picit tessék nekem mesélni arról, hogy tetszik most élni, hol?
12: Jelenleg Kanadában élek, Torontóban, most 1956 óta, és azóta is ott vagyok. Nagyon sokat járok Budapestre, a családom egy része még itt van, és őket sokat látogatom.
13: Torontóban egy magyar ember nem volt elveszett akkor, amikor 1956-ban oda került, vagy már akkor sok magyar volt ott?
12: Sok magyar volt Torontóban, és 56-ban nagyon sokan jöttek ki a akkori mi korosztályunkból, úgyhogy Torontóban vannak kis magyar városok, és magyar utcák, és ilyesmi.
13: Egyébként Magyarországon lehet tartani a kapcsolatot, tetszik tudni kapcsolatot tartani, tehát gondolok itt arra, hogy újságokat olvasni, esetleg...
12: Hogyne, vannak magyar könyvtárak, vannak magyar könyvüzletek, van egy állandó magyar rádió, és mindent meg lehet tudni.
11: Most pedig csobbanjon vízbe a híres 4x100 méteres női gyorsváltó.
14: Mind a négy magyar rács hallatlan lelkesedéssel küzdött a győzelemért, és úgy látom, kedves hallgatóink, ha csak valami különösebb hiba nem történik, ezt a győzelmet már tőlünk elvenni nem lehet. Most érinti meg, az 50 méternél a falat Szőke Kató, bravo, most már csak 360-nál tartunk, még 40 méter van hátra, Szőke Kató ragyogóan küzd, most közeledik ismét a medence közepe felé, azonban irgalmatlan nagy hajrát vág ki az amerikai és a holland váltó is, közelednek Szőke Katóhoz, azonban még mindig vagy két testfot választja el őket egymástól, már csak ők kettejük között dőlhet el a második hely, az első helyet tőlünk már nem lehet elvenni, kedves hallgatóink, úgy úszik Szőke Kató, mint az előző lányok, mint Novák Ilonka, Novák Éva és Temes Judit, mindannyian minden dicséretet megérdemelnek, Szőke Katót már csak 10 méter választja el a faltól, egy karcsapás, két karcsapás, 3, 4, 5, 6, 7 és a 8. Szőke Kató elsőként ütött be a célba. Megvan tehát a 11. magyar győzelem.
11: Most pedig jöjjenek a lányok abban a sorrendben, ahogy Helsinkiben úsztak. Elsőként Novák Ilonka.
15: Csodálatos szép nap volt az. Emlékszem, hogy én voltam a rajtoló ember. Azt mondták, hogy én kapom a legjobban a rajtot. Én indultam. Aztán utánam következett a Temes Judit, ő volt a második, ő váltott engem, azután jött az Éva húgom, és a Szőke Kati volt a finis ember. Köztünk sportbarátság volt, és ezt igazolja az is, hogy a mai napig, ahogy lehet, tartjuk a kapcsolatot, találkozunk egymással. A Szőke Kati időnként Magyarországra látogat, akkor föl szokott hívni, aztán találkozunk, vagy meglátogatja a férjével együtt a férjemet is, és nagyon jó alkalom a találkozásra mostanában a Hélia, hogy oda mehetünk, és hát persze, akik Magyarországon élnek, azokkal ott sűrűn van alkalmunk találkozni. Igen, miután köztünk 5 év korkülönbség van, tehát az Éva később kezdett úszni, mint én, akkor még csak én voltam egy darabig. De amikor az Éva aztán mellúszásban olyan nagyon nagyszerű eredményeket, világrekordokat ért el, akkor a Novák név az ő Éva nevével kezdődött.

0: Sajtó második tagja dr. Temes Judit volt.
1: Ez az én számos, de mindesetre a legjellemzőbb, hogy is mondjam, diadalmas kudarcaim, vagy kudarcos diadalmaim egyike, mert olimpiai rekordúszás után lettem harmadik az egyéniben, és hát ez egy kis szépségtapaszom volt, ez az olimpiai aranyérem.
2: Igazán... Kis szépségtapasz? Hát azért ez fantasztikus, hogy szóval ez túlzott szerénység azért.
1: Hát nem, már szóval nézve az a helyzet, hogy én akkor nagyon-nagyon örültem neki, és tényleg nagy elégtételt jelentett a számunkra, hogy tényleg világrekorddal. Nagyon jó eredményt nyertük, azt az, nem csak az aranyérem maga, hanem az eredmény is kiváló volt. Egy kicsit megvigasztalt az egyéni kudarcom miatt, de hát azért így visszatekintve azért valahol mégiscsak fáj nekem az a második aranyérem is kicsit.
2: Milyen volt ez a váltó?
1: Ezek a váltónak az volt a nagy erénye, hogy mi nagyon tudtunk egymásért küzdeni és egymásért harcolni, az biztos.
2: Nem akarja azt mondani, hogy örök szerették egymást?
1: Dehogy utáltuk egymást, de váltóban egymásért harcoltunk. Van szívan utáltuk egymást. Én hozzá kell tennem, hogy ez most, mert most arra megszűnt, mert a Novák lányokkal nagyon jobban vagyok, az Éva nagyon jó barátom, ahányszor itt van Magyarországon mindig megyünk együtt operában. Kati az teljesen leszakadt ebből a csapatból azáltal, hogy ő kint maradt Amerikában, hogy kint él, időnként hazajön. Hozzá kell tennem, hogy ő még jobban néz ki, mint én, úgyhogy ez valószínűleg a kaliforniai életkörülményeknek köszönheti, nem utolsó sorban, de mindesetre egyszer tényleg nagyon csinos nő, és ritkán van itthon, úgyhogy amikor megjelenik, akkor mi nagyon örülünk egymásnak, aztán megint szétmegyünk, most így nincs időnk egymást utálni.
2: Gondolom, hogy annak idején is tulajdonképpen a verseny szülte, hiszen mindenki a győzelemre hajtott.
1: Persze, hát ebben nem egy személyi ellenszem volt, döntő alapjában véve, kemény versengés volt, ami lényegében ki is hozta abból a csapatból akkor a legjobb képességeket, mert azért az nem mindegy volt, hogy minden szombat-vasárnap volt verseny, és minden szombat-vasárnap egymást vertük keresztül kasul, és mindig az volt a lényeg, hogy ki most kit vert meg.
2: Érdekes, hogy így viszont hogy lehetett a váltóban egy célért küzdeni?
1: Egy váltóban egy igazi verseny, aki egyéniben is produkál, az tuti, hogy a váltóban kiadja a testét, lelkét, az utolsó leheletéig küzd azért a váltóért, mert hát nem, ez egész, ez valami olyasmi, mint egy ína pont ez a váltó.
0: A harmadik tag Novák Éva.
3: Örökölni, talán örököltem az édesanyámtól, neki mindig nagyon nagy jó kedélye volt. Fantasztikus, milyen természete volt. Nem kellettek kellemes külső körülmények, megnézett egy gyönyörű naplementést, azt sosem mulasztotta el, egy szép virágot, nem kellett se nagy gazdagság, se pedig nagy nyugalom hozzá, mert a három gyerekkel nem volt sok nyugalom hozzá. De én azt hiszem, hogy a sport, a zeneszer, szeretete, a sok mindaz, ami szép az életben, hogy az embernek megpróbálja, hogy élvezze és tudja, és a sport nagyon sokat tesz. Én szeretek zongorázni is, és nagyon-nagyon szeretem a zenét. Hát a budapesti opera, hát az egy óriás. Gyerekkorom óta csak nem minden este voltam az operában, annak ellenére, hogy akkor az én generációmban akkor nekem tanulni kellett, úszni, reggel tornázni, és este elmentem operába.
2: Mi mindenhez ért még, hiszen hát a szakmája ugye orvos, ráadásul itt az előbb megtetszett súgni nekem, hogy szemsebészettel foglalkozik, ami aztán...
3: Az egy nagyon-nagyon komoly dolog, ahol nem szabad tévedni.
2: Ahol egy millimétert nem remekhet meg a keze.
3: Tized millimétert, század millimétert nem lehet.
2: Emellett van zene, emellett van úszás és olimpiai bajnok. Szóval mi mindenhez ért még, Éva?
3: Hát én próbálok mindezt tenni az életből, amit az élet ad, és amit keresni is kell, mert én nekem nagyon nagy az örömem a kis unokámba, annak a mosolyába, és még mindig fenntartom azt a napi energiát, ami az úszás nekem ad. Minden nap megyek a Széchenyibe, vagy a Héliába, vagy a Lukácsba, és úszom, és a budapesti termálvíz, mégis a termálvíz egy olyan kincs, ami Budapestnek van.
0: és végül a Los Angelesben élő Szőke Kató a váltó negyedik tagja.
4: Los Angelesbe élek.
5: Tehát egy olimpiai városban tetszik élni ezek szerint.
4: Igen, yeah, abszolút. Egy olimpiai városban, és ha arra gondolok, hogy amikor én kicsi voltam, akkor mondta anyu, hogy amikor az én papám 32-ben olimpiát nyert Los Angelesbe, akkor az amerikaiak azt akarták, mert az én papám egy bizipólozó volt, azt akarták, hogy maradjon ott, mert az amerikaiak nagyon örültek volna, ha van egy olyan jó bizipólozó. És apu majdnem ott maradt volna, gondolom, de anyu nem akarta, hogy oda köt. Képzelj el, akkor én ott születtem volna. Hát nem vicces?
5: Ez tényleg az élet, mit tud produkálni az élet?
4: Igen.
5: Annak idején, amikor eldöntötte, hogy Los Angelesben élje tovább, az egy könnyű döntés volt?
4: Nem, egyáltalán nem volt könnyű döntés. Az nem volt könnyű döntés, hogy ne éljek Pesten. Igen.
5: Tetszik emlékezni még arra a pillanatra, amikor végül is biztos lett abban, hogy nem tér Magyarországra vissza?
4: Én azt hiszem, hogy abban soha nem leszek biztos, hogy nem térek Magyarországra vissza. Én arra a pillanatra emlékszem, amikor elhatároztam, hogy ott maradok Amerikába. Nem tudom milyen hosszú ideig, de hogy ott maradok. Nagyon emlékszem, és soha nem fogom elfelejteni. Nekem egy nagyon nehéz időszak volt.
0: Egy váltóban mindig kell, hogy legyen tartalékember. Littomeritzky Mária nem úszott a Helsinki döntőben. Az előfutamban igen. Ő is olimpiai bajnok.
6: Aki az olimpián részt vett, az előfutamban is, például egy vízilabda csapat egyik tagja, nem a döntőben játszott, de valamelyik meccsen játszott már, az valamennyi olimpiai bajnok lett. Ezt a szabályzatot azután később megváltoztatták, de az 52-es olimpikonokra és olimpiai bajnokokra ez még nem vonatkozott. Én a 4x100-as gyorsúszó váltóban úsztam az előfutamba. Tulajdonképpen pillangóúszó voltam, és itt csak ötödikként kerültem be a gyorsúszóváltóba, és az előfutamba úsztam, mert a Temes Juditnak akkor 106-on volt, azt hiszem előfutamja, vagy középfutama, nem tudom, és őt helyettesítettem. Így azután engem is megilletett az aranyérem. Az eredményhirdetésnél a dobogón megkapták négyen az aranyérmet,

0: futamban úszott és jól úszott, akkor nem merült fel utána, hogy ön marad a váltó tagja?
1: Nem, akkor már eldöntött kérdés volt, hogy ki az a négy ember, aki a váltóban úszni fog. Én előtte a világrekordot úszó váltó tagja voltam a moszkvai versenyen, világrekordot úsztunk, és abban a felállásban én voltam a csapattag, úgyhogy meg is van róla diplomám.
0: Épp ezért kérdezem, hogy nem merült az fel, hogy...
1: Nem. Temes abszolút esélyes volt a 100 gyorsra, amit azután egy malőr miatt nem sikerült neki megnyernie.
0: Tehát ön, amikor ott úszott, akkor tudta azt, hogy ez csak egy egyszeri alkalom, és hogy tulajdonképpen csak egy beugró.
1: Igen, tisztában voltam vele. Mérlegeltem, hogy ennyit tudok, és én tulajdonképpen nem gyorsúszó vagyok, és ott akkor szükség volt rám, tehát részt vettem.
0: Irigylem az ön felfogását, mert tudta azt, hogy csak egy beugró ember, és hát soha nem volt önben keserűsége miatt, ahogy mondta, szóval ez irigylésre méltó.
1: Lehet, hogy jó természetem van. Én így is boldog vagyok, és örülök, hogy sportoltam, örülök ennek az általam elért eredményeknek. Csak egyet sajnálok nagyon, hogy 23 éves koromig Szegeden laktunk, és egy évben csak 3 hónapig volt módomban edzeni, és ezért nagyon sokára jöttem föl, mint úszó.
2: Néhány éve vezették be nálunk a személyi számrendszert. Az enyém és valamennyi nőtársa még 2-essel kezdődik, a férfiaké 1-essel. Azóta tudom, hogy mi nők e hazában csak vesztesek lehetünk. Mindezek ellenére, bár fiú szerettem volna lenni, boldog vagyok, hogy nőnek születtem. Mert a legcsodálatosabb dolog a világon nagymamának lenni. Székely Éva könyvéből idéztem.
3: Székely Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Székely Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosznyi már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyira növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyert a bajnokságot.
4: Ugye, mit nem láttam szerintem még soha, Éva? Az aranyérmét, az olimpiai aranyérmét, hol van? Hát akkor hadd nézzem meg, mert az az igazság, hogy jártam egy párszor itt, és azt lehet, hogy nem láttam.
5: Aranyérem, ezt azért vettem. Na most ez szebb, mint az aranyérem, az az aranyérem.
4: Igen, hát ez egy, minek kell ezt nevezni? Ez egy...
5: Szerintem egy rokokó asztal, nem tudom. Ennek az a történet, hogy bementem a bizományba, ugye nem akartam az aranyérmet, hát van még egy zsákin, azt el van éremmel a spejzba, mert nem tudom hova rakni, és mondtam, hogy szeretnék, és bemegyek a bizományba, és megláttam ezt az asztalt, és nem volt nálam elég pénz. És leültettem szegény anyukámat a körúton, és elmentem a Németvölgyi útra, mert annyira kellett nekem ez az asztal. Úgyhogy, ha nagyon rossz kedvem van, akkor ezt nézem, mert az asztal külön gyönyörűség, meg az érem külön. És akkor mindig azt mondom, hogy le vagytok ti fütyülve, ezt már nem vehetitek el, és akkor megnyugszom, és rám jön a jó kedv.
4: Hát ezt nem csodálom egyébként, hogyha az aranyéremre néz, akkor valami föl sejlik azokból az időből. Tehát mondjuk 1952-ből, 1956-ból.
5: Megmondom, ezt szoktam mondani, jön így.
4: Jó, üljön.
5: Német iskolába jártam, és Karl May könyveken nőttem fel. Indián, meg hindú mániás vagyok. De főleg indián. Kívülről tudom még most is. És az indiánoknak volt egy mondásuk, hogy az az igazi varázsló, aki megvalósítja az álmait. Na most, hogy engem így szeretett a Jóisten, vagy a gondviselés, vagy a sors, vagy amit akar, mert valami biztos, hogy 9 éves koromban megálmodtam valamit, és ez az álmom kézzel fogható valósággá vált. Na most ez a legritkább dolog, hogy most ez mindig eszembe jut, mikor mérgelődöm ezen, vagy azon, vagy amazon, akkor mindig azt mondom magamba, hogy mit mérgelődsz, mikor a legnagyobb betegségekből nem lettél kiszolgáltatott. Kaptál egy ilyen családot, amilyen a szüleim voltak, egy ilyen családot, amilyen a gyerekem, meg az unokám, és még el is érted az életbe, amit akartál. Hát fogd be!

0: Az 1952-es Helsinki olimpián a magyar aranyak ebben a sorrendben születtek. Először Korondi Margit, torna Felemás Kollát. A második Keleti Ágnes, torna műszabad gyakorlat, ma talajnak mondanánk. Harmadik Csermák József, atlétika kalapácsvetés. Negyedik a férfi öttusa csapat, Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételben. Ötödik Hódos Imre, birkózó. Hatodik Szilvási Miklós, birkózó. Hetedik Takács Károly, sportlövészetben. Nyolcadik Szőke Kató, úszás, 100 méter gyorson. A kilencedik aranyérmet Székely Éva szerezte, szintén úszásban, 200 méter mellen. A tizedik aranyérem tulajdonosa Berceli Tibor, Gerevics Aladár, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Pap Bertalan és Rajcsányi László, vagyis a férfi kartcsapat, amely azokban az évtizedekben verhetetlen volt az olimpiákon. A 11. aranyérmet 400 méteres női gyorsváltóban szerezte Magyarország, Novák Ilona, Temes Judit, Novák Éva és Szőke Kató volt a döntőben, míg az előfutamban úszott Litomerický Mária is. A 12. aranyérmet Kovács Pál jegyezte vívásban, kartban, a 13. pedig Gyenge Valéria 400 gyorson úszásban, és még 3 aranyéremmel vagyunk adósak. Illetve még nem idéztük a magyar sport egyik legnagyobb egyéniségének, Kárpáti Rudolfnak az alakját, úgyhogy tudunk érdekes dolgokat kínálni a következő percekben is, úgyhogy ne csavarják el a sávváltó gombot.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Az 1920-ban született Kárpáti Rudolf, 1948-ban és 1952-ben, 56-ban és 1960-ban is olimpiai aranyérmet vehetett át a magyar kart csapat tagjaként, míg 56-ban és 60-ban egyéniben is bajnok lett. Nem sokkal az egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsor elkészítése előtt, vagyis 1999-ben halt meg, de emléke minden magyar sportrajongóban örökké él.
2: A zene, Chopin zenéje, a zene és a vívás, Kárpáti Rudolf. E két fogalmat az ő neve köti össze. 6-szoros olimpiai bajnok. 48-ban Londonban, 52-ben Helsinkiben, 56-ban Melbourneben és 60-ban Rómában. Csapattagként olimpiai bajnok, de 56-ban és 60-ban még az egyéni olimpiai bajnoki címet is megszerezte.
3: Minden olimpián vagy világbajnokságon sok alkalom kínálkozott a muzsika hallgatására. Most ha 2-3 órára ki tudtam kapcsolódni a muzsika hallgatásával ebből a állandó és permanens idegfeszültségből, akkor az már elegendő volt, hogy a figyelmem föllazuljon, hogy én holnap után, vagy éppen holnap előnyben legyek, azzal a, tegyük fel, ugyanolyan képességű versenyzőtársammal szemben, akinek ez a kis kikapcsolódása nem adódott. Ez az a bizonyos pillanatnyi diszpozíció vagy indiszpozíció kérdése.
4: Mért fel erődet? Kárpáti Rudolf, gondolom, sűrűn fölmérte.
3: Versenyzői pályafutásom során azért arra törekedtem, hogy irreális célokat ne tűzzek ki magam elé. Ez azt jelentette, hogy amikor még nem értem el azt a technikai felkészültséget, nem volt meg az a technikai repertoárom, ami a vívásban igen lényeges, hiszen 25-30 olyan elemet kell tudni, amit ha az embert álmából fölébresztik, akkor is reflexzerűen végrehajtsa. Nos, ameddig ez nem volt teljes, addig én csak bizonyos fokig tudtam taktikázni. Később, mikor úgy éreztem, hogy a technikai elemeik birtokában vagyok, akkor már nagyon eltökélten és nagyon nagy elszántsággal készültem egy-egy versenyre, és hát az köztudat volt, hogy én nem ismertem föladott mérkőzést. A vívás tudva lévő, hogy sokszor hosszú percekig kell előkészíteni egy-egy akciót, és ezek az előkészített akciók, ami 2-3 perc látszólag, vagy hallhatólag nem nagy idő, de amikor egy ellenfélnek a szellemi és fizikai reakciójára kell számítani, akkor ez a 2-3 perc, ez igen nagy szellemi megterhelést jelent, ami végül is egy tized másodperces cselekvésben fejeződik ki. Ez volt például ebben az ominózus mérkőzésen Rómában 960-ban, ami az utolsó olimpiai bajnokságomat is jelentette egyben. Hát bizony 14 perc, amit ott a döntő találatért vívtunk, az 14 évet jelentett.
5: Itt most már kockáztatni kell véleményem szerint, persze ez innen föntről így ítélem meg. Lehet, hogy ők ott egymással szemben közvetlen közelről másként látják a dolgot. Jóvá, Rudi! A támadás, védés, visszavágás után Rudié a találat, tehát 3-3 kiegyenlített Kárpáti. Ez az asszó, ez a győzelem olimpiai bajnokságot jelenthet. Jaj, de jó lenne, jaj, de érdekes, szép lenne, hogyha most sikerülne megszereznie, kezébe kaparintani a vezetést. 4-4-re egészítették ki a táblát. Hát ezen a döntőn még ilyen nem fordult elő. Tehát időhatárig vívtak. Egyetlen egy találat döntheti el azonnal Kárpáti javára az olimpiai bajnokságot, vagy pedig úgy, hogy a lengyel jófoltából egy bonyolult holtverseny alakul ki. Norudi, úgy, ahogy megszoktuk tőle, nyugodtan lengedi kardját egészen mélyre, majdnem a pásztot éri, és onnan gyorsan fölemelni, és aztán egy csel után támadni. Ezt szeretnénk látni, Rudi jól véd. Egy csatoktatás, de rövid volt a lengyeli, aztán találat, nagyszerű Rudi! Bevitte a találatot a lengyel testére, a lengyel hasára, és most a magyar tábor boldogságban.
0: Kárpáti Rudolf a kard csapat tagjaként 1952-ben a 10. aranyérem megszületésében vállalt nagy szerepet, ez július 30-án volt. Aztán augusztus 2-án az olimpia gyakorlatilag zárónapján is szerzett még hazánk 3 bajnoki címet, ráadásul 3 klasszikus sportban. Időrendi sorrendben haladva a vízilabdázóké volt a helsinki 14. arany. A következőkben 3 olyan bajnok emlékszik abból a csapatból, akiknek szerencsére a hangját megőrizte a magnószalag, illetve egy 4. olimpiai bajnok is szót kap ebben az összeállításban, de ő tornában lett aranyérmes 4 évvel később. Hogy miért került ebbe a blogba? Kiderül.
2: Másik Los Angelesben élő olimpiai bajnokunk Martin Miklós, vízilabdázó, aki művészettörténésznek készült, és közben Budapesten franciául, olaszul, németül és latinul is megtanult. Ma már angolul is beszél, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy nyelvzseni. Los Angelesben él, egy uszoda menedzselésével is foglalkozik, és franciát tanít Amerikában.
6: A Melbourne-i olimpia után, mint egy csapat jöttünk át, és utána zöme a csapatnak itt maradt. Művészettörténész voltam otthon, megvolt a diplomám, kijöttem Amerikába, kaptam egy ösztöndíjat, és felfedeztem, hogy a művészettörténetük itt teljesen más, mint Európában. Kétségbeesve leültem egy asztalhoz a kafetériába ebédelni. Az interjú után mellettem ült egy francia szival, elkezdtünk franciául beszélgetni, azt mondja, miért nem tanít franciát? Így kezdtem franciát tanítani.
7: Ön 21 évesen nyert olimpiai bajnokságot, van olyan, aki 20 évet vár arra, hogy egyáltalán eljusson egy olimpiára. Ez miből adódott? Abból, hogy nagyon tehetséges volt, nagyon szorgalmas volt, vagy ez is a szerencse, mint annyi minden más?
6: Mindezt összevetve plusz a szerencse.
7: Milyen volt az a csapat? Egy kicsit be tudnál nekünk mutatni az 1952-es csapatot?
6: Egy kombinációja volt a tapasztalt játékosoknak és a fiatal vér, Kárpáti, Bolvári, Martin, mi akkor kerültünk be. Az első nagy meccsünk Svédország volt, és fogalmunk nem volt, hogy milyen jók vagyunk. És lemostuk a svédeket. Pedig akkor jó csapatuk volt. Úgyhogy jó volt a csapat Helsinkibe. És utána minden meccsel csak jobb lett.
7: Önöknek volt egy olyan edzőjük, mint Rajki Béla, akinek a neve szent a mai napig is az uszodák környékén.
6: Kitűnő szakember volt, és plusz egy nagyon intelligens ember volt. Ez egy nagyon jó kombináció. Sok edzőt ismerek, aki kiváló szakember, de nem lángész. Rajki Béla egy értelmes, intelligens, diplomatikus ember volt. Ez sokat jelent.
7: Melyik csapatnak volt ön a tagja?
6: Úgy hívták, hogy Neményi Madis. Egy nagyon klassz ifi csapatunk volt, verhetetlenek voltunk. Mikor abból, hogy úgy mondjam, kinőttem, akkor a Fradiba mentem, és világéletembe fradista maradtam. Noha a Dózsába fejeztem be a karrieremet.
7: Önnek családi kapcsolata is van például a magyar sporttal, a vízilabdával.
6: Igen, de sajnos az öcsémmel nem tartjuk nagyon közeli kapcsolatot.
7: Vízipólót mikor látott egyébként utoljára, tehát Amerikában jár vízipóló meccsre?
6: Nem, szerintem a mai vízipóló teljesen érdektelen. Az utolsó jó vízipólót láttam Mexikóban, amikor az öcsém vezette a meccseket a fiatalok világbajnokságán. Kis anekdóta, amikor először hazamentem Magyarországon, lementem a csasziba, és egy kapusztak, egy volt haverom a Gorillésre edzett. Mondja, beszállsz? Beszálltam. A legrosszabb pozícióba betettek, és a kapus nagyon jó lehetett, mert leszippantotta a lövéseimet, mint egy legyet. Nem tudtam belőni, úgyhogy elkezdtem bal kézzel csavart ejtést. Az bemegy, ha jól csinálja az ember, kapus nem tud mit csinálni. Kétszer, háromszor beejtettem neki, kijött a kapuból, azt mondja, nem tudom ki vagy, de ezek, rámutatott a többi játékosra, ezek beejtik egyszer, beejtik kétszer, de háromszor...
8: Ez nekem egy büszkeség, hogy tulajdonképpen mi vagyunk az egyedüli magyar olimpiai bajnok házaspár. Mert nincsen magyar, hozzám a többiek elváltak. Elváltak, de mi vagyunk.
9: Én vagyok egy kos, te pedig vagy egy nyilas. Jó párosítás. Az egyik az a keménység, a másik a lágyság. A kos az, aki időnként az asztalra csap, és hát ennek így kell lenni, nem? Igen, és akkor a nyilas az pedig hát rábólogat, ugye?
10: De azt szokták mondani, hogy a nyilas az egy szerencsés csillagzat tulajdonképpen,
9: nem? Szerintem is. Én is úgy látom, hogy a Butyko nagyon szerencsés. Hát az, hogy hát én 40 évig kibírtam mellett.
10: Van olyan nap, amikor te nem vagy uszodában egyáltalán?
8: Itt vagyok kecstörtök szombat vasárnap, és hétfőszert a pénteken pedig olyan helyre megyek, ahol labdázni tudok.
10: Nem mondod komolyan, hogy még beszállsz és játszol a srácokkal?
8: De aki hajlandó passzolgatni vele, vagy mondok, hogy hát hogy csinálod ezt a lövő technikát, ez jó volt? Azt mondja, hát nem volt jó, de mi a hiba, mester? És akkor esetleg megmutatom nekik, hogy mi a hiba. Nagyon szóval labdával nem lehet unatkozni, Lacikám.
10: Ön otthon szóhoz tud jutni egyáltalán?
9: Meg kell mondjam, nem nagyon. Ezért én mindig visszafogottabb vagyok. Hát időnként aztán, ha összejövök a barátnőkkel, vagy a kolléganőkkel, akkor ott jól kibeszéljük magunkat, női szokás szerint, de hát egy férfi mellett, hát hallotta.
10: Igen, hát meglehetősen nehéz szerintem Butyko bátyám mellett szót kapni.
9: Mire hazaír, addigra teljesen kimerül. Úgyhogy otthon már pihenéssel tölti az idejét. Tehát én egy megértő feleség vagyok, és hagyom pihenni.
8: Sportember vagy. Ez a nagy lényeges, aki mögött mégiscsak négy olimpia van, amit végig küzdöttél. Ez az Olginak a nagy előnye. De ő ebben olyan szerény mindig, hogy a szétület, érted? Ha én lettem volna négy olimpián, mint versenyző, te képzeld el, hogy micsoda izét, gluárt fontam volna a fejem fölé, de hát azt mondják, hogy nekem ez jól áll, érted? Hogy
10: na most ez a kettő se kevés, várjál.
8: Azért nem kevés, mert itt is megint egy sztori, mert 31 éves koromra kerültem ki emiatt a világháború miatt Londonba, és akkor van egy fénykép ott, hogy lesújtva állok a dobogon, a második hely, elvesztettük az olimpiát. Eszembe jutott, te jó Isten, Butyko, még négy évet harcol, és akkor jött föl ez a Markovics gyarmati, volvári, kárpáti, jenei fiatal garnitúra, vízvári. Hú, hogy fogom én itt megállni a helyemet, és négy évet kellett végigvinni.
10: Mikor összefutottunk, akkor egy fényképet mutatott nekem Butyko bátyám. Nekem meglepetés volt a fénykép, de hát állítólag önnek is.
9: Hát csak annyi volt meglepetés, hogy nagyon gyűröttnek látta. Ezek szerint a férjem állandóan magánál hordja, titokban tartja.
10: Ez a fénykép, ez nem mindennapi. Tessék elmondani, hogy mit ábrázol tulajdonképpen, és hol készült egyáltalán a fotó?
9: A fénykép 52-es Helsinki olimpián, és pontosan a tengerparton, az olimpiai edzőtáborunkba készült, amikor a Butyko nekem udvarolt. És az olimpia után hazajöttünk, és februárban meg is volt az esküvőnk. Tehát ez az első szerelmes pillanatokat és napokat ábrázolt, ami azóta is tart.
11: Ki csinált ezt a fényképet, azt tudom?
9: Sárosi, nem? Sárosi. Igen, a Sárosi.
11: Igába, Sárosi. Valami bokorból vett le minket.
9: Nagy szokása volt különben a Sárosinak, hogy járkált, cserkészkedett jobbra-balra, és figyelte, hogy mi megy a tengerparton a pihenő időbe. Tehát ez abszolút szép kis kép, nem? Ebbe igazán semmi nincs. Bugyko kedvesen átölel.
11: Nem, és... megakartalak csókolni, és te elhúztad magadat. Tehát ez egy elhúzott figura.
9: Igen, ez valóban így van. De talán ennek köszönhető, hogy ez ilyen sokáig tartott. Most már immár 40 valamennyi éve.
7: Amikor kitetszett menni az olimpiára 1952-ben, akkor már ismerték egymást?
9: Hát ismertük egymást, mert előtte a Margit szigeten volt nekünk edzőtábor, a női tornászok ott táboroztak, és oda jártunk ebédelni, és ott mindig edzés után átmentünk úszni, és beültünk a meleg vízbe, és a vízilabdázók is ugyanazt csinálták, és akkor ott alakulgattak ilyen kis szimpatikus párok, a tornászlányok, vízilabdázók között, és akkor a Bugyko is úgy láttam ott kicsit körbejárkált körülöttem, de hát különösen nem, bennem figyeltem föl, mert hát bizonyos fokig másfele voltam egy kicsit lekötve, és aztán Helsinkibe ott csak jött, mindig felfütyültek a fiúk, a lányok ablaka felé, hogy na mindig valamelyik kidugta a fejét, hogy na szaladjál, téged keresnek. Aztán hazajöttünk, és volt egy ilyen közös összejövetel a parlamentben, utána egy hajókirándulás, és hát tulajdonképpen ott kezdődött ez a komolyabb udvarlási hullám, ami aztán februárban házassággal fejeződött be.
2: Kollégám Török László egy összetört széket hozott ki a szobájából. Csodálkoztam is, mi történt. Aztán azt mondta, itt volt egy olimpiai bajnok, és ráült erre a székre. Hát ez nem a gyártókat dicséri, kérem szépen. Vízvári Györgyről beszélek, aki nyugalmazott rendőrtiszt, 25-szörös válogatott, 1954-ben Európa bajnok. A hatalmas fizikumú hátvéd az újpesti Dózsa gárdájával az 50-es évek első felében 4-szer nyert magyar bajnokságot, de hát ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, tagja volt az 52-es olimpián, első helyen végzett magyar vízilabda válogatottnak, és hozott magával egy képet is.
12: Nézegettük itt a régi évkönyveket, és nem igazán találtam erről a Helsinki olimpiai bajnok csapatról fényképeket. Milyennek azok?
13: Ezt én ma már nem tudom megmagyarázni, de tényleg viszonylag nagyon kevés kép készült rólunk, mint csapatról. Vagy egyéni amatőr felvételek vannak, de csapat. Nem futtattak akkor annyira bennünket a fotósok. Nem tudom, lehet, hogy nem bíztak még bennünk.
12: Pedig az ember azt gondolná, hogy magyar szempontból azelőtt, azóta is a legeredményesebb olimpia, hogy itt a tenyerükön hordták az olimpiai aranyérmeseket.
13: Hordtak bennünket, avval nem volt baj, de úgy látszik, hogy a sajtó nem ránk volt felkészülve. Fel voltak készítve azokra a nagy csapatokra, akik 100%-osak voltak, és avval, hogy a londoni olimpia nem sikerült. Úgy látszik, hogy nem voltak éhesek ránk. Ma meg már a vízcsapból is, ami képnek, hála Istennek, ennek a sportágnak a képe folyik.
12: Én otthon keresgettem a könyvek között, és látod, egyet tudtam elhozni magammal, amiben ugyancsak ott van a fotótok, a fényképetek, hát összehasonlítjuk azt, amit te hoztál meg, ami itt van az én könyvembe. Szóval ki kicsoda?
13: Itt van Gyarmati Dezső.
12: Őt azért meg lehetne ismerni talán.
13: Mert tényleg ő viszonylag, hát mert ő vigyáz magára. A napokban meg voltam döbbenve, amikor megláttam televízióban, hogy még a grimasza is ugyanolyan. 72 éves. Mondhatom a neveket?
12: Persze.
13: Hát itt vagyok én, 71. Hát ezt nem ismersz meg. A Dezső még a mai nap is aktív a szövetségben mindenhol. Hát ő él, hal, ő azt hiszem, hogy olyan börtönnek érezné, hogyha nem mehetne le úszodában veszekedni, mérgelődni. Ez az élete.
12: Éppen, hogyha már itt tartunk, ugye a tavalyi évben még a Fradinál besegített, és pont neki mondtam, hogy szükséged van, egy vesztes meccs után, a szükséged van neked erre, hogy itt izgasd magad? És akkor megesküdött a malagai szentszűző, hogy nem csinál, azt a következő héten ugyanúgy leült a padra.
13: Ez ugyanez volt, hogy megkérdeztem akkor, amikor tavaly volt, ez egy ilyen hármas váltás volt a Fradiba. És ugyanez, szóra ezt kérdeztem, hogy mi a nyavajának van neked szükséged még erre? Szóval, hogy tökéletesen igazad van, de nem akarok megdögleni. A Bolvári Toncsi azt hiszem kétszer volt válogatott kapitány, ő most 66 éves.
12: A Szálfa egyenes termete van, én azt mondom, hogy napra pontosan tudom, mert szeptember 15-én találkoztunk, pontosan egy év az a 2000-es olimpia kezdete előtt, és hát én megdöbbentem, hogy milyen friss, milyen fiatalos, fantasztikus.
13: Irigylésemért van, remekül néz ki, jó hangulatban van, hogy hogy az ördögbe csinálja, nem tudom, de ő lehet, hogy biztos, hogy azért, mert nem nagyon jár le úszodába. Jenei Pierre. Ő jár le úszodába, ő eszi a vasas sanyarú kenyerét, akkor itt van a Markovics Kálmán. Hát ő 32-es, tehát végeredményben most 67 éves. Kárpáti Gyuri Károly, ne beszéljünk. Sajnos az egészségi állapota neki nem, mert a szívével operálták tavaly 60 éves korában. Szegény Szívós Pista, ő volt, én nekem példaképem, hogy én rengeteget játszottam ellene mérkőzéseken, ő vele élmény volt játszani, vagy technikás játékos volt, és soha, én nem emlékszem arra, hogy verekedett volna bárkivel is. Pistával a szószós értelemben szépségdíjas meccseket lehetett játszani, mert arra lehetett koncentrálni, hogy hogy vegyem el tőle a labdát, vagy hogy játszon ő át engem, anélkül, hogy valami megálljon. Tudik, ha nem állt meg, az a technikának ez a baj a mai játéknak, hogy agyon fütyülik, leáll, tehát egyszerűen nincs mód, újra el kell kezdeni az egészet. A Pistában az volt a nagyszerű, hogy egy ilyen tudat alatt felépített sorozatot csinált ő, és ő azért nem verekedett, mert arra figyelt, hogy azt tudja végrehajtani, még ha kapott is néha egy pofont, mert azért őt ütötték szépen. De abban nem törődött, nem avval törődött, hogy hogy adja vissza, hanem azt, hogy hogy tudja befejezni ennek dacára. És úgy lőtte a gólokat, hogy még az ellenfél is tapsra fakadt, olyan volt.
0: Egyébként a győztes vízilabda válogatott tagja, a következők voltak ABC sorrendben: Antal Róbert, Bolvári Antal, Fábián Dezső, Gyarmati Dezső, Hasznos István, Jenei László, Kárpáti György, Lemhényi Dezső, Markovics Kálmán, Martin Miklós, Szittya Károly, Szívós István és Vízvári György. És akkor mindjárt mondok egy másik névsort is, ők is ugyanezen a napon lettek olimpiai bajnokok, amikor a pólósok egy rövid ideig gondolkozhatnak rajta, hogy kikről lesz szó, de szerintem már most mindenki tudja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 1952. augusztus 2-án a magyar vízilabda válogatottunk kívül egy másik csapatsportban is aranyérmes lett Magyarország. A következők vehették át a legfényesebb medáliát: Bozsik József, Budai Kettő László, Buzánszki Jenő, Csordás Lajos, Cibor Zoltán, Dalnoki Jenő, Grosics Gyula, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor, Kovács Egy Imre, Lantos Mihály, Lórán Gyula, Palotás Péter, Puskás Ferenc és Zakariás József. Hát nyilván mindenki kitalálta, a foci válogatottról van szó. Talán Csordás Lajos, esetleg Kovács Egy Imre, illetve Dalnoki Jenő neve jelent kisebb meglepetést, mert őket nem azonosítjuk feltétlenül a klasszikus aranycsapat kerettel, ezért is volt érdekes Dalnoki Jenő negyed századdal ezelőtti visszaemlékezése erre az 52-es olimpiára, melyen a válogatott egy Románia elleni, szinte háborúnak is beillő összecsapással kezdett.
15: Ez egyik legnehezebb meccsünk volt, Perényi, a Surú, Sárközi, sok volt olyan, aki jobban beszélt magyarul, mint mi. A magyarok voltak, román színekbe játszottak. Első fél időben Budainak eltörték a lábát. Már nem emlékszem, mert nem úgy tört, hiszem, a lábujját, akkor csere nem volt, és állt kinn a szélen, és hát tulajdonképpen 10 emberre fogyatkoztunk. Szóval nagyon biztatni engem nem kellett, hogy mit csináljak. Latusev vezette a meccset, Turkuba volt. Ez a Latusev, mikor ugye egy olyan összecsapás volt, nem akármilyen volt, mert utána a Perényit levitték a pályáról. Ez volt a híres Pecsovszki, ez olyan volt, mint nálunk a Puskás. Körülbelül tudásban is. Hát szobra van neki Nagyváradon, padon a stadion előtt. És a Latvisev oda tartott rám, és így a szemét így meghúzta, hogy hát látta, hogy én mit csináltam.
16: Milyen volt a hangulat belülről, hiszen ugye sok magyar játszott a román csapatban is. Voltak-e úgynevezett beszólások?
15: Ajaj, hát én ilyen kisgyerek voltam, öregekhez, ezek már megjárták a hadakutyát, hát én egy, mint egy ifjú titán voltam ott, de hát a Lóránt volt, ugye a nagyváradi, azonnal jött, és miket beszéltek ott, meg miket mondtak egymással.
16: De miket mondta?
15: Hát ott nem akarom itt elmondani, a nyomdafestéket nem tűr, de igenis, a Lóránt is aztán szépen osztotta őket, meg hát mindegyikünk, a Bozsik is. Aki tudott keménykedni, hát nagyon oda léptünk, mert ők sokkal durvábban játszottak, vagy hogy mondjam, nem akarom mondani, hogy durván, erőszakosabban játszottak, és ők mindenáron tovább akartak jutni. Mi is. És hát azért mi nálunk jobb játékosok voltak. Rosics, Dalnoki, Lóránt, Lantos, Kovács Imre, Bozsik, Budai Kocsis, Hidegkuti, Puskás Cibor. Finországban ottani emi úgy hívták azt a részt, mert akkor a keleti szektor, meg a nyugati sportolók két különböző táborban voltak. Micsoda nagy élmény volt nekem, hogy a Zatopek, ahol én emelgettem, meg tréningeztem, a Zatopek futott körbe, elmentem nézni a tornászokat, ott a Csukarin. A keleti szektor akkor nagyon erős volt. Ki sem mehettünk a táborból, mi mellettünk ávósok voltak.
16: Tehát itthonról is vigyázták a csapatot.
15: Mert ott voltak velünk, aztán ottan tették magukat jobbra-balra. Azt rögtük, mikor ugye hát vittek ki különböző versenyekre, ha nem volt nekünk meccsünk, vagy nem tréningeztünk, akkor kivittek a stadionba. Hát ez egy élmény volt. És akkor úgy csinálták, hogy ezek a ávosok, akik mellénk be voltak osztva, ezek úgy voltak beosztva, hogy diszkoszvető, meg gerelyhajító. Ott ütek közöttünk, mert mindig ugye ott voltak, és akkor bemondta a bemondó, hogy Magyarországról Kovács diszkoszvető jöjjön a... Így voltak benevezve.
16: Milyen jutalommal részesült az olimpiai aranyérem után?
15: Olimpiai aranyérem után én 12.000 forintot kaptam. Én nem is vehettem föl, hanem itt van az írás. A édesanyám ugye 20 éves vehette csak föl, én meg nem voltam még 20 éves, és a édesanyám adott, hogy igenis fölvehetem a 12.000 forintot.
16: Mi lett a sorsa ennek a 12.000 forintnak? Mire volt az akkor elég? Mi lett belőle?
15: Egy konyhabútort, egy szép konyhabútort akartam venni a lakásban, de hogy mi lett a sorsa, nem tudom, mindent elvettek tőlünk. Hát szóval még konyhabútorunk se volt, hát mint a lábasok se voltak, mi államosítottak, és az égvilágon mindent elvittek. Ugye itt mellettünk volt édesapámnak ez a pékműhelye, mi tőlünk mindent elvittek. Ki is akarták telepíteni a szüleimet, és hát valamelyik okosnak eszébe jutott, hogy hát most jön haza, és olimpiai bajnok is nem találja itt onnan, nem mit tudom én, Nyíregyházan egy juhakolba.
2: Dalnoki Jenő elsőként az 1952-es olimpia magyar-román mérkőzéséről beszélt. Most csapattársa következik, a vidéki válogatott, így is nevezték Buzánszky Jenőt, aki dorogiként szintén az olimpiai bajnokságig vitte.
17: Aranycsapatnak az igazi megmérettetése az először Helsinkiben volt az olimpián, hiszen akkor az olimpián még nem az volt, hogy olyan játékosok mehetnek oda, akik nem tudom én valamikor játszottak az előző világbajnokságon, hiszen a jugoszlávoktól kezdve az oroszokig, a svédek, akik 48-ban megnyerték az olimpiát, mint teljes válogatottal vonultak fel. És hát nekünk ezeket kellett legyőzni, és én azt hiszem, hogy ezen az olimpiai bajnokságon olyan eredmény el a csapat. Hát most csak a svédeket ugye 6-0-ra megvertük, a törököket 7-1-re, olaszokat 3-0-ra, 2-0-ra, a jugoszlávokat a döntőbe, amelyeket hát felfigyelt a közvélemény, a világ ahhoz, hogy hát létezik egy magyar futball, egy magyar iskola, és hát csak a Victorio Pozzót akarom idézni, aki azt mondta, hogy a svéd mérkőzés után, hogy kár, hogy vége van a mérkőzésnek, mert ezt élete végéig elnézni ezt a futballt, amit a magyarok játszottak. Tehát ez volt a megalapítás. találkozója a magyar labdarúgás és az aranycsapatnak az első sikere. Aranycsapat, ez a név, hát ez se nem a olimpián, se nem a világbajnokságon, 6-3-as Wembley győzelem után alapozódott meg, és én váltig állíthatom és nyugodt lélekkel, hogy a világon a 6-3-ra emlékezik mindenki, és a magyar futballt ezen keresztül tartja számon.
18: Az olimpia az nagyon sikeres olimpiája volt a magyar sportnak, a legsikeresebb 16 arany éremmel. A hangulat az milyen volt? Önök például mennyi időt töltöttek kint Helsinkiben? Végig kint voltak?
17: Hát kint voltunk, mert hát ugye milyenké volt végső fokon a 15. utána már csak a paplaci jött, amelyiknek kiszorkultuk a 16-at. Hát végig mi ott voltunk elejétől kezdve, hiszen selejtező mérkőzése. Én azt hiszem, hogy egy olyan hangulat, ami az olimpián van, hát ugye akkor volt Ottaniemébe egy olimpiai falu, ahol nem csak a magyarok, hanem hát még általában a szocialista országok is ott voltak.
18: Külön volt a szocialista blokk és a nem
17: hát
18: szocialista?
17: Én mondjuk nem emlékszem így 100%-ig rá, de azt tudom, hogy a szovjetektől kezdve a csehék ott voltak, erre emlékszem világosan. Hát még annyit is, hogy a Nina Dumbadzenek, az akkori diszkoszvezető bajnoknak, mivel ráértünk, ugye kimentünk az edzőpályára, és dobáltuk vissza a diszkoszt, hogy hát minél többször tudja szórni. Tehát egy nagyon jó családi élet volt. A magyarok ugye reggel, ha valaki ment versenyre, akkor na, mész versenyre, drukkoltunk neki, jött vissza, na mi volt, hogy volt mindig. Hát egy euforikus hangulat, ami csak kívánni tudok minden magyar sportolónak, hogy ezért érdemes futballozni, hogy ilyen légkörben, ilyen hangulatban, és ha még elér a dobogó legmagasabb fokára, akkor pedig mondhatja, hogy köszönöm élet áldomásidat, jó mulatság, férfi munka volt.
18: Megvan az olimpiai aranyérem?
17: Hát én azt hiszem, hogy lehet, hogy a sírba, és ha még lesz annyi erőm, akkor magammal viszem, de hát az természetes. Hát
18: én ott van dorogon?
17: Ott a persze, hát a vitrínbe, nyílt, jó helyen is van, de én azt hiszem...
18: Szokta nézegetni?
17: Hát, sőt, megmutatom mindenkinek nagy büszkeséggel is, ugye ott van a előszobában mindjárt a oklevél is, amit adtak róla,
18: a diploma is.
17: Jalkapalló címletű diploma, és én azt hiszem, hogy erre minden magyar ember büszke lehet, akinek olimpia aranyérme van, és büszkékedjen is mutogassa.
19: Helsinkiben az utolsó olimpiai bajnoki címet a 16-at Papp László nyerte. A 15-et a labdarúgó válogatott. Következzen most abból a csapatból a Fekete Párduc, aki 3 világbajnokságon szerepelt. Azt is mondták róla, hogy mintegy negyedik hátvédként irányította a védelmet. Hallgassák Grosics Gyulát.
20: Egy nagyon nehéz mérkőzéssel kezdtünk Turkuban, a románok ellen.
21: Nagyon durva meccs volt, ugye?
20: Igen, hát először is rásütöttek egy bélyegét arra a találkozóra, az a közismert román-magyar konfliktus helyzet, ami ugye elsősorban Erdélyből adódik. Nagyon sok magyar játékos is játszott az akkor román csapatban. Gondolom, ők azt akarták azon a találkozón bebizonyítani, hogy ők nem a magyar csapatban szerepelnek, hanem finoman kifejezve a dolgokat. Nagyon kemény mérkőzés volt, Latüsev vezette a találkozót, és nem tudta kézben tartani a mérkőzést. A vége felé már kimondottan durva jelenetek adottak a pályán, aminek a következtében a teljesen ártatlan Kocsis Sanyit állította ki, a Latüsev játékvezető. Nagyon szoros, nagyon kemény, nagyon nehéz 90 perc alatt 2-1-re nyertünk, és azt kell mondjam most már így utólag, hogy a magyar csapatnak ez volt a legnehezebb találkozója. Aztán ezt követte egy viszonylag gyengébb mérkőzés az olasz utánpótlás válogatott ellen, mert a profik nem szerepelhettek, de abból a csapatból, amelyet mi 3-0-ra vertünk meg, abból egy vagy két év múlva került ki a felnőtt olasz válogatott. A 8 között a 4 közé jutásért szembe kerültünk a török válogatottal. 7-1-re nyertünk. Az én pályafutásomban ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, amely török csapat ellen játszottam. A 4 közé bekerülve szembe kerültünk az előző olimpia győztesével, a svéd válogatottal, amely egyenértékű volt akkor a svéd felnőtt válogatott csapattal, és egy felejthetetlen mérkőzés során 6-0-ra nyertünk. Na most, hogyha én azt mondom, hogy a 6-3-as londoni mérkőzésünknek világjelentőségű súlya volt. És az egész világ labdarúgása történetében, mint az évszázad mérkőzése vonult be, akkor azt mondom, hogy az 1952-es Helsinki olimpia tulajdonképpeni megnyerése a dobogó legfelsőbb foka a svéd válogatotton keresztül története csak meg. Ez a mérkőzés azért jelentős, mert ez után, ezt követően az angolok szövetségi kapitánya közölte először, hogy szívesen látnák a magyar válogatottat Londonban, ami aztán bő egy évvel később is következett. A svéd győzelem után jött a döntő, és egy olyan jugoszláv csapattal kerültünk szembe, amely akkor Európában mindenféleképpen dobogós helyezésű csapat volt. Puskás öcsi kihagyott az első félidőben egy 11-est, ami rányomta a bélyegét az ő és a csapat játékára úgy szintén. Egy kicsit döcögtünk fél időig, aztán fél időben kaptunk egy eligazítást Sebes Gusztávtól, és a második félidőben aztán az első félidői játékunkkal szemben egy lényegesen jobb játékkal, és az öcsinek egy félpályáról elindult akciógólja végül is jelentette a győzelmet, de itt feltétlenül meg kell emlékezni a Cibor Zoli második góljáról, mert az utolsó percekben esett, és az jelentette az olimpiai dobogó első helyét. Tulajdonképpen az első olyan lehetőség, amely kapcsán ki tudtunk lépni a világ elé. Addig, 1952 Helsinki olimpiáig nem jutottunk el nyugatra, kizárólag kelet-európai csapatok ellen játszottunk. Nem volt lehetőségünk összehasonlításra az általunk képviselt játék színvonala és a nyugati labdarúgás színvonala között.
0: 1952-ben a férfi labdarúgó válogatott úgy szerzett olimpiai bajnoki címet, hogy az első mérkőzésén július 15-én 2-1-re verte Romániát. A második találkozóján július 21-én Olaszországot 3-0-ra, aztán a negyeddöntőben július 24-én Magyarország-Törökország 7-1, július 28-án az elődöntőben Magyarország-Svédország 6-0, aztán 1952. augusztus 2-án jött a Magyarország-Jugoszlávia finálé. Ezt elevenítjük fel a következő néhány percben.
3: És a diadal szombaton az olimpiai játékok utolsó előtti napján került sor a nagy izgalommal várt döntőre Magyarország és Jugoszlávia labdarúgó csapatai között. Milliók és milliók szúkoltak a rádiókészülék mellett itt. 70 ezer néző tapsolt önfeledten a Helsinki stadionban, amikor piros-fehér-zöld sávos címeres-fehér mezben ez a 11 magyar fiú kutatja a pályára. Grosics, Buzánszky, Lóránc, Lantos, Bozsik, Zakariás, Tidefúti, Kocsis, Palotás, Puskás és Tibor. A nézőtér zúkolt, a lelátó nagy a izgalom. Ennyi néző még sohasem volt Finnországban labdarúgó mérkőzésen. A közönségnek van is mit nézője. Rögtön a mérkőzés első percében a magyar csapat támad, és milyen gyönyörűen futnak előre ezek a támadások. Hidegkuti fárgyult el most a labdában. Hátrafelé cselelt egy pillanatra, aztán továbbítja Kocsisnak a labdát, Kocsis azonban a lövés pillanatában terelni tudja. Jugoszlávok támadásolta a magyar 16-oson belülre. Grosics a magyar csapat kapuvédője azonban kipül kapujából, magához öleli a labdát és már is kidobásra hozza a játékot. Grosicsnak a jobb fedezetnek adja. A gyönyörű támadás indít el. Palotás előadja a labdát, de a befelé hívett labdát a jugoszláv védő kardalzással kereli. A kapuvédők után szabadugásra tűnt a jugoszláv csapat. 18 méterre a magyar kaputól állítja le Bobek a labdát. Talál a magyar sorfal, lövés, a lövés azonban lepattan. Jugoszláv játékosoktól most a magyar csapat csatárai kerdik meg a labdát, ott van Kocsisnál. Kocsis robja látszik Kutekutivot, Hidegkuti elmegy vele, aztán befelé íveli, de eléggé mélyen hátra száll a labda. Kocsis utána megy, szépen leadja Bozsikra, Bozsik megáll egy pillanatra, add már előre Bozsik a labdát, nem még mindig vár, adjuk már tovább. A jugoszláv játékos is közbe tud gyújni, és előbb Bozsik elől a labdát. Kialakul a jugoszláv számára. A bal oldalon a labda, Nevetnél a bal fésőnél van, a befelé ível, de Lóránttal az élen a magyar csapat védelme ragyogóan kis. Mit a kerül a labda, mit is vesz, igazán ő jobb összekötője. Ő bal oldalra játszik át, ott azonban Bozsik szerzi meg a labdát, és már is gyönyörűen mesterien tovább visz a Kocsis. Kocsis Puskással játszik össze, mert ismét Kocsisé a labda. Milyen gyönyörűen játszanak a magyar fiúk. Szabad Puskáshoz jutunk, előre száll a labda Puskáshoz, Puskás játszik az alapon, addig onnan ível befelé beára, a jugoszláv kapus azonban védeni tudja a beadást. támad. Zen, rúga, rá, rá, hajrá! Gyerünk, a vízpadának kívül. Ott a Hidefuti nála a labda, elviti a bal hátvéd előle, a Hidefuti utána megy, egy cselcsinál, még mindig nála van a labda, most ködépre gurítja a kocsisnak, kocsit lövi már! Most is gyönyörűen ment el vele. Az első tibik, a 36. percében izgalmas pillanatok, tanulni vagyunk, Puskás 11-esen. A lövés tiszte, de ára a jugoszlávok kapusa. Fogja a fejét, Puskás sóváljuk a fejüket is. Az eredmény azonban nem változik. Mintha játékosaink éreznék, milyen feszült izgalommal várják otthon a következő 45 percet, a második félidőben ellenállhatatlanul játszanak. A második félidő rögtön magyar támadásokkal kezdődik. Hidefuti még estében is továbbítani tudja a labdát Tibor felé. Az hátra felé cseles, oda teszi Bozsiknak a labdát. Bozsik előre törve, levább 18 méterre van az aputól. Most lő, lövését azonban beára védeni tudja. A kapukirúgás után ismét gyönyörű magyar támadások következnek. Szemre is ragyogóan, szépen játszanak a fiúk. Ott van a labda a következő pillanatban, Palotás már, Palotás lő, lövését azonban beára szögletre öklözi. A vejvek labdát Bajává átöklözi a másik oldalra. Ott Tibor az oldalvonal mentén folyja le a labdát, megállítja maga előtt, és aztán beíveli Kocsisnak, Kocsis előre tör vele a 16-oson belülre, most íveli át Palotásra, Palotás lő! De arra micsoda szerencsével vév, pedig milyen remek, gyönyörű akció volt, remek lövése! A következő pillanatban Bobek, a jugoszláv csapat bal összekötője a szabadrúgáshoz, lövését azonban Grosics védeni tudja. Kidobja azonnal a labdát. Ott van Puskásnál. Puskás kicselezi az egész jugoszláv védelmet. Már ott van a 16-oson belül, kicselezi a kapust, lő, gól! Magyar gól! Vezetünk Jugoszlávia ellen 1-0 arányban! A fiúk most gyönyörűen játszanak, élvezett nézni a játékukat! Ott van ismét Puskásnál a labda, Puskás lő! A lövés azonban szögletre védi beára. A beírás labdát kifejezik a jugoszláv védő, nem is messzire azonban a labdájuk. Megint ott patog a 16-oson belül, Hidefuti tovább teszi a labdát Tibornak. Tibor lő! Gól! 2-0 az eredmény, most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk, olimpiai bajnok. Kialakott kint, a messzi éjszakon, Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, és a himnusz hangjai mellett felvonják a magyar lobogót a győzelmi árbócra, itthon milliók örvendeznek. Labdarúgóink is teljesítették hazájuk, dolgozó népünk iránti kötelességüket és világra szóló nagy sikert értek el.
0: Nehéz azt mondani, amikor egy napon olimpiai bajnok lesz a vízilabda és a labdarúgó válogatott, hogy a java még csak ezután jön, hát nem is mondom, de azért tény, hogy a két csapat sport képviselői után minden idők egyik legnépszerűbb magyar sportolója is a dobogó tetejére állhatott. Életében másodszor. Ugyanis Papp László, hiszen róla van szó, 1948-ban lett először olimpiai bajnok, majd 1956-ban is a csúcsra ért.
3: Papp László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és lenn van a földön, egy gyopporoktól van sárcik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb forogütés, a győzelmet jelenti, ez most már biztos, kedves hallgatóink, bár még 2 perc van hátra a harmadik menetből, megint egy jobb forog, bal forog, nem van a földön, újra a dél-afrikai, most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene, Papp László most lendületesen támadva, még egyszer talál, de Laci, még egyszer, most azonban nem tudja még eltalálni. A dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobbforog, újabb alhorog, megint ki van a kötélnél a dél-afrikai fiú. Van Sárk is megrázza magát, elugrik a kötéltől, most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobbforog, nagyszerű volt, elzug egy másik jobbforog, a dél-afrikai Van Sárk is feje fölött, most már támaszkodik a dél-afrikai öklözött, kibontakozik a támaszkodásból Papp László, újabb jobbforog, balhorog, na most még egyet, na most még egyet. Nem, eltáncol előre Van Sárkvik, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek. Most azonban már biztosra veszik Laci győzelmét. 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 tiltéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Papp László a dél-afrikai Van Sárkvikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobb horog, bal horog, támaszkodik már Van Sárkvik, igyekszik menekülni Papp László ütőköréből, Papp azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Laci, még egyet, várj ki az alkalmas pillanatot. Van Sarki, igyekszik most támadni, úgy látszik magához tér, megállítja ezt a támadást Paplaci. Jobb horgával, majd bal horgával, újra támaszkodik az Dél-Afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzés vezető szétválasztja őket, újabb támadás sorozat, Paplaci megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas, nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó. Cselez egy pillanatra Paplászló, cselez, még mindig cselez, elhajol, megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni, Paplászló egy pillanatra kivár, itt van már a szorító másik sarkában, jobb forog, még mindig áll a dél-afrikai, bal horog, újra csak áll, támaszkodik, Paplászló egy pillanatra kivár, na most még egy bal horgot, bal horog betalált, nem ment le a földre, jó, előtere tartja a jobb karját Paplászló, a kötél mellett van egy pillanatban, onnan jön el, onnan ugrál el gyönyörűen, aztán középre kerül újra, nem lehet már sok idő hátra, emelik már a talpácsot, megszólalt a gong, nem lehet vitás, kedves hallgatóink, meg lesz a 16. győzelem. Paplászló, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sarkikkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatottja 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon.
4: Paplászlót közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a taps, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Paplaci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Paplászló föllép az emelvényre.
3: Hallani lehetett ide, hogy Papnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére. Rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyeneset áll be az angolnak a fejére. Remekül kint, hogy Pap a harmadik menetben is úgy képeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja, kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik most, vagy fejre. Az angol versenyző kidobja onnan a fogát védő kombát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdemet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenest, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, Pap azonban megrázza magát, megfújja magát, kifújja magát, és újra a rettenetek erővel üti, veri az angol versenyzőt, az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt Pap. Gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bíztatja az angol versenyzőt, éthetőket, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem Pap ellenében, hiszen Pap olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, hogy őt kell mindenképpen győztesse kihozni, remek volt, ez a bal harog ütés, és gyerünk bele Pap, most támad meg, most nyisd ki az ellenfeledet, ki lehet üti, kim van egész a kötél. Megint hátra csukott a feje, aztán újra Pap jön előre oda, hogy beüssön neki egy hatalmasat a bal kezével, de nem, most a jobbal ütött, az angol versenyző megint nem tudja megütni, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés, remekül csinálott Pap, így menjél tovább, ne támaszkodj, hagyd, hogy az angol versenyző jöjjön, vége van a mérkőzésnek!
19: Pap László Londonban kezdte, Helsinkiben folytatta és Melbourne-ben fejezte be az ütésváltásokat, és mondom, mindez három olimpiai bajnokságot eredményezett. A most következő beszélgetés 1985-ben készült vele.
5: Ökölvívással még jóval a háború előtt kezdtem el foglalkozni, akkor még úgy foglalkoztak a ökölvívókkal, ha lejött egy új gyerek, akkor az volt a szólásmondás, ezt jó megverjük, ha visszajön, jó boxoló lesz. Hát én is így jártam, mikor az első edzésre elmentem, úgy megvertek, mint szódás a lovát, komolyan mondom, akkor hazamentem, még a vacsorát se tudtam megenni, akkor egy jó pár évre ott hagytam az ökölvívást. Utána a focival foglalkoztam hosszú ideig, és 1944-ben az egyik nagyon kedves jó barátom unszolására mentem le a budapesti vasutasokhoz.
22: És aztán 1948-ban Londonban az ifjú Paplászló már olimpiai bajnok lett.
5: Az első három mérkőzésemen, amikor túlestem, mind a hármat kiütéssel nyertem meg, akkor már volt egy kis respektem az ellenfelek között, és a döntőbe jutásért egy olasz gyerekkel verekedtem, egy jó nagy darab fiú volt, három menetet boxoltam vele, az már látta az előző mérkőzéseimet, úgy látszik. mert megfogta a kezem, lábam, úgyhogy hát három menetet boxoltam vele. Persze megütöttem egyszer-kétszer, és a döntőbe pedig az angol ellen nyerte meg a mérkőzést. Én először csak a mérlegelésen láttam, úgy ülve láttam a gyereket, na mondom, ezt a mellbevágom, nem lesz semmi baj, de mikor fölállt, nem akart vége lenni, majdnem egy két méteres magas gyerek volt. Hát három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és így sikerült megnyernem az olimpiát.
22: És aztán sikerült 1952-ben és 1956-ban is olimpiai bajnokságot nyerni, de mégis valahogy különbség volt a 48-as és az 52-es, az 52-es és az 56-os győzelem között.
5: Londonban öt mérkőzésem volt, és mind az öt mérkőzésem közül mind az öt ellenfelem európai volt. Ezzel szemben Helsinkiben szintén öt mérkőzésem volt, de Amerika, Kanada, Argentin, Dél-Afrika. Egyedül egy európai ellenfelem volt a bulgár. Tehát itt már tényleg fel kellett kötni a textilneműt. Megérkeztünk a mérlegelésre, és hát illedelmesen bemutatkozom a jövendőbeli ellenfeleimnek, és hát általában abban a súlycsoportban minden jó fejjel magasabb ellenfeleim voltak, és hát általában a magasabb emberek a kisebbekkel úgy szoknak kezet fogni, olyan szervusz öcsi, félváró. Természetesen én ilyenkor mindig azt mondom, nem a mennyiség, a minőség a fontos, és elkövetkezett az első mérkőzés. Elsőnek én érkeztem a ringbe, már föl voltam öltözve, ezt csak az Adler a vállamra, aztán nézek át oda a másik oldalra, átnézek, azt hittem, hogy szívbajt kapok, egy nagy darab, a hordófejű fekete jön a szorító felé, ma azt hittem, hogy eltévesztették, ha nehéz súlyon. Hát én az első és második kötél között lépek be, ez meg a harmadikat átléptem. Na mondom, László, jó fogsz kinézni. Mikor megláttam a feketét, eszembe jutott szegény anyának a mondása, azt mondta, Lazikám, ha összekerülsz valami nagy darab ellenfélel, akkor hajtott az egészet, az gyere haza. Egy olimpiát ma úgyis megnyerti, azt ma úgyse vehetik el tőle. Az első menetet jelző gongütés után megyek, és még így illedelmesen nyújtom a kezem, és ő már ütött is. Hű, elöntötte a vér az agyamat, és hát persze mérgesen nem lehet semmit csinálni. Vége van az első menetnek, akkor az Adler azt mondja nekem, te jó Isten, mit csinálsz? Hát mondom, könnyű magának itt ül kint, és én kapom a pofonokat, mondom, hát mesélni én is tudok. Azzal együtt igaza volt neki, hát nyugodtabbnak kell lenni. Második menetben már sokkal nyugodtabb voltam, és a második menet közepe táján egyszer el is kaptam a fiút egy bal jobbhoroggal, és kiszámolták. Minden fáradtságom elmúlt, mikor kérdették a győzelmet, és fölálltam a dobogóra, én voltam a középen a legmagasabb, és mindegyik egy fejjel alacsonyabb volt, mint én. 56-ban megint más volt a helyzet. Első ellenfelem volt egy argentinának megsérült a szem, a második gyerek volt a lengyel. Hát ez nagyon érdekes volt, mert a lengyel olyan maga biztosan jött ki az olimpiára, hogy egy fél évvel előtte döntőfölénnyel megverte a legnagyobb riválisát, hát ő biztos volt, hogy megnyeri az olimpiát. Persze ő nem tudta az én esetemet és hogy milyen állapotban voltam akkor. És bizony ugyanúgy jött előre, mint Lengyelországban, bizony itt a padlóra került, vagy négyszer, vagy ötszer a három menet alatt, úgyhogy négy kézláb mászkált a szorítóba, de ugyan pontozással, meg végigállt a három menetet, pontozással vertem meg, amit aztán a végén el is ismert. Egy amerikai torasz nevezetű gyerekkel volt a döntőmérkőzésem, nagyon kemény kötésű, három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és még nagyon érdekes volt a fiú, még mérkőzés után azt mondta, hogy már régóta boxol, de még ekkora pofonokat nem kapott. Én erre mit tudok mondani? De a minőségi pofont akarsz, gyere Magyarországra.
0: Az 1952-es Helsinki olimpián a következők nyerték a máig csúcsot jelentő 16 magyar aranyérmet. Korondi Margit, Keleti Ágnes, Csermák József, az Öttusa csapat, Hódos Imre, Szilvási Miklós, Takács Károly, Szőke Kató, Széke Éva, a férfi kartcsapat, a 400 méteres női úszó gyorsváltó, Kovács Pál, Gyenge Valéria, a vízilabda válogatott, a labdarúgó válogatott és Papp László ökölvívó. És mivel még van egy kis időnk, kisimítom az adás elején összegyűlt 1952. augusztus 4-i Népsportot, és ebédhez közelítve egy kis étvágy csináló a címoldalról. Ott hagytuk abba két órája, hogy a Helsinki olimpia keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Az olimpia béke ünnepévé vált, és ha ez a törekvés külsőségekben ritkán mutatkozott is meg, annál erősebb volt a belső tartalma. Különböző országok sportolói között őszinte sportbarátság alakult ki, és külön győzelme volt a béke nagyügyének a Szovjetunió nagyszerű sikere, a szocializmust építő Magyarország dicső harmadik helye és a csehszlovákok kitűnő szereplése, akik Zatopek személyében a legnépszerűbb atlétát adták az olimpiának. komoly fejlődésről tett tanúságot a sportmozgalmat nemrég építő többi népi demokrácia is. Nem csak megjelenésükkel domborították ki az olimpiai béke jellegét, hanem kiváló szereplésükkel is, amellyel azt mutatták meg, hogy milyen növekvő erővel védjük a békét. Az olimpia béke jellegének rendkívül fontos vonása ez. Az, hogy a Szovjetunió már az első olimpiai szereplése alkalmával is ilyen világra szóló sikert aratott, az, hogy Magyarország eddigi teljesítményeit messze felülmúlva 10 sportágban 16 bajnokságot szerzett. Újabb millióknak nyitja fel a szemét az egész világon, és elgondolkoztatja az egyszerű emberek nagy tömegeit. A Lenin csatorna építőinek hősies munkája mellett ott áll a szovjet sportolók nagy teljesítménye, és ott áll a Szovjetunió által felszabadult országok nagy fejlődése a sport területén is. A marsalizált és újra fegyverkező országok

0: vezető ereje. A Szovjetunió éppen azért fejlődött sportbeli téren is a világ minden más országáit messze meghaladó lendülettel, mert a békét építi, és szemben az imperialista államok nyomorba döntő fegyverkezésével a nép kultúráját emeli mind magasabbra. Büszkék lehetünk arra, hogy minden várakozást felülmúló nagyszerű teljesítményünkkel a mi országunk is nagy lépéssel vitte előbbre a béke ügyét a minden eddigi idők legnagyobb olimpiáján. Minden olimpikunk első gondolata hazafelé száll, sikereink kovácsolója a mi hatalmas pártunk felé, és a mi forrón szeretett Rákosi Mátyás elvtársunk a magyar sport nagy barátja felé, akiről tudják, hogy nagy-nagy szeretettel kísérte figyelemmel a helsinki eseményeket. Soha ilyen tudatosan még nem élt magyar sportemberekben az a felemelő gondolat, hogy a győzelmeikkel a hazát szolgálják és a haza ügyét viszik előre. Ezer és ezer jel mutatta meg ezt a nagy teljesítményekre lelkesítő kapcsolatot. Kis úttörők, üzemi munkások, traktorvezetők, bányászok, diákok, öregek, fiatalok levelekben, táviratokban lelkesítették az egész olimpia időszaka alatt versenyzőinket, hogy érezzék, az egész ország velük van, magukénak érzi őket, és amikor győztek, őértük is győztek. A helsinki győzelmek a haza erejét fejezik ki. A 16 olimpiai győzelemben benne van az újjáépítés sikere, benne van Sztálinváros, a Kazincbarcika, a november 7. erőmű és a többi új gyár, bánya, termelőszövetkezet és gépállomás. Benne vannak a sztahanovisták, a kiváló munkások, a művészet és tudomány kimagasló alkotásai, benne van egész társadalmunk fejlődése. Hát, azt hiszem, ennyi elég az 1952. augusztus 4-i népsportból. Egyébként a helsinki olimpia alatt azért beszámolt a sport eredményekről is az újság. Szerencsére nekünk is maradtak itt a Nemzeti Sportrádióban hangképek arról az olimpiáról, és remélem örömmel hallgatták az elmúlt 2 órában. Ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
5: Abszolút, még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
4: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
5: Igen.
4: Miért döntöttél a kori mellett?
5: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla, és ez is nagyon így tetszett.
4: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
5: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de

0: hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
1: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
0: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat, az egy nagyon jó pár év volt.
1: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
0: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
1: Bánindi Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
0: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
1: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
0: Hú, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még igen, még próbálom ezt így feldolgozni.
1: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
0: Igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemesek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlenül csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért. és pici korodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
1: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövidpályás gyorskocsival válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
0: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy az ők végigkövetik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
1: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
0: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sáriával magában, biztos nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
1: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
0: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy a kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közrejátszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
1: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
0: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
1: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed 100%-os arányban? Inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
0: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, aki, most hogyan fogalmazzak, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
1: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
0: Abszolút. Reménykedem ebben. Most, ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy...
1: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írod, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
0: 14. 14.
1: Az egy ilyen gimnázium eleje?
0: Igen, igen, igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
1: 13
0: csak...
1: éve, nem?
0: Igen, igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
1: Titkolni kellett?
0: Abszolút, abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell. De rá 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
1: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
0: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
1: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez így... bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
0: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert... Igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell. Tehát ez egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, ez nem vet rám jó fényt.
1: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
0: Tehát igen, nagyon lassan ment, igen.
1: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
0: A lassúság?
1: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
0: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé, de azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
1: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
0: Akkor?
1: Akkor igen.
0: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, okay. De ettől függetlenül...
1: Megspoilerezzük.
0: Jó, beszéltek róla egy kicsit, volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
1: Kínai.
0: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is. Amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam. Tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
1: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
0: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális, a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsára volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnéninek is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bomba testem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, az a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
1: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Bácska és Ári megél egy hétvégét.
0: Mármint akkor, az 18-ban, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda meg már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
1: Erről beszéljünk, erről a A döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, van aki másodikként, van aki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
0: Nagyon nehéz volt. Igazából azok a három, az a 3-4 perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de nem, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöttem neki.
1: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
0: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontánát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Ezt az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom, igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam, folyamatosan meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
1: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
0: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés. Emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiai biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt? Mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég? És akkor miért is csinálom ezt? Hogy kinek akarok jó, csak magamnak? Szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen. Mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
1: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
0: abszolút,
1: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
0: Igen.
1: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD-játszó sem nagyon van, audiokazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
0: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte, az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésémet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban. Hát az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez az a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasút az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már egy utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
1: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akik eddig nem szerettek?
0: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
1: Török László, aki a legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
0: Nincs. Nincsenek képek, gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát egy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
1: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, uh-huh. mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
0: De, és pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalon is kitudom jelent, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az lenne a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Én, nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ez erről tudjunk beszélni.
1: Sokat változtál az elmúlt években?
0: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
1: Bácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ezüstérmes Betlehem Dávid az Európa-bajnokságon. Stabilan működik a paksi atomerőmű. Tovább fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
3: Betlehem Dávid ezüstérmes 10 kilométeren. A párizsi vizes ebén nyitó napján a magyar klasszis másodikként csapott célba a német Florian Wellbrock mögött, így akár csak a 2024-es párizsi olimpián, úgy ezúttal is dobogón végzett a Szajnában rendezett versenyen. Kovács Seres Hunor 16. lett, Migrasovszki Kristóf 23. helyen végzett. Mark Graf Ákos hivatalosan is a Köbenhavn játékosa. Amint azt már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő, aki mindössze másfél hónapig volt az Újpest játékosa. Az egyszeres magyar válogatott Mark Graf 5 éves szerződést kötött a Köbenhavn együttesével. Fucsovics Márton 2 szettben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett, a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Liss ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta, a döntő felvonásban pedig a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagy fogyasztókat arra kérte, hogy csökkentsék önkéntesen energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Péntektől jelez enyhülést a meteorológia, és a Duna felső vízgyűjtő területein esőt is várnak. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását. A digitális hirdetőkijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek, a minimumra csökkentett légkondicionálással. A Foodora Futár szolgálatnál optimalizálják a hűtőláncot, az irodai energiafogyasztást csökkentik, és minél több kerékpáros kiszállítással spórolnak. A Kal Ingredients Kft. Időben még tegnap megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavírnak, közölte a Mészáros csoport, reagálva a kormányfő tegnapi nyilatkozatára, melyben Magyar Péter jelezte, a nagyipari energiafelhasználók közül ez a cég nem reagált a villamos energiarendszer stabilitását célzó felhívásra. Kiemelték, hogy a kritikus időszakban legalább 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználást vállaltak. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 6,8 fok volt. Ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg, 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Közben kiderült, hogy tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a 36-40 fokos hőséggel. Visszavonta az új M1 híradó tegnap bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött két szakember. A 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig.
2: Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán munkavégzés folyik, a határ felé Kecskemétnél, a 74-es kilométernél kell sávzárásra és több kilométeres torlódásra számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a kánikula. Enyhülés a hétvégén várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Betlehem Dávid ezúttal is érmes lett a Szajnában. 7 gólos mérkőzésen nyert a Zalaegerszeg a Paks ellen, és Markgráf Ákos hivatalosan is a Köbenhávén játékosa. Jó napot kívánok, Önök a Nemzeti Sportkrónikát hallják, a mikrofonnál Környei Bence.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Egy friss hírrel kezdjük adásunkat, hiszen nemrég ért véget Párizsban a nyíltvízi Európa-bajnokság 10 kilométeres versenye, ahol Betlehem Dávid másodikként csapott célba. A 22 éves klasszis így a 2024-es párizsi olimpián szerzett bronzérme után ezúttal ezüstérmes lett a Szajnában rendezett versenyen. Kovács Heres Hunor a 16., míg Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. Így a párizsi vizes EB első napján már meg is született a magyar csapat első érme, az Európa-bajnok a német Florian Welbrock lett. Egy rendkívül gólgazdag találkozón 5-2-re nyert a Zalaegerszeg hazai pályán a Paks ellen a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának záró mérkőzésén tegnap. A zalaiaknál José Calderón duplázott, míg Skribek Alen 3 gólpaszt is kiosztott. A ZTE támadója értékelt a találkozó után Péter Ágostonnak.
2: Gundel Takács szemed gyönyörködtető indítása után átvetted az előkészítő szerepét. Háromuk közül ki volt a leghálásabb?
3: Nem tudom, ugye Calderónnak tavaly is adtam gólpasszokat, de szerintem az Étike Algarai már meg tudta rúgni első gólját az NB1-ben.
2: Mitől működött ennyire hatékonyan most a zalaegerszegi támadógépezet, különösképpen összevetve a múlt héti teljesítménnyel?
3: Hát igen, múlt héten nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna. Az MTK ellen általában nem úgy szokott kijönni sajnos, nem tudom, hogy mi az oka. De ez, amit ma csináltunk, ez hasonlított arra, amit mondjuk a felkészülés alatt csináltunk minden mérkőzésen.
2: A nagy hőség ellenére kifejezetten intenzív első fél időt láthattunk, az egész biztos, te is nagyon élvezted a játékot, legalábbis úgy tűnik. Milyen volt belőle?
3: Igen, hát nyilván tudjuk, én is fociztam Pakson, hogy milyen focit játszanak. Nincs megállás, intenzív az egész, fel kellett vegyük nekünk is ezt a ritmus, de hála Istennek sikerült, úgyhogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
2: Az előző szezonban talán egy harmatosabb kezdés után sikerült nagyon szép kis tavaszi szezont nyújtani. Most mennyire érzed azt, hogy hamarabb meg lehet fogni?
3: Nyilván mi se szeretnénk úgy kezdeni ezt az évet, ahogy tavaly kezdtük, ugye 8 meccsig nem tudtunk nyerni, de remélem, hogy ez a győzelem előre lendít minket, aztán ugyanúgy tudjuk folytatni, ahogy mondjuk ma.
1: Paksiri részről az első egyenlítő gól szerzője, a 11-esből eredményes Szalai József önkritikusan értékelt a mérkőzés után Péter Ágostonnak.
2: Kétszer sikerült felállnotok, harmadszorra viszont már nem, sőt, pedig benne volt a játékban, hogy érezted?
4: Azt gondolom, hogy igen, felálltunk kétszer, viszont nem érdemeltünk volna se győzelmet, se döntetlent. Rosszul védekeztünk, elő se voltunk annyira fittek, úgyhogy ezt meg kell beszélni, aztán ki kell javítani hibákat, mert ez így nem lesz jó.
2: Hogy érzed, mi okozhat-e ezt? Inkább a sorozatterhelés, vagy a szerkezeti összeállítás? Azért voltak újdonságok és nehézségek.
4: Most nyilván volt hétközben is meccsünk, de nem mondanám erre, nem keresnék kifogásokat. Meleg se, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést.
2: Tudom, és látszik rajtad, hogy kevésbé vigasztal, hogy megvan a harmadik gólod is a bajnokságban. Eldöntötted előre, hogy hova rúgod?
4: Igen, eldöntöttem, mindig eldöntöm. Nyilván a harmadik gólomat szereztem, viszont nem vagyok most boldog, mert kikaptunk.
1: Nem vár könnyű ellenfél a Ferencvárosra, sem az Európa Liga, sem pedig a Konferencia Liga rájátszásában. Tegnap este ugyanis kisorsolták a magyar csapatok lehetséges nemzetközi kupa ellenfeleit, és amennyiben az FTC továbbjut a Gornik Zabrze ellen, akkor a török Trabzonsporral játszik az Európa Liga főtáblájáért. Ha viszont elveszti a párharcát, akkor a Konferencia Liga alapszakaszért a Monakóval találkozik Borbély Balázs együttese. A zöldfehérek holnap 20 óra 15 perckor játsszák a lengyelek elleni párharc első felvonását a Groupama Arénában. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport. A magyar csapat EL selejtezős keretében pedig két változás is történt. A múlt héten igazolt Nagy Ádám és Alexander Csirkovics került be Elton Akolace és Franco Kovácsevic helyére. A harmadik számú európai kupa sorozatban a magyar bajnok Eto a Lech Poznan ki Klaksvík vesztesével, míg a DVSC az Inter Turku Vaduz párharc győztesével találkozhat a rájátszásban, amennyiben továbbjut a selejtező harmadik köréből. Markgráf Ákos hivatalosan is a Köbenhávn játékosa, amint az már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő, aki mindössze másfél hónapig volt az Újpest játékosa. Az egyszeres magyar válogatott Markgráf 5 éves szerződést kötött a Köbenhávn együttesével. A fiatal védő az M4 Sportnak adott interjút az átigazolása után, ahol elmondta, nagyon gyorsan végbe ment az átigazolás, nem sokat gondolkodott azon, hogy belevágjon-e a dániai kalandba, és hogy nagyon pozitívak az első benyomások az új klubjával kapcsolatban. Markgráf Ákost hallják.
5: Az egész megkeresésről alapvetően csak a múlt hét második felében hallottam, hogy egyáltalán van érdeklődés, ugyanis én teljesen ott akartam lenni Újpesten, és nem azzal foglalkozni, hogy éppen melyik csapat érdeklődik, vagy nem, szóval nem is foglalkoztam ilyennel. Nyilván, mikor ez kicsit élesebbé vált, akkor szóltak nekem, és igazából szombati napra lett meg minden ezzel kapcsolatban, szóval elég gyorsan történt az egész. Gondolkodni pont annyi időm volt, hogy így lezajlott bennem, hogy nagyon szeretném, és egy nagy erőlépésnek gondolom, úgyhogy ez így volt, elég sűrű pár nap volt most. Alapvetően ők egyébként mint belső védő számolnak velem. Nyilván az, hogy ők hogy választanak ki egy játékost, azt nem feltétlen elemezték nekem. Nagyon sok körön kell átmenni ahhoz, hogy egy ilyen klubnak a szélkeresztjébe kerül, úgyhogy iszonyatosan sok adatot elemeznek, küldenek megfigyelőt, hogy élőben megnézze a meccset, úgyhogy persze ezek a nagyobb kluboknál ezek így működnek. Igazából az erősségeimet, amit az edző is például, és a sportigazgató is elmondott, hogy látják, hogy van bennem sebesség, párharc erős vagyok, és hogy szeretek előrefele védekezni, ami nekik ebbe az mondhatni újjáalkotási folyamatban egy nagyon fontos dolog, úgyhogy így ezeket emelték ki. Célként azt tűztem ki, hogy mindenképp jussunk be a konferencia liga csoportkörébe. Azt gondolom, ez egy ilyen szintű klubnál ez a elvárható kategória. Nyilván nem szeretnénk a csoportkörbe ragadni majd később, de ez még addig is el kell jutni, tehát annyira előre nem gondolkodtam. És hát persze a klubnak az a célja, hogy egy tavalyi sikertelen szezon után újra ott legyen, és azért harcoljon, hogy megnyeri a bajnokságot, úgyhogy abszolút ilyen célokkal érkeztem csapatügyileg, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Minden játékosnak a saját nemzete az egyik legfontosabb, és ez nekem is így van. Úgyhogy nyilván nagy szerepe volt ennek is, de inkább annak, hogy itt inkább belső védőként számolnak velem, ahol mondjuk a válogatottban is többször elő fogok tudni fordulni.
1: Tegnap este pedig hivatalossá vált, hogy Gulácsi Péter a Villarrealnál folytatja pályafutását. Az 58-szoros magyar válogatott kapus 2 éves szerződést kötött a spanyol bajnokság legutóbbi idényének bronzérmesével. Gulácsi 11 év után klublegendaként hagyta el a német Lipcsét, és a következő szezonban akár újra a bajnokok ligájában is védhet. Vitális Milánnal kapcsolatban tegnap késő este a görög Sport 24 nevű oldal azt írta, hogy az AEK Athén szóban már megállapodott az Eto'val az átigazolásról. A cikk szerint a Varga Barnabást is foglalkoztató görög bajnok 2,5 millió eurót fizet a gyűriek csapatkapitányáért, akit Athénba várnak, hogy aláírja 4 éves szerződését új klubjával.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az idei évben nagyot sikerült előrelépnie a magyar triatlonnak, és szépen lassan a legjobbak közé tartozunk. Többek között erről beszélt Léman Csongor a hétvégi vegyesváltóval elért Európa-bajnoki cím után a Nemzeti Sportrádiónak. A 27 éves triatlonos Szilágyi Dórának elmondta, hatalmas öröm volt a lengyelországi kontinens tornán elért aranyérem. Egyúttal egy kis teher is lekerült róluk. Léman Csongort hallják.
6: Azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esésülhető bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
7: Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
6: Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapatásimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
7: Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa-bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
6: Úgy gondolom, hogy már az előző teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az 5.-6. helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ucsovics Márton két szedben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói keménypályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányban kapott ki a francia 59. helyezett Corentin Mutettől. A hölgyeknél Udvardi Panna ellenfelem, a német Eva Liss 1-1-es állásnál a harmadik szedben feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben, Bondár Anna pedig két szoros játszmában győzte le az ukrán Angelina Kalinyitátát, szintén Torontóban. A világranglistán 77. helyezett magyar játékos 6-4-7-5-re nyert, következő ellenfele pedig a 20. helyen kiemelt belga Elise Mertens lesz. Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzeti Sport Krónika, munkatársaim nevében is köszöni figyelmüket Környei Bence. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. 13 órakor kezdődik a jövő sztárja itt a Nemzeti Sport Rádióban. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A jövő sztárjai.

0: hát jó pár média megjelenés is volt, ami talán szokatlan nektek, meg hát azért kicsit gyanítom, hogy ülepedett már az érzés, de hát még mindig az a kérdés, ami leginkább foglalkoztat engem, hogy furcsa még, hogyha valaki ezt így kimondja, hogy Európa bajnokok vagytok?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon furcsa, most már kezdjük felfogni, és ülepedik bennünk ez a siker, de furcsa, nagyon nagy siker számunkra ez a győzelem. Az Európa-bajnokság előtt a célkitűzés a legjobb 8 közé kerülés volt, utána sem álltunk meg, és próbáltunk minden egyes mérkőzést megnyerni, és az, hogy a végén Európa-bajnokoknak mondhatjuk magunkat, ez rendkívül jó érzés, én azt gondolom.
0: Ádi, neked ülepedett?
2: Erre nehéz válaszolni, mert mikor, hogyan, abszolút még ez mindig ilyen felfoghatatlan, azért nyilván kezdjük realizálni itt a dolgokat, de beszélünk a társakkal, családtagokkal, csapattársakkal, és akkor így mindig így nagyon így fura elhinni, hogy ez tényleg így megtörtént.
0: Említetted most, Peti, hogy ugye a legjobb 8 közé kerülés volt az alapvető célkitűzés. Én is, amikor Sótonyi Lászlóval, aki a szövetségi edzőtök volt, majd erre kitérünk, szövetségi edzőként vezette ezt a csapatot EB címig, ő is nekem azt mondta, meg hát nyilván ez volt az alapszövetségi kommunikáció is, hogy akkor a legjobb 8 az legyen meg. De hát ebben biztos vagyok, hogy azért egymás között ez picikét máshogy működik, hogy azért szóba jön egy-két dolog, tudtok olyanokról beszélni, hogy azért vannak álmok, vannak célok, ismeritek az ellenfelek. Bármikor előkerült-e az, hogy az első hely az lehetséges, vagy hogyha bárki ezt említette, akkor azt kinevettétek, vagy hogy nézett ez ki?
2: Abszolút beszélgettük ezt a csapattal, volt egy ilyen kis csapat megbeszélésünk is, és ott is így elmondtuk azt, hogy mindenki éremmel szeretne az én, és ezt a csapat kollektívan gondolta így, úgyhogy a csapatnak ez a része is egységes volt.
0: Ja, itt az előzményeket annyiból jegyezném meg, hogy nagyon fontos, hogy két különböző utat tettetek meg eddig a pontig, eddig az EB győzelemig, már csak a válogatott tekintetében is. Igyekszem röviden összefoglalni a dolgokat, de ugye nagyon fontos, hogy ez a 2006-os és 7-es születésű játékosokból összeállt korosztály vagy csapat, amelyik ugye most a juniorokat alkotja, ez 2024-ben Európa-bajnoki bronzérmes lett még ifjúsági korosztályban. Ugye nagyon emlékezetes torna volt az is, volt szerencsém követni és tudósítani, és emlékszem, ahogy Izland ellen a bronzmeccsen borzasztóan egy izgalma közepette harcoltátok ki azt, hogy meg legyen a dobogó. Ádi, te abban a csapatban fontos szereplő voltál, ott voltál. Peti, te hiányoztál abból az együttesből, de hát azt hiszem igazoltan, hiszen ugye a juniorokhoz te már akkor feljátszottál a 4-esek, 5-ösök közé. Tehát így emiatt is mondom, hogy két különböző előmeneteletek volt a torna előtt. Ádi, először hozzád fordulok, mert akkor neked egy ilyen kontinens viadal sikerben már volt részed. Mennyire volt ez a te fejedben ott, hogy egyszer már sikerült a dobogóra odaérni?
2: Nyilván mindenkinek benne volt ez a fejében, hogy akkor meg tudtuk ezt csinálni, de eltelt azóta 2 év. Mindenki változott, a játékstílus, a játékosok ügyesebbek lettek, jobbak lettek, nagyobbak, gyorsabbak, megváltozhatott esetleg a csapatnak a koncepciója, úgyhogy nyilván ezzel így már nem lehetett számolni, hogy ki milyen erős, így berangsorolni a másokat, vagy a többi csapatot, és mindenki tud meglepetést okozni, mert már szűkebb lett a mezőny.
0: Peti, neked ez, hogy akkor már a juniorok között számítottak rád, volt-e benned egy kis hiányérzet vagy csalódottság, hogy erről ugye lemaradtál, mondjuk ki, bár egy elég jó dolog jött be helyette, hiszen azért nem sokaknak adatik meg, hogy válogatott szinten felfelé versenyeztessék őket. Ilyen vegyes érzések voltak ott benned?
1: Megmondom őszintén, hogy nagyobb csalódottság nem volt bennem, mert nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy az idősebbik korosztályban versenyezhetek. Bár mondjuk hozzátenném, hogy abban a korosztályban sok sikerélményünk nem volt, de azt gondolom, hogy személy szerint én rengeteget tudtam fejlődni, fizikailag erősebb és technikailag képzettebb játékosok ellen léptem pályára, úgyhogy azt gondolom, hogy ez személy szerint nagy löketet adott nekem, illetve plusz motivációt, de amit ebben a korosztályban kiemelnék, és a srácokban nagyon kiemelnék, az, hogyha megnézzük, akkor a 2004-5-ös válogatott az ifjúsági Európa-bajnokságon 4. helyen végzett, majd a juniorban 10-valahanyadikok lettünk, még ezzel a korosztállyal, akik az ifjúsági Európa-bajnokságon 3. lettek, most pedig a junior EB-t megnyertük, úgyhogy ami eddig minta volt, hogy elhaladnak előttünk a különböző skandináv vagy éppen német csapatok, az most nem volt igaz a csapatra, sőt, jobb eredményt tudtunk elérni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra.
0: Így sok szakembert, meg más játékosokat is ki lehetne ugye emelni, most, hogyha a szakembereknél maradunk, ugye ez a 24-es ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem, akkor még ugye Gulyás István vezette azt a korosztályt, és egyébként most is ő az IFIK-nek a szövetségi edző, csak ugye volt egy edzőváltás úgy, hogy ugye a juniorba felléptetek. Ez tavaly ősszel érkezett el ez a pont, amikor Sótonyi László és stábja átvette a nemzeti csapat irányítását. Peti, te akkor

0: tértél vissza tulajdonképpen a saját korosztályodba. Okozott ez bármilyen fajta nehézséget?
1: Okozott, nem is keveset, mert azt gondolom, hogy mikor a serdülő válogatottban ugye egy csapatot alkottunk, akkor arról volt híres ez a csapat, amiről most is, hogy rendkívülően jól összeáll, és mindenki egymásért játszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó barátok is vagyunk. Ugye én ebből 2 évig kimaradtam, viszont ez megmaradt a csapatba. Ha lehet ilyet mondani, akkor nekem vissza kellett illeszkedni a srácokhoz, újra a csapat fontos tagjának kellett lennem, és azt gondolom, hogy ez sok időbe telt, a felkészülési mérkőzéseken nem feltétlen úgy sikerült nekem, ahogy terveztem, illetve az Európa-bajnokságon is voltak nehezebb meccseim, de nagyon örülök neki, hogy a végére, amikor a legfontosabb volt, akkor egy csapat tudtunk lenni.
0: Maradjunk még egy-két mondat erejéig ennél a 24-es EB bronznál. Ádi, ugye, ahogy itt emlegettük, hogy kettőtök közül te voltál ennek a részese. Amikor már eljött a végjátszma ezen a mostani Európa-bajnokságon, ugye itt már a legjobb 4 közé jutás is, azt nem mondanám, hogy sporttörténelmi siker volt, de azt hiszem talán 2-szer fordult elő korábban 20-as Európa-bajnokságon, hogy ezt magyar csapat el tudta érni. A döntő az meg ugye first time, első alkalom volt abszolút. Benne volt ott a fejedben az, hogy egyszer már ti szinte ugyanebben a közegben, csak 2 évvel korábban eredményesek tudtatok lenni, amikor már azért megforogtak kockán?
2: Abszolút megfordult a fejünkben. Főleg amikor a hosszabbításra keretkezett a sor, akkor így sokkal így magabiztosabbnak éreztem a csapatot, vagy hogy tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk, hogyan kell úgymond ezt lemeccselnünk innentől már. Ahogy látszik, abszolút is sikerült ez. Szerintem azt a 2-5 percet erősen látszik, hogy ezt mi domináltuk. Nyilván voltak megingások, de hát az a lényeg, hogy a meccset ki hogy zárja.
3: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott 2 tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Itt az imént szakemberekről beszélgettünk már, és Sotonyi László neve is felmerült. Előre is jelzem a hallgatóknak, hogyha véletlenül sóként utalok rá, akkor értsék azt, hogy Sotonyi Lászlóról van szó, csak már nekem is ráállt erre egy picit az elmúlt években a nyelvem. Szóval, hogy ugye ez már aki minimálisan is követi a kézilabdát, vagy lehet, hogy nem is kell ehhez kézilabdát követni, az is tudja, hogy ugye időközben már az Európa-bajnoki győzelem után nem sokkal őt kinevezték a felnőtt válogatott szövetségi kapitányává, ugye Csema Rodriguezt váltotta idézőjelesen. Ti a torna előtt hallottatok már ilyen pletykákat, mert az interneten már azért forogtak erről szóbeszédek, hogy mindenki azt várta, hogy akkor ki lesz majd a felnőtt válogatott vezetője. Hát Sotonyi László neve erősen ott volt azok között, akiket a legtöbbször emlegettek. Ez megfordult a fejetekben, vagy bármikor erre gondoltatok a torna folyamán, vagy itt csak azon volt a fókusz, hogy most megy gőzerővel a közös munka?
2: Szerintem abszolút nem forgott meg senkinek sem ez a fejében. Mindenki azon volt, hogy a torna, a jelenben élünk, és hogy van egy cél, most ezt kell elérni. Úgyhogy mindenki azzal foglalkozott, ami jelen pillanatban a legfontosabb számunkra.
0: Az nem fordult meg senkinek a fejében, hogy mi van, hogyha most dolgozunk vele utoljára utánpótláskorban, aztán majd a folytatásban elválik.
1: És azt gondolom, hogy nem. Nyilvánvalóan mi is láttuk, illetve hallottuk a pletykákat, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megfordult az ő neve, és nem véletlen, hogy ő lett a szövetségi kapitány, mert abszolút azt gondolom, hogy ő a legmegfelelőbb ember erre, a legjobb szakember. Nem gondoltunk rá. Nem volt a fejünkben, hogy ez lehet az utolsó világversenyünk vele, vagy az utolsó évünk, mint utánpótlás vezetőedző. Én azt gondolom, hogy mindenki egy lehetőséget látott ebben az Európa-bajnokságban, főleg a döntőre gondolok egyébként. Azt gondolom, hogy a csapat és egyébként a stáb is úgy fogta fel, hogy ilyen még nem volt, most egy hatalmas lehetőség van előttünk, és azt gondolom, hogy nem nagyon volt senki fejében B-terv. Mindenki Európa-bajnok akar lenni.
0: A torna előtt és után akkor ezen nem gondolkodtatok, és ezt egyébként nagyon is jól tettétek, mutatja az eredmény is. Viszont utána, amikor ez hivatalossá vált, azóta gondolkodtatok-e ezen, vagy egymás között akár beszélgettetek-e róla, hogy már nem ő lesz az, akivel majd jövő év nyarán a világbajnokságnak neki tudtok futni?
2: Nyilván nagyon sajnáljuk, hogy nem Laci Bá lesz velünk a következő évben, az utolsó évünkben, de abszolút, ahogy a Peti is elmondta, abszolút értető, és hogy ő került fel a felnőtt válogatotthoz. Nyilván beszéltük egymás között azt, hogy ki lehet az, aki jövőre átvesz minket, vagy a junior korosztályt. Hallottunk dolgokat, de nem tudjuk azt, hogy most mi igaz és mi nem.
0: Sótonyi László kapcsán nagyon fontos elmondani még azt, hogy egyrészt játékosok irányából is ez megerősítést nyert, de ő maga is elmondta ezt már rögtön a döntő utáni értékelésében, tehát akkor még elég forró lehetett szerintem a feje neki is, meg még a púzusa gyanítom, bár nem egy izgulós fajta szerintem. Fúha, most nagyon érdekesen néztek, na erre majd kíváncsi leszek, hogy elmondta magáról azt, hogy az egyik olyan tulajdonsága talán, ami így most sikerre vezette ezt a csapatot, az, hogy hiteles tudott lenni a szemetekben, ami talán az egyik legfontosabb edzői tulajdonság. Ti hogy látjátok ezt, mert jól ismeritek, ugye Peti, te a NEK-ában klubban is vele dolgozol, Ádi, te meg ugye most így a válogatottban közelebbről is megismerted. Tényleg ez az egyik legnagyobb erőssége neki?
1: Én azt gondolom, hogy mögötte vannak az eredmények. Mint játékosként rendkívülően szép pályafutást futott be, és edzőként is rengeteg eredményt ért már el. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívülően hiteles, illetve azt még kiemelném, hogy nagyon jó ember. És bármikor segítségül fordulunk hozzá, akkor elmondja az őszinte véleményét, és tényleg azt mondja el, ami azt gondolja, hogy jó nekünk, mi pedig teljes mértékben megfogadjuk ezt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon hiteles ember.
0: Folytassuk még a jellemzését azzal, ami miatt most egymásra nézzetek az előbb. Kívülről nyilván úgy tűnik az embernek, hogy ő mindig tudja, hogy mihez kell nyúlni, nagyon magabiztos, nem száll el az agya semmilyen helyzetbe, tehát fókuszál tud maradni, és viszonylag higgadt is. Az utolsó jelző az tényleg így van, vagy mi volt ez a nézés?
2: Amit elmond, ez mind abszolút igaz Lacibára. Ezt, hogy nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg. Milyen jelzőt használtál? Izgulós?
0: Higgadt, igen, inkább. Vagy izgulós-e, vagy inkább higgadt?
2: Nem, higgadt én nem tűnik. Mondanám azt, hogy izgulós, egyáltalán nem, és nem is ezért nevettünk fel, hanem azt, hogy azt vettük észre, hogy mennyire tud együtt élni a játékkal. És hogy néztük vissza a meccseket még közösen is, és akkor láttuk azt, hogy Lacival hogy örült, és hogy tök jó volt végre látni ezt, hogy a csapatkapitányunk, vagy a csapatnak a vezére, ugyanígy el a játékkal, mint mi, és igazából én legalábbis ezért nevettem.
1: Izgulósnak semmiképpen sem mondanám, viszont higgadtnak sem.
0: Akkor egy ilyen aranyközépút valahol.
1: Igen, ahogy Ádi mondta, nagyon beleéli magát a játékba, néha kicsit túl pörgi, de azt gondolom, hogy ez is egy pozitív tulajdonsága, mert ez is azt mutatja, hogy nagyon maximalista, és ő is nagyon győzni akar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nem plusz teher, hanem inkább egy plusz motiváció, hogy látjuk, hogy a padról is 200%-on pörögnek.
0: Kicsit még jobban fogom simogatni most a idézőjeles egótokat, mert mindenképpen van egy-két olyan pillanat, ami az EB-n történt, és szerintem egyenként nagyon fontos számotokra, és szerintem érdemes rá kitérni. Kezdjük hátulról akkor, a kapus szemszögéből. Keresztet is vetett itt Ádi most egyébként, nem látják a hallgatók, de felkészült mindenre. Viccen kívül mondom, hogy szerintem kellemes lesz ezt felidézni, mert a döntőben ugye borzasztóan szorosan alakult az állás. Svédország volt az ellenfél, ezt nem is tudom, hogy említettük-e már, de az a Svédország, amely egyébként 2 évvel ezelőtt az említett ifjúsági Európa-bajnokságon, amelyen ugye bronzérmesek lettetek ebben a korosztályban, a svédek nyertek. Szóval ők egyébként is esélyesként jöttek, és egészen odáig, a fináléig nagyon magabiztosan meneteltek, sőt, hát ugye volt már egy magyar-svéd meccs ugye még a középdöntő szakaszban, amit ugye hát 16 góllal elveszített a magyar csapat. Na, ez nem annyira kellemes emlék, de hát annál nagyobb siker, hogy aztán ugye ebből sikerült felállni. Na most a svédek ellen nagyon szorosan alakult a meccs, és hát azt hiszem, hogy talán az már a hosszabbításban volt, amikor az egyik legjobb játékosuk, akire nagyon lehetett számítani végig, hát ott volt egy, most ez hagyjuk, hogy jól kivitelezett lövése, jó lövőhelyzet volt, de viszonylag messziről eresztette el, de hát ismerjük a kvalitásait, hát azt Ádi, te megfogtad. De nem kiütötted, hanem mint a legyet, így lekaptad a levegőben. Én ott láttam először rajtad, meg egyébként rajtatok is, mint hogyha ott kapcsolt volna át valami. Úgy örültél utána, és ez most is itt van a szemem előtt, hogy először nem tudtad, hogy kiad-e magadból egy pillanatig, aztán meg ugye a közönségnek, meg a sok-sok magyar szurkolónak, akik biztattak, már ment is az éjjelzés, és kiszakadt belőled, hogy tényleg az lehetett egy olyan kulcsmomentum a meccsen?
2: Abszolút, ugye ez a első 5 perc a hosszabbításból az a második percnél lehetett nagyjából. És ott volt egy gólos vezetésünk. Itt a hosszabbításban minden. Egyes gól, egyes védés nagyon sokat számít. Talán itt volt az a pillanat, hogy hopp, oké, mostantól a magyarok irányítanak, most már a mi kezünkben van az, hogy a mestek a végkimenetele hogy fog alakulni. Ha jól bánunk az idővel, jól játszunk, és nem csinálunk butaságot, akkor ez a meccs a miénk lehet. És talán itt volt tényleg az, hogy itt realizáltuk azt, hogy oké, innentől showtime.
0: A másik meg, hogyha mentális vagy pszichológiai oldalról vizsgáljuk, azért, hogyha én képzelem magam bele a svéd srácnak a helyébe, hát kicsikét ilyen demoralizáló is lehet. Azt nem hiszem, hogy az átlövők annyira kedvelik, hogyha egy kapus nem elég, hogy kivédi, kiüti valahogy, hanem egyszer megfogja, és ki sem esik a kezébe.
1: Igen, és ilyet szokott edzésen is csinálni, és akkor kicsit elmegy a kedvem az egésztől. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon demoralizáló, főleg egy ilyen kiélezett szituációban, ahol az AD is, ahogy mondta, egy-egy védés, egy-egy gól döntő jelentőségű lehet. Úgyhogy nagyon jókor jött az a védés, és nagyon jó, hogy ekkora védés jött, mert azt gondolom, hogy ez nagyban rányomta a bélyegét a mérkőzésre.
0: Pillanatokat emlegettem egyébként, erre a védésre most ki lehetett kanyarodni külön, de hát ezt megelőzte nagyon sok másik, és akár a Váradi Szabó Lászlót is ki kell emelni, a kapustársadat, aki szintén bőven hozzátette a magáét. Tehát itt igazából pillanatról beszéltünk, de egy teljes meccsről, meg teljes tornáról, értsétek ezt így, hogy így értem a dolgokat. És Peti, nálad is igazából nem is biztos, hogy pillanatot akarnék kiemelni, hanem nálad a teljes 60 plusz 10 percet, inkább akkor mondom 70 percet a döntőt, mert hát ugye úgy futottatok neki ennek a finálénak, hogy nem voltál ott a top 3 legeredményesebb játékosban szerintem magyar csapaton belül, azt hiszem, de hogy biztos, hogy nem a legeredményesebb voltál, mielőtt a döntőt lejátszottátok volna. Ez alapján ugye főleg a laikusok arra számítottak, hogy inkább akkor azokra kell majd támaszkodni, akik eddig a gólszórók voltak. Hát 14 gólt szerintem, nem tudom, mondjuk, hogyha VB-n játszotok és Burkina Faso ellen szerepeltek, akkor sem biztos, hogy számít rá bárki is. Hát Svédország ellen az EB döntőben meg még kevésbé, és belőled meg ez így kiszakadt. Valahogy.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként az egész Európa-bajnokságon szerettem volna felvenni egy vezérszerepet. Ez többé-kevésbé sikerült, volt olyan mérkőzés, ahol védekezésbe próbáltam sokat hozzátenni, volt egy-két mérkőzés, ahol támadásba is kivettem a részemet, de ez az Európa-bajnoki döntő is úgy indult, hogy alapvetően az első számú feladatom az volt, hogy védekezésbe cserélik vagy a Fazekas Mátét, vagy pedig a Pintér Koppányt, és a jövök be kettes védőbe, és akkor ott aprítok. Ez volt az első számú feladatom, aztán ugye mikor cseréltünk a Mátéval, akkor kerültem át bal átlövőbe, akkor már támadtam is, és bejöttek az elején a lövések. Tényleg minden egyes porcikámmal Európa-bajnok akartam lenni, úgyhogy próbáltam felvenni a vezérszerepet, és tényleg próbáltam irányítani a csapatot védekezésbe és támadásba is. Sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök.
0: Tehát az előzmények szerint, ha jól értem, rád inkább védekezésben lett volna szükség ebben a fináléban.
1: Nem feltétlen, a meccsnek az első szakaszában az volt a feladatom, ugye ott nem támadtam, csak védekezésre jöttem becserélve. Utána nyilván a meccsek nagy részén egyébként negyed óránál volt ez a csere Mátéval, és ez a döntőben is így volt, ott átkerültem védekezés támadásra, úgyhogy nem feltétlen ez volt a fő feladatom, de a meccs elején nekem ez volt a feladatom, igen.
0: Volt olyan pillanat, amikor emlékszel, hogy azt a flow-t így, ezt a flow érzést elkaptad?
1: A flow érzést azt leginkább a bemelegítésnél kaptam el egyébként.
0: Az a legjobb.
1: Nagyon korán, hál' Istennek, tényleg rendkívül motivált voltam, és nagyon-nagyon győzni szerettem volna. Az elején, ugye, hogy bejöttek a lövések, ott hármat vagy négyet sikerült egymás után hibátlanul belőnöm, akkor éreztem, hogy akkor én most megpróbálom a terhet magamra vállalni, és megpróbálok eredményes lenni, de természetesen mellettem a társak is, tehát hogy a kapuból is rengeteg segítség jött, illetve mindenki kivette ebből az Európa-bajnokságból a részét minden egyes mérkőzésen, és minden meccsen volt egy ember, aki felvállalta a felelősséget, és mondjuk 10 gólt lőtt, vagy vezérszerepet töltött be védekezésbe, vagy támadásba, a kapuból jött a segítség extra, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg minden mérkőzésen volt egy-egy emberünk. Most ez a döntőn én voltam, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt egy ilyen csapatként tudtuk megcsinálni.
0: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Az ünneplésre rá akarok kérdezni, nagyon aljas leszek direkt, mert úgyse tudtok szerintem erről úgy beszélni, hogy megmaradjon a rádióba, de azért kíváncsi vagyok, hogy tudtatok-e már adott esetben a helyszínen ünnepelni, tudtatok-e itthon egy picikét összejönni a srácokkal és beszélgetni egy jót, hogy nézett ki?
2: Hát nyilván keretek között. Azért tudjuk azt, hogy a magyar címeres messz viseljük, és azt, hogy csak is ésszel. Igen, kimentünk, kicsit összeültünk, beszélgettünk, de semmiféle nagy banzáj nem volt, szolidak voltunk, másnap utaztunk, szóval mindent ennek a fejében csináltunk.
0: Profi hozzáállás, sportemberi. úgy érzem.
1: Nyilván volt egyébként a mérkőzés után, lefújás után az öltözőben is ünneplés, ment a zene, táncolt mindenki, ugráltunk, tényleg nagyon, nagyon örültünk, főleg a Doki egyébként. Amikor visszaértünk a szállásra, utána mindenki szép ruhába öltözött, és benéztünk a városba, ahol egyébként találkoztunk a többi válogatott játékosaival, tehát hogy többen...
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy volt-e a pályán kívül esetleg valami fajta interakció?
1: Hát így volt ugye az Európa-bajnokság után, mindenki egy kicsit kiengedte a gőzt, kicsit lazított, de igen, ahogy az Ádi is elmondta, ez egy szolidabb este volt, mert másnap 7 órakor volt talán reggelink, és 7:30 már indultunk haza, nem volt rá túl sok időnk.
0: Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy viszont ugye a juniorkor, és ez minden sportágban elmondható, hogy az a korosztály, amikor már a legutolsó lépcsőfoknál jártok a felnőtt kézilabdázás, vagy felnőtt sport, de most jelen maradjunk nálatok felnőtt kézilabdázás tekintetében. Nyilván klubszinten ugye van már felnőtt tapasztalatotok bőven, tehát hogy ilyen szempontból az a mezőny nem ismeretlen. Emiatt is kérdezem, hogy közben meg azért így folyamatosan nemzeti csapat szinten, meg még itt ifjúsági, aztán most junior módon kell versenyezni. Mennyire érzitek magatokat felnőtt játékosnak, vagy inkább utánpótlás játékosnak, vagy ezen igazából fölösleges is gondolkodni, mert amikor jön egy akadály, meg egy verseny, azon kell teljesíteni.
2: Szerintem abszolút a legutolsó mondatod az, ami mindenkinek a fejben benne van, hogy az akadályokat a lehető legjobb módon átküzdeni, és a legtöbbet tanulni belőlük. Az, hogy most igazából milyen címkét használunk magunkra, milyen korosztályba játszunk, nyilván a korosztály azért fontos, hogy minél többet fejlődjünk, minél nehezebb akadályokat találkozzunk. De nyilván az a lényeg, hogy az akadályokat hogyan tudjuk megugorni.
1: Nyilvánvaló felnőtt játékosok vagyunk, mert elmúltunk 18 évesek, és egyébként, ha megnézzük a különböző ország csapatait, mindenki felnőtt mezőnyben játszik szinte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy felnőtt kézilabda, nyilván utánpótlás válogatott, de mindenki már felnőtt férfi és felnőtt bajnokságokban játszik, de azt kiemelném, hogy nem vagyunk kész játékosok. Az, hogy felnőtt játékosok vagyunk, az nem azt jelenti, hogy mi kész játékosok vagyunk. Ebből a szempontból hívhatjuk magunkat utánpótlás játékosnak, mert rengeteg dologban kell még fejlődnünk. Úgyhogy nyilván korban már felnőttek vagyunk, de azt gondolom, hogy tudásban még nem vagyunk kész játékosok.
0: Ádi, te a Fradiban játszol, és NB1B-ben például rengeteget tudtál már védeni, és ugye a következő évadban a FTC-s változások, meg átalakulások miatt valószínűleg jóval nagyobb szereped lesz majd az NB1-ben, mint korábban. Hogy tekintesz erre az időszakra, mert emiatt gyanítom, hogy egy kis plusz izgalom és megmotiváció lehet benned?
2: Pozitívan állok hozzá, igazából várom az akadályokat, hogy megugorjam őket, és hogy nyilván minél szebb sikert érjük el, vagy hogy eredményesek legyünk. Nem mondom azt, hogy egyszerű lesz, de én látok a csapatba fantáziát, alapjáraton szerintem jó az összhang, jó ki fogunk jönni egymással, és egy rutinos, illetve egy fiatal gyorsjátékot tudunk majd játszani.
0: Peti, te ugye most már NB1-es szinten is rutinosabbak közé számítasz az utánpótlás játékosok között. Ugye a nekem szerepe ez, ahogy említettem is, Sótonyi Lászlóval együtt dolgoztál. Hatodikok lettetek a legutóbbi évadban, ami ugye hát történelmi siker a NEKA szempontjából, mert ilyen jól még nem szerepelt a férfi együttes, és ebből ugye te is kivetted a részedet. Te mit vársz a folytatástól?
1: Én nagyon kíváncsian várom az elkövetkezendő évet. Én még pihenőn vagyok, én kivettem pluszba egy hetet, de nagyon várom már egyébként a közös munkát a srácokkal. Én azt gondolom, hogy a nekem minden év egy kihívás. Minden évben új csapatot kell szinte építeni. Az idei meg különlegesen az lesz, ugyanis ugye Sótonyi Lászlóval már nem fogunk tovább dolgozni, Lehőt Zoltán lesz a vezetőedző. Nagyon várom Zolival is a közös munkát, illetve szeretném megismerni a csapat új tagjait, és nagyon bízom benne, hogy hasonlóan sikeres évünk lesz.
0: Kanyarodjunk vissza így a végén ismét válogatott vizekre. Visszautalnék a szintén Sótonyi László által vezetett 2023-as U21-es világbajnoki ezüstérmes csapatra. Hát olyan nevek játszottak ott, akik most már ugye a felnőtt válogatottnak a törzsét alkotják, Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics Kristóf, Krakowskiék, nem fogok mindenkit végigsorolni, Illich Zorán, tehát sokan vannak, nem bírtam ki, és mindig jutnak újabb nevek az eszembe. Ezt nagyon sokan elmondták, mert egy borzasztó tehetséges és ritkán látható módon összeállt korosztályról beszéltünk, akik egyébként hasonló eredményt értek el, mint ti. Talán a Só is azt mondta nekem, hogy az Európa-bajnokságot nehezebb megnyerni, vagy nehezebb jobb eredményt elérni, mert ott kevésbé vannak olyan senkit nem megbánt a töltelék csapatok, akiknél ugye, vagy amelyeknél a kézilabda az kicsit alacsonyabb szinten áll. Láttátok ezt a példát magatok előtt, hogy ők viszonylag hamar ott át tudtak állni a felnőtt válogatottba. Bennetek ez azon túl, hogy biztos, hogy óriási motivációt adott ez a siker, ott mozgolódik, hogy azért most már nem álltok annyira messze attól a szintől sem.
2: Nyilvánvalóan mindenkinek a fejében ott mozog a felnőtt válogatott. Mindenki ide szeretne szerintem eljutni, aki elkezdi a kézilabdát, illetve komolyabban szeretné űzni. De reálisnak kell lennünk, relatív azért fiatalok vagyunk. Most nem tudjuk azt, hogy Lacibának mi lesz az a koncepciója csapattal. Dolgozunk tovább, abból sose lesz baj. Ha nyilván Lacibá írt nekünk egy üzenetet még így lezárásképpen ennek a korszaknak. Dolgozzunk tovább, ne elégedjünk meg ennyivel. Kondira is figyeljünk oda, és hogyha úgy van, akkor esetleg célba tudunk érni. A csapatból senkiből nem nézem azt ki, hogy megállna ennyivel, illetve megelégedne ennyivel, hogy most nyert egy Európa-bajnokságot. Mindenki dolgozik tovább.
1: Azt gondolom, hogy jó lehetőség van előttünk, ugyanis ez egy nagyon jó korosztály, én azt gondolom, ez a 2006-7-es korosztály, illetve az, hogy a Sótonyi László tudta átvenni a válogatottat. Ez is egy plusz lehetőség előttünk, de nyilvánvaló azt látni kell, hogy még messze vagyunk tőle. Ez most két vízválasztó év, én azt gondolom, ez az Európa-bajnokság, világbajnokság. Az Európa-bajnokság elég jól sikerült, most előttünk van egy világbajnokság, és előttünk van a példa is egyébként, hogyha ilyen jól sikerül a világbajnokság, és abban vannak kiemelkedő egyének, akkor oda lehet érni a felnőtt válogatott szintjére. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki extra motivációval fog dolgozni ebben az egy évben, és tényleg próbálja magából klubszinten is, és válogatott szinten is a maximálisat kihozni. És hát azért dolgozunk, hogy oda tudjunk mi is kerülni, és utánpótlásra lehessünk a felnőtt válogatottnak.
0: Az Európa-bajnok junior kézilabda válogatottból Balog Ádám és Gazsó Péter volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. Srácok, további jó munkát kívánok nektek, válogatott és klubszinten is. Nagyon szurkolunk majd a folytatásban is, és akkor érjétek el ezeket az álmokat minél többen, és jussatok el az A válogatottig.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, sziasztok. Szépen, szia.
0: Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Nagy Dániel. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazinnal folytatjuk.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A mostani műsorunkban megszólal Csollák Márkó is, aki a Coventry-be igazolt, tehát az angol első osztályú felnőtt férfi jégkorongligában, méghozzá a DVTK-en Jéges Medvéktől az Erste ligából, de elsőként Hiszler Réka FÜ-vel kezdünk, aki ott lesz januárban Csehországban az U18-as válogatottal is az Elit VB-n, illetve majd nagyon sok felkészülés után átalakuló rendszernek köszönhetően majd 2027 novemberében Milánóban, ahol a felnőtt válogatott meg szeretne feljutni az Elit VB-re, visszajutni. Szia, de hát kezdjük azzal, hogy Minnesota, hiszen ott tanulsz, és ott jégkorongozol, és ez most már a második szezonod lesz, de egyáltalán hogy sikerült kipihenni az első évet?
2: Szia, sikerült szerencsére már nyáron elég sokat pihennem, a családdal elmentünk nyaralni július elején, majd most az előző kettő hétben pedig egy már felkészülés volt a felnőtt női válogatottal. Szóval már nagyban megy az alapozás, és már készülök, hogy augusztus végén mehetek vissza Minnesotába, és ott a csapattal újra együtt kezdhessük el a szezont.
1: Ez a szezon miben lehet több, mire figyelsz másképp, mert most már akkor nem számítasz ugye újoncnak, hivatalosan egész pontosan az Elit középiskola neve ott Minnesotában a Shattuck Saint Mary csapatához igazoltál, ugye, és játszottál egy évet már.
2: Igen. Hát biztos nagyon jó lesz vissza térni, úgymond úgy, hogy már nem az első év, és tudom, hogy mi, hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy a edzőknek is sok elvárásuk van az idei szezontól. Nagyon szeretnék már ugye az első számú csapatba bekerülni, és nagyon sok esélyem is van rá a megbeszélések alapján, amiket az edzőkkel végeztem. Szóval biztosan egy nagyon jó szezon elé állunk, és nagyon várom már, hogy újra együtt játszassak a lányokkal.
1: Említetted a válogatottat is, hogy volt két hét edzőtábor, ez a nyaralás után például mennyire esett jól, és ne felejtsük el, hogy augusztus végén lesz egy németországi szokásos felkészülési torna a felnőtt válogatottal. Mire készültetek, milyen a mostani női felnőtt válogatott?
2: Nagyon jól esett már a nyaralásunk után, már nagyon hiányzott a jég, ezért nagyon jó volt újra jégen lenni Mátyásföldön, és találkozni a lányokkal. Most eltérően a mostani évben nem skill tábor volt, ahogy az előző három évben, hanem egy ilyen high performance camp, ami már azt jelenti, hogy már készülünk a Európa kupára áprilisban, de most a legközelebbi esemény az ugye az augusztusi torna lesz Németországban. Már ugye a taktikai elemeket gyakoroltuk, előny, hátrányokat, mindenhova egy kicsit javítottunk, és így jól fejeztük be a felkészülést.
1: Amit említettem, az most mennyire zavaró, hogy csak jövő novemberben lesz a világbajnokság, tehát áttér egy őszi rendezésre a női világbajnokság, akár a divízió 1/A-ban, akár az Elit VB-n, és ti majd ugye onnan próbáltok Milánóból feljutni az Elit VB-re. Tehát magyarán áprilisban lesz a szintén említett Európa kupa, ami meg egy új sorozat.
2: Igen, hát mindenképpen megváltozott a szezonunk, így azért az edzők is nagy kihívások elé állnak, hogy mi lenne a legjobb ugye a szempontból, hogy pihenjünk, és hogyan legyen a felkészülésünk. Szerencsére így is lesz ugye egy nagyobb világeseményünk áprilisban, mint az előző években, szóval ez nagyon nem fog megváltozni. A tekintetben természetesen, hogy nem egy VB lesz, hanem egy Európa kupa. Majd novemberben ugye azért is alakították át a rendszert, hogy sokkal több lány részt tudjon venni, ugye, és nem kell elkérniük magukat már a profiligákból. Ezért biztosan nagyon jó lesz, hogy most novemberben lesz, ugye ugyanúgy majd nyáron lesz a felkészülésünk, sokkal több dolgot kell majd csinálnunk, mert nem lesz annyi időnk, mint tavaly volt, de mindenképpen nagyon várom már, és biztos nagyon jó lesz.
1: az iskolára és a tengeren túlra egy kicsit átkalandozva, itt a Nemzeti Sportrádióban Hízl Réka Effivel, női jégkorong válogatottunk egyik kiválóságával. Mi az, amit nehezebben tudtál megszokni ott az első évben? Tehát a tanulás és az élsport, illetve a versenyzés, az edzések, az hogyan összeegyeztethető ott a tengeren túl? Mert ha jól emlékszem, azt mondtad korábbi interjúban, hogy azért ott nagyon figyelnek rátok.
2: Igen, hát azt mondanám, hogy számomra az egyik legnehezebb dolog az a nyelv volt. Nem beszéltem olyan jól angolul, ezért az kifejezetten egy probléma volt kint, amikor kiértem, de nagyon pozitívan és nyitottan álltak hozzá a tanáraim is, a csapattársaim is, azért ezt nagyon könnyű volt így úgymond felhozni, és ez ugye a tanulást könnyebbé tette idővel. A sportban pedig úgymond szerintem nagyon könnyen ment minden, szóval nem voltak ilyen kihívások, ahogy mondtam, és tényleg mindenki nagyon nyitott, és sokkal könnyebbé teszik el a beilleszkedést.
1: Hány hónapba telt, mire ez az angol akkor úgy összeállt, pedig te egy vagány fiatal csajszi vagy, tehát azt gondolom, hogy az könnyen megy, de hát ezek szerint a budapesti angol ugye az nagyon más, mint ott kint a tengeren túlon, amit beszélnek.
2: Hát igen, nem is tanultam itt Magyarországon angolt, mert én németes voltam, csak 2 évet, mielőtt kimentem, szóval nem az volt, hogy megértettem mindent, amit mondanak, csak még nem mertem annyit beszélni, mert attól féltem, hogy elrontok dolgokat, de ez, hát emiatt nem kellett aggódnom, mert mindenki meg van ott lepődve, úgymond, hogy valaki beszél egy másik nyelvet ilyen szinten, szóval még úgymond még menőnek is tűnök kint, hogy úristen, hogy mennyi nyelvet beszélek, ami azért itthon pedig úgymond elvárás. Ezért úgymond, hát szerintem egy ilyen 1,5 hónap kellett ahhoz, hogy teljes mértékben már úgy legyek, hogy már nem félek, nincs problémám, mindent meg tudok oldani egyedül. Nem volt olyan hosszú idő.
1: A település neve ugye a Minnesota állambeli Faribault, ahol van ez a Shattuck St. Mary's középiskola és annak a csapata, ahol játszol. Hogy telik egy napod ott?
2: Általában reggel van az edzésünk a csapattal, mielőtt még a suli elkezdődne. Ezért elég korán kell minden nap kelni. Átsétálok általában mindig a iskolába, vagy az iskolán keresztül a csarnokba, és ott hát ilyen 7-kor kezdődik a csapattal a jegesedzés, annak 8:30 körül van vége. Hát igen, az első óránk nincsen emiatt, de a másik órára már beérünk, és ott iskolába vagyunk egészen 4 óráig, és 4 óra után pedig hát mindenki azt csinál, úgymond a csapatban, amit szeretne, hogyha saját magad, tehát ha szeretnél mondjuk a lövésedbe fejlődni, akkor elmész lőpadozni, ha szeretnél jégre menni, akkor vannak ilyen szabad jegek edzőkkel, ahova fel tudsz menni és dolgozni az egyes skilleken, amiket szeretnél. Azután pedig a iskolában van vacsora, azt mindenki ott szokott általában együtt a csapattal vacsorázni, utána pedig visszamegyünk mindig a kollégiumba, és hát nem szoktak olyan hosszúk lenni az éjszakák, mert reggel mindig kelni kell korán.
1: Visszatérve a női jégkorong válogatotthoz, az U18-ashoz is, ami januárban a VB-n megpróbál megint bent maradni, most majd Csehországban, Osztravában. Milyen az átmenet? Hogy alakul, mert ugye nagyon sok fiatal tehetség már a felnőtt válogatottba is bekerült, bemutatkoztatok, és bizony-bizony nagyon fiatal még ez a felnőtt válogatott is. Ki tudja, hogy, hát csúnyán mondom, hogy a nagy öregek, de azok, akik már régóta ott vannak, meddig jégkorongoznak, és mekkora a merítés? Hogy érzed?
2: Nagyon jó szerintem a női jégkorongnak az utánpótlása, ugye ez bizonyítja azt is, hogy nagyon sok fiatal már be tudott mutatkozni a felnőtt válogatottba. Most ugye ebben az évben a 2009-es korosztály lesz a legidősebb az U18-as válogatottba, szóval ez egy új élmény nekem is, mert elég ritkán vagyok én a legidősebb. Nagyon szomorú is vagyok, meg boldog is, hogy sajnos ez lesz az utolsó évem az U18-szal, de hát eljött ugye ez az idő is. Most is nagyon jó volt ebbe a táborba, ahol voltunk, hogy meg tudtam ismerkedni a még fiatalabbakkal, akikkel mondjuk nem találkoztam még annyit, és majd lehetséges, hogy a csapattársaim lesznek. Abban a szempontból pedig, hogy ennyi fiatal van a felnőtt válogatottban, szerintem ez mindig nagyon jó, mert új nézőpontokat, új játékstílusokat tudnak hozni, és ezáltal ugye úgymond az idősebbek is a felnőttben tudnak tanulni, mi is tudunk tanulni tőlük a amiket ugye ők már képviselnek ebben a felnőtt válogatottban, a tapasztalatot, a tudást, ezért jól működik ez a rendszer, hogy egyre inkább így leszünk jobbak, hogy egymást fejlesztjük.
1: Zárásra azért áruld el nekem, hogy Olaszországban a tengerparton vagy a nyaralás során mi az, ami a legjobban tetszett? Tehát olyan vagy, aki kifekszik a partra, aztán ott pihen, vagy más programokat is keresgéltetek?
2: Mi nagyon egy ilyen városnézős család vagyunk, szóval elég sokat mozgunk a nyaralásaink alatt. Elmentünk például egy biciklitúrára is a hegyekbe, tehát ilyen sportolós nyaralást végzünk, de azért az utolsó 4 napban már egy a Gardatónál feküdtünk a parton, ami azért mindig jó, mert általában végig alszom a napokat, mert nagyon fáradt vagyok már a nyaralás végére. Szóval biztosan az lenne a legjobb pillanat a nyaralásomnak, hogy amikor végre már olvashatok a parton, meg aludhatok.
1: Köszönjük szépen! A Nemzeti Sportrádióban Hízlő Réka Effit hallották, méghozzá itt abban a műsorban, ahol hamarosan folytatjuk, méghozzá Csollák Márkóval, aki a DVTK-tól a Coventry-hoz igazolt. Még egy légiós következik, csak nem női, hanem most már férfi jégkorongozó.
0: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
1: Miskolcról milyen út vezet, miközben Budapesten a BIA-ban és a Budapesti Jégkorong Akadémiában is sokat játszottál, szóval milyen út vezetett Coventrybe Angliába?
3: Sikerült egy nagyon jó szezon zárjak a miskolci csapatba. Ezt köszönhetem mind a stábnak, mind a játékosoknak, hogy nagyon hamar befogadtak, és egy nagyon jó közösség összeállt, és szerintem ezért is tudtunk egy ilyen nagyon jó eredményt összehozni így a szezon során. Én büszke vagyok az elmúlt szezonomra, és volt egy megkeresésem a Coventryből, egyeztettem a menedzseremmel, és elfogadtuk az ajánlatot.
1: Mennyire volt ebben szerepe például Garát, na, most már jól megmondtam, mert megszoktam, hogy a Zsomborral személyesen beszélek, és a feleségével, a Fannival pedig telefonon, és azt akartam mondani, Garát Gasparics Fanni. Na, mekkora szerepe van? Garát Zsombor ugye Nottinghamben játszik, Angliában szintén ott az első osztályban. Mekkora szerepe volt neki abban, hogy te oda szerződtél? Nyilván beszéltetek előtte erről.
3: Sokat magában a megkeresésben nem tudott segíteni, de viszont nagyon sokat segített a elmondani, hogy mikre figyeljek oda a szerződésben, és milyen pontokra legyek figyelmes, hogy például vannak olyan hogy mondják ezt, adózási formák, amiket nem mindig áll a csapat, és ezzel egy csomó pénzt meg tudok spórolni magamnak. Ilyen téren nagyon sokat segített, ezt köszönöm is neki, és ő is azt mondta, hogy nagyon jó a liga, és nagyon fogom élvezni.
1: 23 évesen ez, hogy mondjam, csak most megfelelő szint, tehát kellett egy ilyen ugrás, egy külföld?
3: Igen, már terveztem egy ideje, de sajnos nem voltak annyira jók a számaim az elmúlt években, mint mondjuk a tavalyi szezonban, és szerintem kellett ez az egy év nekem még, hogy itthon eltöltsek egy évet, de csinálok egy nagyon jó szezont, és kapjak egy ilyen megkeresést, és nagyon is örültem neki.
1: Azt nézem, hogy 2020 és 22 között ugye a MOC Újbudában, a korábbi BIA csapatában játszottatok együtt Zsomborral. Egyébként nem féltél attól, hogy ez egy kicsit ilyen visszalépés lehet, hogy a DVTK-hoz kerülsz, miközben egy óriási előrelépés volt az, hogy bekerültél az elit VB-n szereplő válogatottba, és hát ott is voltál a VB-n.
3: Nem gondoltam ilyenekbe igazából, saját magam dolgával el voltam foglalva, és nekem ez volt a célom egész szezonban, ez volt a mentalitásom, amiért próbáltam harcolni, hogy egy jó szerződést kapjak.
1: Igazából arra voltam kíváncsi, hogy most Budapest után Miskolc, az mennyire volt visszalépés, vagy hogy élted meg azt, ugye, ahogy mondtad, nagyon jó szezonod volt, pont erős hátvédként igazoltál onnan el most Angliába.
3: Igen, hát ugye én ugye az első két évet a MAC-ba töltöttem, utána eligazoltam Fehérvárra, ott voltam 3 évet, és utána mentem Miskolcra. Szóval így volt az utam pontosan.
1: És innen még inkább akkor adódik, hogy most a Fehérvár után Miskolc az nem visszalépése, mert hogy ezt most leragadtam ennél a kérdésnél.
3: Igen, nem volt nekem semmiféle ilyen gondolatom, de lehetséges, hogy valakinek a szemébe ez megfordult. Nekem megvolt a tudatos célom, hogy ezt miért csinálom, és azért csináltam.
1: Mi az, amit ebből azért úgy hasznosítani tudtál, mert végül is téged igazolt az, hogy Budapest, Fehérvár, Miskolc, majd most Anglia, az angol élvonal, és közben, ahogy mondom, elit VB is.
3: Még egyszer mondom, vissza tudok csatolni csak is Én úgy gondolom, hogy Miskolcon óriási támogatást kaptam mindenkitől, akik ott voltak a közegben, de tényleg a szurkolóktól elkezdve a stábig, a srácokig, a csapattársa, azokon a srácokon és embereken kívül is, akik nem feltétlenül minden napokban voltak ott velünk, de például ha sérülés vagy bármilyen dolog kellett, akkor nagyon rugalmasan és gyorsan segítették a munkánkat, hogy csak arra tudjunk fókuszálni, ami a mi dolgunk, a jégen lévő szereplés, és szerintem tényleg, ha egy jó közösségben tartozol, akkor sokkal könnyebb a munka is.
1: Augusztus 14-én, ugye korábban elárultad nekem, akkor indulsz majd erre az angliai kalandra, addig mennyire kell itthon, hogyan kell készülni, milyen feladataid vannak?
3: Nyilván van egy felkészülés, egy nyári felkészülés, amit már régóta csinálok, hogy jó formába kerüljek a Angliába, ott lesz majd nekünk egy felmérés, és akkor onnan indul a felkészülés. Nekem személy szerint itt van azért próbálok pihenni is, mert egy hosszú szezon van mögöttem, de már elkezdődött a munka régen.
1: Mit vársz ettől a bajnokságtól, ettől a külföldre igazolástól, mit mesélt Garázs Zsombor az angliai jégkorong bajnokság színvonaláról, mondjuk összehasonlítva az Erste Ligával, vagy akár az osztrák bajnoksággal?
3: Az, ami mesélte, hogy ezért ez jóval jobb liga, mint mondjuk a magyar elsősorban az Erste Liga. Én izgatottan várom, és igazából nagyon jó szemmel várnak már az ottani srácok is. Szó szerint mindegyik csapattársam már írt egy üzenetet, hogyha bármi van segítség, akkor, vagy kérdésem, akkor ők szívesen segítenek. Az edzővel is egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Nagyon izgatottan várom, és kíváncsi vagyok az első meccsekre, hogy milyen lesz. Nagyon sok kanadai és amerikai van, eléggé kevés a hazai játékos.
1: 10 csapatos az angol bajnokság. Te ott pont erős játékosként, hátvédként mire számíthatsz? Ugye az Erste Ligában legutóbbi idényben 39 meccsen, ha jók a statisztikák, 31 pont, 9 gól, 22 assziszt.
3: Igen, jók a statisztikák. Remélem, hogy egy hasonló szezon tudok majd a hátam mögött zárni a következő szezonban. Ki lennék vele egyensúlyozva.
1: Ki lennél egyezve ezzel, de mi kell ehhez? Tehát fizikailag ez egy erős bajnokság, azt tudjuk, az angol jégkorongliga, viszont mire kell még figyelned, számítani?
3: Hát nagyon remélem, hogy a sérüléseket el fogom kerülni a szezon során, és igen, a Zsombi is mesélte, hogy ez egy jóval fizikálisabb liga, mint például az Erste Liga. Igazából saját magamra kell koncentráljak, hogy minden meccsen egy nagyon jó formát tudjak hozni, és elnyerjem az edzőknek a tetszését, hogy tetszik a játékom nekik.
1: Ez lehet egy ugródeszka, vagy azért ennyire nem gondolsz előre, hanem most az a feladat, hogy stabilizáld magadot Angliában, és egy jó szezonod legyen?
3: Nincs kizárva az ugródeszka sem. Én annak is örülnék nagyon, de annak is örülnék, hogyha megragadnék ott akár a Coventrynél, akár a ligában valahol.
1: Itt Budapesten, ahogy mondtad most, illetve Magyarországon készülsz még, akkor az augusztus 14-i indulása, itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márko a vendégünk, méghozzá azért, mert hogy Coventrybe igazol. A kondi edzések így nyáron elviselhetőek, és van-e még más, amit ilyenkor csinál az ember, vagy csak erősít?
3: Nyilván van lehetőségünk, szerencsére válogatott a heti kétszer jégre menni, én amellett a kapusokkal jobb vagyok, és szoktam járni ilyen lövőedzésre, jégre, azon kívül pedig, igen, ahogy mondtad, a kondiban szoktam edzeni. Nyilván van egy-két olyan aktív sport, amit ilyen kiegészítőképp csinálok, ez például a tenisz és társai. Na, a srácokkal sokat szoktam futni, és hát ugye a töménytelen mennyiségű kondi, igen, amire most van idő a szezon közben, meg ugye kevésbé.
1: Egyébként még az is érdekelne, hogy a felnőtt válogatott kapcsán, meg az Elite VB kapcsán a britekkel, a csapattársakkal, a leendő csapattársakkal, valakivel már felvetted-e úgy a kapcsolatot, hiszen a briteket legyőzve maradt bent a válogatott az Elite VB most Zürichben.
3: Igen, beszéltem, volt egy Fehérváron egy csapattársam, aki pont ott volt most a világbajnokságon, és a meccs után beszéltünk egy pár szót, kérdeztem őt is, hogy mit évő legyek, és ő is csak azt mondta, hogy ha van jó lehetőségem, akkor menjek, mert jobb, mint az Erste Liga.
1: Illetve hát a Fehérvárt is, ha figyelembe veszük, hiszen ott meg a FEHA 19 csapatában is játszottál. Tulajdonképpen az osztrák bajnokság és az angol bajnokság között, ha rangsorolni kellene, akkor melyik az erősebb? Mit hallottál, mit gondolsz?
3: Talán a hallottak alapján az osztrák bajnokság, nyilván volt szerencsém játszani az osztrák ligában, és ez is egy nagyon jó kis erős liga. Még nem tudok különbséget tenni, így, hogy nem játszottam az angol ligában, követtem az őket, de azért testközelből teljesen más lesz átélni azt a játékot, és szerintem egy fél év után már tudok erről beszámolót tartani.
1: Arról viszont már most be tudsz számolni, hogy milyen volt neked a Zürichben az Elit VB-n, ugye ez a hét mérkőzés, ahol végül sikerült a bemaradás sorozatban másodszor, és így most már egymás után harmadik Elit VB-re készülhet a felnőtt jégkorong válogatott, majd Németországban 27 májusában. Hát ha már így mondom, hogy 2007-2007-ben te tulajdonképpen nagyon pici gyerek lehettél, mondjuk mi volt az első olyan élményed, amikor eldőlt, hogy neked jégkorongozni kell?
3: 2005-ben már pont egy éve jégkorongoztam. Igen, nagyon jó érzés volt ott lenni a srácokkal és átélni ezt a magyar címeres mezben. Szerintem ez egy büszkeség minden magyarnak, hogy bent tudtunk maradni, és meg tudjuk adni magunknak a lehetőséget, hogy jövőre is ugyanilyen erős ellenfelek ellen tudjunk játszani. Ez egy hosszú távú cél a magyar válogatottnak, hogy bennmaradjunk. Most már igen, nem elsőnek sikerül bemaradni, ez egy nagyon jó lépcsőfok, de nincs megállás, és vannak további céljaink a válogatottal.
1: Mik ugranak be elsőre erről a zürichi világbajnokságról, mégiscsak Elit VB, és neked először?
3: Egy izgalmas kis világbajnokság volt, nagyon tetszett. Utánpótlásban voltam már világbajnokságon, de nem gondoltam, hogy ennyi különbség van egy utánpótlás és egy felnőtt világbajnokságon. Én nagyon élveztem minden pillanatát.
1: Azok a meccs szituációk beugranak időnként, hogy na azt majd azért hasznosítani tudod akár Angliában, ahol a hírek szerint ugye éppen olyan játékost kerestek, ilyen ponterős védőt, mint amilyen te vagy Coventryben.
3: Igen, volt is egy elemzésünk az edzővel nem régiben, és pont a világbajnoki meccseket hozta föl. Arról elemeztünk egy pár dolgot, és nagyon meg volt elégedve az ottani teljesítményemmel. Szóval remélem, hogy egy hasonló, vagy akár jobb teljesítményt is fogok nyújtani az ő csapatában.
1: Valami erekét eltettél, vagy inkább úgy mondom, hogy egy pillanatot erről a bizonyos zürichi világbajnokságról? Hiszen nem tudhatod, hogy a következő VB-re bejutsz-e, mert most már igazán nagy rang az, hogy valaki ott legyen, tehát nehéz bekerülni az utazó csapatba, maradjunk annyiban.
3: Ez így van, nagyon nehéz. Tettem el emlékeket, igen, vannak, és remélem ezek majd bővülnek jövőre.
1: De mire gondoljunk, tehát egy pak, vagy mit visz haza az ember 23 évesen élete első Elit VB-jéről? Akár ugye, ami kézzel fogható, akár amit mondjuk ami nem felejt el soha, egy ütközést, egy gratulációt, egy győzelmet, ami a bennmaradást ért, vagy a legutolsó meccs utolsó másodperceit?
3: Megkaptuk szerencsére a válogatott mezeket. Az egy nagy ereki azért, mert nem nagyon szoktuk az ilyen tornák után, vagy világbajnokság után megkapni. Most szerencsénk volt megkapni, és az egy jó kis fogható emlék, és mondjuk az első pontom, az első asszisztom, amit adtam a világbajnokságon, az biztos, hogy emlékezetes lesz.
1: Azt, ha visszaidézed, akkor hogy meséled majd, akár most, akár később, akár még az unokáidnak?
3: Emberelőnyben voltunk, és kaptam egy jó paszt a kékvonalra, és átcsúsztattam a korongot a jobb oldalon lévő Sofronnak, Sofron Istvánnak, és ő meg egy kapásból előtt koronggal gólt lőtt, és ez egy nagy élmény volt számomra, hogy ott is sikerült egy pontot szereznem akár. Ennyivel hozzájárultam a csapatnak a teljesítményéhez.
1: Meg ez egy nagyon fontos és egy hatalmas gól volt.
3: Így van.
1: A britektől zrikákat kapsz majd? Hogy ők kiestek, te meg bemaradtál a csapattal?
3: Biztos lesz egy-két vitánk, de szerintem nem fognak ezzel foglalkozni.
1: Coventryről mit tudsz? Így elsőre nekem beugrik az, hogy egy iparváros.
3: Kaptam egy jó pár videót, meg egy ilyen összefoglalót, hogy miket érdemes majd ott megnézni. Már van egy csomó olyan lehetőségünk, ami ilyen kikapcsolódás része való, akár el tudunk menni síelni, akár golfozni. Milyen lehetőségek vannak, de izgatottan várom az első napot, az augusztus 14-ét, mert a körbe fognak vinni ott egész nap a városba, és megmutatják, hogy mihol, merre, hány méter, és akkor talán egy kicsit otthonosabban mozgok majd az elkövetkezendő időkben.
1: Na, a síeléssel megfogtál, az hol lesz majd ott a környéken?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert még életemben nem síeltem, szóval biztos ez is egy jó emlék lesz.
1: Na, még akkor zárásul itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márkótól megkérdezem, aki 23 évesen a Coventryhez igazolt, a Coventry Blaze csapatához, hogy Például ez a magyar felnőtt férfi jégkorongválogatott, ugye mindig ez egy alapkérdés, azért teszem fel neked is, hogy hogy fejlődik, miben fejlődik, ott a helye elit VB-n vagy sem. Nehezen tudják, akik nincsenek benne a jégkorongban, mindig mondjuk, hogy azért ez egy szűk társadalom, és egy szűk réteg, akik nagyon fanatikusan szeretjük ezt a sportágat, de akik nincsenek benne, azok mindig megkérdezik, hogy hát most mi a jó abban, ők nem annyira értik, mi a jó abban, hogy egy meccsen a hétből nyerünk, azzal benn maradunk, ugye most egymás után már másodszor történt meg ez, és egyébként meg hatalmas vereségek is vannak. Ugye mi meg ezt a kérdést nem értjük, hogy ezt ők hogyan nem értik.
3: Igen, azért ezt jó tudni, vagy tisztázni azokkal, akik nincsenek tisztában itt a magyar jégkorong szituációval, hogy ez egy óriási lépés, hogy akár ugye nyilván a jégkorong honnan származik, Kanada, Amerika, ugye ott vannak a világ elsők, és azért ez egy nagy lépés nekünk, hogy ott ebben a közegben tudunk maradni és játszani akár jövőre. Nyilván további lépésünk az, hogy bent tudjunk maradni, és még mondjuk több meccset nyerni, és olyan ellenfelek ellen például, hogy Kanada, Finnország, talán kicsit lejjebb szűkíteni ezt a gólarányt, és majd egy idővel megfordítani a mérkőzést. Igen, ez egy hosszú folyamat, de ahhoz képest, hogy mondjuk Kanadában mennyi merítési lehetőség van a játékosok terén, attól függetlenül Magyarországon még mindig nagyon kevés a merítés, és ezt is próbálja a Magyar Jégkorong Szövetség fejleszteni, hogy minél több fiatal elkezdi ezt a sportot, és nagyobb legyen a merítési lehetőség.
1: Miközben azért már van, hiszen az is egy példa, hogy az Elit VB-n ott a jéghegy csúcsán, a tetején, ugye nem ugyanazok a játékosok, nem teljesen ugyanazok a játékosok voltak ott mondjuk, mint akár ha összehasonlítjuk a 23-as tamperei csapatot, a 25-ös Herningét, a 26-os Zürichét és a 27-es majd a Mannheimit, hiszen mi Németországban ott játszunk, tehát azért van itt előrelépés. Te mit szoktál megtenni azért, hogy népszerűsítsed ezt a sportágat, amikor nem játszol és nem a jégen vagy?
3: Én mindenkinek ajánlom egyszer, hogy próbálja ki akár egy tavon télen befagyva, vagy akár bármilyen, ha esetleg nem is akarja kipróbálni, akkor jöjjön el és nézzen meg egy mérkőzést, mert valószínűleg nagyon fog neki tetszeni. Nagyon egy élvezetes sport, és szerintem mindenki beleszeret a sok akcióba.
1: Téged mi az, ami motivál, amikor jégkorongozol, vagy amikor Elit VB-re gondolsz, vagy amikor a Coventry, az új igazolás, az új évadra gondolsz?
3: Engem legfőképp az a szurkolói tábor motivál, akik ki szoktak kísérni minket az ilyen világbajnokságokra, és tudjuk, hogy mindig ott vannak velünk, ez egy óriási élmény. Még akkor is, hogyha kevésbé halljuk őket, mert az ellenfél szurkolótábora hangosabb, de akkor is érezzük, hogy ott vannak velünk. Ez nekem számomra egy nagyon nagy élmény és érzés.
1: Köszönöm szépen, Csollák Márkót hallották. Ő volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban. Csollák Márkó a DVTK-tól az angol első osztályba igazolt a Coventry Blaze csapatához, augusztus 14-én pedig utazik oda. Köszi Márkó még egyszer is egy kalappal.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám

0: tenisszel fogunk foglalkozni, de hogyha adás időnk engedi, akkor teszünk egy pici kitekintést a jégkorongra is, ejtünk majd arról is szót, maradva Észak-Amerikánál, mert hogy a tenisz elitje most az Egyesült Államokban, illetve Kanadában székel, hiszen a múlt héten Washingtonban, Memphisben voltak átépélt a WTA tornák, most pedig már Kanadában zajlik mestertorna magyarokkal is, de most picit módosítunk, vagy fordítunk a sorrenden, és a magyarokról, a magyar teniszezőkről, Bondár Annáékról majd adásunk későbbi részében beszélünk, hanem kezdjük azzal, hogy mi történt a múlt heti tornákon. Ugye Washingtonban rendeztek 500-as ATP, illetve WTA tornát, és a férfiaknál Taylor Fritz győzött, míg a hölgyeknél Alexandre Eala révén megszületett az első Fülöp-szigeteki tornagyőztes, vagy tornagyőzelem egészen pontosan, de hát az eső és az időjárási körülmények azért szolgáltatnak témát, hiszen alapjában befolyásolták itt a lebonyolítást. A hölgyek szombati fináléja félbeszakadt, vasárnap tudták befejezni, vasárnapról viszont hétfőre kellett elhalasztani Taylor Fritz és Rafael Hodár döntőjét, úgyhogy ez is téma. Reisz Bálint itt a stúdióban. Szia Bálint, beszéljünk arról, hogy akkor hogyan is volt ez Washingtonban. Nem minden nap találkozunk ilyennel, hogy effektíve hát belecsúszunk itt az egyik tornából a másikba, hogyha szigorúan nézzük azt, hogy hogy van itt a lebonyolítás.
1: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Érdekes eset volt ez. Szombaton sok mérkőzést rendeztek még Washingtonban, hiszen a férfiaknál volt két elődöntő, a párosoknál is volt egy döntő, és ott volt a női finálé is, amit elkezdtek, aztán az eső miatt félbe kellett szakítani a második játszma elején, és ez a csúszás vasárnapra is ment tovább. Nagyon furcsa volt azt látni, hogy a döntőt kell tolni egy nappal egy torna végén, mert ez önmagában nagyon sok kérdést felvett. Talán szerencsé volt a versenyzőknek, hogy most egy mestertornát rendeznek, aminek picit lehet lazábban alakítani a menetrendjét, és tegyük hozzá, hogy Montrealban is azért eléggé megnehezíti az emberek életét az eső. Marozsán Fábián már második napja várta a mérkőzését, úgyhogy nem tudott pályára lépni, úgyhogy az ő találkozója tovább csúszott ma estére, reméljük, hogy ma már pályára is tud lépni, és le tudja játszani a saját mérkőzését. Tehát az észak-amerikai kontinensen most azért nem a napsütés van, ebből a 40 fokos időjárásból küldhetnénk nekik egy néhány fokot és néhány órányi napsütést, és akkor nekünk is még bőven maradna, és nekik sem kéne ezzel foglalkozniuk, de viccet félretéve. Önmagában az, hogy egy torna döntőjét kell halasztani, az logisztikai kérdéseket felvet, hiszen általában az események azért, ha mondjuk bérlik az adott helyszínt, akkor vasárnapig teszik ezt meg, a jegyeket is úgy értékesítik, hétfő az munkanapnak számít, nehéz bevonzani azokat a nézőket, akiknek vasárnapra volt jegyük, nyilván külön jegyértékesítést nem lehet csinálni, most akkor mindenkinek, akinek érvényes jegye volt vasárnapra, őket beengedett hétfőn is, de mi van azzal, aki nem tud bejönni? Mi lett volna akkor, hogyha játékosoknak máshova kell utazniuk, egy másik földrészre, és akkor nekik is le kellett volna mondani. Picit olyan ez a helyzet, mint hogyha egy labdarúgó világbajnoki döntőt kellett volna halasztani, nyilván nem volt akkora a tét, de hogy úgy érezze az ember, hogy egy finálét nem szoktak elhalasztani. Tehát ha esős az időjárás, arra már volt példa a teniszvilágban, hogy kisebb tornák esetében törölték a döntőt, és akkor nem hirdettek győztest, a pontokat meg elosztották, hogy vagy mind a ketten a döntő pontszámát kapták, vagy mind a ketten megkapták a győzelemért járó pontszámot. Talán ebben az esetben korrektebb mind a kettő játékosnak döntőért járó pontszámot adni, hiszen nem tudjuk, hogy ki nyert volna. De olyan, hogy egy nappal eltolják, és aztán lejátsszák, Ez a ritkább esetek közé tartozik, és főleg azért érdekes ez a washingtoni torna, mert mind a kettő döntőt érintette az időjárás, és lélektanilag szerintem ez egy borzasztóan nehéz helyzetet lehetett főként Hodárnak és Fritznek, akik a férfi verseny utolsó két játékosa maradtak.
0: Mégis inkább talán kezdjük azért a hölgyek fináléjával, mert ugye ott elkezdték szombaton, majd a második játszma tulajdonképpen elején félbeszakadt, és ott talán azért érzékelhető az, hogy ugye Alexandra Eala és Jessica Pegula küzdelméből egyértelműen az előbbi tudott abból profitálni, hogy milyen körülmények voltak, hiszen 4-6-6-4-6-0-ra nyert a Fülöp-szigeteki teniszező hölgy, 20 évesen megszerezte az első WTA tornagyőzelmét, az utolsó 9 játékot

0: játékot ő nyerte meg. Nyilatkozta is a finálé után, hogy hát olyan érzése volt, hogy ezredjére melegít már be, de hát ugye ő azért a származása szülőhazája révén hozzá van szokva nagy esőzésekhez, tehát ebben már azért volt rutinja, hogy az eső az bizony közbe tud szólni, vagy félbe tud szakítani mérkőzéseket, és hát azért E.H. Lány nagyon komoly menetelést mutatott be Washingtonban, hiszen Svitolinát, Oszakát, és még Leila Fernández a címvédőt is le tudta győzni, ehhez jött hozzá az amerikai ellenfele a döntőben, tehát ott azért azt gondolom, hogy jobban, talán még jobban közbeszólhatott, vagy tényező lehetett az, hogy itt milyen intermezzó történt.
1: Igen, valószínű, hogy a női döntő menetét sokkal jobban befolyásolta, még hogyha lélektanilag a férfiaknak még nehezebb lehetett a logisztika, a megvásárolt repjegyek, ezt is hozzátehetjük, hogy aki döntőbe jut, az már abban a tudatban vásárolhatja meg a repjegyét, hogy úgy készül, hogy vasárnap lejátsza a mérkőzését, hétfőn utazhat tovább, tehát itt lehet, hogy ezeket is át kellett szervezni. De Ála egyébként az egész tornán maga biztos volt, és teljesen megérdemelten nyert, csak az első és a döntő mérkőzésén veszített játszmát. Egyébként te is említetted, hogy milyen neveket győzött le, Svitolina, Oszaka, Pegula, úgyhogy Pegulának egy 6-0-át is kiosztott. Nagyon nagy kapokat gyűjtött, és nem véletlenül jött be ő is a világranglista legjobb 20 helyezettje közé. A Fülöp-szigeteki teniszről Ála előtt nem nagyon lehetett azért hallani, és érdekes az, hogy mondjuk az ő példája mennyire fogja motiválni a honfitársait, azért ő egyre jobban bontogatja a szárnyait, hogyha a Grand Slam tornákról beszélünk, és például Ausztráliában láttam, nyilván ott azért van egy valamilyen fajta közelség, de ami áll a mérkőzésein volt hangulat, ott kint a Melbourne-ben konkrétan 300-400 méteres sor volt szerintem azon a pályán, ahol Ála játszott, mert az ottani Fülöp-szigeteki kivándorolt Fülöp-szigetekiek és a szimpatizánsok próbáltak bemenni, és elképesztő hangulatot csináltak, úgyhogy kirakták egy külső pályára egyébként a mérkőzését, mert nem egy nagy név ellen játszott, de látszik az, hogy ez nem csak neki, mint játékos fontos, hanem van mögötte egy kulturális dolog is, és nagyon sokan támogatják őt szurkolóként is a pályán kívülről. Szóval már csak emiatt is izgalmas az ő története, de ezen a tornán fantasztikusan játszott.
0: Hát a férfi tornával kapcsolatban ugye említetted, hogy akár az is megoldás lehetett volna, hogy elhalasztják, de azt hiszem, hogy azért mind a két játékos, Taylor Fritz és Rafael Hodár is bízott benne, hogy ezt le lehet játszani, sőt meg lehet nyerni, mert mindkettőjüknek azt gondolom, hogy nagyon fontos tett volna itt egy tornagyőzelem, hogy a Taylor Fritz ebben a szezonban elveszített már 3 finálét is, Dallasban, Halléban, illetve Stuttgartban mindháromszor egyébként honfitárstól kapott ki, Rafael Hodár pedig másodjára jutott torna döntőbe ebben az évben, gyakorlatilag egy év alatt 400 helyet lépett előre, most már betört a top 20-ba is a fiatal spanyol tehetség, de hát végül is a fináléban csak úgy, mint az évben már egyszer, 7-6-6-4 arányban az amerikai Fritz volt a jobb. Milyen döntőt kaptunk így picit megkésebb, picit spéttel hétfőn?
1: Hodár esetében elképesztő az a szezon, amit fut, és bárhogyan is zárja majd az idényt, szerintem ő az év felfedezettje, ehhez már azért nem sok kétség férhet, hiába van még hátra egy Grand Slam torna, nagyjából valami teljesen váratlan Grand Slam győztes kellene, hogy ez megváltozzon, és az, hogy ilyen szépen gyűjtögeti a döntőket, hogy már van egy 250-es torna győzelme, és most egy 500-as tornán is, tehát egy ilyen magasabb szinten is megmutatta magát, nem csak salakon, hanem kemény pályán is van már idén ilyen szereplése. Tegyük hozzá, hogy Ausztráliában is volt még egy Challenger tornaszinti döntője Canberrában az Australian Open felvezetéseként. De az, hogy bejött a legjobb 20-ba, szerintem az ő esetében már egy fontos dolog volt, és talán ő lehetett az, aki tét nélkül állhatott föl, még hogyha fontos lett volna neki is egy tornagyőzelem, hiszen minden játékos esetében ez elmondható, de aki többet veszíthetett ezen a találkozón, az egyértelműen Taylor Fritz, akinek ott volt már a 3 elveszített döntője, visszatért most a kemény borításra, aminek ezért kedvező. Most nem honfitársra kellett játszani, de hazai környezetben, újból egy 500-as tornán, és 2025 júniusában nyert utoljára bármilyen ATP tornát, ugyakkor két füves pályás versenyt, és hogyha kemény pályás győzelmeket nézzük, ez a legdurvább, hogy 2024. februárja óta Taylor Fritznek nem volt kemény pályás torna győzelme. Azóta megnyert három versenyt, de mind a hármat füvön, és ez a sorozat, amit szerintem ő mindenképpen le akart zárni, úgyhogy nagyon jó finálé volt, szoros mérkőzést játszottak egymás ellen, és úgy gondolom, hogy Fritz volt az, aki nagyobb teherrel léphetett pályára, de elbírt ezt a terhet.
0: És hát azt is hozzátetjük Fritz sikeréhez, hogy egyfelől a 11. torna győzelme a túron, másfelől 2022 után tudott ismét 500-as, legalább 500-as tornát nyerni, akkor ugye Tokióban, meg aztán később az év során mestertornát is tudott győzni, ugye itt a második játszmában már volt 3-0-ja is, és tényleg ugyanúgy 7-6-4-re nyert Hodar ellen, mint egyébként az év során már egyszer tette korábban, és Fritzelt egyébként ebben a szezonban a 8. olyan játékos az ATP túron, aki azok után tudott tornát nyerni, hogy mérkőzéslabdát kellett hárítson, mert erre még a negyed döntőben Alex Mikkelsen ellen került sor, úgyhogy hát ebben is úgy picit jobban beírta magát a statisztikák könyvébe most Taylor Fritz.
1: Igen, és tegyük hozzá, hogy Mikkelsen is egy honfitárs, tehát hogy egy újabb...
0: Valahogy megjúlik a baja az amerikaiakat Taylor Fritznek.
1: És itt is ugye több amerikaival is kellett játszani, mert aztán a következő fordulóban Nakashima volt az ellenfel a legjobb négy között, és ellene is játszmát vesztett, úgyhogy az amerikaiak ellen nehezebb az útja, mint hogyha külföldivel kell játszania. De meccslabdát hárított, és egyébként Wimbledon után látszik az, hogy jó formában tudott visszatérni a keményborításra, ami úgy, hogy a következő hetekben azért az észak-amerikai kontinensen versenyeznek jó előjel, nyilván neki a US Open az év legfontosabb tornája, van még addig 3 hét, és most úgy tűnik, hogy a formája ez rendben van.
0: Taylor Fritznek tehát ez nem az első, hanem a 11. torna győzelme volt, de most valahogy így a tenisz elitjében azt látjuk, hogy sokan az áttörést jelentő első torna győzelmüket aratják, hogy Alexander Ehlát már említettük ebben az adásban, múlt héten beszéltünk Quentin Hallisról vagy Lili Taggerről, és hát itt van Krisztina Lihutova, aki 16 évesen és 175 naposan a selejtezőből indulva tudta megnyerni a Memphis-i 250-es tornát, ezzel minden idők második legfiatalabb női teniszezője lett, aki a túron tudott tornát nyerni. Egyébként 1990-ben Mirjana Lucic 15 évesen és 50 naposan volt a legfiatalabb. A 229. helyről így hip-hop 103 helyet előre is jött az orosz teniszezőnő, de azért az, hogy 16 évesen és 175 naposan valaki a túron tudjon egy 250-es tornát megnyerni, az egészen elképesztő, és azért például a legjobb 32 között Jekatyerina Alekszandrovát is a világranglisten 19. helyen álló teniszezőnőt is meg kellett vernie. Igaz, hogy ott volt egy visszalépés is, de hogy azért nem akárkiket tudott felülmúlni.
1: Zseniális ez a történet, kicsit Valentin Vassaró tavalyi ezres torna győzelmére hasonlít, de nyilván itt a torna színvonala is azért kisebb, a pontozás is kisebb, de már az is alapvetően különleges, hogy valakinek csak egy selejtező mérkőzés kellett lejátszania. Lihutovánál ez volt a helyzet, mert szokatlan módon lyukas volt a selejtezős tábla, és így az első 5-6 kiemelt az továbbított mérkőzés nélkül, egész pontosan az első 5 kiemelt, és Lihutova volt az 5. kiemelt a selejtezőben, úgyhogy neki így csak egy találkozót kellett játszani a főtáblára jutásért, ott Kozrejeva ellen egy honfitárs ellen tudott nyerni, 2-1-re, utána jött még egy honfitárs, Alekszandrova, aki azért nem kis név, nem véletlen volt ott a világranglista legjobb 20 játékosa között, és oké, feladta a mérkőzés, de hogyha azt nézzük, amikor a feladás történt, nagyon jól állt Lihutova, mert 5-4-re vezetett a döntőjátszmában, tehát véletlenül megnyerte volna a mérkőzést akkor is, hogyha Alekszandrova nem dönt a kéznyújtás mellett. Aztán jött Maya Joint, aki ellen szintén az elvesztett első játszma után kellett visszajönni, tehát volt rajta egy extra nyomás, tegyük hozzá, hogy egy 200-on kívül érkező 16 éves játékosról beszélünk, hogyha ezeket mellé rakjuk, akkor még elképesztőbb ez a siker. Utána legyőzött két amerikai játékost, akik nincsenek benne a legnagyobb nevek között, tehát nem a húzó nevek az amerikaiak közül, de azért mégiscsak két olyan teniszező, akinek ott volt a hazai pálya előnye, őket is le tudta győzni játszmaveszteség nélkül, majd pályafutása első VT a torna döntőjén, első VT a tornáján, azután, hogy 6-1-re elveszíti az első játszmát, visszajön ismételten egy 6-1-jel, és a döntő játszmát 6-3-mal befejezi. Már maga a döntő is érdekes volt, Liutova és Vidmanova eddig nem a tenisz két legismertebb neve volt. Most Liutova esetében ez megváltozik, már csak azért is, mert ezzel történelmet írt. Előtte nem is nagyon volt olyanra példa, hogy 2010-es játékos egyáltalán tornát vagy mérkőzést nyerjen VT a torna főtáblán a hölgyeknél. Egy ilyen teniszező volt. Liutova nem, hogy most csatlakozott ehhez a klubhoz, hanem első 2010-es születésű játékos lett a hölgyeknél, és a férfiaknál sem volt még ilyen, aki tornát tudott volna nyerni. 16 évesen, ez egészen hihetetlen. És akkor is lehet érdekességeket találni, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedeket tekintve kik voltak ezek a teniszezők. A hölgyeknél 1980-as születésűként Martina Hingis volt az első, aki 1997-ben tudott tornát nyerni. 1990-es születésűként Caroline Wozniacki, aki 2008-ban Stockholmban zárt az élen egy tornát, 18 éves volt, Hingis 17. A 2000-esek közül Olga Danilovics, aki 2001-es születésű és 2018-ban Moszkvában tudott nyerni, ő 17 éves volt, és hármójuk közül Danilovics az, aki a legrosszabb karriert futotta be, mert nincsenek Grand Slam döntői, de ettől függetlenül ő is egy jó játékos, akit a sérülések hátráltattak, azok, akik mondjuk a magyarországi VT a tornákat követték, gyakran találkozhattak vele. A férfiaknál pedig 1980-as születésüként Marat Safin volt az első, aki ugye korábbi világranglista első, 1999-ben nyert Bostonban. 1990-es születésűek közül Milos Raonic, aki 2010-ben San Joséban tudott nyerni, és a 2000-esek közül Carlos Alcaraz, aki 2021-ben Umagban 18 évesen nyert, Raonic 21 éves volt, Safin pedig 19. Ehhez a körhöz csatlakozott most a hölgyeknél Liutova, és itt azért a 7, vagy hát Liutován kívül 6 felsorolt játékosból 5-nek nagyon komoly eredményei vannak Grand Slam tornákról is.
0: 33 győzelem és 4 vereség Liutova idei mérkőzés, vagy győzelem-vereség mutatója. Május-június során volt egy 12 meccses győzelmi szériája is, és hát ahogy Bálint, te is említetted, tehát még VTA 125-ös tornán sem játszott korábban, úgy sikerült most megnyerni egy 250-es tornát. Hát itt nagyon nagy nevű játékosokat említettél. Én még Zsüsszi Nenent hoznám ide, aki szintén 16 évesen nyerte meg élete első VTA tornáját, és ha megnézzük azokat, hogy a hölgyeknél kik voltak az ilyen legfiatalabbak, tehát mondjuk 17 évnél fiatalabban első torna győzelmet arató játékosok, akkor talán Justin Henin a legnagyobb név közülük, ugye ő 7-szeres Grand Slam bajnok lett, olimpiát is nyert, zárójelben akkoriban 2000-es évek elején az egyik kedvenc női teniszezőn volt. Hát meglátjuk majd, hogy Liutovának milyen pályája lesz, milyen karrier tud befutni, azért ez egy óriási mérföldkő, de garanciát azt gondolom, hogy semmire sem jelent. Hát érdeklődve figyeljük majd, hogy ő, vagy akár a múlt idő, tehát Lili Tagger, aki ugye 18 évesen tudott tornát nyerni, mire viszik majd a jövőben. Beszéljünk akkor a magyar játékosokról, hiszen már Kanadában pályára lépett Bondár Anna, Udvardi Panna és Fucsovics Márton is, ahogy pedig Bálint említette, Marozsán Fábián várja, hogy végre bemutatkozhasson majd a montreali mestertornán. Bondár Anna győzelemmel kezdett Torontóban, a legjobb 64 közé kerülésért az ukrán Alina Kalininát győzte le 6-4-7-5 arányban. Kalinina ugye az 54. helyen áll a rangsorban, és hát Bondár Anna idén már harmadik alkalommal nézett farkas szemet az ukrán riválisával, összességében pedig 5-5-ször. Ugye Brisbane-ben Anna, Harabatban Kalinina nyert, ezúttal pedig Bondár volt a jobb. Egy olyan mérkőzésen, ahol hát oda-vissza vették el egymás adogatásait, de szerencsére mind az első, mind a második játszmában Anna tudott egyel többször brékelni. Hát például az első játszmában ott 5-4-es Bondár vezetésnél egy maratoni tizedik játék következett, a hetedik játszma labdáját tudta Anna kihasználni. Összesen 9-szer volt egyenlő 40-40-nél. A második játszmában azért 6-5-nél már könnyebben sikerült fogadóként lezárni ezt a mérkőzést, úgyhogy jó a rajtja Annának, és majd egyébként hát egy szintén jól ismert ellenfél, a belga Mertens következik.
1: Igen, Kalinina ott abban a maratoni tizedik játékban egyébként 15-40-ről jött vissza, tehát jó pár bréklabdát és játszmalabdát hárított, de Anna megmutatta, hogy ezután is képes megnyerni a játszmát. és a második szett is nagyon szoros volt. Összességében, ha a statisztikákat nézzük, akkor a stabilitás, ami egyértelműen Anna mellett szól, 63%-kal ütötte be az adogatásait, azért ez egy olyan dolog, amin még lehet és kell is fejleszteni, hogyha szeretne tovább jutni, de mindössze 3-2-es hibája volt, ez az ukrán részéről 6, tehát ott sokkal több volt. Kalinina nagyon sok bréklabdát hárított, de Annának nem is kellett annyit, tehát nem is volt az ukránnak olyan sok lehetősége. Szóval ez egy jó tornakezdés Anna esetében, aki ugye a füves borítás után két tornára visszatért salakra, és most ment újból kemény pályára, úgyhogy a hamburgi döntő után viszonylag gyorsan visszatért a kemény borításait az év utolsó fele, harmada előtt. Jó kezdés az ő szempontjából, Mertens ellen bravúr kell szerintem azért a belga formáját látva, de azt bízunk benne, hogy Anna meg tudja szorongatni legalább, és aztán ki tudja, talán el is lehet kapni őt.
0: Hát Mertens formájához annyit tegyünk hozzá, hogy ugye Wimbledonban játszott utoljára, ott negyed döntőben kapott ki a későbbi győztes Noszkova ellen, és hát érdekesség, hogy egyetlen egyszer találkozott Bondár Anna Mertenssel, éppen Torontóban, szinte napra pontosan 4 évvel ezelőtt 2022-ben, akkor 6-7-1-6 lett Anna szempontjából a mérkőzés végkimenetele, a belga már azért akkor is előrébb állt a világranglistán, nagyjából 20 helyjel, hát most is azért a belga az esélyesebb, de bízunk benne, hogy Anna ezt a mostani jó formáját ezt tovább tudja majd menteni. Tovább mentheti formáját Udvardi Panna is Torontóban, miután az első mérkőzés sikerrel abszolválta, a német Liss ellen a harmadik játszmában 2-0-ás magyar vezetésnél ellenfele feladta a mérkőzést. Egyébként egy nagyon kiegyenlített találkozó volt, addig megnéztem, hogy összesen 3-mal nyert több pontot Udvardi Panna, úgyhogy azért talán nem baj, hogy nem kellett ezt végigjátszani, meg ki tudja, hogy akkor mi lett volna. Hát viszont a folytatás az Naomi Osaka ellen következik, nem ígérkezik egy könnyű mérkőzésnek a két nap múlva esedékes találkozó.
1: Igen, önmagában Osakával játszani az extra, meg lehet mutatni Pannának, hogy mit tud, aki az elmúlt hetekben nagyon konstans teljesítmény nyújt, és megszilárdította a helyét a világranglista legjobb 100 helyezettje között, de ez a Liss elleni mérkőzés, legalábbis annak a vége az elég érdekesre sikerült. Most a WTA elkezdett kísérletezni az elmúlt időben, hogy a napok összefoglalóit nem meccsenként külön választva töltik föl, hanem egy ilyen egyórás mixben volt minden, ami tegnap történt, és abból nagyjából 3 percet kapott az Udvardi Liss találkozó. Érdekes dinamikával, mert az első játszmában, amit 6-2-re nyert meg a német, ott inkább Udvardi Panna nagyszerű ütéseit vágták be, a második játszmában megfordítva, de a mérkőzés utolsó két labdamenetét is bevágták, ajánlom mindenkinek egyébként megtekintésre. A készfogás maga nincs benne, de a 1-0-nál Liss beüti a két utolsó szervet, ordas nagy kettős hiba előnynél, fogadó előnynél. Az első az a hálóba megy, a második az meg nagyjából a rossz oldalon, T-vonal mögé 4 méterrel, és akkor lesétálnak, és jön a következő meccs összefoglalója. Tehát, hogy nem tűnt úgy, hogy Liss sérült lenne, értelmezhetetlen az, hogy ott mi történt egész pontosan, mert szerintem ápolás sem kért ki, csak egyszerűen kezet nyújtott, megunta azután a kettős hiba után, de hogy össze van vágva az összefoglaló, az egészen komikusra sikeredett, hogy ott a kettős hiba, aminek a második ütése, tehát a mérkőzés utolsó ütése az egy nagyon-nagyon vakon megütött labda, és ezt követően jön a következő mérkőzés összefoglalója. Emiatt furcsa ez az újfajta koncepció, hogy minden mérkőzést így egymásra indítanak, és egymásra gurítanak egy videóba összerakva, de Udvardi Pannát dicsérjük meg, hogy egy majdnem 2 óráig tartó mérkőzést meg tudott nyerni, és megspórolt véletlenül a német játékosnak egy 30-40 percnyi teniszt, ami Osaka ellen jól jöhet, és a hölgyeknél is lesz a kanadai mestertornákon magyar játékos, ráadásul 2 is, úgyhogy eddig ezen a héten, amennyire csendes volt az előző néhány nap magyar szempontból, most magyar szempontból vannak sikerek, amikről be lehet számolni.
0: Pucsovics Márton visszatért, Wimbledon ott először játszott, Corentin Mouté ellen, ott egy 6-2 arányban maradt alul, de hát azt gondolom, hogy magában már az jó, hogy ott tud lenni így a észak-amerikai nyitányon Fucsovics Marc azok után ugye elmondta, hogy fülyes szezon befejeztével azért beavatkozásra volt szüksége, vagy van szüksége a vállam miatt, amely továbbra sem 100%-os. Marci szempontjából Winston Salem lehet a célkeresztben, hiszen ugye tavaly ott megnyerte a 250-es tornát, nyilván címvédő az mindig ad egy rangot, ugye versenynaptárban egy tornának, meg hát nyilván azért a pontokat is ott kell védeni, bár nem tudom, hogy most ő jelen helyzetében mennyire foglalkozik egyáltalán a ranglista pontjaival.
1: Valamennyire muszáj ezzel foglalkozni, mert az a 250 pont a Marci esetében kis túlzással élethalál. Nyilván nem ennyire drámai a helyzet, de alapvetően az az első probléma, hogy Winston Salemben jelenleg nincs ott a főtáblán a ranglista helyezések alapján. Azt gondolom, mivel a torna szervezői már hónapokkal ezelőtt bejelentették, hogyha szükség lesz rá, akkor szabad kártyát fog kapni, de egyelőre nem lehet hivatalosan azt kijelenteni, hogy ott mindenképp el tud indulni. Ehhez szükség lesz vagy néhány visszalépésre, vagy arra, hogy a szervezők szabad kártyát biztosítsanak neki. Teszem hozzá, hogy mondom, szerintem ez meg fog történni, mert a közösségi médiában már hónapokkal ezelőtt Marcival reklámozták az eseményt, de hogyha azt nézzük, hogy a magyar játékosnak most 750 pontja van az élő ranglistán, amivel jelenleg a 81. helyen áll, ez az élő világranglista, tehát ami majd Montreal után fog frissülni, nyilván azok a játékosok, akik mögötte vannak és pontokat szereznek, megelőzhetik őt, de nézzük meg, mit jelent ez a 250 pont, ugye ezt nem nehéz kiszámolni, hogy 500-ra fog visszaesni, hogyha addig még nem gyűjt, jelenleg az a 128. pozíció, ez Grand Slam tornákon már selejtező, ott újabb három mérkőzés kellene megnyerni, nyilván ez csak Ausztráliától lépne majd életbe, mert a US Open azért megvan a főtábla, de Marci azért már a koráról beszéltünk, meg a sérüléseiről beszéltünk, hogyha kicsúszik abból a körből, ami garantált főtáblát jelent Grand Slam tornákon, nagyon nehéz lenne még egyszer visszajönni, amit megcsinált 2 évvel ezelőtt fantasztikus félszezonnal, az nem biztos, hogy az ő egészségi állapotával már újból menne. Úgyhogy én azért gondolom azt, hogy Winston Salemre mindenképpen figyelni kell, és formát időzíteni, mert ebből a 250 pontból, még hogyha nem is sikerül az összeset megvédeni, valamennyit meg kell próbálni.
0: Mi meg akkor azért picit figyeljünk a már említett US Open, már pedig azért, mert ugye napokban egy nyilvánosságra hozták, hogy a vegyes párosokban, ami most szintén majd a torna egyéni küzdelmei előtti 3 napon lesz lebonyolítva, milyen sztár párosok álltak össze, mert ahogy az már tavaly is így volt, és ahogy tavaly is beszéltünk róla, a szervezők hát azt preferálják, hogy a nagy nevű egyéni játékosokat tegyék össze, mindenféle izgalmas párosokba, is ők adjanak kvázi egy ilyen nagy hírverést is az egész US Opennek, hát ez tavaly is jól sikerült, mert a pályákon 78 ezer néző volt, a közösségi médiában több mint 2 milliós elérése volt csak ennek a vegyes páros küzdelemnek, és hát voltak már olyan nevezők, olyan párosok, akit július korábbi napjaiban is tudni lehetett, hogy rajthoz állnak, de most a tegnapi napra kaptunk újabb neveket, és hát izgalmasabbnál izgalmasabb párosok vannak. Nem tudom, Bálint, neked melyik duó tűnik a legjobbnak, ugye arra már utaltunk, hogy Arina Sabalenka és Novák Djokovic egymás oldalán fognak játszani, emellett melyik az a páros, melyik azok a párosok, amelyeket te így kiemelnél.
1: A Casper Ruud, Igaz Swiatek kettős is érdekes lesz. Igaz Swiateknek a hölgyeknél korábban, amíg játszott párost, addig voltak sikerei, úgyhogy emiatt is izgalmas lesz. Leila Fernández és Francis Tiafoe kettőse is izgalmasnak hangzik, mert Fernández ugye már Babos Timi oldalán is megmutatta, hogy azért tud nagyon szépen játszani, hogyha szeretne. Zverev és Townsend az kicsit váratlan összeállás, de a német már friss Grand Slam győztes játékosként mutathatja meg azt, hogy mit tud ebben a formátumban. Izgalmas kettősök vannak, Rybakina és Fritz is egy olyan páros, amire nem feltétlen számított volna az ember. Ami az érdekes része, hogy nem nagyon találni olyan egyéni játékosokat a hölgyeknél meg a férfiaknál, akik amerikaiként álltak volna össze. Ez úgy azért hiányzik a US Open-en szerintem. Jó lett volna látni mondjuk Taylor Fritzet valamelyik amerikai női játékossal összeállni, és el is elindul, azt tegyük hozzá, azt nem emeltem még ki, hogy lesz egy Alexander
0: Ozsi Aliassime,
1: kanadai Fülöp-szigeteki duó, úgyhogy az is izgalmas lesz ellen mostani formáját látva.
0: Hát én még akkor két párost tennék ezt hozzá, nyilván ugye Svitolina és Monfils házaspárként, megismerve Monfils hát előadói képességeit, illetve az ilyen gála meccseken nyújtott fantasztikus performanszait, és hát akkor egy japán duó, tehát Naomi Osaka és Kei Nishikori, nyilván utóbbi azért már nincs karrierje csúcsán, de nekem szimpatikus, hogy mondjuk egy két japán teniszező összeáll, két jó nevű játékosról van szó. Ennyi fért már a Vonák és Tenyeres magazin műsorba, jövő héten jelentkezünk, lehet, hogy majd akkor beszélünk tengeren túli jégkorongról magyar vonatkozással, de ezt most eltesszük a következő hétre. Most hírek következnek, aztán pedig sporttörténelem itt a Nemzeti Sportrádióban. További jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Betlehem Dávid EB ezüstérmes. Emelkedett a Duna vízszintje, kitart a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
13: Betlehem Dávid ezüstérmes 10 kilométeren. A párizsi vizes EB nyitó napján a magyar klasszis másodikként csapott célba a német Florian Welbrock mögött. Így akárcsak a 2024-es párizsi olimpián, úgy ezúttal is dobogón végzett a Szajnában rendezett versenyen. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg Rasovszky Kristóf 23. helyen végzett. Mark Graf Ákos hivatalosan is a Köbenhavn játékosa. Amint az már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő, aki mindössze másfél hónapig volt az Újpest játékosa. Az egyszeres magyar válogatott Mark Graf 5 éves szerződést kötött a Köbenhavn együttesével. Fucsovics Márton 2 szettben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói kemény pályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia, 59. helyezett Corentin Mutettől. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Eva Lisz ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta. A döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán Osaka Naomi lesz a második körben.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még előttünk állnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy hajnalban megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő különösen a nagy fogyasztókat arra kérte, hogy csökkentsék önkéntesen energiafelhasználásukat, és mindenki, aki teheti, takarékoskodjon az árammal 17 és 22 óra között. Sorra jelentik be az energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő holnaptól az irodai dolgozóknak, mérsékelik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszvilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérsékelik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Battyányi térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A lelettet hajóba emelve tudták partra vinni. A katonai motorkerékpárt a HM6 Történeti Intézet és Múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekély vízben elérték a meder törést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt a rendőrség, a katasztrófa védelem is kereste hajóról, drónnal és búvárokkal is, de nem találták meg. Az önkormányzat óvatosságra inti a strandolókat, mert az aszályos folyónál nagyon hirtelen mélyül és erős sodrású a víz.
2: Közlekedés.
13: Az M5-ös autópályán munkavégzés folyik a határ felé Kecskemétnél, a 74-es kilométernél kell sávzárásra és 3-4 kilométeres torlódásra számítani.
2: Időjárás.
13: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülés péntektől lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ismét köszöntjük Önöket Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt, egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia, Gábor!
8: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszáma jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
6: Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
8: Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Savao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitya, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült, tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn a pontszám, 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
6: Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
8: Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még kész. egészen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játékok előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
6: Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
8: Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
6: Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
8: Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fennkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
6: Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női tőrvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
8: Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
6: Mit lehet tudni Tordasiról?
8: Amikor gyerekként ott téblábolt az öttös a versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
6: Münchenben?
8: Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edith, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
6: Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
8: A 6-os döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
6: Hogyan alakult a többi asszó?
8: Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer 4-en állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
6: Azok után, hogy a 6-os fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
8: Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak ekkor Colino tőre, behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
6: Miként alakult a döntőtus?
8: 2 érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét, 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
6: Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előzévi világbajnok Román Stált kellett legyőznie, erről mesél itt a Sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
8: Megtetézve azzal, hogy az aranyért a szétvívásban Colinoval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
6: Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
8: Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női tőrvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
6: Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női tőrcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
8: Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
6: Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
8: De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968-as Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
6: Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
8: Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreára Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is, elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire Németh Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, mert lehet, hogy meglepetést látsz.
6: Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 cm-t.
8: A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Németh a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem Németh szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
6: Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
8: Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elégtételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
6: Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
8: A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerely a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor Németh a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
6: Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
8: Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
6: Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerelyhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
8: Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes 4 évvel később Münchenben, ezüst jutott.
6: Egy román játékvezető, bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
8: Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyez a találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
6: Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint
8: így
6: kijelentés.
8: Van, így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája, Kárpáti György lett.
6: A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
8: Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
6: Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
8: A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár rendre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
6: Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
8: Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem, válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
6: Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
8: Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok elleni 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akár csak Németh Miklós édesapja, Szívós Istvánné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem, nagyon jó csapatot sikerült Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
6: Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 4 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. A mikrofonnál Német Kornél. Kezdjük a mai Hazafutást, a műsor szerkesztője Szalai Kristóf, a technikáért pedig Jámbor Tamás felel. Kitartást mindenkinek ebben az óriási, már-már elviselhetetlen hőségben, az utolévőknek pedig természetesen balesetmentes közlekedést ezúttal is. Ami a mai műsort illeti címszavakban, labdarúgás, ezen belül is férfi, illetve női labdarúgás, hiszen a Ferencváros női, illetve férfi csapata is nemzetközi mérkőzést játszik holnap. Ezekre a találkozókra hangolunk, de pillanatokon belül megszólal nálunk a Fradi új igazolása, a visszatérő Nagy Ádám is. Aztán zajlik a 10 kilométeres női hosszútávúszó a párizsi Európa-bajnokságon. A férfiak mezőnyében Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett, hamarosan ő is megszólal, illetve természetesen figyelünk a női mezőnyre, illetve a hölgyek szereplésére is. Szóval labdarúgás, illetve úszás nagyjából így tudnám összefoglalni, ami a legfőbb csapás irányt illeti. Na meg persze természetesen szokásos hétköznapi műsorrendünknek megfelelően délután 4-től nem maradhat el a Nemzeti Sportkör sem. A mai napon is megvitatjuk majd a nap, illetve a hét legfontosabb sport tematikájú témáit. Ezek címszavakban, tehát előjáróban a legfrissebb témák, illetve a legfrissebb hírek. Hamarosan Bibi Rexa és a New Religion itt a folytatásban a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 15 óra 9 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Ahogy ígértem, labdarúgással kezdjük tehát a mai hazafutást, hiszen napokkal ezelőtt hivatalossá vált, amiről már korábban sokat pletykáltak, a 88-szoros válogatott középpályás Nagy Ádám visszatér a Ferencváros együtteséhez. Ennek kapcsán beszélgetett a Fradi új igazolásával, régi új igazolásával, Nagy Ádámmal, tehát Szabó Bence.
3: 10 év után újra hazatértél a Ferencvárosba. Milyen újra Budapesten lenni és a Fradi játékosának lenni?
4: Érdekes nagyon, mert ahogy te is mondtad, 10 év telt el, de ahogy megérkeztem és elkezdtem az edzéseket, először még külön, aztán a csapattal, olyan, mintha ez a 10 év egy hónap alatt eltelt volna, és hogy újra itt vagyok, és újra itt vagyok a Fradiba, és magától értetődő, annyira természetesnek érzem, ami abszolút, tehát egyáltalán nem azt, hiszen a Fradi is, az egész Ferencvárosi tornaklub rengeteget fejlődött, infrastruktúrálisan is, szakmailag is, és hát a csapat is egyre erősebb, és egyre jobban megállja a helyét a nemzetközi sorozatokban is, úgyhogy nyilván nem volt ez magától értetődő, hogy én haza fogok tudni jönni, de nagyon-nagyon örülök neki, és büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer fogalmaztam, hogyha hazajövök egyszer, akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált.
3: Ugye egy állandó pont van, gyakorlatilag Dibusz Dénes volt az a játékos, aki akkor is itt volt ebben a keretben, amikor még te is játszottál. Milyen ez a, hogyha két csapatot most már így össze tudod hasonlítani, te egy gyengébb Fradiból mentél el?
4: Hát figyelj, azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig, de javíts ki, hogyha tévedek, még nem jöttek össze a selejtező sorozatok.
3: Hát igen, ugye a főtábla az a 2019 a környékén akkor volt először, igen.
4: Így igaz. Tehát hogy nyilván, hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban ez a Fradi, a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
3: Ugye azért eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára, meg hát alapvetően erre is rákérdeznék, hogy most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
4: Hát figyelj, szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előrejött látó az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. És nyilván egyébként meg persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg ilyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori, egyébként ilyen nagyon-nagyon nagy melegbe játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik megfőnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy ez emiatt inkább ki se jönnek. Összességében nyilván nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberrel kevesebben játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni. A magyar bajnokikon meg kicsit döcögös ez az egész dolog, és nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbély Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulás fognak látni a szurkolók.
3: Térjünk még vissza egy kicsit az átigazoláshoz, az olyan szempontból, hogy hozzád milyen visszhangok jutottak el, a szurkolók hogyan reagáltak a visszatérésedre. Én azt láttam, hogy azért nagyon sokan örültek neked. Ezzel együtt veled kapcsolatban, a játékoddal kapcsolatban mindig felvetődnek bizonyos fajta kritikák is, az, hogy kevésbé passzolsz előre. Ezeket te hogyan kezeled az elmúlt időszakban, meg tényleg az összkép milyen volt neked?
4: Figyelj, eléggé jól kezelem ezeket. A üzenetek, a személyes tapasztalataim azok abszolút pozitívak. Minden, ami eljutott hozzám, az motiváló. Én már nagyon az internetet nem bujkálom a komment szekciókat, mert nincs rá szükségem, meg időm sincs ilyenekre. Nyilván hosszú távon, sőt már rövid távon most az lesz a motivációm, vagy a célom, hogy egyre több, szépen fokozatosan több meccset tudjak játszani, több perc legyen a lábamba, és remélhetőleg a szezon végére meg mindenki örül, hogy visszajöttem, és újra a Fradi játékosa vagyok.
3: Ugye bekerültél az Európa Liga keretébe, és két változás történt a keretbe, az egyik ugye, hogy te is bent vagy, ez akkor nyilván azt is jelenteti, hogy akár majd meg is kaphatod a lehetőséget most a Górnik Zsábra ellen.
4: Így igaz, sajnos még így, ahogy folyamatosan szerda-szombat, vagy szerda-vasárnap, csütörtök-vasárnap, tehát ilyen heti két mérkőzés van. Kevés edzést tudtam rendesen a csapattal csinálni, mert általában ilyenkor, aki játszott, az másnap az regenerál, akkor egy kisebb csoportos edzés van, és nyilván itt most azt hiányzik, hogy egyre, hogy minél több edzéssel tudjak részt venni, ott, ahol az egész csapat ott van, hiszen azért össze kell szoknom a játékosokkal, illetve most az, hogy életemben először kimaradt egy pre-season, és hát azt kell a lehető legrövidebb alatt ledolgozni, mert hiába dolgozik az ember egyedül vagy személyedzővel, nyilván az teljesen más, mint hogyha csapatedzéseken részével, viszont egyáltalán nem lesz probléma, azt már most érzem, csak minél több egymás közti játék, éles helyzetre van szükségem.
3: Hogyha beszélünk az esélyekről, akkor ugye lehet ezt a lengyel csapatot nézve, legalábbis a Fokodőirák szerint a Ferencváros az esélyesebb. Most itt hogy látod a főtábrára jutásnak az esélyt a Fradi szempontjából? Ugye azt is tudjuk már, hogy milyen ellenfelek következhetnek adott esetben, ha sikeres a párharc, és adott esetben, hogyha sikertelen, hogyan tekintesz a jövőbe?
4: Hát szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy most mérkőzésre megyünk. Hogyha az egész képét nézzük, akkor tudjuk nagyon jól, hogy a Trabzonspor az nem lesz egy egyszerű, hogyha tovább jutunk a lengyel csapaton, és ugyanakkor utána viszont a Monakóval találkoznánk, ha esetleg nem tudnánk sikeresen menni a lengyel csapatot, ami szintén talán még erősebb csapat, mint a Trabzonspor, úgyhogy abszolút abban vagyunk, hogy most mérkőzésre megyünk, de először ezt a hazai holnapi mérkőzést, ott kell egy jó eredményt elérni, és nyilván mindenki botmotockál az, hogyha ezt a két párharcot jól veszük, akkor utána már biztos a konferencia liga.
3: Egy kicsit beszéljünk a magyar bajnokságról, meg az itteni szerepléséről a Ferencvárosnak, és alapvetően a első körben a véleményedre lennék kíváncsi, hogy ugye itt az MLS változtatott az elmúlt években, bevezett ez az úgynevezett magyar szabályt, ami egy ajánlás. Ezzel kapcsolatban neked milyen véleményed van? Te hogy érzel, ugye ennek te úgymond egy kedvezményezett játékosa vagy?
4: Így igaz, de most emiatt egyáltalán nem fogom magam rosszul érezni, mert eddig mindenhol nyilván, ahol külföldön voltam. Végül is egy idegennek tekintettek rá, még akkor is, hogyha azért már Olaszországban is jól beilleszkedtem. Örülök, hogy végre Magyarországon magyarként itteni játékosnak tekintenek rám. Szességében maga a kezdeményezés az jó, hiszen szerintem minél több magyar játékosnak kéne játszani, minél több magyar fiatalnak, mert az a magyar foci érdekeit szolgálja. azért azzal nem mondok újakat, hogyha azt mondom, hogy azért még mindig elég nagy a lemaradás, tehát ezt akár sokkal előbb is meg lehetett volna lépni. Őszinte leszek, előttem még egyáltalán nem tiszta, hogy akkor pontosan most, hogy s mint van ez a magyar szabály, pontosan mire kell figyelni, de nyilván.
3: Tehát akkor mondjuk nem játszott szerepet az átigazolásodban, hogy azért te így jobb helyzetbe kerülhetsz haza?
4: Nem, egyáltalán amiatt jöttem, nem az volt bennem, hogy amiatt jövök haza, mert majd akkor a Magyar NB1-es bajnokikon játszani fogok, mert kell a Ferencvárosnak a támogatási pénz, és akkor biztos, hogy velem fognak számolni, mint magyar, tehát ez nem játszott közel az én döntésemben.
3: Értem. Talán még egy dolog van, amiről beszélhetnénk, az a válogatottat érinti. Ugye legutóbb a válogatottban pár évvel ezelőtt szerepeltél. Ez gondolom ilyen tekintetben akkor kimondott cél, hogy akkor a Fradiból vissza lehet kerülni a válogatottba, mint arra már láttunk jó pár példát.
4: Így igaz, ebben szinte biztos vagyok, hogyha folyamatosan játéklehetőséghez jutok a Fradiba, jól játszom, akkor biztos vagyok benne, hogy újra megnyílik majd az út a válogatott felé.
3: Mennyire nézegeted adott esetben azt az előtted álló játékosokat az örök ranglistán? Nem tudom, szoktál-e ezen gondolkodni, hogyha esetleg vissza tudsz kerülni? Mert ugye egy időben, amikor folyamatosan a kerettagja voltál, akkor én is így a barátaim, kollégák között azért az felvetődött, hogy akár Nagy Ádámból még lehet a magyar labdarúgás legtöbbször pályára lépett játékosa válogatott.
4: Hát nagy valószínűséggel, hogyha nem kerültem volna ki, akkor most arra már meglenne a 100 mérkőzés. De hát ez így az utóbbi időszakban abszolút nem levegett a szemem előtt, hiszen ahhoz először vissza kéne magam verekedni a válogatottba, amire remélem, hogy bizonyítani tudok majd. Nyilván, hogyha újra elkezdek ott játszani, akkor szépen lassan lehet előre nézni. Én már annak is nagyon boldog lennék, hogyha a 100 mérkőzést elérném, mert azért az mégis egy szép kerekszám.
3: És talán akkor még egy utolsó dolog a végére, egy ilyen 10 éves karrier után, amit külföldön töltöttél el, szerinted mi az a legfőbb dolog, amiben a Ferencvárosnak majd többet fogsz tudni nyújtani, mint amikor elmentél?
4: Szerintem, ha csak abból indulok ki, hogy egy fiatal srácként távoztam, igazoltam el a Fraditól, most pedig egy felnőtt férfiként, egy családapaként térek vissza. Ez olyan szempontból mindenképp érdekes lehet, hogy azért az öltözőbe kellenek vezérei, égiségek kellenek hangadók, akik a játékosokat a jó irányba terelik. Most nyilván itt inkább csak arról van szó, hogy akár a pályán segíteni a taktikai utasításokba a mérkőzés meccs közben, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ebben nagy hasznára leszek a Fradiba, és én hát úgy érzem, hogy játékban is azért elég sokat fejlődtem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azokra is rá fogok cáfolni, akiknek esetleg az nem tetszett, mert még úgy vagyok meg benne, hogy kevesebbet játszok előre felé.
2: A Ferencvároshoz visszatérő középpályás Nagy Ádám nyilatkozott az elmúlt percekben Szabó Bencinek. 15 óra 22 perc a pontos idő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, előtte viszont a legfrissebb részeredmény. 3,8 kilométernél Mihályvári Farkas Viktória az élen a női 10 kilométeres nyíltvízi úszásban, a monakói Liza Pú, illetve spanyol riválisa Ángela Martínez Guillén előtt. Szóval nagyon-nagyon szoros a csata, mindössze 1,7 másodperc Mihályvári Farkas előnye. A mai napról van már egy érmünk, méghozzá Betlehem Dávid szenzációs remek ezüstérme jött össze 10 kilométeren. Ezekkel is, már mint a Betlehem féle éremmel is, illetve remélhetőleg Mihályvári Farkas Viktória remeklésével is foglalkozunk majd, de csak délután 5 magasságában, most a Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Az a futás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 15 óra 27 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Hamarosan a hírekben részletesen is foglalkozunk vele, de nem árt jelezni, hogy az Újpest is, illetve a Dán FC Köbenhavn is bejelentette, hogy a 21 éves egyszeres válogatott védő Margráf Ákos a Dán klubhoz szerződött. Az újpestiek úgy jelezték, hogy értékesítették Margráf játékjogát, a dánok pedig arról számoltak be, hogy Ákos személyében egy hihetetlenül dinamikus, gyors, párharcra kész védőt szerződtettek. Hamarosan minden folytatás, illetve hamarosan a folytatás ebben a témában is, majd a zenét követően a legfrissebb hírekben Szanditól.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Betlehem Dávid EB ezüstérmes. Tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Kitart a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid ezüstérmes 10 kilométeren. A párizsi vizes EB nyitónapján a magyar klasszis másodikként csapott célba a német Florian Welbrock mögött. Így akár csak a 2024-es párizsi olimpián, úgy ezúttal is dobogón végzett a Szajnában rendezett versenyen. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg Rasovszky Kristóf 23. helyen végzett. Mark Graf Ákos hivatalosan is a Köbenhavn játékosa. Amint az már napok óta sejthető volt, a dán együttesnél folytatja a 21 éves védő, aki mindössze másfél hónapig volt az Újpest játékosa. Az egyszeres magyar válogatott Mark Graf 5 éves szerződést kötött a Köbenhavn együttesével. Fucsovics Márton 2 szettben kikapott, így már az első körben búcsúzott a torontói kemény pályás tenisztornán. A világranglistán 83. helyen álló magyar játékos 6-1-6-2 arányú vereséget szenvedett a francia 59. helyezett Corentin Moutet-től. A hölgyeknél Udvardi Panna 6-2-re elveszítette az első szettet Éva Lisz ellen, a másodikat viszont rövidítésben hozta. A döntő felvonásban viszont a német feladta a mérkőzést, így Udvardi jutott tovább. Ellenfele a japán, Osaka Naomi lesz a második körben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna vízszintje. Az ország energiaellátása stabil, nincs veszélyben, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy 8 turbinából jelenleg egy üzemel, tehát a vízszint még nem érte el a kritikusan alacsony szintet. Megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra számítanak. A kormányfő hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség lesz az összefogásra és az önmérsékletre. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte, ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 27 óra között. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap, a Hungarometer adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt. Ez több mint másfél fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Közben kiderült, hogy tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a 36-40 fokos hőséggel. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek a közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán munkavégzés folyik a határ felé Kecskemétnél. A 74-es kilométernél kell sávzárásra és több kilométeres torlódásra számítani.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37 és 40 fok vár, 42 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 41 perc a pontos idő. Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél, a Soho Party és a Gyere és táncolj. Egy kicsit visszautaztunk az időben a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére hangulatát tekintve, és hogyha a jelenbe akarunk megérkezni, akkor azt tudom mondani, hogy a nők 10 kilométeres nyíltvízi Európa-bajnoki döntőjében Mihályvári Varkas Viktória továbbra is 5 kilométert követően az élen egyetlen másodperccel megelőzve monakói riválisát és 2,4 másodperccel megelőzve olasz riválisát. Most, amikor frissül előttem a 5,6 kilométeres részeredményeket tudom mondani, akkor azt tudom már viszont jelenteni, hogy a spanyol Ángela Martínez jön föl a második helyre. Mihályvári Farkas Viktória viszont továbbra is az élen, ez a legfontosabb, Mihályvári Farkas előnye 1,5 másodperc. Természetesen figyelünk a hölgyekre is, azok után, hogy ma már többször volt róla szó, Betlem Dávid 10 kilométeren ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon. Mindenről részletesen 17 óra, tehát délután 5 után. Most viszont a telefonvonal túlsó végén köszöntöm Borbola Bencét, a Nemzeti Sport újságíróját. Szia Bence, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és telefonon keresztül csatlakozol hozzánk, mert hogy labdarúgás a folytatásban, méghozzá Ferencváros nemzetközi mérkőzésre készül. Szerda, azaz holnap este a Górnyik Zabrze, egy lengyel csapat lesz majd a Fradi ellenfele. Bence, kérlek, kezdjük onnan, hogy ezt a kettősséget, ami hiába, hogy Borbé Balázs most már a Fradi edzője, ami Robi Kinnél jelent meg először, és ezek szerint nem tudja magáról levetkőzni a Fradi, szerinted mikor lehet rá, vagy milyen megoldás lehet erre? Van-e egyáltalán erre megoldás? Mert szemmel láthatóan a két bajnoki mérkőzésen teljesen más arcát mutatta a Ferencváros, mint a nemzetközi meccseken.
2: Így van. Szia Kornél, jó napot kívánok! Hát igen, ez a legnagyobb kérdés valóban most, hogy a Ferencváros hogyan tudja ezt átvészelni, illetve hát Borbély Balázs ugye maga is elismerte, hogy egyenlőre fogalma sincs, hogy ezt hogy lehetne megoldani, de hát nyilvánvaló, hogy keresik a megoldást. Robi Kín is számtalanszor szembesült ezzel, hogy a játékosok 1000 fokon égtek ugye az Európa Liga főtáblájának mérkőzésein, de akár a selejtezők során is, az NB1-ben viszont több pofon is becsúszott, ugye különösen a Grupa Arénában voltak meglepő eredmények. Hát most a jelek szerint azért ez nem oldódott meg egy csapásra az új szakmai stáb érkezésével. Magam is kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy lehet megoldani, de az biztos, hogy valamit ki kell találni, mert az, hogy a húzó emberek végigjátsszák a nemzetközi kupamérkőzéseket is, és az NB1-ben is hétről hétre ott legyenek, azért ez a ferencvárosi keret szerintem most még nem bírja el, különösen annak tekintetében, hogy azért szűkült a variációs lehetőség, a Bufani, Ibrahim Sissé, és még sorolhatnánk, azért távoztak jó néhányan olyan játékosok, akik meghatározó és alapemberei voltak ennek a Fradinak.
1: Bence, bocsi, közbeszólok egy másodperc, enged meg, kint voltál a hétvégi Vasas elleni mérkőzésen? Láttad esetleg teljes egészében?
2: Láttam, igen, természetesen.
1: A kérdés az azért, és bocs, azért mondom még egyszer, bocs, hogy közbeszóltam, mert hogy Hegedűs Henrik, a Fradi vezető elemzője úgy fogalmazott a Fradi Média YouTube csatornáján, hogy ha csak a számokat nézi ő elemzőként, kettes feletti XG-vel, tehát várható gólmutatóval zárt a csapat, ugye hátul nem kapott gólt, tehát összességében akár jól is kinézhetne ez a dolog. Na most mindenféle kákán csomókeresés nélkül, meg tényleg nem a semmi sem jó és mindenáron csak puffogni akar műsorvezető attitűdöt felvéve, de tehát lehet, hogy a számok ezt mutatták, de összességében azt az egy darab Zakariasen nagy helyzetet leszámítva, én annyira nem éreztem a Fradiban, nem is tudom, hogy az átütő erőt, vagy a lelkesedést, vagy ennek a keveredését mondjam, hogy élted meg te ezt, akár ahonnan mondom a számokat nézve, meg amik a benyomásaid voltak. Most csak kimondottan a Vasas meccs.
2: Így van, én is láttam pont ezt az elemzést, kíváncsi voltam én is. Számomra az is meglepő volt, hogy ugye Kadut emelte ki az elemzés során, és hát őt mint európai, vagy hát nemzetközi szinten is olyan teljesítményre képes labdarúgóként, aki kiemelkedik a mostani Ferencvárosból. Számomra ez is meglepő volt, de az általad említett tény is, hogy kettő feletti XG mutató volt, holott igazi, komoly lehetőség valóban az egyetlen volt Christopher Zakariasen előtt, az viszont valóban óriási lehetőség volt. Azt, ha berúgja a norvég légiós, akkor most egy kinkeserves győzelemről beszélgetnénk, de hát azért ez a helyzet kimaradt, ennek is nyilván megvan az oka, nem volt teljes az összpontosítás azokban a pillanatokban, úgyhogy azért több sebből vérzett a játék, én is egyetértek veled, messze nem volt ez annyira meggyőző, és hát azért ezek a számok, ebből is láthatjuk, hogy sokszor azért teljesen mást mutatnak a számok, és más, hogyha az ember a saját személynek hisz, azért mondják az idősebb edzőgeneráció tagjai, hogy nekik aztán mutogathatják az XG mutatókat, meg a labdatartás hatékonyságát, meg a pontos passzok, meg a becsúszásokért, de ők a saját szemüknek hisznek, úgyhogy azért igen, itt ennek a éremnek két oldala van.
1: Na most kanyarodjunk rá a szerda esti csatára. Jön a lengyel Górnik Zabrze csapata. Ez a lengyel ezüstérmes együttesről beszélünk. A Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Azért ízlelgessük, hogy mekkora a különbség a magyar és a lengyel bajnokság között. Tehát a lengyel ezüstérmes is a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott. Ott viszont megkapták a Fenerbahçét ellenfélként. Nem sokon múlott, ugye a Törökországban elszenvedett egy gólos vereség után egy hazai pályán lejátszott 1-1-es döntetlennel, minimális 2-1-es különbséggel végül is búcsúztak. Ezeket tudjuk, hogyha így gyorsan rápillantunk arra, hogy Górnik Zabrze. Ezen kívül mi az, amit érdemes még tudni erről a csapatról? Annak fényében, hogy azért a lengyel bajnokság egyértelműen előrébb jegyzett, de én bennem ott motoszkál a kis ördög, hogy a legnagyobb tisztelet mellett Górnik Zabrze ide-oda, Lukasz Podolszkiról gondolom, hogy mindjárt teszel említést ide-oda, azért ez mégsem egy Légia Varsó, amely azért nemzetközi szinten is megmutatta magát már többször. Ennyi kiegészítést hagyd tegyek a kérdésem végére.
2: Így van, azért ez a lengyel csapat ugye névben nem akkora, mint a Légia Varsó, de hát azért ne felejtjük, hogy 14-szeres lengyel bajnokról van szó, és az elmúlt idényben ugyebár ezüstérmet szereztek a Ferencvároshoz hasonlóan, de hát azért a lengyel liga jóval előrébb van, mint az NB1, úgyhogy azért igen, itt, ahogy említetted te is, azt lehet ízlelgetni, hogy ott még az ezüstérmes és a Bajnokok Ligája selejtezőjében indul, nálunk pedig ugye a Győr bajnokként rögtön az első fordulóban elvérzett, úgyhogy van még azért különbség ezen a szinten is, de ez a jelenlegi keret, a jelenlegi klub az elmúlt 10 évben ismét komoly fejlődésen ment keresztül, akkor volt egy hullámvölgy, akkor ki is esett a csapat az első osztályból, akkor az anyagi körülmények nem voltak megfelelőek, azóta viszont ugyebár említetted te is, hogy az elmúlt idényben még futballozó, azóta viszont a profi labdarúgástól visszavonuló Lukasz Podolszky az a háttérből próbálja irányítani és segíteni a csapatot, gyerekkori kedvenc klubja egyébként a Grónik, úgyhogy közel maradt gyermekkori álmaihoz, és most én, ha jól tudom, akkor többségi tulajdonosként szállt be.
1: Én is így tudom.
2: És igen, és azért próbált időt és hát a jelek szerint pénzt is investálni a csapatba. Egy rendkívül szervezett csapat lesz, de hogy ennél konkrétabb dolgot is mondjak, legalábbis próbáltunk információkat beszerezni róluk, mi is lengyel kollégákkal beszéltünk, sőt Stanislav Csercseszovot is megkerestük, aki ugyebár egy hát lassan 9-10 évvel ezelőtt éppen Lengyelországban dolgozott, és ismeri ezt a jelenlegi csapatot, ha a keretet nem is, de ő is azt mondta, hogy a Ferencvárosnak rendkívül nehéz dolga lesz, hiszen egy olyan csapat lesz most az ellenfele, amelyik Budapesten aligha szépségre törekszik majd, és a visszavágón szeretné majd kiharcolni a továbbjutást. Szép kis stadionjuk van nekik is, és ahol közel 30 000 lengyel szurkoló fér majd el, és hát nyilván azért az a pár száz vagy ezer Ferencvárosi, aki elkíséri majd a csapatot, úgyhogy ott próbálják ők majd a maguk javára billenteni ezt a párharcot.
1: Viszont bocsánat, itt... közbeszólok, hogy gyorsan tegyük hozzá, hogy nem lesz teltház, mert hogy szektorbezárással sújtott őket ugye az Európai Labdarúgó Szövetség. Mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzésen voltak szurkolóiknak komoly problémáik a viselkedést illetően.
2: Amiben meglehetősen fanatikusak.
1: Igen, most én próbáltam nagyon szalonképesen és szépen megfogalmazni, ami viszont intőjel lehet a magyar szurkolók számára, hogy rég nem látott jelenetek jöhetnek, ne jöjjenek, de akár jöhetnek szerda este Budapest utcáin, ugyanis ez a lengyel csapat a legnagyobb riválisa az a Slask Wroclaw, amelyel a Fradi tábor nagyon jó, mondhatni baráti kapcsolatot ápol, és nagyon sokszor ugye lengyel szurkolók is jönnek a Ferencváros bíztatni, tehát hogy amikor a két lengyel tábor egymásnak feszül, abból azért olyan nagyon nagy köszönet nem nagyon szokott jönni, úgyhogy erre azért nem árt figyelni majd ott a stadion környékén, meg persze a visszavágóra utazóknak is. A telefonvonal túlsó végén Borbola Bence, a Nemzeti Sport munkatársa, másodperceken belül folytatjuk vele, de 6,3 kilométernél van friss részeredménye, Mihályvári Farkas Viktória továbbra is az élen a nők 10 kilométeres nyílt vízi úszó számában az Európa-bajnokságon, Párizsban. Mihályvári Farkas mögött jelenleg 2 másodperces hátrányban az orosz Tadeucci a második helyen, és a monakói Lissapu pedig a harmadikon, majd csak 3 másodperces hátrányban. Úgyhogy Mihályvári Farkas, hát egyelőre Forma 1-es hasonlattal élve azt tudom mondani, hogy robog a rajt célgyőzelem felé, de hát azért még mindig van majd csak 4 kilométer ebből a bizonyos 10-ből, 1 óra 20 perce vannak a vízben, és Viki, tehát ott van az élen. Na vissza Borbola Bencéhez, és akkor vissza ehhez a bizonyos lengyel csapathoz. Megint csak egy picit hadd legyek szurkoló, Bence. Múlt héten, amikor a Twente elleni visszavágóra készült a Ferencváros, itt a rádióban is sokat beszélgettünk róla, illetve saját baráti társaságomban is szóba került, hogy a Twente egy nagyon jó csapat volt, voltak nagyon sokan, akik nagyon, én szerintem fölfelé pozícionálták, mert hogy a holland bajnokságból jön, megelőzte az Ajaxot, nem sok hiányzott neki, az utolsó fordulóban csúszott le a BL selejtezőről, aztán a két mérkőzésen oda-vissza azért mégiscsak a 290 perc, a 180 perc nagyobb részében a Fradi mégiscsak uralni tudta ezt a párharcot. Kicsit ezt érzem ezzel a lengyel együttessel kapcsolatban is, nagyon szurkolói gondolkodás ez, hogyha így nézem, mert persze tiszteljük, becsüljük, de azért az elmúlt, ha csak a Ferencváros nézem, az elmúlt 7-8 évben, amikor a Fradi mindig ott volt valamelyik nemzetközi sorozat, régen azt mondtuk lánykori nevén csoportkörében, most főtábláján, ezzel a Zabzse nevű együttessel nem nagyon találkoztunk, csak úgy, ahogy a Twentével sem.
2: Így van, szerintem éppen ezért nagy dolog, hogy a Twentét búcsúztatta a Ferencváros, mert ez a Twente azért ennél a két mérkőzésen látottnál jóval, hát hogy is mondjam, kombinatívabb játékra alkalmas.
1: És akkor a nemzetközi rutin hiányzott belőlük? Vagy mi hiányzott belőlük, Bence, szerinted?
2: Nem tudom, hogy mi hiányzott leginkább.
1: Isten őriz, hogy egyébként panaszkodjak, hogy nem jött elő, mert annak örülök, hogy nem jött elő. Csak hogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan látod, igen.
2: Én úgy vettem észre, hogy megvannak a minőségi játékosaik ahhoz, hogy egy Ferencváros szintű csapatot búcsúztassanak. Kíváncsi lennék egyébként, hogyha 10-szer játszanák le ezt a párharcot, akkor hányszor jutna tovább a Ferencváros, és hányszor a holland csapat, de szerintem ennek azért igenis örülni kell, hogy a Ferencváros ugye idegenben győzni tudott, hazai pályán pedig, ha a vége kicsit meleg is volt, ahogy Borbé Balázs is fogalmazott, de azért lehetett örülni a döntetlennek és a továbbjutásnak. De a Fradiba azért kellettek olyan teljesítmények, amik nélkül azért ez nem igen lett volna meg, gondolok itt Dibusz Dénes,
1: Lenny Zsózsef,
2: különösen a kinti mérkőzésen, igen, hát Lenny Zsózsef pedig ugyebár az eddigi 4 Európa Liga selejtező 3 gólt szerzett, és hát egyértelműen most ő az a csatár, az a támadó, aki a leginkább kiemelkedik a Ferencvárosban, és a Ferencvárosból az ő gyorsasága, és talán jelenlegi önbizalma is bizakodásra adhat okot a szerda esti mérkőzés előtt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy megpróbálják majd kihasználni az ő gyorsaságát, és hát az a kérdés, ugyebár, hogy fog a középpálya fölállni a Ferencvárosnál, mert ugye a piros lapja miatt Filip Rommens nem léphet majd pályára, hát bekerült a keretbe Nagy Ádám, aki ugye hosszú-hosszú évek után tért vissza most az Üllői útra, de hát azért kérdés, hogy őt meri-e a kezdőcsapatba, vagy egyáltalán van-e olyan állapotba, hogy kezdőcsapatba lehet-e állítani.
1: Bence, bocs, megint, hogy közbeszólok.
2: Napi fejt a sérült.
1: Igen, pillanatra, mert hogy Ádám nincs egy fél órája, hogy nyilatkozott nekünk, saját bevallása szerint sem volt még ilyen a pályafutása során, majd csak egy teljes alapozás, vagy felkészülési időszakot, egy pre-season, ahogy ő fogalmazott, kihagyott, tehát nagyon kicsi esély mutatkozik arra, hogy ő a kezdőbe kerüljön, és vagy ha oda kerül, akkor egy fél ülőnél többet tudjon játszani.
2: Így van, és akkor itt jön ugyebár itt a további probléma, hogy Naby Keita még egy-két hétig biztosan sérült, tehát rá se számíthat a szakmai stáb, és azért itt elfogytak azok a játékosok, ugye Ötvös Bence még mindig nem tért vissza sérüléséből, Abu Fani azóta már eligazolt, ugye Zágráb, vagy Belgrádban,
1: így van.
2: És azért most a jelenlegi keretben, hát én próbáltam kitalálni, hogy ki lehet a legjobb megoldás, de azért itt majd Borbély Balázsnak is ki kell leszelnie valamit. Azt se tartom kizártnak, hogyha Christopher Zakariasen húzódik oda-vissza, ő többször is játszott már ebben a mélységi pozícióban, de akkor meg a szélre kell majd valakit kitalálni, ugye Amidele Yusuf játszott a szélen, ugyebár éppen a Twente otthonában a bal oldalról indulva, ami egyébként számára egy új pozíció volt, de a kinti mérkőzésen azért hasznos tagja volt a csapatnak, úgyhogy azért én is kíváncsian várom, hogy lesz, hogyan fog összeállni a kezdőcsapat. A magyar szabályt, magyar ajánlást most nem kell figyelembe vennie Borbély Balázsnak, úgyhogy nyugodtan sakkozhat a játékosokkal, de egyébként én a magam részéről még egy két gólos előnnyel, illetve annak tudatában sem lennék nyugodt a lengyelországi visszavágót illetően, úgyhogy, de hát hol van ez a két gólos győzelem vagy előny, úgyhogy ezt a párharcot azért igenis nehéz lesz majd sikerrel venni, úgyhogy kíváncsian várom a szerda esti mérkőzést.
1: Holnap este 8 óra 15 perctől, tehát 20 óra 15 perctől jön majd a Fradi Górnyék Zabrze mérkőzés odavágója, és egy hét múlva pedig csütörtökön este 7-től 19 órától a visszavágó. Hogy mennyire nem saját, illetve magyar sajátosság meccseket elhalasztani a lengyel csapat legutóbb július 29-én játszott BL selejtezőt, a hétvégi bajnokiát egyébként pont a nemzetközi szereplés miatt halasztotta. Tehát amikor azon szoktak emberek vekengeni idehaza, hogy hát ez micsoda világ, hogy egy-egy csapatunk néha napján halasztani mert, ugye itt főleg a Ferencváros kapott emiatt általában hideget, illetve nagyon sok kritikát, szóval ez nem egy magyar sajátosság. Bence, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, Borbola Bencével, a Nemzeti Sport újságírójával sikerült egy picit körbejárni ezt a lengyel csapat elleni párharcot. Nincsenek jó híreim Párizsból, majd csak 7 kilométer után 2,6 másodperc a hátránya Mihályvári Farkas Viktóriának. Guillén a spanyol az első helyen, Tadeucci az olasz a másodikon, Delacroix a francia a harmadikon, és az ötödik helyre csúszott vissza ott a nagy harcban Mihályvári Farkas Viktória, aki 6,5 kilométerig tált az élen át, most jelen pillanatban pedig, ha minimális hátránnyal is, de az ötödik helyen van még hátra majd csak 3 kilométer. Nálunk pedig jön Tiesto és az I Follow Rivers, melyet követően kezdjük a Nemzeti Sportkört.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek. Kezdjük a Nemzeti Sportkört. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban Gergelit, Józsefet, Bobori Balást és Szegő Tibort. Megtisztelő, hogy nem valamelyik maradék vízparton mulatjátok az időt, hanem a Nemzeti Sportkört választottátok ezen a visszafogott 42 fokos kedd délutánon, ami odakint van. Balázs, nem szeretnének kiadni, de itt a stúdióban, az ajtóban, amikor találkoztunk egymással szemben, úgy fogalmaztál, hogy...
3: Hát, hogy szerintem akkor legyen szünet a nemzeti szereplés, mint a Premier League-ben szünetet
2: mert tartom. Ugye azt találtam mondani, amikor Borbola Bencével zártuk ugye a beszélgetést, hogy a Gornik Zabrze halasztott ellenben, ugye most magyar csapatok nem halasztottak. Ez ennyire ördögtől való egyébként szerinted? Most a vélemény eléggé markáns ilyen tekintetben, de hogy egy nem Premier League-ben szereplő csapat esetében ez ennyire ördögtől való?
3: Hát én azt gondolom, hogy ezt nem mondhatjuk általános gyakorlatnak. Tehát most lehet, hogy föl tudtál még hozni egy lengyel példát, de nem általános gyakorlat ez a forduló halaszgatás. Egyrészt azt gondolom, hogy van egy másik fél is, nem csak az adott csapat, akit pihentetni kell. Én továbbra is azt gondolom, hogy főleg, hogyha most jó, lehet, hogy a Ferencvárosról beszélünk, hogy megéri a tavasz, de hogyha egy ilyen rövid időszakról beszélünk, hogy 1-2 hónap, amikor bírni kéne a kettős terhelést, akkor azért 4 naponta tudjon egy futbolista játszani, főleg, hogy ha 25-26-os keretek vannak. Tehát azért itt a nem kell visszamenni sokat az időbe, de egy 20-30 évet, sokkal szűkebb keretekkel dolgoztak a csapatok, akkor is voltak kupamenetelések, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem kéne ezt. Csináljuk a dolgunkat.
2: Jóci?
4: Alapvetően egyébként egyetértek, és szerintem a, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem a MLS 1 vagy 2 éve hozott valami olyan szabályt, ami szerintem most is érvényben, hogy majd a negyedik körbe halaszthatnak. Én erre így emlékszem, és tavaly is a negyedik körbe halasztott a Győr is, meg a Fradi is, és ezt így már el tudom fogadni, tehát ott azért nagyon nagy a tét, hogy
3: ott aláírom.
4: Tehát, hogy ezért mondom, hogy én alapvetően egyetértek a Bobbal, annyi kitétel.
2: A negyedik kör, ugye azt mondjuk el, ez már a csoportkör, vagy ligaszakasz, vagy lánykori nevű csoport, akkor igen, az a maga a főtáblára jutásért, a nagyok játszóterére
4: való. Azért, hogyha minden jól megy, akkor mondjuk a Fradi azért fog menni, hogy most vagy Európa Liga lesz, vagy Konferencia Liga. Nyilván ehhez túl kell jutni ezen a lengyel csapaton, tehát erről beszélünk. Aki viszont a Konferencia Ligában van, az arra szól, hogy vagy játszik a ligaszakaszba, vagy véget ér számára az európai kupakaland. Tehát, hogy én nekem tetszik az ebben a tekintetben, amit az MLS hozott, hogy a utolsó körbe ott lehessen, ott nagyon nagy a tét, de alapvetően most ugyanezt mondom, hogy korábban voltak olyanra példák, most nem tudnék visszamenni 3 évet, hogy hú, melyik csapat ellen mikor, de hogy mint hogyha a Győr most a luxemburgi ellenfelé veszem, és ott halasztott egy meccset, ne, ott ne halasszon, csinálja meg, játssza le, elég mélyek a keretek, meg kell oldani. Tehát én is azt mondom, hogy a szezon elején vagyunk, egyébként a Fradinál is sokkal inkább kijön már, amikor ligaszakaszban vagyunk, nehezebb ellenfelekkel kell játszani, mélyen benne vagyunk a szezonban, fáradtak a labdarúgók, hogy sokkal jobban

0: kijön az, hogyha kettős terhelésben vagyunk, ennyire az elején azért ne, a nagy tétnél viszont engedné, mert ott tényleg fontos az, hogy egy magyar csapat kiharcolja a liga szakaszt.
1: Tibi, ezzel kapcsolatban bármi?
2: Amúgy a Fradi most hétvégén fog halasztani.
1: Az egy másik mérkőzés miatt jön, arról is beszélhetünk majd, viszont akkor ha már a Ferencvárosnál vagyunk, Borbola Bencénél is arról érdeklődtem első körből, nem tudom, hogy meg tudjuk-e fejteni innen, de hát ha több szem többet lát alapon, bárkinek lesz olyan véleménye, amiből előre tud lépni, ennek a kétarcúságnak csak és kizárólag hozzáállás béli oka van a Fradinál, mert hogy szemmel láthatóan ugyanaz, ami Robi Keane-nél megvolt, az most ugye még csak kettő forduló ment le a bajnokságból, de hogy Borbé Balázs ugyanazzal küzd. A Paks mérkőzésen még idézőben lehetett amögé bújni, hogy 9 helyen változtatott a Twente elleni kezdőjéhez képest, de hát most a Vasas ellen már egyrészt nem volt ekkora változtatás, illetve a 60. percre mindenkit becserélt, aki a Twente elleni visszavágóján is ott volt. Szóval ez csak hozzáállás, vagy a változtatás, mi az oka ennek az óriási kétarcúságnak? És mielőtt válaszolsz, hadd mondjam, 7,5 kilométernél Mihályvári Farkas Viktória újra az érre állt, és Tadeucci előtt 2,1 másodperccel vezet, teljes az átrendeződés az élmezőnyben, Capone az olasz jött föl a harmadik helyre 3 másodperces hátrányban, 2,5 kilométer van még hátra a női 10 kilométerből.
0: Szerintem ennek azért több oka van, nyilvánvalóan van egyfajta fizikális oka is, tehát én azt gondolom, hogy amikor el kell utazni valahonnan, haza kell jönni, annak van egy enerváltsága, tehát hogy...
1: Jóci, ezt elfogadom, nem akarok veled vitatkozni, de most pont két hazai meccs volt. Bente hazai, Vasas hazai, és mivel ezzel kezdted, ez most per pillanat szerintem a Vasasnál abszurd, nem ez kell, hogy nem megálljon.
0: És én még itt a Fradinál azért én mondanék olyat, hogy bizonyos magyar játékosok nem elég kiegyensúlyozottak.
1: Nagyon szépen megfogalmaztad.
0: Akkor mondok egy konkrét példát, aki valamikor nagyon-nagyon tetszik, és azt mondom, hogy válogatottba való, játszott is már válogatottba, a Gruber. És valamikor meg iszonyatosan eltűnik. Tehát neki, ugye ő, aki a magyar bajnokságban elvileg egy stabil magyar embernek kéne lenni a magyar szabály miatt, de egyszerűen nem mindig tudja azt a szintet hozni, amivel a kéne. Hát erről beszélek, hogy de egyébként láttuk már őt jól játszani, láttuk őt úgy játszani, amire azt mondjuk, hogy hú, ez válogatott forma. De nem tudja ezt állandósítani, és ez viszont probléma.
1: Balázs arcát én látom, a hallgatók nem látják. Most nincs élő kamerás közvetítésünk a mai napon, viszont hogy semmilyen pozitívumot nem tudok leolvasni az arcáról, az teljesen biztos. Mert mi most... az, amit látok? A dű keveredve
3: nem,
1: valami?
3: Hát, ugye Fradi eddig nagyon gyakran hivatkozott arra, hogy itthon beállnak ellen az ellenfelek, meg sündisznó is, mennyivel nehezebb, nincs terület. Hát most egyik csapat sem állt be ellene. Aztán itt sem tudott igazából eredményt elérni. Én azt látom, és ez Borbé Balázs elmondta, hogy most kezdi megismerni a játékosokat, és nem az, amit edzésen lát, hanem talán pont most domborodnak ki azok a személyiségjegyek. A személyiségjegyek ezekben a helyzetekben, ami után Borbé Balázs még itt a maradék egy hónapban, amikor még mozgástere lesz akár alakítani a kereten, itt lehet, hogy még bizonyos játékosok számára kellemetlen meglepetéseket fog okozni azzal, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, így megvolt a lehetőség, és ennyi volt. Szerintem mindenki gondol játékosokra például, hogy amikor nyilatkozott Borbé Balázs most a mérkőzés után, hogy ott kik jártak az ő fejében. Én azt nem értem egyébként, tehát hogy van ez a kétfrontos harc, amin a Fradi megy, és ehhez egyébként meg is van a játékos keret, és megfelelően rotálja is Borbé Balázs ezt a keretet, hogy azok, akik esetleg a nemzetközi kupameccsen nem kapnak akkora szerepet, hogy miért nem szakítják szét az istrángot a bajnokin, hogy igenis engem tegyél be a Twente ellen is, meg tegyél majd be a lengyelek ellen is, és ráadásul, hát akkor most viccesen mondhatjuk azt, hogy a magyar NB egy Európa Liga szintje fölé nőtt, mert ugye itt a Fradi elintézi a holland délcsapatot, közben játszik egy egál meccset a Vasassal, most nyilván volt időszak, amikor azért a Fradi dominálni tudott, de nem volt ez annyi egyértelmű, hát és De én nem tudom, hogy mi kattan át itt egyébként a Fradi játékosaiban, amikor itthon kell játszani, de én láttam a szándékot Borbé Balázsban, hogy ezzel nagyon gyorsan változtatni akar, és szerintem a vezetők is partnerek lesznek ebben.
1: Illetve azért azt se felejtjétek el, hogy rögtön az első meccs előtt, amikor például Botka Endre nyilatkozott a Fradi saját stábjának Pakson egy ilyen rövid időbejelentkezéssel, Pető pontosan elmondta, hogy pontosan tudjuk, hogy hol csúszott el az előző idényünk, hogy mit nem szabad csinálni. Na, ehhez képest az első két meccs az lement úgy, hogy van az egyik oldalról, hogy mondunk át, ez a bort iszik és vizet prédikál jutott hirtelen eszembe. Minden olyan jó magyar mondásaink vannak.
2: Én nem temetném a Ferencvárost.
1: Ez úgy tűnik, mintha temetjük?
2: Úgy, igen.
1: Tényleg?
2: Úgy. 31 forduló van hátra. Ebben a pillanatban egy ponttal az utolsó előtti helyen áll a Ferencváros. És az a Debrecen van mögötte, gyakorlatilag pont nélkül, amelyik egyébként a tavalyi bajnokságban nem is szerepelt olyan nagyon rosszul. És az, hogy Borbély Balázsnak legyen ideje kísérletezni, én szerintem be lehet áldozni egy-két kört annak érdekében, hogy
3: szerintem ezt nem látja így. És azt nem, ő nem gondolja, hogy áldozni akar bármit
2: is. Nem akar áldozni, hanem kipróbálni bizonyos játékelemeket, különféle meccsterveket készít, bizonyos poszton kipróbál játékosokat, valakiket a kezdőbe nevez, akik korábban esetleg nem voltak állandó kezdő 11-ben, és megpróbál a cserékkel frissíteni. Szerintem semmiféle tragédia nem történt. A következő 31 fordulóban ki fog derülni, hogy mi az igazi arca a Fradinak,
3: azért,
2: és
3: bocsánat,
2: kívánom,
3: azért
2: hogy a lengyelek után tovább.
3: Négy forduló volt vissza, és kikapott Győrben a Fradi, utána Robi Kina arról beszélt, hogy talán még be is mondja, majd botlani fognak még akkor is azt hitte a Fradi, hogy az még fordítható. Most persze van 31 forduló, én azt gondolom, hogy nem, tehát egy Fradi szintű csapatnak nem szabad hullajtani ilyen pontokat, tehát hogy rögtön az elején mondjuk persze, lehet, hogy most lesz egy 10 győzelmi.
1: Azért, hogy a Paks az szerintem óriás mumusa, tehát azt a kijelentő módba kell tenni. Vagy
3: de hát ez egy félifi csapat volt.
1: Hát azt értem, bocsánat, hogy félifi csapat, főleg annak fényében, hogy most elmentek Zalaegerszegre, ugye azzal zárult a második forduló, és egy 7 gólos meccsen kapott ki tükör simán a Paks, úgyhogy nagyjából Oké, most az extrém időjárási körülmények között Isten őriz, hogy olyan jelzőt merjek mondani, de tényleg nem azt akartam hirtelen mondani, hogy csak szédelektek a pályán, de nem a meleg miatt, hanem egyébként sem találták. Tehát az első 3 gól ugyanabból a kiugratásos szituációból jött, tehát hogy nem igazán érezte meg. Tehát valahogy a Paksnak a Fradi ellen különösen jól megy, cserébe viszont a Paksnak meg a Zete a mumusa, tehát ha most ilyen nagyon számháborúba akarok belemenni, viszont azt nem értem, amit ugye Tibi mondott, hogy nem temettük, vagy nem azzal a szándékkal vetettem fel. Szimplán csak jogos, nem jogos, de mindenképpen kritikával szerintem kell illetni ezt a kétarcúságot, főleg úgy, hogy Robi Kín folyamatosan erre panaszkodott, és Borbé Balázs is tett már rá utalást.
0: Kell kritikával illetni, de ez pont az a pont, amikor tehát nem kerültek végzetes hátrányba.
1: Ja, nem volt szó.
0: Ezt látni kell az ember, hogy két forduló ment le, nincs 100%-os csapat.
1: Igen. Tehát, hogy Borbé Balázs, na látod, mindig elnevezlek valaminek, hallod, Bob egyszerűen.
3: Semmi van.
1: Tehát Bobori Balázs mit mondott? Annyi, hogy az NB1 az Európa Liga felé. Lehet, hogy bámulunk, hogy a lengyel második a BL-selejtezőben indulhat. Mit nekünk két csapat BL-selejtező? Tessék érezni benne, tudom a 42 fokban a nap egy kicsit megsütött, de tessék érezni benne az iróniát. Mit nekünk két BL-selejtezős csapat? Mi nekünk az egész bajnokság az Európa Liga felett van.
0: De ez ébresztőleg kell, hogy hasson. És egyébként szerintem én Borbé Balázsban, amit nagyon szeretek, hogy mondjuk úgy, hogy finoman, de kommunikál a médián keresztül a játékosokkal, és anélkül, hogy rámutatnak konkrét emberekre. Amit én megtehetek innen kívülről, azt ő nem teszi meg, nyilván az egy csapatbomlasztó hatás lenne, hogyha így rámutogatna emberekre, de azért erősen üzen is, ennek kell, hogy hatása legyen. Most ugye pont nem fog kiderülni, mert ahogy már Tibi említette, most jön egy halasztás, helyette a Real Madrid ellen fog játszani majd a Ferencváros.
1: Arra kíváncsi ezek, hogy milyen összetételben lesz ott a Fradi egyébként.
0: Igen, és utána ne felejtsük el egyébként, hogy a negyedik fordulóban egyébként az Zalaegerszeg jön majd a Fradinak, és azért az Zalaegerszeg az előző idényben tört némi borsot a Ferencváros óra alá, bár a kupa döntőt ugye a Fradi nyerte, de csak azért mondom, hogy nem is könnyű ez a sorsolásra és a Fradinak, de az a lényeg, hogy itt most ezekkel a nyilatkozatokkal szerintem egyértelműen össze akarja rántani ezt a csapatot, hogy nem fér bele, tehát hogy még idejébe kell megállítani ezt a folyamatot, amit Robi Kinnek egyébként nem sikerült, vagy már csak nagyon későn.
1: 8,1 kilométert is megtett már a mezőny, majd csak 1,3 órája vízben a hölgyek. Ez ugye a 10 kilométeres nyíltvízi úszás a párizsi Európa-bajnokságon. Mihályvári Farkas Viktória továbbra is az élen 1,4 másodperccel megelőzve az olasz Tadeucsit, a szintén olasz Caponinak már majdnem 3 másodperc a hátránya. És akkor egy kicsit helyezzük el, kérlek, visszakanyarodva a foci világába a Fradi következő ellenfelét, ezt a lengyel csapatot erősségét vagy helyzetét tekintve. Én azt hiszem, hogy Tibinél lesz erre vonatkozóan valamilyen fejtörő agytekervényeket megmozgató statisztikai találós kérdés, esetleg mutató.
2: Hát nem is a statisztika, hanem ugye a múltjáról a csapatnak elég sokat írogatnak, és azért elég fontos azt is megjegyezni, amit talán Csercseszov mondott, aki ott dolgozott egy darabig a lengyel bajnokságban.
1: Légjavar soha nem is volt rossz.
2: Igen, hogy azért nagyon kemény ellenfélre lehet számítani, és ugye itt van ez a Lukasz Podolszki nevű fiatalember, aki hát egyrészt legenda, másrészt pedig többségi tulajdon szerzett a cégben, és azóta ez a 14-szeres bajnok csapat, amelyik közben megjárta a másodosztályt is, elkezdett szárnyalni, és azt gondolom, hogy szektorbezárás ide, utazás, meleg, oda, nagyon kemény mérkőzés lesz, és szerintem ez nem szerencsés, hogy hazai pályán kezd a Ferencváros, jobb lett volna ott kezdeni, és hogyha mondjuk egy szűk különbségű vereséggel, vagy döntetlennel jön onnan haza, akkor sokkal jobb lett volna a Grupama Arénában játszani a második mérkőzést, de hát így adta ki. Én azt gondolom, hogy a Fradinak erősebb a játékos kerete, most nem néztem pont annak utána, hogy meg ugye nem a pénz focizik, hogy mennyit érnek a keretek, de azt gondolom, hogy képességben jobb a Fradi kerete, és hogyha itt valamilyen minimális előnyt tud szerezni a Grupamában, akkor szerintem van erre esély.
1: Bob, valami kis hozzáfűzni való, akkor kérdezek, a Twente esetében azt éreztem, ezt mondtam Borbola Bencének is, hogy mivel a holland bajnokságból jön, mivel megelőzte az Ajaxot, mivel épp, hogy lecsúszott a BL selejtezőről, egy kicsit a kelleténél is jobban fölfelé pozícionálta mindenki ezt a csapatot. Ez egy jó csapat, tény és való, de mondjuk az elmúlt 5-10 évből nem emlékszek rájuk nemzetközi szinten, amikor azért például a Fradi kapcsán viszonylag sok csapatot láttunk, Rangers, Panathinaikos és ebből az alomból való szerintem nagyon sok csapatot. Egy kicsit ugyanezt érzem ezzel a lengyel együttessel is. Van ilyen érzésed? Nincs ilyen? Túl gondolom, nem gondolom túl? Hova pozícionálják, mert adjuk meg a tiszteletet, teljesen egyértelmű, de én hiszek abban, hogy bármennyire is cserélődik a keret, azért a nemzetközi rutin az elmúlt 7 év, hogy folyamatosan nemzetközi szinten játszol minimum, egyszer ugye konferencialigát, egyszer BL-t, és az összes többi idényben konstansan Európa Ligát, annak valahol kell jelentkeznie. 14-szeres bajnok ide, Lukasz Podolszki oda, 2 BL-selejtezős hely a lengyel bajnokságból amoda. Én nekem ezek mind, aztán lehet, hogy elfogult vagyok, és túlságosan jelen pillanatban zöld-fehér, de összességében piros-fehér-zöld szemüvegen keresztül nézem a dolgokat. Nekem ezek fontos szempontok. Fontos szempontok ezek?
3: Hát én nekem egyébként az, hogy hányszoros bajnok egy adott csapat, ez nekem semmi, az egy statisztika. Az adott meccse semmit nem jelent, hogy te hányszoros bajnok vagy. Én szerintem általánosabb a kijelentető, hogy az európai klubfutball, illetve a világklubfutball nagyon-nagyon kiegyensúlyozottá válik, és nagyon kevés dolgon múlnak mérkőzések, hogyha nincsen egetverő különbség. Most nem akarok bántani mondjuk egy andorai csapatot, aki találkozik a Fiorentinával, vagy a mit tudom, West Hammel bárhol, mert ott nyilván van különbség. De amikor egy lengyel és egy magyar csapat találkozik, ott azért mondhatjuk, hogy igen, ennek a keretnek ez az értéke, a másik keretnek az érdeke.
1: Tudok értéket mondani, mert közben megnéztem. A lengyeleké 24,5 millió euró, a Fradi épp, hogy bement 40 millió euró alá, 39,83 a pontos szám.
3: Én szerintem nagyon-nagyon kis dolgokon múlnak ezek a mérkőzések, és szerintem itt a lengyelken is nagyon sok, illetve nagyon-nagyon kevésen fog ez múlni. Tehát egyébként pont azon, hogy a Fradinak nagyobb a nemzetközi rutinja. Most rossz ez, de tényleg rengeteg olyan kupameccset látunk, hogyha az első helyzetet a másik rúgja be, akkor az egész máshogy alakul, ahogy a magyar bajnokságban is, akár csak a múlt hétvégén nagyon sok ilyen meccs volt szerintem, ahol egál volt a mérkőzés, és valakit megrúgta az elsőt, aztán az bel is vitte a végéig. Szóval inkább az, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, nagyon nehéz azt mondani egyébként, hogy a Fradi az esélyes. Én inkább azt mondom, hogy valamivel, picivel talán esélyesebb, de...
1: Ez a fogadóirodák pont ugyanígy pozícionálják, tehát hogy nagyon minimális különbsége, de a Fradit hozzák a továbbjutásra is, meg a hazai meccsen
3: az
1: is esélyesebb.
3: Az lehet a nehézség, és az okozhat görcsöt, hogyha nem tudsz előnybe kerülni itthon. Bár ezt láttuk, a Fradit nyert Hollandiában is, tehát hogy Meg ez se jelent már semmit.
0: Én szerintem egyébként nagyon sokat számít, amit mondtál. Tehát, hogy mondjuk ha már 14-szeres bajnok, a Kispest is az, de most kijutna a véletlenül a nemzetközi kupaporondra, ezek a játékosok nem voltak ott, nincs meg az a rutinja a kettős terhelésnek, és ezek számítanak.
1: Ezek mind az az időszak, ami a Tomás Dolféle időszak volt, amikor a Fradi újjáélet, vagy újra feltárnak.
0: Nem volt a keret, de még
1: ide jött az Albán második, és Dibuszt a panyánkázó kapus küldte el melegebb
0: éghajlatra. Ez szerintem nagyon-nagyon sokat számít, hogy a Fradi 7 éven át ott van folyamatosan a főtáblán. Ez szerintem rengeteget számít. Annyit még a Twenténél hozzátennék, hogy részben egyetértek, hogy csak abból kiindulva, hogy Holland egy picit talán felül lett pozícionálva. A másik, amit egyébként mindig fordítva is elmondok, hogy a holland csapat sokkal hátrébb járt a felkészülésben, mert a holland bajnokság később kezdődik. Az, amikor nekünk hátrány az izlandival, azt is mindig elmondom, vagy egy feröerivel szemben, itt a holland volt hátrány, ezt ki kell tudni használni, a Fradi megtette. De egyébként ezt szerintem látszott a Paks Panathinaikos meccsen is, csak ott egy picit nagyobb volt a csapatok közti különbség.
1: Meg amit Bob mond, tehát annyira tűnnek el a különbségek, én azért aktív sportfogadóként szoktam követni az eseményeket, hogy hol mi történik. Van egy Auda nevű lett csapat. A román FCSB-t olyan tükörsimán verte kettős győzelemmel kifelé a konferencia liga második selejtező köréből, hogy tehát a falatta nekik a másikat. Úgyhogy hiába nyertek keleti szomszédunk fővárosában, akkor is mindenki a visszavágón az volt, hogy akkor majd az FCSB elsősorban a múltja miatt 4-et vagy 5-öt kaptak. Oké, most nyilván, tehát hogy ott kijöhetett meg, nem tudom, valami rossz megoldás, tehát nyilván nem ez a realitás, de akkor is, amit Bob mond, annyira picik a különbségek, hát van gibraltári csapat, jól mondom, gibraltári volt a konferencia ligában, most legutóbb, ugye?
2: Az még fontos, amit már szerintem többen is említettetek, hogy a nemzetközi rutin baromi sokat számít. És a Fradiban még mindig vannak olyan játékosok, akik az elmúlt években ott szerepeltek a nemzetközi kupákban, és bár az is igaz, hogy a lengyel csapatnak is van ilyen típusú múltja, de nem ennyire markáns, mint a Ferencvárosnak. És nem biztos, hogy olyan sok játékosa játszott nemzetközi porondon. Úgyhogy én nem gondolom ezt reménytelennek, ezt a helyzetet. Hát ami utána következik, azt egy kicsit inkább annak gondolom.
1: Már melyik párosításra?
2: Hát, hogy Trabzonspor játszik.
1: Szerintem őnekik, figyelj, ha már most arról beszélünk, hogy rutin, a Trabzonnál szerintem hamarabb szorul össze a gyomruk nekik, mint nekünk, kiindulva abból, amikor Csivics kiállítása miatt majdnem 90 percet játszott emberhátrányban a Fradi, és mégis nem volt az olyan régen, szerintem nincs 5 éve, hogy tudott nyerni ugyanezen a klub ellen.
0: És azt szerintem egy jobb Trabzon volt, mint a mostani.
1: Igen. 8,8 kilométert tett meg a mezőny, 0,3 másodperc a különbség Tadeucci és Mihályvári Farkas Viktória között. Jelen pillanatban az olasz javára, hát a 0,3 az annyira kicsi, hogy ennyi idő alatt Tomi még a hírek szignált se tudná elindítani, ha kellene, de erre még van 5 percet, Tomikám, még addig nem szabad, mert Balázsnak, Boborinak addig még hagyunk egy kis időt.
3: A Trabzon nem szeret ide járni, mert ugye a Vidi is kiverte őket egyszer az Európa Liga playoff-jába, az 11-be volt talán, ott a 11-esekkel a Vidit, szóval. Meg én ezt mondom, hogy nem, tehát ezt szerintem a Paks bizonyította be legjobban, hogy most azt sorsolás, panatilás, az kapnak egy 4-est, hazajönnek. Aztán ezek a gyerekek, akiről beszélünk, ezek a félfi csapat kiment, olyan bátor focit játszottak.
0: Ők itthon is bátran játszottak.
1: Igen, és a Paks két szerencsétlen góllal kapott ki, vagy a Pana két szerencsés góllal tudott egyébként nyerni.
2: A Paks kapcsán még a tegnapi meccsel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy soha ilyen összeállításban a Paks még nem lépett pályára, de még edzőmérkőzésen sem játszottak ebben az összeállításban. Nyilván túlzónak érzem ezt a 5-2-es különbséget különösen.
1: De most a tegnapi Zete Paks meccsről beszélünk, így van, a bajnokság második fordulójának záró meccse, igen?
2: Különösen az ellen, az Alegerszeg ellen, aki az első fordulóban kapott egy sima 3-ast az MTK-tól. Úgyhogy a Bognár György mentségére mondom, hogy így soha nem játszottak még. Ráadásul Hán belekényszerült egy olyan pozícióba, ami abszolút nem illik hozzá, és még sorolhatnám Györfi sérülése, blablabla. Bla, bla. Egyébként Szalai vezeti a góllövő listát. Volt versenyben Keresivel.
3: Általában azért a Paks talán egy gókirályt így évet egyet, úgyhogy én már látom a srácon, hogy ott benne van az X-faktor.
2: A Györfibe is szerintem, amúgy, hogyha ha kicsit megerősödik. Gyors, alacsonyan van a súlypontja, jól ad be, jól cselez, elmegy a lábak között tulajdonképpen.
1: Igen, Petőből várom, vagy Petőtől várom egyébként, az hogy egy kicsit lehiggadjam, hogy egy Zalaegerszegen volt ugye egy szituáció, amikor ugye ott határon billegett, hogy a idő előtt mehetett zuhanyozni, de hát a Fradi elleni második gólja, amikor négy védő gyűrűjében, de aztán ugye azt csak a fülemen hallottam a görögországi meccsen is, hogy milyen jó teljesítményt nyújtott. Jött üzenet a 06-30-55-55-605-ös számra több témakörben is. Ugye a Ferencvárosról beszéltünk viszonylag sokat, szerintem a Fradi tovább jut, és ezúttal is az Európa Liga főtábláján szerepelhet majd. Ez egy vélemény, ugye ennek megpróbáltuk minden irányból körbejárni, hogy milyen dolga lesz, vagy milyen dolga lehet. A Trabzon az az Európa Liga playoff ellenfél, ugye? Hogyha
2: a sikerül... A Monaco, ha nem.
1: Igen, na az megint egy...
0: Én attól például jobban félik, mint én a Trabzontól.
3: Én is a Monacót.
1: Igen. Na, szóval ez egyelőre még ugye a jövő zenéje. Aztán jött egy ilyen üzenet is, hogyha a Hapoel Beer-Sev a Szombathelyen fogadja a haladáspályán a belgrádi Crvena Zvezdát, akkor ugye lesz közvetítés. Sajnos el kell keserítsem a kedves SMS írót, hogy nem közvetítjük, ellenben beszámolunk majd róla, hogy mi történik azon a mérkőzésen is, mert hogy ma már ugye BL selejtezőket rendeznek, de természetesen kiemelten figyelünk arra, hogy hogyan szerepelnek úszóink az Európa-bajnokságon. A mai nap a 10 kilométeres, tehát a klasszikus olimpiai szám, Betlehem Dávid a fiúknál délelőtt már egy ezüstérmet csodálatos versenyzésben megszerzett, megnyert. Most a hölgyekre figyelünk, 8,8 kilométernél Mihályvári Farkas Viktória a második helyen 3 másodperces hátrányban óriási csatában küzd Tadeuccival, és van még egy jelenleg is zajló mérkőzésünk, ez egy utánpótlás találkozó, de ha már a kiegyenlített világról beszéltünk itt, női kézilabdában, világbajnokságon, 50 perc játék után Magyarország-Kína 32-31, tehát fej-fej mellett halad a két csapat. Azon a világbajnokságon, ahol Egyiptom veri Dániát, és Szlovákia veri Svájcot, Japán pedig Szlovéniát. Tehát, hogy mennyire borul fel a világ, vagy egyenlítődnek ki az erőviszonyok, mindent értékeljünk én. Azt hiszem,
2: hogy áll a Fradi MTK? 4-kor kezdő.
1: Azt majd mindjárt megnézem neked a hírek alatt, mert erre most így hirtelen nem készültem, de 16 óra 29 perckor a műsorajánló alatt lesz időm ezt megnézni, és Szandi hírei után pedig be is számolunk róla.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
6: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
7: És szerintem zseniális ez a szöveg.
8: Ez überelhetetlen.
5: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
5: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Ezüstérmes a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid a párizsi EB-n. Magyarország energiaellátása stabil, jelentette ki Magyar Péter. Kitart a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
10: A 10 kilométeres olimpiai számban szerzett ezüstérmet Betlehem Dávid nyíltvízi úszásban a párizsi Európa-bajnokságon, miután szoros versenyben volt a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal. A számot a német nyerte. Kovács Seres Hunor 16. lett, még a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A vizes EB-n Kun Patricia 26-ként zárt a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A Köbenhavn labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Mark Graf Ákos, jelentette be a Dán és a Lila Fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka a honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott bal hátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Köbenhavn kifizette az összeget. 6 góllal verte meg a törököket a magyar válogatott a horvátországi U16-os fiú vízilabda világbajnokság második csoportmeccsén. Magyarország, Törökország 12-6. Udvardi Panna tovább jutott. Fucsovics Márton kiesett egyesben a torontói keménypályás tenisztornán. A hölgyeknél Udvardi azt követően győzött, hogy ellenfele a német Eva Liss a rövidítésben feladta a meccset. A férfiaknál Fucsovics 6-1-6-2-re veszített a francia Corentin Moutet ellen.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Jelenleg stabil Magyarország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó, még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi erőműtől jelentkezett be és elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna osztrák vízgyűjtő területein. A szakemberek szerint 1-2 centit még emelkedhet a vízszint Pakson, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet, ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik, tette hozzá Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás a lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentésének köszönhetően. Közölte, hogy az erőműben kora délután egy szivattyú működött a 8-ból, az látta el a 2-es blokk 4-es turbináját és az egész gépházat hűtővízzel. Kiemelte a szakemberek munkáját, valamint a lakosság és az intézmények együttműködését, és azt kérte mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel 17 és 22 óra között. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Ez szerint a bruttó csúcs idei rendszer terhelés tegnap 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez már a 39. korszerű alacsony padlós légkondicionált villamos, amely a főváros közlekedését segíti. A 3-as és a 42-es vonalon már csak ilyen járművek vannak forgalomban. A beszerzéshez felhasznált vissza nem térítendő uniós támogatás összege több mint 54 milliárd forint.
4: Közlekedés.
10: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút között kiépített terelésben Tatabánya és Szárliget között, valamint Biatorbágynál is baleset történt.
4: Időjárás.
10: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább Szandi híreit követően a hazafutásban a Nemzeti Sportkörrel. Nagyon-nagyon kevés van már hátra a női 10 kilométeres nyílt vízúszás Európa-bajnoki küzdelmeiből, és Mihályvári Farkas Viktória a második helyen tempózik az olasz Tadeucci mögött. Hát percek vannak most már csak hátra ebből a bizonyos 10 kilométeres döntőből, és ami pedig az U18-as női kézilabda válogatottunkat illeti, 2 perc 20 másodperccel a mérkőzés vége előtt 39-34-re vezetnek a magyar lányok Kína ellen. A stúdióban továbbra is Gergelics József, Bobori Balázs és Szegő Tibor, megyünk tehát tovább a sportkörrel. Szó volt róla most itt a hírek alatt is, maradunk még a labdarúgás világában. Margráf Ákos szerződtetése, ez ilyen Guinness rekord, vagy világrekord, hogy egyik csapattól a másik csapathoz ennyire, mennyi, 40 napot nem töltött összesen Újpesten, szerintem volt nagyjából, nagyságrendileg 40 nap körül lehetett. Ugye a Puskás Akadémiától jött Újpestre, és most pedig a dán fővárosban, Kopenhágában, a Köbenhaven csapatánál kötött ki. Mit szólunk ehhez az átigazoláshoz? Rekord, világrekord?
0: Azt nem hiszem, hogy világrekord, de...
1: Nem egy szokványos
0: nem
1: dolog.
0: Nem szokványos, így van. Közben az lett meg, régen volt valami de szabály, hogy nem lehetett fél évig csapatot váltani, nem? Tehát, hogy kétszer nem lehetett.
1: Bibikém? Hát te vagy a legrutinosabb mindannyiunk közül.
2: Nagyon fiatal vagyok, erre a részre nem emlékszem. Viszont Margráf ballábas belső védő, ami egy óriási érték bármelyik csapatnál. Nagyon fiatal, nagyon intelligens játékfelfogással rendelkezik. Nyugodtan hozza ki a labdákat, jól helyezkedik, jó döntéseket hoz. Amiben viszont még mindenképpen fejlődni kéne, azok szerintem a párharcok, amiket nagyobb százalékban kellene megnyerni. Nincs nagyon nemzetközi tapasztalata. Ami
1: és itt most már is vitatkoznak veled Kopenhágában. Ákos személyében egy hihetetlenül dinamikus, gyors, párharcra kész védőt kaptunk.
0: Hát akkor a párharcra kész, de nem ezt mondtad, csak nem elég százalékban nyeri meg.
2: Így van, tehát nagyobb százalékban kéne megnyerni.
1: Tibiké, megint félbe kell, hogy szakítsalak, egyetlen másodperce. Tadeucsi ebben a pillanatban 2 óra 7 perc 49 másodperces eredménnyel megnyeri a nők 10 kilométeres nyíltvízi úszó számát, és Mihályvári Farkas Viktória ebben a pillanatban Betlehem Dávidhoz hasonlóan egy szenzációs, csodálatos ezüstérmet szerez, tehát 10 kilométeren a férfiak mezőnye után a hölgyek mezőnyében is magyar ezüstérem, ugye a 10 kilométer a klasszikus olimpiai szám, innen Párizsból ráadásul a fiúk révén kifejezetten szép és csodálatos emlékeink vannak, most viszont Betlehem Dávid után a hölgyeknél is az Európa-bajnokságon még egyszer, tehát Mihályvári Farkas Viktória jóvoltából egy csodálatos ezüstérem, miközben U18-as női kézilabda válogatottunk a középdöntőben 41-36-ra nyer Kína ellen. Ezek a legaktuálisabb, éppen befejeződő sportesemények friss eredményei, részeredményei, eredményei, és akkor Tibi Szegő Tibor pedig innen tudja folytatni Margráf Ákos párharc készségeit illetően.
2: Szóval, hogyha ilyen ütemben folytatódik a fejlődés, akkor szerintem reális esély van arra, hogy a magyar válogatott egyik meghatározó belső védője legyen, és akár Dániában, akár egy másik topligában megállja a helyét. Szerintem a következő 2-3 év lesz az, ami döntő lehet az ő szemszögéből. Úgyhogy azt mondanám, hogy még nem kész labdarúgó, de elég komoly potenciálra rendelkezik, már most van komoly NB1-es, és most már válogatott szintű múltja is, úgyhogy hajrá Margráf Ákos.
1: Na, akkor Tibi mondatára a kedves hallgatók reakcióját várom. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Szegő Tibor állítása, a következő évek meghatározó magyar válogatott védője, belső védője lehet Margráf Ákos. Egyetértünk-e Tibi állításával, egyetértetek-e kedves hallgatók, avagy sem, de első körből, amíg jönnek az SMS-ek, addig Jóci reagálhat. Innen folytasd, kérlek, hogy mennyiben, vagy mennyire látod a fantáziát ilyen mértékben Margráf esetében?
0: Potenciált azt látom. Egyébként nekem júniusban nem tetszett a válogatottban, azt el kell mondjam, és viszont nagyon jó döntésnek tartom a Köbenhavnt, tehát, hogy nem egyből egy német középcsapathoz, vagy alsó csapathoz ment. A Köbenhavn egy nagyon jó köztes állomás, hogyha tényleg kijön belőle a potenciál, ez egy nagyon-nagyon jó nevelőklub, tehát, hogy nemzetközi rutinnal is rendelkezik, innen könnyű tovább lépni, hogyha megvalósul a szükséges fejlődés. A potenciált abszolút látom benne, tehát, hogy azért az NB1-ben szerintem az egyik legjobb belső védő volt, én főleg magyar állampolgárságú, tehát, hogy abszolút minden lehetőséget látok benne, de még kell fejlődnie.
1: Bobori Balázs?
3: Nem tudok mit hozzáfűzni, mert mindenkinek igazat adok. Én azt gondolom, hogy a megfelelő ütemben minden magyar játékosnak örülök, amikor elmegy Magyarországról, és ez bocsánat, hogy ezt mondom, de ott derül ki igazából szerintem egy labdarúgóról, hogy egy másik közegben messze az otthontól önállóan óriási konkurencia harcban.
1: Egyéne válogatja, hogy mi a megfelelő ütem?
3: Abszolút, igen. Abszolút. Tehát, hogy és
1: szerintem
3: meg a fokozatosság elve. Tehát, hogy mit választasz? Egy
0: lesz Szoboszlai.
3: Lesz Szoboszlai, tökéletes. És amit mindig mondok, hogy Tóth Alex, szerintem az viszont ott az egy nagyon nagy ugrás. Ott az túl nagy, ott túl nagy ugrás.
1: Tehát neki a Ferencvárosból a Bornuszhoz, ott ki, a kettő között kimaradt legalább egy lépcsőfok.
3: Egy lépcsőfok. Aztán lehet, hogy most rám cáfol, vagy örülnék neki, hogyha rám cáfolna ebben az idényben, és nagyon jó játszana, és sokat játszana.
1: De akkor, ha már lépcsőfok, a Vitális féle egyelőre még hivatalosan menne.
3: Nagyon jó lépcsőfok.
0: Tehát egy Voloszba menne, vagy nem tudom, azon nem lennék elégedett, de egy AEK Athéna még bajnoki címért megy minden évben, hogy nagyon jó.
3: Tökélet.
0: Nagyon jó.
2: Ami és még jó, bocsánat, Pécsi Ármin kölcsönadása a Hardbergnek.
3: Tökéletes.
2: Zseniális.
0: Egyetértek.
1: Valami mocorog egyébként?
0: Abszolút.
1: Azzal, hogy most sorolgatunk neveket, fiatal játékosok neveit mondjuk most, persze Gulácsi Péter Villarrealba, vagy a Villarrealhoz való szerződésének is örülünk, természetes, hogy örülünk, de azért ő nem a jövőt képviseli már jelen, de inkább most már lassan azt mondjuk, hogy a múlt. Viszont azért csak van most már egyre nagyobb számban, tehát valami csak mocorog. Óvatosan kérdezem, vagy nem kérdezem?
0: Nem, abszolút nagyon jól látod. Korábban mondjuk egy 10 éve azt láttam, hogy van 5-6 kiemelkedő labdarúgunk, az játszik a Bundesliga-ban, vagy a Premier League-be, de egész egyszerűen a köztes bajnokságban, már pedig a magyar meg a Premier League között elég sok bajnokság van. Ott szinte nem volt magyar. Most azt látjuk, hogy több magyar elmegy mondjuk egy AEK Athénba. Ugye ott már így két magyar lesz, akkor most mondhatnám a Kőbenhamnt. Ezek nemzetközi szinten szereplő csapatok, ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy végre megvan ez a lépcsőzetesség. Tehát, hogy nem az kell, hogy 5 Premier League játékosunk legyen 5 Premier League, 2 Bundesligás, nem tudom, és utána legyenek a Kőbenhamnba, a görög bajnokság élcsapataiba, de még a ciprusi élcsapatot
1: Karabag
0: is mutatnám.
1: Karabag, Várkonyi Karabag?
0: Ja, Karabag is állandó szereplője, hát, hogyne nekem. A Karabag az egy nemzeti, olyan nemzetközi szintű csapat, mint a Ferencváros. Ugyanúgy a azeri bajnokság kirakat csapata, ami ugyanúgy rendre, azt hiszem ők egyel régebb óta, talán 8 éve, ugyanúgy mindig főtábla. Tehát ez egy teljesen
1: fradi. Igen, most egyébként ugyanabban a cipőben járnak, mint a Fradi, mert egyébként ott a Dambrauskas féle Sabach, ugye letaszított őket a trónról, és ő megy a bajnokok ligájáért.
3: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy van most...
0: Meg Portugáliába is mentek, bocs, hogy többen is, ugye?
3: Igen, hogy van most olyan szereplője a magyar labdarúgásnak, aki miatt érdemesnek gondolják így a nemzetközi futballban megnézni a magyar játékosokat. Tehát itt nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy legyen topligás futballistánk, aki megállja a helyét, és látjuk, hogy most a Liverpoolban Szoboszlai Dominik egyértelmű sztár, Kerkez Milos ott van, és stabilan játszik, és ezért majd én remélem, hogy ez egy ilyen öngeresztő folyamat lesz, hogy minél több magyar futballistát mernek kivinni, mert a 90-es években a magyar válogatott játékosok többsége Belgiumba focizott, vagy Izraelben, tehát hogy nem nagyon mert, tehát inkább választott mindenki szerbet, horvátot, szlovákot is, meg románt, de magyart nem nagyon mertek bevállalni különböző rossz tapasztalatok miatt, és ennek kell fordulnia, hogy merjenek magyar futballistákhoz nyúlni ezek a csapatok.
2: Egy valaminek nem tesz jót ez, a házasságoknak. Tehát nézni kell ugye a magyar bajnokságot, nézni kell az angol bajnokságot.
3: A családok hete van?
2: Most már nézni kell a görög bajnokságot is nézni kell.
1: Ja, értem, hogy a saját magánéletünkre utaz, Tibikért.
2: Hát az olasz, az eleve nézzük, a spanyol.
3: Vagyok, nem kell, nincs ilyen bajzik. Nincs ilyen baj. Hát nem szól senki.
1: Na, nem tudom, hogy mennyire tudunk megkomolyadni az UEFA, FIFA szembenállás, vagy kibontakozó szembenállás, nem is tudom, hogy mi a legjobb kifejezés. Hogyha Infantino marad az UEFA, akkor saját idézőes világbajnokságot rendezne Nemzetek Világligája néven. Hát az egyiket se tartom normálisnak, amit Infantino művelt Trumpam előtte, a világbajnokság előtt, alatt, után. De hát ez a másik, ez a Nemzetek Világligája, szóval, hogy így értem, hogy 42 fok van odakint.
0: Ez nyomásgyakorlás, semmi több. Infantinót el akarják távolítani, amivel mélységesen egyetértek. Tehát, hogy korábban...
1: Ott teljesen megrészegítette őt a pénz, ugye? Azt nevén kell nevezni a gyereket.
0: Talán te emlékszel, én többször mondtam, hogy minden, amit én gondolok a futballról, az ellentétes Florentino Perezzel, és erre a szinten állam teljesen feljött a Gianni Infantino, amit ő gondol a labdarúgásról, az teljesen szöges ellentétben áll azzal, amit én gondolok róla. Úgyhogy teljesen egyetértek a UEFA-val. Nem gondolom, hogy az a cél, hogy ezt a világligát létrehozzák, az a cél, hogy Infantinót megbuktassák bármi áron. Akár olyan áron, nyilván itt 55 tagország azt mondta, hogy bojkotáljuk, nem megyünk. És akkor lehet gondolkodni, hogy milyen lenne egy VB Franciaország, Spanyolország. Hát az olaszokat nem mondom, mert ők már nem hiányoznak egy ideje onnan. Na mindegy, szóval, hogy én szerintem itt ez inkább egy nyomásgyakorlás. Tehát, hogy ezt nem kell úgy komolyan venni, hogy ezt az UEFA ezt tényleg akarja. Nem, az UEFA azt akarja, hogy egy új vezető legyen a FIFA-nak, és visszatérjen a FIFA a megszokott mederbe, hogy a labdarúgást építi, és a labdarúgás az elsődleges, nem pedig az, hogy Trump békedíjat kapjon, és nem tudom, 9 milliárd dollár bevétel helyett legyen 15 milliárd.
1: Már pedig most ez történt.
0: Hát ez a probléma.
1: Kétszeresen elvált Bobori Balázs, ezen az információ nehezen fogom magam tudni túltenni. Mielőtt belemennénk ebbe a témába jobban, jött még egy nagyon hosszú SMS, állandó hallgatónk, Jatus, már csak a példakedvéért is szeretném felolvasni. Uraim, sziasztok! Itt a nemzetközi kupákban minden csapatunk vért fog izzadni ezen a szinten. Szerintem ez a nemzetközi rutin kicsit túl van lihegve. Verebes Józsi bácsi kezelte ezt a legjobban annak idején külföldön. Mindig vitt magával hazai pályáról leszakított gyepet. A kinti fellépés előtt az ottani pályáról is tépett gyepet. Az öltözőben kiszórta a srácok elé. Na tessék megmondani, melyik a hazai, mivel fogalmuk nem volt róla. Na uraim, a gyep ugyanaz a labda gömbölyű, tehát csinálni kell, amit tudtok, és megyünk tovább. Kb. Ennyi. Üdv, Jatus.
3: Hát ez lábjegyzet, én végtelenül tisztelem a mestert, meg hát szerencsére edzőm is volt, de nemzetközi szinten sok sikert azért nem ért el ezzel a pszichológiával, hogyha ezt így, ugye?
2: Vissza, hát igen.
1: Vissza most még... a kétszeresen elváltom, vagy a Verebes Féle sztorin nevez, nem, mert mindennyi jól Verebe... szórakozunk egyre jobban itt a műsor vége felé.
2: A Verebes sztorin, mert hát a mi köreinkben azért elég sok ilyen legenda kering, amikor megállt a Ford Sierrájával a Salgótarjáni úton, és akkor meg kihívta a játékosokat, hogy megmutatta neki ez az új autóm, és akkor mondta nekik, hogy ha ti is ilyet szerettek, akkor futballozatok sokkal jobban. és rágyújtott. De vissza az Infantino sztorihoz, hogy van itt két nyilatkozat, ez egyik Lothar Matthäustól származik, aki azt mondta, hogy vagy rossz tanácsokat kapott, vagy nem kért senkitől tanácsok, Infantino, ez az egyik. A másik Arsène Wenger, aki a FIFA fejlesztési igazgatója, nyilatkozott talán éppen ma, hogy azért az nagyon furcsa, hogy ő ott dolgozik ebben a szervezetben, és soha senki ebben az ügyben sem személyesen, sem levélben, sem e-mailen, sem telefonon nem kereste meg, úgyhogy ez gáz. A harmadik pedig szintén mai hír, hogy a Velszi, a szerb és a svéd szövetség bejelentette, hogy nem támogatja, hogy 2027 és 31 között FIFA elnök jelöltnek jelöljék Infantinót, elnöknek jelöljék. Tehát ez a folyamat már megindult, úgyhogy amit Jóci mondott, hogy a buktatási folyamat megkezdődött, azt ezzel is alá tudom támasztani.
3: De egyébként miért nem lehet a FIFA-nak, vagy az UEFA-nak olyan elnöke, aki futballozott magas szinten?
1: Azért, mert mondjuk Lothar Matthäus is viszonylag magas szinten futballozott, amikor ide Magyarországra jött szövetségi kapitányt mímelni, akkor tájföldre vitte kígyó bűvölésre a játékosokat, és nagyon szép szponzoraink voltak a pólókon, meg a melegítőkön, csak az eredmény nem társult mellé. Szerintem ez sem feltétlenül garancia. Értem, hogy hova akarsz kiukadni, csak most pont a Matthäus nyilatkozat kapcsán nekem egy kicsit visszás, amikor látom, ja, itt a fotókat előkerülnek 2004-ből az egyszeres válogatott játékosok kígyókkal körbetekerve a tájtúrán.
0: Szerintem mindkettő tud jól működni, és mindkettő tud rosszul. Tehát attól, hogy kinevezzel egy, most tök mindegy, legyen egy Paolo Marinit kineveznéd FIFA elnöknek, attól nem biztos, hogy jól működne. Mert mert azért itt egy menedzser szemlélet is kell. De attól, hogy kinevezel egy menedzser szemléletet, attól se lesz feltétlenül rossz. Tehát, hogy itt a nagyon fontos a szándék.
3: Platini. Igen, ott volt egy kis
0: kettő tud jól és rosszul működni.
1: Kis mi?
3: Kis púcs, azt
1: mondom, sziasztok, Pitafuti szintén zenész kétszeresen elvált. Közvetítsetek sokat, üdvölöm Bobot.
2: Egyébként azt sem mondanám, hogy minden, amit Infantino csinált, az rossz volt. Tehát, hogyha ezt valaki állítja, akkor én azt cáfolom.
0: De ez általában sose igaz. Tehát, hogy, de tényleg ez bármilyen kormányról, minisztériumról, szövetségi vezetőről, és bármilyen országban vagyunk, olyan nincs, hogy mindig minden rossz, vagy mindig minden jó. Ez egyszerűen nem igaz. Én pont az a baj, hogy sokszor a kritikus gondolkodás szűnik meg, és mindent valamit vagy így látunk, vagy úgy. Én nem ezt mondtam, hogy az Infantinónál minden rossz, de nálam nyilván nagyobb többségben vannak a rossz intézkedései, és ezért én
1: azt teljesen kiveszőfélben van, azzal egyetértek, amit mondasz, hogy vagy így tudod látni, vagy így szabad látnod, vagy úgy. A kettő között nincs. Tehát olyan nincsen, hogy amit most Tibi mond, hogy mert Infantino azt jól csinálta, nem tudom, a Fradi elnök ezt jól csinálta, nem tudom, a miniszterelnök igen, azt jól csinálja, vagy jól csinálta. Tehát, hogy mindegyikre vagy így látod, vagy az van, hogy vele vagy ellene vagy. A kettő között nincs.
3: De ez a legnagyobb, hogy ilyen teljes törzsi harc van, tehát a táborok között sincsen át. Tehát, hogy nem tudod megérteni szinte a másikat, hanem inkább...
0: Egyébként arra kíváncsi, hogy ez valami magyar sajátosság, de tényleg még a Csányi Sándort is így látod, hogy vagy azt mondod, hogy menjen meg, nem tudom, de így látjuk mi a politikát, a sportot, a szövetséget,
1: mi mindent.
0: Én ezt nem szeretem bevallom. Én szeretem a kritikus gondolkozást, hogy nekem ő szimpatikus, de ezzel a döntésre nem értek egyet.
1: Pontosan, hogy leülhess és beszélhess vele, úgy, hogy igen, ezzel egyetértek, ezzel nem értek egyet. De egyébként, ami szerintem a teljesen tipikus magyar sajátosság, és azt minden alkalommal elmondom, hogy a földgolyó nincs még egy olyan hely, mint Magyarország, ahol Szoboszlai Dominik nem tud jót csinálni. Tehát a világon már mindenhol, tehát én még mindig, amikor beszélgetünk itt, mindig csak olyan óvatosan merem mondani, hogy klasszis az ember, meg már nagyon nagy játékos, meg már most, amikor csapatkapitány...
0: Én meg ezzel foglak leszúrni, mert én meg mindig elmondom, hogy a top 30 aranylabda jelölt lesz.
1: Csapatkapitány meg társai. Na ez képest, most, amikor a felkészülési időszakban is rúgta valamelyik éjjel, jöttünk reggeli műsorba, és pont reggel beszéltünk róla, hogy láttátok az össze, néztük akármi, és jött üzenet, hogy lecsúszott. Tehát mégis mit kellene csinálni annak a szerencsétlen embernek, hogy egyszer azt mondja, A-tól Z-ig bezárólag idehaza mindenki, hogy amúgy, na, ez tényleg jól megoldott.
0: De egyébként örülj neki, mert a Domi azt mondja, hogy jól olvassa ezeket, és ebből merít erőt. Ilyen dacosabbá tesz, ő ezt többször elmondta, úgyhogy örüljünk neki, hogy vannak ilyen honfitársaink, akik Szoboszlainak plusz erőszámban.
1: Azokat a videókat, amikor végignézem, hogy a Liverpool megjelenik a világon bárhol, de most, amikor a magyar válogatott az örményekhez, vagy nem tudom, hova utaztunk, tehát valami...
0: Voltunk.
1: És amikor... Tehát, úgy várt mindenki arra, hogy megérinthesse, hogy meglátsa, hogy egy autogramot kérjen tőle. Hát mikor? Most a legnagyobb tiszteltem, imádom, szeretem Lisztes Krisztiánt, ő jutott eszembe 2004-ben, amikor bajnok lett a Brémával. Tehát azért nem volt az, hogy bárhova elutazott a válogatott, sorba állt a Krisztián miatt. Mi nagyon szerettük, nagyon imádtuk, de azért óriási.
0: Lisztes Krisztián nem volt sose aranylabda jelölt. Szoboszlai Dominik, kimerem jelenteni, hogy lesz. Már az ideinél benne lesz azon a 30-as listán, amit ki fognak hirdetni. Ebben biztos vagyok.
1: Na, akkor most csak megint
3: egy világklasszis.
2: A szubjektivitáson egyébként, bocsánat, csak egy mondat, túlmutat az üzleti érdek, és a Liverpool minden szponzora többek között Szoboszlai Dominikkal készíti a videóit, óriás plakátjait.
1: És akkor nem egy életem. Kisebb atomot hagyd dobjak ide, egy SMS 06 30 55 55 605-re, a sportközgazdászok szerint Infantino jól csinálja.
0: Hát a közgazdászok szerint igen.
1: Hát oké, csak most amikor az van, hogy amikor tényleg visszaosztanak, vagy most itt az UEFA pénzdíjak kapcsán, most azt tudom, hogy nem FIFA, de hogy amikor tényleg az van, hogy jön a pénz az UEFA-tól, akkor az egy jó dolog. Akkor cserébe viszont, most az is egy ilyen kettőség, vagy az nem?
0: Ezt mondtam, hogy meg kell találni az arany középutat. Jöhet egy picit kevesebb pénz, de a sportszakmaiság, itt az egyensúlyt kell megtenni, és azért mondtam azt, hogy nem feltétlen lesz jó attól egy szövetség, hogy kinevezek egy egykori labdarúgót, de nem lesz feltétlen rossz attól, hogy mondjuk egy menedzser típusú vezetője van. az a lényege, hogy találjuk meg ezt az arany középutat.
12: De nem találjuk, hát ez a VB, az tök hát jó meccsek voltak, de ami zajlott itt, hogy a irániakkal mit műveltek,
0: a Balogun esete, a Messi esete, a Ronaldo esete, ezeket mind elmondhatjuk, ez mind pénzről szólt.
12: Én egy ilyen halftime show, amikor kimegy a gyerek pengetni az amerikai tini, hogy hívják azt a...
1: Nem tudom,
12: minden. Ki megy pengetni, tényleg a Balatongyörök is strand előtt jobban játszárak a kalapos, aki kémon a kis srác és dobáljuk a lóvét, és akkor ezért lenne 27 perces a szünet.
1: És úgy, hogy 17-nél nem lesz több. És 17
0: de
1: perc,
0: engem itt ez zavart. Akkor mondd azt, hogy 27 lesz.
1: Igen, de akkor tényleg ez, amit mondasz. Ne mondd be előre, hogy 17-nél nem lesz több. És 17 után eltelt még 10, és még, akkor még mindig nem kezdődött el a második fél, hanem még mindig a Balatongyöröki strandról összeszedett
12: Jancsipengetet. Nem, jobban csinálja ott.
2: Ugye nem bevezettük azt is, hogy 5 sárgával végig lehet játszani egy VB döntőt többek között.
1: És utólag jönnek ezzel 3 hét után a VB döntőt, hogy Paredes-t elkezdik vizsgálni, hogy egy állat volt meg a körmódjára viselkedett, szóval nem áll, tehát ott is. Na, uraim, lassan véget ér a műsorünk, hadd jöjjenek még SMS-ekben, Infantino nagyon megmozgatta a hallgatók fantáziáját. Infantinóról annyit, sajnos a FIFA munkásságában több jel utal arra, hogy pénzgyárat akar csinálni, mint arra, hogy előre vigye a focit, mint sportot. Pontosan. Ezzel teljes mértékben egyet tudunk érteni. Kornél, ne csodálkozz ezen az irítség magyar hungarikum, ugye ez a szoboszlai féle sztorira jött. Na, zárásként Fradival kezdtük, egy picit nemzetközi kupacsapataink esélyeivel zárjuk. Fradi kapcsán hogy látjátok az esélyeket? Nem az első meccsre, továbbjutásra, százalékban, 10-es skálán, nem tudom
0: kinek. 51-49 a Fradinak, a lengyel bajnokság jobb, a Fradi viszont tapasztaltabb, és ez így többet ér. Tehát ha Górnyék bármelyik másik magyar csapata találkozna, őt tartanám esélyesnek, a Fradival szemben viszont inkább egy hajszányival a Fradit.
1: Bobori Balázs.
12: 55-40 a Fradinak.
1: 55-45.
2: 65-35 a Fradinak.
1: 65-35. Hogyan állunk az én veszőparipámmal, két csapatos főtábla, Győr el tud-e jutni oda?
0: Látok rá esélyt.
1: Jó esélyt, vagy esélyt?
0: A jó és az esély között vagyok, jó? De amennyire az első meccs után, vagy az első párharc után nyilván, mint mindenki, egy kicsit szkeptikusabbá váltam, azért a Győr egész jó jeleket mutat, viszont egy dologra kíváncsi vagyok, hogy azért Vitális nélkül ez hogy fog menni.
1: Bobori Balázs?
12: Fú, nem, nagyon nehéz ezt a Győrt jó, analizálni.
1: Jó, Győrnek jó a sorsolása.
12: Jó, hát azt mondjuk, de amit azt mondom,
0: hogy... Negyedik kör nehezebb lehet meg.
12: Rigába elmenni, ott is nyerni, vagy ott tovább jutni.
0: A Rigát meg kell tudni, ha azt nem oldja meg, azt szerintem ciki. Ezt lehet, kimerem lehet jelenteni. Az izlandi kevésbé volt ciki, ott nem voltak játékban. Most, ha egy Rigát nem tud megoldani, azt szerintem nagyon nagy baj.
12: És tök jó lenne, hogy ebből a nyíregyházai győzelemből tudna profitálni. Ez nem volt egy annyira egyszerű meccs egyébként, mint amit a 4-0 mutat. Ott sorsdöntő pillanatokban, vagy fordulópontoknál lett gólt az Eto, de hogyha ezt meg tudják lovagolni, én az a baj, hogy azt érzem, hogy nincsenek elég sokan. Tehát, hogy ők,
1: meg a takót, hogyha valaki lenyúlja az edzőtől, akkor utána az kikerül a csapatból. Nem akarom elviccelni. Jött a kedvenc SMS-e, bocsánat, Tibikém, Győr, főtábla.
2: Hát Vitális nélkül nehéz lesz, kéne egy jó Bembuáli, de szerintem benni fog.
1: Debrecenről most nem tudtunk sajnos beszélni, elnézést kérek a debreceniektől, lesz még a holnapi sportkörben rengeteg időnk, viszont egy nagyon jó üzenettel hagyd zárjam. Szerintem fradista érzelmű kedves hallgatónk írja. A Fradi elnöke mindent jól csinál, én pedig boldog házasságban élek. Azt hiszem. Gergelics József, Bobori Balázs, Szegő Tibor, köszi, hogy itt voltatok. Gyorsan elröppent ez az egy óra. Niki Jam és a Lévi Tápa folytatásban itt a Nemzeti Sportrádióban. Várjuk állandó műsorvezető társunkat, Gyurta Gergelyt, hogy egy picit a mai 10 kilométeres döntőket tudjuk vele elemezni. Két érem a hölgyek, illetve az urak mezőnyében is. Uraim, köszi még egyszer, hogy itt voltatok velünk.
13: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 4 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél, pici időutazás, vagy pici időzavarban vagyok, illetve ott az egyik szék még mindig üresen tátong, már majdnem egy csütörtök reggel is tábot össze tudunk rakni, ugyanis állandó hű fegyverhordozóm, ezt szoktam mondani csütörtök reggelente, ma viszont nyílt vízi úszó szakértünk Gyurta Gergely a stúdióban. Szia, Gege!
4: Szép napot kívánok! Szia,
3: mert hogy zajlik ugye Párizsban az Európa-bajnokság, két csodálatos érem a mai napon, időrendi sorrendben haladunk visszafelé. Mihályvári Farkas Viktória nem is olyan nagyon régen csapott a célba, méghozzá második helyen. Hogyan, vagy honnan közelítsük meg ezt az ezüstérmet? Rögzítsük a tényt, ez egy csodálatos, szép, gyönyörű eredmény. Bennem egy picit, hadd legyek szurkoló, hát, hogy mondjam, 10 kilométer távolban nézni nem tudnék, nem, hogy leúszni, pláne nem a Szajnában, de értsd jól, úgy maradt bennem egy pici hiányérzet, hogy majdnem 9 kilométer, tehát a verseny 90%-ában Viki az első helyen volt, ennek szellemébe segítsék kicsit elhelyezni ezt az ezüstérmet.
4: Mindenképpen onnan kezdjük ezt az egészet, hogy Mihályvári Farkas Viktóriának a 2025-ös évben, amikor Európa-bajnoki címet szerzett 10 kilométeren, mindösszesen a második 10 kilométerre volt. Azóta eltelt egy év, és durván ott tartunk, hogy még mindig 10 számjegynél kevesebb az a szám, amit ő teljesített 10 kilométeren világversenyen felnőtt mezőnyben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az ezüstérem ez azért különösen jó, hiszen ő folyamatosan évről évre, és most már versenyről versenyre tudja hozni azt az elit színvonalat, és azt a jó teljesítményt, amire ő alapvetően képes, hiszen ő medencés úszó volt korábban, és ezzel együtt, hiszen a 2025-ös évben már háromszoros Európa-bajnoki címmel rendelkezett, 2022-ben 400 vegyesen Európa-bajnok lett, illetve a 2025-ös Starigrádi EB-n 10 kilométeren és csapattal is Európa-bajnoki címet tudott szerezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy neki még mindenképpen ez egy tanuló fázis, egy tanuló időszak, és hogyha hosszú távot nézzük, akkor a 2028-as Los Angeles-i olimpia lesz a cél.
3: És ugye gyorsan hozzáteszem, hogy én, aki innen a légkondicionált stúdióból vagyok, rendkívül okos és határozott véleményt formálok, megint tessék érezni benne az iróniát. Szóval az a monakói Lissapu, akivel nagyon nagy csatában volt, 8,5 kilométerig a második helyen volt a monakói, ő végül majd csak félperces hátránnyal érkezett a hatodik helyen, tehát hogy azért minden csak viszonyítás kérdése. Szóval Viki teljesítménye egészen szenzációs. Mi a helyzet Fábián Bettinával? Ugye azt tegnap késő este került nyilvánosságra a hír, hogy, segíts, hogy jól foglalom össze konyhanyelven, a korábbi rossz tapasztalatai miatt úgy volt vele, hogy megvárja azt, hogy mi történik, hogy milyen a Szajna vízminősége. Ugye neki az olimpia után, illetve most mi volt, ez Portugál világkupa, jól mondom, ugye? Szóval két nagyon rossz tapasztalata volt, infúziós kezelés, borzasztó rossz egészségügyi állapot, amelyet követően, hát az vesse rá az első követ, ha meri ezek után, aki nem így cselekedett volna a helyében, mi a helyzet Bettivel, őt látjuk, nem látjuk ezen az Európa-bajnokságon.

0: Ezt jól foglalom össze, ugye, hogy miért hagyta ki a 10 kilométert?
1: Abszolút így van, ő a Párizsi olimpia követően, illetve a most egy hónappal ezelőtti Setúbali világkupát követően kórházba került, és kolibacillus fertőzés miatt infúziós kezelésre szorult, és emiatt döntött úgy, hogy ő akármi fog történni, ő a Szajna vízébe nem hajlandó beugrani. Ezt már korábban pedzegették, közben jöttek a hírek, hogy a Szajna vízminősége kiváló, öt különböző cég is vizsgálatot tett, és mind az öt cég elmondta, hogy a vízminőség az elképesztő jó.
0: Hát, Gege, elhiszem neked, hogy ez így van, meg hogy ők kimutatták. Én is lehet, hogy tudok olyan kimutatást rendelni, ami alapján az én népszerűségem az még, nem tudom, kinél is, Kapu Tibornál is lehet, hogy nagyobb. Azért azok a szállodahajók, amik áldogálnak ott, tehát, hogy ők nem egy csatornahálózatra vannak kötve, és azon vannak vendégek. És nem akarok most jobban belemenni a részletekbe, mert nem is ildomos, meg nem, szóval nem, egyetértek Fábián Bettivel, nekem nem tudja ezt senki megmagyarázni, de ellentétben veled, én nem ugrottam be abba a vízbe, és valószínűleg nem is ugranék soha.
1: Így van, én is teljes mértékben egyetértek Bettivel, hiszen én is átestem már ezen a betegségen, és amikor az ember a kórházban azért rimánykodik, hogy könyörgöm, csak minél előbb legyen ennek az egésznek vége, ennek a rémálomnak, mert az a fajta fájdalom, az a fajta stressz, amit ez okoz, az szerintem minden sportoló rémálva, és az egészség az első. Egyébként Betty azt mondta, hogy ha a negyedik nap után minden versenyző egészséges és épp, akkor ő a csapatversenybe beugrik, és teljesíteni fogja a 4x1500-ös váltót, tehát a magyar csapattal úgy néz ki, hogy látni fogjuk. Bízunk benne, hogy mindenki egészségesen fogja zárni az Európa-bajnokságot, hiszen akár Betlem Dávid, akár Rasaszki Kristóf medencében is fog indulni, és hát azért nem mindegy, hogy a medencés versenyszámokra hogyan fognak érkezni.
0: Mihályvári Farkas Viktória természetesen hamarosan megszólal majd nálunk itt a Sportrádióban is, de most a hölgyek után jöjjenek a férfiak, mert hogy időrendi sorrendben ugye ők kezdték a mai napot. Kezdjük először Rasaszki Kristóffal, mégis egy olimpiai bajnokról beszélünk. Ha azt mondom, hogy nem sikerült jól számára ez az Európa-bajnokság, akkor szerintem nagyon finoman fogalmazok, mi történt vele?
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ami Kristóffal történt. Ugye korábban én még ilyen reakciót tőle nem láttam. A negyedik, ötödik, hatodik kör egyikében egy sárgalapot kapott, egy sárgalapos figyelmeztetést a versenybíróktól, akik egyébként hajóval követik a versenyzőket, és Kristóff megállt, és elkezdett veszekedni a versenybírókkal, hogy hát ez jogtalan volt, és ez ő nem érdemli meg.
0: Főleg úgy, hogy nagyon sokáig belső íven haladt a mezőnytől teljesen függetlenül.
1: Így van, tehát nagyon jó pozícióban volt, és óhatatlanul lehet, hogy összeért valamelyik versenyzővel, véletlen megütötte, benne van, tehát nyíltvízi versenyről legyen szó. Nyilván az kérdéses, hogy miért kapta a sárgalapot, de az a reakció, ami ezt követte, az szerintem van ilyen, hogy egyszerűen elgurul a gyógyszere, akár egy olimpiai bajnokról legyen szó, emberből van ő is, roppant feszült volt a helyzet, nehéz volt a felkészülés, Szajna vize, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami esetleg ő rá úgy hatott, ahogy, és hát valóban, amíg ő veszekedett, elúsztak mellette 20-an, és gyakorlatilag visszaesett a 22. pozícióba, és 23-ként zárta ezt a 10 kilométeres versenyt, ami mondhatjuk, hogy nem azt mutatja, amire
0: igen,
1: ő
0: ez
1: képes.
0: Egy árnyaltabb a kép. Oké, nézzük Betlehem Dávidot, hogy ő vele mi történt. Azon túl, hogy egy szenzációs ezüstérem.
1: Igen, Dávid esetében azért az idejével is megmutatta azt, hogy ő folyamatosan a dobogó valamelyik pozícióján végez, és hát idén se volt ez másképp, és az Európa-bajnokság előtt szerintem mondhatjuk, hogy ő volt a legnagyobb esélyese, hiszen Florian Welbrock azért betegségekkel küzdött, és a versenyt megelőzően is azt nyilatkozta, hogy ő már valamilyen színű éremmel fog hazatérni, akkor már ő elégedett lehet, de ő úgy érzi, hogy nem lesz erre képes. Na most ennek ellenére olyan ritmust úszott a legvégén, hogy gyakorlatilag tátva maradt még az én szám is, hogy honnan tudja ezt az ember.
0: Na ne!
1: Komolyan hihetetlen volt, tehát végig, ahogy ő úszott, ahogy vezette a versenyt, aztán átadta a Dávidnak a vezetést, és a legvégén az utolsó 4-500 méteren egy olyan hosszú hajrát nyitott, amit szerintem nem tudom, hogy honnan tudott elővarázsolni.
0: Ez a legnagyobbak sajátja, nem, Gege? Ezt a saját bőrödön tudod megerősíteni, tehát hogy nálad hitelesebben ez kevés ember tudja most elmondani.
1: Tehát Florian Welbrock, mondhatjuk, hogy a nyílt vízúszás korszakos zsenie.
0: Lionel Messi-e?
1: Cristiano Ronaldo-ja, igen. Tehát tényleg hihetetlen az a tudás, amivel ő rendelkezik. Megvan a gyorsasága a medencés úszásban, megvan az állóképessége, nagyon jól tud látni a vízben is, jól tud reagálni szituációkra, jól tud ritmus váltani, tehát tényleg a legnagyobbak közé tartozik, és ezt megmutatta most is, hogy ugye 8 körös versenyről volt szó, 1250 méteres körök, és 7 körön keresztül egy ívet úszott, majd a 8. körben csettintett, egy másik ívet választott, meglepte az egész mezőnyt, és gyakorlatilag
0: visszakettő padlógáz.
1: És faképnél hagyta az egész mezőnyt.
0: Milyen könnyű ezt kimondani, milyen könnyű ezt innen a légkondicionált stúdióból kimondani. Na mielőtt meghallgatnánk Betlehem Dávidot, Gege, még egy Gyurta Gergely, egy gyors záró kérdés. Holnapi folytatás, holnap is számíthatunk-e rád? Mi lesz itt a további program nyílt vizem?
1: Így van, hát holnap 5 kilométeres versenytáv vár a urakra és a hölgyekre. Ugyanúgy a férfiak kezdik a versenyt 10 órakor. Hát azért nehéz dolguk lesz, hiszen ma teljesítették a 10 kilométert, ilyenkor egy pici regeneráció.
0: Vegyenek rólad példát ilyenkor, hívjanak fel, vagy küldjenek egy üzenetet, hogy kell ezt csinálni.
1: Hát persze, hát tudok segíteni bármiben, vagy egy jó, valamilyen jó kis bármilyen tapasztalatot, ha elmondanak, azt nagyon szívesen veszem. Egyébként fogok Kristóffal beszélni, de reméljük, hogy nekem fog nyilatkozni, vagy nekem el fogja mondani a tapasztalatait, de hát azért nem lesz könnyű dolga azoknak a versenyzőknek, hiszen azért 10 kilométerrel a lábukban, kezükben mindig nehezebb, de bízunk benne, hogy folytatódik az érem.
0: Holnap akkor ugyanígy délután 5 magasságában újra nálunk?
1: Igen, de telefonon leszek most.
0: Telefonon. Gege, nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen, hogy itt voltál, Gyurta Gergelynek, és akkor jöjjön az Európa-bajnokságon 10 kilométeren a klasszikus olimpiai számon ezüstérmes Betlehem Dávid értékelése.
2: De egyelőre még nem tűnsz annyira boldognak, de azért remélem ez majd változik itt az interjú közben. Hosszú hajrát indítottál, ezüst a vége, hogyan könyveled el magadban ezt így?
3: Jó volt, jól éreztem magam, éreztem, hogy a franciák végig, nem a végén akarnak mondjuk, de persze a végén is el akartak lenni, de inkább mindig el akartak lenni, hogy mondom azért hazai nézők előtt éreztem, hogy sokszor, ha kell erőből, de próbáltak mindig elő lenni, szóval a 6. kör végére azt mondta, hogy most már tényleg elő kell maradni és menni, szóval remélem, hogy sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont hát a végén kicsit korán nyitottam meg a hajrát, itt a 7. kör visszafelé már éreztem, hogy előre kell menni, és próbálni menni, kicsit kizökkenteni a flót. Szerintem sikerült, aztán nem kell az elfelejteni, hogy a világ egyik, hanem a legjobb nyíltvízű úszója még mindig attól, még hogy a hideg hullámos íze nem úgy ment neki, de látszott, hogy a végén már neki se sodort annyira a víz, inkább ő is bal oldalon ment, mint hogy kiment volna a hajókhoz. Jó taktikával úszott, és tényleg akkor indult el mellett, amikor nem számítottam rá, szóval nem tudtam úgy harcolni valahogy szerettem volna, de tényleg elkészültem az erőmmel, szóval nem vagyok csalódott, ebben ennyi volt, örülök, hogy volt bennem, hogy elinduljak, és magamra vállaltam az utolsó kört.
2: Igen, említetted ezeket a taktikai döntéseket, ez mennyiben volt improvizáció? Én itt menet közben a parton azt az infót gyűjtöttem be, hogy nagyjából ez volt a terv, hogy a 7. kör második felében megindulsz.
3: Igen, hát én is ezt szerettem volna, ugye 1200-as volt egy kör, szóval visszafele kb. 1600-1700 méter, azt szoktam bírni. Most is szerintem elég jól bírtam, hiszen 3 maradtunk a végére, a Klement is már egy kicsit lemaradt tőlünk, szóval jó formában vagyok, jól éreztem magamat. Nagyon feküdt a fulnak ez a síkvíz, melegvíz, szóval nem vagyok csalódott tényleg. Azért tőle kikapni nem olyan rossz, de remélem azért holnap én verem meg őt.
2: Ezzel együtt úgy sejtem, hogy a 10 kilométeres versenyt szeretted volna itt a legjobban teljesíteni. Ugye nagyon jó szezonod van, ez az ezüstére mennyire illik bele ebbe a sorba így?
3: Beleillik. Amíg érem, addig beleillik, meg Egyiptomban is pont a flow mögött volt a második, szóval tényleg nem vagyok elégedetlen, ezért jöttünk a 10 kilométerért, hisz nem tudjuk, hogy mi lesz ma este, holnap reggel itt a Szajnában úszás után, de tényleg ezért jöttünk, ez volt az Európa-bajnokság lényege, a főszám, a királyszám, szóval örülök, hogy dobogó lett, és a dobogónak is nem a legalsó foka. Persze jobb lett volna, ha EB-t nyerek, de erre az még van pár esélyem, igaz nem olimpiai számba, de jó azt érezni, hogy ott vagyok az elsők között, és úgy, hogy 28-ban nem a flónak fog kedvezni a hideg hullámos óceán, szóval, vagy tenger, szóval remélem, hogy minden évben ott tudok maradni tényleg a dobogón, és 28 úgy menni az olimpiára, hogy én vagyok a legesélyesebb.
2: Ha már így a várható következményekre céloztál, mennyire volt ez más verseny, mint a 2 évvel ezelőtti, a körülmények, a pálya, akár mennyivel volt könnyebb esetleg?
3: Olyan szempontból könnyebb volt, hogy nem volt akkora sodrás, mégis úgy úsztunk össze-vissza, mint hogyha nem tudom, úgy sodorna, mint az olimpián, szóval kicsit fura volt, hogy mindig a hajók mellett úsztunk, meg a hídnál is inkább a híd lábát céloztuk, mint hogy közötte ússzunk át, de mindegy, igazából követtük az elsőt, ha én voltam, akkor engem követtek, ha a flow, akkor a flow-t követték. Szóval ilyen szempontból könnyebb volt, viszont nehezebb volt, hogy kisebb volt a pálya, sokkal több forduló volt, sokkal több verekedés volt, de tényleg, mivel hármas levegőre próbáltam úszni, hogy minden oldalra lássam, hogyha valaki próbál ránk jönni, mindig szerintem tudtam viszonylag jól korrigálni, és láttam, hogyha valaki mellett úsztam, inkább őt támadták, mint próbáltam kacskaringózni előttük, szóval ilyen szempontból nehezebb volt, de összességében szerintem egyszerűbb volt, mint Párizsban.
0: Az Európa-bajnokságon 10 kilométeren, tehát a klasszikus olimpiai számon ezüstérmet szerző Betlem Dávidot hallottuk, ahogy állandó műsorvezető társunk, most jelen pillanatban nyílt vízi úszó szakértünk Gyurta Gergely is említette még az interjút megelőzően. Holnap tehát a 10 kilométer helyett az 5 kilométeres futamokkal, illetve döntőkkel folytatódik majd az Európa-bajnokság. Természetesen szurkolunk akkor is majd Betlem Dávidnak is, illetve a többieknek is. Rögzítsük már a tényt, tehát a klasszikus olimpiai számon a 10 kilométeren Mihályvári Farkas Viktória révén a hölgyek mezőnyéből egy csodálatos, szenzációs ezüstérem, Betlem Dávid révén pedig ugyanúgy egy második hely szenzációs ezüstérem az uraknál. Hamarosan a műsor ajánlott követően jön a Nemzeti Sportkrónika, méghozzá ezen a napon Szilágyi Dórával.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Két magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi Európa-bajnokságon. A Köbenhavn labdarúgó csapatába igazol Mark Graf Ákos. És büszke arra Nagy Ádám, hogy újra a Ferencvárosban focizhat. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: A 10 kilométeres olimpiai számban szerzett ezüstérmet Betlehem Dávid nyíltvízi úszásban a párizsi Európa-bajnokságon, miután szoros versenyben volt a tókiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal. A számot a német nyerte. Kovács Cseres Hunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. Betlehem Dávid Korsós Kristófnak nyilatkozott a verseny után.
5: Egyelőre még nem tűnsz annyira boldognak, de azért remélem ez majd változik itt az interjú közben. Hosszú hajrát indítottál, ezüst a vége. Hogyan könyveled el magadban ezt így?
6: Jó volt. Jól éreztem magam. Éreztem, hogy a franciák végig, nem a végén akarnak mondjuk, de persze a végén is el akartak lenni, de inkább mindig el akartak lenni, hogy mondom, azért hazai nézők előtt éreztem, hogy sokszor kell erőből, de próbáltak mindig elő lenni, szóval a hatodik kör végére azt mondtam, hogy most már tényleg elő kell maradni és menni, szóval remélem, hogy sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont hát a végén kicsit korán nyitottam meg a hajrát, itt a hetedik kör visszafelé már éreztem, hogy előre kell menni, és próbálni menni, kicsit kizökkenteni a flót. Szerintem sikerült, aztán nem kell az elfelejteni, hogy a világ egyik, hanem a legjobb nyíltvízi úszója még mindig attól még, hogy a hideg hullámos íze nem úgy ment neki, de látszott, hogy a végén már neki se sodort annyira a víz, inkább ő is bal oldalon ment, mint hogy kiment volna a hajókhoz. Jó taktikával úszott, és tényleg akkor indult el mellett, amikor nem számítottam rá, szóval nem tudtam úgy harcolni valahogy szerettem volna, de tényleg elkészültem az erőmmel, szóval nem vagyok csalódott, ebben ennyi volt, örülök, hogy volt bennem, hogy elinduljak, és magamra vállaltam az utolsó kört.
5: Igen, említetted ezeket a taktikai döntéseket, ez mennyiben volt improvizáció? Én itt menet közben a parton azt az infót gyűjtöttem be, hogy nagyjából ez volt a terv, hogy a hetedik kör második felében megindulsz.
6: Igen, hát én is ezt szerettem volna, ugye 1200-as volt egy kör, szóval visszafele kb. 1600-1700 méter, azt szoktam bírni. Most is szerintem elég jól bírtam, hiszen hárman maradtunk a végére, a Klement is már egy kicsit lemaradt tőlünk, szóval jó formában vagyok, jól éreztem magamat. Nagyon feküdt a fulnak ez a sík víz, meleg víz, szóval nem vagyok csalódott tényleg. Azért tőle kikapni nem olyan rossz, de remélem azért holnap én verem meg őt.
4: Ezt követően a párizsi Európa-bajnokságon a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában Mihályvári Farkas Viktória is az ezüstérmet szerezte meg. A számot a párizsi olimpián bronzérmes olasz Tadeucci nyerte meg. A vizes EB-n Kun Patricia 26-ként zárta a női 3 méteres műugrás selejtezőjében.
0: Nemzeti Sportkrónika.
4: A Köbenhavn labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Mark Graf Ákos, jelentette be a dán és a lila-fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka a honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Ma pedig már azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Köbenhavn kifizette az összeget. Az átigazolásról Mark Graf Szabó Bencének beszélt.
7: Hogyan jött ez a megkeresés, átigazolás? Ugye van ennek egy különlegessége mégpedig, hogy gyakorlatilag ezen a nyáron kétszer váltották klubot.
8: Igen, tudni kell, hogy amikor Újpestre mentem, egyáltalán nem volt szó erről az átigazolásról. Nyilván, hogyha ez lett volna, akkor nem így zajlott volna ez az egész. Nagyon gyorsan jött, múlt hétvége fele hallottam az egészről, és igazából odáig lezajlódott, hogy gyakorlatilag két nap alatt mindenben sikerült megegyezni, a kluboknak is, úgyhogy vasárnap este már ki is tudtam repülni, és aláírni igazából a szerződésemet, úgyhogy igen, elég gyorsan lezajlott.
7: Azok a hírek igazak lehetnek, hogy volt egy fix kivásárlási árad Újpesten, és gyakorlatilag a Kopenhága, mivel nagyon kellett neki egy olyan poszton szereplő játékos, mint te, ezért azt mondták, hogy rendben, akkor ezt a pénzt ezt lerakjuk, és akkor te már veled szeretnének már tárgyalni?
8: Mint az Újpest is tájékoztatott, ez igen így zajlott. Igazából nagy tárgyalások a két klub között nem zajlottak, úgyhogy igen, gyakorlatilag velem megegyeztek, és le volt ütve az üzlet.
7: És te hogyan éled meg ezt az egész történetet? Ugye hát gondolom, te úgy készültél még egy-két héttel ezelőtt, hogy te az Újpestben le fogsz játszani majd egy jó évet.
8: Igen, abszolút, teljesen szerettem volna az Újpestre koncentrálni. Direkt igazából a menedzserimet kértem is, hogyha bármi esetleg jönne, akkor az csak abban a stádiumban említsék meg nekem, hogyha már teljesen biztos, úgyhogy teljesen az Újpestre koncentráltam. Igen, szerettem volna segíteni a csapatnak, és azt gondolom, hogy az volt a cél, meg az a cél most is Újpesten, hogy visszajutassák azt a klubot a megfelelő helyére, ahova az való. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok nekik, és remélem, hogy sikerül, és köszönöm szépen nekik, hogy ilyen profin hozzáálltak ehhez az egészhez, és az ő céljuk is az volt, hogy én a fejlődésem szempontjából minél gyorsabban ki tudjak jönni ide.
4: Ha hazajövök, csak a Fradi jöhet szóba, nyilatkozta Nagy Ádám a Nemzeti Sport Rádióban. A Fradi középpályása 10 év után tért vissza a zöld-fehérekhez, és akár már szerdán bemutatkozhat, hiszen bekerült a Górnik Zsabzsa elleni Európa Liga selejtezős mérkőzésre benevezett keretbe. Szabó Bence interjúja következik.
2: Büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer itt fogalmaztam, hogyha hazajövök. Egyszer akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált. Azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Liga Kupa, Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána, én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig, de javíts ki, hogyha tévedek, még nem jöttek össze a selejtező sorozatok.
7: Hát igen, ugye a főtábla az a 2019 a környékén akkor volt először, igen.
2: Így igaz. Tehát hogy nyilván, hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban ez a Fradi, a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
7: Azért eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára, meg hát alapvetően erre is rákérdeznék, hogy most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
2: Hát figyelj, szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előre látó az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. Persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg ilyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori egyébként ilyen nagyon-nagyon nagy melegbe játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik megfülnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy ez emiatt inkább ki se jönnek. Összességében nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberre kevesebben játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni. A magyar bajnokikon meg kicsit döcögős ez az egész. Nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbé Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulást fognak látni a szurkolók.
4: A Ferencváros holnap 20 óra 15 perckor játszik a Górnik Zsabzsa ellen az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában az első mérkőzésen. A visszavágott jövő csütörtökön Lengyelországban rendezik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra nyert Kína ellen. 6 góllal verte meg a törököket a magyar válogatott a horvátországi U16-os vízilabda világbajnokság második csoportmeccsén. Magyarország, Törökország 12-6. Udvardi Panna tovább jutott, Fucsovics Márton viszont kiesett egyesben a torontói keménypályás tenisztornán. A hölgyeknél Udvardi azt követően győzött, hogy ellenfelem, a német Eva Liss a rövidítésben feladta a meccset. A férfiaknál Fucsovics 6-1-6-2-re veszített a francia Corentin Moutet ellen. A Nemzeti Sportkronika végén köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes keddi utáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Labdarúgással kezdtük a mai napot, és labdarúgással is zárjuk még hozzá. Ferencváros férfi együttesével indítottuk, a Fradi női csapatával zárjuk. Az FTC a görög PAOK ellen holnap, az a szerdán 16 óra 30 perctől játsz a hazai pályán, a harmadik kerület pályán, egészen pontosan a BL selejtezős minitorna első mérkőzését. Jöjjön most egy kis beharangozó, elsőként a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzőjével, Albert Flóriánnal, a tavalyi sikeresen megvívott minitorna emlékeivel kezdtünk.
2: Tavaly az könnyebb volt, az a csoport, tehát azért elemeztük az ellenfeleket, ott éreztük azt, hogy van lehetőségünk, vagy sanszunk arra, hogy ezt a mini tornát behúzzuk. A mostani az sokkal nehezebb. Egy az, hogy sok játékosom elment, kevés van, és ráadásul a tavalyi legjobb játékosom, a Nagy Viki nem áll a rendelkezésemre. Egy kicsit átforgató csapattal fogunk holnap játszani a PAOK ellen. Az biztos, hogy sokat számít a tavalyi menetelés, mert nemzetközi rutint szereztünk. Tehát azért a csapatnak a magját azért megpróbáltam megtartani, amennyi a költségvetés engedett. Tehát azért, hogy mondjam, a kezdőcsapatunk nem néz ki annyira rosszul, de azért tudjuk, hogy egy olyan PAOK ellen fogunk játszani, aki nagyon szervezett taktikailag, az ők is megnyerték a bajnokságot, kupát, ők is, a görögnői futball is egy kicsit feljövőbe van, de az, hogy a mini tornát meg tudjuk nyerni, az most megmondom össze a realitás miatt, nem vagyunk sanszosak, mivel a Bránt kaptuk csoportba, és azért tudjuk, hogy a Brán jóval erősebb csapat, mint a Valarenga, és azért azt látszott már ott is, hogy a Valarenga azért főleg az északi női futball jóval előrébb tart, mint a magyar.
1: Utaltál már, hogy óriási átalakuláson ment keresztül a csapat. Nem elég, hogy nemzetközileg meneteltetek, ugye kupát is, bajnokságot is behúztátok, mégis nagyon sokan, ami egyfelől gondolom én örömteli, hogy külföldön ki tudják magukat próbálni, és megmutathatják magukat. A másik oldalról viszont okozza a fejtörést, hogy megint újra kell szervezni a történetet.
2: Most egy pillanat, ha jól számolom, 8-an távoztak. Abból 6-an külföldre mentek, 2 játékos ment, az egyik a Kispestbe, a másik az MTK-ba, de annak, tehát aki az MTK-ba ment, a német Adél, neki már mondtam, hogy valószínű, hogy őt el fogom engedni, hogyha lejár a szerződése, de amikor jöttek a hírek, tehát, hogy itt költségcsökkentés lesz, akkor viszont már nagyon el kellett gondolkodnunk, hogy melyik játékosokat, egy az, hogy akinek élő szerződése volt, azt meg tudtuk tartani, illetve így utólag a Gödé Brigit és a Kubaszovát tudtuk megtartani, teljesen átcsoportosítottunk mindent, sajnos a stábomból is el kellett küldenem munkatársakat, akikkel nagyon elégedett voltam, és nagyon jól dolgoztunk. Szóval van egy ilyen csapat, vagyis van egy ilyen klub, amikor ilyen helyzetbe került, tehát hogy ezt mindenféleképpen kell tudni valahogy kezelni, illetve az utolsó pillanatban a Frajtovicsot is meg tudtam tartani, igaz, hogy ő még nincs 100%-os formába és erőbe, de viszont az ő mentalitása, meg az ő hozzáállása a csapathoz elengedhetetlen.
1: Mennyit dolgoztatok együtt? Jól sikerült edzőmérkőzéseket láttam, fél szemmel, két szemmel, neves csapatok ellen, erős csapatok ellen, és ugye utaltál már, hogy a PAOK elleni megméretetés lesz majd az első. Mikor kezdtétek a munkát? Mennyi meccsen vagytok túl? Mennyire vagy elégedett? Most már nyilván abból főz az ember, amilyen van, tehát akikkel együtt tudtál dolgozni, ők milyen munkát végeztek?
2: Azt mondom, hogy nagyon sok fiatalt kellett fölhozzak, hogy meglegyen a keret, tehát 10 U19, hát azt mondom, túlzás, hogy 19, inkább azt mondom, hogy 16-17 éves lányok közül kellett kiválasztanom most per pillanat azt a 6-7-et, aki a nagy csapat keretébe bekerült.
1: Ez milyen jellegű mély víz nekik? Tehát, hogyha egy ilyen strandos hasonlattal akarunk menni a gyerek vízből, vagy a bokalengető pancsolóból be, az 1-20-as, 1-30-as, 1-80-as, milyen mélységű vízbe?
2: Szerintem ez, ahogy te mondtad, hogy ez egy fokozat vagy folyamat. Tehát először bekerülnek egy ilyen játszómedencébe, ahol borzasztóan élvezik, hogy a nagy csapattal vannak, és a nagy csapattal tudnak edzeni, és utána, amikor egy picit rájönnek az, hogy még érniük kell, és föl kell venniük azt a ritmust, amit a felnőtt csapat képvisel, mivel azt hiszem, talán egy játékos van az, aki tavaly be tudott mutatkozni az NB1-be, tehát még NB1-es rutinjuk sincs, de annak örülök, hogy a az árvai Sackó nagyon jó teljesítmény nyújtott az összes edzőmérkőzéseken, tehát hogy be tudta magát verekedni a kezdő csapatba. Tehát, hogy vannak, de nekik még nagyon hosszú idő az, amire talán egy 3 hónap, de mivel megint rotálni kell majd a bajban, és nagyon bízom benne, mert a cél nekem egyértelmű, hogy egyetlen egy meccset nyerjünk a minitornán.
1: Bocsánat, Flóri, hogy közbeszólok, ez azért is fontos, és akkor, hogyha most már ideugrottunk, majd viszont egy picit kérlek, kanyarodj vissza, hogy kikkel játszottatok felkészülési meccset, mert az lógva maradt. Ugye, hogy ez egy 4-es torna, elődöntő, döntő bronzmérkőzés, lebonyolítás van, és egy mérkőzést, és ez, amit ugye most elkezdtem mondani, ha egy meccset sikerül megnyerni, az már azt jelenti, hogy az Európa Kupa, attól függően, hogy most az elsőt, vagy a majdani második mérkőzés nyered, az Európa Kupa valamelyik szakaszába idézőbe pottyanszát, ha nem sikerül.
2: Igen, mert itt is koeficiens pontok vannak, tehát hogy tavaly aránylag tudtunk szerezni sok koeficiens, mert sok gólt is tudtunk rúgni, keveset kaptunk a minitornán, utána azért csak egy Prága ellen a 16 közé jutásért tudtunk egy pontot szerezni, tehát az nagyon megtolta. De azért lenne jó, hogyha a PAOK-ot be tudnánk húzni, mert akkor nem kell rögtön 2 hét múlva megint játszanunk. Akkor megint tolni kell a bajnokságot, most tudni kell, hogy a bajnokságban más lesz a lebonyolítás, tehát Final Four van, illetve 5 mérkőzést előre hoztak a tavaszi szezonról télre. És mi, hogy ilyen szűk a mag, tehát azt mondom, hogy 11 játékoson van per pillanat a tavalyi csapatból, ezeket rotálni nagyon-nagyon nem lesz egyszerű, mert hogyha viszont túlrotálod, akkor egy kicsit csapkodóba játék, tehát nem lesz.
1: Meglátta a férfi csapatnál, látjuk, hogy mi történik.
2: Az más, azzal nem is szeretnék foglalkozni. Tehát nekem most egy óriási egyensúlyt kell tartanom abba, hogy a kislányoknak ne menjen el a kedve, tehát hogy kapjanak játék lehetőséget. Igaz, hogy az U19-ünk is nagyon fokhíjas létszámba, tehát próbáljuk úgy beosztani a mérkőzéseket, hogy aki nálam esetleg ül a padon, vagy keveset játszik, akkor az a következő nap az U19-es bajnokságban, hogy a meccspercei meglegyenek. Tehát nem az, hogy ülnek, és nem kapnak lehetőséget, hanem őket is folyamatosan tűzbe tartani. Mondom, van 3-4 olyan lány, akit valószínű, hogy fogok tudni használni, a többinek még érni kell, csak itt van megint egy kicsit ez a pszichológia, meg pedagógia, hogy ezekkel a lányokkal meg kell értetni azt, hogy ez egy más, ez egy borzasztó nagy lépés nekik, tehát hogy ilyen nem tudom, mikor adatik meg a női futball életébe, hogy egy tavalyi csapatban nem is tudtam volna berakni egy ifistát se. Tehát annyira összerakott csapatom volt tavaly, hogyha azzal tudtam volna idén is menni, akkor valószínűleg a Bergent akkor se tudtuk volna megnyerni, de én szerettem volna akkor ugrani, hogy már a 16 közébe kerülünk az Európa Kupába. Tehát én mindig egy lépésbe gondolkodom, mert tisztában vagyok a női mezőnnyel.
1: Na, Flóri, akkor zárásként, illetve 2 kérdésem lesz majd. Az első, hogy akkor kikkel játszottatok, egy pár csapat nevet kérlek említs. Hogy sikerült a felkészülés? A PAOK-ra utaltál, magyar női foci, a görög női foci feljövőben van. Nagyságrendileg milyen erőt képviselnek, mondjuk, ha egy magyar csapathoz kellene viszonyítani, a hallgatóink jelentős része nemzetközi mezőny talán kevésbé ismeri, viszont a magyar mezőnnyel jobban, sokkal inkább jobban képben van, mint a nemzetközivel.
2: Akkor kezdjük az edzőmérkőzéseket, azt eleve úgy kellett lekössük, hogy hazai pályán játszunk, mert költségtérítés, tehát nem nagyon tudtunk kimenni, és nagyon rendesek voltak az ellenfelek, mert mindenki eljött hozzánk, tehát kezdtük 8 nap utána az Ausztria Wiennel, ami nekem meglepő volt, hogy ahhoz képest, hogy a fiatalok akkor jöttek, jó, a mag megmaradt, tehát azt mondom, egy 60 percig egy nagyon jó meccset játszottunk velük, tehát tavaly ők azért 4 közé jutottak az Európa Kupába. Végülis kikaptunk 4-1-re, de 1-1 volt 60. percig. Utána játszottunk a fiatalok miatt a Komárom ellen egy olyan mérkőzést, ami mérkőzés terhelést szerettem volna játékperceket adni a fiataloknak, illetve a saját játékosaimnak is, hogy ott a mozgást valahogy megtanulják a fiatalok, hogy mi az, ami nekünk egy kicsit a stílusunk vagy a filozófiánk. Utána játszottunk a Mura ellen, a szlovén 10-szeres bajnok és kupagyőztes ellen, az egy jó sikerült edzőmérkőzés volt, tehát ott kimondottan jó játszott a csapat, felszabadultan. Akkor utána jött a felkészülésbe az a hét, amikor már kezdtük belemenni, most itt nyáron soha nem mondok ilyet, hogy csúcsterelés, ma csúcsterelés az mindig az időjárás.
1: Főleg mostanában, amikor ilyen 41-et nyaldossa a hőmérő igany szála.
2: Igen, tehát utána jött egy Csíkszereda, őket is azt mondom, hogy aránylag jó játékkal meg tudtunk venni 3-1-re, és a Topolya, annak meg azért nagyon örültem, mert hasonló stílusban játszanak, mint a PAOK, tehát a játékrendszerük, a játékfelfogásuk hasonló, de viszont annak örültem, hogy ők egy kicsit agresszívabbak, mint a PAOK. mert azért a PAOK nem annyira agresszív csapat, hanem próbálnak futballozni, ami lehet, hogy nekünk előny, mert mi meg hozzászoktunk ahhoz, hogy ellenünk mindenki úgy jön ki, hogy azért megpróbál minket letestelni, tehát a párharcokba belemenni, hogy ott minél hamarabb kizökkentsék a játékosaimat a mérkőzés koncentrációjából. De én most úgy érzem, hogy a Vikut nagyon-nagyon, tehát őre az utolsó pillanatig, mert őt mondjuk kezdő volt a Topoly ellen, de 20 perc után le kellett cserélni, mert mindig nem jó a bokája. Ő egy nagyon nagy vérveszteség, tehát azért egy nagy Viki, azt mondom, hogy most a Európa szinten közép csapatokba, top bajnokságokba is megállna a helyét, tehát őt nagyon sajnálom, hogy nem tudom, és ezért kellett átvariálnom az egész kezdő csapatot. De bízom benne, hogy tudunk meglepetést okozni, tehát hogy lesznek olyan pillanatok, ami idézi a tavalyi csapatomat, tehát hogy próbálunk focizni, de itt a legnagyobb ellenség az időjárás lesz.
1: Flóri, és akkor zárásként, ami abszolút nem a mini torna, hétvégén lesz egy mérkőzés, ami kapcsán én nem tudom elképzelni, hogy mennyiszer kaptad meg azt a kérdést, amit szánszándékkal nem fogok feltenni. Nosztalgikus érzések, mik jönnek elő belőled? 95. november 1-jét írunk, ha megengedsz te is, meg a hallgatók is egy pici személyes emléket, én kölyökként a kapu mögött szakadó esőben, üdítővel és szendvicssel a kezemben, amikor jön ez az emelés, egyik hogy mondjam, se az üdítő, se a szendvics nem maradt a kezembe, hanem repült a pálya irányába velünk együtt. Én ezt a lelátóról így éltem meg, és én látom az arcodon a nagy mosolyt. Kérlek, folytasd innentem.
2: Hát, ahogy mondjam, egy óriási meglepetést okoztunk, mert azért előző héten kikaptunk Madridban.
1: Nem is kicsit.
2: 6-1-re, igen. De viszont akkor úgy összeállt a csapat, mert annak a csapatnak az is egy borzasztó erőssége volt, hogy a kohézió nagyon meg volt öltözön kívül, tehát együtt jártunk nyaralni mindenhova. Tehát ez a csapat tudta, hogy mikor kell együtt dobbanni annak a szívnek.
1: Simon Tibinek, hogy ott volt a legendás mondata, teljesen mindegy, hogy minek kell történni, ha vérnek kell folyni, akkor igen, vér folyjon, és nézek, rász ki a hideg, ahogy igen, csak így idézem vissza.
2: Az a csapat, az összeérett, abban 14, azt hiszem, saját nevelésű, tehát hogy a Fradiba kezdődött futballisták, nekik nem kellett elmagyarázni azt, hogy itt néha hallottam itt a 2000-es évek közepén, hogy le kellett vetíteni videón, hogy mit jelent egy derbi vagy valami, de én boldog vagyok, hogy tudtam egy ilyen gólt szerezni, amire emlékeznek az emberek, tehát mindig az van egy sportolóban, hogy játszik, de mindig közönség előtt. Mi szerencsések voltunk, mert általában telt ház előtt játszottunk, és mindig az volt, hogy valamit vissza kell tudjunk adni a közönségnek, azt a szeretetet, amit mi kapunk a szurkolóktól. És mindig édesapám is mondta, hogy tegyél valamit le az asztalra, amire majd, most már lassan 60 éves leszek, tehát hogy amire emlékezni fognak az emberek, és amit te is mondtál, hogy akár mikor úgy szóba kerül a régi foci, tehát amikor mondjuk a mi időnkről beszélünk, akkor mindenkinek ez jut eszébe, és ez, hogy mondjam, akkor azt tudom mondani, hogy egy picit maradandót tudtam azzal az egy góllal alkotni.
1: Nem is annyira picit, ezt meg hadd tegyem én hozzá, hogy amiről beszéltünk, csak hogy fedjük fel a kártyát, ha nem mindenkinek lett volna egyértelmű, ugye szombaton Ferencváros Real Madrid mérkőzés, ami a fiúkat illeti, mi viszont ifjabb Albert Flóriánnal az elmúlt percekben a Ferencváros női csapatának BS-rejtező és BS-rejtezős tornájáról beszéltünk. Flóri, sok sikert kívánok
2: nagyon
1: a csapatnak.
2: Köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Várjuk esetleg azokat a szurkolókat, akik eljönnének, igaz, hogy ebben a melegben nem várunk olyan sokat, de hogy kell a lányoknak is az a fajta segítség, vagy pedig ami volt mondjuk a playoffon vagy a kupadöntőn, tehát azért hogyha már egy 100-120 szurkoló kijön, kicsit dobolnak, egy kicsit énekelnek, az biztos, hogy a lányoknak így bizonyos holdpontokon át tudja őket juttatni, úgyhogy bízom benne, hogy lesznek olyan szurkolóink, akik egy kicsit a női futball is érdekli őket.
1: Csak bíztatni tudjuk tehát a Ferencváros szurkolókat, illetve a magyar labdarúgásért, főleg a magyar női labdarúgásért érdeklődőket, hogy a harmadik kerület pályán legyenek ott szerdán, azaz holnap délután. Gondolom én ezt szeretné a Ferencváros csapatkapitánya is, Könceiné Fenyvesi Evelin, aki már is itt van mellettem Albert Flórián után. Nagy mosolyal az arcodon, de hát ebben nagy meglepetés nincs. Kicsit kezdjük onnan, hogy lehet ezt a hőséget elviselni. Egy edzés után beszélgetünk most.
3: Igen, az időjárás az rendben van, nagyon meleg van, holnap is nagyon meleg lesz a mérkőzésen, de az edzésekkel azt hiszem felkészültünk erre. Az ellenfélnek is meleg lesz, úgyhogy ezzel igazából tovább nem is foglalkozunk, próbálunk majd minden olyan lehetőséget, amikor tudunk egy kicsit hidratálni, vagy hűsíteni, akkor azt kihasználni. De igen, én is arra biztatnék mindenkit, hogy a fiúk mérkőzés előtt pont belefér a mi mérkőzésünk, úgyhogy látogassanak ki és szurkálnak nekünk.
1: Na legyen akkor így, tehát még egyszer rögzítsük a kezdési időpontot, 16 óra 30 perc is a harmadik kerület pályán mérkőzik, tehát a Fradi majd a PAOK együttesével. reggel, este pedig 8:45-től Ferencváros Górnyék Zabrze, ami pedig már az urak meccsét illeti. Evelin, egy kis múltidézésre szeretnének invitálni. Tavaly ilyenkor Albániába utaztatok BS rejtezős minitornára. Te vagy a csapatból az a játékos, erről tavaly sokat beszéltünk, aki megélte az összes jó, meg kevésbé jó sikerült nemzetközi próbálkozást. Mit jelentett számodra az a tavalyi siker, és összehasonlítva a mostanival, mi volt akkor a levegőben, és mi van most a levegőben?
3: Igen, ugye nagyon sokszor próbálkoztunk a BL selejtezőben már a Fradival, és sok-sok éven keresztül nem sikerült sikereket elérni, de örülök, hogy tavaly megtörtént ez az áttörés, és igazából beérett a munka, és örülök, hogy be tudtuk bizonyítani, hogy de igenis képesek vagyunk rá.
1: Ezek ilyen tonnás kövek, vagy milyen méretű kövek gördültek le a szívedről? Kimondottan csak a tiédről?
3: Há, igen, valami olyasmi.
1: A tonna az kifejezi a mértékegységet?
3: Az ki, igen. De talán erről szól a sport tényleg, hogy próbálkozunk, nem minden sikerül elsőre, másodjára, ezért egy kicsit sokat kellett dolgozni, és sokat kellett próbálkozni, de örülök, tavaly nagyon-nagyon boldogak voltunk, és tényleg...
1: Lógott az a levegőbe, és bocs, hogy közbeszólok, tavaly, tehát most már ennyi egy év távlatából talán olyan kulisszatitkot is felfedhetsz, ami esetleg még eddig nem látott napvilágot. Lógott akkor az a levegőbe? Most Albert Flórián azt mondta, hogy a sorsolást látva ő neki az sokkal egyértelmű volt, mint az idei, mert hogy itt azért például a Brann ellen, hogyha sikerül a PAOK-on túl is jutni, most tudom, nagyon előre szaladtam, azért az a Valerengához képest is még egy szintlépés lenne, amit meg saját bőrötökön tapasztaltatok. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem a tavalyi dolgokról. Lógott bármi a levegőben, ami pozitív volt?
3: Tavaly egy nagyon-nagyon erős csapatunk volt, és a sorsolás is, azt gondolom, hogy Flóri is mondta, hogy tényleg kedvező is volt, és viszont azért az elmúlt években is volt már jó csapatunk, és kedvező sorsolásunk, és valahogy mégsem sikerült, úgyhogy tavaly tényleg talán az a nagy csapategység, és minden így egybe voltak, tényleg nagyon sok olyan játékosunk is, akik ugye most feljebb tudtak lépni. Húzó emberek voltak a csapatban, és ezzel így együtt sikeresek tudtunk lenni. Úgyhogy én tavaly éreztem nagyon a csapatban, és tényleg örülök is, hogy be tudtuk bizonyítani.
1: Most meg mit érzem? Most meg te vagy a pótmamája a többségnek? Most nyilván hölgyek esetében nem illik korra jönni, de ha már csak abból indulok ki, hogy te hány éve vagy itt a Ferencvárosnál, lassan majdnem, hogy életkorod alapján is igaz ez, de hát ahogy itt körbenéztem, nagyon fiatal kislányokkal lettetek hirtelen körbevéve, vagy lettél hirtelen körbevéve. Mekkora változás volt a keretben?
3: Hát amikor így az első héten elkezdtem számolgatni, hogy ezek a kislányok, akik most csatlakoztak a kerethez, egy évesek voltak, amikor én már a Fradiba igazoltam, és a Fradiba játszottam, az egy kicsit szíven ütött, de egyébként meg ez a rendje ennek az egésznek, és örülök, hogy ennyi tehetséges fiatal tudott hozzánk csatlakozni, mert...
1: Kikerülted, hogy mennyire vagy tyúkhagyó típus, azt majd azért fűzd bele a válaszba, kérlek.
3: Mert tényleg nagyon tehetségesek, és azt érzem rajtuk is, hogy meg akarják ragadni a lehetőséget, úgyhogy én bízom abban, hogy így a csapat fele, aki megmaradt a rutinnal, és a másik fele a fiatalok, ami lendületet tudnak hozni, ebből egy ilyen jó egyveleg fog kialakulni, és így sikeresek tudunk lenni. Nekünk most azért az a fele, ez egy ilyen kölcsönös viszonynak kell lenni a fiatalok idősek között, nekünk segíteni kell őket, ha lehető legjobban fel kell készíteni őket, az ő vállukról még abszolút le kell venni a terhet, és talán nekünk rutinos játékosoknak több felelősség, több dolgot kell magunkra vállalni, de igen, most ez egy ilyen szerep, nem csak nekem, hanem azért vagyunk többen is, akik ebben a tyúkanyú szerepben vagyunk.
1: Kik még a legnagyobb tyúkanyúk a csapatban?
3: Hát vagyunk többen, tényleg ott Eszti, Brigi, Fanta, Cellér, Dorka, tehát azért vagyunk, akik már régebb óta itt vagyunk, és be kell építeni a fiatalokat, ez a mi érdekünk is, hogy ők minél hamarabb felvegyék a ritmus, minél hamarabb megszokják a közeget, úgyhogy ez egy ilyen kölcsönös tisztelet, azt gondolom.
1: Jól sikerült edzőmeccseken van túl a társaság. Flórival végigvettük tételesen, az Ausztria Wiennel kezdtetek, ugye ott egy 60 percig egy nagyon erős nemzetközi szinten is jegyzett jó csapat ellen, ugye döntetlenre álltatok, aztán a végén, amikor ugye jöttek a fiatalok, akkor picit nyílt az olló, de az összes többi mérkőzésen, legyen ez szlovén csapat, legyen ez erdélyi csapat, legyen ez vajdasági csapat, mindenki ellen sikerült, én azt mondom, hogy jó teljesítmény nyújtani. Flóri is részben megerősítette ezt, bentről a pályáról kérlek, milyen volt ez, mennyire tudsz egyet érteni ezekkel a mondatokkal, amiket itt most mondtam, hogy idéztem?
3: Na, igen, én is azt érzem, hogy nagyon hasznos edzőmeccseket tudtunk játszani. Az első ellenfél, az Ausztria Wien, az egy tényleg egy jó erős ellenfél volt, ott rögtön az első hét után belecsaptunk egy erős edzőmeccsel. De a többi is azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, és amikor a fiatalok is beszálltak, kiegészültünk velük, nagyon sokan jó teljesítményt tudtak nyújtani, úgyhogy hasznosak voltak. Én remélem, hogy így, hogy ők is egy kicsit elkezdték megtapasztalni a nemzetközi meccseknek a hangulatát, a színvonalát. Ez nekik is segítség lehet most akár a BL selejtezőbe is, hogyha aki szerepet fog kapni. Mert azt érzem, hogy van egy erős 12-13 játékosunk, akik megmaradtak.
1: Van egy jó erős kezdőcsapat.
3: Igen, azért vagyunk egy 13-14-en, akik maradtunk így az elmúlt évekből, és biztos, hogy szükség lesz mindenkire, a fiatalokra is, úgyhogy én remélem érzik is ezt, hogy szükségünk lesz rájuk, és egész szezonban nem lehet 11-12-13 játékossal játszani, tehát ez egy jó lehetőség nekik is, hogy a Ferencváros felnőtt női csapatába bekerülhessenek, nyilván tenni kell érte, mert azért könnyen nem adnak semmit, de én azt gondolom, hogy remélem, hogy ezeket az edzőmeccs tapasztalatait tudjuk kamatoztatni, akár már holnap a PAOK ellen is.
1: Azt viszont nem lehet tanítani, tehát a labdarúgó tudás egy dolog, hogy tudja átvenni a labdát, hogy tud passzolni, emberhez teszi, oda mozdul, abba az ütembe, ez erre van az edző, erre vannak a segítők, ezt nem lehet tanítani, azt viszont, vagyis ezt lehet tanítani, azt viszont nem, amit mondtál, hogy a Fradinál jobban senki nem akarhatja ezt a továbbjutást. Azt hiszem így fogalmaztál, hogy ha jól idézlek, hogy lehet ezt a mentalitást átadni nekik. Tudom, hadudvaröljek egy picit így szemtől szemben, hogy ez benned ott van, meg nagyon sok mindenkiben ott van, de ezt hogy lehet átadni? Most Florival szóba került a hétvégi Real meccs kapcsán, a fiúk Real Madrid elleni mérkőzése kapcsán, az a bizonyos Real meccs 95-ből, amikor ugye az ő góljával lett 1-1, és előtte ugye 6-ot kapott a fiú csapat Madridban, és Simon Tibornak volt ez a legendás nyilatkozata, hogy teljesen, hogy ha vérnek kell folyni, akkor vér fog folyni, de akkor sem történhet meg ez még egyszer. Na ő nem kell bemutatni senkinek, ő át tudta adni ezt az üzenetet, de nyilván nem ezekkel a módszerekkel, de hogy lehetett, tényleg érted, hogy hova akarok kiukadni, ha a fiatalokkal ezt megértetni, átadni, hogy az akarati tényezőt nálatok jobban, ezt senki nem akarhatja, főleg hazai környezetben, relatív hazai környezetben.
3: Igen, én azt érzem, meg azt tapasztaltam az évek során, hogy ez a sport, ez nem működik az alázat nélkül, meg az akarat nélkül, és egyszerűen akiben ez nincs meg, azt így kidobja a közel, kidobja a rendszer.
1: Megvan bennük?
3: És azt gondolom, hogy ezekben a fiatalokban most ez megvan. Nekünk az a dolgunk, azzal tudunk segíteni, példát mutatunk nekik, és mutatjuk az irányt, az utat, hogy állunk bele mi a mérkőzésekbe, és remélem, hogy azt az alázatot viszik tovább ők is, amivel mi pályára fogunk lépni, mert tényleg, ami holnap is lehet meleg, lehet bárhogy alakulhat bármi, de az akaratot azt nem lehet megmagyarázni, annak ott kell lenni mindenkiben.
1: Köszönöm szépen Köncényné Fenyvesi Evelinnek, a Ferencváros női csapatának kapitányának. 16 óra 30 perctől tehát Ferencváros PAOK mérkőzés a Bajnokok Ligájás rejtezőjében. Mindenkit arra biztatunk ezúton is, hogy ha tehetik, fáradjanak ki. És ez volt már a Hazafutás itt a Nemzeti Sportrádióban. A műsor szerkesztője Szalai Kristóf volt. Az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan jön a körkapcsolás, ha tehetik, maradjanunk velük a folytatásban is. Németh Kornélt hallották, további kellemes rádiózás mindenkinek.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Bredák József, Cserjés Bendegúz, Jó András és Szabó Bence. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban beszélünk a labdarúgó NB1 második fordulójáról. Kicsit elemezzük majd, hogy hogyan hat a nagy hőség az élsportolókra. Beszélünk a vizes Európa-bajnokság eredményeiről, illetve ott jártunk a Ferencváros sajtótájékoztatóján, ahol Nagy Ádám nyilatkozott nekünk. Mindenek előtt azonban a stúdióban Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, ők nyerték meg a szegedi pótválogatót K2 500 méteren, így ők indulhatnak az augusztusi világbajnokságon Poznányban. Először is gratulálok, másodszor pedig én nagyjából azt mondtam volna elsőre, hogy én ezt nem hiszem el.
4: Köszönjük szépen! Hát mi is így voltunk vele, amikor beérkeztünk, hogy hatalmas meglepetés volt számunkra is ez az eredmény, mert ez volt az első összeülésünk, első pályánk, és a mi sportunkban ez azért eléggé szokatlan eredmény, főleg így, úgyhogy hát igen.
3: Biancát hallottuk egyébként. Majd beszélünk arról, hogy milyen mezőnyben harcoltátok ki ezt a kvótát, mert hogy elképesztő. De egy picit azért menjünk vissza az időben, hogy a hallgatóink megismerhessenek benneteket. Nagyjából arra lennék kíváncsi, hogy mikor jegyeztétek el magatokat a sportággal, mert megpróbáltunk egy kicsit utána nézni, hogy mondjuk a londoni olimpián 4, illetve 6 évesek voltatok körülbelül, és

0: Nálad mi a helyzet?
1: Hát én úgy kezdtem el ezt a sportágat, hogy a szüleimek beajánlották ezt a sportot. Apukám kenus volt, és keresztanyukám volt kajakos, és úgy gondolták így 10 éves koromban, 2018-ban, hogy itt az idő kipróbálni nekem is. És hát bejött úgy, hogy maradtam ennél a sportágnál, és nekem talán az első olimpia, amit így néztem, mehet követtem inkább, az a Rio-i volt.
0: No, hát akkor nézzük, ugye a Flóra esetében Tótka Sándor, illetve Kopasz Bálint volt az, aki aranyérmet szerzett. Mennyire érezted azt, hogy ha erre az útra lépsz, akkor te is az ő nyomdokaikba léphetsz?
2: Hát igazából csak reménykedtem, nem annyira éreztem, de nagyon, nagyon jó volt őket látni, illetve hát ott ugye az Varga Ádi is indult.
0: Varga Ádám ezüstérmes lett, hogyha
2: igen,
0: emlékszem.
2: Igen, ő ezüstérmes lett. Neki kifejezetten szurkoltam, úgyhogy...
0: Nem lehet, hogy tetszett is egy kicsit?
2: Nem. Nem, nagyon szimpatikus, úgyhogy...
0: Bianca, akkor nézzük Riót, ott ugye Szabó Gabriella és Kozák Danuta volt, akik K2-500-on, és egyébként akkor ugye 3 aranyérem volt a magyar termés.
1: Igen.
0: Mint 3 hölgy, tehát minden érem.
1: Igen,
0: hölgy.
1: Azért is volt inspiráció számomra ez az olimpia, mert hát láttam, hogy női szakákban is ott tudunk lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy belenézhetek én is, hát ha.
0: De annak idején a Brühl Alfréd Akadémián kezdted a kajakozást. Mi volt az, ami akkor, amikor már úgynevezett professzionális szinten kajakoztál, megfogott ebben a sportágban? Tehát miben volt más az idézőjelbe, tehát amatőr kedvtelésből zajló sport a professzionálistól?
1: Számomra az, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen egy aranyérmet szerezni, az hatalmas lépés volt ebbe a sportágba. És az első olyan versenyem, ami így tényleg megfogott és meghatározó volt, az a 2022-es országos bajnokság volt amúgy, ahol egyes meg párosba is tudtunk nyerni, 1000 méteren, meg 2000-en is. Úgyhogy onnantól voltam abban a állapotban, fejben, hogy akkor én ezt szeretném komolyabban is folytatni.
0: Megvan még az első érmed, a serdülős?
1: Az összes megvan.
0: Flóra, nálad mi volt a helyzet? Már mind a ketten sikeresek voltatok egészen fiatalon is.
2: Igen, nekem is egyébként a 2022-es évén ott egy ifjúsági világbajnokságot nyertem mixpárosba, úgyhogy nekem igazából onnantól kezdve volt az, hogy így elhatároztam, hogy akkor komolyan veszem, és mindent beleadok.
0: Biancánál az olimpiai reménységek versenye, az ugye 2023-ban volt, 2 első hely K1-ben és 2 második hely K2-ben és K4-ben. Ezen a ponton már teljesen biztos voltál abban, hogy ez a te utad?
1: Abszolút. Nekem igazából ugye az volt az első nemzetközi versenyem, és nagyon izgalmas út volt amúgy belekóstolni ebbe az egészbe, főleg úgy, hogy Magyarországon is már meg tudtam méretetni magamat a mezőnybe, és ott kint is, és sikerélményeket is szereztem vele, úgyhogy ott az alátámasztotta azt, hogy ezt folytatnom kell.
0: Volt valamilyen plusz izgalom a nemzetközi verseny miatt? Tehát, hogy kilép az ember a hazai vizekről?
1: Persze, hát én nagyon kíváncsi voltam, hogy a többi nemzet az mennyire tud gyorsan kajakozni hozzánk képest, úgyhogy nekem fontos volt megtudnom.
0: És hogy kezelted ezt?
1: Először izgultam, de igazából már egyre jobban tetszik a nemzetközi, úgyhogy igazából úgy vagyok vele, hogy teljesen rendben van.
0: Majd beszélünk az eltérésekről, de Flóráról is váltsunk néhány szót vele is. Ugye a 2021-es olimpiai reménységek versenye lehet talán az első olyan, ami talán az egy arany és a 2 ezüstérem mellett nagy sikereket hozott, illetve az ifjúsági és U23-as VB, ugye 2022. augusztusában, amiről már beszéltél, aranyérem. Nálad is itt dőlt már el? Itt már biztos volt, hogy ezt kell csinálni.
2: Igen, igen, biztos voltam benne, és nekem is egyébként szerintem azt hozta meg ezt, hogy így tényleg így elhatároztam, hogy szeretném, hogy fel tudtam magam mérni nemzetközi mezőnyben is, és ott is látszott, hogy ennek van jövője, és ezt kell folytatni.
0: És nem te csak... hogy kezelted az izgalmakat egyébként?
2: Nem,

0: nem mondom magam egy izgulós típusnak most már, de nyilván azért az első ilyen versenyeken volt, de pozitív. Tehát, hogy a pozitív értelemben.
1: Tehát inkább feldob.
0: Igen, igen, igen.
1: Neked is megvan az első érmed?
0: Persze.
1: 2024 ugye ugyanez a verseny, egy arany, egy ezüst, és te vagy az, akinek inkább vannak felnőtt eredményei.
0: Hát 23-as, illetve ifjúsági. A felnőtt, ez lesz az első felnőtt versenyem.
1: Miben különbözik, és most már Biancához fordulok, az utánpótlás és a felnőtt korosztály? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát ha nem is szakadék van a kettő között, de jelentős az eltérés.
2: Persze, hát mindenek előtt sokkal-sokkal sűrűbb a mezőny szerintem, mert nagyon sok jó van, és nagyon sokan odaállnak, de ifjúsági korosztályban is szerintem 6 embert tudnék mondani, aki nagyon tehetséges, úgyhogy túl sok különbséget nem tudnék tenni a kettő között, viszont az biztos, hogy a felnőttezés sokkal komolyabb mezőny, mint nemzetügyileg is, mint nemzetközileg, mind belföldön, úgyhogy szerintem ennyi.
1: Mi az, amire igazán felkészít az utánpótlás korosztály? Mi az, amit igazán tudsz hasznosítani felnőttben abból, amit idézőjelben gyermekként tanultál?
2: Szerintem a versenyzési rutin, meg az, hogy hogy kell odaállni, meg az egészhez hogy kell hozzáállni. Szerintem fejben is, meg testileg is.
1: Nálad, Flóra, mi a helyzet? Hogy értékeled a különbséget a két korosztály között?
0: Szerintem azért a felnőtt az jóval másabb, mint az utánpótlás, főleg a magyarok szempontjából, mert én azt látom, hogy ifiben szerintem a magyarok eléggé azért az élen vannak minden számban, de felnőttre viszont én már ott nagyon kis különbségeket látok, és tényleg nem azt, hogy biztosan a magyarok fognak nyerni, hanem azért mindig máshogy alakulnak a dolgok, és nagyon sok jó van.
1: Azt érzed azt, hogy a magyar kajakosokat úgy küldik a nemzetközi versenyekre, mint mondjuk valaki zsömlér a boltba? Tehát, hogy lemegy, simán megveszi, és hazahozza.
0: Mindenképpen, igen.
1: Ez
0: igen.
1: Teher, vagy feldobja az embert, dopingolja?
0: Nekem nem nagyon tetszik ez a hozzáállás. Én szerintem sokkal jobban lehetne örülni a harmadik helynek is, nem csak az elsőnek, de akár egy döntőnek is, hogy bejutottak az A döntőbe.
1: Amúgy egy nagy szószólója vagyok annak, hogy a negyedik hely is gyönyörű egy világbajnokságon. Én szeretnék a világ negyedik legjobb műsorvezetője lenni. Nálad mi a helyzet hasonló témában?
2: Hát én is ugyanezt gondolom, mint Flóra. Igazából szerintem is azt is értékelni kéne, hogy mondjuk egy A-döntőben milyen eredményt tud elérni egy versenyző, és hogy már maga az is szerintem nagy szó, hogy kín van egy versenyen, mármint, hogy személy szerint én, de hogy én mindent értékelek így magamba, hogy akárhova kikerülök.
1: Ha visszaemlékszel, akkor melyik volt a legértékesebb helyezésed, a legemlékezetesebb, ami nem dobogós nemzetközi versenyen mondjuk?
2: Talán ez az Európa-bajnokság, mert egyik szemem sír a másik nevet, de negyedik lettem, és tudtam, hogy kicsit pályaelőnyös is volt, nem az éjjelvamra sajnos a verseny, viszont az, hogy Európa-ban én vagyok a legjobb negyedik, az is szerintem nagy szó.
1: Lóra, neked volt ilyen versenyed, ami nagyon emlékezetes, nagyon jól érezted magad, de nem szereztél érmet?
0: Egyébként nekem is ugyanez a mostani Európa-bajnokság 23-ban. Én ott 200 méteren lettem ugyanígy negyedik. Egyébként kicsivel. De utána meg ez, hogy két napra rá viszont kijutottunk egy felnőtt világbajnokságra, ez így visszaemlékezve nagyon-nagyon meglepett, és egyébként így már látom, hogy nem feltétlen ír le mindig egy eredményt, tehát egy eredményes sportolót.
1: Szerinted a sajtó megfelelő mértékben foglalkozik a kajakosok eredményeivel?
0: Nem.
1: Bianca, mi lenne az ideális, Bianca?
2: Hát az ideális az szerintem az lenne, hogyha minden sportot egyenlően kezelnének, de én úgy látom, hogy a kajakkal azért már kicsit többet foglalkoznak, mint régebben, úgyhogy ennek meg örülök.
1: A stúdióban Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra, ők nyerték a szegedi pótválogatót, és indulhatnak ezáltal a kajakkenu világbajnokságon. Beszéljünk-e a pótválogatókról, vagy nevezzük szétlövésnek, talán ez is helyes megfejtés. Biancának az U17-18-as korosztályban 1000 méteres távon volt már egy ilyen szétlövése. Ha jól emlékszem, akkor Molnár Kingával kellett. Igen. Akkor az hogy végződött?
2: Ott második lettem, és Európa-bajnokságra jutottam ki, viszont én annak is nagyon örültem, mert az, hogy nemzetközire tudtam menni olyan fiatalon, mivel akkor még csak serdülő voltam, már az is nagy szó volt, úgyhogy én arra is nagyon büszke voltam, hogy ott második lettem.
1: 16 évesen hogy kezeli az ember az ilyen típusú stressz helyzeteket, amikor ha nem nyer, akkor otthon marad?
2: Hát igazából bennem nem volt ilyen stressz, mert a szüleim is úgy álltak hozzá, meg én is, hogy az, hogy ideig eljutottam, mert az is nagyon szép eredmény volt, és igazából nem maradtam otthon, úgyhogy annyira nem bántam.
1: Flóra, mennyiben más egy ilyen szétlövésnél beülni a rajtba?
0: Hát szerintem ez a sportágunkban az egyik legdurvább, ami létezik. Nagyon nehéz. Hát az, hogy ketten vagytok egymás mellett, tényleg nem csak az, hogy fizikálisan ki a jobb, hanem igazából szerintem, ami a legjobban számít, az az, hogy mentálisan kibírja, tehát a legjobban elviselni ezt.
1: Neked is volt már 2021-ben egy 200 méteres szétlövése.
0: Igen, hát ott is igazából ugyanezt éreztem, hogy abban a pillanatban, azon a napon én ezt jobban el tudtam viselni.
1: Bianca már 23-ban, ugye, ahogy beszéltünk róla, 15 évesen az U17-U18-as korosztályban is indult sok helyen. Mi lehet az oka annak, hogy ennyire hamar bedobtak téged a mély vízbe? A szó szoros és a szó átvitt értelmében is.
2: Szerintem az edzésmunka volt ez, ami meghozta a gyümölcsét, hogy el tudtam jutni ilyen versenyekre, de igazából az edzőmnek is a mentalitás az azt követelte, hogy azért az ilyen versenyeken ott kell legyünk, ha már ott tudunk lenni. Úgyhogy meg saját magamból kiindulva is úgy voltam vele, hogy küzdök a végsőkig, és ki fogok jutni, és kijutottam.
1: Voltak hozzád hasonló fiatalok U17-U18-ban?
2: Igen, voltak. U15-ben is volt egy párostársam, ő is hasonlóan, sőt, ő vele fej-fej mellett mentünk, de igazából minden évben volt három olyan lány szerintem, akivel így hasonlóan mentünk, és versenyek döntötték el, ki fog kijutni.
1: Flóra, te kerültél hasonló helyzetbe, hogy egy olyan korosztályban versenyeztél, amiben tulajdonképpen még nem nőttél bele?
0: Nem. Én szerintem így kijártam a lépcsőfokokat. Most talán egy kicsit nagyobbat ugrottam, de én azt mondom, hogy 20 évesen már volt erre példa, és meg kellett ugrani ezt.
1: Az fontos, hogy az ember ezeket a lépcsőfokokat bejárja? Tehát, hogy minden egyes szintet megküzdjön, megszenvedje. Az fontos a későbbi rutinszerzés szempontjából?
0: Szerintem nem, meg szerintem ezt nem is tehát a sportoló dönti el, úgyhogy hát ugye, mint például most a Biancának is így alakult, de egyébként az is lehet, hogy jövőre ő még fog az U23-ba, tehát most tényleg bármi lehet, úgyhogy nem, tehát mindig mindenkinek máshogy alakul ez, úgyhogy nem gondolnám, hogy ez fontos lenne, hogy mindenki kijárja ezt.
1: Két év van köztetek, de azért vannak olyan versenyek, ahol azonos korosztályban indultatok. Mióta ismeritek egymást? Óra?
0: Egy szeptember óta.
1: Így, nincs egy éve?
0: Nincs egy éve.
1: Bianca?
2: Hát így szóból ismertük egymást azért már egy-két-három éve szerintem, de így közelről barátilag csak egy éve ismerjük egymást.
1: De a barátság az elég komolyan megerősödött ez alatt. Most gyorsan ki kéne számolnom hány hónap alatt, de nincs 10, nagyjából 10. Hogy kezdődött? Ugye nem is vagytok egy klubban. Ugye a Ferencváros klubja a Biancának, és Flóra pedig a Budapesti Honvéd.
0: Igen, én egyébként a Ferencvárosba készülök, csak a Honvédban maradtam, mint egyesület. Úgyhogy egy helyen készülünk, és csapattársak is vagyunk. Hát szerintem az elején egyébként nem jöttünk ki olyan jól egymással. De
1: mi volt a konfliktus oka?
2: Igazából semmi, csak ez a két dudás nem fér meg egy csárdában szituáció volt.
1: Tehát aztán... mindenketten határozott egyéniségek
0: igen.
1: vagytok.
0: Igen, ez mindenképp lehet mondani.
1: És hol találtátok meg azt a pontot, amikor, hát ha nem is volt nagy harag, de kibékültetek, és onnantól kezdve csak épülni kezdett ez a barátság?
2: Szerintem, amikor ilyen 2-3 hete össze voltunk zárva, akkor így leengedtük a falakat, és elkezdtünk beszélgetni. És igazából a táborokban, meg az ilyen nagyon zártabb edzéseken, akkor így összekovácsolódtunk, aztán most már szinte legjobb barátságnál tartunk.
1: Úgyhogy. És akkor gondoltátok a megismerkedések te pillanatában, hogy egy hajóban fogtok ülni mondjuk Poznányban?
0: Abszolút nem, de erre én még egy-két héttel ezelőtt se gondoltam volna őszintén.
1: Az, hogy dől el, hogy ki hol foglal helyet a hajóban? Ezt igazából... az edzők döntik el, vagy ti döntitek el, vagy vannak próbák, cserék, és aztán kiderül, hogy megy jobban a hajó?
2: Hát igazából az összes játszhat, szóval mi, mint versenyzők is adhatunk egy tippet, hogy ki hova üljön, de általában az edzők döntik el, meg a próbák.
1: És itt mennyire számít, hogy ki a határozottabb, vagy erősebb egyéniség?
0: Szerintem az nem, ne, itt nem számít. Tehát itt ez a személyiség, az nem játszik.
1: Akkor mi dönt? Közre.
0: Szerintem tehát maga az evezés, így a technika, azt szerintem nagyon fontos, illetve hogy kinek milyen érzéke van a helyekhez.
1: Beszéltünk itt ugye a szeles helyekről, meg a versenyekről. Mi az, ami nagyon nem kedvez egy K2-500-nak?
2: Nőibe. Szerintem egy oldalszél, egy nagyon erős oldalszél.
1: Bármelyik oldalról jön?
2: Bármelyik oldalról, hogyha nagyon erős, akkor az semmiképpen nem jó egy párosba.
1: És mi az, ami kedvez?
0: Nekünk a hátszél, abszolút.
2: Egy enyhe hátszél.
0: Igen.
1: Az tolja a hajót?
2: Minket.
1: Az mennyit számít, hogy ugye a hölgyek gyakran beszélnek a súlyukról, hogy ki hány kiló, az mennyire határozza meg a hajóban, akár az elhelyezkedést, akár a hajó sebességét?
2: Hát szerintem mi hasonló súlyban vagyunk, úgyhogy az is például előny nálunk, hogy mind a ketten közel ugyanannyit nyomunk a hajóba.
1: Tehát a hasonló felépítés az segít?
2: Segít, igen. De akkor sincs probléma igazából, hogyha egy kisebb és egy nagyobb ember összeül, mert például akivel világbajnok és Európa-bajnok lettem, Leskó Vivien, ő például sokkal vékonyabb nálam, és mégis én ültem elő. Szóval vannak ilyen sztereotípiák, hogy a kisebbnek kell előre ülnie, és a hátulsó pedig legyen a nagyobbik, de szerintem ezt megdöntöttük, úgyhogy.
1: Egy időben mind a ketten résztvevői voltatok a maraton országos bajnokságnak, ugye 15 meg 18 kilométeren teljesítettes, és mire ez a mosoly?
0: Nagyon szeretjük. Igazából arra kényszerítettek, mondhatjuk.
1: De ez hogy? Tehát az edző azt mondja, hogy na most akkor Bianca, gyere már ide, légy szíves.
2: Igen, szerzés, igen, muszáj elindulni.
1: És ilyenkor nincs szavazati joga a versenyzőnek nincs. Egyáltalán?
2: Nincs. Kölyök és serdülőkorosztályban még talán ifibe sincs, de így már egy kicsit azért szolidabbak a szabályok, de akkoriban nem volt, amikor én maratonra jártam.
1: Mennyire kemény ez? Tehát, hogy mennyire kínozza az embert ez a 15-18 kilométer? Gondoljunk arra, hogy van 200-as táv is, és akkor azt tessék megszorozni jó sokkal, és abból lesz a 15 kilométer, meg a 18. Mennyire teszi tönkre az embert ez a maraton?
0: Nagyon más. Szóval
2: minden
0: egy,
2: perc a fáj.
0: Igen, de nem tudnék különbséget tenni viszont, hogy melyik fáj jobban. Nyilván így, hogy most mi azért 500 meg 200-az vagyunk szokva, és már rég éreztem azt, hogy milyen egy maraton, nagyon rég, szerintem azon a versenyen, amit említettél utoljára, de hát hosszú. Szerintem ott nem ugyanaz a fájdalom, amit érzünk. Tehát az egy ilyen agyilag is állóképesnek kell lenni, és tényleg az, hogy 18 kilométeren keresztül csinálják ugyanazt a mozgást, az biztos nagyon megterhelő.
1: Akkor véletlenül a maraton világbajnokságon nem találkozunk majd az indulók listáján veletek. Nem mentálisan borzasztó az, hogy az ember már ember emlékezet óta benne ül a hajóban, és kiírják, hogy még 9 kilométer van hátra?
2: Szerintem az is amúgy sokat dob a egész maraton témán, hogy nekem mindig az utolsó 500 méteren dőlt el, tehát szinte, mintha egy 500-at mennék. Az első 17,5 kilométeren inkább ez a mentálisan
1: éljük
2: kellett
1: túl.
2: Bírni, éljük túl, és ne boruljunk be, ne akadjunk föl semmire. volt a téma, aztán az utolsó 500-on pedig általában, hogyha mentünk egy bolyba, akkor mindenki robbantott egyet, és elkezdtünk sokkal gyorsabb tempót diktálni. Aztán azt döntött el, hogy ki nyeri meg.
1: Azt azért tudni kell, hogy a maratonnál nincsenek kijelölt pályák, tehát hogy igen, egy idő után az emberek úgy futnak, mint mondjuk a 800 meg az 1500 méteres futók, hogy ki hová bír elhelyezkedni. Van a maratonnak bármilyen olyan haszna, amit az ember, ha megtapasztal, akkor át tudja vinni rövid távokra? Vagy rövidebb távokra?
0: Őszintén.
1: Nagyon el kell gondolkodni?
0: Szerintem nincs.
1: Nincs. Azért hoztam ezt föl, mert Csíkos Zsóka példája megmutatja, hogy mind a kettőben lehet komoly sikereket elérni. Nem, akkor ti egyáltalán nem gondolkodtok abban, csak szimpatikus nektek, hogy ő ebben, ezekben a távokban is eredményes tud lenni.
2: Igen. Hát én 1000 méteres voltam, igazából az is ugye rövid távnak számít, viszont szerintem sokkal hosszabb érzésre, meg más taktikával is kell menni rajta, úgyhogy én abból tudok maximum mondani egy pár szót, hogy milyen különbségek vannak az 500 és az 1000 között.
1: Ne mondd!
2: Szerintem annyi különbség van, hogy egy 1000 méteren azért taktikázni kell. Tehát én mindig kiszámoltam, hogy még mennyit tudnék bírni az elejére és a végére, és a közepén is azért teljesen más iramot kell diktálni, mind azért is, hogy akár elhúz magától a mezőnytől, vagy hogy meg tud tartani azt a tempót, amit még 900 méteren kell az első 100 méter után leadni. Úgyhogy 500 méteren szerintem meg egy ilyen kamikázénak mondanám, meg a 200 métert is, hogy ott csak elindulsz, és ahogy bírod a végéig.
1: Már csak zárásként a maratonnal kapcsolatban, hogy lehet mondani, hogy ez tök más sporták szinte?
2: Szerintem igen.
0: Igen, uh-huh. Igen.
1: Visszatérve arra a pályára, amit végül is a válogatón megnyertetek, az 500 métert, ezt hogy érdemes felépíteni K2-ben?
0: Ott el kell indulni, és nincs megállás.
1: Mert ugye 200 méteren azt mondják, hogy az egyik legnagyobb jelentősége a rajtnak van, igen, mert annyira rövid a táv, hogy ott már meg kell tudni szerezni azt a fajta pozíciót, amivel igen, a végén az ember sikeres tud lenni, de az 500-nál is nagyon fontos a rajt.
0: Igen, annyira azért nem nyilván, mint a 200-en, tehát hogyha az első két húzást elrontod, még fel tudod hozni.
1: Ha csak nem borultál be.
0: Igen, de egyébként szerintem 500 sem olyan hosszú táv, hogy lehessen taktikázni. Tehát az tényleg az edzőnk is mindig azt mondja, hogy bele kell állni az elejébe. Nyilván utána van egy olyan rész benne, ahol visszaveszünk, hogy a végére még maradjon, de egyáltalán nem látható kívülről, és belülről is nagyon minimálisan érezhető az a visszavétel, és hát a végén meg ugye, ami marad, az bele kell rakni.
1: Van nekünk egy szignálunk, ami véletlenül egy kajakkenu versenyen készült, és ott azt kiáltja a kommentátor, hogy kellene egy nagyon nagy hajrá. Hogy amikor az ember már 400-450 méteren túl van, akkor még honnan tud energiát szedni a savasodással, és a elege van mindenből mentalitással, hogy még egy hajrát tudjon nyitni. Egyáltalán mikor kell megnyitni a hajrát?
2: Szerintem az utolsó 100 méteren belül. Azt nem mondanám, hogy mikor, mert az attól függ, hogy éppen hol áll a mezőnyben a hajó, de szerintem én nekem mindig mentálisan van egy ilyen robbantás, hogy nagyon még egy utolsó százon, egy utolsóját, mint halálig, és szerintem, hogyha ez nincs még egy versenyzőben, akkor nagyon nehéz lehet egy pályát végigcsinálni, mert volt egy olyan évem, amikor mentálisan sem voltam olyan jól a versenyeken, és például akkor nekem ez hiányzott, és ez látszott is, úgyhogy mindenképpen én a mentális részét mondanám.
1: Flóra, pálya közben tudtok bármit is kommunikálni egymással? Vagy szoktatok? Vagy egyáltalán a túlélés miatt nem nagyon jó, hogyha az ember beszélget?
0: Nem, beszélni nyilván nem. Kettő hopp, az mindig van, igen. Az a 250-nél, a táv felénél, és ugye a hajránál, az utolsó százon belül valahol, ahol kell. Az csak annyi, hogy ugyanakkor kezdjük el tehát a húzást, meg a ritmust ugyanúgy vegyük fel.
1: A stúdió vendége Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra. Az izgalmasabb részek, illetve a világbajnoki kvalifikáció következnek majd a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két magyar ezüstérem a nyíletvízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi EB-n. Továbbra is stabil az ország energiaellátása. A hét legforróbb napjai jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid után Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyíletvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, még a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci nyert. A vizes EB-n Kun Patricia 26.-ként zárt a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A négy magyar induló közül három jutott tovább az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbbjutás, a 9. helyen ért be. A B-ben Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot, Bauer Blanka viszont a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re. A Köbenhavn labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Mark Graf Ákos. Jelentette be a dán és a Lila Fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatuk után a 16-szoros bajnok Köbenhavn kifizette az összeget. Negyeddöntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra nyert Kína ellen. 6 góllal verte meg a törököket a magyar válogatott a horvátországi U16-os fiú vízilabda világbajnokság második csoportmeccsén. Magyarország, Törökország 12-6.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Stabil az ország energiaellátása, üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta pedig 3 cm emelkedett a Duna vízszintje a városnál, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter hangsúlyozta, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben. És akkor sem lesz abban, ha le kell állítani az utolsó turbinát is. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta. A Hungaromet adatai szerint a múlt hónapban országos átlagban 22,8 fok volt a középhőmérséklet, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 30 év átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ami pedig több mint 70%-kal kevesebb. Országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az ipari hulladékkezelését. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget a kormány. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken.
0: Közlekedés.
2: Az 55-ös főúton kiszállás térségében az 50-es kilométernél lévő vasúti átjárónál dolgoznak majd, emiatt holnap 11 órától lezárják a félútpályát.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra. Ők nyerték a szegedi pótválogatót kajak 2-500 méteren, és így indulhatnak a világbajnokságon augusztus végén Poznanyban. Flórához fordulok, mert böngésztem az adatlapodat, és azt találtam, hogy a tavalyi serdüli ifjúság és U23-as magyar bajnokságon K1 U23 200 méteren a második előfutamban lekésted a rajtot. Ezt írja a jegyzőkönyv. Történt ilyen?
4: Tényleg.
3: Tényleg? Nem emlékszel erre?
4: Szerintem legéstem, de direkt.
3: Ja, tehát hogy nem is akartál indulni.
4: Nem, csak itt úgy van, hogyha... Hogy is van ez, Bius? Hogyha le kell jelentkezni, mert hogyha nem jelentkezel le, akkor az összes versenyszámból kizárnak, és ezért azt írják, hogy lekésted a rajtad, ugye?
3: Ja, tehát akkor a lejelentkezés volt a kulcsa ennek.
4: Igen. De azt nem tudom, hogy miért.
3: De csinál. Volt egy másik eset is, 2024-ben a második ifjúsági és U23-as válogató versenyen ugyancsak lekésted a rajtot.
4: Nem vagyok ilyen késős.
3: Ez gyakori egyébként a kajakosoknál, kenusoknál, hogy lekésik a rajtot, vagy egyszerűen ez a nem szeretnék indulni-nak a fordítása?
4: Ez a nem szeretnék indulni. Tehát ilyet véletlen nagyon ritkán van, hogy lekésik.
3: Mert egy órát javasolnék esetleg a karjára. Igen. A másik ügy, ami szerintem nagyon fontos, hogy te egy elég komoly sérülésen vagy túl. Ez egy sérv.
4: Egy gerincsérv.
3: Volt. Igen. Mikor kezdődött, hogyan vetted észre?
4: Egy éve kezdődött. Az U23-as EB-t tavaly már úgy csináltam meg, és utána igazából súlyosbodott, és amikor hát már voltak elég durva tünetei, akkor egyből abba is hagytam az edzést.
3: És csak a sportban jelentkezett, vagy a mindennapi életedet
4: nem,
3: is átrajtatta?
4: Nem, sajnos a mindennapi életben is. Úgyhogy ott kihagytam egy-két hónapot, ahol egyébként elgondolkodtam azon is, hogy abba hagyom, de csak amiatt, mert hogy tényleg elég fájdalmas volt.
3: Ez mennyire volt komoly? Mondjuk nagy veszteség lett volna a magyar kajakkenunak.
4: Igen, az, hogy abba hagyom a gondolat. Hát egyébként tényleg fájdalmas volt, úgyhogy amiatt igen. Egyébként azért, mert nem voltam benne biztos, hogy a kajakozás mellett ugye ki tudok ebből gyógyulni.
3: És voltak érvek mellette, és voltak ellene?
4: Persze.
3: És ezt megbeszélted valakivel, hogy magadban őrlődtél?
4: A mostani edzőm egyébként nagyon sokat segített.
3: Nevesíthetjük.
4: A Gócs Bence. Igen, hozzá szeptemberben kezdtem el, tehát hozzá szeptemberben mentem. Ugye akkor már jártam gyógytornászhoz egy hónapja, ugye a gerincemmel, de aztán ő ajánlott egy másik gyógytornászt, és akkor igazából onnantól kezdve, ahogy vele és azzal a gyógytornásszal elkezdtem dolgozni, nagyon sokat javult, és akkor így láttam a fényt az alagút végén. Hogy
3: ez volt a fordulópont, amikor eldöntötted, igen, hogy folytatod.
4: Igen, abszolút összekötöm a Bencével. Ahogy elkezdtem nála edzeni, az nagyon sokat segített.
3: Lehet mondani, hogy ez életed eddigi legnehezebb időszaka volt?
4: A sportban mindenképpen, igen.
3: Mire tanított meg?
4: Nagyon sok mindenre. Igazából abban a két hónapban nagyon sokat változott a hozzáállásom is, úgy ámlok a sporttal kapcsolatban, és nagyon-nagyon pozitív értelemben, szóval ott mindenképpen rájöttem, hogy mennyire szeretem csinálni, és hogy mennyire hiányzik, és egyébként még mostanában is nagyon sokszor visszaemlékszem erre, amikor ilyen nehezebb edzések vannak, hogy mennyire rossz volt ezek nélkül, nehéz edzések nélkül. Úgyhogy...
3: Érettebb lettél ettől?
4: Igen, mindenképpen, szerintem.
3: Bianca, te a sérülésekkel milyen viszonyban vagy?
5: Nekem sérülések nem voltak szerencsére, nagyon kis sérüléseim voltak, szóval nem voltak maradandóak, viszont nekem inkább a betegségekkel gyűlt meg a bajom, mert tavaly ki is vették a mandulámat emiatt, mert nagyon-nagyon hajlamos voltam a mandula és a torok fertőzésekre, úgyhogy emiatt is volt a tavalyi szezonom nem 100%-os számomra.
3: És mentális hullámvölgyek is voltak?
5: Persze.
3: Ami nem betegséghez köthető, hanem
5: olyan betegséghez köthető volt, mert azért minden hónapban ürekezni ugyanazt a felkészülést, mert nagyjából havonta voltam beteg, az nagyon-nagyon visszadobott, és a motivációm sem maradt meg emellé, úgyhogy...
3: Neked valaha megfordult a fejedben, hogy inkább abba hagyod?
5: Soha.
3: Még soha.
5: Még nem.
3: Forduljunk rá a pótválogatóra, mert ugye emiatt hívtunk meg benneteket. Tulajdonképpen múlt kedden is jöttetek volna már, csak aztán úgy alakult, hogy most találkozunk. Tehát április 24-e, szegedi rangsoroló verseny, Újfajú Laura és Csikó Zsóka nyer, ezzel kijut a világversenyekre. Ugye Flóra akkor még Rugonfalvi Kis Janka partnereként ötödikként lapátolt a célba. Az Európa-bajnokságon viszont nem ment a világkupán sem jól a párosnak. Így Tóth Dávid bejelentette, ugye a szövetségi kapitány, hogy lehetőséget ad más párosoknak is a szereplésre, a kvótaszerzésre. Azt mondta, szeretném megnézni, hogy van-e ennél jobb páros, megadom mindenkinek a lehetőséget, és egy pótválogatót fogunk kiírni. Amikor ez a hír kijött, akkor mi járt a fejetekben első körben?
5: Első körben nekem az, hogy majd a partról fogom nézni, úgyhogy
3: mert?
5: Nem gondolkoztunk abba, hogy párosunk lesz, mert szerintem egy és fél egy héttel a verseny előtt jöttünk el arra a pontra, hogy akkor most kipróbáljuk ezt a párost, úgyhogy nagyon friss volt az ötlet is mellé.
3: De akkor még a U23-as VB-re készültetek Kanadára, nem?
5: Hát én ifjúságira, de
3: ifjúságira.
5: Igen.
3: Nálad mi volt a helyzet? Mikor kiderült, hogy Tóth Dávid?
4: Szinte ugyanakkor tudtunk meg egyébként, és hát én se gondoltam sokkal többet erről, igazából ugyanígy azt gondoltam, hogy jó lesz majd megnézni, hogy mi hogy fog alakulni, és mit tudnak a lányok, de elsőre nem gondoltam ilyenekre, hogy én oda fogok állni.
3: Arra hogy emlékeztek erre az áprilisi válogatóra?
5: Flóra? Én csak nézőként
3: Flóra,
5: voltam.
3: Flóra.
4: Igen, én nem jól, hát ott még igazándiból ott még nem tudtam sokat hajóban ülni.
3: Ez tulajdonképpen a rutinszerzésről szólt az egész verseny? Neked?
4: Igen, illetve hát ha, tehát akkor még az edzőmmel azt beszéltük, hogy hát el tudok csípni egy 23-as EB-t, az nagyon jó lett volna, amúgy sikerült is. Úgyhogy így indultam neki, de nem voltam egyáltalán top formában ott.
3: És hogy jött az ötlet, hogy összeültök? Bianca?
5: Szerintem ez azon is alapult, hogy nagyon jóban vagyunk, és viccből mondtuk még először, hogy milyen jó lenne már összeülni egyet idén, és akkor a Bence mondta, hogy megnézhetjük magunkat egy versenyen, és ez volt maga a verseny, úgyhogy...
3: Ez mikor történt, ez az összeülés?
5: Hát az első összeülésünk az Európa-bajnokságon volt, amikor nem voltak futamok, és kicsúsztunk egy pár száz méterre. Úgyhogy tényleg nem volt semmi erős, meg viszonyítható alapja annak, hogy most milyen lesz.
3: És egyből éreztétek, hogy ez menni fog? Jó páros lesz?
5: Volt benne potenciál, igen.
3: Na, és akkor elérkezett július vége, Szegeden vagyunk, kezdődik a szétlövés, 500 méter A-döntő. A kettes pályán Magyar Emma és Bauer Zita, ugye újpesti tornaegylet, illetve lágymányosi Spartacus vízisport. A négyes pályán Luca Anna és Gazsó Alida Dóra. Luca Anna világbajnok K2-500-on, Európa bajnok. Gazsó Alida Dóra világbajnok K4-500-on, illetve Európa bajnoki aranyérmes. Ötös pálya Csikó Zsóka, Újfajú Laura, Zsóka Európa bajnoki aranyérmes. A hatoson Folycsára és Pup Noémi, kétszeres olimpiai bronzérmes párosról beszélünk. Egyébként kétszeres Európa-bajnok, illetve Pup Noémi háromszoros Európa-bajnoki aranyérmes. Hetes pálya Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra. Nyolcas pálya Rendesi Eszter és Kőhalmi Emese, rendesi Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, Kőhalmi Emese pedig háromszoros világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. Na most, amikor itt beülünk a hajóba és szétnézünk, hogy kik vannak körülöttünk, Flóra, mi jár az ember fejében? Hányadikok leszünk szerintetek?
4: Igen, egyébként volt.
3: Felnőtt versenyen, rutin nélkül.
4: Igen, lefele a kocsiba pont volt erről egy beszélgetésünk, hogy hát jó lesz ott állni és így körbenézni, de hát igen, durva, meg az is, hogy így felfogni, hogy tényleg ilyen ügyes lányokkal fel tudtuk venni a kesztyűt, és tudtunk egy jót versenyezni velük, de az még egy plusz, hogy nyertesen is tudtunk kijönni az egészből. De ha előtte valaki megkérdezett volna, akkor azt mondtam volna, hogy ha egy-háromba benne vagyunk, akkor az már hihetetlenül jó.
3: Bianca, hogy zajlott a reggeli megbeszélés ezen a napon? Ugye július 28-át írtunk talán?
5: Azt hiszem, igen.
3: Hát
5: egy ilyen elég könnyed beszélgetés volt igazából, nevetéssel és kicsit komolytalan felfogással, hogy hát valamit el kell érni azért ezen a versenyen. Úgyhogy egyáltalán nem volt bennünk stressz se a beszélgetés folyamán, és szerintem a versenyen sem volt túlzottan rajtunk ilyen negatív stressz.
3: Lehet mondani, hogy volt ez az esélytelenek nyugalma?
5: Lehetséges, igen.
3: Akiket felsoroltam, ugye Lucz Anna, Gazsó Alida, Csikós Zsóka, Folcsára, Pup Noémi, Rendesi Eszter, Kőhalmi Emese, közülük volt valaki, vagy van, akire nagyon felnéztek, most nagy szavakat használva, akár példaképként tekintetek rá?
4: Nekem igen. Nekem kiskoromban a Kásbe kezdtem kajakozni, és ugyanott kajakozott a Dorka, Gazsó Alida Dorka, és hát már kislányként is egyből észrevettem, szép szőke haj, de hát ugye elég tehetséges is a kajakozásban, úgyhogy nekem ő mindenképpen, illetve a Folcsári, vele tavaly együtt edzettem, illetve idén volt olyan szerencsém, hogy párost is mentünk, és neki nagyon tetszik a hozzáállása, meg a tényleg ahogy edz, úgyhogy tőle nagyon sokat is tudtam idén tanulni. Úgyhogy nekem így ők ketten, akik nagyon, nagyon meghatározó emberek.
3: Neked, Bianca?
5: Nekem is Lucz Annaék és Folcseriék egysége az, aki példaértékű, meg Sáriékkal edzettünk is azért nyáron egy párszor, úgyhogy az is nagyon jó volt, mert imet tudtuk nézni, mennyire tudunk gyorsan menni hozzájuk képest is, és szerintem nagyon, nagyon jó indulatúak is, és nekik is hasonló a felfogások, mint nekünk, szóval nekem ők azok, akik így...
3: Mennyire él bennetek a mai napig is élénken ez az utolsó 500 méter?
4: Hát szerintem ez mindig azért...
3: Például ugye figyelni kellett, hogy az ember időben odaérjen a rajta.
4: Igen. Igen.
3: Hogy építettétek fel a pályát?
4: Nagyon jól el szerettünk volna rajtolni, mert úgy gondoltuk, hogy az abban nem vagyunk olyan erősek, mivel ugye még nem mentünk előtte 500-at, de egyébként meglepően jól sikerült. Az is annyi volt megbeszélve, hogy a végét azt szeretnénk nagyon erősre, mert szerintem az ebben az egységben az erősségünk, ami sikerült is. És igazából ennél több tervünk nem volt.
3: Volt-e jelentősége a hetes pályának? Beszéltünk ugye itt a szélről, meg arról, hogy vannak akár világversenyeken, akár a magyar versenyeken is olyan pályák, amelyek néha jók, néha nagyon rosszak. Janka?
5: Nekem speciál a hetes a szerencse szám, úgyhogy és abban a szempontból biztos, hogy nagyon jó volt. Viszont szerintem a hátsó szél az mindenkinek ugyanolyan volt, úgyhogy most itt nem tudtam volna mondani pályaelőnyt, bár hallottam, hogy valaki mondta, hogy volt, szerintem nem volt. Úgyhogy igazából nekem maga csak a szám volt bűvös.
3: Amikor célba értetek, akkor láttatok-e a többi sportoló arcán valamiféle fajta meglepetést? Vagy csodálkozást?
4: Egyébként egy képkészült is, amit igen, akkor nem láttunk, de visszanézve hát elég nyíltan. Egyébként Csikós Zsóka volt a képen, aki így kitette a kezét, hogy mi történt. Úgyhogy, de szerintem annyira örültünk, hogy így nem, legalábbis én egyáltalán nem tudtam nézni a lányok.
5: Figyeltem, úgyhogy.
4: Igen, arckifejezését, de egyébként nagyon például Dorka egyből jött gratulálni, illetve Noncsi és Sári is, úgyhogy nekem ez nagyon pozitív volt, hogy ugyanúgy tudtak azért nekünk így gratulálni.
3: Ha úgy tudom, akkor Zsókáékkal 2/10 volt a különbség, amit így rádiós szinten nem is nagyon lehet érzékeltetni, de ti a hajóból éreztétek, hogy ez megvan, vagy kellett egy picit várni arra, hogy kint valaki jelezze, hogy ti nyertétek ezt a szétlövést?
5: Én első lukból láttam, mert amikor beértünk a rajtba, én egyből így elkaptam a fejemet, és kinéztem oldalra, és láttam, hogy egy minimális különbséggel nyertünk.
3: És mit mondtatok először egymásnak? Mi volt az első gondolat?
5: Sikítoztunk mindenek előtt, és én meg is kérdeztem, hogy ez most tényleg megnyertünk.
4: Igen, meg az ezt hogy mondat nagyon sokszor elhangzott.
3: Mennyid, és egyébként hogy? Tehát, hogy olimpiai érmeseket, világ és Európa bajnokokat magatok mögé utasítani, gyakorlatilag felnőtt múlt nélkül, az tényleg, és akkor most ez hogy?
5: Ez szerintem számunkra is csoda, meg rejti egyelőre, de szerintem, hogyha kín leszünk a nemzetközin, akkor ki fog derülni, hogy mennyire voltunk toppon.
3: Volt valamennyi idő, amennyi ahhoz kellett, hogy felfogjátok, feldolgozzátok ezt a sikert, illetve azt, hogy ti fogjátok Magyarországot képviselni a világbajnokságon Lengyelországban?
4: Persze. Na igen. Szerintem utána nagyon örültünk, de volt egy olyan pillanat, amikor szerintem rá már 3 órára sétáltunk a parton, és akkor egyszer csak így egymást néztünk, és így elsírtuk magunkat, hogy úristen, mi történt. Illetve így rendesen az, hogy tényleg így nyilván el volt tervezve azért az egész nyarunk, és nem így, azt szerintem kellett ahhoz azért egy pár nap, hogy akkor akkor igen, én most akkor lemegyek Szolnokra, 3 hét felkészülés, és akkor megyünk ki a világbajnokságra, de hát igazából ennél jobb változást nem is kívánhattunk volna magunknak, úgyhogy nagyon örülünk.
3: Le kellett mondani valami nyaralást, esetleg repülőjegyet átbukoltatni?
5: Nekem le kellett, sajnos igen.
3: Hova nem mész?
5: Ciprusra mentem volna.
3: Ilyenkor általában az embernek a közösségi média profilja egy kicsit felélénkül. Kaptatok-e ismerősöktől, szurkolóktól olyan típusú hozzászólásokat, bejegyzéseket, amik különösen jól estek?
5: Persze. Én ismeretlenektől is kaptam nagyon sok elismerést és gratulációt, úgyhogy azok nagyon jól estek, de majdnem minden ismerősöm és minden családtagom gratulált, úgyhogy...
3: Azt követően, a versenyt követően, ugye 1 héttel vagyunk talán a verseny után, mi történt? Tehát ilyenkor kap az ember egy kis szabadságot, vagy azt mondják, hogy azért vannak otthoni programok is, ne együnk pacalt marhahússal, vagy szóval, hogy zajlott az elmúlt 1 hét?
4: Volt 4 nap pihenünk, ahol így azt kérte az edzőnk, hogy aktív pihenés legyen, az azt jelenti, hogy semmi bulizás, otthon, hát igazából ilyen minden, ami kikapcsol minket. Úgyhogy azt csináltuk, és most vagyunk, hétfőn érkeztünk a Szolnokra, most pedig ott leszünk 3 hetet edzőtáborba.
3: Az könnyen ment, hogy ne menjetek buliba?
5: Hát kicsit nehéz volt, főleg úgy, hogy nekem most volt a 18. születésnapom, ami így általában majdnem minden embernél meghatározó pont, de jó volt, mert családdal, meg szűkörűen Flóráinknál is megünnepeltük így barátilag, úgyhogy...
3: Hát akkor jól megajándékoztad magad egy világbajnoki részvételre. Igen. Mennyiben változott a motivációtok azáltal, hogy hirtelen kiharcoltatok egy világbajnoki részvételt?
4: Igazából nem sokkal. Én szerintem előtte is ugyanennyire voltam motivált. Szerintem ez jó egyébként. Nem vártam. Nyilván azért adott egy plusz löketet, hogy most ide kimehettem, de szerintem én nekem most egész évben így tehát ugyanolyan motivációval csináltam végig az egész évet.
3: Hogyha a gerincsérver küzdő Flórának azt mondja valaki, hogy augusztus végén világbajnokságon indul, akkor Minek képzelted volna az illetőt?
4: Nem, mondtam, Bibsnek is mondtam, ha ezt nekem leírják, akkor sem hiszem el.
3: Ugye augusztus 26-a és 30-a között rendezik a poznányi karakelú világbajnokságot. Nagyon rajta vagyunk egyébként, hogy mi is közvetítsük itt a Nemzeti Sportrádióban. Hogyan telik majd a következő? Hát most már nem is, nincs is 4 hét.
5: Nincs.
3: 3 és fél.
5: 3 és fél. Hát mindenképpen edzésekkel dúsan, és szerintem szombat-vasárnap eltöltjük az időt együtt és a családdal, úgyhogy inkább pihenés és edzés lesz.
3: Mik azok a momentumok, amiket gyakorolni kell így a világbajnokság előtti utolsó edzéseken? Gondolok itt a rajtra, vagy amikor fölveszitek az utazósebességet, vagy végén a robbantás, a hop, vagy mi az, amire most kihegyezitek ezt az utolsó 3 és fél hetet?
4: Szerintem arra, hogy tökéletesen válítsuk a hajót, mert nem gondolnám, hogy a vizen tudnánk annyira nagy dolgot változtatni, ami mérvadó lenne, úgyhogy most ezen vagyunk, hogy csináljunk egy tökéletesen komfortos hajót, amiben meg tudjuk csinálni azt, amit már tudunk a vizen.
3: Talán furcsa lehet a kérdés, de mennyire kell még összeszoknotok ebben a 3 és fél hétben, hiszen éppen túl vagytok egy sikeres válogatón?
5: Minimális összeszokás az még szerintem szükséges lesz. Ma is volt például páros edzésünk, és néhány ponton még nem csiszolódtunk össze, viszont szerintem egy hét alatt ezt a problémát ezt meg lehet oldani. Úgyhogy...
3: Mi a legnagyobb erősségetek így közösen kettőtöknek?
4: Szerintem a hozzáállásunk. Komolyan vesszük, de nagyon sokat viccelődünk, és nagyon sokszor lazábban vesszük az olyan dolgokat, amiket mások nagyon komolyan vesznek, és szerintem ez azért nekünk mindenképp segítség, így a nehéz edzéseket is túlélni, meg úgy unblock így ebben az egész szituációban.
3: Mit tudunk a nemzetközi mezőnyről, tehát azokról, akikkel majd meg kell küzdenetek Poznanyban a világbajnokságon?
5: Mindenképpen erős mezőny lesz, vannak, igen. Hát ugye a korábbiakból itt elve nagyon-nagyon sok tehetséges ember ott lesz, úgyhogy én állok elébe, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz a döntőbe, remélhetőleg.
3: Vannak-e kitűzött célok, amit már most úgy gondoltok, hogy megtudtok, vagy meg szeretnétek valósítani?
5: Egymás között az 1-3 mindenképpen, de hogyha reálisan nézzük, akkor egy 1-6.
3: Egy áldöntő. Amikor nem vagytok professzionális kajakosok, akkor milyenek vagytok, Bianca?
5: Hát mindenképpen élettel teliek, úgyhogy igazából nagyon sok programot szoktunk csinálni. Egyikünk sem olyan, hogy most inkább bent ülne a szobájába, hanem inkább megyünk jobbra-balra.
3: De az mit jelent? Föl a hegyre, vagy be a belvárosba?
5: Hát mind a kettő játszik, úgyhogy igen. Akár egy kávéra, akár egy mozira, bármire, vagy akár egy sétára, tényleg.
3: Melyik volt az utolsó film, amit közösen néztetek meg?
5: Szerintem valami sorozatot néztünk talán együtt, de nem is tudom. Szerintem valamelyik versenyen, amikor egy szobában voltunk, valamit néztünk, de már nem emlékszek pontosan.
3: Kellett ehhez a sikerhez az, hogy a magánéletben is barátok vagytok? Lehet ezt úgy elérni, hogy semlegesnek tekinti az egyik a másikát, vagy kell hozzá a barátság?
4: Szerintem lehet, meg azért nagyon sok példát láttunk erre már, hogy nem voltak barátok, és nagyon jó eredményeket elértek, de azt gondolom, hogy nekünk ez azért nagyon sok plusz, hogy mi viszont azok vagyunk, már ebből a versenyből is kiindulva, mert tényleg, amit pont kérdeztél, hogy az utolsó százon mi dönt, én azt gondolom, hogy egyébként ilyenkor számít, hogy mennyire küzdünk egymásért, mennyire visz a szívünk, úgyhogy én ezt pozitív tulajdonságunként tekintem.
3: Erősíti a barátságot a siker?
5: Mindenképpen, de szerintem a mi barátságunk az kajakon kívül is viszonylag erős lenne, úgyhogy nem mondanám azt, hogy meghatározó egy aranyérem, vagy egy hatodik hely, hogy most milyen barátságunk lesz.
3: Nézitek már a programokat Poznány környékén, hogy abban az időszakban, amikor ott leszlek, lesz-e valamilyen koncert, vagy valamilyen jó film
4: én láttam a környéken? Egy nagyon jó hullámvasútparkat.
3: Igen?
4: És nagyon-nagyon meredek.
3: Kipróbálnád?
4: Nagyon.
5: Láttam bungee jumpingot is, amikor ott versenyeztem a pálya mellett.
4: Igen, minden ilyen dolgot imádunk. Akár leugranánk egy helikopterbe is.
3: És a bungee jumping is kipróbálásra kerül?
4: Igen, az mindenképp, az egy lista elején van.
3: Ha egy picit távolabbra tekintünk Poznány után, akkor van egy város Amerikában, ahol rendeznek majd egy nagyobb szabású versenyt. Ugye a Los Angeles olimpiáról beszélek, gondolkodhatunk ebben az időségben is?
4: Mindenképp gondolkodhatunk.
5: Igen, én szeretnék ebből is gondolkodni. Igen.
3: És ott milyen eredményt elérni? 1-3 esetleg, vagy 1-6?
5: Hát két év múlva egy 1-3-ot szeretnék biztosan.
3: És Brisbane esetleg 4 évvel később még mindig elképesztő.
5: Szerintem nekünk még az beleférne.
3: Az beleférne. Egyébként sportolói karriereteken belül mik a legnagyobb álmaitok, Flóra?
4: Hát mindenképpen az olimpia, és ott hát az első hely, de az a legnagyobb nyilván. Egyébként nekem már ez is a felnőtt világbajnokság, már csak a szereplés is, ez nagyon jó lesz erre visszaemlékezni és elmondani magamról. Úgyhogy hát ráléptem az útra, hogy megvalósítsam ezeket, úgy érzem. Úgyhogy nagyon várom a folytatást.
3: Bianca?
5: Nekem is nagy távlatokban az olimpián, akár egy csapathajó, akár egy egyes. Mondjuk én a nagyobb versenyeken jobban szeretek amúgy csapathajóba menni, mert...
3: Ez fontos, hogy a másikért is harcol az
5: igen,
3: ember?
5: Igen. Nekem ez nagyon fontos szempont. És hogyha például jó párost és négyest tud valaki alakítani, akkor ez pedig nagyon megdobja szerintem fejben is, hogy ott vagytok, és mindannyian ugyanazért a célért, ugyanazt fogjátok megcsinálni és oda tenni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen extra löket hozzá a versenyeken.
3: Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra volt a vendégünk, ők a pótválogatón K2 500-on nyertek, így indulhatnak az augusztusi kajakkenu világbajnokságon. A műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n, illetve a Spotify-on. Köszönjük szépen!
5: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 4,5 perccel járunk este 7 óra után, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! Tegnap este a ZTE Paks mérkőzéssel véget ért a labdarúgó NB1, az OTP Bank Liga második fordulója. Erre tekintünk vissza Cseri és Bendegúz segítségével.
3: Ej, mekkora gól! Bepattan! Tuivel bevédi! Ám elindult üzenés, ott a gól! Ott a fegyetős vezet az Eto!
4: Osztályozó Saján a Ferencváros, 7 gólos mérkőzés, bravúros fordítás Újpesten. Ilyen volt az NB1 második fordulója.

0: Nem volt hiány gólgazdag mérkőzésből a második fordulóban, a 6-ból 4 olyan találkozó volt, ahol legalább 4 gól született. Úgyhogy szinte bármelyiknek elindíthatnánk az összefoglalóját, nem lenne unalmas. Na de kezdjük a sort a legtöbb találatot hozó találkozóval. A Zalaegerszeg egy MTK elleni 3-0-es vereségből állt fel, az ellen a Paks ellen, amely az előző héten 4-2-re győzte le a Ferencvárost. Az ETA Paks mérkőzést Jó András közvetítette.
1: Rekkenő hőségben az idei szezonban először éled újra az ETA Arena az OTP Bankliga második fordulójában. Kék-fehér színek a zöld-fehérekkel találkoznak, ugyanis az első fordulóban brillírozó Paksi FC együttesét fogadja Zalaegerszeg. Zalaegerszeg már birtokolja a labdát hátul, Gundel Takács fölnéz, és azt látja, hogy ott elől megindult Maxwell, sőt, át is veszi a labdát, nem tudják leszerelni, átemeli a Paksi kapust, és jaj, mekkora gólt szerez a mérkőzés második percében, azt a mindenit, gyönyörű szép labda volt ez Gundel Takács Bencétől a kapustól, majd aztán érkezett a befejezés, nagyon fineszes megoldással átejtette Kovácsi kapust, és megszerezte az zalaegerszegiek első gólját. Jó, így micsoda találat volt ez. Calderón volt az egyébként, aki a labdát a kapuba tette. Harapja a labda mögött. Beíveli, az veszélyesen jön Vécsének a félre, lecsúszott a lövés Balogtól pedig. Hát egy pici suta volt, viszont ott eltalálták Balog lábát bizony, és ez így 11-es. A nagyon-nagyon fiatal Garai volt az, aki kicsit elkésett ezzel a belépővel. Szalai a labda mögött, a kapuban Gundel Takács Bence ellövi, Szalai és belőve jobb alsóba. Egyenlít a Paksi FC a 11. percben. A sarkozás rossz volt, közben Pető az, aki lemaradt a földön, mert egy nagyon kemény belépőt kapott, de ahogy látja, hogy kontra van, már föl is pattant egy jó továbbítás Calderónnak, és ajaj, elesik a fűben, aztán pedig egyhúzza a labdát, és elteszi a kapuba azt. Kuzma szerette volna Petőt indítani, nem tette meg, inkább Hánnak adta, ő pedig bátran adta Petőnek a labdát, aki nagyon üresen van. Ott jön a második hullámban Pap, na lesz ebből lövés, bizony lesz lövés. Egy picit erőtlen, Lapuhoz kipattan, aztán pedig ott a második Paksi gól. Gundel Takácsra kipattant a labda, ott volt egyébként Haraszti is, és Lapu is. Na aztán pedig Lapu be tudta lőni a kapuba a labdát, talán még Gundel is hozzá tudott érni, de már róla is bepergett az. A 40. percben tehát Lapu Andor jó voltából egyenlít a Paksi FC. Skribek, az megint jó labda. Garai mehet végig, Garai ellövi a labdát, ott a harmadik zalaegerszegi gól! Elképesztő mekkora hiba megint a Paksi védelemtől, egészen elképesztő. Annyira könnyen kapta meg a labdát két Paksi játékos között Garai.

0: tett, túlt rajta hármat, 16-osan belül volt, és eltette a bal alsóba labdát. Garai, 5 gól, 47 perc alatt. Skribek kapja a labdát. 3-3-ba, Skribek. Jól befele csel, mi lesz ebből? Arthurnak a labda, ej, mekkora gól! A felső sarokban, a felső sarokban hosszú oldalra erőt a labdát. No, a sokadik Skribek befejezés most úgy nézett ki, hogy lepasszolta a labdát egy cselt követően jó helyre, és Arthurnak odaadta a labdát. Ő pedig érkezett remek ütemben, és belőtte a labdát a kapuba. A brazil Arthur gólt szerez tehát. Ej, micsoda gól volt ez! Pap pedig jó ütemben lép vissza, viszont lecsap erre Csonka. Továbbítás jó. Ott a lövés, ott az ötödik zalaegerszegi gól. Babos a csedeként vált, Babos szerzi meg az zalaegerszeg ötödik gólját a mérkőzésen. Sakmatra játszották ezt az zalaegerszegiek, azért valójában egy labdáladásból volt ez. Paksi lábról pattant a labda Csonkához, Csonka fölnézett egy cselt követően a 16-oson belül. És oda tette Babos Benci ez a labdát, és ő pedig belőtte a jobb alsó a labdát. Cirkelbak Péter véget vet a mérkőzésnek. Gólgazdag mérkőzés az ET Arénában, Zalaegerszeg Paksi FC 5-2.
1: Nem telt eseménytelenül a Honvéd MTK mérkőzés sem, ahol 6 gól született. Regős László következik.
2: A 200. NB1-es mérkőzése lesz a Kispestnek és az MTK-nak. Ez a mai, amelyet 2026 nyarán játszanak. Csontos kiadja Bakinak, Baki pedig már Paujevicshez játsza. Paujevic a jobb szélen egészen az oldalvonalnál vezetheti rá Lászlóra, megtalálja Zújgébert. Zújgébert befelé tolja és indítaná be a 16-oson belülre. Ott a helyzet, gól! Vezet a Kispest a 15. percben. Zújgéber remekül játszotta meg a hosszún érkező csapattársát, Szavosit, aki eddig nem nagyon volt játékban még a mai mérkőzésen, most viszont kibújt az őrzője mögül. Talán itt az MTK védők is hibásak voltak, akik, vagy aki mögül ott Szamosi kibújt és helyzetbe került, és közvetlen közelről az ötösön belülről megszerzi a vezető gólt Szamosi Ádám. 1-0-ra vezet a Kispest az MTK ellen. Boldor vágja előre a labdát Alics felé, Alics mellől Beriásvili elfejeli. Nagy a harc most középen, végül a honvédosok hozzák el, és megint Alics az, aki vissza tudja tenni Somogyi Tamásnak. Most már Somogyi Ádám a labdával, egy lövés, óriási gól! A 44. percben Somogyi Ádám 22 méterről, középről az MTK kapujának jobb oldalába bombázza a labdát. Sűrű volt a mezőny ott a középpályán, a honvédosok ki tudták hozni a sűrűjéből Szamosi és Somogyi Tamás segítségével, meg ott volt Alics is, akiről végül talán nem szándékosan, hanem picit, mint a véletlenül pattant volna Somogyi Tamás az alapda, ő viszont remekül készítette vissza névrokonának Somogyi Ádámnak, ő pedig bebombázta 23 méterről. Komáromi kipöcköli a bal oldalra Kovács Patriknak, aki most be tudja ívelni. Van is lövés, luftot rúg Jurek, aztán az ismétlés, szép itt az MTK. Jurek elsőre ballal nem találta el a labdát, aztán végül a hozzá visszakerülő, talán Lászlóról pattant vissza hozzá a labda. 15 méterről fordulásból jobbal a jobb alsóba lövi. Egy középre tett labdabognál tovább teszi, keresi, gól! És nem volt les. Egyenlít az MTK az 53. percben. Keresi 2023 májusa után a következő Bozsik Arénában rendezett NB1-es meccsen is betalál. Ennek viszont nem örülnek a kispestiek, és látványosan nem örül ennek Keresi is. Magasba teszi a két kezét, tulajdonképpen elnézést kér korábbi csapatától, szurkolóitól. A középre tett labdát Keresi közelről pofozza be a kispesti kapuba, Tuivel még talán bele is tudott érni, viszont védeni nem, úgyhogy az 53. percben egyenlít az MTK. Zeljkovics indítaná a megiramodó Kovácsot, lefüleli a labdát viszont Pinte és indítja Kálait, Kálai a jobb hátvéd, pedig tovább teszi Kántornak, Kántor eltolja a kapus mellett, 11-es kap a honvéd. A 85. percben Demjén felborítja a honvéd támadóját, Kálai remekül tette oda Kántornak, ő pedig előbb ért oda Demjénnél is, és előbb ért oda Berjás Filinél is, Demjén pedig elhúzta a lábát a jelek szerint. Csontos néz farkas szemet Demjénnel. A játékvezető a sípjába fúj, Csontos nekifut, és a bal alsóba lő. Csontos Dominik révén a 87. percben megszerzi a vezetést a Honvéd, azok után, hogy 2-0-ra egyenlített az MTK. Tomáromi Pekár mellett tovább is tudja tenni. Zsóri is tovább teszi Zajkovics sarokkal. Klaus elesik a 16-os vonalán. És mi lesz az ítélet? Szabad rúgás. A zsebébe nyúl a játékvezető, akkor ez egy piros lap. Baki Ákost kiállítja a játékvezető. A 94. percben megfogyatkozik a Kispest. Az ítélet pedig szabad rúgás. A 16-oson kívül kezdődött még ott Baki és Klaus csatája. Lehet, hogy már a 96. perc kezdődik el, sőt biztos mire jöhet majd a szabadrúgás. Bognár megigazítja még a labdát, én most lehet, hogy nem pont ugyanott van, mint amikor Tuijer felállította a sorfalat. Jön a Fücsó a kispestiektől. A kérdés, hogy Komáromi vagy Bognár lövi el a szabadrúgást. 96. perc, jön a sípszó, jön Bognár lövése, és Tuijer véd, bepattan! Tuijer bevédi! Egyenlít az MTK a 96. percben! Bognár lövése középre jött, Tuijer meg akarta fogni talán, de nagyon rosszul ért bele, és így a kapu bal oldalába pattant. Hát itt a slusszpoén. 6 gólos döntetlen a Bozsik arénában, véget ért a mérkőzés. Kispest MTK 3-3.
1: A Honvéd ezzel másodszor is döntetlent játszott, miután az első fordulóban a Kisvárda ellen is x-elt, az MTK pedig csak úgy, mint a múlt héten, ezúttal is 3 gólt szerzett, igaz, ez most nem volt elég a győzelemre. Az Újpestnek viszont a 4 gól már bőven elég volt, pedig a találkozót a Debrecen kezdte jobban. Regős László és Erdély Márk közvetítette.
2: Az újpestiek fognak egyébként kezdeni szappanossal a kapuban, a védelemben Sarkadi, Hejtor, Stronati és Újvári, Májer, Juic, a középpályán a két szélen Horváth és Krajcsovics, elő pedig Flajter és Amennyidó, lila-fehér csíkos mezben, lila nadrágban és sportszárban az Újpest, míg a debreceniek piros mezben és fehér nadrágban, valamint sportszárban.
3: Ott a kapus, ahogy már említettük, Erdélyi Benedek lesz, balról jobbra a védelem, Keller, Lang, Mehiász, illetve Terca, egy sorra feljebb szűrő középpályán Boskovics, valamint Patai, még egy sorra feljebb a két szélen Cibla és Kocsis, középen Sain, elől Ékként, fent pedig majd Szendrei Ákos fogja rohamozni az újpesti kaput, meglátjuk, hogy ez nekik mennyire fog összejönni. Jöhet előre most a Debrecen, 11. perc, Boskovics teszi tovább Ciblához, aztán megérkezhetne egy beadás balról, végül nem Cibla, hanem Patai, megint kiejti szappanos, atya világ, mi történt, megszerzi a vezetést a Debrecen. Volt egy beadás a bal oldalról, ami gyakorlatilag oda ment a kezébe szappanos Péternek, Patai volt az, aki beadta, aztán kiejtette szappanos, és a debreceniek ott már ölelgetik is a társat. Ha jól láttam, talán Szendrei, a gólszerző, talán ő volt az, aki a leggyorsabban eszmélt, hamarosan meglátjuk, de így van, Szendrei ölelgetik és pacskolgatják a társak, úgyhogy Szendrei Ákosnak megvan az első gólja debreceni mezben. Ő volt az, aki jól érkezett erre a tanástól. Nem is értem, hogy kipattanó labdára. Most éppen érkezik egy felpassz, bocsánat, magasan benn van az Újpest a Debrecen 16-oson belül. Amennyit ott üzelés, ott a gól! Egyenlít az Újpest, de Bogár azt mutatja, hogy les volt, úgyhogy még korai az öröm itt Újpesten a szurkolóktól. Ezt még nyilván meg fogja majd nézni a VAR. Volt egy jó ívelés, ahogyan arról most beszélgetünk Vukovics Lászlóval. Flajter volt az, aki kiugrott a védők sűrűjéből, ezt követően lekészített Amennyidó felé. Amennyidó pedig szépen kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát a 16-os vonalától nem messze, kicsit balra sodródva.
2: Erdély kicsit hamar végzi el a szabadrúgást, újra el kell végeznie, majd szappanos rúgja vissza a labdát oda a debreceni térfélre, ahol majd elvégzi újra, de még Bogár Gerűnek a fülén a keze. Megadja a gólt, hát hogy most mi történt, az óriási kérdés. Bogár felemelte a karját, lest jelzett, Erdély elvégezte a szabadrúgást, aztán Bogár a füléhez nyújt, és megadta a gólt. Én nem láttam még ilyet.
3: Szappanos feléveli és Újvári felé megy. Ez egy jó labda, Újvári bele is tud csúsztatni, és amennyi idő most kamatoztathatja a gyorsaságát. Szépen visszagurítja, Horváth érkezik, és egy okos gurítással a 16-os vonaláról gólt szerez az Újpest. Horváth Krisztófer révén még nem tudta kibekkelni ezt a maradék 4 percet. A Debrecen még a szünet előtt megszerzi tehát a vezetést az Újpest, de kérdés, hogy ez vajon lesz volt-e, mert azért a csúsztatás pillanatában, amikor Újvári tovább csúsztatta a labdát amennyi idő felé, akkor kérdés, hogy vajon amennyi idő előrébb tartózkodott-e, mint a védők. Hát meglátjuk, ez majd kiderül, most lehet, hogy megint egy hosszabb videózás vár ránk. Lényeg a lényeg, hogy amennyi idő elszaladt a bal szélen, nagyon okosan visszagúrította, és a második ütemben érkező Horváth Krisztófer nem totojázott, hanem egyből kapásból a laposan érkező labdát ugyanúgy laposan elgurította a kapunak a bal alsó sarkába. Szép lövés volt, parád és befejezés, de az egész támadás építés rendben volt.
2: Mucsányi felé, az indítás pedig Juistól, remek Matkóhoz. Matkó jól is tolja meg, Matkó a 16-oson belül középre teszi, ott a helyzet, még egyet tovább, Horváth gól! De micsoda játék volt az Újpesttől. Juicsot is dicsérni kell, a Mucsányit is a labdaszerzésnél. Aztán ahogy Matkó betette Amennyidónak, az is roppant önzetlen volt, és Amennyidó mennyire önzetlen volt, aki nagy helyzetben még egyel tovább tette a még biztosabb helyzetben lévő Horvátnak. Ő pedig 5 méterről bepasszolta az üres rajt, hogy nem teljesen üresen maradt kapuba. Erdély erről sem tehetett, védeni ugyan nem tudott. 3-1-re vezet az Újpest. Aztán ismét Szécsi a labdával, jön a beadás jobbról, a második hullám a Guerrero-nak, egy lövés, Szappanos véd, és megint az a debreceniek elé üti, de végül Baldoni elől ki tudja fejelni Stronati. Stronati ment hatalmasat, két játékos a gólvonalon, Baldoni és Stronati is ott vannak a földön. Szappanos azonnal jelezte egyébként a játékvezetőnek, hogy meg kéne állítani a játékot, aztán mind a ketten talpra állnak. Guerrero inkább lepasszolja Dzsuzsáknak, egy Dzsuzsák akcióból ívelheti be középre, van is feje, Szappanos véd! A bal felsőből tolja ki Szappanos, akinek hát volt már két nagy bravúrja, volt két nagy hibája, egészen elképesztő, hogy mit produkál itt az újpesti kapus, menj és pokol!
3: Most érkezik Tizsani felé, Tizsani megint elrakott onnan maga mellő egy debreceni játékost, de ezt most engedi tovább a bíró, leveszi a labdát 16-oson belül, Matkó! És megvan az újabb újpesti gól, amellyel minden eldől. A negyedik gól és Matkó első gólja ebben a szezonban, mármint a negyedik újpesti gól a mérkőzésen, hiszen a mérkőzés állása most már 4-2. Batikék reklamálnak, valamint az edzői stáb még Karakó Ferencnél, a negyedik játékvezetőnél, mégpedig az, hogy Tizsani szabálytalan volt az egyik debreceni védő Mehiászal szemben. Mehiásznak a fejéről aztán tovább csúszott a labda Matkó elé, Matkó pedig még tolt rajta egyet-kettőt, és szépen kilőtte jobbról a ötös sarkáról, az ötös csücskétől nem messze a kapunak a jobb alsó sarkát.
2: Bogár Gergő pedig lefújja a találkozót. Az Újpest 4-2-re legyőzi a Debrecen csapatát.
1: Az Újpest már az első fél időben megfordítva a mérkőzést nyert, ezzel első 3 pontját begyűjtve, miután a Nyíregyháza ellen ez nem jött össze. A Debrecen pedig a lehető legrosszabbul kezdte az NB1-et, a Puskás Akadémia elleni vereség után az Újpest ellen is kikapott. Gólparádét rendeztek Győrben is, hiszen 4-0-ra győzték le a Nyíregyházát. A kommentátor Cseszregi Balázs.
4: Valóban elkezdődött itt már a mérkőzés, az Eto'o a Nyíregyházát fogadja, győrieknél nincs Vitális Milán, még a keretben sem. A hírek szerint órák kérdése és az alkatén játékosa lesz hivatalosan a győriek csapatkapitánya, akivel ugye Juárez a luxemburgi meccs után hát összebalhézott. Győri szabadrúgás, miután Bence Lehetner kapott egy sárga lapot a bal oldalról íveli, jobb oldalról íveli, és Stefuj, és ott a fejet, és vezet az Eto'o! Érkezett Urblik, és 3 méterről rosszul jött ki Tóth Balázs. Urblik 3 méterről a kapu közepébe pöciszte a labdát. Talán valaki meg is csúsztatta Tóth Balázs elől a labdát, és a jobb oldalról, körülbelül 20 méterről érkező szabadrúgás után Tóth Balázs mellé jut a labdának, ha én jól láttam. Az Eto'o pedig megszerzi Urblik Norbert vezetésével, vagy góljával a vezetést. 2-0-ra vezet az Eto'o. Király Levente a saját térfelén a bal oldalon nagyot hibázott, belerúgta G-be a labdát, G megkerülte, és egyedül szágoldozhatott a jobb oldalon a kapuja felé, vagy a Tóth Balázs kapuja felé. Tóth kilépett a kapujából, G külsővel előtte még hozzá Tóth lábai között. Tóth ugyan beleért, de a kapujában kötött ki. A 49. percben járunk, 2-0-ra vezet az Eto'o. Trás tovább tudja pacskolni, így aztán a bal oldalon Sejem Bálint összeszedheti, és megindítja Bumbát, elcsúszik mellette a nyíregyházi játékos Jovanov, Bumba pedig rohan, és a bal oldalon érkezik Stefuj, középre lövi, ott van Gyukanovics 18-ról egy lövőcsel, és fölé lövi ballal 15 méterről, pedig gyönyörűen elküldte a visszazáró Medvedet, és az 51. percen akár le is zárhatta volna a mérkőzést, de ballal fölé rúgta az Itzert. Ott van Sejem, érkezik az ívelés, ott a fejes, de ez a fejes elhal Petrás kezében, de ez volt így az 54. percben az első igazán komolynak mondható nyíregyházi helyzet. Csorbak szerez labdát, Csorbától jön a beadás balra, Gyukelovics leveszi, és mellé rúgja a Zicsert a 65. percben. Gyönyörű beadás Csorba Noeltől, jól vette le a 11-es pont tájékán Gyukanovics, és egy újabb Zicsert hibáz a monteregrói támadó. Gyukanovics befelé cselez, aztán szép kapja, 18-ról akár lőhet, és becselezi magát, ott a helyzet szép. Áj, és mekkorát védett, atya úristen! Végül Tóth Balázs szép zicserbe cselezte magát, és ahelyett, hogy lőtt volna, még egyet húzni akart a labdán Tóth Balázs mellett, és ezt a lehetőséget, ezt a pillanatot kihasználva Tóth Balázs ki tudta az alapvonalon kívülre tolni a labdát. Egy középre Kvasina felé, Kvasina 16-oson belül vissza tudja tenni a labdát, egy óriási lövés és egy óriási védés. Petrás mekkorát védett, ha jól látom, Katona Mátyás lövésénél. Most pedig megint ott van a helyzet, ott a lövő helyzet, és ezúttal is Petrás a rövid saroknál, két óriási védés. Most pedig Toma lövését kellett megfognia a győriek kapusának. A 79. percben járunk, két nagy Petrás védés után egy nyíregyházi szöglet következik. 3-0, Gyukanovicsnak a harmadik zicserét csak sikerült kihasználnia. Megint egy nyíregyházi védelmi hiba hátul. Végül Huszár Marcell nagyot harcolt, elvette a labdát az elcsúszó Katona Leventétől. Gyukanovics pedig ballal 15 méterről a felső sarokba passzolt. Egyelőre 3-0. Egészen eddig a pillanatig, ugyanis Huszár lövését még kiüti Tóth Balázs, a kipattanót azonban Bánáti Kevin a kapuba pofozza 4-0 86. percben. Balhé a győri öltözőben, és 4-0-ás győzelem, ugyanis ebben a pillanatban Berke Balázs játékvezető lefújja a találkozót.
1: A címvédő Győri így 4 pontos a bajnokságban, a Nyíregyháza pedig az Újpest elleni első fordulós győzelme miatt 3 ponttal rendelkezik. Csak úgy, mint a Puskás Akadémia, amely a Debrecen elleni győzelme után a Kisvárd ellen már nem szerepelt jól. Regős László és Balogh Balázs követte a helyszínen az eseményeket.
5: Csupa kékben, sötét kékben a Puskás Akadémia együttese, míg a kisvárdaiak tiszta fehér szerelésben. Ezen a mai mérkőzésen a labdarúgó OTP Bankliga második fordulójának nyitó meccsén. A szögletrúgás, Csoltész éveli középre, jön is a fejes, és bent van! A 33. percben megszerzi a vezetést a Kisvárda, érkezett ott középen több játékos is, nem tudom, hogy beleérte akárki, mert nagyon élesen jött Csoltész fejese, de talán Ésik volt az, aki belecsúsztatott, őt ölelgetik minden esetre a társak, Csoltész is kapja a gratulációkat. Csoltész nem adja be középre, pedig hárman is érkeztek volna, inkább visszaadja Klumeckinek, aki pedig Melnyiket játsza meg. Melnyik messziről el fogja lőni, el is lövi, és egy nagy védés Lehockitól, ki üti oda a kapu jobb oldalából a labdát.
6: 11-es, mert hogy átíveltek egy labdát, ami szállt vagy 50 méter hosszan, és Brandon rosszul számította ki a labda lívét, így a labda eljutott Messanovicshoz, Messanovics pedig megtolta a labdát a 16-oson belőle érve, Brandon pedig buktatta, úgyhogy sárga lapot kap a tettéért, és hiába volt a Puskásnak helyzete az 58. percben, büntetőzött a Kisvárda együttesen. Jön Brandon, nézi, Antal Péter oda megy hozzá, és mutatja neki, hogy nem sárga lap, hanem piros. Herc idegeit mennyire viselte meg ez a húzavona. Herc most fut a labdának, jobban lő, és elküldi Lehockit a bal oldalra, ő pedig a kapu jobb oldalába gurítja magabiztosan a labdát. Hát így a Puskás duplán veszített most ezen az akción, mert hogy ugye a büntetőt berúgta a Kisvárda, ráadásul 10 emberrel játszik a Puskás Akadémia. Hát innen már azt hiszem, hogy elég nehéz lesz összejönni a hazai csapatnak, bár még csak a 62. percben járunk. Nézzük akkor most a vendégek szögletét a 77. percben. Szögletből szereztek már gólt ezen a mérkőzésen még az első félidőben. Most is jól jön a labda hosszú oldalra. Van is ott egy ember, és ha jól láttam, Lehocki a kapus lábbal tudott védeni. Föltette a bal lábát, és ezért nem lett ebből az akcióból gól. Hát ez egy nagyon veszélyes fejes volt. Hárman érkeztek a hosszú oldalon, és talán Herc fejelt? Herc volt az, aki a büntetőt ugye értékesítette. Igen, látszódik is most már, hogy ott borzolja a saját haját, hogy hát ez bizony be kellett volna fejelni, azzal biztos, hogy lezárták volna ezt a mérkőzést.
5: Másodperceken belül vége van a mérkőzésnek, és itt is a vége. Antal Péter lefújja, vendéggyőzelemmel kezdődik az OTP Banklink a második fordulója, Puskás Akadémia Kisvárda 0-2.
1: A Kisvárda így továbbra is veretlen, 4 pontot gyűjtött 2 forduló alatt. Valószínűleg a Ferencváros is örülne, ha ennyit szerzett volna már, sőt a 3, de még a 2 pont is jobb lenne a jelenlegi helyzetnél, mert hogy Borbély Balázs csapata az első fordulós Paks elleni botlása után a Vasas ellen sem szerepelt jól, és mindössze egy gól nélküli döntetlenre futotta. Katona Lászlót és Olasz Gergőt hallják.
7: A Ferencváros csapatában Dibusz a kapuban, a védelemben Kadu, Zohori, Rámákez, valamint Osvát, a középpályán Korbu, Rommens, Biztes, Bagi, illetve Szevikian, elő pedig Jusszuf, ezúttal Joseph nincs ott a kezdő 11-ben, de az ellenfél csapata pedig a Vasas,
8: amelynek a kapujában továbbra is Engedi Márk, a múlt héthez képest csupán egy változás, a Győr elleni kezdő 11-ben kényszerűségből kimaradt Hely Viktor, így valószínűleg egy ötvédős rendszerben Kovács Réti a jobb oldalon, Pávkovics, Imbor Patrik, valamint Csóka a három belső védő, míg Tóth lesz a bal oldalon. Hidiem, Urblik és Rab középen, és Tóth elő lesz Kosztával, úgyhogy a bal oldalon Doktorics Áron foglal majd helyet.
7: Zakariasen a bal oldalt, Kadut az, aki futtatja, ő pedig egy cserel beadja a jobb lábbal a 16-osra, mert egy gyullózás fölé! Varga, ha minden igaz, hát az nem lett volna azért annyira, hogy mondjam, kis dolog, hogyha élete első ferencvárosi mezben játszott tétmérkőzésén, amikor labdához ér, rögtön 5 méterről ollóz egy gólt, fölé szállt a labda, így aztán nincs gól.
8: Osvát még összegyűjti a 16-os előterében, Kadu, ő adhatja be most balról a labdát, de a jobb lábára cserez inkább, a hosszú oldalra nyesi, Varga fejel, mellé! Varga már 2 nagy lehetőséget harcolt ki magának, az első egy extra megoldás lett volna, hogyha beollozza nagyjából 8 méterről, most pedig egy remek labdát kapott Kadutól, a hosszú oldalon teljesen egyedül érkezhetett, lemaradt róla védője Doktorics, de mellé csúsztatta a labdát, nem sokkal ment ez most mellé. Urblik elvégezték kicsiben a szögletet, a Vasas játékosai, és nem sokkal mellé csúsztatja a labdát Kosta. Hát amit előbb kihagyott a Ferencváros támadó szekciójában, Varga Zétényas most kihagyja a túloldalon a Vasasnál Kosta. Doktorics volt az, aki nagyot nyargalt az előbb, most egy távoli lövés, és Dibusznak kell óriásit védenie. Bravúrral hárít a Ferencváros kapusa, a bal felső sarokból tolta ki ezt a próbálkozást. Rab Boldizsár volt az, aki nagyjából 20 méterről tűzte kapura. És a kontrából akkor pedig Gruber indulhatna meg. Gruber jól fordul le emberéről, szabálytalan volt Hidien, második sárga lapját is megkapja. A játékvezető ezt egyelőre még nem tudja, de most már ő is felmutatja a piros kártyát neki. Kiállítják Hidiemet, úgyhogy az első fordulóhoz hasonlóan a második fordulót sem fejezi be 11 játékossal a Vasas.
7: Vége. Igen, ennyi volt. Bognár Tamás nem kedvelik annyira itt a Grupama arénában, mert lefújja a találkozót. Az egy gyenge mérkőzésen, egy visszafogott találkozón nem tud nyerni a Ferencváros a második bajnoki mérkőzésén sem. Azaz a Grupama arénában Ferencváros Vasas 0-0.
1: A Ferencváros eddig 1 pontot szerzett a 2 forduló alatt, a Vasas pedig 2-nél jár, hiszen a címvédő Győr után az előző idényben második helyezett Fradi ellen is x-elt. Ezzel az NB1 második forduló bemutatójának végére értünk, amely alatt 25 gól született, és az is bebizonyosodott, hogy nincs több 100%-os csapat, Azaz nincs olyan, aki mindkét mérkőzését megnyerte volna. Az első helyen így egy győzelem és egy döntetlen után a Győr, mögötte az MTK, majd a Kisvárda. A 11. osztályozós helyen a Ferencváros áll, az utolsó pedig az egyetlen olyan csapat, amely az eddigi mindkét mérkőzését elveszítette, a Debrecen.
9: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
10: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Két magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi EB-n. 5 cm emelkedett reggel óta a Duna Paksnál, a hét legforróbb napjai jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
9: Sporthírek.
11: Betlehem Dávid után Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, még a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci nyert. A vizes EB-n Kun Patricia 26-ként zárt a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A négy magyar induló közül 3 jutott tovább az elődöntőbe az isztambuli öttus Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbbjutás, a 9. helyen ért be. A B-ben Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka viszont a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re. A Köbenhavn labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Mark Graf Ákos, jelentette be a Dán és a Lila Fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Köbenhavn kifizette az összeget. Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra nyert Kína ellen. 6 góllal verte meg a törököket a magyar válogatott a horvátországi U16-os fiú vízilabda világbajnokság második csoportmeccsén. Magyarország, Törökország 12-6.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó, még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy tegnap és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt. De péntektől enyhülés várható és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Országosan és Budapesten is elérte ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint 2 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 16 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Őrbottyánban és a fővárosban Gazdagréten csőtörés miatt van átmeneti vízhiány. A lakosság ellátását lajtos kocsival és szükségkúttal biztosítják. Országszerte 15 helyre riasztották a tűzoltókat tarló vagy bozott tűz miatt. A múlt hónapban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében. Ebből több mint 50 természetes eredetű földrengés és 123 bányarobbantás volt. A földmozgások közül kettőt a magyar lakosság is észlelt. Egy 2,1-es földrengést Békés Csaba térségében július közepén, majd 10 napra rá egy 4,5-es magnitúdójút Ausztriában Bécsújhely közelében.
9: Közlekedés.
11: Az M70-es autópálya M7-es autópálya felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hídépítés miatt lezártak. Ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelő utat a 7-es főúton jelölték ki. A Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük. Ott lehet felhajtani az M7-es autópályára.
9: Időjárás.
11: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Enyhülés péntektől várható.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2 perc múlva 3:48, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! Zajlik 4 mérkőzés a labdarúgó bajnokok ligájában. A selejtezőben az Ararat Arménia, ez egy örmény csapat, 2-1-re vezet a szlovén Celje ellen. A Mjelby, ez egy svéd együttes, Slován Bratislava, szlovák, találkozó 1-1-re áll. Szombathelyen játsszák a Hapoel Berseva Crvena az Zvezda mérkőzést, egy izraeli és egy szerb együttesről van szó. Ezen a találkozón még nem született gól, csak úgy, mint a Levski Sofia Kairat Almaty találkozón, mind a 2 0-0-ra áll. Az elmúlt napokban ismét extrém hőség nehezítette a mindennapokat, és ahogy a hírekben hallottuk, ez még folytatódik is. Nem csak a hétköznapi emberek, hanem a sportolók számára is komoly kihívást jelent a tartós kánikula. A kérdés az, hogy hol vannak az emberi szervezet határai, és mennyire befolyásolja a hőség a teljesítményt, illetve mit mond erről a sportorvostudomány. Erről beszélgetett kollégánk Jó András, dr. Sankodi Balázs orvossal, akinek kutatásai a sporttudomány és az idegtudomány területére irányulnak. Emellett a Magyar Teniszszövetség Sporttudományi és Sportorvosi Bizottságának elnöke.
2: Ez az extrém hőmérséklet növekedés, ez óriási kihívás az élsport számára, és bizony azt kell mondjam, hogy 3 mentális csapdával kell megküzdenie egy sportolónak, de nem csak magának a sportolónak, hanem a szülőknek, edzőknek, illetve a versenyszervezőknek is. És mi az a 3 mentális csapda? Az egyik az, hogy sajnos a múlt nem úgy néz ki, vagy inkább így fogalmaznék, sajnos a jövő nem úgy néz ki, mint a múlt. Márpedig általánosan az emberi agy a tapasztalatok alapján hoz meg bizonyos döntéseket, de sajnos itt a jövő nem úgy néz ki. A másik az, hogy itt a plusz egy az nem a megszokott matematikai plusz egy. Tehát ilyen extrém hőmérséklet alatt sajnos az emberi szervezet nem ilyen hőmérsékre van adaptálódva, főleg magas fizikai terhelés vagy élsportoló igénybevétel alatt. A harmadik, hogy egy élsportoló gyakorlatilag az elnyűhetetlen vagyok, illetve megoldom, megnyerem, vezérelvek alapján működik, és bizony ez a hőmérséklet sajnos nem a tapasztalati, illetve nem a plusz egy fok menti döntéseket támogatja, és nem úgy működik a megnyerem, megcsinálom, elnyűhetetlen vagyok vezérfonal. Tehát sajnos itt tényleg olyan jeleket időben észre kell venni, hogy ahhoz a megfelelő döntések szülessenek, és a sportteljesítmény fenntartható legyen, vagy sajnos meg kell hozni azt a negatív döntést, hogy abba kell hagyni, fel kell függeszteni, és erre nyilván a versenyszervezőknek, edzőknek, szülőknek és a sportolóknak is oda kell figyelni. És a plusz egy fok. Tehát amikor 35 fok fölött jönnek ezek a plusz egy fokok, akkor matematikailag az a plusz egy nem tűnik soknak. Ugyanakkor a szervezetünk ezt egyre kevésbé tolerálja jól, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fizikális állapotban van az adott élsportoló, például hogyan aludt, mit evett előtte, mennyit evett előtte, mennyivel előtte evett, a sportteljesítmény során mennyire figyel oda a folyadék visszapótlására, milyen formában teszi ezt, milyen terhelés alatt van. Úgyhogy nagyon sok faktorra kell odafigyelni, mert nyilván itt a védekező rendszerünknek a pufferei, a védekező kapacitása folyamatosan merülhet, és sokkal gyorsabban, mint amit a múltban megszokhattunk, vagy alacsonyabb hőmérsékleten megszoktunk.
3: Amikor egy sportoló nagy intenzitással mozog, ugye 35 vagy akár 40 fokban a mindennapokban, és azért gyakran előfordul. Mi az első olyan élettani folyamat, amely érezhetően megváltozik?
2: Nyilván a sportok egyre nagyobb a folyadékvesztés. Tehát fokozódik, mert gyakorlatilag a hőleadása próbálja az emberi test a maghőmérsékletet fönntartani, ami relatíve stabil. Tehát a belső maghőmérsékletünk az relatíve stabil, 37,5 fok között van, és ezt próbálja az emberi szervezet folyamatosan fenntartani a terhelések ellenére is. Ezért, hogyha növekszik a külső hőmérséklet, akkor ennek megfelelően megvannak bizonyos hőleadási mechanizmusok, ilyen például az izzadság, és ebből kifolyólag nagyon fontos az, hogy az elvesztett, izzadsága elvesztett folyadékot vissza kell pótolni, és ráadásul, hogyha ez ennek mértéke megnő, akkor arra is oda kell figyelni, hogy az izzadsággal bizonyos ionok, ilyenek például a kálcium, magnézium, kálium, tehát ezeknek a visszapótlása izotóniás körülmények között ez megtörténjen. Erre ma már egyébként vannak kereskedelmi forgalomba kapható jó izotóniás italok, de arra is oda kell figyelni, hogy egy sportoló, fogalmazunk úgy, szeret túl teljesíteni, és azért sajnos hallunk olyanokat, hogy bizonyos sportolók napi 6-7 izotóniás italt megisznak, amivel egyébként pont az ellenkezőjét érik el, amire volna ez a megoldás, tehát azért abból sem lehet túlzásba vinni a dolgokat, viszont az extrém hőmérsékletbe a fokozott sportolói teljesítmény alatt igenis volt szükség van ilyen izotóniás oldatok és italoknak a fogyasztására.
3: A kutatások szerint már viszonylag kismértékű folyadékvesztés is mérhető teljesítményromlást okozhat. Ez mennyire érzékelhető a gyakorlatban?
2: Hát ezt az e-sportolók egyébként ezt érzik. Érzik úgy, hogy erre ők, hogyha jól megvannak tanítva rá, és az edzések során odafigyelnek már, hogy hogyan kell, illetve nyilván a versenyzői tapasztalat alapján, hogy erre hogyan kell odafigyelni. Ők ezek egész jól követik ezt, nyilván az edzők is ott vannak, nekik is van, illetve a szülőknek is van e tekintetben felelősségük. Egyébként a Magyar Tenisz Szövetségnek 2 éve hoztuk létre a sportolóvágyi bizottságot, és van egy hőségszabályzata azóta, amelyben egyébként ez szerepel, hogy a versenyszervezőknek ilyen italokat biztosítani kell a versenyeken.
3: Az emberi szervezet mennyire képes alkalmazkodni az extrém meleghez?
2: Nem jól. Tehát két dimenziója van a történetnek. Alapból egyébként egy versenyhelyzetben érdemes odafigyelni az edzőknek és a versenyzőknek, és természetesen a szülőknek is, hogy mondjuk egy légkondicionált helységből ne azonnal menjen a sportpályára, hanem valamennyi adaptációs időt, ezt legalább egy 20 percet a versenyteljesítményt megelőzően abba a hőmérsékletbe és abba a közegben töltsön. Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy az emberi szervezetnek egy ilyen extrém hőmérséklethez, mint például egyébként már volt pár hete, két nap, ami a valahol volt két legmelegebb nap volt, ehhez való akklimatizáció az emberi szervezetnek nem történik olyan gyorsan. Tehát van a tenisz sporttudománynak egy nemzetközi fóruma, évente rendeznek konferenciát, és ott a franciáknál voltak olyan kutatók, akik nem csak a francia teniszt, hanem a sereget is segítik ilyen tekintetben a felkészülésre, és bizony a francia légió vannak Afrikában is küldetéseik, és óriási tapasztalataik vannak, hogy mennyi idő szükségeltetik az afrikai, és sajnos az a baj, hogy ezek a Celsius fokok már súrolják az afrikai hőmérsékletet. Nekik óriási a tapasztalatuk, hogy mennyi akklimatizációs idő kell, és az ő egyértelmű mért és tudományosan bizonyított tapasztalatuk, hogy 7-10 nap kell a megfelelő akklimatizációhoz, ahhoz, hogy ilyen extrém hőmérsékletben jól tudjanak teljesíteni. Ott teljesen katonákról volt szó, de hát ugyanúgy fizikai igénybevétel. Ami még nagyon fontos, hogy nyilván mind a versenyzők, mind az edzők tudják azt, hogy egy magasabb terhelésű edzés nem ugyanaz, mint egy versenyhelyzet, ahol fokozottabb a stressz helyzet, nagyobb a terhelés. Na most sajnos ehhez plusz dimenzióba a hőstressz bejövetele a képletbe fokozza sajnos a terhelést, és gyakorlatilag a teljes élettani védekező rendszert nagyobb és kumulatív módon, tehát összeadódó módon terheli.
3: Ugye a tenisz már szóba is került, hogyha beszéljünk egy picit erről, ugye egy különleges sportág abban a szempontból, hogy hosszú időn keresztül sokszor közvetlen napsütésben zajlik. Orvosi szempontból ez miben jelent más kihívást?
2: Hát a tenisz az mindig klasszikusan egy nyári sport volt, nyilván most már fedett pályák kapcsán ez kitolódott a szezon majdnem 11 hónapra, vagy közel 12 hónapra. A nap az extrém kihívás, tehát nyilván a hőhatás miatt is, de nem szabad elfelejteni az UV hatás se, mert gyakorlatilag fedetlen bőrfelületek vannak a teniszező játékosokon, és bizony az UV-nak hosszú távon, az UV-sugárzásnak hosszú távon a bőrre nézve negatív hatásai vannak, és bizony a melanoma kockázatot figyelembe kell venni, de hát ez inkább az élet későbbi szakaszában és az öregedéssel korreláló módon fordul elő nagyobb számban, de mindenféleképpen nagy az expozíció, tehát az érintettség a teniszező társadalomban.
3: Egy pici kanyarodás, labdarúgás, ugye sokat beszélünk a hidratációs szünetről, amit a világbajnokságon is láthattunk. Ugye orvosi szempontból valóban jelentős segítséget jelent ez a néhány perc?
2: Nem kérdés. Tehát szó szerint életmentő lehet bizonyos helyzetekben. Itt azért nagyon sok dolgot érdemes figyelembe venni. Először is, hogy a ma már a nagy profi sportok, és itt én annak idején egy olyan világban nőttem föl, hogy kétfajta sportoló volt a futballista és a nem focista. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a foci ma utat mutat ilyen tekintetben. Tehát ők voltak azok, akik borzasztó magas szinten időben elkezdték involválni a sporttudományt és a sportorvoslást, és egyre jobban integrálták ezt a tudásbázist a döntéshozatalba, illetve rendszer szintjén a szervezésbe, tehát a meccsek szervezésébe, és én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen jó döntés. Azt is látni kell, hogy gyakorlatilag ezen extrém időjárási viszonyok között is, itt elsősorban most a hőhatásról van szó, bizonyos ellátási formák egyébként az e-sportban megváltoztak. Például amikor egy játékos vagy egy teniszező rosszul volt, elvesztette az eszméletét, egyensúlyát, akkor eddig mentőt hívtak. Ma már instant jegelés folyik. Tehát a jégnek az azonnali hozzáférhetősége a nyári időszakban ilyen hőterhelés alatt azt kell mondjam, hogy az egyik alapszabály lett, hogy azonnal jegelni kell. Azonnal jegelni kell, még kórházba szállítás előtt is.
3: Eljöhet az az idő, amikor nem csak ajánlás, hanem szakmai szükségszerűség lesz bizonyos időpontok vagy helyszínek módosítása itt a klímaváltozás miatt, és akkor itt ebbe a kérdésre bele is foglalnám azt, hogy Hol az a bizonyos határ, amikor már azt kell mondanunk, hogy bizonyos labdarúgó mérkőzéseket, vagy legyen bármilyen szabadtéri sportág, amit már nyáron elkezdenek, hogy ezt halasztani kell, mert ez nem vállalható így.
2: Hogy említettem, három mentális csapda van, vagy három dimenziója van ennek a mentális csapdának, és ebből az egyik az, hogy a jövő nem úgy néz ki, mint a múlt. Tehát ez sajnos vonatkozik a sporttudományra és a sportorosokra is. Mi is tanulunk még ezen helyzetekből, és nyilván olyan szabályokat kell hozni, ami kvázi segíti a sportszervezés, segíti a sportolókat, de hát nyilván az első számú szempont az egészség. Tehát az egészségnek az őrzése, védése, az minden prioritást kell vigyen. Ugyanakkor azért az nagyon fontos látni, hogy ezekből a helyzetekből tanulunk mi is, mint szakma, és azt is kell látni, hogy gyakorlatilag az a plusz egy fok nekünk is új dimenziókat teremt. Tehát most olyan Celsius fokokat mérünk, amit nem láttunk a múltban, és úgy néz ki, hogy ezek nem csak a Celsius fog növekedni, hanem az a magas Celsius fokban töltött napok száma is nő egy nyári időszakban. Most gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy ilyen 5-6 nap van most éppen folyamatosan, már volt 2 nap, ez tavaly nem így nézett ki. Ugyanakkor például az én sportomban, a teniszben, én azért több évtizedet eltöltöttem, a tavalyi évben országos versenyeken 3-4 helyzetet tudok, hogy mentőautó vitt el a játékost, amire én igazán nem emlékszem korábbról. Tehát szóval ez mindenféleképpen nagyobb terheltség, és hát a sportolók azok mindig a határokat feszegetik, sőt bizonyos tekintetben át is mennek a határon. Nem mindegy természetesen mennyire, de fontos, hogy ilyen időszakban maguk a sportolók is jobban figyeljenek magukra, jobban figyeljenek oda olyan tünetekre, mint hogy nem érzi úgy az egyensúlyát a fáradtságra. Nagyon oda kell figyelni, hogy megy be az adott napra, amikor tudja jó, hogy ilyen hőterhelés van. Nagyon fontos, hogy jó kipihent állapotban tudjon, tehát az alvásra oda kell figyelni. Ahogy említettem, nagyon oda kell figyelni, hogy ne egyen túl sokat a meccs előtt, ne egyen túl sok egyszerű szénhidrátot. Ezek mind nem csak, hogy a teljesítményt nem segítik, hanem fokoznak bizonyos kockázatokat. És megint nem az, hogy felmenteni itt a szakmai felelősséget, de sajnos az a baj, hogy ez az extrém hőmérséklet kvázi oly mértékben provokálja az emberi szervezetet, hogy bizonyos rejtett betegségek, vagy például ioncsatorna betegségek bizony az extrém terhelés kapcsán felszínre jöhetnek, ami nem voltak korábban tudattak, és bizony okozhatnak komoly gondot és problémát.
3: Beszélgetésük végén beszéljünk egy picit a hobbi sportolókról. Ugye az élsportolók mögött komplett szakmai stáb áll. Egy hobbi sportoló miből tudja megállapítani, hogy még biztonságos terhelési tartományban mozog, illetve hát mi az egy tanács, amelyet a legtöbben nem tartanak be, pedig nyáron nagyon sok problémát megelőzne?
2: Hát ugyanúgy vonatkozik a hobbi sportolókra. Először is nem mindegy a kor. Tehát az idősebb kor az sajnos nagyobb kockázat, még jobban oda kell figyelni, és minden olyan rizikó, amit az imént már említettem, és fontos még egyszer akár megemlíteni, fokozott kockázatot jelent a kor előre haladtával. Na most a hobbi sportolóknak nyilván sokkal kevesebb tudásuk, felkészültségük van a tekintetben, hogy hogyan készüljenek föl, illetve a saját határaik tekintetében is kevesebb tudással rendelkeznek, és bizony vannak azok a pillanatok, amikor túlfutnak, tehát a határaikat túlfeszítik. Na most ez, ha például nyáron alkoholos állapotban történik, az óriási kockázatot jelent. Tehát egy hobbi sportoló ilyen extrém hőségben alkohol hatása alatt megy, az például kifejezetten erős kockázat. De És ez vonatkozik az élsportolókra is, mert például az élsportolók sokkal jobban belemennek olyan helyzetekbe. Tehát itt nem szabad elfelejteni, azért a COVID pandémia nem volt olyan régen. Azért ebből fogalmazzunk úgy, hogy nagyobb vírusos fertőzési helyzetekből nem vagyunk teljesen kint. Na most, ha jön egy ilyen extrém hőség, és lapongási időszak alatt, időintervallum alatt van a sportoló, legyen az élsportoló, legyen az hobbi sportoló, az például fokozza a kockázatot. Tehát a vírusos betegségeknek sajnos ilyen tekintetben komoly kockázati faktort tudnak jelenteni. Úgyhogy erre kifejezetten oda kell figyelni. Hát és a hobbi sportolóknál a extrém meleg alatti nagy kajálás utáni sportpályára menetel és kihívásoknak a megfelelés, hát ez sajnos megint egy komoly kockázat, amire oda kell figyelni. Én azt gondolom, hogy

0: és fogalmazzunk úgy, hogy váratlanul érik a lakosságot és a sportolókat.
1: Dr. Sonkadi Balázzsal Jó András beszélgetett. Két mérkőzés véget ért a labdarúgó bajnokok ligájos elejtezőjében. Ararat Arménia Celje 2-1, Mjölby Szlován Bratislava 1-2. Két meccs tart még, a 34. percben jár a HPR Berseva és a Cervena Zvezda találkozója. Szombathelyen nem született még gól, ahogy a Levski Sofia Kairat Almaty mérkőzésen sem. Megkezdődött további négy találkozó, és az 5. percben járnak, egyiken sincs még gól. Dinamo Zágráb, Zalgiris Kaunas, Olympiakos Nijmegen, Royal Union Saint-Gilloise, Bodø Glimt, illetve Sparta Praga, Lyon. Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyében a párizsi Európa bajnokságon. A célba érés után Korsós Kristóf kérdezte.
2: Egyelőre még nem tűnsz annyira boldognak, de azért remélem ez majd változik itt az interjú közben. Hosszú hajrát indítottál, ezüst a vége, hogyan könyveled el magadban ezt így?
3: Jó volt, jól éreztem magam, éreztem, hogy a franciák végig nem a végén akarnak mondjuk, de persze a végén is el akartak lenni, de inkább mindig el akartak lenni, hogy mondom, azért hazai nézők előtt éreztem, hogy sokszor ha kell erőből, de próbáltak mindig elő lenni, szóval a 6. kör végére azt mondta, hogy most már tényleg elő kell maradni és menni. Szóval remélem, hogy sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont hát a végén kicsit korán nyitottam meg a hajrát, itt a 7. kör visszafelé már éreztem, hogy előre kell menni, és próbálni menni, kicsit kizökkenteni a flót. Szerintem sikerült, aztán azt hiszem, nem kell az elfelejteni, hogy a világ egyik, hanem a legjobb nyílt vízi úszója még mindig attól még, hogy a hideg hullámos íze nem úgy ment neki, de látszott, hogy a végén már neki se sodort annyira a víz, inkább ő is bal oldalt ment, mint hogy kiment volna a hajókhoz. Jó taktikával úszott, és tényleg akkor indult el mellett, amikor nem számítottam rá, szóval nem tudtam úgy harcolni valahogy szerettem volna, de tényleg elkészültem az erőmmel, szóval nem vagyok csalódott, ebbe ennyi volt, örülök, hogy volt bennem, hogy elinduljak, és magamra vállaltam az utolsó kört.
2: Igen, említetted ezeket a taktikai döntéseket, ez mennyiben volt improvizáció? Én itt menet közben a parton azt az infót gyűjtöttem be, hogy nagyjából ez volt a terv, hogy a 7. kör második felében megindulsz.
3: Igen, én is ezt szerettem volna, ugye 1200-as volt egy kör, szóval visszafele kb. 1600-1700 méter, azt szoktam bírni. Most is szerintem elég jól bírtam, hiszen 3 maradtunk a végére, a Klemet is már egy kicsit lemaradt tőlünk, szóval jó formában vagyok, jól éreztem magamat. Nagyon feküdt a fulnak ez a sík víz, meleg víz, szóval nem vagyok csalódott tényleg. Azért tőle kikapni nem olyan rossz, de remélem azért holnap én verem meg őt.
2: Ezzel együtt úgy sejtem, hogy a 10 kilométeres versenyt szeretted volna itt a legjobban teljesíteni. Ugye nagyon jó szezonod van, ez az ezüstére mennyire illik bele ebbe a sorba így?
3: Beleillik. Amíg érem, addig beleillik, meg Egyiptomban is pont a flow mögött voltam második, szóval tényleg nem vagyok elégedetlen, ezért jöttünk a 10 kilométerért, hisz nem tudjuk, hogy mi lesz ma este, holnap reggel itt a Szajnában úszás után, de tényleg ezért jöttünk, ez volt az a bajnokság lényege, a főszám, a királyszám, szóval örülök, hogy dobogó lett, és a dobogónak is nem a legalsó foka. Persze jobb lett volna, ha EB-t nyerek, de erre az még van pár esélyem, igaz nem olimpiai számba, de jó azt érezni, hogy ott vagyok az elsők között, és úgy, hogy 28-ban nem a flónak fog kedvezni a hideg hullámos óceán, szóval, vagy tenger, szóval remélem, hogy minden évben ott tudok maradni tényleg a dobogón, és 28 úgy menni az olimpiára, hogy én vagyok a legesélyesebb.
2: Ha már így a várható következményekre céloztál, mennyire volt ez más verseny, mint a 2 évvel ezelőtti, a körülmények, a pálya, akár mennyivel volt könnyebb esetleg?
3: Olyan szempontból könnyebb volt, hogy nem volt akkora sodrás, mégis úgy úsztunk össze-vissza, mint hogyha nem tudom, úgy sodorna, mint az olimpián, szóval kicsit fura volt, hogy mindig a hajók mellett úsztunk, meg hídnál is inkább a híd lábát céloztuk, mint hogy közötte úsztunk át, de mindegy, igazából követtük az elsőt, ha én voltam, akkor engem követtek, ha a flow, akkor a flow-t követték. Szóval ilyen szempontból könnyebb volt, viszont nehezebb volt, hogy kisebb volt a pálya, sokkal több forduló volt, sokkal több verekedés volt, de tényleg, mivel 3-as levegővel próbáltam úszni, hogy minden oldalra lássam, hogyha valaki próbál ránk jönni, mindig szerintem tudtam viszonylag jól korrigálni, és láttam, hogyha valaki mellett úsztam, inkább őt támadták, mert próbáltam kacskaringózni előttük, szóval ilyen szempontból nehezebb volt, de összességében szerintem egyszerűbb volt, mint Párizsban.
1: Amikor Betlehem Dávid flowról beszélt, akkor a német olimpiai bajnok Florian Welbrockra gondolt, aki megnyerte a párizsi Európa bajnokságon a 10 kilométert. Ugyanezen a távon 16. helyen zárt Kovács Seres Hunor. Korsos Kristóf őt is megkérdezte.
2: Mesélj arról, hogy milyen élmény volt ez a verseny.

0: Mert ugye viszonylag gyorsan elhagytad a sapkád is, így azért nehéz volt követni téged.
1: Igen, már lejött a harmadik körbe, de ezzel számoltam, hogy le fog jönni a sapkám, illetve a versennyel kapcsolatban szerintem eddig ez volt a legjobban felépített felnőtt 10 kilométeres úszásom. Próbáltam olyan technikai és taktikai elemekre figyelni, amiken éreztem a verseny előtt, vagy éppen még a pár héttel az EB előtt, hogy ezen lehet fejlődni, és ha kijavítom, akkor azért tudok faragni a tavalyi pozíciómból, vagy a korábbi pozíciómból. Az utolsó egyenest kicsit sajnálom, mert nagyon jól elsikerült kapnom a hetedik kör második felét és az utolsó kör első felét, ellenben az utolsó kör második felére meg pont jött egy kis lehalási fázis, ezen még lehet csiszolni, de az 5 kilométer csak a 10 kilométernek a fele, úgyhogy a holnapi napokkal nagyon reménykedek.
0: Volt-e valaki, akivel esetleg így együtt tudtál úgymond dolgozni, vagy akivel tudtál együtt mozogni, tehát mennyiben volt ilyen szempontból segítséged?
1: Egyébként a verseny közepén a Kristóf alúztam, nagyjából előttem mögöttem mozgott, de az 5.-6. körbe talán elkerültük már egymást. A 7. körbe volt a franciáktól Logan Fonton nagy segítség, mert előttem úszott, és ő tipikusan az a versenyző, aki mindig a végén hozza fel a többieket, és jön pozícióra előrébb, és én ezt észrevettem, hogy ő előttem van, és próbáltam kihasználni a lábvizét, illetve azt, hogy ő töri az utat, én meg rögtön követem, és akkor az üres helyekre beférni, és ez sikerült is összességében.
0: A magyarok közül egyedüliként próbáltad ki már a versenypályát tegnap, azt hiszem. Ez mennyiben segített, volt-e hasznos tapasztalat ennek?
1: Nekem segített, mert ugye az olimpián nem versenyezhettem itt, és nem ismertem azt, hogy milyen pálya lesz, vagy hogyan fog ez összeállni. A hídnál, például a híd lábánál, hogy melyik oldalt kell úszni, hogyan érdemes bevenni a bójákat, az így kis segítség volt.
2: Kovács Seres Hunort hallották. A hölgyek 10 kilométeres távján Mihályvári Farkas Viktória címvédőként szintén ezüstérmet szerzett az olasz Tadeucci mögött. Korsos Kristóf az ő szája elé is oda tartotta a mikrofont.
0: Egy gyönyörű ezüstérem ezúttal is Magyarországnak 10 kilométeren. Gratulálok Viki ehhez az eredményhez. Mekkora küzdelem volt ezt, ahogy élted meg?
3: Hát először is köszönöm. Az igazság, hogy azért ez a 8 kör, ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy úristen, még ennyi kör van hátra, azért sokkal másabb mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni, de összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Azt gondolom, hogy azért az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de azt gondolom, hogy büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is, úgyhogy nyilván még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és most tényleg jó formában vagyok.
0: Hát ugye ennél jobb körülmények között nem tudsz hasznos tapasztalatokat szerezni, szóval ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Esetleg a fiúk versenyéről érkezett olyan információ, ami segíteni tudott téged itt a versenyzésnél?
3: Összességében egyébként azt gondolom, hogy én néztem a fiúk versenyét, és ugye ők mindig kijöttek a hajók mellé, ami ugye itt most nem volt akkora sorrás, mint amit hallottam így az olimpiáról, ugye én ott nem úsztam, úgyhogy az csak hallomás volt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy az első körben megnézem, hogy milyen, hogyha nem jövünk ki a hajók mellé. Ugye elég gyorsan előre kerültem, úgyhogy tudtam ilyenekkel próbálkozni, és hát ugye volt, aki kiment a hajó mellé, és igazság szerint nem volt sokkal gyorsabb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó ez az ív itt középen is. Aztán hát a második felére már én is fáradtam, és azért ott láttam, hogy egy kicsit gyorsabbak, hogyha kimegyünk a hajó mellé, úgyhogy onnantól kezdve én is mentem a hajó mellé, amúgy ott könnyebb volt úszni, utólag kiderült. De jó, így az utolsó 3 körre így, ja, amúgy így sokkal könnyebb, de szerintem az, hogy a fiúk ott ugye többet úsztak, meg ilyenek, azért az valamivel így segített, hogy ezt nem biztos, hogy be kell vállalni. Az elején nem is nagyon kellett, a végén azért kellett. Nem tudom, igazából szerintem nálunk sokkal jobban fújt a szél, ami így a hidak alatt jobban érződ. levegő, tehát ott a beszorult a szél, és ott az elég nagy szembeszél volt, mondjuk amikor lefele úsztunk, illetve hát konkrét erdőkön kellett átverekednem magamat, tehát volt olyan, hogy így fejemen teljes mértékig ágak, meg hínár, meg minden, meg belefejeltem valami kemény műanyagba is, úgyhogy azért volt itt minden.
0: Ugye a taktika választás kapcsán itt most vázoltad, hogy miért döntöttél így, és ez nyilván érthető is, viszont ilyenkor mi játszódik le egy úszóban, amikor szerintem számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, és tényleg ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
3: Igazából ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát, ha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Nyilván ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem. Ugye nekem nem olyan gyors a hajrám, tehát, hogy azért a többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok, úgyhogy nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
0: De a tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyíltvízi célokat figyelembe véve?
3: Szerintem ez egy nagyon jó előrejelzés, ugye az, hogy tavaly ugye zöldfülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni, például tavaly meg ilyenek, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám, de szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is 2 bronzérmet szereztem, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobban jövök bele, tanulok, és azt gondolom, hogy ez így nagyon nehéz, vagy hát nem is tudom, fura kijelentés, főleg tőlem, de én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
2: Mihályvári Farkas Viktóriát hallották, aki a 10 kilométeres távon ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók párizsi Európa-bajnokságán. A labdarúgó bajnokok ligájában Szombathelyen megszerezte a vezetést a Hapoel Berseva a Cervena Zvezda ellen, tehát a 47. percben az első félidő hosszabbításában 1-0-ra vezett. Továbbra sincs gól a Levski Sofia Kairat Almaty mérkőzésen, hasonló időintervallumban járnak. A 18. percben 0-0-ra Dinamo Zagreb Zalgiris Kaunas, az Olympiakos Nijmegen, a Royal Union Saint-Gilloise és a Bodo Glimt, valamint a Sparta Praga és a Lyon találkozója. A férfi U18-as kézilabda Európa-bajnokságon Szerbiában Horvátország ellen mérkőzik a magyar válogatott, és egy félidőnyi játék után 16-14-re a horvátok vezetnek. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott negyed döntőbe jutott a romániai korosztályos világbajnokságon, miután 41-36-ra legyőzte Kínát a középdöntő utolsó fordulójában Pitestiben. Az NB2-ben szereplő Videóton bejelentette, hogy szerződtette Hárspali Andrást kapust, aki 2017 és 19 között már tagja volt a székesfehérvári klubnak. Örjan Nyland az RB Leipzigbe szerződött. A 35 éves kapus 2028-ig írt alá a német klubhoz, amely szabadon igazolta, miután lejárt a szerződése a Sevillánál. Nyland negyeddöntős volt a labdarúgó világbajnokságon a norvég válogatottal. A lipcseieknek azért kellett kapus, mert Gulácsi Péter a Villarrealba igazolt. Marc-André ter Stegen 2027 nyaráig kölcsönben az Ajaxban folytatja a pályafutását. A 34 éves német kapus 423 mérkőzésen védte a Barcelona kapuját, amelyen összesen 21 trófeát szerzett. Sportágat váltunk. Lépésről lépésre a legjobbak közé szeretne érni a Nyíregyháza női röplabda csapata. Az Extraligában szereplő klub vezetőedzője Pampus Csaba és válogatott játékosa Tóth Fruzsina, aki sérülés miatt lemarad az augusztus 21-én kezdődő Európa-bajnokságról, Zsordos Barnának beszélte a felkészülésről.
4: Nyíregyháza Fátum házatáján már mozgást érzékelek. Pampuk Csaba vezetőedzővel beszélgetek. Hallottam, olvastam, hogy a játékosok jó erőlléttel jöttek vissza, teljesítették az egyénükre szabott penzumokat. Alakul, formálódik a csapat?
5: Igen, alakul. Jönnek egyesével majd elfoglalni az albérleteket, és költöznek Nyíregyházára. A nyára mindenkinek megvolt az egyéni kondi program, azt végigcsinálták a lányok, most majd megkezdjük a felméréseket, és akkor az alapján fogunk tovább menni. Augusztus 17-ével kezdjük meg hivatalosan a felkészülésünket.
4: Ha már a játékos mozgásokkal indítottuk a beszélgetést, hogyan lehet összefoglalni a játékos mozgást?
5: Akit tudom, hogy már úgy bejelentettek az egyesületnél, Berkó Lili és a Godó Panni. Feladóposzton jött Berkó Lili. Benne egy olyan feladó próbáltunk keresni, ugye, aki magyar elsősorban, és gyors játékot tud játszani. Az ő technikai tudása, az nekünk az tökéletes lesz arra, hogy egy gyors játékot tudunk játszani.
4: Folytassuk a felkészüléssel. Most erőnlétről van szó elsősorban, vagy már azért a labda is előkerült?
5: Igen, egyéni képzéseket már csináltunk egy héttel ezelőtt is, és ott már labdáztunk, kondiztak a lányok. Most is igazából csak ilyen ráhangoló edzések vannak, akik itt maradtak rehabilitációra, vagy itt vannak. Délutánonként 4 órától labdázunk, majd 17-ével fog kezdődni az egész, ami folyamatosan már labda, kondi, homok, minden benne lesz.
4: Egyébként mi az elképzelés a csapatot illetően? Mert ugye a rájátszás az nem kérdés, csak utána mindig az, hogy most az első 4, vagy 8-ig, szóval mi az elképzelés, Csaba?
5: Én nem mondanám így ki így a helyezéseket tekintve, mert nem tudjuk, hogy az ellenfelek hogy erősítettek. Mi tudjuk körülbelül, milyen játékerőt fogunk képviselni. Elkezdjük a bajnokság, és lépésről lépésről fogunk haladni. Minél több győzelemmel szeretnénk azért ott lenni a dobogóhoz közel, nem mondok helyezést, de az kell, hogy egy olyan mag, olyan csapat alakuljon ki, aki küzd a pályán, hajt, és emelt hővel tudunk mindig lejönni a pályáról.
4: Van egy dolog, amit nem szeretnék kihagyni, és ha már eszembe jutott, szóba is hozom a lányod, Pampuk Gréta, 16 évesen, akik nem ismerték, azokat csodálatba ejtette őket, most is a válogatottal van edzőtáborban. Örökölt a génjeidet?
5: Szerintem jobb, az ebből kifolyólag. Hát Gréta ugye május elejétől van a felnőtt válogatottnál, ami nagyon megtiszteltetés számára, és mindenki számára, az egyesületnek és a családnak is. Júliustól átment az U18-as válogatotthoz, neki kicsit hosszú ez az egész nyár.
4: De azért ne hallgassuk el, hogy nagyszerű eredményt értek el.
5: Igen, Európa bajnoki bronzérmesek lettek U18-ba. Ha vége lesz ennek a válogatott szezonnak, akkor ő kap egy körülbelül 3 hetes pihenőidőt azért, hogy tudjon újból labdaéhesen bejönni a pályára és küzdeni mindenért, amit alapnak tartok nála.
4: Azt gondolom, hogy ezt nem is kell említeni Grétánál. Benne van a vérében, a génjeiben, hogy bocsánat a kifejezésért, idézőjelben meg kell halni a pályán.
5: Igen, igen. Kiskorától kezdve olyanok voltunk, hogy nem tudott veszíteni, ha még csak römisztünk vagy kockáztunk, akkor se áll, és ennek ezt nem nőtte ki, de hát egy sportolónak ilyennek kell lennie, hogy meghal a pályán a győzelemért.
4: Visszatérve a csapatra, nagy mozgás volt itt a Fátum házatáján, de a helybéliek, mintha ma ragaszkodtak volna a csapathoz. Megvan a kisugárzása ennek a csapatnak, megvan a hatása itt az együttes tagjaira.
5: Igen, ezt lehet mondani, akik már több éve együtt játszanak, azok már van egy kialakult mag, egy erős mag, és általában akik jönnek hozzánk, azok mindig tudnak csatlakozni, ezért voltunk mindig is erősek, én úgy gondolom.
4: És akik jönnek, őket pedig befogadják és beépülnek.
5: Igen, hál' Istennek eddig mindig úgy volt, hogy beépülnek, beépültek. Olyan személyiségű játékosok jöttek, akik tényleg pozitívan és barátkozó formában azért mindig együtt vannak a lányok szabadidőkben is. Ez, ha a csapat összeáll, ez megmutatkozik a pályán is, hál' Istennek. A tavalyakra visszatérve, akik ugye nem tudtak itt maradni, sajnos mindig ebbe a szituációba esünk minden szezon végén, el tudnak igazolni külföldre, nívósabb bajnokságokba, vagy pedig olyan, ugye profi sportolók olyan pénzekért tudnak más csapatokhoz menni, amit mi sajnos nem tudunk megfizetni. Én azt akarom tényleg, hogy lépésről lépésre minden lehetőséget kihasználva ott legyünk a legjobbak között.
4: Van ennek a csapatnak egy üdvöskéje, Tóth Fruzsina, a legnagyobb bánatomra is, szerintem mindünk bánatára tudunk beszélgetni, holott ugye a válogatottal azért más helyen is lehetne. Fruzsina, hol tart a felépülés?
6: Ugye a szezon végén, vagy a szezon vége előtt 2 héttel talán volt egy rossz összeütkezés,
3: mérkőzésem az egyik csapattársammal. Sajnos a karomat nem tudtam a fejem fölé emelni, ott már nem is tudtam lejátszani azt a pár mérkőzést, ami hátra maradt. Az első megállapítás az volt, hogy több mint valószínű, hogy műteni kell, ezért nem is vállaltam az első etapnak a részét. Majd utána gyógytornázás és terápia után azt mondta a doki Pesten, hogy ha így halad a felépülés, akkor nem kell műteni, viszont ő azt ajánlja, hogy ha a szezonban vagy az, hogy ne sérüljek rá vissza, akkor inkább csak rehabozzak, gyógytornázzak augusztusig, amíg a szezon nem kezdődik el. Nyilván sajnálatosan nem tudok ott lenni a válogatottba, de full fókusszal készülünk a szezon kezdésre.
4: Nyilvánvaló dolog, nem kérdés, hogy helyre jössz, és a csapat rendelkezésére állsz, meg majd később a válogatott mérkőzésekre is.
3: Természetesen, nyilván azért is maradtam itthon, hogy a csapat részére 100%-os legyek a kezdésre, az augusztusi kezdésre. Már most is azt tudom mondani, hogy szinte teljes erővel tudok neki menni az edzéseknek, fájdalommentesen. Ez volt a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a rehabilitáció jól alakult.
4: Közben figyeltem, mert egyik kezedet is mozgatod, a másikat is. Próbálom kitalálni, hogy melyik, de nem tudnék rá tippelni, hogy melyik a sérült.
3: Sajnos a jobb vállam volt, de tényleg most már olyan fájdalommentesen tudok vele bármit is csinálni, akár a magánéletemben, akár itt a konditeremben, pont most is onnan jövök, hogy tényleg nem érzek fájdalmat.
2: Tóth Fruzsinát és Pampus Csabát hallották. Időközben férfi U18-as kézilabda válogatottunk, Horvátországgal játszik Szerbiában, és a második félidő 5. percében az állás 20-18 Magyarország javára.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi EB-n. 5 cm-t emelkedett reggel óta a Duna Paksnál, pénteken várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid után Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, még a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci nyert. A vizes Elvin Kumpatricia 26-ként zárt a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A 4 magyar induló közül 3 jutott tovább az elődöntőbe az isztambuli 5-tus Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbbjutás, a 9. helyen ért be. A B-ben Erdős Rita 14. volt az árószám előtt. Végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka viszont a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re. A Köbenhavn labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Markgráf Ákos, jelentette be a Dán és a Lila Fehér Klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka a honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balt hátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Köbenhavn kifizette az összeget. Távozott a Kisvárda női kézilabda csapatának vezető edzője Józsa Krisztián. Az NB1-ben szereplő klub beszámolója szerint a megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség felől érkező források tisztázatlansága miatt kénytelen volt döntést hozni. A 3 évvel ezelőtt kinevezett vezetőedző mellett 3 játékos is elhagyta az együttest. Negyeddöntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra nyert Kína ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 5 cm-t emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál, az atomerőmű utolsó, még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Ez szerint a bruttó csúcs idei rendszer terhelés tegnap 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Óvatosságra int a vízitúra szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező mentő mellény használata. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni, és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk, éjszaka 18 és 24, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között alakul a hőmérséklet, enyhülés péntektől várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 5 perccel múlt 8:30, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! Ahogy a hírekben is hallhatták, Margraf Ákos Dániában, a Köbenhávn együttesében folytatja a pályafutását. Szabó Bence hívta fel a ballábas védőt.
5: Gratulálok az átigazolásodhoz, a Kopenhága együtteséhez kerültél, Újpestről igazoltak le téged. Hogyan jött ez a megkeresés, átigazolás? Ugye van ennek egy különlegessége mégpedig, hogy gyakorlatilag ezen a nyáron kétszer váltották klubot.
6: Igen, tudni kell, hogy amikor Újpestre mentem, egyáltalán nem volt szó erről az átigazolásról. Nyilván, hogyha ez lett volna, akkor nem így zajlott volna ez az egész. Nagyon gyorsan jött, múlt hét vége fele hallottam az egészről, és igazából odáig lezajlódott, hogy gyakorlatilag két nap alatt mindenben sikerült megegyezni a kluboknak is, úgyhogy vasárnap este már ki is tudtam repülni, és aláírni igazából a szerződésemet, úgyhogy igen, elég gyorsan lezajlott.
5: Azok a hírek igazak lehetnek, hogy volt egy fix kivásárlási árad Újpesten, és gyakorlatilag a Kopenhága, mivel nagyon kellett neki egy olyan poszton szereplő játékos, mint te, ezért azt mondták, hogy rendben, akkor ezt a pénzt ezt lerakjuk, és akkor te már veled szeretnének ne tárgyalni?
6: Mint az Újpest is tájékoztatott, ez igen így zajlott, úgyhogy nagy tárgyalások a két klub között nem zajlottak, úgyhogy igen, gyakorlatilag velem megegyeztek, és le volt ütve az üzlet.
5: És te hogyan éled meg ezt az egész történetet? Ugye hát gondolom te úgy készültél még egy-két héttel ezelőtt, hogy te az Újpestben le fogsz játszani majd egy jó évet.
6: Igen, abszolút, teljesen szerettem volna az Újpestre koncentrálni. Direkt igazából a menedzserimet kértem is, hogyha bármi esetleg jönne, akkor az csak abban a stádiumban említsék meg nekem, hogyha már teljesen biztos, úgyhogy teljesen az Újpestre koncentráltam. Igen, szerettem volna segíteni a csapatnak, és azt gondolom, hogy az volt a cél, meg az a cél most is Újpesten, hogy visszajuttassák azt a klubot a megfelelő helyére, ahova az való. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok nekik, és remélem, hogy sikerül, és köszönöm szépen nekik, hogy ilyen profi hozzáálltak ehhez az egészhez, és az ő cég is az volt, hogy én a fejlődésem szempontjából minél gyorsabban ki tudjak jönni ide.
5: És akkor a fejlődéshez szempontjából így konkrétan rákérdezve, szerinted mennyire jó lépés ez, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél eddig a dán klubbal kapcsolatban, ugye van egy magyar csapattársad is, hogyha jól mondom.
6: Igen, hát abszolút nagyon nagy előlépés, nyilván azért már nemzetközi kupaporondokon is tudok majd, meg tudom mutatni magam, és tudok szerepelni. Persze ez rajtam múlik, hogy játszok vagy nem, nyilván itt nagyon nagy a verseny minden egyes posztért, úgyhogy meg kell harcolni érte, de a fő szempont az volt, hogy egy jobb ligába, és ahogy említettem, a nemzetközi kupába tudjak játszani, és persze az, hogy megnyílik innen, a más utak nyílnak meg, és innen kifele akárhova, hogyha jól teljesít az ember, ki lehet menni, úgyhogy persze itt szeretnék először teljesíteni, de a jövőm szempontjából ez egy fontos előlépés.
5: Milyen céljai vannak a Kopenhágának erre az idényre vonatkozóan? Ugye ők alapvetően azért Dániában dominálni szokták a bajnokságot, az előző idény az nem alakult túl jól, ellenben azért meg azt is tegyük hozzá, hogy akkor meg a bajnokok ligájában szerepeltek.
6: Igen, a tavalyi szezont nagyon nagy kudarcnak érte meg a klub, és még úgy is, hogy itt a lehetőség, hogy a konferencia ligában addig meneteljünk igazából, amíg csak tudunk. A konferencia ligában mindenképp egyelőre a csoportkör a cél. Azt gondolom, hogy ez mondhatni egy kötelező feladat. Persze nem szeretnénk ott ragadni, de ez majd az jövő zenéje, az még elég messze van. A bajnokságban pedig abszolút az a cél, hogy megnyerjük, és hogy visszajutassuk magunkat a csúcsra, és visszavegyük a úgymond a trónt, és jöjjenek egymás utáni szezonokban a bajnoki címek, úgyhogy az egész klubnak ez a törekvése. Egyértelműen nekem is az, hogy kupákat nyerjek.
5: Milyen gyorsan fogsz majd játék lehetőséget kapni szerinted? Ugye most már gondolom a konferencialiga kereteket le kellett már adni. Ugye a hétvégén nem tudtál játszani Debrecen ellen sem, most nem fogsz tudni, ugye?
6: Ha jól tudom, akkor most csütörtökön már játszhatok. Persze ez majd az edzőm múlik, tehát még épp, hogy csak ide becsöppentem. Nem lesz sok edzésem a csapattal, úgyhogy meglátjuk. Azon leszek, hogy minél több igazából lehetőséget kapni fogok, hogy ezt minél jobban megragadjam és éljek vele. Ahhoz nagyon sokat kell dolgoznom, és így is fogok tenni.
5: És milyen lesz úgy Debrecenbe menni, hogy gyakorlatilag igazából őket akár a hétvégén is láthatta, tehát ilyen szempontból nem egy kicsit furcsa a helyzet?
6: De, nem kicsit furcsa, szerintem nem sokszor találkozik ilyen az ember, hogy mondhatni, hogy ilyen véletlenek vannak, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak ez egy kötelező sikernek kell lennie, nem is lehet más cél, szeretnénk idegenben is kiharcolni az előnyt, úgyhogy ugye a hétvégén nincsen nekünk bajnoki, úgyhogy teljesen tudunk koncentrálni erre a két mérkőzésre. Szeretnénk nyilván tovább jutni.
5: Milyenek voltak egyébként a reakciók erre az átigazolásodra? Gondolom azért sokan gratuláltak.
6: Persze, sokan gratuláltak, illetve sokan meg is lepődtek, hogy egyáltalán ez lehetséges, hogy egy átigazolási szezonon belül kétszer vált klubot egy ember, de mindenki azt gondolom, hogy úgy látta jónak, hogy ezt meg kell lépni, és hogy ez egy ténylegesen nagy előlépés nekem. Úgyhogy igen, nagyon támogatott a családom és barátaim is, úgyhogy ezzel nem volt baj.
5: Milyen célokat tudsz így magad előtt megfogalmazni? Ugye a csapatszinten mondtad, hogy vissza kell hódítani a bajnokságot, gondolom neked pedig akkor ott a bal hátvéd pozíciójában kezdőnek kell lenni.
6: Egyelőre az a lényeg, hogy pályán legyek, minél többet, fölvegyem a ritmust, az itteni taktikai dolgokat, és persze az, hogy teljesítsek, megszeretessem magamat a szurkolókkal, ugyanis nagyon nagy fanatikusok itt az emberek, úgyhogy teljesítenem kell ahhoz, hogy játszak, és hogy esetlegesen utána későbbiekben 1-2-3 év múlva ténylegesen még egy szintet tudjak lépni.
5: Ezzel együtt szerintem ez egy jó lehetőség is lehet arra, hogy akkor a válogatottba is stabilizáld a helyedet, mert hogyha te ebben a dán csapatban játszol, akkor azért ugye amellett, hogy már bekerültél a magyar válogatottba, talán a helyedet is megtarthatod.
6: Abszolút. A válogatott egy másik közeg, úgyhogy azt majd a Mr. eldönti, hogy ki fog játszani egyelőre, most erre fókuszálok, és persze, hogyha szeptemberben megint bizalmat szavaz nekem, és tudok menni a válogatottal, akkor onnantól azon lesz a fókusz, és egyértelműen azért dolgozok itt a klubomban, hogy kibívjam magamnak a válogatottban is a helyet.
4: A Kopenhágába szerződött Margráf Ákost hallották. Nagy Ádám viszont külföldről Magyarországra a Ferencvárosba írt alá. Őt is Szabó Bence hívta fel.
5: 10 év után újra hazatértél a Ferencvárosba. Milyen újra Budapesten lenni és a Fradi játékosának lenni?
7: Érdekes nagyon, mert ahogy te is mondtad, 10 év telt el, de ahogy megérkeztem és elkezdtem az edzéseket, először még külön, aztán a csapattal, olyan, mintha ez a 10 év egy hónap alatt eltelt volna, tehát, és hogy újra itt vagyok, és újra itt vagyok a Fradiba, és magától értetődő, annyira természetesnek érzem, ami abszolút, tehát egyáltalán nem azt, hiszen a Fradi is, az egész Ferencvárosi tornaklub rengeteget fejlődött, infrastruktúrálisan is, szakmailag is, és hát a csapat is egyre erősebb és egyre jobban megállja a helyét a nemzetközi sorozatokban is, úgyhogy nyilván nem volt ez magától értetődő, hogy én haza fogok tudni jönni, de nagyon-nagyon örülök neki, és büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer fogalmaztam, hogyha hazajövök egyszer, akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált.
5: ugye egy állandó pont van, gyakorlatilag Dibusz Dénes volt az a játékos, aki akkor is itt volt ebben a keretben, amikor még te is játszottál. Milyen ez a, hogyha két csapatot most már így össze tudod hasonlítani, te egy gyengébb Fradiból mentél el?
7: Hát figyelj, azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Magyar Kupa, Liga Kupa, bocsánat, Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána, én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig, de javíts ki, hogyha tévedek, még nem jöttek össze a selejtező sorozatok.
5: Hát igen, ugye a főtábla az a 2019 főtábla környékén akkor volt először, igen.
7: Így igaz. Tehát hogy nyilván, hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban ez a Fradi, a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
5: Ugye azért eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára, meg hát alapvetően erre is rákérdeznék, hogy most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
7: Hát figyelj, szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előrejött látó az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. És nyilván egyébként meg persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg ilyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori egyébként ilyen nagyon-nagyon nagy melegbe játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik megfőnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy ez emiatt inkább ki se jönnek. Összességében nyilván nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberrel kevesebben játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni, a magyar bajnokikon meg kicsit döcögös ez az egész dolog, és nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbély Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulást fognak látni a szurkolók.
5: Térjünk még vissza egy kicsit az átigazoláshoz olyan szempontból, hogy hozzád milyen visszhangok jutottak el, a szurkolók hogyan reagáltak a visszatérésedre. Én azt láttam, hogy azért nagyon sokan örültek neked. Ezzel együtt veled kapcsolatban, a játékoddal kapcsolatban mindig felvetődnek bizonyos fajta kritikák is, az, hogy kevésbé passzolsz előre. Ezeket te hogyan kezeled az elmúlt időszakban, meg tényleg az összkép milyen volt neked?
7: Figyelj, eléggé jól kezelem ezeket. A üzenetek, a személyes tapasztalataim azok abszolút pozitívak, minden, ami eljutott hozzám, az motiváló. Én már nagyon az internetet nem bujkálom a komment szekciókat, mert nincs rá szükségem, meg időm sincs ilyenekre. Nyilván hosszú távon, sőt már rövid távon most az lesz a motivációm, vagy a célom, hogy egyre több, szépen fokozatosan több meccset tudjak játszani, több persze legyen a lábamba, és remélhetőleg a szezon végére meg mindenki örül, hogy visszajöttem, és újra a Fradi játékosa vagyok.
5: Ugye bekerültél az Európa Liga keretébe, és két változás történt a keretbe, az egyik ugye, hogy te is bent vagy, ez akkor nyilván azt is jelenteti, hogy akár majd meg is kaphatod a lehetőséget most a Górnik Zsábra ellen.
7: Így igaz, sajnos még így, ahogy folyamatosan szerda-szombat, vagy szerda-vasárnap, csütörtök-vasárnap, tehát ilyen heti két mérkőzés van, kevés edzést tudtam rendesen a csapattal csinálni, mert általában ilyenkor aki játszott, az másnap az regenerál, akkor egy kisebb csoportos edzés van, és nyilván itt most azt hiányzik, hogy egyre, hogy minél több edzéssel tudjak részt venni, ott, ahol az egész csapat ott van, hiszen azért össze kell szoknom a játékosokkal, illetve most az, hogy életemben először kimaradt egy pre-season, és hát azt kell a lehető legrövidebb alatt ledolgozni, mert hiába dolgozik az ember egyedül vagy személyedzővel, nyilván az teljesen más, mint hogyha csapatedzéseken részével, viszont egyáltalán nem lesz probléma, azt már most érzem, csak minél több egymás közti játék éles helyzetre van szükségem.
5: Hogyha beszélünk az esélyekről, akkor ugye lehet ezt a lengyel csapatot nézve, legalábbis a Fogadóirák szerint a Ferencváros az esélyesebb. Most itt hogy látod a főtábrára jutásnak az esélyt a Fradi szempontjából? Ugye azt is tudjuk már, hogy milyen ellenfelek következhetnek adott esetben, ha sikeres a párharc, és adott esetben, hogyha sikertelen, hogyan tekintesz a jövőbe?
7: Hát szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy most mérkőzésre megyünk. Hogyha az egész képét nézzük, akkor tudjuk nagyon jól, hogy a Trabzonspor az nem lesz egy egyszerű, hogyha tovább jutunk a lengyel csapaton, és ugyanakkor utána viszont a Monakóval találkoznánk, ha esetleg nem tudnánk sikeresen venni a lengyel csapatot, ami szintén talán még erősebb csapat, mint a Trabzonspor, úgyhogy abszolút abban vagyunk, hogy most mérkőzésre megyünk, de először ezt a hazai holnapi mérkőzést, ott kell egy jó eredményt elérni, és nyilván mindenki botmotockál az, hogyha ezt a két párharcot jól veszük, akkor utána már biztos a konferencia liga.
5: Egy kicsit beszéljünk a magyar bajnokságról, meg az itteni szerepléséről a Ferencvárosnak, és alapvetően a első körben a véleményedre lennék kíváncsi, hogy ugye itt az MLS változtatott az elmúlt években, bevezett ez az úgynevezett magyar szabályt, ami egy ajánlás. Ezzel kapcsolatban neked milyen véleményed van, te hogy érzel ugye ennek, te úgymond egy kedvezményezett játékosa vagy?
7: Így igaz, de most emiatt egyáltalán nem fogom magam rosszul érezni, mert eddig mindenhol nyilvánul külföldön voltam. Végül is egy idegennek tekintettek rá, még akkor is, hogyha azért már Olaszországban is jól beilleszkedtem. Örülök, hogy végre Magyarországon magyarként itteni játékosnak tekintenek rám. Szességében maga a kezdeményezés az jó, hiszen szerintem minél több magyar játékosnak kéne játszani, minél több magyar fiatalnak, mert az a magyar foci érdekeit szolgálja. Azért azzal nem mondok újakat, hogyha azt mondom, hogy azért még mindig elég nagy a lemaradás, tehát ezt akár sokkal előbb is meg lehetett volna lépni. Őszinte leszek, előttem még egyáltalán nem tiszta, hogy akkor pontosan most hogy s mint van ez a magyar szabály, pontosan mire kell figyelni, de nyilván.
5: Tehát akkor mondjuk nem játszott szerepet az átigazolásodban, hogy azért te így jobb helyzetbe kerülhetsz haza?
7: Nem, egyáltalán amiatt jöttem, nem az volt benne, hogy amiatt jövök haza, mert majd akkor a Magyar NB1-es bajnokikon játszani fogok, mert kell a Ferencvárosnak a támogatási pénz, és akkor biztos, hogy velem fognak számolni, mint magyar, tehát ez nem játszott közel az én döntésemben.
5: Értem. Talán még egy dolog van, amiről beszélhetnénk, az a válogatottat érinti. Ugye legutóbb a válogatottban pár évvel ezelőtt szerepeltél. Ez gondolom ilyen tekintetben akkor kimondott cél, hogy akkor a Fradiból vissza lehet kerülni a válogatottba, mint arra már láttunk jó pár példát.
7: Így igaz, ebben szinte biztos vagyok, hogyha folyamatosan játék lehetőséghez jutok a Fradiba, jól játszom, akkor biztos vagyok benne, hogy újra megnyílik majd az út a válogatott felé.
5: Mennyire nézegeted adott esetben azt az előtted álló játékosokat az örök ranglistán? Nem tudom, szoktál-e ezen gondolkodni, hogyha esetleg vissza tudsz kerülni? Mert ugye egy időben, amikor folyamatosan a keret tagja voltál, akkor én is így a barátai kollégák között azért az felvetődött, hogy akár Nagy Ádámból még lehet a magyar labdarúgás legtöbbször pályára lépett játékosa válogatott.
7: Hát nagy valószínűséggel, hogyha nem kerültem volna ki, akkor most arra már megvenne a 100 mérkőzés. De hát ez így az utóbbi időszakban ez abszolút nem levegett a szemem előtt, hiszen ahhoz először vissza kéne magam verekedni a válogatottba, amire remélem, hogy bizonyítani tudok majd. Nyilván, hogyha újra elkezdek ott játszani, akkor szépen lassan lehet előre nézni. Én már annak is nagyon boldog lennék, hogyha a 100 mérkőzést elérném, mert azért az mégis egy szép kerekszám.
5: És talán akkor még egy utolsó dolog a végére, egy ilyen 10 éves karrier után, amit külföldön töltöttél el, szerinted mi az a legfőbb dolog, amiben a Ferencvárosnak majd többet fogsz tudni nyújtani, mint amikor elmentél?
7: Szerintem, ha csak abból indulok ki, hogy egy fiatal srácként távoztam, igazoltam el a Fraditól, most pedig egy felnőtt férfiként, egy családapaként térek vissza. Ez olyan szempontból mindenképp érdekes lehet, hogy azért az öltözőbe kellenek vezéregyénységek, kellenek hangadók, akik a játékosokat a jó irányba terelik. Most nyilván itt inkább csak arról van szó, hogy akár a pályán segíteni a taktikai utasításokba a mérkőzés meccs közben, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ebben nagy hasznára leszek a Fradiba, és én hát úgy érzem, hogy játékban is azért elég sokat fejlődtem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azokra is rá fogok cáfolni, akiknek esetleg az nem tetszett, mert még úgy vagyok meg benne, hogy kevesebbet játszok előrefelé.
4: Nagy Ádámot hallották, aki immár a Ferencváros labdarúgója. U18-as férfi kézilabda válogatottunk az Európa-bajnokságon Szerbiában. 3 perccel a vége előtt 35-31-re vezet Horvátország ellen. A labdarúgó bajnokok ligájában a Hapoel Berseva szombathelyen megszerezte a vezetést a Crvena Zvezda ellen úgy, hogy a játékvezető egy játékosát kiállította. A szünetben Dinamo Zagreb, Zalgiris Kaunas 2-0, Olympiakos Nijmegen 0-0, Royal Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt 2-2, Sparta Praga Lyon 0-1.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
8: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: U18-as férfi kézilabda válogatottunk az Európa-bajnokságon Szerbiában 30 másodperccel a mérkőzés vége előtt 37-32-re vezet Horvátország ellen. Az elmúlt napokban több FIFA által kezdeményezett ötlet is sokkolta a labdarúgás kedvelőit. A nemzetközi szervezet vezetője Gianni Infantino ugyanis megpróbálta kiszervezni a világbajnokság és más fontos események marketing jogait egy olyan cégnek, amelyben többek között politikusok is érdekeltek, és az volt a terv, hogy később ennek a szervezetnek az elnöke lesz. Erre válaszként több földrész szövetsége összefogott és nyilatkozatban ítélte el a kezdeményezést. A FIFA, látva a felháborodást, meghátrált, ám könnyen lehet, hogy ez a hiba hosszabb távon is komolyabb presztízsveszteség lesz a svájci székhelyű szervezetnek. Ez volt a mai Sportreggel egyik témája. Dénes Ferenc sportközgazdász gondolatait hallják, akik kérdeznek Szuper Levente, Harsányi Levente és Erdei Márk.
9: Ez hosszú évek folyamatában nem csak a FIFA-nál, hanem ugye a Real Madridnál is felmerült, az UEFA már évek óta csinálja, vagy őnek is vannak tervei, vagy kiszivárogtak tervei. Arról van szó, hogy azt a futball bürokráciát, amely történetileg alakult ki a 19. században egy sajátos angol döntéssel, amikor egy kocsmában megalapították az akkori angol MLS-t, a Football Association-t. Tulajdonképpen egy bürokráciák irányítják a világ futball rendszerét. Ami meglehetősen furcsa egy olyan világban, ahol rengeteg pénzt termel a szórakoztatóipari ágon a labdarúgás, de a szabadidőágon is nagyon sok pénzt termel egyébként. És akkor az van egy természetes ellentmondás, hogy most bürokratikusan, vagy pedig pénzügyi, piaci alapon szerveződjön a labdarúgás. És azt gondolom, hogy Infantino egyébként helyesen felismerve a potenciális lehetőségeket, hiszen az amerikai VB-ben bizonyította, hogy még annál is több pénz van, mint amit gondolunk a labdarúgás rendszerében. Hozzunk be egy professzionális vállalati rendszert, üzleti gondolkodást, és stabilizáljuk a világ vezető szerepét, a labdarúgás világ vezető szerepét, és még több pénzt termeljen.
10: Hát mint az első számú embere, ugye a FIFA-nak neki ez a dolga. Tehát, hogy mindig fejlődni kell, mindig nagyobb figyelem, nagyobb bevétel, és azért ez mostanában nem egy egyszerű kérdés. De kik lehetnek, tanár úr, az ellenlábasok nyilván, de milyen kommunikációs eszközök vannak arra, hogy valaki ne értsen egyet ezzel a vezetői felfogással, hogy tényleg több pénzt behozni, nagyobb figyelmet kapjon a sporták. Tehát mi lehet az alternatívája annak, aki mondjuk Infantino ellen elindulhat majd?
9: Gonoszkodó a megjegyzésem, de van valóságtartalma és komoly része is, de mindenki szeretne FIFA elnök lenni, te is szeretnél FIFA elnök lenni, bevallom, kicsit én is szeretnék lenni.
11: Hát ha már így elnök. Mondod, akkor egy picit bennem is felvetődött.
9: Senki nem keresett, ez úgy, hogy Dénes úr akar-e FIFA elnök lenni, de hát nem csak a pénzről van szó, figyelemről, tényleg arról a presztízsről, meg nem dragozom. Ez az egyik, tényleg van egy ilyen emberi oldala. Másrészt vannak ellenérdekelt csoportok is, hiszen nem ez az első ötlet a FIFA részéről, hogy üzleti tőkét vonjon be. Pár évvel ezelőtt volt, én ezt eléggé követtem, nagyon érdekes volt, hogy elsősorban ázsiai tőkére, kínai tőkére alapozva egy 25 milliárdos összegre lebegett itt a fejünk fölött, hogy önálló válogatott versenyrendszert hozzon létre a FIFA, tehát nem bajnok, vagy nem kuparendszer, mint a világbajnokság, hanem bajnoki rendszerben, és akkor azt mondjuk, hogy minden évben van a válogatottaknak egy futball bajnoksága, ami az egész világot átszabta volna. 25 milliárd dollár azért az a FIFA-nál is komoly pénz. De hát miért a kínaiak? És akkor azt mondod, ha ebbe üzlet van, akkor szeretnék én is beszállni. És szerintem itt van az alapvető hiba, amit elkövetett az Infantino. Először is ugye a sógurunknak a bátyát, ízeit, rokon nem vonunk be ilyen bizniszbe. Tehát, hogy nem csak elköszönjük, hanem ez egy olyan támadási felület egy normális országban, ami azonnal tényleg azonnal bukáshoz vezet, és látszik is, hogy efelé tart az elnök. Kettő, egyeztetek a főszereplőkkel. Ő azt gondolta, én ez a hipotézisem, erre lehet, hogy alus is, akkor tőle kéne húzzak, hogy ő azt gondolta, hogy az a pénz, amit ő mond, hogy háromszor annyit fogtok kapni, mint eddig, ez önmagában egy akkora ér, hogy mindenki meghajol a terv elől. Nyilván a szegényebb országok jobban elgondolkoztak ezen a kérdésen, de a gazdag országok meg azt mondják, hogy ők is elgondolkoztak, meg azt mondják, hogy hát a többjük nekünk, ha mit csinál. Hadd mondjuk, bocsánat, eszembe jutott egy fontos dolog, amit el akarok mondani, hogy azt kérdeztük, vagy arról beszélgetünk, hogy ez mennyire példanélkül, milyen gondolat lehet. Hát 1992 óta létezik Angliában a Premier League nevezető részvénytársaság. Tehát az angol első osztályú futballbajnokságot most már 24 éve, tehát a 25. éve egy részvénytársaság, egy profitorientált részvénytársaság szervezik. köszöni szépen, mindenki nagyon jól el van, annyira jól el van, hogy a világ leggazdagabb labdarúgó bajnoksága, top 5-ös liga a Forbes szerint is. Tehát nem példa nélküli ez a dolog. Bocsánat.
10: Sőt, csak azt mondom, hogy sőt, gyakorlatilag a legtöbben az első helyre taksálják az angol Premier League-et, tehát messze azt mondják, hogy messze a legmagasabban van.
9: Én is, mert angol futballrajongó vagyok, a stílusát tekintet. Tehát benne van ez a levegőben, szerintem nagyon szerencsétlenül nyúltak hozzá, nem először, ugye, hiszen az előbb említettem, a Real Madrid, a Pérez úrnak is volt ugye javaslata ugyanez a klub szinten Európában, egy pán-európai bajnokságot szervezni, az is megbukott. Nagyon könnyű ráhangolódni erre, hát mi így szeretjük a futballt, 150 éve így működik, most minek kell változtatni rajta. Csak ugye, amikor mi így gondolkodunk, azt se szeretjük, ha esetleg az MTK Paks mérkőzésre 28 000 forint lenne a jegy, mert azt mondjuk, hogy annyiból térülne meg, ha tele lenne a stadion.

0: meg ennek a javadalmát, hanem a figyelmünkkel, a szabadidőnkkel fizetünk igazából, akkor el kéne fogadjuk azt, hogy itt erőteljesebben jelenjen meg az üzleti tőke.
1: Érdekes az egész szituáció, ami itt a FIFA és az UEFA körül van, hogy én laikusként azt gondolnám, hogy nekem az, hogyha mondjuk FIFA elnök lennék, akkor az első és legfontosabb feladataim között lenne, hogy valahogy az UEFA elnökével egy jó kapcsolatot ápoljak, mert mégiscsak a futballnak a legfontosabb részvevője. Hát a legfontosabb részvevője azok Európában vannak, azért mégiscsak azt
2: kimondhatjuk. Csak nem egymás érdekét szolgálják, szerintem.
1: De akkor mi lehet a megoldás, vajon?
0: Hát... Azért ez nem ugyanaz a matematika, mert ugye ez a FIFA elnöke egy választott tisztség, és az UEFA erős kisebbségben van. Neki, a FIFA elnöknek a legfontosabb érdeke, hogy a többségi szavazatokat megszerezze, és azokat a szervezeteket legyen jóval, akikkel tudja biztosítani a szavazat többségét, azaz a hatalmát. Ez furcsa nekünk talán megérteni, hogy elfogadni, de ez sem racionális. Tehát egy más racionális, ez is racionális, csak más racionalitás alapon működik. Egyébként az UEFA, és nagyon érdekesek ezek a mintázatok, ugyanivel jelentős versenyelőnyben van, és szeretné ezt megőrizni, rendszeresen opponálja azokat a javaslatokat, amely valamilyen típusú szolidaritás vagy pénzelosztási mechanizmus. Ilyenkor mindig eszébe jut az UEFA-nak, hogy hát itt érdem alapon kéne ezt a pénzt elosztani, tehát valóban a legtöbbet hozzáteszik, és amikor egy becsukják az ajtót, és kinyitnak egy másikat, hogy akkor a bajnokok ligáját is érdemes alapon kéne, tehát akkor minden pénzt a nagy csapatoknak, akkor meg akkor előjönnek a morális érvek, az nem helyes, mert a kis csapatokat is kell támogatni, meg szolidaritás, meg ilyesmi. Szóval ez egy más világ, azt gondolom, hogy a nagy nemzetközi szervezeteknek a belső világa, meg életben más világban, de nem tudom, ismeri ezt is a jégkorongból a hasonlóképpen működnek a dolgok,
2: szerintem. Hát én tudom, alapvetően ez a furas fránya pénz megjelenés és megjelenítése akár Infantino oldaláról egy nagyon erős adó, amit ő azért erőteljesen játszik, és ez, ahogy mondtad, a kis csapatok elkezdenek gondolkodni, de szerintem a nagyok is, mert mindenki a pénzből működteti a saját szervezetét, legyen az saját szimplenceli sportág, vagy mondtad a Premier League ZRT, vagy RT, teljesen mindegy, hogy ezt máskor nem, ő ezzel tud operálni, hogy ezzel tartja tulajdonképpen sakban meg maga mögött a szavazóbázist, és ezzel ez idáig, hogy láttuk a VB-t, már nem tudom, arról kíváncsi hallgatnál, hogy mi a véleményed, ennek ez nagyon üzleti alapon működtetett világbajnokság volt, és hogyha ezt akarja továbbvinni Infantino, akkor ez lehet, hogy anyagilag sok mindenkinek jó. A nézők, a fogyasztók szempontjából nem biztos, hogy a legmegfelelőbb.
0: Nem tudom, én élveztem a világbajnokságot. Mm. És ugye, ha visszakérdezel, hogy akkor de most tudom, a zöldfoki szigetek valamit élveztem, azt nem élveztem, de nem is néztem.
2: Hát ugye, ez az.
0: De miért kéne nekem minden 48 csapat minden meccsét megnéznem? Hát mégis volna egy kis munkahelyem is, meg már szabadítani, meg család is, ilyesmi. Lehetett választani. Azonban, jó, nézd, elfogult vagyok, tényleg elfogult vagyok, mert én az amerikai sport üzletet, meg a sportnak ezt az amerikai zárlódását, én nagyon, nagyon híve vagyok és támogatom. De hát a számok azt mutatják, hogy rendkívül sikeres volt. 6,8 millió ember volt a stadionokban, minden nézettség megdöntött, óriási bevételek teremtődtek a FIFA-nál, de a világon egészen. Tehát tényleg senki nem kérdőjelezi meg, hogy üzletileg mennyire volt jó. Az, hogy futballban mennyivel volt jó, az meg mindenki egyénileg döntsen. Ugye én egy angol sportdöntőt szerettem volna, ez nem jött össze, utána nekem már mindegy volt.
1: De érdekes egyébként, hogy ez futballszakmailag is 2,96 gól esett meccsenként, majdnem 3-as gól átlag volt, amire azért azt mondanánk így évközben, hogy szerintem aláírnánk, hogy minden meccsen legyen 3 gól. És mégis bennünk van ez a hiányérzet. Ez vajon ez az újdonság varázsa, ez a 48 csapat, és azt, hogy mi európaiként nem kaptuk meg azt a plusz pár helyet, ami mondjuk eredményezhette volna akár a magyar kijutást? Ez lehet a háttérben szerintetek?
0: Most ahogy szerettünk volna ott lenni, aztán jött egy ilyen hírember a 90-valahelyi percben, aztán szomorúságba döntötte ezt az országot. Ez nem volt tisztességes tőle, de hát ez így történt. Nem, figyeljétek, ez is hozzá kell szokjunk, hogy hát a világ olyan értelmes megváltozott és kinyílt, hogy már nem csak Európa körül forog. Igen, legyünk kevesebb helyünk van, valószínűleg a ranglista

0: statisztikák alapján nekünk Európa több járna, de hát azért ez egy világbajnokság, és azért tényleg kell szerintem is, tehát azt mondani, hogy csak tényleg globalizált sportágat akar szépíteni, másoknak is lehetőséget adni. Azért nem felejtsük el, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb sztoria az a zöldfoki szigetek voltak. Tehát mindig van valami, amit lehet hozzátenni. Az lenne a legjobb, ha mi normális úton, saját magunktól a rendelkezés álló csatornákon is lehetőségen keresztül kijutnánk, és részesei lehetnénk ennek a nagy bulinak.
1: Te azt látod annak a lehetőséget, hogy itt komoly változásokat érjen el Infantino a behozott, vagy ígért legalábbis financiális tőkeinjekciók és más tőkeerős cégek és támogatók esetében, és ez befolyásolhatja az ő jövőbeli szerepét, tehát stabilizálja a FIFA élén?
0: Nagyon érdekes, amit felvetsz, mert ugye, ha azon az, és azért ezt nem láttam igazából, hogyha azon az alapon kezded el támadni, hogy minek még több pénz, azon, és így szemed vele egyet Infantino, az szerintem rosszat tesz a futballba, mert mindenki tudja, hogy pénzt kell, jót beszélgetünk, hogy mindenki tudja, hogy ide be kell hozni pénzt, ha ezt a színvonalat akarod tartani. Na most az nem lenne jó, mert az szerintem egy kicsit visszavetne a labdarúgást egy pár évre. Ha nem ezt támadom, a személyét támadom, és sokkal inkább látom azt, hogy azt mondani, hogy így nem lehet vezetni egy szervezetet, így nem lehet a nagy szereplők háta mögött megegyezni potenciálisan. Befektetők kellett egy egész a más. Az szerintem az rendben van. Mert abban van is igazság. Én most úgy látom, hogy vesztésre áll Infantino, de mondom még egyszer, bocsánat, és lehet, hogy tévedek. Tehát nem a Facebookot kell megnyerni, hanem a szavazatokat. Hogy a Facebook és a szavazatok között milyen összefüggés van, azt én is most tanulom, mint ahogy szerintem az egész világ, mert lehet, hogy azt mondja a szavazó, és direkt nem akarok országot mondani, hogy egyébként én Infantino mellett lennék, de hát a lányom, a barátaim, az én közösségi médiám, hogy azt látom, hogy mindenki lehülyézett embert, akkor mégsem több. Az én érdekem az lenne, hogy Infantino legyen, de nem vállalom ezt a közösségi nyomást, hogy én rászavazok, és akkor én legyek a világ hülyéje. Szóval szerintem vesztésre áll, de mondom, még egyszer a szavazókat kell meggyőzni, nem minket.
2: És még egy kérdés tőlem, hogy vesztésre áll az UEFA-val szemben, vagy ugyanez a helyzet úgy a világ többi részével is, akár Ázsiával, Afrikával, tehát ahova azért nagyon nagy figyelem kísérte a munkásságát. Tehát vannak olyan még kiaknázatlan piacok, mint akár ugye Ázsiában a kínai vagy az indiai piac, tehát hogy őket is bevonni. Tehát itt azért Európán kívül nagyon sok hely van még, ahonnan viszont elég nagy támogatást remélhet Infantino.
0: Az, hogy az ázsiai, engem egy kicsit az meglepet, az, hogy az ázsiai szövetség végül is ellenem szavazott, vagy kiállta, hogy ne legyenek ezek a, vagy ne így legyenek ezek a reformok, az engem egy kicsit meglepet, mert én is úgy gondoltam, hogy úgy tippeltem, hogy Ázsia a legbiztosabb bázisa Infantinónak, ez azért egy jelzés érteki, nem először, tehát először az UEFA mondta vissza, aztán ugye az amerikai
1: szövetségek,
0: és utána jöttek az ázsiaiak, tehát nem elsőnek, de az harmadiknak a bejelenteni, nem kellett volna, meg nem is kellett volna nyilván, de állásfoglaltak, tulajdonképpen Infantino terve, és most már ugye ez rászárad Infantinóval szemben. Szerintem Ázsia nagyon sokat köszönhet a FIFA elmúlt évek beli politikájának, de ne felejtsük el, hogy Szaúd-Arábia is ugye világbajnokságot fog rendezni, hogy Katar is rendezett, tehát egy erős bázisnak tűnt ez a térség, de aztán most úgy tűnik, hogy meggyengült, mondom, ez egy olyan matematika, ami nem az én világom, nem látok bele, én is csak kívülről tudom követni.
1: Most először vége a VB-nek, egy záró kérdés, csak most PSG annyira nem kötött le ennyi meccs, vagy mennyire érezted ezt egy kicsit, hogy mondjam, soknak, vagy ez mindig ez kérdés, nem csak a meccsek, hanem az elhúzott idő a VB ideje, tehát ez majdnem másfél hónap volt.
0: Valószínűleg én egy nagyon nagy kisebbség vagyok, ugye nekem pont befejeződött a vizsgai időszakom az egyetemeken, és leültem kicsit kifújni magam, és pont ebben az időszakban volt a világbajnokság.
1: Szerencsés.
0: Igen, nekem ebből a szempontból szerencsésebb volt. Viszont próbáltam felépíteni, ha még ennyi belefér, alkalmazkodni az új világhoz, és egy közösségi nyelv, baráti társaságok, csoportokban nézni a meccset. Egyedül ültem valahol, de egyébként mindenfajta kommunikációs formában részese voltam, vagy csoportosan kommunikáltunk ebbe a dologba. Kis összegekkel kipróbáltam ezt a fogadóiparos dolgot, ami tényleg nagyon izgalmas dolog. Tehát próbáltam alkalmazkodni ehhez, és én nekem ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy én nagyon élveztem ezt a világbajnokságot, és azok az újítások, amiről beszélsz, nekem tetszenek.
3: Dénes Ferencet hallották. Május 29-e óta már nem Lázár János vezeti a Magyar Tenisz Szövetséget. A korábbi elnök távozása miatt szeptemberben tisztújítást tartanak, és a pozícióra ezen a héten lehet benyújtani a jelentkezéseket. Ez volt az egyik apropója annak a kerekasztal beszélgetésnek, amelyet tegnap rendeztek a Nemzeti Edzés Központban. Kollégánk Kreisz Bálint is ott járt az eseményen. A következő percekben ő mutatja be a legfontosabb részleteket.
4: Sávolt Attila, Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója 2020. októberében csatlakozott a szervezethez. A szakember most az elmúlt évek számait értékeli, elsőként arra válaszolva, hogy szerintem miért nincs válsághelyzetben a magyar tenisz.
5: Először a magyar tenisz, profi tenisz nemzetközi megítélését vagy helyzetét nézzük. Tavaly év végén 5 magyar profi játékos volt az első 100-ba a világranglistán, szerintem az egy óriási dolog. Vagy ha mondjuk azt nézzük, hogy ha most lett volna az olimpiai kvalifikációs időszak lezárása a Roland Garros után, akkor akár 6-7 kvótánk is lehetett volna. Ezen kívül természetesen, mint mindig, most is azért láthatóak 15-16 éves korban korosztályú, nagyon ügyes, nagyon tehetséges gyerekek, Nógrádi Noémi, Jónyi Márk, Fazekas Vencel, Mokán Damján személyében, sőt 12 év alatt is egyre több ügyes gyerek bontogatja a szárnyait, és ugye például most zajlanak a csapat Európa bajnokságok, ahol 3 magyar válogatott is, az F12-es, az F16-os, meg a lány 18-as csapatunk is kijutott az Európa-bajnoki döntőkbe, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem áll rosszul a magyar tenisz. Tény, hogy vannak olyan problémák, amiket szerintem már 20-30 éve magában hordoz a magyar tenisportág itthon. Gondolok itt elsősorban a beszűkült gyerekteniszbázisra, tehát az biztos, hogy tény, főleg, hogyha összehasonlítjuk egy-két hasonló lélekszámú országgal, hogy kevés gyerek teniszezik Magyarországon. Ebből a kevés gyerekből egyre kevesebb választja egyébként a versenysportot, de ez a jelenség is már azért szerintem főleg abban az összehasonlításban különösen kirívó, ha mondjuk azt az időszakot nézzük, amikor én voltam gyerek, és játszottam a Budapest vagy Magyar Bajnokság vagy a hazai gyerekversenyeket, ahhoz képest tényleg szignifikáns egyébként a különbség, ugye akkor egy Budapest bajnokságon is, nem csak a főtáblán, de akár a selejtezőbe is összegyűlt 64 játékos, de hát azért itt az elmúlt 10-20 évben nagyon megváltoztak, én azt gondolom, azok a kihívások, amikkel a sport és köztük a tenisznek is szembe kell néznie, tehát ilyen szempontból azért nagyon megváltozott a háttér. Annak ellenére is, hogy egyébként ha jobban megvizsgáljuk ezeket a számokat mondjuk az elmúlt 5 évben a versenytenisz oldaláról, akkor a 12 éven aluli korosztályt nem idevéve az összes többi korosztályba azért növekedés látszik a versenyzői létszámba, sőt a diákolimpiai indulók létszámába is 2020-hoz képest egy duplázódást láthatunk, ugye ez inkább a szabadidős teniszt jellemzi, de általánosságban azért azt lehet mondani, hogy nagyon kevés gyerek teniszezik, ugye mi becslésünk Magyarországon az az, hogy a népességnek a hát kevesebb, mint 1%-a mondjuk olyan 100 000 ember körül teniszezik, és mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy hasonló lélekszámú országgal, ahol kifejezetten komoly tenisz nemzetnek számít, mondjuk Csehország vagy Szlovákia, vagy Csehország vagy Svájc, Svájcban 650 000 ember teniszezik hivatalos adatok alapján, tehát ez több mint 7%-a a lakosságnak, cseheknél is ez 400 000 fölött van, tehát ilyen közel 4%, de hát ugye azt is el kell mondani, hogy Csehországban és Svájcban hiányzva, gyakorlatilag nemzeti sport a tenisz, a labdarúgás, meg a jégkorong után mindenképpen a második, harmadik legfontosabb sportág még Magyarországon. Én azt gondolom, hogy talán az első tízbe se lehet ide venni, hiszen itt a tahó sportok és a látvány sportok mindenképpen viszik a prímet, és nyilván ez egy másik nagyon fontos nehézség, én azt gondolom Magyarországon a tenisznek, hogy az elmúlt másfél évtizedben azért nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés ment végbe a magyar sporton belül, ebből sajnos a tenisz ez teljes mértékben kimaradt. Ugye ezt is jól mutatja, akár csak az a apró tény, hogy ugye régóta kacérkodik Magyarország az olimpia rendezés gondolatával, és gyakorlatilag két olyan sportág van most Magyarországon, aki nem rendelkezik olimpiára alkalmas sportlétesítménnyel. Az egyik ugye a pályakerékpár, a velodrom, a másik pedig a tenisz. De hát ez nyilván országos klubtenisz meg utánpótlás szinten is ugyanígy néz ki, hogy óriási egyébként elsősorban a téli pályakapacitás hiány szerte az országban mindenütt, de még Budapesten is.
4: Ahogyan azt hallhatták, az optimista becslések szerint is a lakosság alig 1%-a üzi a teniszt, és ez az arány rosszabb, mint a környező, hasonló lélekszámú országuké. Természetesen a figyelemért versenyző sportágak esetében az is kulcskérdés, hogy mennyire sikerül megszólítani és megtartani a fiatal gyerekeket, akik az iskolás évek alatt találkoznak a különböző sportokkal. Sávolta Attila most arról beszél, hogy miért nagyobb a teniszezők között a lemosolódás aránya.
5: Nyilván ennek is összetett okai vannak, azért amikor járjuk az országot és beszélünk azokkal a klubokkal, ahol gyerektenisz munka folyik, ott két nagyon fontos szempont van. Az egyik az elmúlt években, évtizedekben a TAO sportágoknak az a financiális és infrastruktúrális versenyelőnye, amire szertettek, tehát majdnem mindenhol vidéki városokban azért az a visszajelzés jön, hogy nagyon nehéz nekik az óvodákba és az általános iskolákba úgy bevinni és eljutni a tenisszel és a gyerekeket a tenisz sportág felé orientálni, hogy szinte majdnem mindenhol már ezek a TAO támogatott látványsportágak, labdarúgás, kézilabda, vagy nem TAO sportként, de az úszás már megjelennek, és ott vannak nagyon erősen. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás, de ugyanakkor ott van az infrastruktúrának a olyan szempontból mostoha és ellentmondásos helyzete, hogy az egyik oldalról gyerekbázis, tömegbázis szeretnénk növelni, a másik oldalon meg, hogyha mondjuk veszünk egy-egy nagyobb és komolyabb vidéki bázist, mint mondjuk Gyulát, Nyíregyházát, vagy Szombathely, ahol azt mondjuk, hogy ott egy helyi önkormányzati sportkoncepcióval meg lehet találni a tenisznek a helyét, és mondjuk az minden iskola kezdésnél le lehet csábítani akár 200-300 gyereket a teniszpályára, ami egyébként egy nagyon nagy eredmény lenne, ha ilyen számokat lehetne produkálni, akkor pillanatok alatt avval szembesülünk, hogy szeptemberben lehet, hogy megvan ez a létszám, de aztán eljön október közepe, a fedett pályás időszak, és gyakorlatilag a szabadtéren meglévő 6-8-10 pályás gyerekteniszprogramot hirtelen, hát egy közel 5 hónapos fedett pályás időszakra egy-két fedett pályán kell megoldania annak a klubnak, és hát nyilván ráadásul még ugye a klubtenisz is ott van, és ugye a fő időpontok 3 és 5-6 óra között, ez egy mission impossible és kivitelezhetetlen feladat, és ez természetesen automatikusan azért egy nagyon komoly lemorzsolódással jár.
4: Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója 2020. október óta tölti be a posztját. Most ő tekint vissza az elért eredményekre.
5: Kettős érzések vannak bennem, hiszen nagyon nagy célokkal, elképzelésekkel vágtunk neki 5 évvel ezelőtt, az akkori elnökkel és az akkori elnökséggel. Ugyanúgy ismertük azokat a problémákat a magyar tenisz házatáján, amit most is ismerünk, és éppen ezért láttunk arra lehetőséget és fogadókészséget, hogy ezt egy kicsit nagyobb polcra helyezve a teniszt, mind az infrastruktúra, mind a szakmai programok támogatásában egy nagyobb léptéket tudjunk eszközölni. Mindig elmondjuk, hogy mi 2021 elején leraktunk a kormány asztalára egy nagyon komoly országos teniszklub infrastruktúra fejlesztési programot, ami több mint 60 klubot érintett 20 milliárd forint értékben. Ebből egy nagyon komoly kormány előterjesztés is készült. Ugyanígy megcsináltuk a szakmai részt részét a Körmöti Zsuzsa teniszfejlesztési programmal, amiből szintén egy kormány előterjesztést is készült, és ott volt a kormány asztalára. Ezek sajnos nem valósulhattak meg, és én azt gondolom, hogy egyébként hosszú távon igazán számottevő strukturális változás csak akkor tud a magyar teniszben véghez menni, hogyha ilyen léptékű fejlesztésre vagyunk képesek, mind a szakmai, de elsősorban az infrastruktúrális oldalon. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy a saját eszközeink és a lehetőségeinken belül azért voltak pozitív kezdeményezések a részünkről. Természetesen mindig visszatérő kérdésként fogalmazódik az meg egyébként nem csak bennünk, de talán a Magyar Tenisz összes szereplőjébe, hogy mi is tulajdonképpen a mindenkori Magyar Tenisz Szövetségnek a feladata. Ez vajon az élsport, az élversenyzők, minél több élversenyző kinevelése a profi pályafutáshoz, az utánpótlás nevelés, a szabadidősport, közfeladatok ellátása. Erre azért mindig az a válasz, hogy a teniszszövetségnek minden a feladata, ahogy ez az alapszabályban le is van fektetve, de persze, mivel a lehetőségek mindig azért korlátozottak, ezért minden esetben priorizálni muszáj. A teniszszövetség nyilván az elmúlt 5 évben azért az alapszabályban meghatározott feladatai mentén próbált tevékenykedni. Például kezdeti lépésnek fontos elmondani, hogy az MTS-nek ez is egy nagyon fontos feladata, hogy a törvényes működéshez biztosítsa azokat a jogszabályi háttereket és azokat a szabályzatokat, amiket elvár tőle akár a törvényalkotás, akár a kormány, tehát és ezek nem voltak nagyon sok esetben elérhetők, vagy meglévők, tehát én azt gondolom, hogy az összes törvényi megfelelésnek és törvényi elvárásnak fontos jogszabályokat megalkottuk, és az alapján is működik a Magyar Tenisz Szövetség. A másik kiemelt, és talán egyik legfontosabb alapszabályban is meghatározott feladata az MTS-nek a versenyrendszer működtetése. Ugye mi, amikor ide jöttünk 2021 elején, akkor a tagszervezeteink, a klubjaink részéről, azok részéről, akik a versenyrendezésben aktívan szerepet vállaltak, az első és legfontosabb segélykiáltásuk az volt, hogy baromira nem éri meg versenyt rendezni itt a Magyar Tenisz Szövetség versenyrendszerében, és erre válaszként elindítottunk most már több mint 4 éve egy versenyrendezési támogatási formát a Magyar Tenisz Szövetség részéről, ilyen soha nem volt korábban, tehát mind a hazai versenyeket, mind a hazai rendezésű nemzetközi versenyeket versenyrendezési támogatásban részesítettük a kezdetekkor. Ez az elején egy effektíve pénzügyi támogatási keretet jelentett az összes versenyrendező klub számára. Mára ez átalakult azzá a hazai versenyeken, hogy a teljes bírói terhet fizetéseket a Magyar Tenisz Szövetség állja, ami egyébként egy 50 millió forintot jelent egy évben. Emellett ennek nyilván az is pozitív hozadéka volt, hogy az összes magyar tenisz versenyrendszerében működő bíróval abszolút hivatalos keretek között egy keretszerződés és megállapodás alapján működünk. Mindenképpen ki szeretném emelni a Davis kupáknak a nagyon színvonalas és rendkívül gazdaságos megrendezés itt az elmúlt években. Mindig el szoktam mondani például, hogy addig, amíg 2018-ban kormánytól a Magyar Tenisz Szövetség egy Davis kupa rendezésre 261 millió forint forrást kért és kapott, és abból rendezte meg, mi az elmúlt években itt a francia, német, vagy idén az amerikai találkozót kevesebb, mint 100 millió forintból tudtuk megrendezni, és megmutattuk, hogy milyen színvonalasan lehet ennyi pénzből ilyen rangos eseményeket is csinálni.
4: A Magyar Tenisz Szövetség korábbi elnöke Lázár János május 29-én jelentette be lemondását. A tisztújítás szeptember 26-án lesz, de ezen a héten derül ki, hogy pontosan hányan jelentkeznek a pozícióra. A szakmai igazgató azt is elárulta, szerintem milyen szemléletű vezető segíthet a hazai tenisz élet fellendítésében.
5: Eleve már szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy úgy néz ki, hogy 3-4 elnök jelölt is harcba fog szállni. Ez ugye az elmúlt, hát én nem is tudom, 10 évben, de talán lehet, hogy évtizedekben is. Én nem emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor kvázi nem egy elnök jelölt volt, ráadásul az 2010 óta ugye ez mindig egy-egy politikus volt, tehát szerintem ez már egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy remélhetőleg lesz 3-4 olyan elnök jelölt, aki megméretteti magát úgymond kvázi piaci alapon. De én azért azt gondolom, hogy az most nagyon-nagyon fontos, hogyha egy olyan elnök tudna lenni, aki teljesen kívülről érkezik a magyar sport, illetve a magyar teniszhez, és egy érzelemmentesen, tehát nem a magyar tenisz elmúlt belső konfliktus rendszeréből érkezik, hanem egy teljesen objektív, friss szemmel tudja áttekinteni akár a Magyar Tenisz Szövetség, akár a teljes magyar tenisz jelenlegi helyzetét, talán egy vállalati, menedzsment típusú szemléletet hozna be, és nyilván fontos, hogy azért erős kapcsolati háttere legyen, és nem feltétlenül az állam felé, persze az is fontos, de én azt gondolom, hogy leginkább a gazdasági élet felé és a piac felé, hogy minél inkább el tudjon indulni a Magyar Tenisz Szövetség és a magyar tenisz a nemzetközi példákat szem előtt tartva, hogy a piacról is tudjon behozni forrásokat. Én egyébként ebből a szempontból pozitívan tekintek a jövő elé, mert ugye az államtitkárságtól most már több helyen, belügyminisztéri úrtól is hallottuk azt a kijelentést, hogy a TAO sportágak, illetve a magyar sport támogatás és finanszírozási rendszerét mindenképpen áttekintik, és ezen változtatni akarnak, és akarják csökkenteni azt a gap-et, ami ezáltal kialakult a TAO látványsportok és az egyéni sportok között. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően azért meg fog nyílni szerintem a tenisz számára is sokkal szélesebb körben az a lehetőség, hogy piacról a magyar tenisz, vagy a tenisz értékeit és el hatóságát szem előtt tartva több forrást tudjon majd behozni a jövőbeni új elnök.
6: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Két magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók 10 kilométerek számában a párizsi EB-n. 5 cm emelkedett reggel óta a Dunapaksnál, pénteken várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
6: Sporthírek.
7: Betlehem Dávid után Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci nyert. A vizes EB-n Kun Patricia 26-ként zárt a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A 4 magyar induló közül 3 jutott tovább az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbbjutás, a 9. helyen ért be. A B-ben Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4. fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka viszont a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re. A Kőben Hávin labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Mark Gráf Ákos. Jelentette be a Dán és a Lilafehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka a honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Köbenhávnon kifizette az összeget. Távozott a Kisvárda női kézilabda csapatának vezetőedzője Józsa Krisztián. Az NB1-ben szereplő klub beszámolója szerint a megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség felől érkező források tisztázatlansága miatt kénytelen volt döntést hozni. A 3 évvel ezelőtt kinevezett vezetőedző mellett 3 játékos is elhagyta az együttest. Negyeddöntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra nyert Kína ellen.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: 5 cm emelkedett ma a Duna vízszintje Paksnál. Az atomerőmű utolsó, még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás jelenleg 500 megawatttal van a tervezett szint alatt. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Ez szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni, és a szabadban tartózkodni.
6: Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot. Így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenő helyen keresztül lehet.
6: Időjárás.
7: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk, éjszaka 18 és 24, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok között alakul a hőmérséklet. Enyhülés péntektől várható.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző. Köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
9: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
3: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
9: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval, hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon... nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
3: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
9: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős törvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek úgy, hogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
3: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán,
9: igen,
3: és
9: igen.
3: Ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
9: Így van.
3: Akkor Belisza és Andorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
9: Hát igen, ez nagyon hízelgő. Jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek, ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Szemi feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, már
10: pedig... Az már majdnem csapat.
9: Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
10: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Innsperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
9: Persze.
10: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Innsperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
9: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatal koromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy, elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
10: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
9: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni Európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
10: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
9: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és azért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
10: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
9: Hát az időmennyiség az sok, de... Na, pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
10: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
9: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők keményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
10: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak
9: utazás szempontjából. Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
10: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
9: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi Olimpiai Kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például a Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nálunk nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek. És hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tiszta voltam az, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európai Bajnokságon harmadik lett például, ami egy nagyon jó eredmény, és ő is nagyon előre van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 túst zsinórban, ami szerintem arról tanul bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
10: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást így a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
9: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
10: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
9: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye mert az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez áll azért neki így is lett.
10: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
9: Igen.
10: Jött a következő ellenfél, őt úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt abban a csapatban.
9: Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
10: Kb. Mennyien fértek be?
9: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
10: Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
9: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
10: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
9: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan versenyszituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is. Ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
10: Azt terhet rak rád?
9: Régebben igen, most már nem hiszem, nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
10: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
9: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vittünk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
10: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
9: Hát az egy ilyen, az nagyon pekhes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve, és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most ellenem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
10: Szóval egyébként visszavetted a támadás jogát is.
9: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikaira azt válaszolta, hogy igen, de ő 2 hallott. És
10: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
9: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantéria sztorinak az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az amerikai, nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tus zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a, a győztestust.
10: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
9: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából, szóval nagyon-nagyon sok rajta volt a, még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, szóval nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen, az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük, a Borodecsevvel, a Csolyjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért.

0: Képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakán módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ez nem ezt beszéltük meg. És hogy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan, akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval, de hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
0: segítség,
1: mint az Mrzlina nevű fajlásnál. Szóval a cseh.
0: Csupenics,
1: oké. Okay. Őről tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
0: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
0: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
0: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és meg nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy
1: 9 tust szerzett zsinórba,
0: és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztosan nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: Majd nyert 15-2-re.
0: Igen.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta

0: cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
1: Köszönöm szépen a Vaceknak. Igen.
0: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi tőröző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
1: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
0: Hát igen, a sikerektől azért messze.
1: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk, igen.
0: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
1: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel indultunk idén is.
0: Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet
1: van,
0: szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes
1: így
0: lenni.
1: Van,
0: szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Ő nekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
1: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és egyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint öt tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán tényleg mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
0: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
1: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrej Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európa-bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európa Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európa Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az egához. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a hetedik asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanata ennek a csapat asszónak.
0: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
1: Hát a hangzavart, szóval egy nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáértő a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
0: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
1: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheunga, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a Szemire szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezzel most nem tudtuk, ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ezen az egy asszó, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőben, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
0: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
1: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az az, hogy az első 4 az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyel is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
0: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
1: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
0: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
1: Így van.
0: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
1: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2-es, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
0: 7. lett tehát a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
1: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
0: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
1: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérmünk után mondtam, így van.
0: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
1: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát. Folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan
0: jó. Te vagy a rangidős.
1: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésről edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
0: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavalyi bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
1: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
0: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
1: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
0: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen egy perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
1: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
0: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
0: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
1: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra. De ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem megy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
0: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
1: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
0: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
1: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
0: Most lett vége a kék szalag.
1: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott ugye folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
0: Dózsa Dániel, köszönjük szépen! Műsorunk véget ért, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Kreisz Bálint és munkatársaim Bredák József, Cserjés Bendegúz, Jó András és Szabó Bence nevében búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával. További szép estét kívánok!
2: Ez volt a Körkapcsolás.
3: A Nemzeti Sport Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ezt überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
9: Két magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában a Párizsi Európa-bajnokságon. 3-5 tusázónk jutott elődöntőbe a nőknél az isztambuli Európa-bajnokságon. A Köbenhamn labdarúgó csapatába igazol Mark Graf Ákos. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
2: Sportvilág.
9: A 10 kilométeres olimpiai számban szerzett ezüstérmet Betlehem Dávid nyíltvízi úszásban a Párizsi Európa-bajnokságon, miután szoros versenyben volt a tókiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal. A számot a német nyerte. Kovács Seres Unor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. Betlehem Dávid Korsós Kristófnak nyilatkozott a verseny után.
10: Egyelőre még nem tűnsz annyira boldognak, de azért remélem ez majd változik itt az interjú közben. Hosszú hajrát indítottál, ezüst a vége, hogyan könyveled el magadban ezt így?
11: Jó volt, jól éreztem magam, éreztem, hogy a franciák végig nem a végén akarnak mondjuk, de persze a végén is el akartak lenni, de inkább mindig el akartak lenni, hogy mondom, azért hazai nézők előtt éreztem, hogy sokszor, ha kell erőből, de próbáltak mindig elő lenni, szóval a 6. kör végére azt mondtam, hogy most már tényleg elő kell maradni és menni, szóval remélem, hogy sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont hát a végén kicsit korán nyitottam meg a hajrát, itt a 7. kör visszafelé már éreztem, hogy előre kell menni, és próbálni menni, kicsit kizökkenteni a flót. Szerintem sikerült, aztán nem kell az elfelejteni, hogy a világ egyik, hanem a legjobb nyíltvízi úszója még mindig attól még, hogy a hideg hullámos íze nem úgy ment neki, de látszott, hogy a végén már neki se sodort annyira a víz, inkább ő is bal oldalon ment, mint hogy kiment volna a hajókhoz. Jó taktikával úszott, és tényleg akkor indult el mellettem, amikor nem számítottam rá, szóval nem tudtam úgy harcolni valahogy szerettem volna, de tényleg elkészültem az erőmmel, szóval nem vagyok csalódott, ebbe ennyi volt, örülök, hogy volt bennem, hogy elinduljak, és magamra vállaltam az utolsó kört.
10: Igen, említetted ezeket a taktikai döntéseket, ez mennyiben volt improvizáció? Én itt menet közben a parton azt az infót gyűjtöttem be, hogy nagyjából ez volt a terv, hogy a 7. kör második felében megindulsz.
11: Igen, hát én is ezt szerettem volna, ugye 1200-as volt egy kör, szóval visszafele kb. 1600-1700 méter, azt szoktam bírni. Most is szerintem elég jól bírtam, hiszen hárman maradtunk a végére, a Klemet is már egy kicsit lemaradt tőlünk, szóval jó formában vagyok, jól éreztem magamat. Nagyon feküdt a fulónak ez a síkvíz, melegvíz, szóval nem vagyok csalódott tényleg. Azért tőle kikapni nem olyan rossz, de remélem azért holnap én verem meg őt.
10: Ezzel együtt úgy sejtem, hogy a 10 kilométeres versenyt szeretted volna itt a legjobban teljesíteni. Ugye nagyon jó szezonod van, ez az ezüstére mennyire illik bele ebbe a sorba így?
11: Beleillik. Amíg érem, addig beleillik, meg Egyiptomban is pont a flow mögött volt a második, szóval tényleg nem vagyok elégedetlen, ezért jöttünk a 10 kilométerért, hisz nem tudjuk, hogy mi lesz ma este, holnap reggel itt a Szajnában úszás után, de tényleg ezért jöttünk, ez volt az Európa-bajnokság lényege, a főszám, a királyszám, szóval örülök, hogy dobogó lett, és a dobogónak is nem a legalsó foka. Persze jobb lett volna, ha EB-t nyerek, de hát erre az még még van pár esélyem, igaz, nem olimpiai számba, de jó azt érezni, hogy ott vagyok az elsők között, és úgy, hogy 28-ban nem a flónak fog kedvezni a hideg hullámos óceán, szóval, vagy tenger, szóval remélem, hogy minden évben ott tudok maradni tényleg a dobogón, és 28 úgy menni az olimpiára, hogy én vagyok a legesélyesebb.
10: Ha már így a várható következményekre céloztál, mennyire volt ez más verseny, mint a két évvel ezelőtti, a körülmények, a pálya, akár mennyivel volt könnyebb esetleg?
11: Olyan szempontból könnyebb volt, hogy nem volt akkora sodrás, mégis úgy úsztunk össze-vissza, mint hogyha nem tudom, úgy sodorna, mint az olimpián, szóval kicsit fura volt, hogy mindig a hajók mellett úsztunk, meg hídnál is inkább a híd lábát céloztuk, mint hogy közötte úszunk át, de mindegy, igazából követtük az elsőt, ha én voltam, akkor engem követtek, ha a flow, akkor a flow-t követték. Szóval ilyen szempontból könnyebb volt, viszont nehezebb volt, hogy kisebb volt a pálya, sokat több forduló volt, sokkal több verekedés volt, de tényleg, mivel hármas levegővel próbáltam úszni, hogy minden oldalról lássam, hogyha valaki próbál ránk jönni, mindig szerintem tudtam viszonylag jól korrigálni, és láttam, hogyha valaki mellett úsztam, inkább őt támadták, mint próbáltam kacskaringózni előttük, szóval ilyen szempontból nehezebb volt, de összességében szerintem egyszerűbb volt, mint Párizsban.
9: A nyitvízi úszók 10 kilométeres számában a Párizsi Európa-bajnokságon ezt követően a nőknél Mihályvári Farkas Viktória is az ezüstérmet szerezte meg. A kétszeres Európa-bajnokot is megkérdezte Korsos Kristóf.
10: Egy gyönyörű ezüstérem ezúttal is Magyarországnak, 10 kilométeren. Gratulálok Viki ehhez az eredményhez. Mekkora küzdelem volt ezt, ahogy élted meg?
12: Hát először is köszönöm. Az, az igazság, hogy azért ez a 8 kör, ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy úristen, még ennyi kör van hátra, azért sokkal másabb mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni, de összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Azt gondolom, hogy azért az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de azt gondolom, hogy büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is, úgyhogy nyilván még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és most tényleg jó formában vagyok.
10: Hát ugye ennél jobb körülmények között nem tudsz hasznos tapasztalatokat szerezni, szóval ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Esetleg a fiúk versenyéről érkezett olyan információ, ami segíteni tudott téged itt a versenyzésnél?
12: Összességében egyébként azt gondolom, hogy én néztem a fiúk versenyét, és ugye ők mindig kijöttek a hajók mellé, ami ugye... Itt most nem volt akkora sorrás, mint amit hallottam így az olimpiáról, ugye én ott nem úsztam, úgyhogy az csak hallomás volt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy az első körben megnézem, hogy milyen, hogyha nem jövünk ki a hajók mellé. Ugye elég gyorsan előre kerültem, úgyhogy tudtam ilyenekkel próbálkozni, és hát ugye volt, aki kiment a hajó mellé, és igazság szerint nem volt sokkal gyorsabb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó ez az ív itt középen is, aztán hát a második felére már én is fáradtam, és azért láttam, hogy egy kicsit gyorsabbak, hogyha kimegyünk a hajó mellé, úgyhogy onnantól kezdve én is mentem a hajó mellé, amúgy az könnyebb volt úszni, így utólag kiderült, de jó, így az utolsó 3 körre így, ja, amúgy így sokkal könnyebb, de szerintem az, hogy a fiúk ott ugye többet úsztak, meg ilyenek, azért az valamivel így segített, hogy ezt nem biztos, hogy be kell vállalni, az elején nem is nagyon kellett, a végén azért kellett, nem tudom, igazából szerintem nálunk sokkal jobban fújt a szél, ami így a hidak alatt jobban érzi. Tehát ott beszorult a szél, és ott azért elég nagy szembeszél volt, mondjuk amikor lefele úsztunk, illetve hát konkrét erdőkön kellett átverekednem magamat, tehát volt olyan, hogy fejemen teljes mértékig ágak, meg hínár, meg minden, meg belefejeltem valami kemény műanyagba is, úgyhogy azért volt itt minden.
10: A taktika választás kapcsán itt most vázoltad, hogy miért döntöttél így, és ez nyilván érthető is, viszont ilyenkor mi játszódik le egy úszóban, amikor szerintem számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, és tényleg ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
12: Igazából ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát hátha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Nyilván ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem. Ugye nekem nem olyan gyors a hajrám, tehát hogy azért a többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok, úgyhogy nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
10: De tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyíltvízi célokat figyelembe véve?
12: Szerintem ez egy nagyon jó előrejelzés, ugye az, hogy tavaly ugye zöldfülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni, például tavaly meg ilyenek, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám, de szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is két bronzérmet szereztem, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobban jövök bele, tanulok, és azt gondolom, hogy ez így nagyon nehéz, vagy hát nem is tudom, fura kijelentés, főleg tőlem, de én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
9: A számot a Párizs olimpián bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci nyerte meg. A vízes EB-n Kun Patricia 26-ként zárta a női 3 méteres műugrás selejtezőjében. A négy magyar induló közül három jutott tovább az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbbjutás, a 9. helyen ért be. A B-ben Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka viszont a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re.
2: Nemzeti Sportkrónika.
9: Szombathelyen rendezték a HPOEL Beersheva Tzreven Zvezda mérkőzést a labdarúgó bajnokok ligája selejtező 3. fordulójában. A párharc első felvonásán az 58. perctől emberhátrányban játszó izraeli csapat nyert 1-0-ra. További eredmények a mai játéknapról: Jölbi, Szlován Bratislava 1-2, Ararat Arménia Celje 2-1, Levski Sofia, Kárat Almaty 1-0, Dinamo Zagreb, Zalgiris Kaunas 5-0, Olympiakos Nijmegen 0-0, Royal Union Saint-Gilloise Bodø Glimt 3-3, és Sparta Praga Lyon 2-1. Holnap két hazai nemzetközi mérkőzést is rendeznek a Ferencváros labdarúgóinál. A férfiak 20 óra 15 perctől a lengyel Gornik Zsabzse ellen az Európa Liga, a nők pedig 16 óra 30 perctől a görög PAOK-kal szemben a Bajnokok Ligája selejtezős párharc első felvonásán játszanak. Óvatos, okos és intelligens játékot vár a Ferencvárostól Borbély Balázs. A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón így nyilatkozott a vezetőedző.
13: Most tényleg a középső középpályáról azért egy picit elfogytunk, így hogy Nebi és Filip is kiesett, de ugye Ádám már nagyon régóta nem játszott mérkőzést, május elején a legutoljára, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nincs rossz fizikai állapotban, és szükséges esetén rendelkezésre áll és bevethető. De ez ugyanaz Nebire is vonatkozik, tegnap már a csapat teledzett, úgyhogy meglátjuk ma, hogy fog kinézni, de bízom benne, hogy le tud ülni a padra is, és szintén szükség esetén ő is bevethető lesz. Egyértelmű, hogy az a párharc az azért nem 90 perces, hanem 180 perces, tehát azért nem lehet fejjel menni a falnak, de ennek ellenére igen, szeretnénk a saját játékunkat játszani. Nagyjából tudom, hogy mit várhatok az ellenféltől. Óvatosnak kell lennünk, okos játékot bemutatnunk, de nyilván szeretnénk egy olyan teljesítményt nyújtani, és egy eredményt elérni, ami jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Óvatosan, okosan, intelligensen kell játszanunk. Nyilván én szerintem az eddigi mérkőzéseken, az európai mérkőzéseken a támadójátékunk az rendben volt. Nyilván az utolsó mérkőzésen, ugye 60 percet ember hátrányban játszottunk, az azért rányomja a bélyegét a támadójátékunkra. De én bízom abban, hogy azt a minőséget, amit európai porondon tudtunk mutatni, akár védekezésben, akár támadásban eddig a pontig, azt holnap is képesek leszünk megmutatni. Tudjuk, hogyha ezt a kört melyik csapat sikeresen veszi, az minimum a konferencia liga a főtáblájára kerül, úgyhogy nem babra megy a játék. Ez a mérkőzés nem 90 percről szól, hanem 180 perc, vagy esetleg hosszabb is lehet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindkét edző, vagy mindkét csapat ezzel tisztában van, és valószínűleg ebben a felfogásban is fog kezdődni majd az első mérkőzés. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mire számítsak. Egy racionális, pragmatikus gondolkodású emberről vagy szakemberről van szó, úgyhogy ennek tudatában tudom, hogy mi az, ami holnap vár ránk. Most az, hogy mivel lennék elégedett, olyan eredménnyel lennék elégedett, ami egy jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Most így egy vagy két gólos győzelem, vagy akár döntetlen is, ez mindig van egy visszavágó, mindig van egy másik mérkőzés, úgyhogy inkább az eredményről most igazából nem akarok beszélni.
9: Mire számít a lengyel csapat vezetőedzője, Mikál Gásparék?
14: Napravde mocni zespół, dužo dosvědčených pilkařů.
15: Nagyon erős csapatról beszélünk, és pont ezért gondolom, hogy egy nagyon kiegyenlített játék lesz holnap. Edzőt egyébként én ismerem is, ismerem azt a vezetési, ismerem azt az edző stílust, ami nagyon hatékony. Kijelentettem, hogy kicsit másként kellett készülnünk itt a holnapi találkozóra, különösen itt, ami a csatárokat illeti, az első sor a holnapi magyar ellenfélnek. Nagyon-nagyon magas kvalitású játékosokból áll, de itt a széleket is mondhatjuk, illetve a védők is nagyon-nagyon jó és magas kvalitású játékosok, úgyhogy én abszolút egy kiegyenlített meccsre számítok a holnapi nap folyamán.
14: Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz. Nie chcę rozmawiać o wyniku, ale chcemy się...
15: Nem szeretnék és nem akarok most az eredményről beszélni, nem akarok most az eredményre, a holnapi meccs eredményre koncentrálni. Itt túl vagyunk itt a Fenerbahce ellen, ugye két meccsel. Igaz, hogy más-más taktikát és más-más felállást választottunk a Fenerbahce elleni két meccsen, de elkövettünk két nagy hibát, két nagy taktikai hibát, aminek köszönhetően ugye kiestünk a BL-ből, és pont ezért analizáljuk a helyzetet, hogy mi az, amit majd kicsit máshogy kell a holnapi meccsen csinálni. Erős ellenfelünk van holnap, tehát én most nem szeretnék a végeredményre koncentrálni és arról beszélni, hanem csak a holnapi meccsre.
14: Jak będzie potem ta rivalizacja na tym boisku?
15: Chcemy zagrać offenzívan, tehát mindenképpen offenzívan fogunk játszani. Egyébként mi mindig úgy kezdjük, hogy próbálunk az első meccsen is offenzív támadó játékot folytatni. Amire nagyon szeretnénk koncentrálni holnap meccsen, hogy kontroll alatt tudjuk tartani a meccset, hogy mi legyünk a kezdeményező, kontrolláló szerepben. Nagyon meleg időjárás várható holnap, tehát nem csak nekünk, hanem az ellenfélnek és mind a két csapatnak óvatosnak kell lennie és bölcsnek kell lennie. Nem mindegy, hogy hogyan mozognak ilyen a játékosok a pályán, de összességében ezekre fogunk koncentrálni.
9: Nagy Ádám 10 év után tért vissza a Ferencvároshoz, és akár már szerdán bemutatkozhat, hiszen bekerült a Górnik Zsebrze elleni Európa Liga selejtezős mérkőzésre benevezett keretbe. Szabó Bence interjúja következik.
16: Büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer itt fogalmaztam, hogyha hazajövök. Egyszer akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált. Azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Liga Kupa, Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána, én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig, de javíts ki, hogyha tévedek, még nem jöttek össze a selejtező sorozatok.
17: Hát igen, ugye a főtábla az a 2019 környékén akkor volt először, igen.
16: Így igaz. Tehát hogy nyilván, hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban ez a Fradi, a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
17: Azért eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára? Meg hát alapvetően erre is rákérdeznék, hogy most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
16: Hát figyelj, szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előre látva az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. Persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg milyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori. Egyébként ilyen nagyon-nagyon nagy melegbe játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik megfülnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy ez emiatt inkább ki se jönnek. Összességében nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberrel kevesebben játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni. A magyar bajnokikon meg kicsit döcögős ez az egész. Nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbély Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulás fognak látni a szurkolók.
9: A Ferencváros holnap 20 óra 15 perckor játszik a Górnik Zsebze ellen az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában az első mérkőzésen. A visszavágót jövő csütörtökön Lengyelországban rendezik. A meccseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Sűrű felkészülési időszak után holnap megkezdi szereplését a női bajnokok ligájában a bajnoki és kupacímvédő Ferencváros labdarúgó csapata. A görög PAOK elleni párharc első mérkőzéséről Albert Frolián vezetőedzővel Németh Kornél beszélgetett.
18: Tavaly az könnyebb volt az a csoport, tehát azért elemeztük az ellenfeleket, ott éreztük azt, hogy van lehetőségünk, vagy sanszunk arra, hogy ezt a mini tornát behúzzuk. A mostani az sokkal nehezebb. Egy az, hogy sok játékosom elment, kevés van, és ráadásul a tavalyi legjobb játékosom a Nagy Viki nem áll a rendelkezésemre, úgyhogy egy kicsit átforgatott csapattal fogunk holnap játszani a PAOK ellen. Az biztos, hogy sokat számít a tavalyi menetelés, mert nemzetközi rutint szereztünk. Tehát azért a csapatnak a magját azért megpróbáltam megtartani, amennyi a költségvetés engedett. Tehát azért, hogy mondjam, a kezdőcsapatunk nem néz ki annyira rosszul, de azért tudjuk, hogy egy olyan PAOK ellen fogunk játszani, aki nagyon szervezett taktikailag, az ők is megnyerték a bajnokságot, kupát, ők is, a görögnői futball is egy kicsit feljövőbe van, de az, hogy a mini tornát meg tudjuk nyerni, az most megmondom össze a realitás miatt, nem vagyunk sanszosak, mivel a Bránt kaptuk csoportba, és azért tudjuk, hogy a Brán jóval erősebb csapat, mint a Valarenga, és azért azt látszott már ott is, hogy a Valarenga azért főleg az északi női futball jóval előrébb tart, mint a magyar. Azért a PAOK nem annyira agresszív csapat, hanem próbálnak futballozni, ami lehet, hogy nekünk előny, mert mi meg hozzászoktunk ahhoz, hogy ellenünk mindenki úgy jön ki, hogy azért megpróbál minket letestelni, tehát a párharcokba belemenni, hogy ott minél hamarabb kizökkentsék a játékosaimat a mérkőzés koncentrációjából. De én most úgy érzem, hogy ő a Vikut nagyon-nagyon, tehát őre az utolsó pillanatig, mert ő mondjuk kezdő volt a Topoly ellen, de 20 perc után le kellett cserélni, mert mindig nem jó a bokája. Ő egy nagyon nagy vérveszteség. Tehát azért egy nagy Viki, azt mondom, hogy most a Európa szinten közép csapatokba, top bajnokságokba is megállna a helyét. Tehát őt nagyon sajnálom, hogy nem tudom, és ezért kellett átvariálnom az egész kezdőcsapatot. De bízom benne, hogy tudunk meglepetést okozni, tehát hogy lesznek olyan pillanatok, ami idézi a tavalyi csapatomat, tehát hogy próbálunk focizni, de itt a legnagyobb ellenség az az időjárás.
9: A Kőbenhaun labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Markgráf Ákos, jelentette be a Dán és a Lila Fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésben szereplő kivásárlási árat. Ma pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Kőbenhaun kifizette az összeget. Az átigazolásról Markgráf Szabó Bencének beszélt.
17: Hogyan jött ez a megkeresés, átigazolás? Ugye van ennek egy különlegessége mégpedig, hogy gyakorlatilag ezen a nyáron kétszer váltották klubot.
19: Igen, tudni kell, hogy amikor Újpestre mentem, egyáltalán nem volt szó erről az átigazolásról. Nyilván, hogyha ez lett volna, akkor nem így zajlott volna ez az egész. Nagyon gyorsan jött, múlt hétvége fele hallottam az egészről, és igazából odáig lezajlódott, hogy gyakorlatilag két nap alatt mindenben sikerült megegyezni, a kluboknak is, úgyhogy vasárnap este már ki is tudtam repülni, és aláírni igazából a szerződésemet, úgyhogy igen, elég gyorsan lezajlott.
17: Azok a hírek igazak lehetnek, hogy volt egy fix kivásárlási árad Újpesten, és gyakorlatilag a Kopenhága, mivel nagyon kellett neki egy olyan poszton szereplő játékos, mint te, ezért azt mondták, hogy rendben, akkor ezt a pénzt ezt lerakjuk, és akkor te már veled szeretnének ne tárgyalni?
19: Mint az Újpest is tájékoztatott, ez igen így zajlott. Igazából nagy tárgyalások a két klub között nem zajlottak, úgyhogy igen, gyakorlatilag velem megegyeztek, és le volt ütve az üzlet.
17: És te hogyan éled meg ezt az egész történetet? Ugye hát, gondolom, te úgy készültél még egy-két héttel ezelőtt, hogy te az Újpestben le fogsz játszani majd egy jó évet.
19: Igen, abszolút, teljesen szerettem volna az Újpestre koncentrálni. Direkt igazából a menedzserimet kértem is, hogyha bármi esetleg jönne, akkor az csak abban a stádiumban említsék meg nekem, hogyha már teljesen biztos, úgyhogy teljesen az Újpestre koncentráltam. Igen, szerettem volna segíteni a csapatnak, és azt gondolom, hogy az volt a cél, meg az a cél most is Újpesten, hogy visszajutassák azt a klubot a megfelelő helyére, ahova az való. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok nekik, és remélem, hogy sikerül, és köszönöm szépen nekik, hogy ilyen profin hozzáálltak ehhez az egészhez, és az ő céljuk is az volt, hogy én a fejlődésem szempontjából minél gyorsabban ki tudjak jönni ide.
9: Tóth Alexel a soraiban az angol Bournemouth felkészülési mérkőzésen 10-1-re kiütötte az olasz Genovát. Sportvilág. Távozott a Kisvárda női kézilabda csapatának vezetőedzője Józsa Krisztián. Az NBA-ben szereplő klub beszámolója szerint a megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség felől érkező források tisztázatlansága miatt kénytelen volt döntést hozni. A 3 évvel ezelőtt kinevezett vezetőedző mellett 3 játékos is elhagyta az együttest. Legjobb 8 közé jutott az U18-as magyar férfi kézilabda válogatott a szerbiai Európa-bajnokságon, miután 37-32-re legyőzte a horvátokat. A korosztály női csapata pedig a romániai világbajnokságon jutott negyeddöntőben, azután, hogy 41-36-ra legyőzte Kínát. Lépésről lépésre a legjobbak közé szeretne érni a Nyíregyháza női röplabda csapata. Az extraligában szereplő klub vezetőedzője Pampuks Csaba és válogatott játékosa Tóth Fruzsina, aki sérülés miatt lemarad az augusztus 21-én kezdődő Európa-bajnokságról, Zsoldos Barnának beszélt a felkészülésről.
20: A Nyíregyháza Fátum házatáján már mozgást érzékelek. Pampuk Csaba vezetőedzővel beszélgetek. Hallottam, olvastam, hogy a játékosok jó erőlléttel jöttek vissza, teljesítették az egyénükre szabott penzumokat. Alakul, formálódik a csapat?
21: Igen, alakul. Jönnek egyesével majd elfoglalni az albérleteket, és költöznek Nyíregyházára. A nyára mindenkinek megvolt az egyéni kondi program, azt végigcsinálták a lányok, most majd megkezdjük a felméréseket, és akkor az alapján fogunk tovább menni, augusztus 17-ével kezdjük meg hivatalosan a felkészülésünket.
20: Ha már a játékos mozgásokkal indítottuk a beszélgetést, hogyan lehet összefoglalni a játékos mozgást?
21: Akit tudom, hogy már úgy bejelentettek az egyesületnél, Berkó Lili és a Godó Panni. Feladóposzton jött Berkó Lili. Benne egy olyan feladót próbáltunk keresni, ugye, aki magyar elsősorban, és gyors játékot tud játszani. Az ő technikai tudása az nekünk az tökéletes lesz arra, hogy egy gyors játékot tudunk játszani.
20: Folytassuk a felkészüléssel. Most erőnlétről van szó elsősorban, vagy már azért a labda is előkerült?
21: Igen, egyéni képzéseket már csináltunk egy héttel ezelőtt is, és ott már labdáztunk, kondiztak a lányok. Most is igazából csak ilyen ráhangoló edzések vannak, akik itt maradtak rehabilitációra, vagy itt vannak. Délutánonként 4 órától labdázunk, majd 17-ével fog kezdődni az egész, ami folyamatosan már labda, kondi, homok, minden benne lesz.
20: Egyébként mi az elképzelés a csapatot illetően? Mert ugye a rájátszás az nem kérdés, csak utána mindig az, hogy most az első 4, vagy 8-ig, szóval mi az elképzelés, Csaba?
21: Én nem mondanám így ki így a helyezéseket tekintve, mert nem tudjuk, hogy az ellenfelek hogy erősítettek. Mi tudjuk körülbelül, milyen játékerőt fogunk képviselni. Elkezdjük a bajnokság, és lépésről lépésre fogunk haladni. minél több győzelemmel szeretnénk azért ott lenni a dobogóhoz közel, nem mondok helyezést, de azt kell, hogy egy olyan mag, olyan csapat alakuljon ki, aki küzd a pályán, hajt, és emelt hővel tudunk mindig lejönni a pályáról.
20: Nagy mozgás volt itt a Fátum házatáján, de a helybéliek, mintha ma ragaszkodtak volna a csapathoz. Megvan a kisugárzása ennek a csapatnak, megvan a hatása itt az együttes tagjaira.
21: Igen, ezt lehet mondani, akik már több éve együtt játszanak, azok már volt, van egy kialakult mag, egy erős mag, és általában akik jönnek hozzánk, azok mindig tudnak csatlakozni, ezért voltunk mindig is erősek, én úgy gondolom.
20: És akik jönnek, őket pedig befogadják és beépülnek.
21: Igen, hál' Istennek eddig mindig úgy volt, hogy beépülnek, beépültek. Olyan személyiségű játékosok jöttek, akik tényleg pozitívan és találkozó formában azért mindig együtt vannak a lányok szabadidőkben is. Ez, ha a csapat összeáll, ez megmutatkozik a pályán is, hál' Istennek. A tavalyakra visszatérve, akik ugye nem tudtak itt maradni, sajnos mindig ebbe a szituációba esünk minden szezon végén, el tudnak igazolni külföldre, nívósabb bajnokságokba, vagy pedig olyan, ugye profi sportolók olyan pénzekért tudnak más csapatokhoz menni, amit mi sajnos nem tudunk megfizetni. Én azt akarom tényleg, hogy lépésről lépésre minden lehetőséget kihasználva ott legyünk a legjobbak között.
20: Van annak a csapatnak egy üdvöskéje, Tóth Fruzsina,

0: olyan, hogy hogyha így halad a felépülés, akkor nem kell műteni, viszont ő azt ajánlja, hogy ha a szezonban, vagy az, hogy ne sérüljek rá vissza, akkor inkább csak rehabozzak, gyógytornázzak augusztusig, amíg a szezon nem kezdődik el. Nyilván sajnálatosan nem tudok ott lenni a válogatottba, de full fókusszal készülünk a szezon kezdésre.
1: Nyilvánvaló dolog, nem kérdés, hogy helyre jössz, és a csapat rendelkezésére állsz, meg majd később a válogatott mérkőzésekre is.
0: Természetesen, nyilván azért is maradtam itthon, hogy a csapat részére 100%-os legyek a kezdésre, az augusztusi kezdésre. Már most is azt tudom mondani, hogy szinte teljes erővel tudok neki menni az edzéseknek, fájdalommentesen. Ez volt a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a rehabilitáció jól alakult.
1: Közben figyeltem, mert egyik kezedet is mozgatod, a másikat is. Próbálom kitalálni, hogy melyik, de nem tudnék rá tippelni, hogy melyik a sérült.
0: Sajnos a jobb vállam volt, de tényleg most már olyan fájdalommentesen tudok vele bármit is csinálni, akár a magánéletemben, akár itt a konditeremben, pont most is onnan jövök, hogy tényleg nem érzek fájdalmat.
2: A sportvilág végén még egyszer a legfontosabb hírek. Két magyar ezüstérem a nyitvízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi Európa-bajnokságon. 3-5-ösázónk jutott elődöntőbe a nőknél az isztambuli Európa-bajnokságon, és a Köbenhamn labdarúgó csapatába igazol Markgráf Ákos. A hallgatótnak köszönöm a figyelmet, Szilágyi Dóra vagyok, viszont hallásra.
3: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok, vízilabdával foglalkozunk, vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: A Ferencváros játékosa vagy, ugye? Ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat, vagy szuper döntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
2: Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik
1: csodálom.
2: És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kiskutyát, és vele foglalatoskodunk.
1: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
2: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
1: Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársaid, de elmondják, hogy mire készülj, például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
2: Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, őze már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
1: Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
2: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
1: A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
2: Így van, hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
1: Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél, tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
2: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól, tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
1: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
2: Hát én szeretem, a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek...
1: Meccs közben?
2: Igen, robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
1: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen is, hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
2: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, és így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztolni.
1: Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
2: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
1: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
2: Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
1: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
2: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
1: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
2: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
1: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
2: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk, nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
1: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
2: Hát
1: bátok.
2: Vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
1: Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
2: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek. Ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
1: Vagy Gödöllőn, ugye?
2: Vagy Gödöllőn, igen.
1: A világkupa előtt.
2: Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
1: De más.
2: Más, mindenféleképpen
1: junior
2: más.
1: Junior csapat ellen
2: igen,
1: játszani.
2: És A csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
1: Itt rögtön azzal kezdtetek.
2: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentrálsággal tudtunk menni.
1: De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül, vagy
2: körülbelül
1: juniorok, amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptuk, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a csikó csapat meg vicceljen benneteket.
2: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na, nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
1: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
2: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
1: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
2: Hát hivatalosat nem tudok mondani. Az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt. Tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény 2 évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
1: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
2: Igen.
1: Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkoztatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
2: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerős spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Nagyon jó hangulat volt.
1: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
2: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
1: Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy persze nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
2: Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az U20-as horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna,
1: hazai pályán nem marad.
2: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket is a végén, mi egy góllal, de be tudtuk húzni.
1: Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
2: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
1: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
2: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt be is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
1: Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
2: Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
1: Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
2: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon, nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be, egy különböző világversenyen lehet, egy teljesen másik 4 csapat lesz, mert, és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
1: Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
2: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt reméljük teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
1: És MVM Dóm, tehát
2: igen.
1: Nagyon sokan lesznek.
2: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
1: Na, az feldob-e például?
2: Az engem nagyon feltöltött, igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
1: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
2: Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal. Én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyelőre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
1: Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
2: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
1: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
2: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyelőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
1: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
2: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
1: Amikor megy a klub idény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
2: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évbe. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
1: Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
2: Nagyon jobban vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évig 3-4-szer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
1: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
2: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaolítsuk a trófát.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél, visszaódítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
2: Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
1: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
2: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
1: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
2: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját, ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
1: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
2: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek, én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt, még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
1: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
2: Elgondolkozni.
1: Nem akarlak elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
2: Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
1: most
2: tanul.
1: Most már kiskutya is.
2: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
1: Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
2: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
1: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
2: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni. Jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
1: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
2: Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Végvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
1: Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
2: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
1: Ebben a sorrendben.
2: Remélem, nem kérek sokat.
1: Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Pisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk így szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki eredményre nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Hát szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem, egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja, az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen,
2: ugye?
3: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávé, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát ennek a mostani órának az is a célja, hogy egy picikét ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hozta, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrott produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatával 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok.

0: dolog, bár hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, a gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt így vénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
1: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
0: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is, annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
1: abszolút
0: adott.
1: És ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
0: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, hogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
1: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltátok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám, tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehető legmagasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
0: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és már második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
1: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
0: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos. Tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne. Viszont tényleg mindenki

0: meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
1: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat. Nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem föl a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illeti, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motiváció. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál.
0: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagyon nagy szerepe van az a struktúra, amiből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
1: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzés munkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni, tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell, mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és van nyilvánvaló. Sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
0: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
1: Ezt maximálisan egyetértek.
0: És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjáték, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
1: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen amikor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
0: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapi információt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
1: Egy vesztett helyzetbe belemegy.
0: Esélytelen, hogy megverje, és ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációk bejött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
1: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességei alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
0: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
1: Az tehát már késő.
0: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogóztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki, viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe, megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
1: Hát azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának megszerezett.
0: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
1: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokan magas ember, sokan nagy darab, bár persze, hogyha a Balkánra megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
0: Biztos, hogy megszületnek.
1: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
0: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz, hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
1: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja?
0: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
1: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve hogy te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnod kell. Ugye tudjuk, Ölcsem a Rodriguez távozásában sok mindent szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek, a hírek előtt foglalt nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
0: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal, tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Az egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba, tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
1: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
0: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
1: És úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
0: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem, viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
1: Folytatjuk a beszélgetést Soltonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérnem, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkával pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevőből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt remaradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
1: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
0: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
1: De miért?
0: Most.
1: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük, meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
0: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
1: Gazsó egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelentkezésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
0: Nagyon-nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
1: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
0: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmaztál, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
0: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
1: Kicsit húsba kötött helyzet, nem könnyű.
0: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólnám, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klubmunkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, uh-huh. hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És
1: amikor, ott professzionális munkát végeznek.
0: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
1: De akkor ez szív kérdése?
0: Igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
1: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
0: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióm nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen.
1: Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már, most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
0: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontjából. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény. Uh-huh.
1: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
0: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával. Ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
1: A játékosok megszólításában akkor annak lesz-e jelentősége? Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod. Tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa-bajnokságra, az U20-as Európa-bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
0: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy... Ez egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
1: Tehát én is ezt gondolom.
0: Nem tudja olyan mélységig, vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
1: És az nemzetközi?
0: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább bele lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
1: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod és tartjuk, és ez a mostani 20-as Európa-bajnokság is ugye eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen, vagyis mondjam, távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy nem, hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
0: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális táb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. Amikor VB ezüstöt szereztünk.
1: 2023-as.
0: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunkét is fel volt térképezve.
1: Egyénileg is
0: csapat szinten is, tehát meg volt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten, vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése, vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár. És ezekre a buktató pontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikában, ami nekünk segít. Tehát most felhoztod a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
1: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis
0: döntőben legyőztétek őket. Igen, és azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy milyen a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, és hogy van egy struktúránk, de volt egy, az volt a cél, hogy
1: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
0: Igen, abszolút, én ebben hiszek, és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valaki itt a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknamovics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány, és sorolhatnám így egymás után a Gáncs Pető Máté, a Kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
0: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma. Tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
1: Aha. De valahol mégis ez a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül
0: igen,
1: nem nagyon
0: és,
1: megy.
0: És ugye úgy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
1: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
0: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkori játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
1: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még igen, ők azért befolyásolhatók.
0: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre is. Hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
1: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
0: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
1: követik
0: is.
1: Követik ezt szerinted? Tehát,
0: én bízom benne, tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
1: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya műfajhoz, ugye?
0: Hogy mennyire profi játékos, aha, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. Ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
1: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
0: Igen, Én a maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
1: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
0: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik tudnak együtt dolgozni. Most nagyon jó példa erre a junior válogatott, ahol hihetetlenül jó stábunk volt, nagyon jól éreztük magunkat, és nem arról van szó, hogy nem lehet nekem ellent mondani, sőt éppen ellenkezőleg, tehát hozzá minden információ befutott, mindent megbeszéltünk, de abszolút megvolt a visszakérdezésem is sokszor, hogy na most ez hogy legyen, na most ez hogy csináljuk, szerinted mi legyen a legjobb, mert én azt nem akartam meghatározni, amiben én nem vagyok jó. Tehát én a taktikát szerettem volna meghatározni, azt, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtsák, de egy stábnak nagyon fontos, hogy emberileg fogadjuk el egymást, bízzunk egymásban, jó hangulat legyen, erről nem szabad elfeledkezni, mert egy kicsit egyébként ez amit az elején említettél, hogy az Európa-bajnokság csak rá erősített, most így utólag nem árulok el az a titkot, hogy a tárgyalások már megkezdődtek az Európa-bajnokság előtt
1: is. Hallottuk.
0: Szinte pont került a végére, csak én nem akartam ezzel foglalkozni. Persze. Az Európa-bajnokság alatt, de amit kezdtem
1: a hangulatot,
0: mondani.
1: A hangulatot, hogy ez mennyire fontos, hogy tulajdonképpen egy építő jó hangulat legyen.
0: Igen. Na mindegy, mert eszembe jut már, öregszem, elfejtettem a lényeget.
1: Sok felé kalandoztunk el, de minden esetre azzal én is egyetértek, hogy egy jó munkahangulat nélkül nyilván nincs fejlődési lehetőség. Viszont akkor engedd meg, hogy én tereljem tovább egy picikét a szót azzal kapcsolatosan, hogy amit elmondtál, én abból azt érzem, hogy neked egy elképesztő integráló erővel kell bírnod, amiben akár a különböző egyéniségű játékosokat, és ugye a különböző szakembereknek a tudását kell tudnod végül is azért a felelősség döntésével tovább vinni és eldönteni, hogy akkor mi lesz ebből. Ez egy szép nagy feladat. Viszont akkor kicsit bontsuk ezt most le a játékosokra. Ugye azért az látható, hogy akár az U23-as világbajnoki ezüstérmes csapat, akár most ez az U20-as EB arany, azt sejteti, vagy abban a reményben tarthat minket, hogy van itt egy nagyon erős felnövő generáció. De ugye a nagy kérdés, és ezt már az előző órában elkezdtük egy kicsikét kibontani, hogy hogyan lehet ezt átkonvertálni az U35-tel való találkozásra, hogy most ezt ide fordítsuk le. Mennyi idő ez, illetve a jelenlegi felnőtt válogatott vonatkozásában kik azok a tartó oszlopok, akik nélkül ez nem megy tovább, kik azok, akikben azt látod, hogy viszonylag hamar integrál lesznek ebben a generációban, és nyilván össze kell azért ezeket az embereket valamilyen szinten neked gyúrnod egy csapattá. Mennyire nehéz ez? És akár személyekre is lebonthatod.
0: Az utánpótlás világbajnokság, az U20, U21, az mindig egy utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé vezető úton, de utána még vannak akadályok, tehát nem automatikusan érkezik meg az egész csapat, és vannak nehézségek. Az utána következő hónapok, évek döntik el, hogy ezek a játékosok, akik abszolút tehetségek, hogy eljutnak-e arra a szintre, hogy tényleg egy felnőtt válogatottba lehet őket integrálni. És amit már említettem, hogy érződik egy markáns technikai különbség, egy markáns fizikai különbség, tehát ezeken én pont azt írtam a srácoknak egy elköszönő üzenetben, hogy ezeken dolgozzanak. Tehát ne azt indukálja az Európa-bajnokság, hogy hú, de most tényleg mi vagyunk a világon a legjobbak, és ez így is lesz mindig, hanem ez egy tök jó visszajelzés volt, hogy jól végezték a feladatokat, végrehajtották azt, amiért jöttünk, nagyon jó csapat voltak, de viszont még kell tovább menniük. Tehát abszolút nincsenek még olyan szinten, és nagyon óvakodnék egy ilyet kijelenteni, hogy ebből a csapatból X vagy Y most ekkor meg akkor be tud kerülni a válogatottba. A következő időszak eldönti a csapatában, mennyit játszik, a csapatában milyen edzés munkát végez, és a csapatában az a játékidő, amit a pályán tölt, az milyen minőségű. Ezen azt értem, hogy krízis helyzetben mennyit van a pályán, mérkőzés végén mennyit van a pályán. Tehát ez fog dönteni. Egyébként pedig egy válogatottat ugye ugyanúgy, mint egy stábot, tehát szakmai és emberi alapon kell felépíteni. Tehát olyan játékosok kellenek, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak arra, hogy a legmagasabb szintet képviseljék, Magyarországot képviseljék.
1: Az, hogy minél több komoly európai ország bajnokságában játszanak a mélyeink, vagy éppen itthon, mennyire fontos? Tehát ugye azért azt beszéltük már nyilván a beszélgetésünk legelején is, ugye, hogy a két csúcs csapatba még akár magyar játékosnak sem könnyű bekerülni a Veszprémbe vagy a Szegedbe, hiszen más a klubérdek sok esetben, és azt is látjuk olykor, hogy néha ellentétesen mozog ez a válogatottal átmenetileg, ez azért nem egy könnyen feloldható ellentét. És sokszor nyilván ahhoz, hogy ezek a játékosok megkapják ugye azt a tesztet krízis helyzetben, ahhoz el kell menni egy másik ország bajnokságába. Szóval hogy látod ennek a lényegét, hogy mikor kapsz te igazán tetrekész és krízis tűrő játékosokat?
0: Ugye a jelenlegi magyar válogatottat, hogyha összehasonlítjuk egy élvonalbeli francia, dán, német válogatottal, azt különbözteti meg, hogy hányan játszanak a BL-ben heti szinten, a legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb szintű francia vagy német bajnokságban. Most ebből a szempontból már azt gondolom, hogy egy kicsit hátrányban vagyunk, mert a csapatnak egy része tényleg játszik, rendszeresen a BL-ben feladatot is kap, komoly feladatot, viszont a csapat nagy része nem. Tehát az Európa Ligából, a magyar bajnokságból, meg pedig főleg nagyon nehéz ütőképes válogatottat építeni. Én itt látok egy problémát, nyilván ahogy az előbb is említettem, én nem tudok beleszólni a kluboknak az életébe, és nem is akarok, távol álljon tőlem, viszont a magyar kézlabdának az lenne az érdeke, az teljesen egyértelműen megfogalmazható, hogy a BL-ben játszanak a magyar válogatott játékosok, lehetőleg minél többet, és legyenek a pályán minél többet, és ugye a játékosokat is én mindig arra próbálom terelni a fiatalokat, hogy menjenek, próbálják ki magukat egy külföldi erős bajnokságba, próbálják ki magukat külföldön, hogy jussanak el arra a szintre, hogy egy magyar BL csapat igazolja le őket, úgyhogy tényleg ott nem a kispadon, hanem a pályán játszanak minél többet. És szerintem hogyha lesz ilyen, eljutnak ezek a játékosok ilyen szintre, akkor le is fogják őket igazolni, de ez az kell tényleg, hogy ők mutassanak valamit, és mutassanak olyan teljesítményt, hogy ez megtörténjen.
1: No, hát akkor zárásképpen ugye már az előző fél óra végén azért elmondtad, és nincs is már sok időnk, hogy a személyes élményeid alapján is vágynád azt, és szeretnéd, hogy ez a generáció akár a Los Angeles Olympia élményét megélhesse, és az addig vezető út azért nem könnyű, de akkor közelítsünk onnan, hogy te személyesen válogatott szövetségi kapitányaként a következő akár 1-2-3-4 évben hogy látnád, mi lenne az az út, amivel elégedett lennél a saját munkádat, vagy a csapatod munkáját illetően, ami végül is mondhatni, hogy egy ilyen személyes küldetés, mik lennének azok a fázisok, amivel azt mondod, hogy igen, tulajdonképpen az utánpótlás sikereket szépen lassan át tudom konvertálni felnőtt sikerekké.
0: Hát talán itt meg is fogalmaztad igazából, tehát ez az átkonvertálás, illetve túl ezen egy olyan csapatnak a kialakítása, amelyik ütőképes, amelyik elhiszi magáról, hogy tud versenyképes lenni, és ez tényleg nagyon nehéz, tehát én nem akarok illúziókat kelteni senkiben, ez nem egy egyszerű feladat.
1: Nagy a verseny,
0: óriási. Nyilván megvan az elképzelésem, hogy lehet közelíteni, de az elejébe beférni, azt lássuk be, az nagyon-nagyon nehéz, és annak ahhoz nagyon sok faktornak stimmelnie kell. Tehát én szeretnék, én a fejlődésnek vagyok mindig a híve, tehát ugye a kérdésre egy kicsit talán ez is a válasz, hogy én azt szeretném, hogy ez a válogatott akkor mérkőzésről mérkőzésre fejlődjön, és menjen előre, és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. De hogyha megtettünk mindent, és ez lejön, a maximumot, a tudásunkat kihozzuk mindenféle szempontból, ami a lehetőségeink, annál többet azt mondom, hogy nem tudok kérni.
1: Akkor én azt kívánom, hogy ezek a faktorok, ezek a részelemek, ezek is adják meg a lehetőséget neked, hogy egy szép folyamatos fejlődési pályára álljon ez a magyar férfi kézilabda válogatott a te vezetéseddel. Szívből gratulálok a kinehezéshez, és nagyon sok sikert kívánok.
0: Köszönöm.
1: Soltonyi László volt a vendégünk itt a Hazafutásban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kici lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagyon sok szó esik ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítésben és nézi az m4sport.hu-n, balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, német Miklós Gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
3: Köszönjük szépen.
2: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is, szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
3: Furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a dopingvizsgálatról, tehát de az egész, arra emlékszem például, volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. És az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezbe voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
2: Tehát hiába mentek ki egy hónappal korábban, igen, nem jelentett sokkal előnyt.
3: Semmi előny, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a Lemhényit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
2: Beszélünk majd a lebonyolításról, jó, de a hallgató kedvéért elmondom, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt 3 csoport, ahonnan az első 2 helyezett jutott be egy, igen, körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek,
3: igen,
2: be.
3: Igen.
2: Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban, egy-egy olimpiát nézve a montreáli élmények?
4: Hát persze, minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek, mintha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam, és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk, és a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam, és világcsúcson nyertem. Ez sokat jelentett. Ez vitte egy kicsit a boltot. Nagyon lassan ugyan, Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jól ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
2: Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
5: Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője, nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatba, iszonyú szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene, és ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, az biztos. Másfél tizeddel vertek meg bennünket, de úgy, hogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék az ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap mi olyan fáradtak voltunk. Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Uh-huh. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportolótársaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életébe, szinte alig emlékszem szinte valamire. Uh-huh. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
2: Ezt akartam mondani, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
5: Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden 4 évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
2: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
3: Én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. Megnyertük ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. Uh-huh. De addig fel sem merült. Tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért Molnár Endre, olyan tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
2: Montreali helyszínek?
3: A Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerek ez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
4: Sör nem volt.
3: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van. Ami hát elég kellemes volt. Abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
6: És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
3: Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza becenevem, vagy az volt, vagy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyire, hogy mindenki engem kísérel. Azt mondja, de most már érti.
6: Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
4: Hát meglepetés annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi esemény tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy hát akkor az hogy is néz ki most a mai helyzetben, és megmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
3: Hát oda nem mentünk be.
4: Ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvaló a legjobb úton a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott a étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falun belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre, de visszafelé, amikor lejátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de hogy mondjam, kemény munkával fel tudtam őket törölni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben a olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
6: ugye, nem... 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
4: Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. motoztak majdnem, de hát igen, és kizámolták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet, és akkor mentünk be, de senki nem volt ott.
6: Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt a nagy nap.
4: Dehogy nem. Na és akkor fölmentem, megkerestem, az ötödik emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
7: Minden bár senki?
4: Nem.
7: A vezetőség?
4: Senki.
7: Te akkor nem örültek neki, hogy te nyert?
4: Hát, szerintem már ittak.
6: Zoltán, tornacsarnok?
5: Hát a legnagyobb csalódás volt.
6: Tényleg?
5: Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitnesstermek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahova 14-15 ezer ember befért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan mulas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
7: Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
4: Milyen emlékéhez? Alakították át.
5: Nagyon átalakították, úgyhogy ez egy
4: rettenetes volt.
5: Igen, egy olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van ott.
6: Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a kerettagja.
7: Igen, engem már, hát volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak.
6: Tehát, ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
7: 11 játékos mehetett, és akkor hát olyan 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam. És a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra. És ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, ott valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, hogy mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSZ-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágába se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejött-e, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére, amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor ott felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a füle mellé, a hóna alá, a feje föl, de és akkor ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a Gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint az nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSZ-ben az edzőnk, és akkor az is, hogy győzködött, hogy ne vicceljek már, hát ezért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
6: szerencsére,
7: az, hogy így...
6: Szerencsére, azért hagytad így, magad rá beszélni.
7: Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a Gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba és utazóként.
2: Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
7: Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a Müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
2: És akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen hát javítás?
7: Nem, ez a csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
2: Jó, felkészítettek
7: téged. Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
2: Hát így könnyű.
7: Hát igen.
2: Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
4: Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben, volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
2: Ugyanott Montrealban?
4: Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntötte, hogy kilépett ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyamtársa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal az ellenfelével, a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből, egy gerejt, egy adonatúj gerejt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten az Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerely. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerely már 90 méter 90-re szállt, az 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, vagy ilyesmi, volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Annus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
6: És ez megnyugtatott téged?
4: Feltétlen. Uh-huh. Sőt, hát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a versenyszer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, ilyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny, legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngye, Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendben ment.
6: Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk. A témánk továbbra is az 1976-os montreali olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a Németh Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé, ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
5: Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, mint nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. De most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, mert mentálisan, mert egy jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
6: És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
5: Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majd, hogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
6: Megnyitóra, ugye?
5: Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet, de hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. lásd úszókat, akik végigverték az egész világot, Hargitay Andrássyék, Sose Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék, és ott nem. Tehát nem jött, még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előtte Amerikában voltak, és mindenkit agyon vertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt. Hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
2: Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszel.
5: Hát, ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a mi magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
2: Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet. A Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentátor.
8: Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezebbik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái. Óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy hát úgy ér
9: csodálatos volt. Csodálatos! A napsihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a napsiharban!
8: Elsőnek Gordán Dezső gratulált, neki keresünk Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egyedzőt. Én bízom benne,
9: hogy... Én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat, megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
8: És most várjuk. 9,9!
9: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli, ilyen Víglati! Sikerült a győzelem!
8: Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
2: Ez alapján visszajönnek emlékek.
5: Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába, gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit... lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy nem, úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
2: ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edződel Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek, vagy mindent.
5: Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajz tanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajászomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sóspogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. de utána, megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amiért elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
2: De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamint törte a fejét.
5: Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erő fölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett, egy picit is nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni a gyakorlataimat. És hát ez azért a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
2: Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is, ott is sikert, olimpiai igen. Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a német Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
10: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás. Csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
2: Hát csak, hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény, 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87 méter 92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség, és ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására?
3: Kell.
2: Amikor eldobtad a Gerelyt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
4: Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A közép a táján éreztem, hogy nem billegett a Gerely, úgy kellett, úgy repült, hogy lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is akkor is a távolságot a 90 métertől, az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
2: És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
4: Azt hiszem az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részlete, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett, azt hiszem benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúval, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, és mondta, hogy sajnos nincs. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez?
2: Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
4: Igen.
2: Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni ezt az aranyérmet? Tehát hogyan? Ő bízott benned.
4: Hogyan? Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. olyant mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni, hogy inkább elkerültem.
2: De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
4: Persze.
2: Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
4: Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzott akarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Uh-huh. Na most ez ment. Magától értetődően.
2: És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
4: Jól látod a helyzetet, igen. Hát az ZI9458 az azért volt érdekes, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékba kaptunk egy autót.
7: Nem volt ajándék.
4: Nem volt?
5: Nem.
4: Akkor
2: csak lehet, a világcsúcs.
5: Csak 7 évente. 7 évente lehetett kapni egy Ladát, és te kaptál.
4: Akkor én kifizettem. Te is kifizetted. De ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki, itt akkor csak arra készültem föl, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget, és akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsirattak gyorsan.
2: És a világcsúcsot viselted az autód rendszámát.
4: Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó. 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újjában, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
2: Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Faragó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik ellen voltál te?
7: A Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, illetve hát nem játszottam az első két negyedbe. Mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupám, és akkor mondta a Gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abban én is benne voltam.
2: Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt 3 csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtt ti már tudtátok, akkor hogy bármi már lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
7: Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
2: Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jó voltából.
10: 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapóé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű a legfiatalabb, 1945-ös születésű a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pont veszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
2: Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián, Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni, az, hogy győztünk.